0: Műsorvezető Nánási Anikó.
1: A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű Művész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiválját tartja. A Summerfest programsorozat a Zeneakadémia és a Budapest Music Center mellett a Széchenyi fürdőben is kínál komoly zenei koncertet. További témáink. Ferenc Marcel Kossuth és Éből Díjas építész kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékezik a kultkikötő Balatonszárszón. Balatonalmádiban, a Tulipán udvarban pedig koncertekkel és színházi előadásokkal várják az érdeklődőket. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. Vendégeinkkel, Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással a kalendárium mai szerkesztője Márta Renátó beszélgetett. Hallgassuk őket!
2: A Fesztivál Akadémia Budapest Summer Festet, nyári komoly zenei fesztivált szervezett. Mikor kezdődött?
3: 11 évvel ezelőtt kezdődött. Most vagyunk a 11. fesztiválon, és most fejeztük be a 6. Nemzetközi Fehér Ilona hegedű versenyt is. És hát valóban azért nagy lélegzett, mert amikor elindult az első évben Batta András felkérésére, tulajdonképpen áthoztuk a Kaposvári Fesztivált a Zeneakadémiára, szóval akkor csak 3 napos volt. Most ott tartunk, hogy az egész rendezvény így együtt 20 nap, és hát ugye most járunk a közepén, most érkeznek a diákok, tehát 170 diák 40 országból, és ráadásul ezek válogatottak, akik a felvételek alapján kerülhettek be, mindegyik kap 4 mesterkurzus, 4 játszik különböző kamarazenekarokban, vagy 5 kamarazenekarunk lesz, 30 koncert a 10 nap alatt, tehát azt javasolnám a zeneszerető közönségnek, hogy bár komoly zeneként, inkább klasszikus zeneként mondanám, mert ahogyan ezek a művészek, kb. 60 szólista jön, ahogy sziporkáznak, ez inkább csak különleges, mint olyan nagyon komoly legyen. Tehát költözzenek be a Zeneakadémiára július 3-ától július 13-a estig, és egyszerűen csak hadd engedjék át magukon ezt a nagyon különleges légkört.
4: Milyen jó, hogy a Zeneakadémia felújítása után egy nagyszerűen működő légkondicionáló berendezést tettek az épületbe, mert bizony már a vizsgák és a koncertek május végén, júniusban eléggé nehezek voltak a felújítás előtt a rettenetes kánikula miatt és a meleg miatt, úgyhogy az oktatás mellett nyáron egy ilyen fesztivál és egy mesterkurzus nyári akadémia befogadására is
3: most
4: csodálatosan alkalmas az épület, és tényleg miért is legyünk kint a melegben zene nélkül, miközben bent lehetünk a kellemes időben csodálatos zenékkel.
2: És hát, ha jól tudom, akkor a nagyon nagy melegben el is hangolódnak azok a hegedők.
4: Így van, bár lesz egy olyan alkalmunk, amikor a Széchenyi fürdőben lesz egy koncert a belső udvarban, azért ott majd meglátjuk, hogy fogják bírni a hangszerek. Egyébként nem feltétlenül a hőmérséklet az zavaró, hiszen a hangszerek maguk Olaszországba készültek, ahol régen is voltak melegek, hanem inkább a hirtelen időváltozás, valamint a páratartalom változás az legalább olyan kényes.
2: Ez a koncert, amelyet említett, ez tehát július 9-én este 9-kor kezdődik a Széchenyi fürdőben. Ki lesz a középpontban?
3: A közönség.
4: És a víz.
2: Mert és az örömzene.
4: Mert fizikailag is ők lesznek bent a vízben valószínűleg. Persze nem kötelező, ott lenni, és mi kint játszunk, méghozzá gyöngyszemeket. Bedobjuk a közönséget szó szerint a mély vízbe, mert most régen volt, hogy Handel vízi zenét játszottunk itt stílusosan, de most viszont tényleg
3: komolyra fordítjuk a szót.
4: Igen, komolyra fordítjuk.
3: De azon belül a lubiszkolósabb zenék. Tehát Bartók von Ostiénségből kvartett tételeket játszunk, csak tételeket, Dohnányi szerenádból tételeket, Kurtág ötvös ligetinek zenéjét, és aztán a végén Sárközi Lajos, ifjabb Sárközi Lajos és zenekarra is játszik, de úgy tudom, hogy jazzt.
2: A Széchenyi fürdő az nem, hogy Magyarország, de Közép-Európa egyik legszebb fürdője. Gyönyörű lesz a muzsika is, ahogy bezengi. Külön érzett egy-egy ilyen koncert a helyszínek miatt?
4: Feltétlenül minden számít egy koncerten, tehát a színek, a stílus, az építmény, amiben játszunk, természetesen az akusztika, ugyebár, aztán a bennülő embereknek a rezgés száma rettentően fontos, természetesen aztán az, hogy mit játszunk el és kikkel, az pedig mindig egy izgalmas téma. Egyébként a Fesztivál Akadémia műsora is sokszor úgy áll össze,

0: meg a hogy a körülmények is adják az inspirációt, és emiatt hadd térjünk most át egyébként a negyedikei koncertre, ahol véletlenül észrevettük, hogy jé, hát aznap lesz Amerika épp 250 éves, tehát nem az volt, hogy fú, megfogalmazódik bennünk ez a gondolat, és akkor keresünk köré akkor megfelelő műveket, hanem hozta magával, hogy pont szombat este ünnepli az egész világ, akik úgy gondolják, vagy hát megemlékeznek azért Amerika 250 éves függetlenségéről, és az akkor ott lévő művészek és a lehetőségek inspiráltak minket arra, hogy összerakjuk ezt a műsort.
1: Igen, például Ilja Gringóc kifejezetten kérte, hogy játszhatja Korngoldnak a hegedű versenyét, ugye aki Amerika egyik leghíresebb zeneszerzője volt, de ha már Korngold, akkor már miért ne jönne oda a mi Rózsa Miklósunk, aki ugye a Ben Hurnak is szerezte a zenéjét, tehát itt egy háromszoros magyar Oscar-díjas zeneszerzőről van szó, és hogyha már erről beszélünk, akkor meg hangozzék el Gershwinnek a... És itt múltkor véletlenül azt mondtam, hogy Blue Lagoon, mert a Széchenyi fürdővel rögtön összekötöttem, hogy ugye az is a Blue Lagoon, az egy híres fürdő, ugye Izlandon, de nem, hanem a Kék Rapszódiát játssza el Katya Skanavi. Tehát azt hiszem, hogy ez ilyen szintén lubickolós koncert lesz. Azt tanácsoljuk a közönségnek, hogy kellemes és kényelmes lábbeliben érkezzen, mert ahogy kiér a koncertről, meglepetés lesz, úgyhogy majd lepődjenek meg, hogy Pál István szalonai zenekarra is, illetve Berec István és táncosai népzenét fognak, és néptáncot visznek a Lisztérre, ahová csatlakozhat mindenki, aki ott van és táncolni szeretne.
0: Nem közös táncház, hanem tánctér lesz a Liszt Ferenc tér.
2: Én úgy gondolom, hogy külön művészet egy koncertet megszervezni, annak megadni a kereteit. Amikor ezt az amerikaiak tervezték, akkor nem tudom, gondoltak arra, hogy akár kék, fehér, pirosba öltöztetik a termet. Hogyan jelenik meg az Amerikai Egyesült Államok itt?
0: Én kifejezetten a zenén keresztül fog megjelenni, igazság szerint másra nem gondoltunk.
1: De köszönöm a kérdésedet, mert én bennem megfogalmazódott az, hogy az utolsó koncerten lesznek színek, és nem fogom elárulni, mi.
2: Meglepetés lesz.
0: Bizony.
2: A Széchenyi fürdőben adottak a színek. Van még egy koncert, amelyről szeretnék önökkel beszélni, ez a nagy koncert, a záró koncert. 40 ország szimbolikus jelentéssel is bír, a latin szó jelentése ugyanis testvérek, ez a fratres.
1: Igen.
0: A koncert első száma egyébként, mert a fratres az utolsók, tényleg a búcsú darab lesz, ami a felemelkedés, és hidat igyekszünk képezni a 12. Summerfest és az idei Summerfest vége között, de a koncertnek az első száma az Csajkovszki, akivel tulajdonképpen nyitjuk is a fesztivált, mert az egész fesztiválon tisztelgünk a 200 éves, vagy hát két évszázadot felölelő magyar hegedűiskola előtt, és Csajkovszkira nagyon nagy hatással volt Auer Lipót. Nem csak a hegedű versenyt írta neki, hanem például a firenzei emléknek is a bemutatóját is Auer Lipót adta. Tehát ő is, és aztán nagyon-nagyon sok zeneszerző, tehát tényleg Schubert, aki egyébként Böhm Józsefnek komponált, és aztán Dohnányi, Brahms, Bartók, és sorolhatnak, hogy hány zeneszerző írt még csodálatos műveket magyar hegedűseknek, tehát ez a Csajkovszki, ez is egy pici híd az első és utolsó koncert között, ezt még szerettem volna elmondani, mert Csajkovszki nagy vonós szerenádját adjuk elő rengeteg hegedűs, vagy rengeteg vonóssal.
1: És a tücskök is megjelennek.
0: És megjelenik a tücsök zenekar is.
1: Akik a 15 év alatt egészen 8 éves, sőt 7 éves kortól a magyar kiemelkedő gyerekek, akik a halász tehetségkutatón aranydíjakat nyertek, ők lesznek összefoglalva, és Bartók zenét játsszuk.
0: Valamint a koncert másik felében a záró szám, egyébként is Hajó Tomot Söndörgőjék, jól emlékszem, ők is ott lesznek az utolsó koncerten.
1: Ott hatalmas
0: ott nagyon, nagyon nagy buli ünneplés lesz, de a záró szám Arvo Pärt észt zeneszerzőnek a igen spirituális darabja, amit sok hegedűse fogunk előadni, akik a szólót osztják fel maguk között, és az itt lévő 170 diákból szerintem 100-nál is akár többen leszünk a színpadon, akik a zenekari nagyon tényleg...
1: Spirituális.
0: Hát ezt már nem akartam szót ismételni, de ez bizony nagyon felemelő akkord világot tárják a közönség elé.
2: A Fesztivál Akadémia Budapest és a 11. Summerfest komoly zenei fesztivál, tehát szeretettel vár minden zenei rendtér. A stúdióban a vendégünk volt Kokas Katalin Liszt-díjas hegedűművész, érdemes művész, valamint férje Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész, mindketten a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetői. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.
1: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Márta Renátó beszélgetett Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással, most a művész házaspár játszik.

0: Július 4-én a kultkikötő Balatonszárszón egész napos programsorozattal emlékezik Csukás István születésének 90. évfordulójára. Itt van velünk a vonalban Szabó Tamás, a kultkikötő operatív igazgatója. Jó napot kívánok, hall engem, ugye?
1: Jó napot kívánok, igen, tökéletesen hallom.
0: Balatonszárszó szinte fogadott hazája volt Csukás Istvánnak, ahogy ő szokta mondani, hiszen ő Kisújszálláson az Alföldön született, de nagyon kötődött Szárszóhoz, igaz? És a lakók is nagyon szerették.
1: Igen, Csukás Istvánnak egy nagyon szép öröksége van Balatonszárszón, és egy nagyon irigylésre méltó kapcsolata a településsel. Ahogyan mondta, a fél életét töltötte ott, de nem fél szívvel Balatonszárszón. Rengeteg ihletet és rengeteg alkotást köszönhet mind a magyar irodalom, mint mindenki ennek a kapcsolatnak, ami Balatonszárszó és Csukás István között létrejött.
0: Rajongott a Balatonért.
1: Igen, pontosan, és igyekszünk is ezt a rajongását tovább vinni az ő szellemiségében.
0: Hogyan idézik meg a legendás író gazdag életművét, elsősorban mint meseírót, vagy a felnőtteknek szóló írásait is előveszik?
1: Ugye ő elsősorban mint meseíró híresült el és maradt meg az emlékezetben, viszont a felnőtt költészete is igazán említésre méltó és gyönyörű, ezért mi szeretnénk annak is hangsúlyt fektetni. A nap ugye korán reggel fog kezdődni, 9:30-kor kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, utána egy új előadásnak a bemutatója fog történni a színpadon, a Csukás Színházban. Az a Mesék Süsűnek címet viseli, ami Kaposvári Csiki Gergely Színházzal közös koprodukciónk, és ezután a bemutató után a Tóparti Parkba fogunk átmenni, ahol előbb egy családi piknik, pompomjátéktél, arcfestés, könyvmai kitelepülés, tévémacisok lesz, és ezután pedig este, illetve bocsánat, 5 órakor még először dr. Kovács Emőke történet fog előadni Csukás István művészetéről, az ő életútjáról, főleg így a felnőtt verseire fókuszálva, majd pedig 6 órakor a Csobogó együttes fog Csukás István szerelmes verseiből megzenésített dolgokat előadni.
0: Este pedig lesz egy vígjáték, a Rózsavölgyi Szalon Centiről Centire című vígjátéka, de még pár szót erről a premierről, a Mesék Süsűnek című gyerekelőadásról. Ezt Jeli Viktória írta, legalábbis a szövegkönyvet, de Csukás mesék alapján?
1: Igen, igen. Több Csukás művet dolgozott össze lényegében egy mesévé. Jeli Viktóriával már több korábbi gyerekdarabunkon is dolgoztunk együtt, és ez egy úgymond jól bevált módszer, hogy több műből gyúrunk össze egy önálló darabot, hiszen így minél több karakter meg tud jelenni, minél változatosabb és új történeteket lehet létrehozni. És ennek a darabnak a szereplői ilyen maga Süsű, illetve a királyfi és a királylány lesz a 3 fő szereplő, és mellettük jelennek meg a többi karakter majd. És hát...
0: És a Balatonszárszói bemutató után látható majd még valahol?
1: Ez rögtön utána a Balatonföldvári helyszínünkre is ellátogat, majd pedig Balatonszárszóra is még 2-szer visszatér a nyár folyamán, viszont ősszel már a Kaposvári Csiki Gergely Színház műsorán lesz látható egész évadon át.
0: Köszönjük az információkat. Július 4-én tehát Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeznek a kultkikötőben Balatonszárszón. Szabó Tamást, a kultkikötő operatív igazgatóját hallottuk.
2: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Ferenc Marcell Kossuth és Ébüldíjas építész megkapta a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját. A díjátadó után Márta Renátó beszélgetett vele.
3: A laudációban elhangzott, hogy a hagyományos és modern értékeket ötvözi művészetében, az építészetben. Olyan építmények, projektek fűződnek a nevéhez, mint a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum vagy a Nemzeti Atlétikai Stadion. Hogyan lehet megtalálni a hagyomány és a modernitás közötti finom egyensúlyt?
4: Paolo Pasolini mondta, a híres filmrendező, hogy minél messzebb repülsz a múltba a gondolatban, annál messzebb tudsz a jövőbe tekinteni. Engem nagyon megragadott ez a mondat 20 éves koromban. Ettől függetlenül is mindig vonzott a világ mindenség megfejtésének a titka, és Az építészet egy picit ebben a kutatásban ott van velünk. A térnek a formálása, a szavak nélküli kimondhatatlan, ami nem még kimondható, amit mindenki érzékel, hogy is működik a világunk. Ez a fajta ötödik vagy hatodik érzék, ez gyakorlatilag ez inspirál minden nap, hogy erre hiteles választ tudjak adni. Így születtek ezek a művek. A Néprajzi Múzeum, Duna Aréna és az Atlétikai Stadion is innen próbálok meríteni.
3: Az építészet az némán üzem. Hogyha az ember belép egy térbe, akkor azonnal érez valamiféle bizsergést vagy rezgést, nem tudom melyik a megfelelő szakkifejezés, de például most is, ahol állunk, ezt nem lehet leírni és nem lehet megmutatni rádióban hanggal sem. Megpróbálna azért segíteni a hallgatóknak, hogy milyen ez a terem, ahol állunk?
4: Feszül Frigyes maradonot alkotott a Vigadó épületével. Az építésznek dolga van a térnek a szélességi, hosszúsági dimenzióival és a belmagasságával, és ebből a három paraméterből jön ki a kimondhatatlan. Nagyon egyszerűen hangzik, mégis nagyon sok minden történik, amíg ezt a három dimenziót befogja az ember. És azt kell tudni, hogy középületnél, ami a társadalom számára egy meghatározó reprezentációs elem, nagyon számít, hogy ezekkel hogy bábáskodunk a belmagasság kérdésével. A szerkezet maga, a belső tér, az képes megőrizni, mint a számítógépben az adattár, az ott jelenlévő emberek hangulatát hosszú távon meg tudja őrizni. Tehát dekódolt módon azok a rezgések, azok az érzések, amik eltöltötték az ott lévő embereket, azok mind belekódolódnak a térbe. Nekünk ezzel is dolgoznunk kell. Olyan ez, mint amikor egy írót inspirál egy természeti táj, és azt visszahallgatja, és leír a sorokba. Mi azt térré próbáljuk formálni ezeket a hangokat.
0: Ferenc Marcell építészt hallottuk, aki a Magyar Művészeti Akadémia nagy díját vehette át. Századfordulós helyszínt újítottak fel Balatonalmádiban, hogy méltó módon fogadhassák a város lakóit, a nyaralókat és a turistákat. A Tulipán udvarban csütörtökönként koncerteket, színházi előadásokat rendeznek, illetve az első alkalmat nemrég meg is tartották. A következő eseményük július 9-én lesz. Felszegi Csaba riportja következik.
5: A századfordulón a Tulipán udvar egy kiemelt helyszíne volt Balatonalmádinak, a szórakozás a közösségi élet központja volt.
6: Juhászné Vince Eszter, a Pannonia Művelődési Központ igazgatója.
5: A Tulipán szálló kapcsán ez egy olyan fontos helyszíne volt az almádi helytörténetének, amilyen fontos volt akkor, olyan hamar a feledés homályába merült. Jelen pillanatban ugye a Tulipán szállóban már nem működik szálloda, az udvarban működnek még vendéglátók, de ez egy olyan gyöngyszem a városnak, amit mi mindenképpen szeretnénk egy kicsit megmutatni, egy kicsit a fókuszt oda vinni. És azt találtuk ki a kolléganőimmel, és hál' Istennek kaptunk hozzá NKA-s támogatást is, hogy ezeket az álmokat megvalósítjuk, hogy nem csak színpadi programot és koncerteket fogunk vinni a Tulipán udvarba, hanem éjszakai piacot, vásári komédiát, és egy kis helytörténeti sétával összekötött programot kínálunk az érdeklődőknek, hogy ismerjük meg, hogy mi is volt ott, és hogy miért olyan fontos ez Almádi életében. És ugye egy rendezvény már nagy sikerrel lezajlott.
6: Még július három. Végén volt
5: így
6: egy
5: van,
6: talán.
5: Így van, úgy találtuk ki egyébként a programot, egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy az a négy alkalom, amikor megrendezzük a Tulipán estét, ezek csütörtök estéken vannak. Itt nem titkolt célunk volt, hogy más hétvégi rendezvényen ne ütközzünk, mert ilyenkor nyáron a Balatonparton rengeteg program van, és az emberek is nagyon nehezen tudnak választani, így mi a csütörtök esték programmal adunk egy egyértelmű alternatívát a szórakozásra. A koncertek mellett tehát fog jönni egy jó kis éjszakai piac, a Tulipán udvar megtelik árusokkal.
6: Az elmúlt csütörtökön is volt, és akkor a következően is lesz
5: így
6: majd.
5: Így van, az árusok azok természetesen maradnak, tehát hogy aki esetleg lemaradt róluk, az most is meg tudja őket látogatni, és aki eljön, az láthatja, hogy próbáltunk olyan árusokat hívni, akik különlegesebbek egy kicsit, akik nem mindig jártak még itt Almádiban. Hát mutassunk egy új nyitott variációt arra, hogy miket lehet vásárolni, milyen kincseket talál az ember, hogyha piacozik. És ugye emellé kötődik az a helytörténeti séta, amire tényleg nagyon nagy érdeklődés van, amikor bemutatjuk magának a Tulipán udvarnak a történetét. És akkor közben, mint ahogyan egy piacon vagy egy vásárba szokott lenni, időnként megjelennek a vásári komédiások, és előadnak egy rövid kis darabot, és utána este pedig egy koncerttel várjunk mindenkit. És azt azért hadd említsem meg, hogy a helyszín önmagában is gyönyörű, de fantasztikus dekorációt álmodtunk meg.
7: Tulipánokból gondolom.
5: Így van, óriás tulipánok díszítik egyébként a színpadot, ezzel is egy kicsit a hely szellemét próbáltuk megidézni.
7: 9-én, július 9-én és július 16-án milyen programra lehet számítani?
5: Úgy állítottuk össze a programot, hogy az első rendezvényen helyi csapatokat léptettünk föl, nagyszerű zenekarok vannak Almádiban, és hatalmas öröm őket nagy színpadon látni. Ezzel mi is tisztelgünk az almádi zenészek előtt, és ők is nagyon boldogan vállalják mindig a helyi rendezvényeken való fellépést, de hát azért a nagy neveket, azokat elvárják itt Almádiban is, a közönség mindenki szereti, mi pedig igyekeztünk egy kicsit minőséget is hozni ebben, és nagy örömünkre szolgált, hogy Kardos Horváth János elfogadta a meghívásunkat, ő lesz az, aki a július 9-i csütörtök este úgymond sztár fellépője lesz, és a július 16-án pedig Mező Misi a Magna Cum Laude frontemberre látogat el hozzánk, nem a Magna Cum Laudéval, hanem önálló estel érkezik. Vele nagyon sokat beszélgetünk, elmeséltük neki ennek az egész programnak a lényegét, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki, és ezért egy különleges műsorral fog készülni nekünk.
7: És mindenki kap egy tulipánt, a fellépők, illetve a közönség is?
5: Hát stílusosan igen, mert ugye a dolognak az az érdekessége, hogy a tulipán tavasszal nyílik, és a programot nyáron tartjuk, de virtuálisan mindenki hazavéheti magával a tulipánt.
0: Balatonalmádi felújított tulipán udvarának programjairól hallottunk.

0: Július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Életének 83. évében családja körében békében hunyt el. A filmvásznon és a televízióban is maradandót alkotott, emellett jellegzetes szép hangjának köszönhetően a magyar szinkron egyik legismertebb alakja volt. Többek között Jean Reno, Sean Connery és Walter Matthau magyar hangjaként is generációk emlékezetébe írta be magát. Rendezőként és költőként is alkotott, két verses kötete jelent meg. Most hallgassunk meg egy részletet a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának adott utolsó nyilatkozatából.
1: Érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebbe benne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
2: Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben látható volt a filmvászon.
1: Ugye 1965-ben végeztük. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom, aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
0: A Kossuth Rádió ma este 7:30-tól megismétli a Szilágyi Tiborral készült Nagyok című portréműsort, amelyet Farkas Szabolcs készített 2019-ben. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkájának köszönhetően mostantól szabadon kutathatóvá vált Liszt Ferenc teljes, a Nemzeti Könyvtárban őrzött levelezése és több naplója is. A több mint 800 dokumentumot számláló gyűjtemény jelentős része most első alkalommal kerül a nyilvánosság elé. A részletekről Laskai Annával, az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának vezetőjével beszélgetett Meszesán György.
3: Miért vált éppen most aktuálissá Liszt Ferenchez kapcsolódó iratok közzététele?
4: Igazából a 2026-os év kettős Liszt évforduló, de nem csak ezért, hanem azért is, mert rengeteg értékes dokumentum található az Országos Széchenyi Könyvtár zenei gyűjteményében, és tavaly decemberben már egy 53 autográfot tartalmazó gyűjteménnyel álltunk elő a Kópia Tartalomszolgáltatási Felület Kották aloldalán, és mivel rengeteg Liszt levelünk van, nem csak a Színház Történeti Zeneműtár gyűjteményében, de a kézirattárban is, ezért úgy gondoltuk, hogy ezek közzététele nem csak kötelességünk, de egy olyan lépés is a Zeneakadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár együttműködésében, amely további távlatokat nyithat.
3: A zeneszerző munkásságának milyen időszakából származnak ezek az iratok?
4: Nagyon sokféle, de többnyire az életműnek a végére koncentrálódik. Például az a leveles könyv, amely 1877-78-ban rögzítette, vagyis hát ebbe rögzítette Liszt azokat a leveleit, amelyeket ő maga kiküldött, többnyire levélfogalmazványok formájában, de ezen kívül olyan levelek is közreadásra kerültek most, amelyek Liszt köréhez tartoznak, és nem Liszttől származnak. Tehát kollégái, zenésztársak, éppen politikusok is, művésztársak levelei is olvashatóak, megtekinthetőek ebben a gyűjteményben. És ezen kívül, a leveleken kívül naplók is felkerültek ebbe a gyűjteménybe. Kettő Liszthez kapcsolódik, két határidőnapló, kalendárium, amelyekbe Liszt saját maga írt bejegyzéseket, illetve egy Liszt tanítványa, Szafiri Helena határidőnaplója került fel.
0: A mi kalendáriumunk pedig ezzel véget ért, a szerkesztő Márta Renátó, a hangmérnök Síje Gábor volt, Nánási Anikót hallották.
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A KATA, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója az elmúlt évtized egyik legismertebb és egyben legvitatottabb adózási formája volt Magyarországon. 2013-os bevezetésekor az volt az ígérete, hogy a legkisebb vállalkozók egyszerű, fix összegű adóval legálisan működhetnek. Ez sokaknak vonzó volt. Fodrászoknak, szerelőknek, magántanároknak, grafikusoknak, informatikusoknak és más önfoglalkoztatóknak. A rendszer népszerűségét mutatja, hogy a 2022-es szigorítás előtt nagyjából 440-450 ezer katás adózó volt. A siker ugyanakkor felszínre hozta a gyenge pontokat is. A katát sok esetben munkaviszony kiváltására és adóoptimalizálásra használták. A legnagyobb vita a bújtatott foglalkoztatás körül alakult ki, amikor valaki valójában alkalmazotti módon dolgozott, de vállalkozóként számlázott. A 2022-es átalakítás ezt erősen szűkítette, de sok valódi kisvállalkozót és szabadúszót is kiszorított a rendszerből. Most azért került újra napirendre a KATA, mert az új kormányzat tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válhat. A fő kérdés pedig nem a régi rendszer egyszerű visszaállítása, hanem egy új konstrukció kialakítása. Szakértők szerint egy olyan katára lenne szükség, amely egyszerű és kedvező, de nem kijátszható, és nem gyengíti a társadalombiztosítási, illetve munkaerőpiaci egyensúlyokat. A mai műsorunkban a kisadózó vállalkozások tételes adójával foglalkozunk, és szakértő vendégeinkkel az adózás múltbéli előnyeiről, majd hátrányairól, illetve a visszaállítás lehetőségeiről beszélgetünk. A vendégek között elsőként Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét köszöntöm, illetve elfogadta a meghívásomat Perlusz László is, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
8: Jó napot kívánok!
6: Mi volt a KATA eredeti gazdaságpolitikai ígérete? Amikor 2013-ban elindult a KATA, nagyon egyszerű üzenetet hordozott tulajdonképpen, a legkisebb vállalkozók fizessenek egy fix, előre tervezhető adót, és működjenek legálisan. Miért volt ez ennyire vonzó több százezer mikrovállalkozó számára?
7: Az eredeti célja egy nagyon egyszerű és olcsó, kiszámítható adózás megteremtése volt a legkisebb vállalkozások számára. Még 2010 elején sok mikrovállalkozás működött. A szürke vagy fekete gazdaságban nem számlázott, nem vállalkoztak hivatalosan. Pont erre volt megoldás maga a KATA, hogy egy fix adót kínáljon, illetve egyszerű, minimális adminisztrációs kötelezettséget. Ott volt főleg vonzó, ahol egyedül dolgoztak a vállalkozók, például a fodrászoknál, szerelőknél, informatikusoknál, kreatív szakembereknél. A legnagyobb előnye pedig nem feltétlenül az volt, hogy alacsony volt az adó, hanem hogy kiszámítható volt, hogy előre tudtak tervezni a havi költségekkel, havi teherrel. A gazdaságpolitika szempontjából pedig egy jelentős, klasszikus fehérítő intézkedés volt, hogy inkább beszedett kisebb, de biztos adót az állam, mint hogy teljesen feketén vállalkozzanak a mikrovállalkozások.
6: Esetleg valamit Perluszul hozzá szeretne tenni, lehet nyugodtan, de természetesen nem kötelező.
8: Igen, mi is úgy éreztük, hogy egyre több vállalkozót vont be az adózási körbe. Egyszerűen úgy élték meg ezt a vállalkozók, hogy nem kell már feltétlenül ügyeskedni, nem kell elkerülni, megéri ezt befizetni. Nyugodtan alszom, még valamilyen társadalombiztosítási jogviszonyom, vagy hát biztosításom is lesz, úgy értve, hogy lesz valamilyen nyugdíjalapom. Ez az 50 ezer forint akkor, ez egy méltányos összeg volt, úgyhogy nagyon sokan tényleg ezért léptek be az adózók körébe. Ez volt talán a legfontosabb gazdaságpolitikai előny, ahogy ön is mondta, és felhagytak azzal, hogy feketézzenek.
6: És hogyha valakinek pedig főállása volt, akkor ez nem is 50 ezer forint volt, hanem csak 25 ezer forint, tehát hogyha valaki főállás mellett katázott. Valóban. Engedjenek meg egy picit provokatív kérdést, mégpedig a népszerűség kapcsán. Érdemes rámutatni arra újfent, hogy 2022-ben, amikor a nagy átalakítás történt, nagyjából 440-450 ezer katás adózó volt. Ez inkább azt mutatta, hogy jó volt a konstrukció, vagy azt is, hogy túl nagy lett az adóelőny ebben az esetben más foglalkoztatás és vállalkozási formákhoz képest.
7: A népszerűség mögött valóban állt egy jól működő konstrukció, de nem csak ez magyarázza a 400 ezer feletti vállalkozói létszámot. Egyrészt az egyszerűséget megadta a vállalkozásoknak, hogy egyszerű módon tudnak legálisan működni, viszont jelentős adóelőnyt is biztosított más foglalkoztatási formához képest. Tehát egyrészt volt, hogy valódi igény van az egyszerű vállalkozási adózásra, viszont az adóelőny miatt pedig adó megtakarítás miatt választották sokan ezt a fajta foglalkoztatást mondjuk a rendes munkaviszonnyal szemben. És azt is érdemes látni, hogy mivel nagyjából egy 500 000 főt vonzott ez a konstrukció, ez egyrészt munkaerőpiaci kérdéseket is már felvet.
8: Igen, ahogy az elején azt mondtam, hogy ez egy kiváló innováció volt, egy pénzügyi innováció az adózást az adórendszerben, vagy a pénzügyminisztérium részéről, de ezt az innovációt, ezt ápolni kellett volna ezt. És ez azt jelentette a katánál, hogy ezt valorizálni kellett volna. Tehát ami 25 és 50 ezer forintról indult, 13-ba, az 2020-ba vagy 21-ben nem lehet ugyanannyi, hiszen akkor is már egy picivel kedvezőbb volt. Ugye azt mondtam, hogy érdemes volt belépni, és nem volt érdemes elkerülni. Itt viszont egyre többen jöttek rá, hogy érdemes ezt vállalni, és érdemes egy kicsit átcsúszni a szürkébe, és a munkaviszony helyett használni a katát, ez munkaadók és munkavállalók is egyre többen mondták, hiszen akkorára nyílt a rés vagy az olló mondjuk a munkabér és járulékai és a kata között, hogy ez egyszerűen a visszájára fordult. Ez egy olyan jó innováció volt, amit nem ápoltak. A legnagyobb hibának azt tartjuk, hogy nem került valószínűleg.
6: Miben segítette a kata a gazdaság fehéredését? Sokan azt mondják egyébként, hogy a kata egyik legnagyobb előnye az volt, hogy olyanokat is legális vállalkozói működésbe terelt, akik egy bonyolultabb és drágább rendszerben talán számla nélkül dolgoztak volna. Sőt, még talán hozzá lehet tenni azt is, hogy a kata megadta a lehetőségét annak, hogy valaki belekóstoljon a vállalkozási vállalkozói létbe. De önök hogy látják, valóban gazdaságfehérítő hatása volt a katának? Ezt lehet számszerűsíteni egyébként?
7: Igen, itt fontos látni, hogy egy mikrovállalkozásnál az adminisztrációs költségek az arányaiban nagyobb terhet rónak a vállalkozásra, mint egy nagyobb cég vagy vállalat esetében. Könyvelőt kell fogadnia, többféle adóbevallást kell elvégeznie, számolni kell a járulékokat, és mindez elriaszthatja az egyszerű kis vállalkozót a legális működéstől. És a kata pont ezt a belépési küszöböt csökkentette, hogy már megérte számlát adni. És ezt hangsúlyozzák a nemzetközi tapasztalatok is, például az OECD-nek, vagy az IMF-nek az ajánlása is, hogy egy egyszerűsített kisvállalkozási rendszeres adózás az javítja az adófizetési hajlandóságot és a formalizációt is, hogy egyre többen működnek majd legálisan.
8: Igen, tehát talán meglepő, amit mondok, de egy vállalkozásból, vagy egy vállalkozóból akkor lesz igazán vállalkozás, vagy igazán akkor lesz belőle egy üzletben fejlődőképes entitás, hogyha az adózásba be tud lépni, a köztelviselésbe be tud lépni. Egy kicsit hasonló a hatás, mint mondjuk a Széchenyi kártya programnál, amikor akkor válik valaki a növekedésre alkalmassá, amikor először hitelt kér. Mert akkor először hitelt kér egy banktól, akkor először kell leírja, ami csak az fejébe volt talán egy üzleti tervet. Tehát elindul egy professzionális úton, és ugyanez az adózási oldalon, ugyanez volt, hogy belép az adózásba, nem lehet hitelképes senki, aki nem adózik. Tehát ezek összefüggnek ezek a dolgok, és ez még egyszer mondom, egy olyan innováció volt, ami nagyon sokban segítette az egyszeri vállalkozót, aki még a 80-as években GMK-ként indult, és próbált valahogy fennmaradni, hogy valódi vállalkozásra váljon.
6: Azt hiszem, hogy most a kérdések között egy vízválasztó következik, hiszen arra kérdeznék rá, hogy hol csúszott félre a régi rendszer. Ugye látjuk, hogy egy nagy átalakításra volt szükség, és az átalakítás okai mögött meghúzódott az, hogy bújtatott foglalkoztatás volt sokaknál. Mit jelentett ez a gyakorlatban, illetve hol húzható meg a határ a valódi szabadúszó vállalkozó és a papíron vállalkozó, de valójában alkalmazotti helyzetben dolgozó ember között?
7: Pontosan ez volt a bújtatott foglalkoztatásnak a definíciója, ami a legnagyobb probléma a kata esetében, hogy papíron ugyan vállalkozónak számított, mert katát fizetett, viszont alkalmazottként dolgozott, például minden nap ugyanoda ment be dolgozni, ugyanattól a cégtől származott a bevételének a nagy része, hasonló utasításokat kapott, mint egy alkalmazott, vagy éppen hasonló kötöttségekkel dolgozott, mint egy alkalmazott. És ezzel szemben, ha valaki valódi vállalkozó, akkor annak több ügyfele van, maga szervezi meg az életét, az időbeosztását, illetve ő viseli a vállalkozói kockázatot is. És pont a kata hatására egy olyan jelentős költségelőny jelentkezett a munkaerőpiacon, hogy valaki katásként dolgozik, vagy alkalmazotti jogviszonyban, hogy ez a költségelőny sokakat terelt a kata rendszerébe, és a cégeknek is inkább az érte meg jobban. Így meg tudták kerülni a közterheket, viszont ez versenytorzító hatásokkal is járt.
6: Akkor azt hiszem, hogy erre szokták azt mondani, hogy annak is megérte katázni, aki nem akart, tehát a rendszer elvitte abba az irányba, és versenyelőny jelentkezett ott, ahol katázás volt, és versenyhátrány adódott ott, ahol nem léptek bele ebbe a rendszerbe.
7: De munkavállalói szinten is kevesebb adót vontak le a bruttó bérből, illetve a cégnek is kevesebbet kellett egy munkavállaló után befizetnie.
8: Így van, tehát mindenki abban volt érdekelt, hogy ezt a kis szürke zónából átmenjen pontosan. Én még egyszer mondom, ez onnan ered, hogy a valorizáció elmaradt, ez az egyik, a másik. Egyre többen kerültek bele, valóban volt ez a versenytorzító hatás, és kár lenne tagadni, hogy valóban ennek az több mint 500 000 vállalkozásnak egyesek szerint akár a fele is visszaélésszerűen használta, csak senki nem azt nézte, hogy hogyan lehet ezt megjavítani, hanem ez egy óriási ilyen közfelháborodás volt, vagy gyűlt a munkavállalók, akik munkavállalói jogviszonyban voltak, és nem tudtak átmenni katába, azokban gyűlt a harag ezek ellen, és ezért sajnos nem jó döntés született, nem azt figyelték, hogy akkor ezt fehérítsük ki, valorizáljuk, emeljük meg a katatételét, szűkítsük a lehetőséget, ugye, amit ön elmondott, például a saját eszközeivel dolgozik egy vállalkozó. Tehát, hogy ezeket, mindegyiket teljesíteni kell, akkor katázhat, hanem inkább majdnem a megszüntetés, tehát a nagyon jelentős visszavágás volt a megoldás.
6: A 2022-es szigorítás egyik lényege az volt, hogy a katások főszabály szerint már nem számlázhatnak cégeknek. Ez elvileg lezárta a visszaélések egyik fő csatornáját, de ahogy Perdus úr is említette, sok valódi szabadúszót is kiszorított például. Önök hogy látják, lehet-e most olyan B2B, tehát üzleti felek, cégek közötti nyitást csinálni, amely nem hozza vissza ezt a kényszerkatázást, és hogyha lehet, akkor önök mondjuk milyen javaslatokkal vagy ötletekkel élnének?
7: Pontosan azért azt fontos lenni, hogy a cégeknek való számlázás önmagában nem gond, viszont ezen keresztül valósult meg a bújtatott foglalkoztatás, amely a csatornát ugye lezártak. Viszont itt többen kiszorultak ebből a lehetőségből, akik tényleg valódi vállalkozók voltak, és nem bújtatott foglalkoztatottak voltak. Több védő korlátot érdemes lenne tenni, hogyha szeretnék visszavezetni ez a cégek közötti számlázási lehetőséget. Például, hogy több megrendelője legyen az adott katázónak, hogy ezt figyelni, vagy éppen az együgyfőre jutó bevételi korláti szabályt hozni, vagy éppen egy speciális többletadót kérni bizonyos ügyfél koncentráció felett.
6: Azt hiszem, hogy egyébként az MKIK pont ezzel érvelt, hogy ők abban gondolkodnak, hogy egy olyan rendszer jönne létre, hogy mondjuk 80%-nál több számlát nem lehet egy ügyfélnek adni, vagy egy foglalkoztatónak adni, tehát hogy ilyen százalékos megközelítésben vagy részarányokban szeretnének előmozdítani egy egészséges koncentrációt.
8: Igen, mi is úgy látjuk, és emlékszem, hogy megvizsgáltuk 2021 vége felé, amikor lehetett látni, hogy ebben módosítás lesz, megvizsgáltuk, hogy milyen tevékenységi körök, milyen szakmákat érint, és több tucat olyan szakmát azonosítottunk a saját körünkből, amelyek teljesen legálisan használták. Tehát felsorolni is nehéz, tehát a számos fajta mérnökök, a PR szakemberek, reklámszakemberek, vagy nem tudom, az ipari alpinisták. Hát egy ilyen csapatnak nem is biztos, hogy egyedül dolgozik, ketten-hárman dolgoznak, ez lehet egy kis társas vállalkozás, és 4-5 irodaház az ügyfele, nem egy, mert ő nem alkalmazzák ott, hanem oda megy és lemossa az ablakokat kívülről. Rengeteg sok mérnök, tehát egy nagyon sok ez a szellemi szabad foglalkozású vagy szabadúszók használták. A másik megjegyzésünk, hogy 2013 óta, 2020-as évek elejére azért már annyira fejlettek voltak a vizsgálati rendszerek, akár a NAV-nál, vagy akár a mostanában a mesterséges intelligenciánál online számlázás, hát azonnal detektálni lehetne a visszaéléseket, tehát azért nem olyan nagyon nehéz ezt, akár pozitív, akár negatív ilyen listákat, vagy tevékenységi listákat is felrajzolva akár, de akár egyedileg is nem olyan nehéz ezt felderíteni, hogy a visszaélések 98%-át ki lehessen szűrni. Tehát én is azt mondom, hogy a B2B viszonylatban, tehát nem csak a lakosság felé, hanem vállalati szolgáltatások felé is meg kellene nyitni ezt a katta lehetőséget.
6: Igen, valóban sokat beszélünk arról, hogy Magyarországon az adóbeszedés hatékonysága jó, illetve sokat fejlődött az utóbbi időben, hogy az online pénztárgépekről minden információ begyűjthető, ugyanígy a foglalkoztatásban is, tehát valóban a monitorozás az könnyen rendelkezésre állna. Önök hogy látják, hogy összességében a 2022-es átalakítást mit jelentett a kisvállalkozóknak? Ugye az új kata lényegében a főállású lakossági szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók adózási formája lett. Kik jártak ezzel jól? nem beszéltünk még erről, ugye a 2022-es átalakítás kapcsán, és kik estek ki azonnal is indokolatlanul a rendszerből? Voltak olyanok, akik jól jártak az átalakítással?
7: Természetesen voltak, akik főállásban végezték a munkájukat és szolgáltattak a lakosságnak, például a fodrászok, kozmetikusok, szerelők, de akár a taxisokat is ide lehet sorolni. Viszont több vállalkozás is volt, aki más vállalkozásoknak dolgozott és számlázott. A már említett kreatív szakemberek, informatikusok, tanácsadók, akiknek át kellett térniük másfajta adózási formára, általány adózásra, vagy éppen céget alapítottak. Tehát visszatért a Kata az eredeti mikrovállalkozási logika körébe, és kiszorított olyanokat is, akiknél nem volt jelen a bújtatott foglalkoztatás.
8: Igen, mi is úgy látjuk. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy összedőlt a világ ezzel, hogy a Kata megszűnt. Voltak tüntetések, stb., de azért az élet ment tovább, csak nem erősítette, hanem gyengítette az adómorált. Sokan visszatértek, nem tudom számszerűen mennyien, de azért volt egy néhány olyan terület, ahol megnőtt a szürke és fekete munkavégzés, és egyáltalán egy megrázkódtatást okozott a vállalkozásoknak, főleg a legkisebbeknek, és nem javította az ő közérzetüket. Egy-kettő, mindez cserébe nem dobott óriásit sem az adóbevételek, hogy a Kata bevétel az súlyosan visszaesett. Nagyon sokan azt is el kell mondani egyébként, hogy átmentek mondjuk általányadózásba. Tehát valakinek ez jó volt, és nagyon nagy megrázkódtatást nem jelentett, csak nem volt szép az egész. Tehát a bizalmát a vállalkozói körnek nem javította. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ha most lesz egy váltás, és tényleg valamilyen formában, valamilyen reinkarnációba visszajön a Kata, akkor az nem teljesen ugyanaz lesz, ami volt, mert az ugyanazokat a gyerekbetegségeket fogja hordozni, tehát ezt szigorúbban kell venni, de ugyanakkor azokat a kisvállalkozásokat is be kellene engedni ebbe a rendszerbe, akik ezzel nagyon jól tudnak élni.
6: És ugye volt egy olyan időszak, amikor a katás kereteknek kialakult egy ilyen másodlagos piacra. Tehát, hogyha valaki még tudott számlát kibocsájtani, akkor azt átadhatta másnak a számla kibocsátásnak a lehetőségét. Lépjünk tovább. Gyakran elhangzik, hogy a legnagyobb probléma az alacsony társadalombiztosítási alap volt. Önök hogy látják, ez túlontúl felnagyított az érvelésben, vagy az ellenérvelésben, vagy ez valóságos problémát jelentett, mármint az, hogy az alacsony adó alacsony nyugdíj, tápénz, cseh és gyed alapot jelent, és hogyha már itt tartunk, hogyan lehetne úgy egy kedvező adózást csinálni, vagy a katát visszaállítani, hogy a katások ne váljanak időskorukra, vagy betegség esetén alulbiztosítottá.
7: Ez nagyon súlyos gond a Kata esetében, hogy éppen rövid távon most, amikor a bevételünket számoljuk, ahhoz képest a katásnak jóval kevesebb közterhet kell fizetnie. Viszont hosszú távon ez kevesebb adóbefizetéssel és járulékbefizetéssel jár, tehát egy rendkívül alacsony járulék alapja keletkezik a katásnak. Így például sokkal kisebb nyugdíjat is kap ahhoz képest, mint mondjuk a havi bevétele lehetett akár 1 millió forint is, vagy több százezer forint. Ehhez képest viszont a befizetett közteher csupán havi 108 ezer forintnyi bérrel rendelkezik a rendszerben. De sokkal kisebb nyugdíjat kap idővel, mint a bevétele volt neki katásként. Hasonló helyzet a táppénz esetében. Ott is kicsi az adóalap, és ahhoz képest számolják a táppénzt. És ugyanígy, ugye jogosult a katázó hölgy csedre, illetve gyedre, viszont alacsony ellátás kap érte cserében. Egy esetleges jövőbeli reform esetén fontos, hogy az egyszerűségét a katának tartsák meg, miközben a TB jogosultság az közelebb kerüljön a valósághoz, a valós jövedelmekhez, a valós élethelyzethez. Például, hogy választható legyen a havi fix összeg, amit befizet, és hogy abból neki mennyi járulék alapja keletkezik.
8: Igen, ezt is fontosnak tartjuk, hogy ne önmagába a katát nézzük, hanem hangoljuk össze az adórendszerrel. Nézzük meg, hogy hol tart, mekkora az adóék. Magyarországon ugye az adóék azért csökken, de még mindig a magasak közé tartozik, még mindig ebben bezzeg benne vagyunk az első harmadba, ugyanúgy a bérekben meg az utolsó harmad vagyunk benne. Tehát magas az adóék, nagyon nagy az elvonása a munkaerőnél, a munkaerőköltségnél, ezzel is összhangba kell hozni, hogy amikor indult, akkor nem volt ez a probléma, amikor indultak a 2013-ban, akkor nem volt ekkora a különbség. Ez is egy jó megoldás a kata visszahozás.
6: Perusz László többször említette, hogy a katánál elmaradt a valorizáció. Részint ez válasz is a következő kérdésre, de nézzünk még néhány más aspektust is. Milyen lehetne egy igazságosabb kata 2027-től, vagy ahogy az MKIK javasolja 2028-tól? Ugye felmerül több modell is, például a kisebb B2B, tehát üzleti partnerek közötti nyitás, a magasabb havitétel, ugye ez a valorizáció, a differenciált kata, aztán a szociális kata. Önök szerint mely irány kezelné legjobban az egyszerűség, a költségvetési bevételek és a visszaélések elleni védelem hármas problémáját?
7: Több javaslat is már elhangzott itt a beszélgetés során. Én szerintem a három legfontosabb elem ebben a tekintetben, hogy tényleg lehessen nyitni a cégek felé történő számlázás felé, persze határokat szabni, körülbástyázni ezt a lehetőséget, hogy a valódi vállalkozók tényleg tudjanak vállalkozóként működni és egyszerű adót fizetni. Illetve az előző kérdésnél, hogy a TB jogosultságot hozzászabni az élethelyzetekhez, a tényleges jövedelmekhez, vagyis akár magasabb havi adót befizetve is, de magasabb legyen a TB alap, a TB járulék. És akár egy differenciált kata is elképzelhető, hogy külön kezelik, akik a lakosságnak szolgáltatnak, és külön azokat, akik céges megrendelésekkel foglalkoznak.
8: Ja, mi is fontosnak tartjuk azt, hogy ennek a katázónak, amit a szerkesztő úr is említett, ne jelenjen meg a másodpiacát. Tehát ez nyilván egy torzító, hogy csináljuk egy katáscéget, mert hogy a év végén meg akkor ezt ki tudom használni. De még egyszer mondom, ezekkel a mai modern eszközökkel azért ezt szerintem ennek előrébb lehet menni. A kata egyszerűségét feltétlenül meg kell tartani, tehát ez egy ilyen általány jelleget mindenképp be kell hozni. Túl sok fajtát, hogyha létrehozunk, akkor az megint senki nem fogja tudni, esetleg nem tud kiigazodni közte. De az is igaz persze, hogy egy vállalkozó azért, hogyha konzultál akár a VOSZ-szal, a vállalkozói közösséggel, hogyha van könyvelő ismerőse vagy saját könyvelője, biztos meg fogja tudni mondani, hogy neked meddig érdemes katázni, majd az új katába, meddig érdemes általánosan adózni, és egyébként ha esetleg más adózási formát választasz, akkor meddig. Tehát mondjuk ettől annyira nem félnék, de mégiscsak én is megtartanám mindenképpen ennek a katának az egyszerűségét.
6: Végezetül nézzük meg azt a kapcsolódási pontot, amely azért kimondottan fontos, ez a kata, illetve a munkaerőpiac. Ugye jól tudjuk, hogy terjed, vagy el is terjedt már a platformgazdaság, sokan projekt alapon dolgoznak, és sokan szabadúszóként, mellékállásban, mikrovállalkozóként tevékenykednek. Önök hogy látják, hogy hogyan tudja a kata rendszere, vagy az új kata rendszere támogatni a munkaerőpiaci rugalmasságot, hogy közben azért ne bontsa le a munkavállalói jogokat és a társadalombiztosítási rendszert. Én azt gondolom, hogy a megváltozott munkaerőpiacon ilyen könnyített, vagy más, vagy kisebb adminisztrációs teherrel rendelkező adózási formákra szükség van, de ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan maradnak meg a munkavállalói jogok, és hogyan nem sérül a társadalombiztosítási rendszer.
7: Mindenképpen növekedett az igény a rugalmasabb munkavégzésre, munkaerőpiaci lehetőségekre, akár a részmunkaidős foglalkoztatásra, hogy főállás mellett még valami kis vállalkozást elkezd az illető, hogy térben és időben rugalmasabbak legyenek a munkavállalók. És ehhez kell alkalmazkodni az adórendszernek is. Ezt a régi kata egész jól támogatta, de az említett gyerekbetegségei miatt tényleg volt igény arra, hogy jobban körülbástyázzák a rendszert. Mindenképpen egy egyensúly fenntartása az, ami fontos, hogy a jövőbeli kata tervezetbővítésnél figyelembe legyen véve, hogy gazdasági erőt ad az említett egyszerűség az adórendszernek, viszont az egyszerűség szabályok nélkül torzíthat is. Ez látszott az átalakítást követően, illetve, hogy megmaradjon a társadalmi biztonság is a kata mögött, és ezt a hármast kell valahogy összeilleszteni a törvényhozásnak. Mivel hogyha az adórendszer az túl szigorú lesz, akkor az visszaveti a vállalkozási kedvet, innovációt, viszont hogyha túl egyszerű, túl laza, akkor pedig sérül és torzul a munkaerőpiac, illetve a társadalombiztosítás is.
8: Igen, ahogy említette, ez nagyon fontosak ezek az új formák. Én nem is mondom, hogy foglalkoztatási formák, mert ez a platform foglalkoztatás, ez pont, hogy átmenet a foglalkoztatott jogviszony meg a vállalkozó jogviszony között. De hogyha most van lehetőség arra, hogy egy új adónemet, vagy egy valamilyen, még egyszer mondom, egy kata kettőt, bárhogy is hívják, visszahozunk, akkor ez lehet, hogy jó fogja kezelni, vagy ez egy jó megoldás lehet a platform foglalkoztatásra is. Akár Magyarország, magyarok csinálják, akár vendégmunkások, bár most a vendégmunkás stoppal azért sok minden változni fog a munkaerőpiacon, de mégis erre is jó lehet a Kata. A biztosítottság és az öngondoskodás megint egy érdekes vonulat, vagy egy érdekes szempont. Valóban Magyarországon hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami kötelezően törvényileg, jogszabályilag előírt, azt fogják csak követni. Mi azt mondjuk, ugye mi a piaci oldalról, hogyha egy vonzó öngondoskodási formák lennének, legyen ez akár önkéntes vagy magánnyugdíjpénztári rendszer, annak is lehet egy reinkarnációja, vagy bármi más, akkor ezt fogják választani az emberek, hogyha ez egy egyszerű és vállalható terhet jelent. Tehát nem feltétlenül csak a rigorózus szabályok, hanem egy jól belőtt kata, egy jól belőtt szabály, és egy kiegészítő öngondoskodás. Én szerintem a modern 21. századi új típusú munkavégzésekre vagy vállalkozási formákra jó válaszokat adhat.
6: És ezt megtámogathatnák jó ösztönzők is egyébként a gazdaságpolitika részéről, ki tudnának kényszeríteni bizonyos cselekvési mintákat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a 2013-ban bevezetett kata előnyeit és hátrányait gyűjtöttük csokorba, kitérve a módosított formában való ismételt bevezetés lehetőségeire. Vendégünk volt a stúdióban Erdély Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, illetve Perdusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a 2013-ban bevezetett katánál elmaradt a valorizáció. Erre nagy szükség lett volna, de arra is kitértünk, hogy a mikrovállalkozásoknál jellemzően arányaiban nagyobb az adminisztrációs teher, és ezen kívánt enyhíteni a kata. De azt is szóba hoztuk, hogy nagyon fontos lenne a platform, illetve a projekt alapon való foglalkoztatás világában egy könnyített katához hasonló adó nem. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
5: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
9: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Venezuela 200 millió dolláros kezdőtőkével pénzalapot hoz létre a földrengés sújtotta térségek helyreállítására. A múlt heti földrengésben legkevesebb 189 épület teljesen megsemmisült, további 855 megrongálódott, egyebek mellett kórházak, hídak és közutak is. A halálos áldozatok száma meghaladta a 2500-at. Több mint 11 ezeren megsérültek és ezrek tűntek el. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók vegyi fegyverek, nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívritmus zavar miatti magas vérnyomás okozta. Azonosították a monakói robbantás feltételezett elkövetőjét. A hatóságok szerint egy 39 éves ukrán nő hajthatta végre a merényletet egy ukrán milliárdos ellen, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Több mint 350 éves fatemplom égett le az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a pusztafentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzoket a szakértők megvizsgálják. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén. A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület leégett. Az oltást nehezíti, hogy a rendkívüli szárazság miatt könnyen lángra kap az aljnövényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a forró száraz időjárás miatt szintén gyorsan terjednek a lángok. Híreink végén egy sporthír. 11-es párbajban nyert Egyiptom Ausztrália ellen a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata között Dallasban. 1-1-es döntetlen után az észak-afrikai csapat 4-2-re győzött és jutott a 8-ad döntőbe. Végül az időjárásról: napos idő várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, hajnalban 12-17, napközben 26-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: ha a kereslet megnő, vagy az ellátási zavarok továbbra is fennállnak. Nem elég a geopolitikai kockázat, az Európai Unió a metángáz kibocsátás csökkentésére hivatkozva tovább nehezíti a helyzetét, azaz saját energiabiztonságát veszélyezteti, állítja Alfred Stern, az ÖMV leköszönő vezérigazgatója. Itthon a magyar kormány megszüntette az üzemanyagárak felső korlátját a világpiaci árcsökkenésre hivatkozva. Vajon mennyire megalapozott ez a döntés? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket, Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Induljunk ki ebből a döntésből. Ugye a világpiaci ár esett, ennek következtében alakult ki az, hogy nincs szükség tovább a védett árra a benzinkutakon. De vajon, hogyha a nemzetközi környezetet nézzük, a kockázatokat, akkor ez az állítás, vagy ez a döntés, ez megállja a helyét?
1: Nem állja meg, és itt már be is fejezhetném, de azért gondolom nem azért vagyok itt, hogy egy-több mondattal le tudjuk ezt a kérdést. Valóban nagyon sokat esett a kőolaj ár, ez tény, hogy 120 dollár per hordós árról ma épp 70 fölé esett a Brent ára, tehát ez egy lényeges esés, de azt kell mondanom, hogy a jelenlegi kormány szinte belevetődött ebbe a helyzetbe, hogy gyorsan ugye a védett árat kivezethesse, ami csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem egészen esik egybe a választási ígéreteikkel, hiszen a választások előtt a kampányukban azt mondták, hogy minden jó dolgot meghagynak, amit a Fidesz jól csinált. Így volt ez a védett árak esetében is, sőt a jövedéki adó további csökkentésével ugye 480 forint per literes benzinárat ígértek. Hát ehhez képest az első mérhető intézkedésük a védett ára kivezetése volt.
0: Ezt máshol nem tették meg környező országokban, itt a nemzetközi, mondjuk a régióban?
1: Voltak árcsökkentések, de valóban a jövedéki, főleg a jövedéki adócsökkentésre fókuszáltak a kormányok általában, és egyéb kedvezményeket adtak. Ilyen, hogy magyar rendszámos autókra ársapka, ilyen azért ez elég unortodox magyar lépés volt, de hát ugye
0: a kifogás helyzet az, hogy is az Unió egyébként, ugye?
1: Hogy rengeteget tanult a volt kormány, a első 2021 novemberi a végén balsi felfüggesztéssel járó ársapkából, itt azért már mindenhol voltak fékek és egyensúlyok beépítve. Tehát ugye igaz, hogy a MOL-nak kellett volna, mi nagykereskedőnek azért nagy részét állni ennek a védettárnak, meg ugye tudjuk, hogy a kormány is minimum, EU-s minimumra engedte a jövedéki adót, tehát ők viselték volna a terhet, de mivel az alacsony áras tartalékból kapott a MOL, stratégiai tartalékból kapta az üzemanyagot, meg annak az alapanyagát, ezért gyakorlatilag a MOL se nagyon, a MOL is a pénzéhez jutott, ha nem is extra profithoz, de a pénzéhez jutott, a kutak is, a kiskereskedők és a nagykereskedők is, tehát ez egy jó felépített rendszer volt, a Fidesz azt javasolta, hogy ez a rendszer maradjon fenn, mint egy biztonsági garancia, hogyha megint elszaladnának az árak, akkor legyen ez beépítve, hogy védjék a fogyasztókat.
0: Magyarul egy árplafont kellene megtartani.
1: Úgy kell felfogni, de ez már működött a 2020-ban. Egy, az nem volt ilyen jó kimunkált dolog. Emlékszünk arra, hogy a Covid után volt bevezetve egy ilyen ásapka, amit utána fel kellett függeszteni. Ez egy sokkal jobb konstrukció volt, ami hosszú távon is alkalmazható lehetett volna. És hogy miért kellett volna ezt a rendszerbe tartani, ezt a védett árat, nagyon igaza van annak az osztrák szakértőnek, vagy vezetőnek, aki azt mondta, hogy nagyon képlékeny a helyzet, sőt, a Hormuzi szoros környékén. Gondoljunk bele abba, hogy azért itt ugye három főjátékos van, Irán, USA és Izrael. Na most az a baj, hogy Izraelnek és az USA-nak nem nagyon esik egybe az érdeke a rendezés során. Ugye az USA, mint ugye a nagykutya a történetben, ő azt a saját érdekeit követte elsősorban, tehát a hajózhatóság a Hormuz szorosnak legyen a régi, egyeztessenek mindenről, elsősorban a kereskedelem érdekelte, hogy álljanak helyre a LNG és a kőolaj exportnak a lehetősége, hogy álljanak helyre az infrastruktúrák, azokat ne érje támadás, és ugye az aknátlanítás és minden egyéb haladjon a maga útján. Fontos volt az USA-nak az iráni nukleáris program, de azt egy külön tárgyalási csomagba tették át, hogy ez ne hátráltassa a Hormuzszorosnak a megnyitását. Ehhez képest ugye Izraelnek az első helyen van az, hogy Iránnak az atomprogramját mindenképpen eliminálni, minimálisra, És Izrael ragaszkodott ahhoz is, ragaszkodik máig ahhoz is,

0: is, hogy Iránnak a szövetségesei, a proxiai, hogy szokták mondani, Hezbollah, a Huszik, a nem tudom még kicsodák, akik támogatják Irán pénzéből, de Iránnal egyetértve politikailag azért elég radikális oldalát képviselik a megoldásoknak, nem is főleg politikai, hanem akár fegyveres is, tudjuk ezt, hogy hát ők is legyenek a részesei ennek a békemegállapodásnak, és a fegyverszünet és a korlátozások rájuk is, meg a lefegyverzés rájuk is vonatkozzon, mert különben Izrael nem tudja magát biztonságba érezni. Tehát élesen szétválnak az USA és Izraelnek az érdekei a békekötéskor, és látjuk, hogy Izrael nem föltétlen fogadja el azt, amit az USA szeretne.
1: Ezért törékeny a helyzet.
0: Törékeny a helyzet, de még megmondom, hogy miért. Ugye az USA is mindenképpen a maga érdekeit akarja dőlőre vinni, tehát véglegesnek tekinteni, hiszen novemberben félidős választások lesznek, valamilyen megnyugtató eredményt föl kell mutatni az amerikai választópolgároknak, és arra is vigyázni kell, hogy azért az amerikai üzemanyagárak is szépen azért kezdjenek csökkenni, mert ott is fölmentek egy 30%-a. Izraelben is választások lesznek. Ugye október még előbb, mint az amerikai félidős választások, parlamenti választások lesznek 2026. október 27-ig legkésőbb meg kell ezeket tartani, és Netanyahu is el akar számolni a őket támogatónak. Láthatólag a háború folyamán folyamatosan nőtt a népszerűsége, ma a Likud párt és ő vezet a népszerűségi listán, de egy ellenérdekű ellenzéki koalíció meg tudná verni. Ezért az ő érdeke az, hogy tovább erősítse a saját támogatását, akár úgy is, hogy tényleg megpróbál mindent megtenni, mert azért az izraeli emberek is félnek az iráni atomprogramról, azért azt ne felejtsük el, hogy egy békés célú atomerőműbe 5%-os dúsítású urán kell, hogy energiát termeljen, egy atomfegyverhez 90%-os dúsítási szintű urán kell, és Iránnak 60%-ra dúsított uránja van, ami pár robbanófejhez vagy piszkos bombához már így is elég.
1: Legalábbis ennyiről tudunk. Ugyan bejelentési kötelezettség van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség irányába.
0: Igen, tehát ennyit tudunk, tehát azért gyanút kéne fogjunk, hogy mire kell, ha békés célra akarják használni, mire kell a 60%-os dúsítási fok. Tehát ez mindenképpen jogos, de hogy ez csak azt akartam ezzel a látámhoz, hogy nagyon képlékeny a helyzet, mert élesen szétválnak az érdekek, csak van egy átfedő metszet az USA és Izrael között, de nem feltétlenül egyezik meg mindenbe, és a kérdés az, hogy mennyire akarják ezt érvényesíteni a választások előtt, hogy optimalizálják a saját választási esélyeiket. Tehát ha lehet, az eddigieknél is törékenyebb a helyzet. Másrészt az elszórt aknák nagy része még ott van a Hormuzi szorosban, nem lehet tudni, hogy mikor robban egy, és hogyha robbant, hogy az valaki úgy fogja fel, hogy rakétatalálat, nem feltétlen lehet egyből beazosítani, hogy az most akna volt, vagy mi volt. Tehát gyakorlatilag azért mondom, hogy igaza van ilyen szempontból a volt kormány szakértőinek, hogy várni kellett volna, ez egy még mindig egy rendkívül képlékeny helyzet, bármikor robbanás lehet, és bármikor árobbanás lehet, és a védett ár, mint ásapka, a szolgálatot tehetett volna az emberek biztonságérzetének.
1: Gondolhatjuk, hogy ez rendben van, ez a Hormuzi szoros meg a Közel-Kelet, na de nekünk az olaj hát nem abból az irányból származik, hanem éppen, hogy Oroszország felől. Aztán különböző összetételű lehet ez. De itt az a probléma, hogy ez ugyanúgy követi a világpiaci árváltozását?
0: Természetesen. Tehát nagy kérdés, hogy majd a Tisza kormány mikor akar leválni az orosz energiahordozókról, de ez is be van lengetve, hogy az orosz kőolajat is a földgázhoz hasonlóan előbb-utóbb ki kell vezetni, reméljük nem leszünk olyan önsorsoltók, hogy ezt idő előtt megtesszük, de nyilvánvaló, hogy az urasz ára is követi, most már megint beállt egyébként az a helyzet, ami volt a Hormuzi szoros problémái előtt, hogy az urasz most már megint olcsóbb, mint a Brent meg a VT, tehát megint olcsóbban lehetne hozzájutni. Most alkalmas lehetne a helyzet, hogy a elfogyott stratégiai készleteket újra töltsük, reméljük, hogy ez zajlik is. Csak hát ugye a helyzet az, hogy a helyzet nem is elsősorban a kőolajnál egyébként kritikus, hanem sokkal inkább az LNG meg a földgáz helyzet az, ami Európára nézve kritikus.
1: Hát erre figyelmeztet ugye az OMV-nek idézett leköszönő vezérigazgatója, nyilván lehet, hogy ilyenkor már bátrabban beszél, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Szóval, hogy Európa nincsen olyan helyzetben, hogy válogasson és kizárjon bizonyos gázellátási forrásokat. Hát az elég egyértelmű.
0: Igen, egy jó 15 20%-kal magasabb az ázsiai földgáztőzsde jár, ugye ezt LNG-t kell érteni ez alatt, és ez elég arra, hogy az LNG szállítmányuk akár a Hormuzi szorosból, akár honnan, abba az irányba vegyék tehát ázsiai piacokat célozzanak meg. Itt jön vissza sajnos az, hogy az Ázsia függött elsősorban, az ázsiai nagyhatalmak függtek elsősorban a Hormuzi szorosból érkező LNG-től, ők sinlették meg ezt a Hormuzi szorosbeli válságot leginkább, ott mentek legmagasabbra az árak, és ez most az egész világpiacról arra szívja el az LNG-t. Ugye nyilván a kitermelők meg a kereskedőknek az a célja, hogy maximalizálják az árakat, ázsiai felé megy az LNG, a többlet LNG a piacon. Ezért az európai földgázárak, tőzsdei földgázárak extrém magasak, még mindig nem nagyon csökkentek. Ugye 50 euró per megawattóra fölött vannak nem, most csak 45, de az akkor is magas. Tehát tavaly ilyenkor 35 volt, és már az is nagyon magas volt. Az is duplája volt az orosz-ukrán háború előtti árnak. Tehát most 45 euró per megawattóra, a tavalyi betárolási program elején 35 euró per megawattóra volt, és a kereskedelmi tárolók már akkor is nagyon vontatottan töltötték fel a tárolókat, akkor sem sikerült elérni az Európai Unió előírásait, és hogyha most ezt projektáljuk, hogy mi lesz a betárolási időszak végére, 70% környékét mondanak, ha egyáltalán ez megvalósul, és 90 körül kéne lennie, hogy minél biztonságosabbak legyünk a térre. Ugye ezelőtt 2023-ban a tárolók feltöltöttsége az évnek ebben a szakaszában 75%-os volt, most 50% alatt van. Tehát itt tartunk, és nagyon magasak az árak. Nem lehet tudni, hogy a kereskedelmi alapon működő nyugat-európai tárolók majd hogy ütemezik. Mert ugye el tudjuk képzelni, hogyha drágán tárolom be a földgázt, akkor azt még drágábban akarom eladni, ha a kereskedelmi alapon működik, az még drágább lesz a fűtési szezonban. És ugye a drága földgázból nagyon nehéz lesz olcsó áramot csinálni, úgyhogy ebből meg aztán ez az áramárakra is hatással lesz.
1: Szóval vagy hiány lesz, vagy ha lesz is, akkor drágább lesz ez. Igen. Most már matematikailag következtethető.
0: A piac megoldja a hiányt, mert hogyha valahol extrém magas árak vannak, akkor nagyon szívesen átterelik ők az LNG-t máshonnan, csak ugye ezt a végfogyasztók fizetik meg a mai piaci világban. Ugye Magyarország ilyen szempontból kivételes helyzet volt a rezsivédett árakkal. Itt a jövőben nem tudjuk, ez is majd hogyan fog alakulni.
1: Na most itt van közben ez a bizonyos rendelet, és itt az ember elgondolkodik, hogy akkor a józan ész az hol van. Egy új uniós rendelet 2027-től kötelezővé tenni, hogy az Európai Unióba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metán kibocsátást. Most közben itt már 12 ország tiltakozik, hogy 3 évvel halasszák el. Ők jól látják tökéletesen, hogy ez bizony energiabizonytalanságot eredményezhet, és erre utalt az osztrák OMV leköszönő vezérigazgatója is. Hát itt ebben benne vagy.
0: Műsorvezető, hagyj szóljak itt bele egy kicsit.
1: Kérni akartam, csak összefoglalta a problémát.
0: Hogy gondoljuk meg, hogy azoknak az országoknak, akik exportálnak LNG-t, ugye most már csak LNG, szinte csak LNG formában lehet Európába földgázt exportálni, hiszen vezetékes szállítás az nem sok maradt. Ezeknek igazolni kell, hogy a bányászat során a szivárgás, a metán szivárgás az minimális vagy nagyon alacsony. Tehát ugye a metán egy nagyon erős üvegházgáz, 28-szor erősebb, mint a széndioxid. A tartózkodási ideje rövid, de ettől függetlenül nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint egy nagyon erős üvegházgáz. Ezért mindenki, aki importál Európába földgázt, a importáló helytől, vagy az exportáló országgal egyeztetve igazolni kell, hogy hogy kezelik ezt a bányászat során, a földgáz felszíre hozatala során keletkező szivárgó metánt.
1: Ugye ez egy éregrepesztéses eljárás ráadásul.
0: Vagy az,
1: ugye
0: ahol palagáz van, vagy hagyományos fúrókutak, de azért azt tudni kell, hogy ilyenkor azért egy jelentős mennyiségű metánt elfáklyáznak mindenkinek az idősebbeknek, különösen az emlékképeiben biztos vannak ilyen fúrókutak, amik
1: ég a teteje, mint egy fátya.
0: Nem mindig lehet a szivattyúzási, tárolási kapacitásokat összehozni azzal, hogy most éppen mennyi jön föl, ki meg mennyi marad benn, és ezért ez is a szabályozásnak egy eszköze. Ez hozzátartozott eddig a földgáz kitermeléshez, és bizony ez egy jelentős mennyiség, ez a kijutó metán, úgyhogy ezzel el kell számolni. Ez a baja, és ez megnyilvánul az úgynevezett határmenti karbonvámban. A magas üvegházgáz intenzitású termékek esetén emelt vámot kell fizetni, amit a energiakereskedő fizet. Na most így befolyásolni lehet a piacot, befolyásolni lehet egy tisztább működés felé, de ez emelés az árakat, és nagyon sok ország az USA-n kívül, aki Európába exportál LNG-t, Katar, Egyesült Arab Emírségek, stb., ők azt mondták, hogy ha amennyiben az EU ezt nem függeszti föl ezt a szabályzást, akkor ők nem fognak többet szállítani az EU-ba.
1: Na most akkor van egyszer egy szankció ugye az orosz eredetű energiahordozókkal szemben, aztán itt van ez a metánrendelet a nyugati típusúakkal szemben, ami eddig mondjuk alternatívát jelentett, persze csak részben, most akkor ez is szűkül, na hát ezért mondta az Osztrák Olajtársaság legköszönő vezérigazgatója, hogy Európa saját energiabiztonságát veszélyezteti ezzel az adminisztratív döntéssel.
0: Igen. Hát nem véletlenül egyébként stagnál az USA-n kívül az összes többi LNG exportáló ország európai exportja, mert nem tudják, ezt helyesebben, hogyha Európa ennyire ragaszkodik a zöldítéshez, ők nem fognak befektetni. Plusz kitermelésbe, plusz szállítási kapacitásokba, hiszen soha nem térül meg a befektetésük. Az USA meg úgy gondolja, hogy ő neki van eszköze arra, hogy a Európa akadékoskodását fölülírja, ugye ő a nagykutya, látjuk, hogy gyakorlatilag dominálja az EU-USA megállapodásokat. Van amúgy is egy egyezmény, hogy évi 250 milliárd euróért vagy dollárért veszünk energiahordozókat 3 éven keresztül. Ezt az egyezményt az Európai Unió máig nem ratifikálta egyben, meg a tagállamok. Tehát a 250 milliárd eurós keret 100 milliárd euróig lett kitöltve eddig. Már egy év eltelt az elvi megállapodás óta, és Eru még nem ratifikált. Ezért mérges, és ezért van mosolyszünet Trump, meg ugye az Európai Unió között ezért is. Európa ezt eddig 100 milliárd euróig töltötte föl ezt a keretet, és még hiányzik 150. De ha ez megvalósul, ennek a vége az lesz, hogy így is ott tartunk, hogy a európai LNG export 60%-a az USA-ból jön. Ez már nevezhető lenne egy függésnek. Ez az összes importnak, az összes EU-s földgázimportnak a 30%-a. Ez is elég nagy szám. De ha megvalósul, hogy Európa kitölti ezt a keretet, akkor az LNG 100%-át onnan kell hoznia, és a földgáz, ez mindennel együtt, az földgáz import 100%-ának szinte az EU-ból kéne jönni. Tehát egy nagyon szignifikáns, 60-70-100% hatalmas számnak. Tehát ez függés. Ugye ez függés. Amikor nagyon féltek az oroszoktól, hogy mennyire orosz függő Európa, az orosz import aránya 45% volt.
1: Azt jelenti, hogy az egyik függés kiváltott a másikra.
0: Igen, és most nem tudom, hogy ha az európai vezetők most szépen elmennek a függöny mögé, és őszintén beszélgetnének egymással, akkor igazából mitől félnek jobban, Putyintól vagy Trumptól? Én nem vagyok biztos, hogy mit válaszolnának. Tehát egy kicsit se került Európa jobb helyzetbe, ráadásul így, hogy így az összes többi beszállító az lekopik, emiatt a ESG-s zöldítés miatt, amiről beszéltünk, hogy a földgázszivárgásnak, a metánszivárgásnak a megszüntetés, az összes többi eltűnik, nem lesz többet verseny sem a piacon. Tehát Amerika annyit kér, amit nem szégyel.
1: Na most akkor majd aztán beszélhetnénk itt ennek a vegyipari vonzatairól is, mert hogy azért ez a jelentős fogyasztói jóléti társadalom elég erősen az olajra és a gázra épül, itt a kozmetikai cikkektől kezdve a műtrágyán keresztül mindenféle van. Úgyhogy az, amikor azt mondja valaki, hogy majd megújul energiákkal kiváltja, azzal voltak éppen a vegyipart anulálná, csak így egy rövid mondat is zárójeles, mert aztán megyünk tovább itt a hazai viszonyokra.
0: Gondoljuk meg, hogy az életünket a műanyagok veszik körül szinte minden, és az, hogy műanyag eszközeink vannak, amik lássuk be, hogy fát váltanak ki. Ezek fából, meg acélból, meg olyan anyagokból lennének, ami sokkal jobban terhelné a környezetet. Tehát gyakorlatilag ez is visszalőne.
1: Szóval a kozmetikaipar, meg egy csomó minden is, meg a nyűtrágya, ugye, ami az élelmiszer termeléshez fontos. És akkor itt van ez a bizonyos láb, hogy hogy is épülne fel a magyar energiabiztonság. Kapitány István miniszter bejelentette, hogy 10-szeresére növelnék néhány év alatt a szélerőmű kapacitást Magyarországon. 2030-ig ez a cél, hiszen itt pályázatok vannak, a programhoz közel 2,5 milliárd, azaz 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleértve a villamos energiahálózat korszerűsítését is. Ugye hazánkban látványosan nőtt a energia, megújuló energia részaránya, naperőművek. A szélerőművek nem kaptak ekkora teret. Mi volt ennek az oka, és ez a terv, ez hogyan befolyásolja azt a bizonyos energiamixet, ami egyébként stabilnak kell, hogy legyen itthon.
0: Egyébként azt el kell ismerni, hogy emögött azért lenne ráció, csak ugye mindig az ördög a részletekben, meg a számokban rejlik. Lenne ráció, mert ugye a szél erőművek termelési profilja az más, mint a nap. Azok este is működnek, ha fúj a szél. Azok sok egy valamennyivel nagyobb a kapacitás kihasználtságuk, tehát kicsit nagyobb hatásfokkal működnek, de persze nem biztos, hogy ez Magyarországon is igaz. Éppen ezért nem volt eddig a szélerőmű olyan nagyon becsben tartva, mert Magyarországon nem túl jó a szél, nem egyenletesen jó, vagy nem túl jó a szélerőművi potenciál.
1: Hosszantartó kifújt szelek, az kevés földrajzi helyen.
0: Így van, nekünk a szélpotenciálunk nem olyan jó, ezért nem volt túl hangsúlyozva a dolog. Másrészt meg azért, ugye itt van egy csomó kis-közép-európai ország, a V4 plusznak ugye egységesített az energiapiaca, összekapcsolta, működik. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol a szélenergia nagyobb szerepet kapott, mint Lengyelország vagy Románia, az ő termelésük kiegyenlíti azoknak az országoknak a termelését ebben a régióban, akik elsősorban napra tettek. Tehát ugye nem szabad ilyen kis országok szintjén szétbontani ezt a piacot, amikor amúgy is egységesítve van. A eddigi meglevő szélerőmű kapacitások kiegyenlítették a magyar napot. De nem baj, a negatív órás áramár, a negatív áros időszakokat le lehet harmadolni akkor, ha megépül ez a szélerőmű kapacitás. Csak ezzel az a baj, hogyha egy villamosenergiarendszernek az egyik elemét ilyen erőteljesen megváltoztatom, akkor magát a rendszert is meg kell változtatnom, hogy beépüljön. Ez nem csak annyi, hogy most felhúzok 4 gigawatt szélerőművet, és utána csodálkozok, hogy összeomlik a rendszerem. Mert kb. Ez lenne a helyzet.
1: Ugyanis egyenlőnek kell lenni, ez a lényege.
0: A fogyasztásnak és a felhasználásnak mindig egyenlőnek kell lenni, és miután időjárás függő kapacitásról beszélünk, megint csak kell a tárolás és a kiegyenlítés. És azt is növelni kell. Hát most futunk ugye a 25-szörös naperőművi kapacitás növelés után, ezért épül a 3 új földgáztüzelésű blokk, majd 2030-as évek elejére megépül, ezzel lehet kiegyensúlyozni majd ezt a rendszer. De emellett 1 gigawattnyi hatalmas akkumulátoros tárolási kapacitás, hogy terve van. Na most, ha ez, ugye a terv az, Magyarországnak van egy elfogadott nemzeti energia és klímaterve, amit Brüsszel is rábólintott, amiben az van, hogy 2030-ig 12 gigawattnyi naperőmű lesz összesen, most 8500-nál tartunk, és 1 gigawatt szél. Na most ez egy elfogadott terv. Ezt akarja az új kormány felülírni, hogy lesz ezek szerint 12 gigawattnyi nap, és 4 gigawatt szél. Ezzel nagyon erősen megnövekszik a időjárás függő kapacitás mennyisége, és emiatt új további földgáztüzelésű erőműveket kell építeni, legalább 2 gigawattnyi újat a most épülők mellé.
1: Paks erre nem megoldás?
0: Nem.
1: Ja, ugye,
0: csak igen, a földgáztüzelésű erőművekkel.
1: Azt lehet beindítani, meg leállítani kívánságnak, hát illetve szükségszerűnek megfelelően. Paksnál ugyanez a probléma.
0: Hát igen, és az Paks a 80-as években épült, tehát nem így épült. A mai modern földgáztüzelésű atomerőművek, különösen a kis modulális reaktorok, azok alkalmasak, rugalmasabb működés, de Paks, a régi paksi erőmű nem alkalmas erre. Ez az üzemidő hosszabbítás, a második üzemidő hosszabbítási opciót, ez lehet, hogy súlyosan megkérdőjelezni, hiszen az erőműt, ha kibekapcsolgatom, az nem, az tovább rontom.
1: Nyilván ezt az újjal sem lehet megtenni, ugye
0: szóval. A földgáztüzelésű erőművek valók erre, ezek közül is csak a modernek tudják ezt, a modernek és speciális technológiával ellátottak működők tudják ezt produkálni, ezt a nagyon flexibilis működést, amivel ki lehet a időjárás függő megújulókat ki lehet egyenlíteni.
1: Na most szóval megint csak el a földgáz, oda jutottunk.
0: Persze, 1,6 gigawattnyi új földgáztüzelésű blokk épül most, ezt még 2 gigawattal meg kell tordani, ha ezt mindent meg akarok építeni. Meg kell duplázni az ipari akkumulátoros tárolási kapacitást az országba, plusz meg kell erősíteni lényegesen a megfelelő infrastruktúrás elemeket. Ennek a beruházási igénye körülbelül 5000 milliárd forint. 5000 milliárd forint.
1: Mennyit jövet ebből az unióból?
0: Hát az összes, ami bejön, az 6000 milliárd.
1: Hát akkor világos. Oké. Okay.
0: Na most mindegy, hát majd beruházók megcsinálják, de akkor meg mi fogjuk visszafizetni, hiszen a rezsipolitikának valószínűleg lőni.
1: Ezt a miniszter úr mondta, hogy ő megtanulta, amikor nagy vállalatot vezetett, hogy akik megfizetnek valamit, az végsősorban mégiscsak a fogyasztó.
0: Az a végén mindig a fogyasztó. Na most mondok még pár számot. A magyar GDP 81 ezer milliárd forint. Ennek körülbelül a 4%-át költjük egészségügyre, és majdnem az 5%-át oktatásra. Ez a 5000 milliárd forint beruházási költség, ez körülbelül a 4,5%-a a magyar GDP-nek. Ha ez így épül meg, megépülhetne, de akkor nem szabadna tovább emelni a naperőművi kapacitást, meg kéne állni ezzel a 8,5-9 gigawattnyi szinten, és erre kéne ráépíteni ezt a 4 gigawattnyi szelet. Akkor életképes lehet, hiszen a szél meg a nap valahol egy kicsit kiegyenlíti egymást, és gyakorlatilag a negatív áras időszakok harmadát ezzel meg lehetne szüntetni.
1: Plusz a de, gázerőművek, amiről beszélt, az meg kell. Tehát azt
0: ha a naperőművek helyett épülnek meg a szélerőművek, akkor kell, de nem ennyi. Tehát akkor a szabályzási kapacitás lejjebb lehet, hogy akkor nem kell föltétlen megduplázni az akkumulátoros tárolást. Tehát akkor észszerű, az egész rendszer lehetne észszerűbb, de kevesebb nap, akkor fel kell adni a Nemzeti Energia és Klimatervben beígért 12 gigawattnyi naperőművet, mert akkor azokra nem lesz szükség. Tehát akkor azt most álljunk meg 8,5-nél, és építsünk helyette szelet. Ez így oké.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Toldi Ottónak, a Klímapolitika Intézet vezető kutatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakukkel Tamás. Viszonthallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: A Kossuth Rádió Balassa Gyarmaton FM 93,7. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: Magyarország első indiai zeneiskolájába látogatunk el a mai adásban. Jó napot kívánok! Budapesten vagyunk a Ganapati Zeneiskolában. Itt az indiai klasszikus zenét keltik életre Virág Balázsral, aki az iskolának az alapítója és vezetője, illetve maga is pakhavacs specialista. Leültünk törökülésbe egy szőnyegre, és körülöttünk a hangszerek. Na most Balázs, hogyha valaki eljön ide, és pont ugyanúgy nem tud semmit erről a hangszerről, mint én, akkor mivel kezdi?
3: Kevesen jönnek úgy ide egyébként, hogy nem tudnak az indiai zenéről semmit. Tehát az ide jövés az már egy olyan pillanat, amikor az emberek általában körbejárják a témát, hogy mi ezzel a helyzet, vagy esetleg hallották egy koncerten, vagy volt valamilyen élményük, és felmerül bennük, hogy de jó lenne egy kicsit ezt jobban megérteni, kicsit ezt esetleg megtanulni.
2: Beavatottakat mivel avatja be még jobban?
3: A tanulás kezdete az igazából arról szól, hogy megtanuljuk megérteni a zenét, ugyanis a keleti zene úgy általánosságban az nagyon különbözik formájában és struktúrájában a nyugati zenétől. És ameddig a nyugati zene úgymond a vérünkben van, tehát hogyha hallunk egy zenét itthon a rádióban, vagy elmegyünk egy koncertre, akkor ösztönösen értjük a fordulatait, ugyanis olyan emberek készítik azt a zenét, akik ugyanabból a kultúrából jönnek, mint mi.
2: Belénk kivódik.
3: Abszolút. Azonban egy keleti embernek a gondolatai, az érzelmei, azok egészen mások, mint a miénk, és az egész zenéjük teljesen más. Tehát ezt nem értjük ösztönösen. Amikor egy ilyet hallunk, akkor legalábbis, amit velem történt még gimis koromban, amikor meghallottam egy ilyet, akkor kicsit így füstölt az agyam, hogy most mi? Most akkor mi? Micsoda? Hogy ez akkor hogy van? Meg miért ilyen furák ezek a hangok? Meg miért ilyen fura ez a ritmus? És elkezdett érdekelni, hogy szeretném megérteni ezt a másfajta gondolkodást. És szerintem ez a kulcsa annak, hogy valaki eljöjjön ide.
2: Nagyjából le tudja nekem valamelyik hangszere játszani, hogy mi fogta meg?
3: Hát nagyon örülnék neki, ha le tudnám játszani, mert én egy olyan mestert hallgattam, aki 50 éve foglalkozott már indiai klasszikus zenével. Én még nem tartok ott.
2: Hajlandó vagyok alkudozni. Akkor mutasson valamit, ami nekem lesz idegen.
3: Én ritmuszenével foglalkozom alapból.
2: Balázs addig elővesz egy táskából egy ilyen dobot. Na most van ennek valami magyar megfelelője egyébként? Mert olyan tényleg, mint egy hosszú dob, az oldalán különböző húrokkal.
3: Hát ennek nem igazán van. Ez Észak-Indiának egyébként a legősibb, ma is használt hangszere. Az a neve, hogy pakhavacs. És Indiában úgy tartják, hogy háromféle isteni hangszer létezik, vagy szanszkritul Mangal Vádja.
2: Ez bebontogatja ezt a hangszert, mert az alja meg a teteje természetesen le van fedve, ahol a bőrök feszülnek, hogy az ne sérüljön meg. Háromféle hangszer létezik, vagy háromféle isteni hangszer.
3: Az első, a három közül a fuvola, amin Krishna játszik, a bansuri, a második a vína, vagy lant, amin Saraswati játszik, és a harmadik az pedig a mridang, vagy a dob, amin Ganesha játszik. És
2: akkor ez az utóbbi?
3: Hát nem ez az utóbbi, ez ebben a formában a hangszer körülbelül 600 évvel ezelőtt alakult ki, de ez a legközelebbi őse állítólag ennek a mitológikus dobnak, amin Ganesha is játszott, ezért egyébként istenként tisztelik az indiaiak ezt a hangszert. Továbbá ezért is a neve a zeneiskolánknak, a Ganapati Zeneiskola, ami egyébként Ganesha 108 nevéből az egyik.
2: Balázs behangolta a hangszert, na most valamilyen gyurmaszerűséget tett oda az oldalára, ezt a kezében gyúrta, és utána így hosszasan kifeszítette a nagyobbik bőrfelületen. Ennek mi volt a szerepe?
3: Igen, ez egy eléggé régi technológia. Ez az én lustaságom, hogy egy ilyen gyurmaszerű anyagot használok hozzá gyakorláshoz, de egyébként koncerthez, meg néha gyakorláshoz is, amikor van hozzá erőm, meg van kedvem utána kitakarítani, akkor lisztből és vízből készült tésztát kell gyúrni, azt kell tapasztani a bőrre. ugye hordó alakú hangszer, és két bőr van egyszerre összekötve rajta. A jobb oldali bőr egy úgynevezett sziáhi nevű pasztával van bekemve, amit a hangszerkészítők nagyon nagy tudással és precízióval tesznek rá. Ez rizsből, vasreszelékből készült gyurma, ami egy permanens dolog tulajdonképpen a bőrön. Ez azt eredményezi, hogy egy ilyen szép csengő hangja lesz tőle a bőrnek, és zenei hangon szólal meg. Tehát ennek a fekete pasztának köszönhetően hangolható lesz a bőr. Na de ugye két bőr van összekötve, és a jobb oldalit ezt kalapáccsal felhangolgatom, meg azzal, hogy befeszítem a kis szíjakat pontosan ugyanolyanra minden oldalon, hogy azonos hangmagasságon legyen, de akkor viszont a bal oldal elhangolódik. Erre azt találták ki az indiaiak, az a technológia, hogy oda viszont nem egy állandó ilyen kis szem van föltapasztva, hanem lisztből és vízből készült tészta van ide rakva, itt viszont a tészta mennyiségével hangoljuk a bőrt. Tehát minél több tésztát teszek rá, annál mélyebb lesz, és minél kevesebbet, annál magasabb.
2: Tehát a két bőrfelület ugye úgy van ráfogatva, hogy itt vannak oldalt a húrok, ezzel köti rá, behangolás megtörtént, és akkor onnan indultunk, hogy valami hasonlót, mint ami megfogta gimiben, hogy ez mi volt, mi lehetett.
3: Lambo, dara, gadadara, vidyadara, ganapati, gati, ikadanta, dyanamata, gajananana, vibadanta, antakaratá. Vibadanta, antakaratá. Vibadanta, antakaratá.

0: Amint lehetett hallani, ez a dob, ez picit több annál, mint hogy ritmus szolgáltat. Sokkal líraibb műfaj annál, mint hogy egy ütemet szolgáltassunk vele. Itt érzelmek kifejezéséről van szó, istenekhez szóló versekről van szó, és sokkal nagyobb mélysége van, mint amire először gondol az ember. Tulajdonképpen azt is szokták mondani, hogy ez olyan, mint egy ilyen beszélő dob. Ennek van egy ilyen ritmus nyelve, és minden egyes ütéshez tartozik egy szó, amit a szánkkal is ki lehet mondani. Besétál ide a szobába valaki, és azt mondja nekem, hogy akkor én gyakorlás nélkül el tudom játszani, hogy mert ugye minden egyes szóhoz, amit az előbb mondtam, tartozik egy ütés. És ez egy ilyen nyelvet alkot, amin keresztül lehet kommunikálni. Van egy nagyon kedves kompozícióm, amit a guru nagyapám írt. Ő egyébként Vrindávanban lakott, és Vrindávanban ugye Krisnát imádja mindenki, és nagyon Krisnáról szól minden. És van egy kompozíció, ami arról szól, hogy a lányok mennek le a folyóhoz vízért, a fejükön a kis agyag korsókkal. Nem mondom el végig az egész kompozíciót, de nagyon szépen mutatja a líraiságát ennek a ritmus művészetnek, hogy pusztán ütésekkel ki lehet fejezni konkrét történeti elemeket. A kompozíció végén van, hogy Krisna előbújik a bokorból, és picikkel kis kavicsokkal kezdi dobálni a lányok fején a korsót, hogy kibillenjen az egyensúlyokból, hogy nézhesse a szép csípőjüknek a ringását. És ez úgy fog szólni a kompozícióban, Brajabale tattatei, tattatei. Ugye tattatei,
1: ezek a kövek.
0: A tattateiek is kövek, és aztán futnak a lányok. Tigdadigdigdei, tigdadigdigdei, tigdadigdigdei.
1: Ez meg a csípő táncolás.
0: Tigdadigdigdei, Brajabale tattatei, tattatei, tigdadigdigdei.
1: Kezdem érteni a dolgot, de gimisként ez hogy jött az életébe?
0: Az első lépés az igazából a keleti zenéhez való fordulás volt, amiben a nagy fordulópont az volt, hogy egyszer egy perzsa zenészt hallottam játszani, és nagyon érdekes volt ez a látvány, hogy egy ilyen öreg mester volt, ilyen nagy hosszú fehér hajjal, meg nagy hosszú fehér szakállal, és egyetlen egy kis lantot tartott a kezében, amit szétárnak hívnak egyébként, egyedül játszott egy koncerten, és egy ilyen önálló utazás volt a zenéje. És amíg a nyugati zenében mindenhol azt látjuk, hogy a grandiózus dolgokról van szó, az összhangzattanról, a harmóniáról, hogy több zenész egyszerre játszik, és hogy ez milyen fantasztikus koordinációt igényel és összhangot, addig a keleti zene az pont az ellenkezőjére fókuszál. Ott mindig csak egy valami történik, de az egy valami, az borzasztó mélységbe történik és komplexitásban, és ez nekem nagyon tetszett. Elkezdtem hallgatni ugye az iráni zenét, és abban is egyébként nagyon gazdag dobos művészet van, és egyszer csak így szembe jött velem az interneten egy hirdetés, hogy valaki árult egy indiai dobot. És felhívtam azt az embert, hogy fú, de érdekes, mert megnéztem róla pár videót, hogy na ezen aztán nagyon tudnak játszani, és felhívtam az embert, hogy ha tudna valakit itthon, aki meg tud rá tanítani, akkor megvenném.
1: Na és erre ő?
0: Adott egy telefonszámot, Mótyán Tibor tabla mesternek a számát, és akkor elmentem hozzá tanulni, és így kezdődött.
1: Ez a folyamatnak az eleje. Hogy jut el aztán ösztöndíjasként Indiába, hogy ott tanuljon?
0: Tibor tanított engem pár évig, és ő utána azt mondta nekem, hogy bennem van valami olyan vágy, meg valami olyan tűz, ami miatt ő úgy gondolja, hogy ő nem fog tudni végigvinni azon az úton, amin én szeretnék, hogy menjek el és keressek egy indiai tanárt magamnak.
1: Teljesen laikus vagyok, de értem, hogy a Tibor miről beszélt. Nézve meg, hallgatva azt, amit csinál, igen.
0: És akkor nagyon sokáig így kicsit ilyen elveszett volt, amit próbáltam tanulni innen meg onnan, és egyszer csak szembe jött velem YouTube-on a mesterem, ahogy játszott egy koncerten, és egyszerűen így letaglózott az a fajta ilyen elegancia, meg az a zenei szép amit ő képviselt, és fogta magam, írtam egy e-mailt neki, hogy nincs-e kedve tanítani, és akkor azt mondta, hogy igen.
1: Na jó, hát ez gyönyörű, de hogy valaki Magyarországról bejelentkezik az indiai mesterhez, ő azt mondja, rendben fiam, gyere, és akkor utána az indiai nagykövetségen keresztül lett ebből ösztöndíj, mert hát azért ez még mindig egy picit ilyen filmesen hangzik idáig.
0: Igen, hát ez ugye egy hosszú folyamat, ez egy több mint egy évtizedes folyamat volt. Ugye tanultam először online, és akkor utána egy idő után kimentem a mesterhez Indiába, akkor eltöltöttem vele pár hónapot, 5-6 év után azért elkezdtem fellépegetni, elkezdtem foglalkozni kicsit profiban a dolgokkal, és előbb-utóbb valahogy így sikerült ebből egy ilyen szakmát csinálni.
1: Bármilyen zenei előképzettsége volt előtte?
0: Gitározgattam, de emlékszem, hogy mindig próbáltam ellógni az órákról, és a tanár az iskolában mindig szaladt utánam, hogy merre lehetek. De mindig is zenélgettem, mindig is a zene ilyen központi dolog volt az életemben.
1: És mivel foglalkozott, mielőtt az indiai zenével eljegyezte volna magát? Azt mondja nekem, hogy könyvelőből lett indiai zenész, szóval akkor megőrülök.
0: Hát majdnem egyébként, viszonylag közel áll a szakmám a könyvelőhöz, én biofizikus vagyok amúgy.
1: Jó, tartom, megőrülök, oké.
0: Fizika volt, utána egy kis programozás, és valahogy az volt az egész életemben, hogy mindig, amikor mást próbáltam csinálni, mint ezt, akkor valahogy így nem működtek a dolgok. Tehát valahogy így nem volt boldogság, és akkor ezért jutottam el odáig végül, hogy akkor végül is ezt csinálom.
1: Azt mondja a saját videócsatornáján, hogy úgy tanít, mint az indiai mesterek, nem úgy, mint a nyugatiak. Mi a különbség?
0: Igyekszem úgy tanítani, mint ahogy az indiai mestereim engem tanítottak. Igazából ez a tradíció, ez a guru sisya parampara, vagy guru tanítvány láncolat, ez egy ilyen nagyon hagyományos formája a tanításnak, ami a mai napig él Indiában, és zenét tulajdonképpen csak így lehet tanulni. Ez a szemtől szembe...
1: Ketten együtt egyszerre.
0: Igen. Egymásra szembe ül a mester és a tanítvány, ami a nagy kihívást jelenti nyugaton az indiai zene tanításának, hogy 100%-ban egy az egyben azért nem lehet alkalmazni ezt a tanítási módszert, mint ahogy én tanultam. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani az indiai mesterek módszerét, mint hogyha beállnánk egy vizes és alá nyitott szájjal, és megpróbálnánk belőle minél többet meginni. Az indiai mesterek azok olyanok, hogy így öntik ránk a tudást, és igazából nem azzal foglalkoznak, hogy mi minél többet megértsünk, hanem azzal foglalkoznak, hogy minél több mindent megmutassanak. És a mi feladatunk az, hogy mit kezdünk vele.
1: Hát ők annak, az már rajtunk múlik, hogy mi ebből mennyit tudunk befogadni.
0: Pontosan, illetve fordítva van a dinamika is. Ugye, amíg nyugaton az a szokás, hogy a tanár van a diákért, a tanárnak az elsődleges célja, hogy megértesse a diákkal, ami történik. Indiában egy áldásnak tartják az emberek, hogyha egy mester megosztja velük a tudást.
1: Olyan van, hogy valaki bejön, nincs ritmusérzéke, azt szeretné fejleszteni, és nem nyúlnak hozzá először a hangszerre, mert itt a tenyerén nagyon sokszor dobolt. Hogy ezt alkalmazza?
0: Indiában úgy tartják, hogy a ritmus az nem egy érzék, hanem ez egy tanulható dolog. De tényleg, olyan eredményeket értem el, voltak, akik jöttek hozzá emberek, hogy én reménytelen vagyok, mindent próbáltam már. Egy-két hónap után tempóhelyesen váltogattak a triola és a négyszeres, meg a szeptolák között. A tréning elején általában nem érünk hozzá a dobhoz, amikor én tanultam, én azt hiszem 8 hónapig nem értem hozzá legalább, és csak a tapsolást és a vokalizációját tanultam a ritmusoknak. És ez nagyon jó módszer arra, hogy kialakulj egy ilyen belső ritmusunk. Ez az úgynevezett, amit ritmusérzéknek nevezünk itt, az tulajdonképpen egy ilyen belső metronom, amit hogyha megtanulunk feléleszteni, akkor utána sokkal könnyebb lesz, amikor már megfogjuk a dobot, hogy mit kell csinálni.
1: Ritmus vagy tapsolás első óra első lecke? Hogy? Azt is kérem, hogy mutassa közben.
0: Persze, de akkor viszont próbáljátok meg mindenki.
1: A Dórinak mondjuk van ritmus érzéke, Deák Dórinak a szerkesztőnek, ő néptáncolt, ő tudja. Na, én vagyok az, aki az előbb elhangzott, hogy reménytelen.
0: Az első lecke az szokott lenni, hogy metrumokkal szoktunk foglalkozni. Meg szoktam tanítani az első tálát, amit ék tálinak hívnak. Az ék az egyet jelent, a táli pedig tapsot. Igen. Ez egy ciklikus négynegyed tulajdonképpen, egy négy ütemes tála, és úgy zajlik a kézmozdulat hozzá, hogy taps, kisúj, gyűrűsúly, középső új, taps, kisúj, gyűrűsúly, középső új. És akkor miközben ez a négyes ritmus zajlik, hogy elkezdjük mondani a számokat először, hogy 1, 2, 3, 4. A következő gyakorlatban pedig elkezdjük dupla tempóban mondani a számokat a kezünkhöz képest. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Itt vettem volna el.
0: Utána megyünk arra, hogy mi lenne, hogyha háromszor olyan gyorsan mondanánk a számokat, mint a kezünk, ugye? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Utána négyszeres. Ez szokott lenni az első gyakorlat. hogy a tempó helyes metrikus gyorsulásra már azonnal elkezdünk foglalkozni, illetve fejlesztjük a ciklikusan, ritmikusan gondolkodás.
1: Na, akkor jöjjön a szerkesztő Deák Dóri. Te meddig tudtad követni?
2: A harmadiknál volt egy kis megingásom, mert utána, amikor mondjuk a tenyerembe ütöm a kis ujjamat, és az alatt elszámolok 4-ig, az nekem könnyebb volt, mert utána akkor szerintem a kézmozdulatot egy picit lelassítom, és ugye gyorsabban beszélek. Utána rátaláltam így, hogy Balázst néztem.
1: Mennyire jellemző ez?
0: Az emberek meg szoktak lepődni azon, hogy mire képesek. Ugye a modern világban nagyon sok dolgot szoktunk használni, metronómokat, mindenféle külső segítségeket, amik helyettesítik ezt a belső ritmust, ami belülünk jön. Az összes gyakorlatnak, meg ugye eleve a ritmuskántálásnak, vagy parennek, ahogy hindiül hívják, az a lényege, hogy életre hívjuk ezt a belső ritmust, és a kezünk, ahogy ezekkel a kézmozdulatokkal reprezentálják a ritmusciklust, amit használunk, ezek tulajdonképpen egy metronómként funkcionálnak, és maguktól mennek. És ennek a tetejére az, hogy mi miket mondunk, az hozza létre ezt az összhangot.
1: Tulajdonképp izommemóriából dolgozik a kezével, és utána már, hogy mit mond rá, az már megint egy másik téma, és akkor két fókuszunk van legalább.
0: Előbb-utóbb eljut az ember odáig, hogy ugyanez a négyes ritmus megy a kezemen, és egészen bonyolult dolgokat is rá lehet mondani, mondjuk
1: Megalapította a Galapagos zeneiskolát. Megtanítja ezt a különleges ritmust, ez biztos egyébként nagyon sok minden felé becsatornázható, nem csak zenébe. De ha meg kell fogalmazni, hogy mi a cél, vagy mi az egésznek a kiváltani szánt eredmény, akkor mit tud mondani?
0: Vannak emberek, akik rekreációként tekintenek az indiai zenetanulásra, vannak, akik ugye meditálni szeretnének kicsit kiszakadni ebből a folyamatos dömpingből, amiben vagyunk, információ dömpingből. Vannak zenészek, akik mondjuk jazzgitárosok, mindenféle zenészek, problémájuk van ütemtartással, mindenféle dolgokkal. Meg van az a ritka is, akinek mondjuk a pakhavas tetszik, és pakhavas zenészé akar válni, és azért jön.
1: Na de várjon Balázs, én figyelek. Tehát ez a nyugati iskola, amikor mi vagyunk a diákok, kér engem az érdekel, mivel akután azt mondta, hogy úgy próbál tanítani, vagy ez a cél, mint ahogy a keleti mesterek tanítanak, hogy személyesen magának mi a célja ezzel az egésszel.
0: Indiában van egy ilyen dolog, hogyha az ember elmegy egy koncertre, amikor egy dobos mester játszik, akkor az egész közönség tapsolja a ritmust a kezével. Olyan, mintha részt vennének ők is a koncerten, számolják ők is a ritmusokat, benne vannak a zenében. És ez az élmény, ez fantasztikus volt, és igazából az a célom, hogy Magyarországon legyen egyszer egy olyan élményem, hogy magyar emberek ülnek a közönségben, és tapsolják velem a ritmust, miközben játszom. Hogy eljöjjön az a pont, amikor az emberek ismerik ezt a zenét, és szeretik, és megtanulják értékelni, illetve hát egyáltalán megismerik, hogy mi ez. Az ismeret terjesztés a fő cél, de egyébként, mint tanár, nyilván nagyon motivál az, amikor van az az egy-két ember, akin lehet látni, hogy ő belőle lesz valami, és azért megéri csinálni.
1: Azt ugye mondtam már, hogy mi a Szőnyegen ülve beszélgetünk, és a körbenézek, különböző keleti dolgokat látok ott, például szobrokat, fából készült, szerintem azok oroszlánok, amik rajta vannak fent, ezeket a nagyon díszes, beöltözött nőket látom. Melyiknek mi az üzenete, vagy melyiket miért tette ki?
0: Hát a legtöbb dolog az olyan, amit koncertjeim után ajándékba kaptam Indiában. Az a nagyon színes festmény, ez egy madhubani, egy Bihár megyéből származó népművészeti festmény, amit itthon bekereteztettem, és talán az itthoni ízlésnek picit színes, de én nagyon kedvelem. A szobor, amit mondtál, az egy díj, amit kaptam Indiában egyébként.
1: Na, milyen díjat kapott?
0: Az egyik fellépésem után kaptam egy ilyen díjat. Megtartom az összes ilyen kis erekét.
1: De várjon, és amikor elmegy Kelet-Indiába fellép, és biztos, hogy kiszúrják a helyiek, hogy nem oda valósi. De hogy reagálnak erre? Mert ez kuriózum azért.
0: Hát persze, pont ez a kulcs. Azonnal kiszúrják nyilván, tehát én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a kiejtésem minél autentikusabb legyen, megtanultam hindiül olvasni is, hogy minél inkább közel legyen, de hát soha nem lesz ugyanaz. Viszont arra jöttem rá, hogy a kulcs nálam nem abban van, hogy minél indiaiabbá próbáljak változni, hanem inkább arra, hogy minél büszkébb legyek arra, hogy én nem indiaiként csinálom ezt, és kicsit inkább azt kidomborítani, hogy amúgy ez egy magyar gyerek, aki ezt az indiai zenét műveli. Mert ugye ez a pakhavadzs, amin én játszom, ez egy nagyon ritka hangszer Indiában is, meg ez az egész zenei műfaj, amivel én foglalkozom, és az, hogy egy külföldi ember egy ilyen kuriózummal foglalkozik, az dupla kuriózum számukra.

Ganapati zeneiskolában jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Deák Dóra nevében is Burkert Tudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
1: 4 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják a társadalmi egyeztetés kukac.im.gov.hu e-mail címen. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derül ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Az Európában tomboló extrém hőhullám miatt megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is, Széchenyben a múlt héten 42 fokot mértek. Szondivárjátékokat rendeznek ma Drégei Palánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, kézműves vásár és a lakomázó várja a látogatókat. Híreink végén egy sporthír. Magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. A világkupára készülő magyarok 21-12-re győztek. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-17, napközben 26-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

megismerkedett a népi hagyományok ápolásában fontos szerepet játszó regős cserkészekkel, és rövid idő elteltével az iskolai táncegyüttes vezetője lett. Érettségi vizsgáját a legmagasabb pontszámmal végezte, de kulák származása miatt nem vették föl sem az orvosi egyetemre, sem a színház és filmművészeti főiskola koreográfus szakára. 19 évesen Siófokon egy népfőiskolai összejövetelen találkozott először az erdélyi származású Molnár István koreográfussal, aki nagy hatással volt rá. Így csatlakozott az általa vezetett SZOT művészegyütteshez. Itt ismerkedett meg Martin Györggyel és a Pesovár testvérekkel Ernővel és Ferenccel, leendő néptánckutatókkal, akikkel barátok, később munkatársak lettek. A 20-as évei elején járó fiatal Tímár Sándor Martin Györggyel gyűjtő munkába kezdett a Galga vidéken. Lenyűgözte őket az a paraszti hagyomány, amely ezen a fővároshoz közeleső területen még elevenen élt. Számos mozgóképet, hangfelvételt, fotót, leírást készítettek a Galga menten néptáncairól és népzenéjéről. Korai gyűjtéseinek másik fontos anyagát a Békés megyei román nemzetiségű falvak hagyományos táncélete adta. Ezekben az időkben alakult ki fokozatosan Tímár Sándor saját, a korabeli irányzatokhoz képest szokatlan koreográfiai stílusa, melynek legfőbb jellemzője a néptánc eredeti letisztult formában való színpadra állítása lett.

Tímár Sándor módszerét az a szemlélet határozta meg, hogy a néptánc egy olyan tökéletes, az egykori paraszti közösség által évszázadokon át lecsiszolt művészeti alkotás, mely eredeti formájában is élvezhető és megtanulható. Ez a szellemiség vezérelte, amikor 1958-ban megalapította saját tánccsoportját, a Bartók Béla Együttest, ahol elkezdte újszerű koreográfusi munkáját. Ehhez a tudományos hátteret az időközben nemzetközi hírű táncfolkloristává váló Martin György adta. A táncok kísérő zenéjét kezdetben zongorára átírt népdalok adták, idővel azonban ez nem elégítette ki a néprajzi hitelességre törekvő Tímár Sándor elképzeléseit, így aztán a Lajta László által az 1940-es években rögzített erdélyi vonós bandák felvételeire kezdtek el próbálni a bartókosok. De a 70-es évek elején a táncház mozgalom indulásával ez is megváltozott. Tímár megismerkedett Sebbő Ferenccel és Halmos Bélával, akik Magyarországon először törekedtek a paraszti tánczene eredetihez hasonlító megszólaltatására. A két fiatal muzsikus Tímár Sándor meghívására a Bartók Együttes kísérő zenésze lett. A hagyományos tánc és zene pedig ezt követően elválaszthatatlan egységé kovácsolódott össze a színpadi koreográfiákban és a szárnyait bontogató táncház mozgalomban egyaránt.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban Kallur Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Lezárult az SNT és az Európai Bizottság közötti per írásbeli szakasza, azonban lenne még mit mondani.
2: Nem hagyhatjuk a levegőbe lógni az olyan kijelentéseket, hogy a bizottság megkérdőjelezze a több mint 1 millió aláírásnak a hitelességét. Kényszerhelyzetbe kerültünk, mi ezekre a felvetésekre válaszolni akarunk, és pontosan akarjuk tudni a bizottság álláspontját.
1: A nyár közepén sem tétlenkednek a Temes megyei iskolákban. Zajlik a felkészülés a következő tanévre.
3: Ilyen nagy számú előkészítős a Bartók Liceumban se volt az elmúlt években, nálunk 49 kis diákkal indul a két osztály, de a megyében is nagyon szép számmal, 10 éve nem látott magas számmal indítunk, 93 előkészítős indul.
1: És most jöjjenek a részletek. A Székely Nemzeti Tanács szóbeli tárgyalást kér abban a perben, amelyet a nemzeti régiók ügyében indított az Európai Bizottság ellen tavaly ősszel. Az Európai Unió törvényszékén zajló per előzményeiről, eddigi fejleményeiről és a szóbeli meghallgatásra vonatkozó kérelem indokairól Izsák Balázs SNT elnök, a Polgári Kezdeményezést Szervező Bizottságának vezetője nyilatkozott Erdei Edi Zsuzsannának.
2: Az Európai Bizottság szeptember 3-án közölte a szervezőkkel, velünk, Polgári Bizottsággal, hogy nem fog jogszabályt alkotni a kezdeményezés alapján, és semmilyen intézkedést nem talál szükségesnek. Elküldték nekünk ezt a közleményt, amelyet mi megvizsgáltunk, több szempontból is kifogásoltuk, hiszen nem találtuk úgy, hogy kellően megindokolták ezt a döntést, téves állítások is voltak benne, ezért november hónap elején benyújtottunk egy keresetet az Európai Bíróságra a bizottsági döntés ellen, amelyben kértük a bizottság döntésének a megsemmisítését. Ettől a pillanattól elindult az ügy írásbeli szakasza. Na most a bíróság a körülményeknek megfelelően dönthet arról, hogy lesz-e szóbeli tárgyalás, ezt megelőzően felkéri a szemben álló feleket, hogy erről hogyan vélekednek. Minket az Európai Bizottság kényszerhelyzetbe hozott, mert az utolsó viszontválaszában olyan megállapításokat és kijelentéseket tesz, amire nekünk válaszolni kell. Tekintettel arra, hogy az ügy írásbeli szakasza véget ért, tehát ez egy objektív tény. Ezért a bizottság kifogásolható kijelentéseire, megállapításaira más válaszadási lehetőségünk nincs, csak a szóbeli tárgyalás. Tehát ezért mondom azt, hogy kényszerhelyzetbe hozott, mert nem hagyhatjuk a levegőbe lógni az olyan kijelentéseket, például, hogy a bizottság megkérdőjelezze a több mint 1 millió aláírásnak a hitelességét. Nekünk meg kell kérdezni, hogy milyen alapon, milyen bizonyítékok alapján teszi ezt. Tehát ilyen kérdések vannak, kényszerhelyzetbe kerültünk, mi ezekre a felvetésekre válaszolni akarunk, és pontosan akarjuk tudni a bizottság álláspontját ebben a kérdésben.
4: Tehát a szóbeli meghallgatásról végső soron az Európai Bíróság dönt.
2: Így van, és amikor a feleket felkéri, hogy nyilatkozzanak, hogy kívánják-e a szóbeli szakasz megtartását, akkor benne van ebben a felkérésben az is, hogy ha igenlő a válasz, ha igénylik a szóbeli szakaszt, azt meg kell indokolni. Mi megindokoltuk. És elmondtuk, hogy a bizottság milyen felvetései teszik szükségessé, hogy legyen egy szóbeli tárgyalás is. A bíróság fog erről dönteni.
4: Előre láthatóan mikor dönthet erről?
2: Valószínű, hogy 1 hónapon, 2 hónapon belül fognak dönteni.
4: Tudomása szerint az Európai Bizottság kérte, igényli a szóbeli meghallgatást?
2: Nincs erről tudomásom. Nem kaptunk erről tájékoztatást a bíróságtól.
4: Amikor hírt adtunk arról, hogy pert indítottak az Európai Bizottság ellen, már felmerült a kérdés, hogy Románia csatlakozott a perhez.
2: Nem tájékoztattak Románia beavatkozási kérelméről. Egyetlen beavatkozási kérelemről tájékoztattak az Magyarországé, és Magyarország a mi oldalunkon avatkozott be a perbe.
1: Újabb segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára, a Nagy-Dobronyi gyermekotthonba. A Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara nagy értékben vitt tartós élelmiszercsomagokból álló szállítmányt az intézmény lakóinak. A szervezetnek nem ez az első ilyen akciója, korábban rendszeresen segítették a nehéz sorsú gyerekeket ellátó otthont. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Az Újvidéken található Nagy-Dobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon jelenleg 176 lakónak biztosít otthont és ellátást. Ez a létszám már jóval meghaladja az otthon kapacitását. Vereckei Zoltán, az adományt hozó Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint épp ezért minden segítséget meg kell nekik adni.
6: A gyermekotthonnak az ügye az Magyarországon nem csak minket inspirálta arra, hogy támogassunk, hanem nagyon komoly összefogás keletkezett, ami nagyon helyes, hiszen itt olyan körülményekkel találkoztunk, ami mindenképpen érdemessé teszi ezt a gyermekotthont a támogatásra. Ugye 160-170 gyermek van, be kell lássuk azt, hogy ezen még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, se a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermek otthon meg tudja oldani. Ezért most csupán egy nagyon szerény kis nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
5: A segély célba juttatását a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara segítette. Gelb Sándor elnök kiemelte, az elmúlt időszakban több kárpátaljai gyermekotthonnak is segítettek már.
7: Kaptunk két megkeresést Kárpátaljáról, a nagyszülősi gyermekotthontól és a munkácsi gyermekotthontól. Hát nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekik is segíteni. Július elején voltunk Bátyúba, egy segélyszállítmányon alapelemet szállítottunk Bátyú gyermekotthonnak.
5: Az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon idén 30 éves. 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben mintegy 80, elsősorban árva és nehéz sorsú leánygyermek befogadásával. Katkó Andrea igazgató.
8: Minden egyes adomány, minden egyes hozzájárulás a gyermekotthon működéséhez hatalmas segítség, akár ha mostani élelmiszeradományra gondolunk, vagy egyéb más fajta segítségre, ugyanis tovább is alakul a helyzetünk, muszáj lenne bővíteni, illetve most már elengedhetetlen a bővítés is, mert a gyerekek folyamatosan érkeznek, érkeznének most is, rendszeresek a megkeresések, jelenleg is 4 gyerek várakozik, hogy felvegyük őket, legalábbis hogy mikor. Egy kislányt már jövő héten hozunk el, de a helyeink azok nagyon meg vannak számítani. És akkor tudunk újakat felvenni, hogyha valaki másik intézményben vagy családhoz kerül el tőlünk.
1: Bár a nyári szünidőnek még csak az elején járunk, már folyik a felkészülés a következő tanévre. Temes megyében szép számú előkészítős várja a tanévkezdést, a 9. osztályok esetében viszont gondot jelent, hogy milyen mértékben tellik meg a Bartók Béla Liceumban, illetve a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceumban tervezett 3 osztály. Lehűc László a Bartók Béla Liceum igazgatóját, Erdei Ildikót kérdezte.
3: Igen, biztatóak az előkészítő osztályba való beiratkozás számadatai, ugye ez a folyamat lezárult, de nyilván, hogyha még valaki szeptember elejéig megérkezik, akkor beiratkozhat, hiszen joga van ugye az iskolába járáshoz. Ilyen nagy számú előkészítős a Bartók Liceumban se volt az elmúlt években, nálunk 49 kis diákkal indul a 2 osztály, de a megyében is nagyon szép számmal, 10 éve nem látott magas számmal indítunk. 93 előkészítős indul. Az előző hetekben sikerült a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolatáskákat is eljuttatni mindenhova, és együttműködő kollégáink segítségével mindenki át is vette, valamint kitöltötte azt a pályázati űrlapot, amit mi el is juttattunk a Rákóczi Szövetségnek, aminek eredményeképpen majd a Magyar Napokon azt a kis szimbolikus ösztöndíjat is megkapják az iskolába lépő gyerekek. Bízunk benne, hogy ez nem csak egy egyszeri alkalom lesz, hanem talán egy olyan trend, ami reményteljes. Nagy öröm, hogy Újszentesen is önálló osztály indult, és a Gerhardinum Liceumban is.
9: Mi körvonalazódik a 9. osztály szintjén?
3: Nálunk a Bartók Liceumban 2 osztály indul a hagyományoknak megfelelően, de nem ugyanúgy, mint az előző években. Az egyik osztály 2 fél osztályból, tehát egy ilyen mozaik osztály indul, matematika, informatika és természettudomány, biológia, kémia fél-fél osztállyal. 24 hely van ebben az osztályban, 12 a matekinfón és 12 a biokémián. A másik osztály viszont a teljes osztály társadalomtudomány szakkal indul, tehát nem indul az idén közgazdaság osztály. A társadalomtudomány osztályban is 24 hely van. Ez egy olyan év, amikor kevesebb diákunk van, nem csak nekünk, hanem megyeszinten közel 10 osztálynyi diákkal kevesebb van, mint mondjuk 7-es vagy 9-es volt a tavaly, úgyhogy nálunk is 36 diák végez, ezért jártunk, ugye találkoztam én magam is a lugosi szülőkkel, a végvári szülőkkel, úgyhogy bízunk benne, hogy akik magyarul szeretnének tanulni, azok akár hozzánk, akár a Gerhardinum Liceumban fogják folytatni, és így lesz elég 9-es a 3 osztályban.
1: A tanévre való felkészülés része a pihenés, a kikapcsolódás is. Erre nyújtanak lehetőséget a nyári táborok, amelyek már javában zajlanak az egész Kárpát-medencében. Óbecsén a Tán emlékházban is nagy a nyüzsgés ezekben a hetekben. A gyerekeket táborok, kreatív foglalkozások várják, a családokat piknikmozi szórakoztatja, a fiataloknak pedig nyári gyakorlattal szeretnének betekintést nyújtani a különböző szakmák rejtelmeibe. A héten az alkotótábor zajlik, erről hallhatnak most beszámolót.
10: A nevem Mészáros Eléna.
11: Sifris Noémi.
12: Málna Éden.
13: Mi készül itt a táborban? Látom, mindenki kezében fonál, vannak ott festékek az asztalon, de itt a földön különböző játékok, agyagtárgyak.
14: Hát most a fonalakból jelenleg karkötőket csinálunk, meg festünk ilyen bútormotívumokat. Meg kiszoktunk menni játszani, azért vannak itt a játékok. Reggel mindig egy kis zenés tornával kezdjük a napot.
13: Hogy néz ki egy nap itt a táborban? Ugye most már a második napon vagytok.
14: Hát reggel úgy jöttünk, hogy egy kicsit bírtunk rajzolni, utána kijöttünk tornázni zenével, kicsit bemelegítünk, hogy legyen erőnk utána kézműveskedni, és akkor, mikor bejöttünk, ilyen bútorfestékből készítettünk egy ilyen virágokat, lehetett rajta rajzolni, az bizony átállt, mert precízség is kell hozzá. Utána meg most itt vannak egy ilyen fonalak, amikor egy ilyen karkötőket kell csinálni, az is egy kicsit nehéz, de majd belejövünk.
13: Milyen karkötőt készítettél? Már elkészült?
12: Még nem készültek el, de még úgy is most vágtunk bele.
13: És eddig mi tetszett nektek legjobban a táborban?
14: Nekem eddig a kulcstartó csinálást, azt is szintén fonálból csináltuk, csomózni kellett, és végül egy nagyon szép ilyen szövetet kaptunk, ami mintás, és tettünk rá gyöngyöket, és nagyon szép lett. Meg én nagyon szeretem az ilyen karkötőket csinálni, mert nem először vagyok itt, ezeket imádom, majd odaadom a barátnőmnek az egyiket.
13: Második napja zajlik a Tánház alkotó tábora. Miről szól ez a tábor? Ugye látom, kézműves foglalkozások zajlanak, a gyerekek említették, hogy tornával indul a nap. Gyurcsik Renáta, a táborvezető.
15: Ez egy egyhetes tábor. Az első héten az alkotótábor van, de lesz majd egy barangoló táborunk is az a jövő héten. Az alkotótábor alatt kézműves termékeket készítenek a gyerekek. Próbálunk ilyen népi kézműves dolgokat is bevinni, de egyszerű dolgok is készülnek. A napot tényleg tornával kezdtük, mert úgy nézem, hogy a gyerekek egy kicsit játszanak, akkor aktívkodunk, akkor megint játszanak egy picit azért, hogy ne fáradjanak el annyira.
13: Hányan vannak itt?
15: 24-en vagyunk, és nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, a korosztály 6 éves kortól 10-11 éves korig, ilyen alsós iskolások.
13: Le lehet a gyerekeket foglalni? Nem unják meg a kézműveskedést?
15: Nem, szeretik. Tényleg úgy találtam ki, hogy egy kicsit kézműveskedünk, akkor játszanak, akkor megint kézműveskedünk. kézműveskedés, és ide főleg azok jönnek, akik szeretnek kézműveskedni, és szeretnének alkotni valamit.
13: Nagyon nyüzsgés itt a TAN emlékházban a nyáron. Tábort vált. Milyen programokkal várja a gyerekeket a TAN emlékház? Bonifárt László, a TAN fivérek értelmiségi kör elnöke.
11: Az idei nyarunk az egészen sűrűre sikeredett, hiszen a táborok száma is megnőtt, a résztvevőinknek a száma is megnőttek, valamint a különböző más programjaink is egészen komoly mennyiségben számban megnőttek. Pillanatnyilag az alkotótábor folyik, ezután következik a barangoló tábor, ami július 6-ától július 10-ig tart, majd a nyisz-nyasz kreatív alkotótábor következik augusztus 3-ától 7-ig. Ezek a táborok főleg gyerekeknek szólnak, általános iskolás alsósoknak. Az idei évben nagyon nagy számú túljelentkezésünk volt. Ezek hétfőtől péntekig tartanak, reggel 8-tól délután 2 között. Az elképzelés pedig a következő volt. Óvodában még mindig van napközi, és akkor a gyermekeket el tudják vinni a szülők, hogyha dolgoznak. Viszont egy 6 éves és egy 7 éves gyermek között azért olyan nagy különbség nincsen, és az első osztályos diákokkal, gyerekekkel azért meggyűlik a problémája a szülőknek a nyáron, az elhelyezése és hogy mi is legyen a gyerekkel. Ezért jött az ötlet, hogy hát akkor segítsük rajtuk, csináljunk itt a TAN emlékházban egy tábort. Munkaidőben a szülők itt tudják hagyni a gyereket, utána pedig hétvégén el tudnak vele menni akárhova. Ez mellett még a TAN emlékházban egészen sok különböző program van. A hétfői kreatív programjaink között lesz sakk, társasjáték és még sok más. Valamint a piknik mozi, ez már egy régi programunk. Az idei évben 4 vetítésünk lesz itt a TAN emlékház udvarán. Piknikezni hívjuk főleg a családokat, tehát egy takaróval, párnával, ropival, üdítővel el tudnak ide jönni, le tudnak ülni a fűre, és meg tudnak nézni egy szép régi magyar filmet.
13: És hát ezen túl a fiataloknak pedig munkalehetőséget biztosít a TAN emlékház, a Work and Learn programról van szó.
11: Így van, a Work and Learn program az idei évben indult. A vállalkozások és az embereknek a száma, akik fogadtak vagy fogadni fognak, diákokat egészen szép volt, tehát 15 vállalkozás vagy pedig szakember tud nyári munkát, vagy pedig pályaorientációs szaktanácsot adni a diákok számára. Az eredeti ötletünk a középiskolás korosztály volt. Ezt viszont kibővítettük, mert úgy éreztük, hogy másoknak is érdekes lehet ez. Így 16-tól 26 éves korig tudnak jelentkezni. Tényleges nyári munka, tehát van bolti éttermi munkáktól kezdve egészen a párjaorientációs szaktanácsadásig, ez pedig a fogorvostól kezdve az ügyvéden keresztül, a táborszervezésen át egészen sok helyre elér, és sok helyen tudják kipróbálni magukat.
16: Nagyném egy Anna Rebekának hívnak, 16 éves vagyok, és Szabadkán járok középiskolába.
13: Ugye a TAN emlékház Work and Learn nyári programjában veszel részt. Miért jelentkeztél erre a programra?
16: Szeretnék egy nyár alatt egy kis pénzt keresni, ugye már ráérek. Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni. Igazából ez abból áll, hogy próbálok minél többet segíteni Arelinek, mert azért nem egyszerű ilyen kis gyerekekkel. Én is voltam, amikor kisebb voltam, és akkor is nagyon szerettem, szóval most nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok, mint segítő.
1: Elsősorban a határon túli szórványvidékekről, de az anyországból is érkeznek konfirmandusok a budapesti erdélyi gyülekezet táborába, aminek ötlete egy korábbi gyülekezetközi kapcsolatból alakult ki. Az erdélyi gyülekezet vezetősége mindig odafigyelt a kárpátaljai gyerekekre, akik ezúttal is résztvevői a foglalkozásoknak. Veresemese gyöngyvér összeállításában elsőként Fazekas István helyi lelkészt hallják.
17: Az idén a konfirmandus táborba 105 gyerek érkezett, természetesen jöttek velük kísérők is, ugye felnőttek, összesen most ebben a táborban 140-en vagyunk. Jöttek gyerekek Kárpátaljáról, Erdélyből, jöttek a Felvidékről, és innen az anyaországból, egyrészt Bakonyból, Egeraljáról és környékéről, valamint Budapestről és környékéről vannak itt gyerekek. Ezt a Kárpát-medencei konfirmandus tábort negyedik alkalommal rendezzük meg az idén. Nekünk ez egy fontos dolog, hogy anyaországbeli gyerekek, illetőleg az elcsatolt területen élő gyermekek egymással ismerkedjenek, tudják azt, hogy közös a múltunk, közös a sorsunk, a történelmünk, természetesen az, hogy egy nemzet testnek alkotó részei vagyunk mindannyian.
18: A táborban megvan az ideje a hit megélésének, de a szórakozásnak egyaránt, a város megismerésének, tehát volt esetleg olyan tematika, amely köré építették a tábort?
17: Minden évben van egy olyan bibliai témánk, amely viszonylag közel hozható a gyerekekhez, illetve tényleg ezeken a témákon keresztül a gyerekek jobban ige közelébe vonhatóak. Idei témánk a magvetőnek a példázata. Ugye ez az egyedül olyan példázat, amit egyébként Jézus elmagyaráz a tanítványainak. Mondhatjuk azt, hogy ez egy kulcs példázat a többi példázatnak a megértéséhez, és mivel nagyon kellenek a példák a fiataloknak, ezért fontosak a példázatok, hogy a példázatokat helyesen tudják értelmezni, így ez lett most az idén a lelki témánk. Ez úgy történik, hogy van egy délelőtti tanítójellegű áhítat, ott jelen vagyunk mindannyian, utána pedig kis csoportos foglalkozások vannak. Ugye most nagyon sok kis csoportunk van, és ugye a lelki vezetők különféle módszerekkel magyarázzák ezt a példázatot, meglehetősen interaktív módon, és hát természetesen a kulturális programjaink is valamilyen módon, vagy közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódnak ehhez a példázathoz.
18: Legelőször is kérnék szépen tőletek egy bemutatkozást. Honnan jöttetek?
19: Luisa vagyok, 13 éves, Romániából, Fehér megyéből, Vajosról.
20: Zsolt vagyok, 15 éves, Erdélyből származok, Fehér megyéből, Lapát község, Magyar Becefaluból.
21: Én Nagy Ambrus vagyok, 15 éves vagyok, és Erdélyből származok, Nagyanyedről.
18: Miért jelentkeztetek ebbe a táborba?
19: Mert nagyon szép a program, és még voltam egyszer ebbe a táborba, is tetszett.
20: Én azért jöttem ebbe a táborba, hogy kerüljek közelebb Istenhez, és azért, hogy töltsek több időt együtt a barátaimmal, mert rég láttam őket.
21: Én is igazából azért jöttem, hogy a kapcsolatomat Istennel jobbítsam.
20: Segített megértetni velünk azt, hogy Isten adja az igét, de megfelelő emberekkel legyünk ahhoz, hogy befogadjuk.
18: Van nálatok magyar iskola Vajasdon?
19: Igen, de csak 1-4 osztály. És utána vagy Fehérvárra, vagy Enyedre megyünk.
18: Ti hova jártok?
19: Fehérvárra.
18: A gyerekeket a vajasdi református lelkész kísérte el.
22: A nevem Csalai Adorján, már 5 éve Fehér megyében Vajasd szolgálok, és ide a táborba visszajárunk, ez már a 4. alkalom. A gyerekek visszavágynak a közösségért, az Isten élményért, barátságokért, a kapcsolatokért.
18: Mondták a gyerekek, hogy Vajasdon csak 1-4 osztály van magyar. Van, aki román iskolába fog menni 5-től? Ilyen az arány.
22: Sajnos nem szép kimondani, de ez a valóság, hogy elég nagy az román osodási ráta, elég sok a vegyes házasság, akkor ebből kifolyólag jó néhány százalék 5. osztályban már román tagozatra iratkozik be.
18: Kevés szülő vállalja azt, hogy tovább vigye másik településre a gyereket? Van egyáltalán iskolabusz, hogy mennének?
22: Van iskolabusz, meg van oldva úgy Gyulafehérvár irányában, mint Nagyenyedre is. Ezekkel a nehézségekkel szembenézünk, és ezekkel küzdködünk. Például tavalyi évben eléggé kérdéses volt, hogy beindul-e az óvoda, vagy az iskola. 0-4. Osztályban 7 gyerek van, összevont osztály.
18: Mit igényelnek a gyülekezeti alkalmakon túlmenően? Tehát mi az, amit esetleg a magyar nyelv érdekében kívánnak, akár öntől, mint lelkésztől, akár esetleg mint kulturális életszervezőtől?
22: Például a tavaly nem volt megszervezve a Vajasdi falunap, és hallottam, hogy örülnének, ha ezt a kulturális eseményt megszerveznénk, úgyhogy idén már szervezzük. Augusztus 8-án lesz Vajasdon a falunap, ahova magyar nyelvű fellépőket is meghívtunk többségben. Úgy gondolom, hogy ez egy jó közösségi élmény lesz, hogy nem csak a gyülekezet, hanem a falu lakosai legyenek egy helyen és örüljenek.
1: Az Észak-Bánáti Szajánban a Szent István király plébánia templom és környéken nagyon jó helyszínnek bizonyult a Nagybecskereki Egyházmegye hittantáborainak megrendezésére. Tágas hely van a sátraknak, amelyeknek nagy része a táborvezető, Éliás atya múzsiai plébános jóvoltából kerül a gyerekek birtokába. Kónya Kovács Otília járt a hittantáborban, összeállításában elsőként Éliás atyát halljuk.
23: Mint minden évben, az idén is népszerű a hittantábor. Éliás atya elégedett a létszámmal, de a foglalkozásokkal is, hiszen a csoportvezetők, az animátorok segítségével a gyerekek szinte észre sem veszik, hogy mi mindent megtanulnak egy-egy ilyen alkalommal.
24: Összesen több mint 90 vagyunk, 93-94-en ott vagyunk, a gyerekek 74-en vannak, és a fiatalok, az a fiatal animátorok 21-en vannak. Ez az első nyári tábor, hitan tábor ebben az évben. Gyerekek különböző plebániákról jöttek, Nagybecskerek Egyes megyének a plebániáról, de van egy-kettő, akik Zentáról és Adáról is jöttek és csatlakoztak, mivel közel van, és nagyon örülünk, hogy már évek óta itt vannak. 90%-a visszajáró gyerek is. Vannak újak is, korosztálya másodikosoktól ötödikesekig, és van egy 8 éves kisfiú is, van 10 éves, 9 éves fiúk, lányok, 11 évesek, tehát ezek a korosztályok vannak, és nagyon örülök, hogy nagyjából ismerik egymást. Nekem személyesen, mint a muzsulai plebános, még sokkal könnyebb, abban értelemben, hogy a többsége, majdnem a fele muzsulai. Tehát itt van a muzsula, Lukács falva, összesen 31-en vannak. Ez a gyermekeim, hitános gyermekeim itt vannak, és ez sokkal-sokkal könnyebb is. Nagy öröm számomra, hogy itt vagyok velük is egy egész hét alatt. A táborunknak a motója az Eukarisztia, az én autópályám a mennyországban. Szent Carlo Acutisról származik ez az idézet, ezt a mondat, és az egész tábornak a célja az, hogy bemutatjuk Szent Carlo Acutis és az ő életét, példáját, hiszen ő a gyerekeknek generációból származik. Szent Carlo Acutis 1991-ben született, és 2006-ban hunyt el, és tavaly szenti avatták, tehát nagyon fiatal, 15 évesen halt meg, és nagyon fiatal szent. Az ő generáció ráadásul szereti számítógépet, meg digitális világban élt, és ezért az ő generációkból származik, és ezt ő róla beszélgettünk, róla elmélkedünk, és ő vele foglalkozunk, mint például most is jelenleg gyerekek beszélgetnek ő róla, akkor lesz játékok, és bemutató, színdarab bemutató, minden csoport készíti a Szent Carlo Acutisról.
23: A helybeli Szabó Laura 4 éve vállalja a csoportvezetői teendőket. Szép hangjának köszönhetően az alkalmi énekpróbából is kiveszi a részét, hiszen a szentmiséken is zenei szolgálatot végeznek a fiatalok, közöttük ő is.
0: A táborra igazából már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk készülni. Kézműves foglalkozásaink lesznek ma, több állomás is van, többfajta dolgot tudnak a gyerekek majd készíteni. Igazából ilyen dublingokat, ez most nekik nagyon érdekes, ilyen stresszlabdához hasonló, akkor CD-ből tudnak kis halacskákat csinálni, képkeretet is fognak csinálni, vagy könyvjelzőt, és ehhez hasonló dolgokat is. A holnapi nap folyamán egy kvízt is fogunk tartani Carlo Acutisról. Volt ma délelőtt egy kis előadás róla, a csoportok készültek is rá, és holnap megmérettetik a tudásukat, hogy ki mennyire emlékszik Carlo Acutisról, és színdarabbal is fogunk készülni majd, a gyerekekkel énekpróbáink is vannak, és sport is lesz, tábortűz is, különböző programok.
23: A tábor hangulatát talán éppen az egyik adai kisfiú, Homolya Péter fogalmazta meg, aki, mint vallja, nagyon várta a hittantábort.
2: Vártam már nagyon ezt a tábort, mert múlt évben is voltam, ez a második alkalom, amikor vagyok. Múlt évben nem annyira mártam itt aludni, de most már igen. És nagyon szeretem ezt a tábort, mert nagyon sokat vagyunk templomban, tegnap minisztráltam is, itt alszunk, szünetekben néha röplabdázunk, vagy beszélgetünk a barátokkal, reggel 8-kor szokott lenni a reggeli, utána 12 vagy fél 1-kor szokott lenni az ebéd, és 8 órakor pedig a vacsora. Nagyon finomak szoktak lenni az étkezések, uzsonnára dinnyét kapunk, és nagyon sokat foglalkoznak velünk az animátorok. Sok gyerek mondta, hogy ők nagyon szeretik ezt a tábort, mert pont azt találták ki, amiket ők szeretnek. Például, amikor gyorsasági verseny, akkor emlékezetben nagyon jó volt. Múlt évben is nagyon tetszett, és nagyon sok gyereknek ajánlom ezt a tábort, hogy nagyon szeretnének vallásosak lenni, és nagyon sok szentről tanulhatnak, akikről példaképet bírnak venni, és követnék az ő útját.
23: A Nagybecskereki Egyházmegye hittantábora maradandó élményekkel gazdagította a fiatalokat. A kézügyesség mellett sok-sok tudást is megszereztek, az Isten influencerének is becézett Szent Carlo Acutis életét, munkásságát is megismerhették.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
4: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudomány, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak egyenként 120 ezer forint értékben. Egyre több extrém meleg nappal találkoznak az egymást követő generációk. A 2013 és 2025 között született alfa generáció születési időszakában 92 forró nap fordult elő, ami annyi, mint a megelőző X, Y és Z generáció idejében összesen. Az utóbbi években egyre gyakoribbak és erősebbek a hőhullámos időszakok is. Budapesten például 1991 óta több hosszú hőhullám is volt. A leghosszabb 30 napig tartó kánikula 2018-ban alakult ki, míg a 2024-es volt a legintenzívebb. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén. A földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület leégett. Az oltás nehezíti, hogy a rendkívüli szárazság miatt könnyen lángra kap

0: megerősödik, délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redemció eseményei, a jász települések díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércse nyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben, birkapörkölt, grillás torta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
1: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
3: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a Wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén nyáron.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
4: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. július 4-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az Ulrikok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. 30 éve zajlik magyar nyelven agrármérnök képzés a vajdasági Zentán.
5: Magyarországról érkezik az elméleti tudás, míg a szerbiai konzuláns oktatók, akik itt a vajdasági térség aktív szakemberei, oktatják a gyakorlati képzést, ami azt jelenti, hogy a terepre viszik a hallgatókat, a terepen a hallgatók azokkal a körülményekkel találkoznak, amik most validak, amik most relevánsak. Így olyan szakemberekké válnak a képzés végére, akik nem csak az elméleti tudás birtokában vannak, hanem már látják a gyakorlati tényezőket.
4: Inotára a régi hőerőmű területére indít több kirándulást is a túrajó.
6: Minket is a hűtőtorony fogott meg, azt gondolom, hogy a látogatónak az az izgalmas, hogy megnézze kívülről, belülről, és akkor ugrottunk egy nagyot, hogy mi van akkor, hogyha mi ezen a hiperboloid formának a palástján kívülről egy lifttel fel tudnánk menni a tetejére.
4: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. 30 éve zajlik magyar nyelven agrármérnök képzés a vajdasági Zentán. Ez sokat jelent a mezőgazdaságból élő délvidéki magyar családok számára. 1996 óta több mint 550 hallgató szerzett diplomát a választható szakirányok valamelyikén. További részletek Ternovác Istvántól.
7: A magyarság fogyatkozása ellenére továbbra is stabil az érdeklődés a magyar nyelvű agrármérnök képzés iránt a vajdaságban. Így van ez annak ellenére is, hogy a mezőgazdaság helyzetének folyamatos romlása miatt érezhetően csökken a földből és az állattartásból élő családok száma. A mozgósítás azonban folyamatos. Hallottuk Kulcsár Saroltától, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központjának tanárától.
5: Ilyen helyzetben agrárképzéseket népszerűsíteni nem egy könnyű feladat, hiszen a fiatalok is, hogyha körbenéznek, akkor ugye nyilván azokat a lehetőségeket vizsgálják meg, hogy ők a saját családjukat miből tudják fönntartani, hogy miből tudnak jövedelmet, illetve megélhetést biztosítani a családjuk számára. Így a MATE Zentai Konzultációs Központja sincs könnyű helyzetben ilyen tekintetben most, ha bár az elmúlt éveket, hogyha megvizsgáljuk, akkor egy konstans jelentkezői létszámmal találkozunk, ami azt jelenti, hogy ugye két alapszakon lehet tovább tanulni a MATE Zentai Konzultációs Központjába, ez a mezőgazdasági mérnök alapszak, ami növénytermesztés és állattenyésztés egyaránt történő oktatását jelenti. Erre a szakra körülbelül olyan 25 hallgató szokott jelentkezni évtől függően. A másik alapszakunk az a kertészmérnök alapszak, ami az idei évben ünnepli a 30. születésnapját, hiszen 30 évre töretlenül zajlik a vajdasági térségben ez a képzés, több mint 550 végzett hallgatóval itt a vajdasági térségben. Erre a szakra azok jelentkeznek általában, akik a kertészeti kultúrák iránt érdeklődnek, hiszen ezen a szakon belül 5 szakirány választható, ugye a zöldségtermesztés, disznövény termesztés, termesztés, gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés és a szőlőtermesztés. De gyakorlatilag, akik ilyen irányba érdeklődnek, ők iratkoznak célirányosan erre a szakra, általában olyan 20 jelentkező szokott lenni évenként.
7: Az alapképzés sikeres elvégzése után a hallgatók mindkét szakon jelentkezhetnek mesterképzésre, folytatta az oktató.
5: Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakra iratkozhatnak a jelentkezők, ami főleg a mezőgazdasági mérnök alapszakra épül rá, vagy lehet idegen szakokról is beiratkozni erre a mesterképzésre. Itt 5

0: 6 jelentkezünk szokott lenni évente, és így tudjuk megindítani ezt a szakirányt, illetve a kertészmérnök mesterképzési szakunk van még, amire főleg a kertészmérnök alapképzésről érkezők iratkoznak, és itt is ez az 5-6 jelentkező a jellemző. Ezt úgy konstans elmondhatom az elmúlt 5 évben, hogy ezek a jelentkezési számok voltak a jellemzőek. Természetesen mi mindig azon dolgozunk, hogy többen legyünk, hogy több beiratkozó hallgató legyen, hogy többen éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen itt az Entei Konzultációs Központban hétvégi oktatásról van szó, levelező típusú képzési rendről, ami azt jelenti, hogy az órák azok péntek délután, szombaton kerülnek megszervezésre, de mindig elmondjuk, hogy család és munka mellett elvégezhető a képzés, és szerezhető egy magyar állam által támogatott képzési formában magyar állami oklevél, ami Szerbiában teljes értékűen honosítható.
1: Hogy milyen űrt tölt be a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai képzése a délvidéki magyar felsőoktatásban, arra Lengyel László tagozatvezető mutatott rá.
2: A MATE szerepe, hogy a változó körülmények között is egy állandóság szavatoljon. Tehát, hogy megmutassa a legkorszerűbb technológiákat és lehetőségeket, ám mégiscsak az emberi kapcsolatokra, az emberi tudásra, a természet szeretetére, az ágazat sokszínűségére és összefüggés rendszerére rámutasson. Ez egy összetett feladat, mert nem csak az ágazat feltételrendszerei változnak, hanem az oktatás technológia is változik. A fiatalok kommunikációs stílusa, a fiatalok tanulási szokásai és információ rögzítési szokásai is nagyban változnak.
1: A képzés magas színvonalát a legjobb magyarországi és vajdasági szakemberek szavatolják, hangsúlyozta Kulcsár Salóta.
0: Magyarországról érkezik az elméleti tudás, míg a szerbiai konzulens oktatók, akik itt a vajdasági térség aktív szakemberei, oktatják a gyakorlati képzést, ami azt jelenti, hogy a terepre viszik a hallgatókat. A terepen a hallgatók azokkal a körülményekkel találkoznak, amik most validak, amik most relevánsak. Így olyan szakemberekké válnak a képzés végére, akik mikor elhagyják az iskolapadot, akkor nem csak az elméleti tudás birtokában vannak, hanem már látják a gyakorlati tényezőket, amire a jövőben nekik kell a megoldásokat megfogalmazni, a saját gazdaságukban nekik kell meghozni azokat a lépéseket, amivel jövedelmezőbbé, sikeresebbé tehetik azt a gazdaságot, ahol ők a tudásukkal, a lehetőségrendszerükkel, az ismeretanyagukkal újabb távlatokat, újabb kapukat tudnak nyitni.
1: A 2026-27-es tanévre a zentai tagozaton 120 hallgató jelentkezését várják. A kertészmérnök alapképzése 30, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon pedig 40 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A kertészmérnök mesterképzésre 20-an, a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzésre pedig 30-an iratkozhatnak. Felvételi vizsga nincs. Az alapképzésre jelentkezők esetében 4 éves szakközépiskolai végzettség a feltétel. A magyar állami támogatásnak köszönhetően a képzés tandíjmentes. A potenciális hallgatók jelentkezését július végéig várják.
3: A hétvégén a szabolcsi vadászok Mátészalkán tartották meg vadásznapjukat. Az erdő nyújtotta árnyak alatt a vármegye vezetősége elismerte a több éve, évtizede lelkiismeretes munkát végzők munkáját, illetve az új vadászok esküdtettek vadászbarátaik előtt, hogy igaz vadászok lesznek. Zsoldos Barnabás riportja az ünnepségen készült.
4: A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara kitüntetéseket adott át azoknak a vadászoknak, akik kiérdemlik több évtizedes munkájuk során. Mandula Károly, a Nyírbátori Fedics Mihály vadásztársaság tagja Hubertus kereszt aranyfokozatát kapta.
5: 87 éves vadásztársunk. 61 óta vadászik, Karcsi bácsi vadászik, és itt van közöttünk. 65 éve látja a titkári pozíciót a társ. Úgy ismertem meg, hogy egy végtelenül precíz, végtelenül gondos ember.
4: Életkorban is talán itt az ünnepségen a legidősebbek közé tartozik Károly. Hogyan kezdődött annak idején a vadászat?
6: 1963-ban kerültem a TSZ-be. Nagyon megszerettem a természetet, csodálattal néztem az állatállományt. Ez bennem maradt, és 1965-ben vadász lettem.
4: Én azt is hallottam itt közben, hogy vezetőségi tag volt szinte majdnem mindig.
6: Sőt, beszélgettünk, hogy alakítsunk egy vadász társaságot. Én, mint alapítótak tulajdonképpen megalakítottuk Fedics Mihály vadásztársaságot. Először, mint elnök, majd titkár tevékenykedem a vadásztársaság területén.
4: Melyik vad a kedvenc?
6: Nehéz megmondani, mert mindegyik kedvenc. Nagyon szeretem a vaddisznó vadászatot, de eső vadászatot szeretem a legjobban. Annak idején gémes szarvasunk nem volt. Képes voltam elutazni, Trabanton volt annak idején, és elmentünk Baranyi alanyába a legnagyobb hidegbe, januárba, hogy szarvasbikát tudjak lőni.
4: Továbbra is ellátja a tisztet a vadásztársaságban, készül a vadászatokra is.
6: A vadászatokra is készülök, és mint titkár a tagságot egybe tartom.
4: Szóval összetartja még most is a csapatot.
6: Összetartom.
4: Gratulálok. Azt gondolom, hogy a vadásznapok alkalmával ritkán fordul elő, hogy nem vadász az, aki elismerést kap, és hozzá még hölgy is. Árulj el nekem, hogy a közel 20 éves együttműködés vadászokkal hogyan kezdődött?
7: Valóban nem egy szokványos eset, hogy nem vadász kerül bele ebbe a csapatba. Megmondom őszintén, hogy a családom révén, ugyanis a férjem is vadász, és nem mellesleg még a gyerekeim is vadászok, még a rokonságból is nagyon sok vadász van a társaságban. Pont ez volt, ami inspirált, hogy egy közösséghez való tartozást, és a csapat mellé álltam.
4: Talán az is, hogy látta a nehézségeket, a gondokat, bajokat, és adminisztratív emberként tudok annyit segíteni, mint hogy viszik a vizet a vadnak.
7: Igen, azért az látszott, amikor a vadásztársaság ugye átvette az irányítást, a férjem a gazdasági vezetőnél a társaságnál, és láttam azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenéztek, jogszabályi értelmezése, megfelelni az új elvárásoknak és lehetőségeknek, mindezekben segíteni őket, hogyha most ez a megtiszteltetés ért engem, hogy ezt a kitüntetést kaptam, melyet nagyon szépen köszönök nekik is, és nagyon büszkén és alázattal fogadom az egészet.
4: A nevét, ha elárulja, megköszönöm.
7: Borsovecki János, Négyöngyi.
8: A vadásznapon a Hubertus kereszt bronz fokozatát egy fő kapta, a ezüst fokozatban 4 fő részesült, és a Hubertus kereszt aranyfokozatát 7 személy vehette át. Nimród érem elismerésben 4 fő részesült.
4: A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei vadásznapon megvolt a fiatal vadászok avatása is, 100 Levente tarpáról, amint hallottam, az egyik legfiatalabb vagy, aki ott álltál, és a fogadalmat elmondtad, de én úgy tudom, pici korodtól kezdve beavatott vagy a vadászat.
9: Kiskorom óta apával mindig járok ki vadászni, meg szeretem.
4: A vadászatban nem csak apu avatott be, hanem temközti szomszéd is tevőlegesen részt vett abban, hogy vadász legyél.
9: Tóth Laci bácsi például, meg a tagságnak a többi tagjai.
4: Tóth Laci bácsi itt áll és kihúzza magát büszkén. Milyen tanuló volt Levente?
10: Leventét a nagyon kiskora óta ismerem, mert az édesapjával együtt vadásztunk. Tényleg a nagyon pici kora óta is minden egyes lépéseit nyomon követtem. Ebből egy olyan igaz vadász lesz, hogy nagyon kevés ember van már most.
4: Hány éves vagy most?
9: Márciusban voltam 18.
4: Milyen élmény a legelső, ami megmaradt benned?
9: Az első disznó melejtése.
4: Gratulálok! És mi lesz a következő? Szeretnéd elejteni? Vagy mi a kedvenc vad egyáltalán?
9: Szerintem a vaddisznó, ami úgy kedvenc.
4: A talpai térségben most már a gímszarvas is nagyon elterjedt, nem izgat?
9: De igen, majd később.
4: Tehát hozzá kell nőni.
9: Igen.
4: Sok sikert kívánok.
9: Köszönöm szépen.
8: Az ünnepség végén 30 ifjú vadászt avattak vadásszá.
11: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Elindul a Nébik nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket, a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermesztők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. Pilisi Csengeri portja.
12: Látom, a kislánya éppen fagyizik. Ilyenkor ön is megkóstolja, hogy nem romlott a fagy.
13: Azt szoktam én is fagyizni, ha rosszakról szólunk.
12: Miből lehet észrevenni, hogy mondjuk egy akár egy ital vagy a fagylalt, nem az igazi, ebben a nagy melegben főleg.
13: Fagyinál gondolom az, hogy jeges, tehát nem a megfelelő minőségben van. Hát az italnál az pedig dugaszoltat veszünk, aznál annyira nagy probléma nem lehet.
14: Fagylalt, jégkrém, hot dog, hamburger, üdítő italok.
15: Ebben a kifőzdében külön tárolják és hűtik a különböző ételeket. Ennek ellenére a húsfélékre és a tejalapú fagylaltokra különösen odafigyelnek.
14: Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe.
12: Mindegyiket.
14: Nyári időszakban sokkal többet fogyaszt, mint télen, szinte dupláját. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt 2-3 hétig. hétig bírja.
12: Romlott az étel, mondjuk hogy veszi észre, mi alapján?
16: Hát a szag alapján, hát megszagoljuk, nem?
17: Meg a színe, nem? Hogy elváltozik a színe.
15: Ez az asszony már evett romlott kolbászt, nemrég pedig a vásárolt húsnak volt rossz szaga, mondja.
16: Megvettem a húst, nyers húst, és olyan furcsa illata van, de ugye tudni kell, hogy én mint például mindig mindent szagolok, és már be is tudom magamnak beszélni, hogy nem jó.
17: Ezért kell óvatos ezek szerint.
16: Igen, ezért vannak a szomszédok, hogy ők mondják segítünk azt, hogy igen vagy nem.
12: És ebben a nagy melegben különösen odafigyelnek erre?
16: Hát persze, mert gyerek van.
12: Van ne, hogy a gyerek vagy esetleg romlott ételt egyen.
16: Ezért veszünk mindenből keveset, hogy minden nap frisset vegyünk. Megfagyasztottat nem veszünk, ugye, mert mire hazaérünk, azt már úgyis kiolvad, azt már nem lehet lefagyasztani. Hát ilyenkor tényleg kisebb mennyiségbe főz az ember, hogy inkább az napra, hogy ne kelljen tárolgatni, hogy megromoljon.
15: A szezonban fokozottan ellenőrzik a zöldség és gyümölcs forgalmazást, vizsgálják a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e, mondja dr. Helik Ferenc, a Névik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
18: Minden esetben nézzük az üzemnek a higiéniáját, a dolgozók személyi higiéniáját, az ott felhasznált alapanyagok nyomon követhetőségét és fogyaszthatóságát, tehát egy komplex ellenőrzésről van szó, aminek az az elsődleges célja, hogy már ne kerüljön ki a áruházak polcára ezek a termékek, amivel esetleg valamilyen gond van. Azokat a termékeket választottuk ki, ami ebben az időszakban fokozottan sokkal nagyobb mennyiségben kerül a vásárlókhoz, ugye ilyenkor a grill szezon kedvenc termékei a grill kolbászok, a különböző pácolt húsok, és egyre nagyobb divatja van az úgynevezett jégkockáknak is, ezeket is nagy mennyiségben állítják elő, és a vásárlók egyre nagyobb mennyiségbe veszik. Ebben az időszakban a kerékpárosok száma megszaporodik, a kirándulók száma, és ezért az úgynevezett bringa tanyáknál, bringa vendéglőknél is lesz egy ellenőrzés sorozat. A nyári időszaknak az egyik kedvenc itala a rozébor. A kollégáim itt is nézik ezeknek a boroknak az eredetét, illetve a minőségét, és ez is egy célellenőrzési téma most idén. Nézzük a termelői piacokon az árusokat, akik megjelennek, hogy tudják-e az áruk eredetét igazolni, és ugyanígy az út mentén is, hogy aki őstermelőként árul, ott megnézzük, hogy az őstermelő igazolványa megvan-e, rendelkezik-e olyan földterülettel, illetve arra az adott zöldséggyümölcsre van-e regisztrációja, hogy valóban ő állított elő, és mondjuk nem egy álkereskedő, aki valahol megvette ezeket a termékeket, és megpróbálja őstermelői termékként értékesíteni. De emellett párhuzamosan a közétkeztető és gyermektáboroknál ott fokozottan figyelünk arra, ugye ilyen nyári időszakban több százezer gyerek megy táborba, hogy az ott felszolgált ételek akár ott a táborba készítik, akár valamilyen főzőkonyhán, azok biztonságosak legyenek és megfelelőek legyenek, hiszen ebben nagy nyári melegben, ami most is van, ez kiemelt kockázat a gyerek.
3: Kinotára indít több kirándulást is a Túra jó. Ma délelőtt 9:30, valamint július 18-án és 25-én is lesz ilyen program. A régi hőerőmű területén például minden fotós megtalálhatja a számára legizgalmasabb témákat profi túravezető segítségével. Az egykori november 7-e hőerőmű ipari monstrumainak bejárása közben az egykori ikonikus hűtőtoronyba is fel lehet jutni külső liften. Felszegi Csaba riportja.
19: Inotán már 2021 óta vezetünk tematikus sétákat.
20: Rafai Csilla, a Túra jó vezetője.
19: Az egész talán egy nagy szerelemmel indult. Nyilván az, hogy elmész a 8-ason, utazol a vonaton, és meglátod Inotához közeledve a három jellegzetes, felfordított poharat, a három hűtőtornyot, és hát azért az embernek elkezd hevesebben verni szíve, elkezd agyalni, hogy hogy lehetne ide bejutni, egyáltalán megérteni, mi is történt ott, hogy
20: értek. Ikonikus építmények.
19: Igen,
20: valóban.
19: Abszolút ikonikusak, várpalota méltán, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy helyi védettség alá helyezte a három hűtőtornyot, tehát eleve a látvány is felvillanyzott, érdekelt, és igyekeztünk oda bejutni, és mi nem csak bejutni szeretnénk, hanem megérteni, feldolgozni, és élményszerűen bemutatni arra a kíváncsi érdeklődő közönségnek. Úgyhogy 2021. május 1-én kezdtük el a sétákat, akkor még csak egyfélét, mára már azért, ahogy szegmentáljuk a közönséget, látjuk, hogy nem mindenkinek kell az a 8 emelet, megmászás, van, aki nem 3,5 órát, hanem inkább 1,5-2 órát szeretne, de azért hallani szeretné a lényeges dolgokat, ne maradjon le semmiről, meg minden legyen benne, de azért egy kicsit lájtosabb, könnyebb legyen, teljesíthetőbb legyen, úgyhogy a csúcs volt Ilotán, a teljes körünk, ott tényleg legmagasabb pontra is fölmegyünk, megmásszuk a kazánház 8 emeletét, kerítés széléig kimegyünk, tehát a terület teljes egészét megnézzük, benne vannak az ipari építmények, és a békeművelődési ház, ami hemzseg a szociál alkotásoktól, az is benne van a hosszú körben. Még a Tiéda gyár sétát rövidebbre tervezzük, hogy ott akár, nem azt mondom, hogy pár éves vagy óvodás gyermekkel, de már egy gyakran túrázó család ismeri a saját gyerekét, tudja, hogy mire képes, de már egy 10 éves gyermekkel óvatosan, nyilván mindig hozzá kell tennem, hogy szülői jelenléttel, szülői felelősségvállalás mellett el tudja hozni, és meg tudja mutatni.
20: Mert hogy a gyárba is bemennek ebben a sétában.
19: Igen, igen, igen, ugye ez már egy nem működő, tehát az egykori november 7 erőmű, hát sajnos romosan álló épületeit tudjuk megmutatni az előbb említett hosszú csúcs volt Inotán, vagy a rövidebb Tiéd a gyár látogatásunkon. És hát van egy erőművészet sétánk is, aki meg a művészet történet oldaláról szeretné megközelíteni, azoknak a művelődési házra helyezzük a központot.
20: Mert... ipari műemlékre gondol.
19: Igen, ipari műemlékre gondolok, de nem csak ipari műemlékre, hiszen a művelődési házban nem csöveket és kígyózó elemeket és berendezéseket, turbinákat nézünk meg, hanem ipari műemlék, de mellett ez kulturális, hiszen nagyon-nagyon sok fontos Kossuth-díjas alkotó mozaikjai és Bernáth Aurél szekkója látható, tehát festményeket mutatunk az épületen belül.
20: De hát talán a hűtőtorony a legizgalmasabb mindenből, nem?
19: Szerintem igen.
20: Már tehát... a hűtőtorony séta.
19: Igen, köszönöm. Tehát ahogy minket is a hűtőtorony fogott meg, azt gondolom, hogy a látogatónak az az izgalmas, hogy megnézze kívülről, belülről, és akkor ugrottunk egy nagyot, hogy mi van akkor, hogyha mi ezen a hiperboloid formának a palástján kívülről egy lifttel fel tudnánk menni a tetejére. Úgyhogy megugrottuk ezt a kósza ötletből, komoly, számunkra nagy, de hát nyilván minden szubjektív, tehát a lényeg, hogy egy kósza ötletből egy turisztikai attrakciót fejlesztettünk, és ezen a forgás hiperboloid forma palástján kívülről egy liftet építettünk. És ez olyan szinten különleges, hogy ilyet se itthon, se nagyon máshol nem lehet találni, hogy egy ipari alkalmazást kizárólag turizmusba ültettünk át. Fel tudunk menni a tetejére.
20: Azért ezt nem lehetett könnyű megszervezni, illetve engedélyeket kapni erre.
19: Igen, a hűtőtorony helyi védettséget élvez, nem is óriási átalakítást végeztünk rajta, hanem minimális beavatkozással egy komoly turisztikai funkciót, egy turisztikai attrakciót hoztunk létre, úgyhogy nem azt mondom, hogy egyik napra a másikra, de az engedélyeink természetesen megvannak, és egy komoly építő céggel, aki hazai külföldi gyakorlattal rendelkezik, hoztuk létre ezt az attrakciót.
3: Inotára a régi hőerőmű területére indít több kirándulást is a Túra jó. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Táj műsorát. Szólunk arról is, hogy Varsányban saját erőből belevágott a málnaültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.

0: 06, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és az élővilága nincs veszélyben. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak ki, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derül ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt napkitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Ma sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Varsányban saját erőből belevágott a málna ültetvény telepítésbe Báránkó Gábor.
3: Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég.
2: A hegykői Csipkeház kertjében található fűszer és gyógynövénykert méltán megérdemli a figyelmet.
4: Különleges növényünk több fajta is van, például a kólafű, amelynek a teája hasonlít a kóla ízéhez, vagy az aranyoregánó, amelynek a felhasználási módja megegyezik a hagyományos oregánóval, csak a színe szép aranyszínű.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Milyen alanyon válaszunk kajszi barackot és őszi barackot? Vannak olyan alanyok, amelyek egyaránt alkalmasak a kajszi és az őszi számára is. Sőt, olyan faiskolai bravúrt is láthatunk az árudában, hogy egyetlen oltványra kerül a kajszi barack, az őszi barack és a szilva, tehát egy fán háromféle gyümölcsterem.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
5: Hogyan válaszunk olyan gyümölcsfákat, amelyek bírják az aszályt, és ezen kívül az egyenetlen csapadékellátást? Hogy sokáig éljenek a fáink. Hallgatóink is tapasztalják ezt. Mit tehetünk? Hogyan válasszunk?
6: Kajszi barackkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A kezemben van egy kajszi barack termesztési könyve, amiben leírja. Régen majom barackra oltották a gyümölcsfákat, és majdnem minden vírusra ellenálló és mutató és a fénykép alapján 80-90 éves derékvastagságú fák vannak. Miért nem használják most ezt?
7: Nem sikerül a kajszi barack termesztése. Buczko Imrével beszélgetünk róla, hogy Tiszadadán is véget ért a kajszi barack, és hallotta a rádióban, hogy a majom barack, mint alany, és hogy miért nem veszik ezt újra elő, mert a mirabolán alany, amit Cseresznyen Szilvának is mondanak, illetve a vadkajszi alany, ez a két nagy vonulat, de lehetne majombarackon, lehetne számos más alanyon, mint ahogy Szilván is lehetne, és a szilva azon a vidéken, Tiszadadán nagyon szépen díszlik, lehet, hogy szilva alanyon kellene, hiszen vörös szilva alanyon is volt a kajszi barack. Nem tudjuk, hogy milyen alanyokon volt itt a 18. kerületben, amikor nem sikerült. Végül is kipusztultak.
8: Én nem merem kijelenteni, hogy Pesszentlőrincen általában nem megy a kajszi barack, mert először is, amikor én 37 évvel ezelőtt ide költöztem, akkor a szomszédom kertjébe 2 vagy 3 égigérő hatalmas kajszi barackfa volt, és én azt csodáltam, és akkor kezdtem én az én kertembe, ami ettől 50-100 méteren belül van, telepíteni kajszi barackot, ami hát néhány évig vegetált, termett is, de végül is nem vitte sokra. Na most, hogy valahol a Lőrincen van-e még jó kajszi barack, és hogy az valóban milyen alanyon lehetett, ugye ezt én nem tudom. Ez egy ténykérdés, itt 100 méteren belül a nulla és a 110%-os eredmény tapasztalható volt.
7: Nem tudjuk, hogy magról kelt fák voltak-e, mert egy-egy ilyen magnemes fa lehet, hogy éppen nagyon szépen díszlik.
8: Én nem tudom, hogy azok milyen fák voltak, akik ott laknak, azok se tudták már, mert hát ősi fák voltak. Ténykérdés, hogy gyönyörű, finom, nagy termésű fák és hatalmas fák voltak. Elhatároztam, hogy újból megkísérlem különböző alanyokon, vagy megkeresni azokat a helyeket, ahol különböző alanyokon léteznek ilyen oltványok. Aztán hát meglátjuk majd, valahol csak kell találni egy olyat, ami szereti ezt a talajt.
7: Még mielőtt bekapcsoltam volna a készüléket, említett, hogy unokája nagyon szereti a palacsintát, és a lekváros palacsinta mindent visz.
8: Hát így van, sőt, ő annyira szereti a palacsintát, hétvégén jön haza, de akkor már a nagymama előtte már keveri a palacsintát, ő meg úgy lép be, hogy jól éreztem kint, hogy palacsinta illat van. Tehát nagyon fontos cikk ez hétvégén nálunk.
6: Kezembe került most egy 40 éves őszi barack kiadvány, amiben említik a barack mandulának, mint alanynak az őszi barack termesztésbe való felhasználását. Állítólag ezt a barack mandulát a mai napig is a Budavidékén, valamint Diósd és Szekszárd vidékeken még lehet találni. És ehhez szeretnék én valamilyen formulába hozzájutni. Nem tudom, tud-e segíteni nekem ebbe, hogy van olyan ismerős esetleg, aki ebbe az ügybe tudna segíteni.
7: Rozbora Zoltán, őstermelő kollégám, 4 őszi barackfát választott, mindegyiken van jelcímke, ezt kedves hallgatóink figyelmébe is ajánlhatjuk, mert nem csak a fajta név van rajta, hanem például az alanynak a neve is. A GF 677-es alanyon vásárolta. Miért?
9: Azért vásároltam GF 677-es alannyal, mert azokon a területeken, ahol nekem idáig mandula alanyon volt őszi barack és kipusztult, ott nem valószínű, hogy jól fog fejlődni újra a mandula alanyon a talajuncságbetegség miatt, de a tapasztalatom az most már több évre visszamenőleg, hogy ha arra a területre, ugyanarra a pontra elültetek egy GF alanyút, csodálatosan fejlődik.
7: Tehát akkor az alany cserével megoldja, hogy őszi barack után őszi barack kerülhet, de erre nagyon figyeljünk, hogy milyen az alanya.
9: Igen, tehát hogyha mandula alanyú őszi barack helyére teszek mandula alanyú őszi barackot, az lehet, hogy első 2-3 évben még fejlődik, harmadik, negyed évtől elkezd sínylődni, kipusztulni, stb. De a GF alanyon ugyanaz.
7: Ez egy mandula barack alany.
9: Igen, ez valami
7: egy hibrid.
9: Valami francia hibridet, amit utána olvastam, hogy mi, de tulajdonképpen az, hogyha egy mandula alanyon levő barack ott kipusztult, ugyanarra a helyre ültethetek GF alanyon akármilyen őszi barackfajtát, ott csodálatosan fejlődik. Nekem idáig hát egy olyan 10 éves tapasztalatot tudok erről mondani, és bevált.
7: Vadőszi barack alanyon is lehet vásárolni, de az inkább az Alföldre, ugye itt Érd térségében. Vadőszi barack alanyon nem kísérletezett még, hogy az mennyire válna be, mert az is ugye egy másik alany lenne.
9: Talán 2 olyan fán van, próbaképpen vettem. Hát olyan közepes erősségű, közepes növekedésű.
7: Nem érzi igazán jól magát akkor?
9: Igazából olyan közepesen érzi magát.
7: Rasznai László kertész kollégánk mindig azt tanította a faiskolai vásárlásnál, hogy a lábát kell nézni a csemetéknek, az oltványoknak, hogy jó-e a gyökere.
9: Így van, én is ezt szoktam figyelni, hogy van-e megfelelő, elég jó erős vastag karógyökere, ami már nagyon ritka, mert ugye a faiskolákban nagyon nehéz úgy kiszedni, hogy a karógyökérrel együtt meglegyen, de akkor legalább jó vastag oldalgyökerei legyenek, és megfelelő mennyiségű hajszálgyökér is épségben legyen rajta, akkor már fél siker az eredés.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Sohasem adott könnyű megélhetést vagy jövedelem kiegészítést a málna. Nyilván ennek tudható be, hogy az ízletes gyümölcs bár jól érzi magát, különösen az Ipolyvölgy és a Cserhát találkozásában, szinte teljesen eltűnt erről a vidékről. Varsányban saját erőből belevágott az ültetvénytelepítésbe Báránkó Gábor, akinek málnáját ma már pesti irodaházakban dolgozók és fagylaltosok is sokan vásárolják. A riporter Tarnóci László.
10: Kinek kell vödröt cserélni? Varsány határa nagyon szépen mutat most, hogy díszlik benne a málna. Régen igen, nagyon sok málnás volt erre felé.
11: Igen, majdnem minden hazna volt, még a TSZ-be is volt.
12: Kertekbe is. Nem, mostan nem úgy van a málna sem, mint régen.
11: Még a fiatalok nem akarnak dolgozni ma ilyen munkat.
10: Kislány korától szedi a málnát?
11: Hát mikor már lehetett dolgozni. Még akkor nem volt málna, mikor kislány voltam. Mikor nagyon voltam, akkor már volt.
10: Kik hozták ide a málnát?
11: Legelőször is a TSZ. Majd abból mennyi pénz lesz. Volt is nekünk annyi, hogy csoda. De nem pénz, szenvedés. Pénz a főnököké volt.
10: Maguknak megjutott a 35 fokban a málna szedés.
11: Igen.
10: Hát most is csíp a melege.
11: Egy kicsit.
10: Mennyi málnát lehet szedni egy nap, hogyha nagyon szorgalmasak?
11: Egy személynek? 80 körül, 80 kiló.
12: Még mikor nekünk is volt, ma hajnál 5 órakor szedtük, ma a sorba voltunk.
11: Nem volt ebéd se.
12: Igen, addig még csak tartott, szedtük.
10: Most teljesítményben vannak, segítségül vannak, kalákába, hogy mint?
12: Hát segítség, rokonyi, alapon, ismerős.
11: Ebben nagyon sok munka van, míg idáig eljutunk.
10: És mit szólnak ahhoz, hogy a Gábor belevágott, és
11: nagyon ügyes gyerek, nagyon ügyes gyerek. Nem nagyon csinálna senki. Most annyit dolgozik, hogy borzasztó. Mert nem csak mink, hanem ő is.
10: Baránkó Gábor dicsérték az idős asszonyok, hogy volt szíve, bátorsága belevágni, és ilyen szép ültetvényt létrehozni. Egy szemgyom nincs a sorok között, és roskadoznak a tövek. És látom, az öntözést is megoldotta.
13: Igen, úgyhogy sikerült megoldani az öntözést manapság ebbe a forróságba, öntözés nélkül. Szerintem málnát biztosan nem lehet termelni, de lehet, hogy egyéb gyümölcsöket sem lehet termelni manapság már öntözés nélkül. Hát én nem igazán tudok arra alapozni, hogy nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég. Ez abban mutatkozik, hogy a hús szemek piros része, ahol mikor a málna megérik, ott kifehéredik, ilyen tejfehér lesz, ami nem penész, sem ízben, sem illatban, semmiben nem különbözik, csak esztétikai hiba, viszont azért ezt piacra így vinni nem lehet.
10: Milyen fajtákkal dolgozik?
13: A hagyományos fertődi zamatos fajta van, hát a területnek körülbelül a 20-30%-a, és akkor van egy folyton termő, ez a sugána, ami most már erősen bimbózik és virágzó állapot. Van. A cél, hogy a fertődi még egy durván egy hónap alatt zajlik. Az idő alatt azért a többi 12 hónapot azért még ki kellene valamivel pótolni, és igazából ahogy lezajlik a fertődinek az érése, általában összeszokott érni a két gyümölcsnek a érési ciklusa. Tehát a fertődi már leszálló ágon van, és akkor de közben az a sugana fajta málna, ez még már elkezd érni, és egészen október végéig, még november közepén is képes teremni, addig még az első -3, -4 Celsius fok meg nem csípi, addig hozza a terméseket. Nyilván vannak kimagasló és kevésbé kimagasló érés ciklusok, de folyamatosan hozza a termést.
10: Nagyon pontos számítások, amik arra vezették, hogy felépítés hogyan építi fel az ültetvényét, vagy pedig a gyerekkorának a romantikája, hogy Varsányban úgy nőtt föl, itt volt a határban málna.
13: Igen, én úgy nőttem föl, hogy 10-12 éves koromban hajnal 4-kor ébresztettek, hogy menni kell málnát szedni, és nem volt, aki vigyázzon ránk, és nekünk is kellett menni a málnába. Hát akkor még itt Varsány területén hatalmas málnások voltak, nagyon soknak kiegészítő pénzkeresési lehetőség volt abba az időbe. 25 évvel ezelőttről beszélünk körülbelül, de ez manapság már nagyon-nagyon-nagyon visszacsökkent.
10: Olyannyira, hogy felvásárlók sem járnak már a vidéken. Ön hová szokta vinni a portékáját?
13: Szinte 90%-át Budapesten értékesítem. Elég sokan megkeresnek, többféle platformon megjelenek, hogy hirdetnek, meg hogy köszönik a málnát, meg hogy vannak olyan fagylaltozók, akiknek szállítok be, és akkor különböző díjakat nyertek már a málnával, és akkor nyilván ez így elterjed. Sokan meg szoktak keresni. Manapság kereskedők, hogy felvásárolnák a málnát, és értékesítenék az én málnámat. Most egy jó fél hektárnyi területen van, de ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, mert azt veszem észre, hogy bővül a kör, de azt is tudni kell, hogy húzni kell egy határt, ahol azt mondjuk, hogy hiába termelünk kétszer ilyen területen, vagy netán háromszor ilyen területen. Én magamnak vagyok a rendfenntartója, a piackutatója, a szállítója, a minőségi ellenőre, szóval majdnem szinte mindenese én vagyok, és kétszer-háromszor ekkora területen az kétszer-háromszor ennyi munka, és az hosszú távon az a minőség rovására megy, azt meg nem szeretném, mert nem szeretném, hogy minőség rovására menjen.
10: És nem csak, hogy a málna szedésével, értékesítésével foglalkozik, hanem feldolgozott formában is lehet önnél málnát kapni.
13: Mi úgy szedjük a málnát már évek óta, hogy két vödörbe szedjük, az azt jelenti, hogy egyikbe megy az első osztályú, a másik vödörbe megy a másodosztályú, ami igazából azt jelenti, hogy másodosztályúnak minősül apró szemű, tört szem, morzsalékos, szedres, netán napégett, és ezeket a gyümölcsöket ezt fel tudom dolgozni úgy, hogy amiben nem fontos az esztétikai szépség. Tehát első osztályban igenis fontos, hogy szép legyen, friss legyen, gurulós legyen, amit meg viszont földolgozunk, oda még teljesen mindegy, hogy milyen állapotban legyen, érett legyen, ez a lényeg.
2: A hegykői csipkeház nem csak a hungarikumnak számító hövei csipkéről híres, hanem a kertben található fűszer- és gyógynövénykert is méltán megérdemli a figyelmet. Hogy mivel találkozhatnak ott a látogatók, arról kérdezte a tulajdonost Bencsik Ildikó.
14: Itt vagyunk a Fertőpart egyik legszebb településén, Hegykőn, a csipkeház mögötti fűszer- és gyógynövénykertben. Itt van velem Cseh Zoltánné, tulajdonos, őt kérdezem, hogy pontosan honnan jött a gyógynövénykert ötlete.
4: 11 évvel ezelőtt nyitottuk a csipkeházat. A házhoz tartozott egy nagy kert, amely akkor műveletlen volt, és pár év múlva felmerült a gondolat, hogy lehetne fokozni a látogató élményt azáltal, hogy létrehoznánk egy fűszer- és gyógynövénykertet. Ekkor fogtunk bele a megvalósításába.
14: Hogyan lett kialakítva a kert, milyen koncepció alapján, milyen növények találhatóak itt?
4: Voltak az alapnövények, mint például a levendula, a rozmaring, a berkenye a kettő szélén, tehát mindenképpen egy úttal, amelyen megközelíthetők a különböző mezők.
14: Milyen olyan különleges növényeket tudunk mondani, ami esetleg nem a szokványos hétköznapi gasztronómiai élményt adja, hanem valami kis extrát.
4: Különleges növényünk többfajta is van, például a kólafű, amelynek a teája hasonlít a kóla ízéhez, vagy az aranyoregánó, amelynek a felhasználási módja megegyezik a hagyományos oregánóval, csak a színe szép aranyszínű.
14: A kertben található növények felhasználása, mi történik velük így egész évben, hova kerülnek begyűjtésre?
4: A növényeket folyamatosan gondozzuk, az elvirágzott részek eltávolítjuk, de mivel az elsődleges célunk a vendégeknek a kertben mutatása, a begyűjtéshez jóformán másodlagos, de természetesen így is a levendulát leszedjük. A pajtába is kerül belőle, kerül elő a csipkeházba, és hát lehet is idővel majd vinni belőle.
14: Kicsit beszéljünk a Pajta Múzeumról is. Erről mit lehet tudni? Ugye ez itt a gyógynövénykert mögött található.
4: A Pajta Múzeum már a harmadik lépés volt a ház és a kert létrehozása után. Itt állt egy romos pajta, hiányos tetőcsere, és a fertő összes bagja itt lakott, és akkor ezzel kapcsolatban is felmerült az ötlet, hogy itt ki lehetne alakítani egy olyan pajtát, ahol bemutatjuk a vidéknek a régi eszközeit, és ezen felül is kínálhatunk mindig a vendégnek még valami extra élményt, ami úgy érzem, hogy sikerült is. A vendégkönyv bejegyzései alapján a vendégek nagyon kedvelik. A pajta a nyitvatartási időben mindig nyitva áll, bárki betérhet, leülhet egy padra, kicsit el is időzhet, körbenézhet. Kedvelt célpont lett a Pajta Múzeum, úgy gondolom.
14: Az itt lévő eszközökről mit lehet tudni, honnan érkeztek, illetve nagyjából mik látogathatók?
4: Az itt lévő eszközök a környékbeli lakosok felajánlásából származott egy része. Amikor elkészült a pajta, akkor mindenki felajánlotta a régóta nem használt eszközöket, vagy például a szekér már itt volt a pajtában induláskor is darabokban, azt összerakadtuk. Azon kívül a környező településekről is sok mindent kaptunk. Az én szülőfalumból is, agyagos szegényből is több minden származik.
1: Hajnaltáj. A vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
2: A kis rézüst körül nincs semmiféle felhajtás. Ott húzódik meg szerényen a kis tarcsai ház bejárata mellett. Hófehér, áttetsző műanyaghordók veszik azonban körül, ezek már jelzik, hogy aki használja, az egész nyáron erre, a főzésre készül. Cifráné Berci Krisztina, a Szent Korona Pálinka lovagrend mosolygós szőkeapródja, büszkén mutatja díjait meg a kis palackokat is, amelyek a sokszoros díjnyertes nedűket tartalmazzák. A címkék egyedi tervezésűek, látszik, hogy az alkotó szeretettel törődik velük. Ha áruba bocsájtaná pálinkáit, megállna a helyét a piacon is, ám Krisztina nem akar kis termelővé válni.
1: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
15: Azt hiszem, hogy én azok közé, a csökött gondolkodású férfiak közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a pálinka főzés az férfi mesterség.
16: Sajnos nagyon sokan ugyanígy gondolják, hogy ez egy férfi dolog, és ebbe az asszonynak nem nagyon van helye. Talán most, mint hogyha lenne rá egy kis hajlandóság, hogy elismerik a hölgyeknek a munkáját is. Ugye egy nőnek sokkal kifinomultabb érzékszervei vannak, az illat, az ízlelés. A nőknél sokkal, de sokkal kifinomultabbak, mint egy férfinál. Nem bántásképp mondom, hanem ez tény.
15: Ez azt jelenteni, hogy a női pálinka főzők jobb pálinkát főznek?
16: Nem feltétlenül, mert a férfiak is nagyon fantasztikus párlatokat tudnak csinálni. Én azt mondanám, hogy be kell engedni a férfiaknak a nőket. És talán úgy, hogyha a férfiak és a nők talán egymást támogatva tudnának kitűnő párlatokat csinálni.
15: Kegyed hosszú ideig rendőr volt, aztán postás lett, és most feltűnt egy női magazinban, mint példaképjelölt, pálinka főzőként.
16: A rendőrség az egy nagyon-nagyon összetartó közösség, egy nagyon fantasztikus szakma. Ugyanezt tudom mondani a postásokról is. Rendőrként is éltem, postásként is élek, a vasutas még hiányzik, remélem arra már nem kerül sor, mindent ki kell próbálni. Amihez az embernek kedve van, mindent ki kell próbálni.
15: Na de hogy lett magából pálinka főzőasszony? Ráadásul olyan pálinka főzőasszony, akinek tele van a vitrine aranyérmekkel, meg serlegekkel.
16: És nem iszom alkoholt.
15: Na erre is térjünk ki.
16: Nem iszom alkoholt. Úgy kezdődött, hogy a férjem megörökölt egy 17 literes pálinka főzőt, ami abszolút semmire nem volt jó, csak arra, hogy megbolondítson bennünket. És ugye ő a 17 literessel próbált lefőzni, ami hetekig tartott neki. Közben addig én nem tudtam csinálni a dolgomat, nem tudtam főzni, nem tudtam sütni, ugye, mert ő folyamatosan főzte a kis pálinkáját. És akkor kikaptam a kezéből, hogy majd én megcsinálom. Én. És akkor az lett belőle, ugye, hogy készen lett az első adag pálinkám, nagy boldogan vittük a barátoknak, hogy ó, ez ilyen, ezt kóstoljátok meg, ez valami fantasztikus. Hát annyira fantasztikus lett, hogy egy év múlva, amikor mentünk, még mindig ott figyelt nekik a szekrény tetején.
15: Mert nem kellett.
16: Aztán rájöttem, hogy ez nem is volt annyira fantasztikus, ez inkább a rosszabb minőség volt, ezért villám gyorsan elvégeztem egy iskolát, hogy kitanuljam a mesterséget, és csodálatos mestereim voltak. A Garaba János volt Vácon az egyik mesterem, a másik pedig a Luncer Attila Kosdon. Őtőlük tanultam a pálinka főzést, és ugye itthon elkezdtem saját magam csinálni. Egyre jobban ment. És akkor már nem csak egyfajta gyümölcsöt próbáltam meg nem csak azt, ami a kertben termett, hanem akkor már vettünk gyümölcsöt, és egyre jobban ment. Szerettem volna egy szakmai véleményt, tehát egy olyan embernek a véleményét, aki nem a barátom, aki nem az ellenségem. Így kezdtem el versenyezni. Azt se tudtam régebben, hogy vannak ilyenek, hogy pálinka verseny. Elkezdődött a versenyzés, és most már ott tartok, hogy kifejezetten keresem, hogy melyik versenyekre tudok elmenni, visszaigazolásként, hogy amit csinálok, azt jól csinálom.
15: Azon kívül, hogy a maga lelkének jól esik, mire jó ez a sok aranyére?
16: Az egómnak.
15: Mondom.
16: Az egómnak nagyon jól esik, meg hát igazából a családomnak is. Tehát ezt nem egyedül én kapom, ezeket az aranyérmeket, hanem a családom. Ugye a férjem, aki folyamatosan mellettem áll és segít ebben az egész történetben, illetve a gyerekeim, akik támogatnak benne.
15: Valahány pálinka főzőben jártam eddig, ott mindet körüllengte a cefreszag. Magánál pedig semmiféle cefreszagot nem érzek. Miért van ez?
16: Mert jó az alapanyag.
15: Ez kevés, ez magyarázatnak.
16: Nálunk ez van. Nem tudom, hogy miért. Egyébként, hogyha kinyitom a hordót, akkor nálam is van cefreszag, ugye, mert kinyitottam a hordót, és kipárolok belőle, de hát egy nagyon kedves ismerősünk mondta, hogy a cefrés hordó az nem biblia, hogy minden nap nyitogassuk, ugyan ezért tesszük bele ugye például a kotyogót, hogy az megmutatja nekünk, hogy azért hol tart ez a dolog.
15: Most már nem csak főzi, hanem tanítja is a pálinka készítést.
16: 8 éve csinálom a pálinka főzést, pálinka készítést. Megkerestek, hogy szeretnének ők is pálinkát. 2 darab tanítványom van, 2 ifjú padavánom. Próbálom nekik átadni a tudást. És a mellékelt ábra azt bizonyítja, hogy jól sikerült. A legutóbbi versenyen 2 darab sampiondíjat hoztak el. Egyik őjük egy almával, a másik őjük pedig egy gledicsiával.
15: Melyik a legjobb pálinkája? Tudom, hogy nem egyszerű erre válaszolni, de hát egy kedvenc
16: de
15: azért csak
16: a fekete bizli törköly.
15: Az a kedvenc,
16: a fekete bizli törköly. Íze, illata, hát az valami fantasztikus. De az a baj, hogy ugyanezt gondolom például a csipkebogyóról.
15: Na és akkor itt lehet sorolni.
16: A fügéről, a kaki szilváról, a gledicsiáról, a besztercei szilváról. Tehát azért sok mindenről.
15: Hányféle pálinkája van?
16: Most jelen pillanatban nem sok, olyan 10-12 féle.
2: Cifráné Berci Krisztinával, a Szent Korona Pálinka Lovagrend mosolygós szőke apródjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság. Elmondja Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita.
1: Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Mindenható Istenünk, ki két kezeddel formáltad a világot, s a földporából alkottad az embert, mi, földi teremményeid, áldunk és dicsőítünk téged, teremtőnket, e mai reggelen. Köszönjük, hogy saját képedre formáltál minket, így mi is képesek vagyunk alkotni és gondolkodni, érezni és szeretni. Ránk ruházott érzékszerveinken keresztül tudjuk érzékelni, hogy milyen szép a világ. Látni tudjuk a napot és mindent, amit bevilágít. Hallani tudjuk a muzsikát, mely egekbe emeli a lelkünket. Érezni tudjuk az erdő illatát, tapintani tudjuk csodálatos világunk bársonyos báját. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor süketek és vakok vagyunk az ajándékaid befogadására. Főként, hogy olykor éppen a rosszra használjuk föl mindezeket az adottságokat. Érints meg a szívünket, Urunk! Ki ruhád szegélynek érintés által meggyógyítottad a vérfolyásos asszonyt. Minket is gyógyíts meg süketségünkből és vakságunkból. Vezess ki minket gonoszságunk sötétségéből, hogy élvezni tudjuk ezt a nekünk adott világot. Hát, hogy akaratod szerint végre boldogok tudjunk lenni benne. Amen.
0: Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek, metropolita gondolatait hallották.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, Burkert Rudolf vagyok. 100 éves tihanyi levendula, Szóle az évfagylaltja, valamint Zsolnai Fényfesztivál. A hírek után mondom a részleteket, most azonban krónika következik. A stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és az élővilága nincs veszélyben. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés volt. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért az együttműködést a jövőben is folytatják. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmek városát, a piacot, a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Ezt az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója közölte. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. A légi csapásokban 4 meghaltak, 18 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Venezuela 200 millió dolláros kezdőtőkével pénzalapot hoz létre a földrengés sújtotta térségek helyreállítására. A múlt heti földrengésben legkevesebb 189 épület teljesen megsemmisült, további 855 megrongálódott, köztük kórházak, hidak, közutak is. A halálos áldozatok száma meghaladta a 2500-at. Több mint 11 000 megsérültek és ezrek tűntek el. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket eddig 862 utórengés követte. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrész gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Papp László debreceni polgármester lemondását követelték. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építkezés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzés során. A csaknem 27 000 utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, melynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a balatoni főszezon a hajózás területén. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek egészen késő estig. A második legmelegebb

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak játszanak Svájccal a 8 közé kerülésért. Ma már a 8 közé jutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa bajnoki negyedik helyen Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában, de mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Nemzeti együttesünk az árókörben hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammeddel 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott maga biztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a 4-szeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti a ma 13 órakor kezdődő sprint versenyen.
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2: Műsor ajánlott.
0: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Krími, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a Tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
2: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
5: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét neve jette.
6: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
4: Sem erőszakkal.
7: Mit fizetnek a jószágért?
8: Esti! Vissza is adom!
4: Sem szép szóval.
9: Tudja mi ez?
8: Rebellió!
10: Az egész bandát megmutatom!
4: De csellel sem egyszerű.
11: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
4: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
12: Óra 9 perc van, jó reggelt kívánok, kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk Önöket. Adásunk elején azzal foglalkozunk, hogy az Egri dobótér dobostérré alakult tegnap este, idén is megszervezték az ütős naprendezvényt. 5 perc tudományrovatunkban a stressz kutatásáról hallhatunk, mivel éppen 90 évvel ezelőtt kezdődtek el a vizsgálatok ebben a témában. Majd 19:30-tól megismerhetjük az ország tanintézményét, ugyanis a hódmezővásárhelyi domonkos nővérek Liszt Ferenc énekzenei általános iskola diákjai nyerték a Pesti Magyar Színház versenyét, amelyben oktatási intézményüket kellett kreatívan bemutatni. Majd világjáró rovatunkban a japán kultúráról lesz szó, hiszen ma kezdődik a Tanabata Fesztivál a hagyományos csillagünnep szombathelyen.

0: Ennek keretében avatnak japán kertet a városban.
1: Nagyon nehéz volt sok növényt beszerezni. Egyetlen egy yamaszakurát, tehát igazi japán cseresznyét sikerült hoznunk. Azt is Németországból, de ők is Angliából hozták.
0: És képzeljék, egy különleges összefogás teszi lehetővé a jellegzetes lila gyógynövény fennmaradását és felhasználását, a 100 éves tihanyi levendulát illatoljuk.
2: A levendula nem volt őshonos. Azzal, hogy Bittara Gyula ide levendulást álmodott meg a félszigetre, a bencészereteseknek nem volt kritikája ezzel kapcsolatban, mert tudták, hogy a gyógynövényeket érdemes használni, mert Istentől kapjunk mind ajándékokat.
0: 4-8 után érkező vendégemmel és egy dél-koreai fotóssal is a koreai jazzről beszélgetünk. 7:30-tól kóstolhatjuk a Solea Fantázia nevű hűsítő desszertet, terítéken lesz az év fagylaltja verseny és a díjazott alkotások. Ezután pedig a Magyar Pizza Bajnokság legeredményesebb pizza készítőjét mutatjuk be, és 4:45 után Pécsre kapcsolunk, hiszen javában tart a Zsolnai Fényfesztivál. A szombat reggel szerkesztője Barta Bernadetta, hangmérnök Bényi Csaba, 8:30-ig tart ma is műsorunk, ébredjenek velünk!

0: Ütős nap volt tegnap Egerben, ugyanis 42 dobos vette kézbe dobverőjét és játszott a dobótéren. A hatalmas érdeklődést kiváltó esemény célja, hogy az együttzenélés és a zenetanulás örömét hirdessék a szervezők és a résztvevők egyaránt. Gulyás Lászlóval, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Gulyás László az Egri Zeneiskola igazgatója, egyébként Eger alpolgármestere, de nem dobos, ugye? Hogy jutott eszébe az, hogy mégis egy ilyen ütős napot szervezzen a város?
2: Egyszer egy fagyizás alkalmával ültem a dobótéren, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha a dobosok vennék ezt célba, hiszen itt a zeneiskolában beterítik az egész aulát, amikor elkezdenek szerkón játszani, és gondoltam, hogy szabad téren is sokan lennének arra kíváncsiak, hogyha együtt egyszerre ugyanazokat a számokat játsszák, és 2018-ban első alkalommal rendeztük meg. 12 dobos volt jelen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kipakolják a dobszerelésüket, és akkor egymás mellett akkor még egy csóban hárman voltak, és sokan körben álltak, akkor még csak 5 számot játszottak, ezek többnyire rock klasszikusok voltak, és olyan népszerűvé vált, olyan sokan írtak róla utána, és olyan sokan kerestek, hogy most már 7. alkalommal rendeztük meg ezt az eseményt, és ugye a pandémia miatt kimaradt 2 év, és most már 42 dobos vett részt rajta.
1: Tehát elfoglalták a dobosok a dobóteret.
2: Ez azért hangerőben is megmutatkozott, mondjuk az elsőhöz képest sokkal nagyobb decibellel jár, amikor 42-en dobolnak egyszer, és hát mindig van egy fő dobos. Ebben az évben a Banai Szilárd volt az, aki a dobó szobor előtti színpadon tulajdonképpen vezényli az egész eseményt, és most már évek óta 7+1 rock klasszikust játszanak a fellépők. Alapvetően azért a nagy klasszikusok, tehát az AC/DC-től kezdve a Queen, vagy akár a Rolling Stones, vagy akár a magyarok közül a Tankcsapda, mindig van egy magyar szám is, arra nagyon odafigyelünk, de azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy nehézségi szintben mindenki meg tudja ezt ugorni, hiszen a legfiatalabb részvevő mondjuk 8 éves, a legidősebb meg mondjuk 70. Nagyon nagy különbségek vannak tudásban is, tehát vannak profi hangszeresek és vannak amatőrök, hát ugye ez a zeneiskolából indult innen Egerből, tehát hogy nagyon sok zeneiskolás is játszik, akik már 2-3 éve tanulnak mondjuk ütőhangszereken, és hát úgy állítjuk azért össze ezeket a számokat, hogy azért mindenki megugorja ezt a szintet, tehát nem szabad túl nehezeket választani, és hát olyanokat kell választani, amit azért a közönség is ismer.
1: És jól dobolható.
2: És egyszerre, mert az a látvány az egésznek, hogy nem kellenek nagyon nehéz dolgok, hanem hogy látványosan egyszerre emeljék az ütőket, és egyszerre doboljanak.
1: Azért ez rendhagyó módja annak, hogy a klasszikus zenét, vagy a hangszertanulást népszerűsítsék.
2: Ugye a zenesulinkban nagyon népszerű például a népzenei tanszék is, tehát nagyon sokan tanulnak népzenét, saját lemezt adtak ki, ami letölthető. De reneszánszát éli például a gitár tanítás, vagy akár nagyon szeretnek ugye együttesökbe játszani a gyerekek, tehát van szimfonikus zenekarunk, fúvó zenekarunk, gitárzenekarunk, pop zenekarunk is van, vannak népi zenekaraink, tehát a közösségi zenélés az, az szerintem most a reneszánszát éli. És az ütősök azok persze ezekben az együttesekben játszanak, de mindig csak egy vagy két ember, és nekik meg ez a hatalmas nagy közösségi élmény, amikor 42-en egyszerre tudnak mondjuk dobolni és közösségben zenélni. Célom az, hogy minőségi kultúrafogyasztást tudjunk megteremteni Egerben, és hát ez pedig olyan dolgokat kell kínálni, olyan koncerteket, olyan irodalmi beszélgetéseket, ami ebben előre visz bennünket. Most ez egy populáris dolog, de mégiscsak színvonalas, és mi ebbe az irányba szeretnénk vinni a városi kultúrás életet, hogy ilyen rendezvények is legyenek, és természetesen megvan mindennek a helye, mert hogy Egerben körülbelül 600 kultúrás rendezvény van egy évben, az önkormányzat ennek a töredékét rendezi, tehát nagyon sok az olyan szervező, akik saját kontóra szerveznek kultúrás rendezvényeket, szépen lassan eljutunk oda, hogy egyet lépjünk előre, és egy a színvonalasabb kultúrás kínálatot biztosítsunk az ide látogatóknak.
1: Van ilyen rendezvény máshol, akár az országban, akár országhatáron túl?
2: Effektíve olyan, ahol csak ütősök vannak, nincs. Olyanról tudok, ami vándorol városról városról, ütősök, gitárosok és mondjuk szintetizátorosok együtt játszanak rock slágereket. Itt is volt erre már kérdés, hogy nem lehetne idehozni, de én kitartok amellett, hogy ha már ez 18-ban így elindult, és a dobótér, a dobostérré változik, akkor kifejezetten csak a dobosokat várjuk erre az eseményre.

0: 5 perc tudomány.
1: Stressz. Nap mint nap emlegetjük, kapcsolatba hozzuk a mindennapi élet küzdelmeivel, rengeteg betegséggel, növények és állatok életével, de ma már, képzeljék, beszélünk társadalmi stresszről is. Azt azonban szinte már elfelejtettük, hogy ez a kifejezés Seje János magyar-osztrák származású kanadai tudóstól származik, aki a stressz fogalmát és kutatásainak alapját éppen 90 éve teremtette meg. 1936-ban jelent meg cikke, amelyben a 20. század egyik legjelentősebb orvostudományi felfedezésének lényegét írta le. Az 5 perc tudományrovatunkban ma Gémes Júlia archív felvételekkel emlékszik Seje Jánosra, aki 1970-ben így magyarázta a stresszt a Magyar Rádió hallgatóinak.
2: A stressz az elkerülhetetlen, mert a tudományos meghatározása a stressznek az, hogy használjuk a szervezetünket. Hát, hogy egyáltalán nem használjuk, akkor meghalunk. Úgyhogy elkerülni nem lehet. Ellenben két típusú stressz van, de mindenki megérti könnyen. Van distressz, az a rossz stressz, mint diszonancia, ugye disz az a fosztó. És az ellentéte ennek az eufónia, stb. Hát akkor van eusztressz is. Mind a kettő stressz, mert mind a kettő igénybe veszi a szervezetünket. És mikor felkérdek arra, hogy adjak egy meghatározást, ami mindenféle stresszre alkalmas, akkor azt ajánlottam, hogy azt tekintsük stressznek, ami nem fajlagosan igénybe veszi a szervezetnek akármelyik részét. Hogyha például zöld fényt akarok látni a szememmel, ez egy nagyon fajlagos dolog, ugye ez csak zöld és csak a szemre hat. De hogyha például hideg ellen kell védekeznem, az egész szervezetem védekezik. Hideg is ellen kell védekeznem, abban is az egész szervezetem részt vesz. Ez nem fajlagos, és a nem fajlagos védekezés az nem csak a szervezetben és a sejtek között, molekulák között van, hanem ön és én közöttem is van, ugye? Hogy mennyiben dolgozunk azon, hogy ez jó adás legyen, a stressz, de kellemes stressz, eusztressz. Hogyha kellemetlen valami, hogyha egy stressz betegséget hív elő, például gyomorfekjét, vagy pedig szívinfarktust, vagy magas vérnyomást, vagy felfájást, vagy akármi, akkor distressz. Hogyha elégtételt ad, akkor eusztressz. Például, hogyha egy nagy művész végre befejezi a remek művét, amit mindig be akart fejezni, akkor ő nagyon stressz alatt van. És ezt be lehet bizonyítani, hogy ennek a tisztán szervi elváltozásai majdnem ugyanazok. Például a vérnyomás felmegy, hogyha nagy öröme van, hogyha hallja, hogy hát mostanában egy nagy díjat kapott mondjuk, akkor a stressz. Eusztressz. A szívverés gyorsabb lesz, a mellékvesé adrenalint csinál, és ezek az általános reakciók ugyanazok. De az egyik kellemes, a másik kellemetlen.
3: Néhai Mécsirén 18 évig volt Seje János vezető asszisztense. 2007-ben beszélgettünk.
4: Roppant helyes, roppant kedves, de azért huncut volt. Például tudja, hogy én miért nem beszélek angolul?
3: Nem tudom.
4: Akkor megmondom. Franciául igen, meg francia egyetemen voltam vele. Angolul azért, mert ő akart magyarul. Abszolút perfektül beszélni. Ugye többször jött Magyarországra, és ő arra hiú volt, hogy ahhoz az országhoz, ahova ellátogat, annak a nyelvét elég jól, és pláne a magyart, mikor magyar születésű, a magyar nagyon jól tudja. Én nem is tudom, 6 vagy hány nyelven beszélt, és az élete volt a kutatás. Reggel először ment biciklizni, és utána pedig kezdődött számára a munkaidő, és nem volt ünnepnap és vasárnap. És elvárta, hogy a diákjai is a kutatásnak szenteljék az életüket. De nagyon sokan kerültek ki a keze alól, aki nagyon nagy karriert futott.
3: Természetesen, ahogy a korszakalkotó új felfedezésekkel lenni szokott, a stresszelméletet sem fogadta osztatlan lelkesedés, sőt.
5: Körülbelül 10 évig tartott, míg észrevették, hogy van egy ilyen elmélet, azt mondanám, hogy akkor még nem fogadták el. Akkor kezdődött a csata. eleinte mindenki ellene volt. Akkoriban tulajdonképpen csak egy kanadai professzor volt, aki engemet pártfogolt, és az én oldalom volt, de az volt a legjobb. Az volt a Sir Frederick Banting, az inszulinnek a feltalálója, és ő 1936-ban meglátogatott engemet, akkoriban avval foglalkozott, hogy Kanadában fiatal embereket talált, akiknek a munkáját érdemes volt segíteni. És ember minden más tanár ellenem volt, ő $500 adott akkoriban nekem, és ezt soha nem fogom neki elfelejteni, mert avval kezdtem el a munkámat. Nem annyira az $500 számított, de az, hogy Banting, az inszulin felfedezője, azt hisz, hogy ebben a stresszben van valami.
3: Talán nincs még egy olyan orvosbiológiai felfedezés, amely akkora karriert futott be, mint a stressz. Seje 1982-ben halt meg, de már az ő életében is 10,000 számra jelentek meg stresszel foglalkozó tudományos közlemények. És nem csak az orvostudomány, de például a sejt és növénytan, a pszichológia vagy a szociológia területén is. Az orvosi szemléletben azonban a stressz koncepció sok területen alapvető változást hozott, hiszen kiderült, hogy bizonyos betegségek, például egyes lelki betegségek, magas vérnyomás, gyomor és nyombélfekély, szív- és érrendszeri kórképek a stresszhez való alkalmazkodás zavarai miatt jönnek létre. Seje János mégsem kapott soha Nobel-díjat.
4: Volt, amikor elő volt készítve a pezsgő, a poharak, minden, és utána egy bezárkozás lett a irodájába. Őneki volt egy olyan jele az iroda ajtó felett, piros fény. Ha az a fény égett, akkor oda senkit nem szabad volt beengedni, kivéve engem. De most ez alkalommal senkit se engedett, beengem se.

0: És hamarosan folytatódik a Szombat reggel című műsorunk, most azonban fél hét van, így Krónika következik 2 percben. A stúdióban Bordi András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte nem távozik, mert szerinte az akkumulátor gyártóüzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
2: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
0: A Pesti Magyar Színház diákversenye az Ország iskolája címet viseli, amely egy kreatív videópályázat az egész iskolai közösség számára. A megmérettetés célja, hogy a pedagógusok és a tanulók kreatívan és minél személyesebb módon mutassák be az iskolájukat, a fődíj pedig, amit a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolája nyert, egy teljes 570 fős színházi előadás, amelyen az egész tanintézmény részt vehet. Az eredményről Kovács Bernadett számol be.
3: Az Ország iskolája győztesének járt ez a tábla. Nagyon büszkén tartja két diák.
4: Uzonyi Linett, Leila vagyok.
5: Én pedig Weber Adél.
3: És aki kísért titeket?
6: Magyar Andrea.
7: Az intézménynek az igazgatója vagyok.
3: És természetesen itt van az Ország iskolája pályázat szervezője, Bogány Márton, a Magyar Színház marketinges kollégája. Mi tegeződni fogunk lévén, hogy kollégák vagyunk. Hogy indult a készítési folyamat? Tehát, hogy itt azért egy elég komoly vágás is volt, komoly operatőri munka, nagyon sok szereplő, nagyon sok eseménynek a feldolgozása. Szóval, hogy ezt nyilván át kellett gondolni, hogy eljussanak A-ból B-be.
6: Nem áll tőlünk távol a színház, a filmvilága. Mi magunk is musicalek megvalósításában veszünk részt. Rengeteg intézményi programunk van, illetve mesefilmet is készítettünk már, és rengeteg anyagunk van. És ahogy megláttuk ezt a fölhívást, és hogy egy kis filmet kell az iskoláról készíteni, ez egyáltalán nem volt számunkra kihívás. Tulajdonképpen a tanév eseményeiből hollóztuk össze a kisfilmet. És hát ezt az évet leginkább uralta a musicalre való felkészülés, az 1001 éjszaka. A musicalben ugyanis több mint 80 tanulónk vett részt.
3: Többek között ti, lányok. Igen. Felfele jövet ide a lépcsőn, azt hallottam így félfülle, hogy főszereplőkkel beszélgetek most.
8: Igen. És Sehrezádé szerepét kaptam.
9: Én pedig Alida szerepét kaptam meg.
3: Gondolom nem ez volt az első előadás, amiben szerepeltetek már.
9: Hát mi 4 évvel ezelőtt mind a ketten a Valahol Európában van is szerepeltünk. Én pötyiként álltam ott színpadra, szerepeltem a mesénkben is, a Titkos Kert című mesében is, ott pedig Vörösbetty szerepként léphettem fel.
10: Én is játszottam a Valahol Európában.
8: Európában musicalban. Én gyereksereg voltam, és most ebben az 1001 éjszakában Sehrezádé.
3: Na jó, 1001 éjszaka, és valahol Európában, és azt mondtátok, hogy ez teljesen véletlen, hogy itt a Magyar Színháznak a pályázatára jelentkeztetek. Nekem ez most már gyanús, nyilván csak viccelek, de hát most akkor fordulok Marcihoz. Nektek is ez ilyen nagy rácsodálkozás volt.
5: Hát ez olyan, mint amikor az ember megnyeri az ötös lottot, hogy kér egy pályázatot, és kiderül, hogy az egyik résztvevő, aki egyébként a legnagyobb energiát teszi bele a szavazat szerzésbe, a mozgósításba, az éppen magyar színházas darabokat játszik az iskolában, gyerekekkel. Úgyhogy ez egy olyan plusz extra dolog, amit a versenykiírásnál mi nem gondoltunk volna. És ahogy a mai évadzáró eseményen is lehetett hallani, hosszú percekig szólt a taps, mert ezt senki nem tudta, hogy van egy iskola Délalföldön, ahol gyakorlatilag ugyanazokat a darabokat játsszák el, nyilván kisebb költségvetéssel, kisebb volumennel, de ugyanakkor a szeretettel, mint amit mi. Úgyhogy ez meglepett minket, de ez aláhúzza sokszor azt, hogy érdemes ilyen pályázatokat kiírni, mert egymásra találnak, egymáshoz szorosan kapcsolódó, de egymáshoz nem tudó szereplők.
3: De hogyha jól értettem, akkor nektek a végeredményben nem volt beleszólásotok, tehát hogy ez csak a úgymond közönségre, az interneten szavazókra bíztátok, hogy ki legyen a győztes.
5: Igen, a pályázatnak a szabályai között az szerepelt, vagy hát nem is a szabály, a célrendszere, hogy készítsenek olyan iskolát átölelő, mozgosító és közösséget teremtő videót, mely után egy iskolai összefogás, vagy akár kistelepülési, regionális összefogás jön létre, mely alapján, aki a legtöbb szavazatot tudja leadni a mi felületünkön, tehát a magyarszínház.hu erre a versenyre fejlesztett felületén, az fog nyerni. Voltak éppen az nyer, aki a legjobban oda teszi magát a versenybe. Még mondanám azt is, hogy függetlenül attól, hogy milyen videót tesz le, de nem szabad elmenni amellett, hogy aki gyenge pályázattal készül, azzal nem lehet mozgósítani. A Magyar Színházban van az ország és Közép-Európa, de egyesek szerint akár Európa egyik legnagyobb gyerektársulata. Több mint 100 gyerekszereplőnk van, akik rendszeresen a nagy színpadon játszanak, és ebből van legalább 2, de több olyan darab, ahol mellékszereplőket játszanak, 2-ben meg főszereplők a gyerekek.
3: Ezért is fontos akkor nektek talán szívügy ez a pályázat.
5: Így van, mert hogyha kis gyerekeket, akik nem is olyan picik, már így, hogy rájuk nézek, akkor kultúrára szoknak és be tudnak kerülni a deszkára. Élményeket szereznek, az az élmény indítja el őket a művészeti pályán. Utána tudnak menni művészeti középiskolába, és hogyha szerencsések, akkor akár színművészeti egyetemre vagy akadémiára. Mi a Magyar Színházban tényleg ezt nagyon magas szinten üzzük, a fiatalokat évi 100-as számban készítjük fel erre a pályára.
3: Na hát, hogyha itt a Magyar Színházban még nem is léptek fel, még, aztán persze ki tudja, mit hoz a jövő, az biztos, hogy előadást nézhettek majd. Lesz ennek a pályázatnak folytatása, Marci?
5: Lesz, leszűrtük a tapasztalatokat. Ez egy olyan kezdeményezés, amiben 100 iskolának, 200-nak, vagy akár 1000-nek kéne indulnia. Így mégiscsak eljutnak egy fővárosi nagy színházba. Mindenképpen lesz folytatása. Már ki is írtuk, hogy dolgozunk az Ország Iskolája 2027 pályázat kiírásán, amiben az már biztos, hogy az 26-ban kell beadni, és 27-ben lehet majd szavazni, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen időablakot adunk a szavazásnak.

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: Tanabata Fesztivál keretében adják át ma Szombathelyen azt a japán kertet, melyet a Japán-Magyar Baráti Társaság helyi szervezete alakított ki a keleti kultúra népszerűsítése érdekében. A teaházat körülvevő területet igyekeztek teljesen autentikusan megépíteni, ehhez Japánból érkeztek a szakemberek, Gergő Judit riportja.
2: Évek óta működik Szombathelyen egy magyar-japán baráti társaság, kialakulóban van egy központ, ami ezt a kultúrát támogatja, de a kert viszont már elkészült. Hogyan kell elképzelni, és mit értünk egyáltalán japán kerten? Schmidt Csilla, az egyesület vezetője.
3: Többféle japán kert is létezik, hiszen beszélhetünk a zenkertekről, amik ugye csak kavicssal szimbolizálják a természetet, illetve vannak a növényes kertek is. Ezek a kertek különböznek a mi japán kertjeinktől, ezek nem virágágyást tartalmaznak, hanem különböző növényblokkokat, szimbolikus jelleggel, sziklákat, természetközeliséget próbálják kifejezni. A mi kertünkben ugye a teaház az, amit 2 éve megvalósítottunk. Most ehhez egy nagy pont az, hogy elkészült a kert, hiszen nem lehet egy teaházban teaszertartást tartani a kertélmény nélkül, mert minden mindennel összefügg. Tehát ezek az apró részletek, amik egy teaszertartásnak is az elemei, ezek ugyanúgy a kertben is ott vannak. Mérföldkő most, hogy ezt az első ütemet a kertben meg tudtuk valósítani, és hát bízunk benne, hogy majd folytatjuk.
2: Ha itt körülnézek, akkor kövekkel kirakott utak, de fák is vannak, mintha vasúti síntalpak lennének. Tó, facsonkok, különböző növénycsoportosulások. Mi alapján alakították ezt ki?
3: A japán kertészekkel, tervezőkkel dolgoztunk együtt. Első körben ezt ugye a Szent István Egyetem tervezőjével kezdtük, de aztán japán kertészek is segítettek, amire nagy szükség is volt, hiszen itt a sziklák elhelyezése és az egyéb finom nüansznyi dolgok azok, amiket a magyar kivitelezőnek nincs így meg. Tehát, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy Nishiyama-san tényleg jött, és többször napokat itt töltött, és segített nekünk ezt elrendezni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megvalósult. Fontos ugye az, hogy Japánban nem a szimmetria, hanem az aszimmetria szép, és pont ezért van az, hogy itt az utaknál is van, ahol lépőkövek vannak, van, ahol kavicsos, van, ahol egy kicsit fákat, mint ahogy mondtad. Pont ez, hogy változatosság, hogy természetben sincs szimmetria, természetben is minden más, és ezt próbálja egy japán kert természetesen visszaadni.
2: Milyen növények kerültek be? Amit én fölismerek, azok többnyire ilyen erdei növények, tehát páfrány, ezek talán valamiféle bambuszfélék lehetnek, cserjék, de a zöld dominál, és nem a virágos.
3: Igazából vannak itt virágos növények is, ami most ugye nem szezon most, de tavasszal azért több virágos növény is van a kertben, tehát ez is eleme. Japános növények kerültek be többnyire, amik japán kertben használatosak. Természetesen kellett egy kicsit adaptálnunk, hiszen a mi éghajlatunk nem felel meg annyira a japán éghajlatnak. Például a japán kertben nagyon gyakori a moha. Nekünk itt a moha nem igazán opció, ugye a szárazság miatt. Próbálkoztunk vele, meg még fogunk is vele próbálkozni, hogy a fák tövében esetleg egy picit a mohát is vissza tudjuk adni, de az például nem biztos, hogy megmarad. A tó, a víz az ugye egy fontos elem a kertnek. Igazából a mozgásban levő víz lenne fontos, nekünk momentán csak egy álló tavunk van, hiszen a kert második üteme lenne az, ami majd a vízesést és a mozgóvizet tudná hozni, ha egyszer megvalósul. De már ennek is nagyon örülünk, hogy az első ütem így elkészült. Nagyon nehéz volt sok növényt beszerezni. Egyetlen egy yamasakurát, tehát igazi japán cseresznyét sikerült hoznunk. Azt is Németországból, de ők is Angliából hozták. Nagyon pici, még csak alig több mint 1 méter, tehát idő lesz, amire tényleg a teljes pompájában fog tündökölni, de fontos volt számunkra, hogy nem a kanzán kerül ide, amit Magyarországon mindenhol lehet ugyan látni, de köze nincs a japán kerthez, hanem hogy tényleg ezek a hagyományos japán ötszirmú cseresznyék, hogy azért kihívások voltak itt a növénytelepítésnél.
2: Van egy kidőlt fa, ami úgy tűnik, mintha véletlenszerűen lenne, de azt gondolom, hogy funkciója van, ahogy végig van fektetve a fatörzs, illetve a csonk megmaradt. Ennek mi a jelentősége a japán kertnél?
3: Igazából ez egy olyan elem volt, ami itt volt már, tehát ezt nem mi fektettük végig, ez a fa valóban ott dőlt ki, ahol van, és úgy döntöttünk, hogy bent hagyjuk, mert hogy ez is a természet az elmúlást is szimbolizálja. Tehát a cseresznyevirág maga is egy elmúlás szimbolizáló virág, hiszen nagyon rövid ideig virágzik, és jelentése van. Olyan elem, ami hangulatot ad ennek a kertnek, és egy kicsit más. Nekünk ez úgymond padként is funkcionál, már a Tatabányi Tanabata Fesztiválon is látogatók le tudtak rá ülni a tó mellé.
2: Milyen funkciót kap ez a kert a közeljövőben? Lesznek-e itt programok, mit szánnak ide?
3: Ugye most Tanabata Fesztivál tavaly is megrendeztünk, idén most meglátjuk, hogy milyen siker lesz, mennyire lesz érdeklő. érdeklődés, hogy tényleg hagyományt teremtünk-e és lesz-e jövőre, mert hogy ez nyilván még nem annyira látogatott, mint a japánnal. De ha itt is lesz érdeklődés és szombathelyek jönnek, akkor meg szeretnénk ezt minden évben tartani. Annak idén az volt a terv, hogy először az épület készül, aztán jött a Covid, és az épülethez a költségek nyilván nem jöttek össze. A kert az egy kisebb költségvetés volt, ezért kezdtünk el arra fókuszálni. Amint az épület elkészül, onnantól ez egy állandó kulturális központként tud működni, majd kiállításokkal, workshopokkal, illetve egy nyitvatartó kerttel, ami folyamatosan látogatható lesz, addig meg, ahogy tudjuk. Csak vár.

0: 100 éves a tihanyi levendula, ennek apropóján múlt hét végén nyílt egy kiállítás a Balatonparti városban, ahol egy jelképes együttműködés is született a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra között. Örökség, hagyomány és innováció jellemzi az újabb összefogást, pont úgy, mint 100 éve, amikor az egyháztól földet kapott dr. Bitter a Gyula. A lila gyógynövény borított a félszigeten Barta Bernadett járt.
1: A Tihanyi Bencés apátság és Bitter a Gyula története, ha jól tudom, 100 évvel ezelőtt kezdődött. Ennek az örökségét élvezhetik ma a legtöbben, hogyha Tihanyban járnak. Az egyház mennyire volt akkor vajon nyitott az újdonságokra? Mert hogy megkapta természetesen dr. Bitter a Gyula azt a földterületet, amit ugye kinézett, ahol végül is az őslevendulás létrejött, és az első tüveket elültették. No de vajon mennyire kellett meggyőzni a szerzeteseket, hogy ő mit szeretne csinálni, és miért szeretne ezzel foglalkozni? Szakó András bencés szerzetes.
2: Alapvetően a bencés szerzetes közösség, akár Magyarországon, akár egész Európában mindig az innovációnak volt az egyik jelképe. Tehát mindig a fejlődés, és mindig a minél jobb kultúra, akár mezőgazdasági kultúra, akár szellemi kultúra kialakítása mellett tettünk tanúbizonyságot. Ha csak belegondolunk, igazából a gyógyászati kultúra is a bencés szerzetesi hagyományból növekedett ki. És így itt Magyarországon mindig is volt gyógynövénytermesztés. Mindig is foglalkoztak a szerzetesek gyógynövényekkel, de elsősorban olyan gyógy- és fűszernövényekkel, amelyek őshonosok voltak itt Magyarországon. A levendula nem volt őshonos. Tehát ezért azzal, hogy Bitter a Gyula ide levendulást álmodott meg a félszigetre, a bencés szerzeteseknek nem volt kritikája ezzel kapcsolatban, mert tudták, hogy a gyógynövényeket érdemes használni, mert Istentől kapjunk mind ajándékokat. Viszont az, hogy levendulát hoz ide, az teljesen tájidegen volt Magyarország számára, viszont újdonságképpen ehhez nagyon tudtunk társulni.
1: Így, hogy Bitter a Gyula ugye ezt meghonosította, és látták, hogy nagyon szépen működött. Én úgy gondolom, hogy talán a szerzetesek is elkezdték beépíteni a gyógynövények közé a mindennapokba. Jól sejtem?
2: Igen, ez így történt. Tehát amióta Bitter a Gyula behozta Magyarországra a levendulát, tulajdonképpen tényleg megelőzte 100 évvel korát. Mert ahogy látjuk a klímaváltozást, a mai világban azt lehet mondani, hogy egyre följebb tolódik a mediterrán. A mediterrán vidékeken, akár Olaszországban, akár Franciaország déli részén, akár Spanyolországban a levendula csúnya szóval lehet mondani, hogy gyom növényként funkcionál, tehát hogy tényleg igénytelen növényként szabadon él, terem, virágzik és adja a gyógyászati lehetőséget az emberek számára. Bitter a Gyula, amikor a félszigetet választott, akkor tudta, hogy a Tihanyi félszigetnek egy olyan mikroklímája van, ami erre a mediterránra nagyon szépen tud rímelni. És azzal, hogy most 2026-ban 100 évvel Bitter a Gyula első ültetése után tényleg Magyarország egy mediterrán vidéké kezd változni, így számtalan helyen fölbukkan a levendula. Egyre jobb minőségben lehet levendulákat termeszteni.
1: Egyiptom, Róma, Hellas, rengeteg-rengeteg várost, illetve országot látunk felsorolva tablókon, mind-mind a levendulához kapcsolódik. No de most a 100 éves Tihanyi levendula kapcsán beszélgetünk. Bitter a Gyula öröksége az, amit megnézhetünk, megismerhetünk, de ennél sokkal több mindent tudhatunk meg a levenduláról, illetve a felhasználásáról. Nyárádi Zsolt, a Tihanyi levendula manufaktúra alapítója. Mi mindent tudhatunk meg itt a tablókról?
3: Gondolkodtunk arra, hogy milyen kiállítást csinálunk. Nekünk van egy másik kiállításunk, az illatos időutazás kiállítás, ami Bitter a Gyula életét, élettörténetét, a Tihanyi levendula történetét dolgozza fel, az illatszeripart. Azon gondolkodtunk, hogy milyen kiállítást csináljunk, ami mondjuk kiállypótló, akkor azt gondoltuk, hogy mutassuk meg a levendulát, mint egy tényleg nagyon-nagyon régi, szakrális gyógynövényt, és akkor elindultunk az elejétől, hogy tényleg ennek nagyon-nagyon ősi felhasználásai vannak, használták már a régi egyiptomiak, használták a rómaiak, és aztán a középkorban a Hildegárdnak ugye nagyon híres gyógynövényes könyvének is nagyon fontos szereplője, és aztán ugye a bencések sokszor használják gyógykeverékeként, akkor próbálunk egy ilyen történeti áttekintést először adni, aztán majd később lesz egy középkori a bencésekkel való összefüggése, magáról a növény, mint értékes virág, mint egy felhasználhatási termék, és a levendula az egyik legszélesebb körben használható gyógynövény.
1: És kialakult egy jó kapcsolat a Tihanyi Bencés apátsággal is, hogyha jól tudom, aminek most egy nagyon jelképes szerződését is láthatták nemrég egy eseményen a résztvevők.
3: Igen, mindig nagyon jó kapcsolatban voltunk, meg nagyon szeretem őket, tisztelem és nagyon becsülöm azokat az embereket, akik valami mellett ilyen szinten el tudnak köteleződni. És aztán így megfogalmazódott, hogy a 100 éves jubileumra találjunk ki valamit, ez bennünk fogalmazódott meg, és akkor született meg a szakrabotanikának a gondolata. Mi lenne, hogyha az ő 1000 éves hagyományukat, gyógynövénykertjüket, a mi innovációnkat, a tapasztalatunkat egyesítenénk, és egy közös vállalkozásban, vagy egy közös projektben ezt megpróbálnánk, ezt az együttműködést létrehozni. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és nagy várakozással tekintek erre a közös munkára, és nagy megtiszteltetés, hogy ők ebben partnereink lehettek.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Krónikával folytatjuk a szombat reggelt, a mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Bordi András.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról.
3: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek ma az Egyesült Államokban.
2: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. Következnek a részletek. Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Az ügynökaktákról jövő kedden szavaz a parlament. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
4: Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
5: A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
4: Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda kormány szóvivő.
5: A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
4: A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
6: Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
4: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
6: Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
4: A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
2: A kórházi várólisták csökkentését tűzi ki célul egy nemrég megjelent kormányhatározat. Az egészségügyi miniszter a közmédiának azt mondta, Céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap. Bácskai Judit összeállítása.
7: A Heimpál kórház gégészeti osztályán legkorábban decemberre tudnak adni időpontot a betegeknek. Csak idén 940 gyereket operáltak meg, és még 800-an várnak. Zömében mandul a műtétekre, de egyre több akut esetük is van. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.
8: Abból is adódik.

0: Mint azonban nem csak ezzel van a baj.
1: Nagyon pontosan meg kell határozni a betegségeknek azt a körét, meg a betegeknek azt a körét, akik nem várhatnak. Mert a várakozás az sokkal rosszabb helyzetbe sorolja őket, mint hogyha nem várnának. Tehát őket akutan, azaz azonnal, vagy a lehető leggyorsabban be kell sorolni, és el kell végezni azt a beavatkozást, amire várnak.
0: Mondta Andréka Péter, a Kocsékeny György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa. Hamarosan csökkenhetnek a várólisták, erről jelent meg nemrég egy kormányhatározat. Ebben szerepel, hogy felkérik az egészségügyi minisztert, hogy a szakmai szervezetekkel együtt dolgozzon ki erre egy programot. A tárcavezető az M1-nek azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járó betegeknél pedig csupán néhány hónap.
2: Egy olyan pozitív ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni, ami más egyéb fejlettebb egészségügyi rendszerekben már működik, másrészt pedig az adott kórházaknak az effektivitását is szeretnénk mérni, és segíteni mindenben, hogy ki tudják használni azokat az időket, akár az ambulanciát, járóbetegellátásban, akár a műtőkben, hogy az a lehető legjobban legyen kihasználva hétfőtől, akár vasárnapig, és igenis legyen akár hétvégi várólista ledolgozó program.
0: Hangsúlyozta az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt. Az erről szóló programot augusztus 15-éig kell kidolgozni, aminek tartalmaznia kell a várólistákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítéseket és mindezek anyagi vonzatát is.
3: Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a feljelentés a Borsodi Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült. A miniszter szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Kiemelte, az egészségügyben minden forintnak a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálni.
4: Itt a krónika. Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok, a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából.
3: Washingtonban rekordméretű tűzijáték és több nagyszabású rendezvény várja a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta. We belong to the same
5: transatlantic community. Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
4: Majdnem 5 milliárd forint értékben több mint 50 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között. Ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.
3: Velkei György László kiemelte, az előző külügyminiszter nem csak Washingtonban, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Az államtitkár kiemelte, ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Hozzátette, a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
4: Belgrádban szerb kollégájával egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszter.
3: A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést.
4: Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
3: A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését.
4: Új villamos vonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között.
6: a budai

0: tornódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie.
1: Szentgellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mint a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
2: A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
0: Vegle Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
3: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
2: Szondi várjátékokat rendeznek ma Drégely Palánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek.
0: A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a terelésben a Budapest felé vezető oldalon a 49-es és 39-es kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.
4: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható ma kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
4: Műsorajánlat.
5: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redemció eseményei, a jász települések díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércsenyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben, birkapörkölt, grillástorta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
6: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
8: Mi az, ami összeköti a magyar és a koreai kultúrát? Hát például a zene. 2025-ben 4 magyar formáció mutatkozott be az ázsiai országban, míg 2026-ban 8 dél-koreai együttes érkezik Budapestre. A program kapcsán Rezonancia címmel nyílt egy kiállítás a Koreai Kulturális Központban, amely a jazz világát nem dallamokon, hanem fényképeken keresztül idézi meg, Deák Dóra riportja.
9: Leszünk jó a fotóművésszel, megnézzük a Rezonancia kiállítást. A fordításban Szalai Botond Bendegú segít, a Koreai Kulturális Központ tolmácsa. Rezonancia. Mi mindent fogalmaz meg, mit jelent?
10: 그 공명이라는 뜻은 서로 이제 뭔가 이렇게 울린다라는 의미잖아요. 근데 그 안에는
11: még az embereknek van egy adott hullámhossza. Itt több művész együtt a saját hullámhosszán van, de mégis egy hullámhosszra állnak, és így kialakítják a zenét a jazz során, és a jazz művészek is így működnek, és ez a rezonancia szó, ez úgy gondolom, hogy lehetne a jazznek a másik neve is.
9: Érdekes, hogy pont ezt a szót használja, mert itt állóképekről beszélünk. Nincs mozgás. A rezonanciánál pedig van.
10: 저는 사진에서 사진이 우리가 보통 생각할 때는 어떤 상황을 기록하는
11: ugye a rezonancia valamilyen mozgó folyamatról szól, de a fotókban ugye úgy gondolják sokan, hogy csak egy helyzetet fog fel, vagy egy helyzetet mutat ki, de a keleti kultúrában ez a rezonancia, ez a hullámhossz, amiről beszéltem, ez megvan a szívünkben is. Nyelvileg nehéz elmagyarázni, de úgy érzem, hogy amilyen pillanatok vannak, azok nem csak a képben maradnak meg, hanem a szívünkben is, és ott tovább rezonálhatnak.
9: A dél-koreai Jarazung Jazz Fesztiválon fellépett Lukács Miklós cimbalomművész, Dres Mihály és a Bohemian Betyárz is. Róluk láthatunk itt képet a kiállításon, illetve más művészekről is. Milyen volt a magyar jazz?
10: Hungari, 사실 이번 전시를 이렇게 우리나라의 그 전통
11: van egy oka, hogy én ezeket a magyar jazz képeket és a koreai hagyományos zeneképét egymás mellé raktam. Úgy gondolom, hogy amikor néztem a magyar előadókat a jazz fesztiválon, akkor éreztem azt, hogy benne van a hagyomány, benne van ez a tradicionális jelleg a magyar zenébe. Emiatt is gondolom azt, hogy az élőhely az nagyon fontos az emberek számára, hogy hol születnek, a földből előjönnek, utána a testünkben benne van minden emlékünk, és ez befolyásolja a zenét, azt a művészeti ágat, amit képviselünk. Bár láttam sok előadást Európából, Amerikából, úgy gondolom, hogy a magyar dollam az kicsit különleges, benne van ez a hagyomány, benne van a magyar történelem maga, ezért is különleges, még hogyha a művészek nem is direkt teszik ezt bele, hanem csak a múltjuk miatt jelenek meg a zenéjükbe.
9: Nézzük meg egy-két képet, hogy mit ábrázolnak.
10: Szó artisztről, Sejang, szó szájindú, haneről begyongró.
11: Hátul láthatunk egy képet, ahol 3 darab művész áll mögöttük az ég, ez a backstage-ben, a színpad mögött készült. Általában a legtöbb fotót, főleg művészekről, a közönség szemével tudunk látni, a közönség szemszögéből. Így elgondolkoztam, hogy milyen lenne, ha hátra mennék a színpad mögé, és egy kicsit a művészek mozzanatait kicsit mélyebben meg tudnánk nézni.
9: Nem látjuk az embernek az arcát, hanem csak a körvonalait, mert úgy esnek a fények.
11: A többi kép az a koreai kép, egy olyan 3 éves projekt része, amikor tradicionális zenével, tradicionális kultúrával foglalkoztam. Ezek is úgymond a megjelenésükbe a backstage képhez hasonlóak, így azokat is nagyon szeretem. Sokszor, amikor mások jellemzik a műveimet, azt mondják, hogy ezek a képek nagyon nyugodtak, bár úgymond mozgás közben, előadás közben készülnek, de mégis megvan ez a nyugodtság bennük, és úgy gondolom, hogy ez a koreai zenében is megvan ez a nyugodtság. Továbbá egyetemen szobrászattal foglalkoztam. Szóval így egy ilyen művészi szemből, egy ilyen szobrászi szemből tudom megközelíteni ezeket. Így amikor én látom ezeket az előadásokat, akkor nem egy ilyen mozgó képet látok, hanem egy műt, egy álló művet, amit próbálok megörökíteni. Lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy ezek a képek sok kultúrából jöttek, és ez igaz is, de viszont emiatt a hozzáállás miatt, emiatt a fotóstílus miatt úgy gondolom, hogy elég hasonlónak érződhetnek.
8: Továbbra is maradunk koreai művészeteknél, ugyanis július 5-ig még tart a Koreai Fókusz Jazz Fest Budapest. Ennek keretén belül koreai jazz zenészek lépnek, és erről beszélgetünk Pálfi Dórával, a Koreai Kulturális Központ szóvivőivel. Szeretném, hogyha élménybeszámolóval kezdenénk, mert ugye már napok óta megy ez a fesztivál. Milyen a koreai jazz európai füle? Volt-e személyesen lehetősége hallgatni?
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Így van, az elmúlt napokban fantasztikus élményekben volt részem. Ebből kiemelném Junsonnak koncertjét. Ő hétfőn mutatta meg a tehetségét a Koreai Kulturális Központ színpadán, és még most is kiráz a hideg, és azt tudom mondani, hogy ha nem a saját szememmel látom, és a saját fülemmel hallom az ő előadását, nem hiszem el, hogy erre képes az emberi hang. Fantasztikus.
8: Miért?
12: Volt.
8: Miért?
12: Őről azt kell tudni, hogy egy igazi világklasszis. Akivel pedig színpadra lépett, ő Bojan Zed, egy francia-szerb zongorista, és az ő kettős produkciójuk a színpadon egyszerűen minden zsigerében és sejtjében érezhető volt a nézőtérem. Olyan hanghasználat, olyan mély és magas hangokat, olyan improvizatív és egyszerre klasszikus dallamokat szólaltatott meg, amiket ebben a formában szerintem még senki sem hallott. Amellett, hogy profizmusát megmutatta, egy igazán szerethető karakterről beszélünk, aki végig mosolygott, és lehetett érezni az őszinteséget az előadásában.
8: Ez egyébként valóban fontos szempont, hogy egy előadó hogy kezeli a színpadot meg a közönségét. Na de vissza akkor megint a jazzhez, hogy szerintem ez tagadhatatlanul egy amerikai műfaj, és most ilyenkor arról van szó, hogy a koreaiak eljátszák az amerikai klasszikusokat csak dél-koreai zenészekkel, vagy bele tudják ők applikálni a saját zenevilágukat, dallamvilágukat az amerikai jazz standardekbe?
12: Én úgy mondanám, hogy a koreai jazz az amerikai jazz hagyományaira épül, de egyre több művész ötvözi azt a koreai zenei örökséggel. Gugak, ugyanis így hívják ezt a tradicionális zenei vonalat, ritmusait, pentaton dallamvilágát és a hangszereit sok alkotónál természetes módon hallhatjuk ezekben a produkciókban, és ennek köszönhetően a koreai jazz egyszerre nemzetközi, de egyértelműen koreai karakterű is.
8: Azt mondjuk el ugye, hogy ez egy ingyenes koncertsorozat, csak regisztrálni kell ilyenkor szombat reggel, még érdemes ezzel próbálkozni?
12: Lehet, hogy már nehéz lesz bejutni a vasárnap esti koncertünkre, ez a Jedermannban lesz, és igen, mind az 5 koncert ingyenesen volt látogatható, de aki esetleg lemaradt, annak fel tudom ajánlani, hogy jöjjön el hozzánk a Koreai Kulturális Központba, ugyanis ott pedig egy jazz tematikájú fotókiállítást nyitottunk meg.
8: Ugye erről szólt Deák Dóra riportja, mielőtt mi elkezdtük a beszélgetést, és akkor szeretném is, hogyha erre visszaugrana, és megint személyes élményt kérek szépen, mivel hogy ezt a kiállítást személyesen nyitotta meg, hogy ilyenkor megint csak mit tud elkapni egy fényképész, egy fotós abból, hogy koreai jazzzenészek, ugye ezt már mondtuk, a két világot ötvözik a színpadon, hogy tudja ezt ő megjeleníteni, miért különleges, ha az?
12: Nelsung Yeol jazz fotókiállítását úgy jellemezném, hogy nem hangokon, hanem fényképeken idézi meg a jazzt. Mondhatnák úgy is, hogy a koncerttermek múló pillanatait maradandó képekké formálja. Kiemelném egyébként, hogy ezek a képek, ez pedig egyébként a Rezonancia című tárlat nevet kapta, a 2025-ös Magyar Fókuszprogram fellépőinek koncertjeiből válogat, és ez azért fontos, mert Magyarország és Dél-Korea között egy jazz híd alakult ki itt az elmúlt években.
8: Tehát ez oda-vissza működik.
12: Ez abszolút oda-vissza, és ezért is van az, hogy 2025-ben a Jerezom Jazz Fesztiválon Magyarország volt a Focus Country programnak a fókusz országa, az idei évben pedig a Jazz Fest Budapesten Dél-Korea a díszvendég.
8: És milyen az a Jerezom Jazz Fesztivál?
12: Ha jazzről beszélünk, inkább így kezdeném, akkor Dél-Korea ma már jóval túlmutat a K-popon, hiszen az elmúlt 20 évben olyan pesgő.
8: Bocsánat, szavát ne felejtje, csak itt magyaráznunk kell. Azt hiszem, hogy a K-pop ugye az a koreai popzene, megint ugyanez, hogy koreai dallamok beépítve, de úgy, hogy könnyen érthető és szórakoztató legyen, zárója bezárva, és akkor vissza a jazzhez.
12: Így van. Az elmúlt 20 évben egy olyan pezsgő és nemzetközileg elismert jazz szintér alakult ki, amelyet egyre gyakrabban emlegetnek Ázsia egyik legizgalmasabb jazz központjaként, és ebben meghatározó szerepet játszik a Cserezom Jazz Fesztivál, amelyet 2004 óta rendeznek meg minden évben, és mára mondhatjuk, hogy Dél-Korea legjelentősebb jazz fesztiváljává nőtte ki magát. Ennek a keretein belül nemzetközi kulturális platformként is szolgál, és így lehetett az, hogy 2025-ben Magyarország volt ez a fókuszország.
8: És akkor ezt inkább úgy kell elképzelni, egy kicsi klubokban, ilyen füstös klubokban játszanak a jazzzenészek?
12: Egy picit másképp kell elképzelni, mint itthon. Van egyébként ebben is egy párhuzam, ugyanis mindkét országban a jazz élet viszonylag egy kis piacból nőtte ki magát.
8: És réteg most... zene, valljuk be.
12: Igen, jó, de már... De már mondhatjuk, hogy részben, hogyha Magyarországra is gondolunk, azért már egyre nagyobb koncerttermeket töltenek fel a jazzzenészek.
8: Nem akarok vitatkozni, legyen így.
12: És ugyanez látszik egyébként Koreában is, tehát ott kifejezetten nagy nézőszámmal rendelkező koncerttermeket is, vagy szabadtéri helyszíneket is megtöltenek a jazzzenészek.
8: Világos. Na és akkor még zárásként, ugye, mert hogy mondtam, hogy 5-éig tart ugye ez a koncertsorozat, a One Mind Trio az, ami zárásként ezt az egészet, ők hárman vannak, és mindannyian különböző zenei területekről érkeznek, és hát ez is egy ilyen zenei csemege, na most megint európai szemmel nézve miért az?
12: Akusztikus jazz trióról van szó, és mind a három zenész teljesen más zenei háttérből érkezett. Stílusukat egyébként a legendás Hanky Panky album inspirálta. Mondhatjuk, hogy az ő dallamviláguk letisztult, figyelmes, finoman építkező jazz, ahol a hangsúly a zenei párbeszéden és az egymásra való érzékeny reagálásom van. Itt hallhatunk majd lírai zongorajátékot, nagy bőgőt és egy gazdag dobhangzást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az élmény egy méltó lezárása lesz ennek a Koreai Fókusz programsorozatnak.
8: Amit mindenkinek ajánlunk még egyszer, ugye ez holnap, tehát vasárnap július 5-én még tart, akkor még el lehet menni egy ingyenes koncertre. Erről beszélgettünk Pálfi Dórával, a Koreai Kulturális Központ szóvivőjével. Köszönjük szépen!
12: Köszönöm szépen!

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik. A stúdióban Bordi András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az ukrán hadsereg légi csapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak piaci város piacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Közben nem szünetelnek az orosz dróntámadások sem. Tegnap hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban. Ma kezdődik Ali Hamenei ajatollah temetési szertartása Teheránban. Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelső vezetőjétől, aki izraeli légi csapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóján. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről nem tudnak. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztettek a környéken. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél azonban többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lesz.
2: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
0: 7 óra 32 perckor folytatjuk a szombat reggelt. Jó reggelt kívánok! Meleg napnak nézünk elébe ma is, úgyhogy egy hűsítő témával folytatjuk. Terítéken az év fagylaltja verseny, aminek több kategóriája is volt, összesen 72 kreációval neveztek a versenyzők. A stúdióban itt van velem Molnár Anna Mária Cukrász, aki több kategóriában is győzött. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: És a másik székben pedig Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke. Jó reggelt szintén.
4: Jó reggelt kívánok, köszönjük a meghívást.
0: Na most a rádiózás egy picit ilyen színpadi műfaj. Hallgatóknak mesélem, hogy már ki van téve két fagyi. Az egyik a Szoléa, az az év fagyja, az egyébként egy ilyen fehéres, sárgás színű fagylat, mellette pedig az úgynevezett ehető erdő. És akkor Anna-Marit megkérem, hogy akkor kezdje el ezeket adagolni, Balázshoz pedig szól a kérdés, hogy ez az ehető erdő, ez egy új kategória, de az mit jelent pontosan, mert valahogy ebbe a fenntarthatóság is bekapcsolódik.
4: Igen, pontosan így van. Ugye közel 30 éve rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület az évfagylaltja versenyt, és az utóbbi időben mindig próbálunk valami különleges kategóriát is kitalálni. És Bozsó Gyula és Váradi Zsuzsa volt a segítségünkben ebben, hogy ezt a fenntarthatóság jegyében az ehető erdő kategóriát ki tudjuk írni. És hát az egyik fontos kitétel volt a fenntarthatóság mellett az, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagokat használjanak föl a cukrászok, és ugye nem is elsődlegesen csak a bogyós gyümölcsökre gondoltunk, hanem gyakorlatilag a lombokra, a fakéregre és minden egyéb kis uncutságra. Úgyhogy hál' Istennek ide is sok nevezés érkezett, 15 fagyi volt ebben a kategóriában, és hát Anna Máriának a fagylaltja nyerte meg ezt is.
0: Na akkor Anna Máriahoz szóljon a kérdés, akitől már kaptam két mintát, köszönöm szépen, hogy van ez az amerikai vonal a fagyiba, ez a csavaros vonal, van az olaszoknak a gelátója, van a japánoknak ez a jégkásája, egyikbe se tudom beilleszteni, hogy ez milyen kategóriába sorolandó a fagyik világán belül.
3: Én azt mondom, ez a gelátó kategóriában.
0: Gelátó kategória? Igen. Ja. Na itt jön a nehéz része a dolognak, hogy el kéne mesélni azt, hogy milyen ízeket kóstolunk. Annyit tudok mondani rögtön, vagy ebben valami citrusfél, valami édes mandarin?
3: Mandarin.
0: Mandarin, na, tehát a mandarin az van benne, az biztos, és akkor beindul ez az úgynevezett ilyen textúra játék, amikor különböző állagok keverednek össze, így a fagyinak a krémessége, és ez a kekszmorzsa. Létezik az kekszmorzsa?
3: Egy ilyen kókuszos mandulás morzsa van benne.
0: Igaza van, tényleg a kókusz. És erre jön ez a gyönyörű ilyen napsárga, talán akkor ezért szól el, mert hogy a spanyol után az a napos, vagy nap?
3: Napsütés, vagy... napra utaló, abszolút ilyen trópusi mediterrán hangulat volt a cél.
0: Na most az, hogy ez ennyire szép, annak biztos, hogy köze van a grafikus múltjához.
3: Elképzelhető.
0: De miért lett a grafikus múltból végül vendéglátás, vagy ennek a fagyis világnak a, hogy mondjam, tehát ennek a csúcsára lépés?
3: Hát a csúcsra lépésre nem számoltam, de nagyon szerettek gasztronómiával foglalkozni.
0: Szerény ember, de több kategóriában is sikerült. Na, de hogy alakult ez így?
3: Sok évig multinál dolgoztam, mint grafikus, majd egy idő után nem láttam ezt a jövőképet, hogy én onnan fogok majd nyugdíjba menni, hogy még mindig grafikusként leszek alkalmazott közben. Mi nyitottunk egy delikát bótot, ahol kávézó, fagyizó, sütiző is volt egyben, és... közben utazgattunk, mindenhol kóstoltunk fagyit, és akkor arra gondoltam, hogy hogy lehetne nálunk is egy olyan minőségi fagylaltot árulni, amit mi szeretünk és kóstoltunk mindenfelé.
0: De végül is az alkotás az közös a két pályában, tehát megvan a metszet.
3: Igen.
0: Balázs, amikor végig kell kóstolni ezt a Puskázom 72 kreációt, én azt gondolom, hogy ez ilyen 5-10 fagyig jó, utána az ember nyelve, én azt gondolom, elfagy, és akkor jön a neheze. Tévedek?
4: Nem, hát igazából a 72 fagyit végigkóstolni az valóban kihívás, és ugye mindig ez a zsűrizés, hogy milyen jó, hogy fagyit kóstolunk, és ez egy mekkora klassz dolog. Megterhelő nyilván ahhoz, főleg, hogy abszolút objektív véleményt tudjon hozni a zsűri. Ezért a szakmai zsűrit a szétiszedjük kategóriánként, tehát az 5 kategóriát külön zsűrik értékelték. A legtöbb fagyi, ez 23 volt egyébként pont az A kategóriában, amit egy 5-fős szakmai zsűri értékelt. Hát van, akit megkínoztunk egyébként, mert a szakmai szervezetek zsűrije, a közönség zsűri, akár a gyermekek zsűrije, nekik ugye végig kell kóstolni az összes fagyit, hogy meg tudják állapítani, hogy melyik az az egy, ami az ő kedvencük. Úgyhogy ők kaptak lehetőséget, hogy a 72 fagylaltot kóstolják végig.
0: Anna Mariról azt találtam, hogy nem csak az ízek érdeklik, hanem az állag, az összetevők, a textúrák, sőt, még a fagylalt kémiája is. Na, bontsuk ezt elemeire, hogy lehet ezt ennyi féleképp nézni?
3: Hogyha szeretnék egy új ízt kreálni, ahhoz nekem tudnom kell mindenféle alapanyagnak a tulajdonságait, tehát mind kémiailag, hogy bizonyos alapanyagok bizonyos hőmérsékleten hogy viselkednek. Ahhoz, hogy egy kellemes textúrát, állagot kapjunk, ezeknek összhangba kell lennie, úgyhogy erre kell figyelni.
0: Van vagy volt bármilyen előtanulmánya? Tehát amit mondott, mert jó, a grafikus mód megvan, szépek a fagylaltok, értem, kémia.
3: Kémia is volt. Első körben egy cukrászvizsgát tettem le, majd folyamatosan képeztem magam Olaszországban a fagylalt kurzusokon.
0: Balázs, mit az ez a verseny magának, a szervezetnek? Mert hogy a fagyi készítőknek hoz egyfajta hírnevet, vagy egyfajta ismertséget, értem. De hogy a cukrászipar testületnek?
4: Hát nekünk abszolút, ugye nyilván a szakmának a népszerűsítése, a fejlesztés, ez mind a egyik zászlóshajunk, és az összes versenynek ugye ez a kettőség az, ami gyakorlatilag a célja az, hogy a szakma is fejlődjön, és a vendégek felé is tudjuk közvetíteni ezt, hogy igen, nézzék meg, hogy mire költik el a pénzüket, vannak nagyon jó minőségi termékek, vannak sajnos hilányabb termékek is mindenben, hogyha akár a tortát nézzük, a fagylaltban is ugyanúgy vannak ezek a hilányabb termékek, de a beiglinél szintén. És óriási különbségek vannak árban, talán nem is akkora, mint ami minőségben és beltartalmi értékben, amekkora különbségek vannak, és hát erre próbáljuk felhívni a figyelmet, és hát a szakma meg óriási fejlődésen ment keresztül egyébként ebben a 30 évben. Elmondhatjuk, hogy egyébként tényleg a világ élvonalába tartozunk, fagyi sikerek azok minden évben vannak, most került mondjuk Fazekas Ádám is gyakorlatilag a halhatatlanok közé, tehát hogy egy olyan szinten van már egyébként, hogyha bármilyen versenyen egy magyar csapat vagy egy magyar versenyző ott van, akkor már igenis számolni kell velünk, úgyhogy ez például ezek is a versenyek hozzásegítettek ehhez.
0: Az év fajdalatjairól beszélgetünk, ezzel fogjuk folytatni a zene után. Vendégeim Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke, illetve Molnár Anna Mária, aki több kategóriában is nyert a fagyjaival.

0: Továbbra is folytatjuk a hűsítő témánkat. Terítéken az év fagylaltja verseny, illetve a győztes kreációk. A stúdióban itt van velem Molnár Anna Mária cukrász és Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke. Na most azt el kell mondani, hogy amíg zenéltünk, addig Balázs belekóstolt a szólába. Innen lehet tudni, hogy nem csak beszélünk róla, tényleg jó az, amit idehoztak. És akkor jöjjön a másik, ez az ehető erdő. Akkor Anna Mária, erről mit kell tudni? Mert ez is egy ilyen hármas összeállításnak tűnik nekem szemre.
1: Igen. Az ehető erdő kategóriában egy vadbogyós törökméz fantázia nevű fagylaltot készítettem.
0: Már a neve is csodálatos, igen.
1: Törökmézes tejszínes alapról készítettem egy bodzavirág, fekete ribizli szeder öntetet, és török-magyarós morzsa van hozzá, ilyen ropogós elemként.
0: Ami ropog, az én fogam alatt megint ezek, amiket az előbb Anna Mária elmondott. Na most az a különbség, vagy abban más a kettő, hogy a szolea az ilyen finoman kifejlődött. Tehát annak volt egy íve, amíg az ember azt úgy végigízlelte, na ez nem ilyen. Tehát ezt az ember megkóstolja, és így robban a szájában legalábbis. Nekem Balázs bólogatta, akkor hasonló tért át kóstolás közben.
2: Abszolút, igen. Egyébként érdekes, hogy ugye, az évfagylatja versenyt Hajdúszoboszlón tartottuk idén is, és a Hungaroszpá strandnak a mediterrán tengerparti medencéje mellett folyt a zsűrizés is. Onnan néztek, a medencéből nézték a vendégek a zsűrizés, és hát gyakorlatilag a szóla az abszolút passzol ehhez a hangulathoz. Tehát nyilván nem emiatt nyert, hanem ez talált a legjobbnak a zsűri, de mégis egy ilyen érdekes dolog, hogy ez a mediterrán tengerparti hangulat, ez megjelent a fagyiban is. És hát ez tényleg talán egy ilyen kicsit könnyedebb, egy ilyen trópusi ízvilág.
0: Légiesebb, amennyiben lehet ilyet mondani. Igen.
2: És a vadbogyós törökvéz meg abszolút egy ilyen nagyon kerek, nagyon tényleg egy ilyen nagyon klassz hangulat. Egy picit más világ szerintem, egy picit ilyen teltebb ízek vannak benne. De hát ezért csodálatos.
0: Anna Mária, én 8 évet dolgoztam a Korkóstoló című gasztronomistában, ki lehet mondani, ez is a Kossuthon működik, és ott azt mondták a fagyisok évekkel ezelőtt, hogy bármilyen újítást be lehet hozni, de amennyiben nincs csoki, vanília, eper, akkor zárj be. Így van?
1: Szerintem is fontos, hogy ezek a ízek megjelennek a pultba. Azt vettük észre az elmúlt években, hogy a pisztácia, mangó és a csoki az standard, mindig lennie kell.
0: Az lett az új hármas?
1: Pár évvel ezelőtt nekünk az ment a legjobban, viszont az elmúlt évben és idén is sokkal kevesebb fogy belőle. Talán azért, mert több kísérleti fagyink van, és jönnek emiatt is megkóstolni.
0: Na, és a kísérleti fagyit az hogyan lehet bevezetni? Mert hogy Somodi János, aki ugye az idei Balatonfagyját alkotta, az egy malátás volt, talán egy malátás fagylalt, és ő mondta, hogy neki a kislányát kellett meggyőzni. És amikor a gyerek azt mondta, hogy apa, rendben vagyunk, akkor elindult versenyezni. Anna Mariaknál ez hogy működik?
1: Első körben mi a műhelyen belül kollégákkal kóstolunk, majd a család is, van néhány szakmai jó barátom, akiknek a véleményére adok.
0: Hogy van az, mert próbáltam utána nézni különböző információknak, hogy nem nagyon ad interjút, ezt Anna Marinak mondom. A közösségi média jelenlét tehát van, de nem az a dömping, amihez hozzá vagyunk szokva. És mégis ennyire működik a dolog. Ez tudatos, hogy inkább visszafogom magam, és akkor utána tessék itt ez a két fagyi a kezemben, amivel aztán meg majd aratok?
1: Abszolút nem tudatos. Tehát mindig olyan munkaköröm volt, ahol inkább háttérmunkát végeztem. Én azt gondolom, ez a fagyi készítés is egy műhely munka. Uh-huh. Az, hogy egy pultba bekerül, és a vendégekkel találkozik, az egy másik dolog, de hogy ez egy háttérmunka inkább.
0: Balázs, ezek az újítások, vagy ezek az extrémitások, ezek mennyire életképesek hosszú távon? Most nem Anna Mari fagyjaira gondolok, mert hogy azokban látom a potenciált. 10 évvel ezelőtt volt ilyen, emlékszem, a libamájas fagyira, ami hát egyszer megkóstoltuk, jó volt, érdekes volt, nem lett a mindennapjaink része.
2: Ez talán pontosan így van. Egyébként ilyen kis színfoltnak teljesen jól tudnak működni, inkább ilyen gasztrofagyik, és talán ilyen rendezvényeken még jobban megállják a helyüket, akár egy ilyen libamájas fagy is. Nyitottak, hál' Istennek, körülbelül azt gondolom, hogy ilyen egyensúlyban van az, hogy a klasszikus ízekre nagyon nagy szükség van, de azért a vendégek nyitottak az újdonságra is. Az extrém dolgot aztán egyszer fogják megkóstolni, nem fognak kérni egy csoki eper közé mondjuk egy libamájas fagyit valószínűleg, mert ez nem fog működni. De hogy izgalmas egyébként is lehet. Nyilván vannak határok, azt gondolom, ameddig érdemes elmenni, van, volt olyan versenyzők, aki pirított békönös fagyival jött, és Anna Marira nézek, és azért mondom, mert hogy annyira szerény, hogy ezt nem mondta el egyébként, hogy három fagyival nevezett, és a harmadik fagyja is külön díjas lett, a gyermekek kedvence, és a kajla külön díjat is megnyert egyébként a harmadik fagylaltja.
0: Pirított békönös, Anna Maria, ez az az Elvis vonal.
1: Igen, abszolút.
0: De ez honnan? Szóval, hogy jó, oké, pár éve volt ez az Elvis film, és akkor abban azt hiszem, hogy kiemelték az ő kedvenc szendvicsét, ami ez a magyaróval, és ebből?
1: Ebből.
2: Pontosan.
0: Jó, ráhibáztam, esküszöm, ráhibáztam. De azért az még mindig egy dolog, hogy ezt meg lehet csinálni szendvicsnek, és utána ezt átültetni fagyiba, az megint egy külön tudományág.
1: Erre valók a kurzusok az Olaszországban.
0: És amikor elmegy az ember Olaszországba, és azt mondja, hogy sziasztok, megjöttem, Anna Mari vagyok Budapestről, békönös fagyit szeretnék csinálni.
1: Nem, nem. Ott csak meg szeretném tanulni, hogy hogyan működnek ezek a fagylat készítés alap technikák.
0: És ezt ők azt mondják, jó, megtanítjuk, tudja alkalmazni, és utána erre van is kereslet egyébként, meg ez fontos.
1: Van kereslet, igen. Moderálva, de azért van kereslet.
0: Balázs, minek körül jobban egyébként? Tehát az ilyen a végletek között egy jó citromfagyinak, vagy ennek az Elvisnek?
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát, hogy legyen tényleg, hogyha minőségi alapanyagból van, és hogyha gyakorlatilag egy olyan ízharmónia van, akkor teljesen jó. És ez lehet, hogy akár tényleg egy tökéletes pisztáciafagyi is egyébként, amiben csak az alapanyagot emeljük, és azt mutatjuk be, az is tökéletesen jó. Nyilván egy izgalmas, a versenyeken előfordulnak ezek az izgalmasabb kreációk, nyilván ki szeretnének tűnni a mezőnyből a versenyzők, de mint ahogy látjuk, gyakorlatilag egy teljesen jó minőségi, egy tökéletes fagyival meg lehet nyerni versenyt, és hogy a képzések mennyire fontosak egyébként, egy nagyon jó példa erre, hogy volt három cég, három fagylatozó cukrászda, akik kb. Az összes díjunkat bezsebelték most a versenyen, és ők igen, ők járnak ki Olaszországban minden évben képzésekre, a belefektetett energia az gondolom, amit az eredményeken is látszott.
0: Tehát akkor még egyszer a klasszikus ízek mellett már a legújabb ízkombinációk is kóstolhatók. Az év fagylaltja versenyről és a győztes alkotásokról beszélgettünk Molnár Anna Mária cukrásszal és Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrászipar Testület elnökével. Mind a kettőknek nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártak.
2: Köszönjük a meghívást.

0: Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: És maradunk a gasztronómiánál. Következő történetünk nyári munkaként kezdődött, de főszereplője mára már többszörös díjazott pizzaszakácsnak mondhatja magát. Gombai Tamás, a Balatonmária fürdői pizza sztori vezetője, tavaly megnyerte az év strandétele verseny büfé kategóriájának díját, idén pedig a Magyar Pizza Bajnokságon készített nápolyi pizza különlegességével szerzett aranyérmet. A cél egy nemzetközi elismerés, amihez azonban folyamatosan tanulni kell, véli Gombai Tamás, akivel Varga Tünde beszélgetett.
2: Mikor és hogyan lett pizza szakács, és miért?
3: Körülbelül 10 éve pénzt keresett miatt, nyári munka volt, sima komás pizzákat sütöttünk. Nem ez volt az álmom eleinte, aztán annyira megtetszett idővel, hogy a minőségi vendéglátási kezdett érdekelni, és mostanra ez lett belőle.
2: Úgy tudom, hogy azért elment oda tanulni, ahol ezt kell.
3: Sokat tanulok mai napig is, versenyekre járok Olaszországba, és tegnap is voltam egy-egy 3 órás tanfolyam. A mai napig fontos a fejlődésünk, és nem hiszem, hogy bármikor is vége lesz ennek a tanulási folyamatnak, mikor megnyílt a pizza sztori. Első évben oda mentem át alkalmazottként. Az étlapot én írtam, én sütöttem le az összes pizzát. Második évre már vérelni tudtam tőlük, harmadik évre pedig üzletrészeket tudtam vásárolni.
2: Az igazi pizza a nápolyi pizza?
3: Persze.
2: Mert?
3: Mert ott hagyomány az egész, hogy ebbe születnek bele családok, több száz éves múltra rendelkező pizzériájuk van, ezzel kelnek, ezzel fekszenek.
2: Kovászos tészta?
3: Élesztővel dolgozunk, egy előtésztát készítünk, az áll egy napot, után bedagasztjuk el még egy napot, utána jön a végleges tészta.
2: Több díja is van, mondjuk el, mik ezek, és hol szerezte?
3: Márciusban került megrendezésre az első Magyar Pizza Bajnokság a FUPI szervezésében. 3 versenyszámból 2 aranyérmet hoztunk el, és egy második helyet. Volt egy napoletán a kategória, ahol a klasszikus 2 pizzas sületet csak a margarita és a marinára. Ebből a pizzásom a Csabi tökéletes margaritát sütött, amivel megnyerte az első helyet, majd a pizza klasszikába mentem ezzel a káposztás pizzával. Azzal sikerült megnyerni a zsűri tetszését.
2: Mitől tökéletes egy margarita? A pizza. Van, akinek vastag tészta, van, akinek vékony tészta, van, akinek sok paradicsom, van, akinek kevés. Mitől jó a jó? Tehát vannak meghatározott kritériumok?
3: Igen, az egyetlen versenyszám, amiben komoly szabályok szerint kell menni. Megvan a tészta hidratáltság, amilyen lehet az átmérője, a pizza tésztának a súlya. Most Nápolyban voltam len világbajnokságon, ott is egy pár grammal több volt a pizza tésztám, levágattak belőle, hogy akkor sütetek a 250 gramm maximum. Ennek kell megfelelni maximum 90 gramm paradicsom szó. A sajtot is nézik, milyen sajt lehet, mennyi mehet belőle, olívaolaj. Az egy, ami nyomon követhető, és tényleg szabályozható. Klasszikában ez a káposztásnál, ott mindenki szabadjára van engedve. Mindenki olyan tésztát vissza, miért szeretne, olyan feltételt, amilyet szeretne. Ott ez egy tök szubjektív dolog a zsűri részéről, hogy kinek ízlik. Ezért nehéz ott jó helyezést elérni.
2: Fagyisoktól szoktam kérdezni, mikor készülnek versenyre, ugye kóstolgatják, próbálgatják. Ez a pizzánál is így van? Megsüti, megkóstolja, ez a feltét, ez hogy? Tehát itt is arról szól, hogy kóstolgatni kell?
3: Általában már elsőre, ahogy kitaláljuk, hogy meg is tudjuk jól valósítani, és nem nagyon kell faragni rajta, viszont van többször valami hiányzik, vagy valami sok, akkor picit állítgatni kell rajta, és utána tudjuk, hogy úgy kell engedni.
2: Mindig szereti a pizzát enni?
3: Ez elég vicces, mert a glutén érzékeny vagy.
2: Gyerekkora óta akkor nem kóstolja, hanem...
3: A feltéteket tudom kóstolni, tényleg van, hogy megsütjük, leeszem a feltétet, csak érzem az ízeket, meg majd picit csalok, hogy tényleg a végéből csak, hogy mindent érezzek, de a tésztánál megvan a sóarány, az élesztőarány, ott szemre látjuk, hogy jó a tészta, vagy nem, ott nem kell postolni.
2: Nem süt gluténmentes pizzát?
3: Nem.
2: A pizza nem gluténmentes, vagy nem?
3: Nem, sajnos nem, mert tényleg a főszetevő hiányzik a glutén, és lehet szép, de nagyon macer, a külön konyha kell hozzá, nincs jelen kapacitásunk.
2: Mi a cél? Mit szeretne elérni még szakmailag ebben az egészben?
3: Nemzetközi versenyen még dobogóra állni, nekem annyi lenne, amit szeretnék, azon kívül itthon mi meg vagyunk, jó nevünk van itthon.
2: De melyik az a nemzetközi verseny?
3: Valamelyik Európa vagy világbajnokságra kijutni, mert ugye itt több szervezet rendez több ilyen bajnokság, azt mondom, nem az, hogy egy van egy évben, hanem ne van 2-3, vagy valamelyiken egy jó helyezést elérni.
2: Mit tapasztal arról, hogy mi magyarok már meg tudjuk különböztetni az igazi pizzát, mikor osztályunk pizza néven nem ezen nőtt fel?
3: Nem, viszont mi is azért tudatosan próbáljuk az eleje óta a vendégeket is irányítani. Sokan kérdezik, hogy én ajánljak valamit, én margaritát, tényleg. Ott mindent érez az ember, ott el tudja dönteni, hogy jó-e vagy nem.
2: Ez a paradicsom sajt.
3: Olívolaj, bazsalikom, parmezán. Ott mindent érez a vendég, és nem az, hogy a feltétel elnyomjuk a tésztát, és bármi lehet rajta, és nem érezzük, hanem ott mindennek jónak kell lennie, ott nem lehet hazudni. Mikor 5 éve elkezdtük, mert mosolyhoz képest azért a vevőkör is sokkal tudatosabb, és sokkal jobban képbe van mindenki, hogy
2: tehát érdemes formálni az ízlést.
3: Igen, láthatóan, határozottan, nagyon sokat fejlődtünk.

0: Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Burkert Rudolf vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A stúdióban a bemondó Bordi András.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és az élővilág sincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja tűnik el. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a főváros számára a távhőt. Nem teszik lehetővé a jelenlegi globális válságok, hogy a leendő brit miniszterelnök kevesebbet foglalkozzon a nemzetközi diplomáciával, figyelmeztetett interjújában Keir Starmer. A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a világ ma veszélyesebb és ingatagabb, mint korábban. Így utódjának a hazai problémák mellett a külföldi konfliktusokat is kezelnie kell. A politikus elismerte, hogy a súlyos választási vereségek és a belpolitikai botrányok miatt kell távoznia, ám miniszterelnöki tevékenységét sikeresnek tartja. Starmer legesélyesebb utódjelöltje Andy Buckham, Manchester volt polgármestere. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Az amerikai nemzeti ünnep előtt több Washingtonban működő nagykövetség is díszkivilágítással tiszteleg, és a kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország is, így a külképviselet belvárosi épülete az amerikai nemzeti színekből álló fényfestést kapott. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a jogosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységet vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztettek a környéken. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a német városban. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük 9-et tavaly. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre sem kell számítani, de a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az a VB újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2

0: tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
1: Lionel Messi után a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitaro Brito is megosztotta gondolatait a búcsút követően.
2: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
1: Az Ausztrália-Egyiptom meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
3: Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első félidő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetés egy szabadrugás után lepatoló labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Marmus révén, de ott Sutar nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első félidő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második félidő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk Bose, őt le kellett cserélni a félidőbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második félidőben nagyon jól kezdtek, teljesen átvették az irányítást, egyre másra. Nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek, és egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, ő az eszméletét is elvesztette egy pillanat. Az előtte volt 10 perccel, saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést. Egyiptomot nagyon megfogta az a találat. Egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Salah kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna. Rabiot fejesét védte a kapus, utána hosszállövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutar, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. Hosszabbítás első felébe az ausztrálok nagyon várták, majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere, de előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntés hozott meg Tony Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehoznia a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert egy 11-es sem tudott hajtani Ryan, most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapus csere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0-ra Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé.
1: Az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah az általa elvégzett büntetőről is beszélt az összecsapás után.
4: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyenkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
1: Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, akit a világbajnokságon Paraguaytól elszenvedett vereséget követően hazája szövetségének vezetői kérték arra, hogy mondjon le tisztségéről. A szakember ezután döntött úgy, hogy beadja a felmondását. Sajtóhírek szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. Várkonyi Bence az Zalaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri bajnokságban szereplő Karabaknál folytatja pályafutását. A klub 1 millió eurót fizet a 24 éves középső védőért, aki 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól a zalaiakhoz, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE. A 2024-25-ös idényben 33, a következő szezonban pedig 36 tétmeccsen lépett pályára.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Nemzeti együttesünk az árófordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia, a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója, a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammeddel 7-5-6-2-re győzött, a Nadia Kicsanok Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Stollárékra a 32 között a Julia Starodubcseva Peyton Stearns ukrán-amerikai dúó vár. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Katie McNally ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. Stollár Fanni a hazai szövetség közösségi oldalán nyilatkozott Siklós Eriknek.
2: Szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kell szokni az elején a pályához, mert itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, próbáltunk minél több return behozni, és okosan szerválni végig.
3: A második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
2: Sokkal bátrabban returneztünk, meg jöttünk a hálóhoz. Ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is. Más csináltunk, mint amit az első szettben, és szerintem ez így jobb is volt. Jó, 2 hetet játszottunk, egyre több meccset tudtunk játszani, és így füvön szokjuk meg egymás játékát. Egyre jobban jövünk bele a játékba, és nagyon sokat edzünk, tehát remélem ez kifizetődik.
3: Így, hogy így egy jó lendületben vagytok, van bármi olyan cél, hogy mit lehet elérni itt Wimbledonban együtt Muhammaddal?
2: Egyikünk se nézi meg a táblát, tehát azt se tudjuk, hogy milyen águnk van, vagy ki ellen játszunk. Meccsről meccsre megyünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból minden meccsen.
3: A legfontosabb, hogy egészséges vagy, és jó formában érzed magad, vagy azért, hogy a hátad egy kicsit még zavar?
2: Az a baj, hogy ez sose lesz jó. Van amelyik nap szerválok, van amelyik nap nem szerválok. Például Londonban 3 napig nem tudtam szerválni, semmit edzeni. Nagyon hullámzó a hátam, de sajnos nincs vele mit csinálni. Próbálok nem arra figyelni, fiziózni, mindent megcsinálok, amit tudok, hogy jobb legyen. Sajnos erre nincs olyan megoldás, és úgy nem nagyon tudok játszani, hogy nincsen fájdalom.
1: Stollár Fannit hallották. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Őt kérdezte tőlük Oliveira meccs után.
4: 2 év után tértél vissza a válogatottból, ráadásul góllal, fantasztikus játékkal. Mennyire vártad már ezt a pillanatot?
5: Nagyon vártam. Jó érzés volt, főleg így itt a Margit szigeten ennyi ember előtt. Szerencsére jól sikerült, bekezdtem egy jó középlapossal, ami szerencsésen be is ment. Jó lövés volt, de a gólt azt ugyebár nem kell magyarázni, örülök neki, jól sikerült.
4: De jól nézett ki ez a válogatott ennyi idő után is, védekezésben, támadásban, a játék kapcsolatok is megvoltak, szerintem hiányérzeted nem lehet?
5: Igen, szerintem is. Én is így próbáltam így gyorsan összeszedni a múltbeli meg az új taktikákat, hogy mi hanyasszám, hogy lehet volt egy-két hiba benne a részemről. Volt, hogy így valamit összekevertem hirtelen, de hát ezt szerintem már átgondolom, és akkor minden rendben lesz.
4: Nem tudom, hogy mennyire hivatalos az, ha a Prorekkó honlapján vagy a közösségi médiában megjelenik, hogy visszatérsz az olaszokhoz. Úgy néz ki, hogy ez az év a visszatérésekről szól a te szempontodból. Milyen reményekkel vágsz neki az újabb olaszországi kalandnak?
5: Igen, érdekes, hogy pont így egy napra esett, hogy ezt kirakták. Ott is nagyon motivált leszek, mint ahogy a válogatottban is, és mind a két helyen nyerni szeretnék, amit csak lehet. Hatalmas motivációval megyek mind a két csapathoz, és várom a kihívásokat.
4: Tudod, mi a címe ennek a bejegyzésnek?
5: Nem.
4: A király visszatér.
5: Ez jó. Köszönöm.
1: A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 cm-rel a harmadik helyen végzett a franciaországi Nancy-ban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A hétszeres világbajnokot a WBL lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a négyszeres WBL első holland Max Verstappen a Red Bull-al követeti a ma 13 órakor kezdődő sprintversenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Műsor ajánlott.
7: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. Eheti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
6: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.

0: 8 óra 21 perckor folytatjuk a szombat reggelt, mégpedig azzal, hogy csütörtökön kezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál. Ennek apropóján kapcsolunk Halász Kingához, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársához. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és a hallgatókat is köszöntöm.
0: Na most azt tudjuk ugye, hogy Viktor Vazarelli van a középpontban, akinek ugye, aki ugye jubiláris, 120 éve született, maga is Pécs szülöttje, és hogy Vazarelli képeivel, meg a geometriáival az érzékszerveket próbálja megbűvölni, ez azért sikerül is neki, de hogy tudják ezt átültetni ilyen utcai fényfestésre?
1: Hát így van, Vazarelli többféle módon is megjelenik az idei fényfesztiválon. Egyrészt magában a koncepcióban is ott van, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai helyett, onnan a közterekre, az épületekre, utcákra, hogy mindenki számára elérhető legyen, és a fényfesztivál pont ezt valósítja meg, hiszen mi ezeket a csodálatos fényalkotásokat Pécs utcáin, terein, épületein mutatjuk be. De nem csak a koncepcióban, hanem valóban magukban az alkotásokban is ott van Vazarelli. Például lesz egy látványos lombkorona vetítésünk, ahol az ő híres alakzatai, például a zebrái lesznek fák lombkoronájára rávetítve. Mindezt érdekes 3D-s módon, úgyhogy ráadásul interaktívan a látogatók befolyásolhatják, hogy éppen hogy nézzen ki. De aztán lesznek olyan fényalkotások is, ahol Vazarelli szobrai, az ő általa inspirált szobrok fognak megjelenni, ilyen lebegő lézer szobrokként a levegőben, de nyílik egyébként egy látványos fényművészeti kiállítás is az ő jegyében.
0: Bocsánat, visszakérdeznék erre, amit mondott, mert azt mondta, hogy a látogatók határozhatják meg, hogy hogy nézzen ki ez a fényalkotás, hogy befolyásolják?
1: Nagyon sok olyan helyszínünk van, ahol ki van helyezve egy kis panel, ahová a látogatók állhatnak oda, és különböző gombok vagy kis botkormányok használatával ők tudják befolyásolni, hogy hogy nézzen ki a fényalkotás. Van, hogy a színét, a formáját tudják befolyásolni, de előfordul olyan is, ahol valamilyen hanghatást tudnak hozzá kapcsolni.
0: A Székesegyház homlokzata ugye a legnagyobb vászon, amire vetítenek ezen a fesztiválon, idézőjeles vászon. Mi minden jelenik meg rajta?
1: Így van, itt zajlik a Zsolnai Light Art videomapping verseny. Erről azt kell tudni, hogy a világ minden tájáról érkeznek fényművészek, azért, hogy a pécsi Székesegyház homlokzatára varázsolják ezeket a több perces háromdimenziós alkotásaikat. Idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyzőnk van, és emellett egy bónuszvetítésünk is zajlik. Erről azt kell tudni, hogy mindig a közönség szavazatok alapján, a fesztivál zárónapján hirdetjük ki a győztest, és egyébként ők maguk is Vazarellire fognak reflektálni az ő versenyükben, és ő volt a téma.
0: És ugye idén ezek mellett, az alkotások mellett van egyfajta verseny is, na ez miről szól?
1: Így van, a verseny által derítjük ki, hogy vajon hármójuk közül ki az, aki leginkább elkapta a pécsiek szívét, hiszen ez lesz a közönségszavazásunk, ami majd a fesztivál minden napján a vetítések alatt és után is lehet szavazni, és az utolsó napon vasárnap éjjel fogunk majd győztest hirdetni.
0: Honnan érkeznek az alkotócsapatok?
1: Idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár csapatunk érkezett, és emellett van nekünk egy állandó fényművészeti partnerünk, a Kiégő Iszók csapata. Ők egy magyar csapat, de világszerte is ismertek, és ők fognak idén egy különleges bónusz alkotást elhozni. Mégpedig ez az alkotás Martin Ferencről fog szólni, akinek pécsi kötődései is vannak, de Írországhoz is fűzik szálak, és ott van itt a közös pont, hogy a fényfesztiválnak minden évben van egy nemzetközi fókuszországa, azaz valamelyik ország kultúráját, művészetét megpróbáljuk megjeleníteni a fesztiválon, és idén ez Írország lett. Lesz ír fényalkotásunk, ír gasztronómiai udvarunk, ír zenével és tánccal is lehet találkozni, Tehát ez nagyon sok módon megjelenik, és itt például a Székesegyház fényfestő versenyén itt Martin Ferenc lett a közös kapocs Írország és Magyarország között, úgyhogy általa inspirált alkotást is láthatunk.
0: Martin Ferenchez csak annyit kiegészítésként, ugye, hogy ő szobrász, festő, grafikus többek között, és akkor a végére pedig azt, hogy hogyan és hol, mikor kezdődnek a mai programok. Egyet-kettőt kérem szépen, hogy emeljen ki, nem, nincs időnk a teljes listára, valamit, amit mondjuk a legjobban vár.
1: Már délelőtt 11 órától érdemes kilátogatni, ugyanis a fényfesztivál nem csak éjszaka zajlik itt Pécset, hanem nappal családi programokkal várunk mindenkit. Lesz például olyan helyszín, ahol gyerekek alkothatnak különböző fénylő tárgyakat, ezek a fénybütykölde műhelyek, de érkezik egy világhírű marionett művész is, egyébként már délelőtt 11 órától is láthatjuk őt, de lesz zsonglőr és cirkuszi játszóház is. Úgyhogy mindenki, aki esetleg gyermekkel érkezne, vagy családdal, őket már délelőttől várjuk a fesztiválon.
0: Jubileumi, vagyis a 10. Zsolnai Fényfesztivál tart még ezen a hétvégén Pécsett. Erről mesélt nekünk Halász Kinga, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársa, akinek nagyon szépen köszönjük a beszámolót.

És hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsok György, a zenei szerkesztő Duba Szilvi, a hangmérnök Fácán Andrál és Bényi Csaba volt. Na, a mai műsort Barta Bernadett szerkesztette, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Burkert Rudolfot hallották. Hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 8:30-kor a V4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra, szép hétvégét kívánok Önöknek!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Fél kilenc, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Borti András. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés volt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a település képvédelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Sok napsütés várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között alakul.
0: V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket közép-európai magazinunkban, amely a visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal, politikájukkal, konfliktusaikkal és sikereikkel, kulturális életükkel foglalkozik. A mikrofonnál Járai Judit. Ma Szlovákiából és Lengyelországról kínálunk riportokat és elemzéseket. Szlovákiából nagy sikerről számolunk be. Miután ugyanis a hét elején engedélyezték a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezését, ezzel Szlovákia szinte atomenergia nagyhatalommá vált Európában. Északi szomszédunk egyébként a hét közepén vette át a V4-es országok soros elnökségét. Lengyelországban nem csillapodik, hanem éppen ellenkezőleg romlik a kétoldalú viszony Ukrajnával. Miután jó pár nappal ezelőtt Karol Navrocki lengyel elnök, aki egyébként történész, visszavonta a legmagasabb rangú kitüntetést, a fehér sasrendet Volodymyr Zelenszkijtől, mert az ukrán elnök úgy döntött, a második világháborúban kegyetlenkedő lengyelek tízezreit lemészároló ultranacionalista ukrán felkelő hadseregről nevezi el a jelenlegi ukrán sereg egyik egységét. És végül festői bányavárosokban evezve és kétkeréken, a felvidéken barangolva, hangképes bédekkel az utazni vágyó vakációzóknak. Tartsanak velünk ma is! A héten Szlovákiában sok jelentős esemény történt. Szerdán a pozsonyi várban ünnepi koncerttel köszöntötték, hogy Pozsony mondjuk úgy átvette Budapestől a V4-es országcsoport soros elnökségét. A koncert előtt a várban találkozott a három legfőbb szlovák közjogi méltóság, Robert Fico miniszterelnök, Peter Pellegrini köztársasági elnök és Richard Trassi a parlament elnöke. Beszédjeikben mindhárman a visegrádi együttműködés megerősítését, a közös érdekek képviseletét és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A pozsonyi kormány, mint azt Fico kormányfő kifejtette, elsősorban az Európai Unió versenyképességének javítására, az uniós költségvetéssel kapcsolatos közös álláspont kialakítására, valamint a regionális együttműködés erősítésére kíván figyelni. Szlovákia egyik fontos célja az lesz, hogy az Európai Unióban olyan intézkedéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az energiaárak csökkentéséhez. Fico igazságosabb uniós bővítési politikát is szorgalmazna, és azt is szeretné, hogy a V4-ek országai közösen képviseljék az érdekeiket Brüsszelben. Két nappal a V4-es elnökség átvétele előtt hétfőn szintén ünnepség, kisebb fajta ünnepség volt. A szlovákiai atomenergia felügyelet ugyanis megadta az engedélyt a Mohi atomerőmű új blokkjának üzembe helyezéséhez, és meg is kezdődött az atomreaktor beindításának folyamata. Az eseményt Robert Fico kormányfő is méltatta. Érthető, kifejezett sikere Szlovákiának és személyesen Ficónak is, aki régóta szorgalmazta és küzdött is érte. Ez az új blokk a szlovákok éves villamos energia szükségletének 13%-át biztosítja, és ezzel az ország egész áram szükségletének csaknem 80%-át, egészen pontosan a 77,5%-át atomerőművek termelik majd. Robert Fico stratégiai jelentőségűnek nevezte a fejlesztést, és jelezte, hogy a kormány nem áll meg itt. Már tervezik a következő lépést. 2027-ig szeretnék előkészíteni egy újabb, még nagyobb 1200 megawattos atomblokk építését a Jászlovszkij-Bohunicei atomerőműben, kihasználva a már meglévő engedélyeket és a jól előkészített területeket. Haják Szabó Mária erről a sikerről és részleteiről tudósít bennünket Pozsonyból.
1: Szlovákia a világ élvonalába került az atomenergiában, s erre joggal lehetünk büszkék, mondta Robert Fico kormányfő hétfőn Mohiban, amikor az Országos Nukleáris Felügyeleti Hivatal elnöke megadta a Mohi atomerőmű 4-es blokkjának üzembehelyezési engedélyét. A bőfél évig tartó próbaüzem lezárása és a teljes teljesítmény elérése után az új blokk nagyjából a jövő év elején már az ország egyik legfontosabb villamosenergiaforrás válhat, s hogy mit is jelent Szlovákia esetében az atom nagyhatalom.
2: Az jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby, čo je svetový unikát.
1: Azt, hogy a hazai villamos energia szükséglet 77%-át az atomerőművek adják majd, ami egyedülálló a világban, mondta a szlovák villamos művek vezérigazgatója Branislav Stricek, s ezzel Szlovákia már az etalonnak számító Franciaországot is megelőzte. Emellett az ország biztosítani segíteni tudja az energiafüggetlenséget, és nettó villamos energia exportőrré válik.
2: Vidíme, že v týchto časoch geopolitických kríz je sebestačnosť stále viac a viac dôležitým aspektom.
1: Ebben a geopolitikai válságokkal teli világban azt látjuk, hogy az önellátás egyre fontosabb tényező, mutatott rá villamos művek vezérigazgatója, illetve azt is hangsúlyozta, hogy ez széndioxid kibocsátás nélküli tiszta energia.
2: Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisií.
1: Robert Fico ünnepelni ment Mohiba, hiszen amikor elkezdte újabb atomerőművek építését szorgalmazni, úgy néztek rá Európában, mint egy ufóra.
2: V tom období bola atomová energia v Európe tabu.
1: 2008-ban kezdődött, mondta a miniszterelnök, amikor a szlovák villamos művek akkori többségi tulajdonosát, az olasz Enel céget győzködte, hogy be kell fejezni a félig megépített 3-as és 4-es blokkot Mohiban. A 3-ast 2023-ban adták át, a 471 megawatt teljesítményű 4-es blokk pedig most készült el, 6 milliárd 700 millió euró ráfordítással. Azért sem akart ebbe a hatalmas beruházásba belemenni az olasz állam, mert akkoriban 35 euróba került 1 megawatt villanyáram. Fico láthatóan elégedetten állapította meg, milyen előrelátó volt akkoriban, s jegyezzük meg, a szlovák villamos műveket is visszavásárolta, szóval tényleg előrelátó volt, mert napjainkban 110 euró 1 megawatt elektromos energia. És hát való igaz, ebben a helyzetben csak akkor érezheti magát biztonságban az állam, ha van elég energiaforrása. Nem csak a fegyverek számítanak, mondta, hanem az is, hogy van-e elegendő villamos energia, hiszen nélküle semmit sem lehet előállítani. A szlovák miniszterelnök szerint azonban nem csak a villamos energia előállításban vívott ki magának ilyen előkelő pozíciót az ország. Megosztható tudást, hatalmas tapasztalatokat halmozott fel, hiszen az elmúlt mintegy 20 évben egyfolytában atomerőműveket épített, és fog a közeljövőben is.
2: S novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach nás budú robiť ako krajinu ešte zaujímavejšími.
1: De miért van szükség egy újabb reaktorra? A szakértők szerint Szlovákia villamos energia igénye a következő évtizedekben jelentősen növekedhet. A pénzügyminisztérium elemzőközpontja, amelynek nagyon hangzatos neve van, Érték a pénzért intézet. Nos, az elemzői úgy számolnak, hogy 2050-re az éves fogyasztás elérheti a 45 terawattórát. A növekedést elsősorban az ipar villamosítása, az elektromos közlekedés, a fűtés elektrifikációja és a digitalizáció, valamint az energiaigényes új iparágak fejlődése hajthatja. A következő cél tehát új atomerőmű építése Jászlóapát-Szent Mihályon, Nagyszombat mellett. Teljesítménye 1200-1250 megawatt lenne, vagyis jóval meghaladná a jelenlegi szlovák reaktorokért, a beruházás költsége pedig elérheti a 15 milliárd eurót. Technológiai szempontból is jelentős változásról lenne szó, hiszen a jelenlegi Mohi és Apát-Szent Mihályi blokkok még szovjet fejlesztésűek, és hosszú időn át orosz nukleáris üzemanyagra támaszkodtak. Az új amerikai blokk ezért a kormány szerint egyben az orosz technológiától és üzemanyagtól való függőség csökkentését is szolgálná.
2: Spolupracovať s výrobcom inej technológie. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 megawatt.
1: Már csak az a kérdés, hogy a kormány ki tudja-e tárgyalni Brüsszelben, hogy továbbra is 30%-kal csökkentett áron kaphassa a lakossága villamos energiát. Erről már Denis Aszakova gazdasági miniszter beszélt.
3: A pevne veríme, že si presadíme znova na Európskej komisii, že ho na budúci rok môžeme využiť.
1: De amit a közeljövőben mindenképpen asztalra akar tenni a pozsonyi kormány, hogy módosítani kellene az energiapiac működését. Szlovákia a 37 terawatt termelésből 28-at használ fel, vagyis a többit exportálja, hiszen minden irányba kiépítette az interkonnektorokat.
3: Je 10% vyššia ako v zbytku Európe a hlavne v tých častiach Európy, ktoré sa svojou prenosovou sústavou neprepojili.
1: Mégis időnként körülbelül 10%-kal magasabb árakkal találkozik, mint azokon a részein Európának, ahol a hálózatokat nem kötötték össze.
3: Že vo väčšej kooperácii V4 sa nám viaceré takéto zmeny podarí aj pretaviť do reálii.
1: Ez a kérdés mindenképpen asztalra kerül, mondta a gazdasági miniszter, leghamarabb a V4-es együttműködés keretében, amelynek elnöki posztját már átvette Pozsony Budapesttől.

0: politikai hangulat és a lengyel társadalom hangulata is egyre erőteljesebben ukrán ellenes, sőt, a lengyel miniszterelnök helyettes Vladislav Kosznyák-Kamis a héten kijelentette, hogy Varsó nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, ha Kijev nem hagy fel az ukrán nacionalisták szervezete és az ukrán felkelő hadsereg, valamint vezetőinek a kultuszával. Történt ugyanis, hogy a napokban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ultranacionalista és a második világháború idején mintegy 100 000 lengyel civilt legyilkoló ukrán felkelő hadseregről, az UPA-ról nevezett el egy katonai egységet. Döntése felháborodást szült Lengyelföldön. Károly Navrocki lengyel elnök vissza is vonta az ukrán elnöknek adományozott fehér sasrendet. Ezt követően viszont három másik volt ukrán elnök, Kucsma, Juscsenko és Poroshenko is visszaadta, sőt postán visszaküldte a lengyel kitüntetését. Sztyepán Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba, fogalmazott mintegy válaszként a héten a lengyel miniszterelnök helyettes. A szélsőjobboldali Bandera volt az ukrán nacionalisták szervezetének vezetője. Donald Tusk miniszterelnök és unióbarát kormánykoalíciója számára minden bizonnyal kínos és keserű fejlemények ezek. Már csak azért is, mert Ukrajna eddig fontos szövetségese volt a Kreml ellen. A lengyelországi érzékenységekre tekintettel azonban Tusk óvatosan nyilatkozott. Mindkét felet, vagyis mind a lengyel, mind az ukrán politikusokat a feszültség enyhítésére szólította fel, stratégiai tévedéssel vádolva meg őket. Máta Renáta összefoglalója és interjúja következik.
1: Két ország viszonyát nem csupán az egymás közötti kereskedelem, vagy akár az Európai Unióban történő szerepvállalás hasonló mi volt a határozza meg. A történelmi sérelmek, származzanak azok a múlt századból, vagy éppen ebből a századból, súlyos pecsétet nyomnak két állam barátságára, vagy éppen viszályára. Lengyelország és Ukrajna viszonya nem éppen rózsás, pestiesen szólva. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és korábbi ukrán vezetők postán küldték vissza Lengyelországba a fehér sasrendet. Mindezt a lengyel államfő Karol Navrocki döntésére, aki hivatalosan vonta meg Ukrajna államfőjétől a legmagasabb lengyel kitüntetést. A szigorú és jelzésértékű gesztust a lengyel emlékezetet sértő viselkedés formára hivatkozva tette meg Varsó. A diplomáciában kifejezetten nagysúlyú gesztus mérföldkőként szolgál a két állam közötti egyre növekvő feszültség nyomon követésében. Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes docensét, biztonságpolitikai szakembert kérdeztem.
2: Voltam meg lehet állapítani, és egy egész határozott kijelentést lehet tenni. Nem mindig voltak olyan nagyon simák a lengyel és a ukrán kapcsolatok. Na most 2022 óta Lengyelország támogatta az Ukrajnát, de ettől függetlenül még a Katyi, meg az egyéb dolgok, amelyek a történelemben előfordultak, zavarják a lengyel társadalmat, és politikai nézettől függetlenül azért lehet látni, hogy van, akik ezt az egész folyamatot ellenzik. Én úgy látom, hogy ez a lépés, amit most tettek, nem éppen a legjobb kor jött, meg nem éppen barátságos, mert ez ezt nyugodtan lehet megmondani, de sajnos ezeket a történelmi problémákat rendezni kéne. Milyennek a módja leülni és tárgyalni, és megegyezni, és megállapodni abban, hogy nem piszkáljuk egymást. Nem elmondva azt, hogy elfelejtettük mindent, nem felejtettük el, de nem az van az érdeklődés középpontjában. Tehát körülbelül azt tudnám ezt hasonlítani, mint a szlovák-magyar viszonylatban ugye az a probléma, ami a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos, tehát a benes dekrétumok, akár Szlovákiában, akár Csehországban. Jó együtt tudunk mi működni, de azért ez egy szúrópont, egy fájó pont nekünk is, nekik is, illetve hát nekik más szempontból is az a baj, hogy a kettő nézet nincs összhangban egymással. Tehát én úgy látom, hogy itt a megoldás az lenne, hogy megegyezzenek.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök május 27-én rendeletet írt alá Kijevben, amely az UPA hősei nevet adta az ukrán fegyveres erők különleges műveleti erői Észak-független különleges műveleti központjának. Mindezt azzal indokolta, hogy idézem, a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása érdekében, valamint az ország területi integritásának és függetlenségének védelmében példamutatóan végrehajtott feladatok elismeréseként tette mindezt. A lengyelekben tragikus emlékeket ébreszt az UPA. Az ukrán felkelő hadsereget 1942. októberében hozták létre Volhíniában, a mai Ukrajna északnyugati részén. Ez az ultranacionalista partizán hadsereg egyszerre harcolt a német és a szovjet erők ellen, miközben tömegmészárlásokat követett el a lengyel lakosság ellen Volhíniában. 1943 és 1945 között egyes becslések szerint mintegy 50 ezer, más adatok szerint viszont 100 ezer ártatlan lengyel áldozatot végezhettek ki, a legbrutálisabb módokon Volhíniában és Kelet-Galíciában. A vérengzés 1943. július 11-én az úgynevezett véres vasárnapon volt a legkegyetlenebb. Az UPA egységei akkor összehangolt támadást indítottak több mint 90 lengyel falu ellen. A támadások rendkívül brutálisak voltak. Az áldozatokkal, fegyverekkel, kaszákkal, fejszékkel és villákkal végeztek. Az UPA Volhíniában és Kelet-Galíciában egyes becslések szerint több száz, akár több ezer zsidó vallású embert is megölhetett. Vajon háttérbe kellene, vagy egyáltalán lehetne szorítani a múlt sérelmeit, bűneit? Kis Benedek József.
2: Háttérben nem lehet szorítani, de arra kell törekedni, hogy azért ne legyen a fő téma. Tehát most, amikor ugye néhány nappal ezelőtt volt a budapesti, illetve Gödöllő találkozás a V4-eknek, akkor nem azt kell nézni, hogy hol vagyunk egymással ellentétben, milyen problémák feszegetik akár ezt, akár azt az országot, hanem azt kell megnézni, vagy azt kellene megnézni, hogy hol az előre. Ez nyilván emberektől függ, politikusoktól függ, és hogyha megegyeznek abban, hogy oké, rendben van, azért, amit lehet, azt ebben próbálunk valami lépést tenni, és nem lépten azt hangoztatjuk, és nem azzal kezdjük, hogy ilyen események történtek itt és ott, hanem azt nézni, hogy igen, megtörténtek, ezeket értékelni kell, ezeknek az értékelése nem a napi politika kérdése, hanem a történészeknek a feladata. Legfeljebb a történészeknek a munkája alapján meg lehet azt valósítani, hogy ezt a kérdést helyre teszik. Aztán most, hogy egymással szembe vagdalozzunk, vagy nem, annak sok értelme nincs.
1: Lengyelországot, Ukrajnát és a balti államokat is összeköti a félelem Oroszországtól. Ez furcsa, majdnem testvéri kapcsolatot eredményez ezen államok között. A félelem az egykori szovjet rémállamtól, az ellene történő esetleges közös fellépés vágya többé-kevésbé összekovácsolta ezeket a népeket. Vajon éppen ez a testvérinek gondolt hit viszony magyarázhatja, miért is robbant ki ilyen élesen ez a konfliktus? S lehet megoldása a helyzetnek? Kis Benedek József.
2: Szerintem nem lehet megoldása, amire azt lehet mondani, hogy el van felejtve. Tehát felejtés nincs. Felejtés nincs, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy lehetőleg ne legyen ez a fő téma. És hát erre én úgy látom, hogy jelenleg megvan a szándék. Tehát itt van egy közös ellenség, úgy, hogy ön mondta, teljes mértékben egyetértek, ez a közös ellenség az Oroszországi Föderáció, ami tulajdonképpen veszélyezteti különös tekintettel a balti államokkal, azért Lengyelországban óvatosan viselkednek, katonai szempontjából majdnem ott van, mint Németország. De hát a balti országoknál én látok egy olyan lehetőséget, hogyha esetleg elnézést a kifejezési Putyinnak eldurran az agya, akkor egy-két kellemetlen akciót. Nem feltétlen katonai támadásra gondolom, de lehet egy kibertámadás például, amivel le lehet bénítani az országot, le lehet bénítani a bankrendszert, le lehet bénítani az energetikai rendszert. Erre Oroszországnak minden képessége megvan. Aztán a nagy kérdés az, hogy erre hogyan lépnek a nyugati országok. Ez most 5. cikkel, vagy nem 5. cikkel? Nem lehet megmondani, illetve hát nem lehet tudni, mert erre még példa nem volt, de hát ugye az 5. cikkel ez arról szól, hogy ha megtámadják az egyik országot, akkor olyan, mint hogy az egész NATO-t támadnák meg. Igen, ám csak mivel támadják meg? Tehát itt nem a harckocsikról, drónokról és egyéb hadsereghez tartozó eszközökről van szó, hanem mondjuk egy kibertámadás esetén mi a reakció? Kivel akcióval válaszolni? Lehet. Tehát ez is benne van. Ezt még a tisztelt biztonságpolitikusok, meg egyáltalán politikusok nem tisztázták. Meglátjuk, mi lesz most, hogy a NATO-nak csúcsértekezlete lesz Ankarában. Meglátjuk, hogy ez a téma egyáltalán napirendre kerül, és miben fognak megállapodni. Mit mond az Egyesült Államok? Hogyan viszonyul az Egyesült Államok az európai szövetségesekhez? Igaz, hogy balti országokról van szó, de naponta halljuk azt, hogy a balti országok segítséget kérnek. Nem teljesen alaptalanul. Én, hogyha meg kellene becsülnem, vagy értékelnem azt, hogy hol fenyeget most a keleti fronton a legnagyobb támadási lehetőség, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen a balti országok irányába lépne Oroszország. Erőviszonyokat nem lehet összehasonlítani.

0: két héttel ezelőtt is kirándulásra, a felvidéki tájak bebarangolására invitált bennünket Tomolyka Tünde. Akkor a Szepességbe hívott, most pedig Közép-Szlovákiába, először Beszercebányára, aztán evezős és biciklitúrákhoz csinál kedvet. Tehát Hangos Bédekker ismét.
1: Az Ólyomi medencében a Körmöci hegység a Nagy Fátra és az Alacsony Tátra lábánál fekszik Besztercebánya. Az 1255-ben keltezett oklevél szerint német telepesek lakták. A 16. századtól fontos volt az ipara és a kereskedelme. Ma Közép-Szlovákia kulturális és gazdasági központja, mintegy 76 ezer lakosával Szlovákia 6. legnagyobb városa. Besztercebánya a legjelentősebb középkori bányavárosok egyike a Garam folyó első nagy kanyarulatában. A 13. századtól már saját címere volt, 1380-tól nagy szerepe volt a bányavárosok egyesítésében. Besztercebánya a részbányászatáról volt híres, az ezüstről Sámecbánya, aranyvárosnak pedig Körmöcbányát nevezték. Nagyon gazdag városok voltak, nemzetiségek keveredtek itt mindig. Magyarok, németek lakták, lengyelek, olaszok is éltek itt. A kultúrák keveredését az építészet sokszínűsége mutatja. Besztercebánya ma megyeközpont, egyetemi város középkori szakrális és világi műemlékekkel. Ezek elsősorban a város történelmi központjában, a műemlékrezervátumban összpontosulnak. Egy itt tett séta igazi időutazást ígér, mert a gótika, a reneszánsz és a barokk építészet remek művei itt mind megtalálhatók. Gazdag történelmük miatt nem csak az egykori bányavárosokat, de a környéket is érdemes felfedezni. Besztercebánya megye 8 régióból áll, a térségek különböznek egymástól, ugyanakkor minden térség egyedi. Vannak fürdői, téli sportokra alkalmas vidékek, van, ahol a kultúra tűnik ki, vagy a városi turizmus. Sokan például a Garam menti vár utat keresik, és járják végig. A bányászati múltat pedig a Borbála út idézi fel. Evezésre is lehetőség nyílik az Ipoly és a Garam folyókon. A festői szépségű felső Garam mentén számos túraút nyújt lehetőséget a barangolásra, vagy például hagyományos, de akár elektromos kerékpárral is felfedezhető a csodálatos vidék. 800 kilométernyi kijelölt kerékpárút várja a kerekezők szerelmeseit, és nem utolsó sorban a gyönyörű, érintetlen táj látványa. A kerékpárutak zöme a közúti forgalmon kívül vidéki és erdélyi környezetben vezet. Felső Garam mentek Közép-Szlovákiában található. Területén két nemzeti park is osztozik, az Alacsony Tátra Nemzeti Park és a Murányi Fennsík Nemzeti Park. A csodálatos látványt nyújtó vidéken pedálozva pásztorszállásokon is meg lehet pihenni, jósajtot és egyéb házilag készített finomságokat is lehet kóstolni. Kilátók is vannak, vagy az ország legnagyobb kakukkos órája is itt található, mondja Slavka Pancsíková, a Felső Garam mentett területi idegenforgalmi szervezetének destinációs koordinátora. Azon túl, hogy ide kerékpáron is fel lehet jönni, gyalogtúra keretében is sokan indulnak a vidék felfedezésére, de az Bojszkán nyerekből kis vonattal is fel lehet ide jutni, amely a nyári hónapokban rendszeresen jár. Tehát mindenki megtalálja a megfelelő eszközt, ami segítségével a gyönyörű vidéket megcsodálhatja, mondja az idegenforgalmi szakember. Március elejétől csalogatják az űrgék a látogatókat a Közép- és Kelet-Szlovákia határa mentén húzódó Murányi Fennsík Nemzeti Parkba. A sokak által űrgés rétként ismert terület a Bielevodi, azaz Fehérvíz településen található. Amint kisüt a nap, az űrgék előbújnak az odójaikból, és hagyják, hogy az ember a közelükbe menjen. Az eledelt is elfogadják. A különleges látványosság szezonja rendszerint szeptember végéig tart. A térség Besztercebánya megye egyik leglátogatottabb vidéke. Ipari, műszaki műemlékek is szép számban találhatók a térségben, ezeket is gyalog vagy kerékpártúra keretében is fel lehet keresni. Dóvalon, ismertebb nevén Donovalin pedig idén nyáron új fejezetet nyitnak. A síparkjáról híres térségben 10 kerékpárpályát nyitnak meg a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára, hogy májustól októberig az aktív, esetleg adrenalin sportokra vágyó kis kedvüket lelhessék. Az úgynevezett pump pálya egy speciálisan kialakított hullámokból és döntött kanyarokból álló körpálya, amin a súlypont folyamatos áthelyezésével lendületből lehet haladni anélkül, hogy folyamatosan tekerne a kerékpározó. Fejleszti az egyensúlyt, javítja a koordinációt és testkontrollt. Így a nyári forróságot a kellemes hegyvidéki térségben aktívan tudják eltölteni mindazok, akik ezt a kikapcsolódást választják.

A Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Rossz Bora Zoltán hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sebesültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. 5-en meghaltak, 18-an megsebesültek. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. A légi csapásokban 4-en meghaltak, 18-an megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezont várnak. Erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok Colorado államában. Mintegy 160 épület leégett, több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok terjedését gyorsítja a szeles időjárás, illetve a több hónapja tartó szárazság. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban is. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit evakuálták. Az oltásban több helikopter is részt vett. Az erős szél nehezíti a munkát. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amely árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaz, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Karbantartás miatt változik az 1-es és a 37A villamosok közlekedése ma és holnap, valamint a jövő hétvégén, közölte a BKK. Az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37A villamos csak a Blaha Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkuti Nándor stadion között közlekedik. A Hidegkuti Sándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni. Ma a sok napsütés mellett várhatóan nem kell csapadékra számítani, és a szél is csak helyenként erősödik meg. A hőmérséklet napközben 21 és 31, késő este pedig 18 és 25 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
1: Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redemció eseményei, a jász települések díszes felvonulása. Kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércse nyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben. Birka pörkölt, grillás torta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
3: Rádiókabari mai sztárvendége, Fandl Ferenc Fagyi.
4: Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon fiatalember, legyen szorgan. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? De igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor olyan 40 ezer kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
3: Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: A Rádiókabari nyári válogató műsora ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babuts Kriszta.
1: Tombol a nyár, a foci szezon. Megy a tippelés, az elemzés és a találgatás. Ki nyeri az idei futball világbajnokságot? Bár Magyarország nem jutott ki az eseményre, a sporták szerelmesei nyomon követik minden percét, szurkolnak a kedvenc válogatottjuknak, rajongva várják, izgulnak a mérkőzések előtt, a szakértői elemzések olvasása pedig segít abban, hogy reálisan lássuk a csapatok helyzetét. Szurkolók esetében azonban gyakran elfogultságról beszélhetünk, érzelmeik hatására ugyanis másképp látják a valóságot, így a mérkőzések végeredményét vereség esetén nehezen fogadják el. Köszöntöm Önöket, Móricz Tamás, Szurkolói Akadémia című magánszámát Csulya Imre adja elő.
2: Köszöntöm a Szurkoló Akadémia kemény magszakirányú képzésének újoncait. Pár szó az iskoláról. Mint látjátok, a termekben nem egyszerű padok, hanem a pályáról ismert kis padok vannak. Az órák végét pedig hármas sípszó fogja jelezni. Kötelező viselet a focimez, de természetesen csak a legjobbak hordhatnak messziset, vagy szoboszlai feliratút. A gyengébbek kénytelenek lesznek a mezőcsát cserekapusának, Potyánszkinak a mezében járni. Be lehet fizetni menzára. Az A menü sör plusz szotyi, a B menü sör plusz tökmag. Az akadémia területe be van kamerázva, így ha bármilyen kiágást tapasztalunk, teszem azt lila színviselése, málna szörpivása, vagy a sportcsatornán szinkronúszás nézése, akkor azt visszanézzük a varszobában, és adott esetben piros lap és végleges eltiltás jár érte. A tavalyi évfolyamban a harci dísz felfestését vettük, és az egyik hallgató erre kirúzsozta magát. Ő sárgalapos figyelmeztetés kapott, és egy napra befóliáztuk. Az akadémia területén tetováló szalon működik, ahol ingyenesen varrathattok fel tigrist, sast vagy sárkányt, de értelemszerűen katicával vagy csillámpónival ne próbálkozzatok. Lesznek elméleti tárgyak is. A tavalyi matek vizsga például ez volt. Ha a 7-es számú játékos az 50. percben a megítélt 11-esből öngólt rugott, akkor mekkora volt a kezdőkör területe? Földrajzból alapelvárás, hogy a vaktérképen meg tudjátok mutatni, melyik légiósunk melyik országból érkezett. A kémia alaptantárgya petárdák és füstbombák készítéséhez. Itt vagyunk a gyakorlótéren, ahol az egyik legfontosabb 4 ütemű feladatot fogjátok majd elsajátítani. Azaz, feltépem a padot, megrázom a kerítést, lefejelem a rendőr sorfarat és vissza. Mert itt nem fotel szurkolót képezünk, aki az asszonnyal harcol, nehogy a hosszabbítás alatt átkapcsoljon a Szulejmánra. Lesz ivóverseny is, ahol az nyer, aki a 10. kör után ki tudja mondani, hogy Lujzaváros a lujzavárosiaké. Kaptok munkavédelmi oktatást is, hogy mit kell tenni, ha valaki például góröröm közben félre nyeli a szotyihéjat. Lesznek vendégelőadók külföldi szurkolói akadémiákról is, akik elmesélik azt, amit ti soha a büdös életben nem fogtok átélni. Nevezetesen milyen érzés az, ha a csapat nemzetközi kupát nyer. Néhány trükk és jó tanács. A meccsek előtt videón mindig megnézzük kedvenc csapatunk legnagyobb vereségeit, ahol jól kisírjuk magunkat, és akkor a könygáz már hatástalan. Verekedések előtt mindig a vezérszurkoló végzi el a kezdőrugást, és a bírót csak a stadionban szidjuk. A tárgyalóteremben már nem ajánlatos. Szabadidőtökben is verekedjetek sokat, hogy az arc felismerő rendszer jól megbolonduljon. Végezetül a gyakorlati záróvizsgáról. Kimegyünk a csapat idegenbeli meccsére, Lilapestre, és az megy át, aki onnan visszajön.

0: Anyának lenni csodálatos érzés. Világra hozni egy új életet, fogni a kezét az úton, míg pici babából érett felnőtté válik, sokszor fárasztó, nehéz, de felemelő feladat. Segíteni ebben az apák is sokat tudnak. A férfiak java manapság már bőven kiveszi ebből a részét. Felméri Péter Apának lenni című stand-upja következik.
1: Sziasztok! Amióta gyerekeim vannak, egy 4 éves kislányom és egy 6 éves kisfiam van, én elég gyakran gondolkodok azon, hogy mikor voltam utjára boldog. És ez azért van, mert rájuk nézek, és ők folyton azok. Hogy nézem már megint. De hogy ilyen megállás nélkül, naphosszat boldogok. És nem az persze vannak nekik is gondjaik, megüti magát, vagy nem kapja meg, amit akar, de utána elég hamar visszajön, az a és így látszik rajtuk, hogy élvezik, és nem az én is próbálkozok, csak hogy érezzétek a különbséget, cipőt rendeltem magamnak a neten. És az nem egy egyszerű dolog, mert ugye akkor tényleg olyan a méret, mind amit ír rajta, meg az anyag olyan, meg minden. Ráment vagy másfél hetem, nagy nehezen elhatároztam magam, megrendeltem, megjött, és tökéletes volt. Nagyon szerettem, imádtam. És nagyon boldog is voltam, és mégsem voltam olyan boldog, mint a fiam, aki megkapta a dobozát. Úgy örültek, hogy ebből dömper lesz, meg itt kinyílik, meg becsukja, mondom, tényleg? És engem nagyon foglalkoztat ez a boldogság dolog. Én emlékszem, hogy régebben így elképzeltem az életemet, ez volt a nagy tervem, hogy boldogan élek, amíg meg nem halok. Ez volt az egész így nagyjából. Csak az volt a gond, hogy sohasem jött össze igazán, mert mindig az volt, hogy na majd ha a vizsgákon túl leszek, most meg kell húzni kicsit, de utána majd boldog leszek. És azok megvoltak, akkor jött a következő, hogy na majd ha ez a humor dolog összejön, akkor majd utána majd. Na majd ha lesz feleségem és vagy barátnőm, akkor ennek azért megvan a varázsa, nem, hogy feleségem és barátnőm, de ez még nem jött össze. A lényeg, hogy az utolsó, amit belőttem, az volt, hogy na majd boldog leszek, ha megszületnek a gyerekek. És akinek van gyereke, az ugye tudja, hogy ez mekkora zsákutca, hogy nincs utána, hanem ez folyamatosan van, ez megállás nélkül. És rájöttem, hogy nem lehet várni egy nagy boldogságra, hanem meg kell találni az apró kis résekbe, repedésekbe, akkor, amikor lehet. Tehát abban az 1 órában, amíg alszanak a gyerekek. Szóval a lényeg, hogy rájöttem arra, hogy tényleg ez a várakozás, meg ez a nagy boldogságvárás, ez nem működik, úgyhogy picit így lennebb vittem az elvárásaimat. Most így néz ki a tervem, hogy egy átlagos hétköznapot lehozni. Nem egy jó pénteket, egy sima szerdát. Én egyszerű dolgokra vágyok, hogy lefekszek este, és reggel fölébredek, hogy átalszok egy éjszakát. És nem ilyen hajnal 3-kor vékony kis hangok suttogják a fülembe, hogy apa, apa, apa, kepisiek. Apa, apa, apa, apa, apa. Már nem kepisiek. Tényleg semmiségre vágyok, hogy kitöltök egy pohár almalevet, és megisszák. És nem kezdenek el nézelődni közbe. Mert amerre néznek, arra megy az almalé, tényleg. Mint a csuklójuk a nyakukkal össze lenne kötve. Ilyen apróságokra vágyok, hogy megebédelek, de csak a saját tányéromról. És nem kell egy taktikusan 2 másik tányért figyeljek, hogy onnan egy húsdarab megmarad, innen a krumpli, aztán... Apa, én nem kérek borsot, én se. Csak én nem szedtem ki magamnak, jó? Nehéz apának lenni, erre jöttem rá. Nehéz szülőnek lenni, persze, egy összességében, de hát az apa az... Hogy is mondjam, az intenzitás a legnehezebb számomra, hogy ezen megállás nélkül, hogy 0-24-be. Hogy én nagyon jó apa lennék egy napi 2-3 órában. A maradék 21-22-vel van gondom, hogy ez a apa, apa, apa, hogy mondjam, én régen otthon Peti voltam. Értitek? Nekem nevem volt. Most már csak funkcióm van, apa. Apa javítsa meg, apa csinálja, apa, apa, apa. A gyerekek mindenre képesek, és szerintem a szülők is a legrosszabbat gondolják mindig, hogy tényleg meglátod, hogy a feje ilyen vörösít távolról, Uramisten betört a feje, Jézuson mentőt hívjuk. Ezt közelebb jön, ketchup. De hogy szerintem nincs ilyen szülő, aki a leglazábra megy. Ah, az csak ketchup. Nincs is itthon ketchupunk, mert mind magára kente. Nincs ilyen, nincs ilyen. Persze vannak azért különbségek, tehát hogyha mi családunkat nézzük, a feleségem az inkább vér, én meg az inkább ketchuphoz vagyok közel. Tehát ő nagyon tud aggódni mindenen, vagy azon kapom, nézi a gyereket. Nagyon dörzsöli a szemét, ez valami durva lesz. Hát mondom neki, dehogy csak viszket, nem, percek óta figyelem, ez az operáció. Ezt ki kell szedni, megtisztítva visszatenni. Mondom, dehogy, Bálint hagyd abba, látod, meggyógyult, ilyen egyszer. És ami érdekes a gyerekeknél, hogy olyan érdekes a gondolkodásuk, vagy nem tudom, hogy nevezzem, hogy Bálint apjul egyszer vacsorázunk, és megkérdeztem tőle, hogy Bálint, megeszed ezt a rántott karfiót? Azt mondja, megeszem, ha elhiteted velem, hogy kenyér. Én fődolgozni nem tudom ezt a feladatot, hogy átjön hozzánk éjszaka, egyszer beteg volt, folyt az óra, tüsszögött, köhögött, minden, és akkor befeküdt ugye közénk a nagy ágyba, és persze ott is forgolódik meg minden, nem tudom, hajnal 3-4 lehetett, amikor odafordulok hozzá, mert érzem, hogy valami nyomja a lelkét, és meg is kérdezem, jaj, Bálint, mondjad, mi van? Azt mondja, apa, Afrikában nem esik az eső. Mondom, aludjál szépen. És ez a helyes válasz, jó, ezt a szüleimtől tanultam. Üljél szépen, menjél szépen, aludjál szépen. Mert bármilyen kreatív válaszsal próbálkozol, csak egyéb kérdések jönnek. Tehát ezzel le lehet zárni az egész vitát. De szeretem, hogy gondolkoznak, annyi kérdésük van. Például a Bálint egyszer azt kérdezte tőlem, hogy apa, a ragadozó állatok növényevő állatokat esznek. És én 41 elmúltam, de még ezzel soha nem gondolkodtam el. Ott kellett helybe törjem a fejem, hogy hát mondom, végül is igen. Erre azt kérdezi, és honnan tudják? Gondolom, megfigyelik, nem? Ezért fetrengenek az oroszlánok a szavannán, nézik a gnúkat. Hülyeim, már beleropott a fűbe, vagy csak? Puszígat egy vakondot, mi van? De ez tényleg így lenne, akkora potenciál lenne benne, nem? Két gazella ráján a trükkre, ezek nem esznek a fűből ott az oroszlán. Csak így fitymálják, így pff, áh. Mi ebből soha, áh. Büdös. Én még hangosan beszélnek direkt. Fú, én imádom a húst. Emlékszel a múltkor, amikor húst tettünk? Az oroszlánok széttárják a kezük. Hát ezek ragadozók, akkor figyelj, most beszélnek a húsevésről. Nem tudom, nagyon-nagyon kis okosak. Én mindig is reméltem, hogy a gyerekeim okosabbak lesznek, mint én, de nem 6 évesen. Tehát, hogy ez már sok, hogy oda jön Bálint hozzá, azt kérdezi, apa, tudod, hogy működik a motor? Állom, figyelj, bemegy a benzin, vagy a dízel, vedd fel szépen a nadrágodat. Erre azt mondja, várjál, akkor elmondom. És elkezdi ott magyarázni a lexikomból, és látom, hogy érti, és szóval ez nekem hihetetlen. De csak, hogy keretes legyen a szerkezet, ugye, keresem a boldogságot, és tényleg arra jöttem rá, hogy az apró kis hétköznapi dolgokban nagyon jól meg lehet találni. Például jó tipp, amit tudok nektek is mondani, hogy ölejétek meg a kisgyerekeiteket. Az olyan jó érzés. Még ha nem is akarják, érted, erősebbek vagyunk az élő. Gyere ide apához. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Nem csak az esküvők, hanem az osztálytalálkozók időszaka is a nyár. Rég nem látott tanárok, diákok jönnek össze, és nosztalgiáznak a 10, 20, 30 évvel ezelőtti, vagy még régebbi iskolás évekről. Bálint Endre osztálytalálkozó című jelenetében Görög László és Vida Péter a közreműködők.
2: Hogy van, Béla bácsi?
3: Hát nem valami jól, fiam.
2: No, mi a baj?
3: Tudod, eddig minden évben részt vettem az osztálytalálkozónkon, és én azt szeretem, ha ezek a találkozók rendben zajlanak le. Csak hogy mindig akad valaki, aki elrontja a hangulatot azzal, hogy vitatkozni kezd, makacsul valami zavaros hülyesége.
4: Mielőtt elmesélni, Béla bácsi, kérdeznék valamit. Na. Én tavaly úgy hallottam Béla bácsitól, hogy már az összes osztálytársa... Szóval ugye jobb létre szenderült, ahogy azt így szépen szokták mondani.
3: Így igaz. És?
4: Hát, hogy akkor nem értem, hogy lehetett osztálytalálkozó, ha Béla bácsin kívül már egyetlen osztálytársa sincs életben.
3: Fiam, te vitatkozni akarsz?
4: De nem. Dehogy is.
3: Mert azt nagyon nem szeretem.
4: Nem, a világért sem. Tehát akkor hogy volt az az osztálytalálkozó?
3: Na, először is lefoglaltam a helyet a zöld huszárban, ahogy máskor is szoktam, 26 főre.
4: 26 főre?
3: Most miért csodálkozol? Ennyi az osztálylétszám.
4: Hát igen. Csak már a 26-ból 25-en biztosan nem lehetnek ott.
3: Fiam, te vitatkozni akarsz?
4: Nem.
3: Mert azt nagyon nem szeretem.
4: Jó, csak tessék mondani, hogy volt tovább?
3: Na, jó, hát estére kicsinosítottam magam, ugye, és pontban este 7-kor megjelentem a zöld huszárban.
4: De hiába, mert nem volt ott egyetlen osztálytársa sem.
3: Ezt honnan tudod? Már elmeséltem?
4: Nem, még nem mesélte, csak hát ez logikusan következik abból, hogy ugye...
3: Biztos elmeséltem már, csak te nem emlékszel. Ne? A mai fiatalok memóriája.
4: Nem, még nem mesélte, Béla bácsi, csak
3: most
4: hát...
3: Fiam, te vitatkozni akarsz?
4: Nem.
3: Mert azt nagyon nem szeret.
4: Jó, tessék tovább mondani.
3: Na, odajött egy pincér, és megkérdezte, hogy mind a 26 főre tálalhatják-e a töltött jérce mellett burgonya krokettel áfonyával, mert az étel elkészült? Hát természetesen azt válaszoltam, hogy még nem, mert elhűl, majd ahogy érkeznek sorra, úgy kellene tálalni. Mire vitatkozni kezdett, hogy azt mondja, hogy már tavaly se jött rajtam kívül senki, és ki kellett önteniük az ételt, mert nem voltam hajlandó kifizetni, amit nem fogyasztottunk el. Hát ehhez mit szólsz?
4: Én nem is tudom, mit mondjak hirtelen. Meséljen inkább tovább a Béla bácsi.
3: Na, megkérdeztem, hogy honnan veszi ezt a sok sületlenséget, mire azt felelte, hogy ő már tavaly is a zöld huszárban szolgált fel, és pontosan emlékszik mindenre. Amire én mit válaszoltam? Nem így? Hogy én viszont nem emlékszem magára. Tehát nem is lehetett ott.
4: Kitalálom, erre a szerencsétlen vitatkozni kezdett, hogy de igen, ő már tavaly is ott volt.
3: Hát ahogy mondod, fiam, ugye, hogy meséltem már neked ezt a történetet.
4: Nem, csak... Illetve most, hogy mondja, kezd rémleni, mintha tényleg mesélte volna.
3: Na látod.
4: De mi lett a történet vége?
3: Na, arra már nem emlékszem, mi? Ennyit ér a mai fiatalok memóriája.
4: Csak tessék elmondani a végét, Béla bácsi.
3: Na, szóval vitatkozni kezdett, hogy ő már tavaly is ott dolgozott, mire ráripakodtam.
5: Tudom, vitatkozni akar velem, mert azt nagyon nem szeretem.
3: Na. Hát erre legalább emlékszel. Hát, így esett az idei osztálytalálkozó. És hogyha másoktól más hallanál, ne higgy nekik, gyere csak közelem. Azt terjesztik, hogy ezek után megvertek, és kihajítottak az étteremből. De ebből egy árvaszó sem igaz.
5: Na de Béla bácsi, a szeme alatt ott vannak azok a sötét foltok, és mintha hiányozna néhány foga is.
3: Fiam, te vitatkozni akarsz?
5: Nem, én egészen mást akarok, csak előbb feltűröm az ingem ujját. Így mi? Meg is van, most pedig! Nesze!
3: Jaj! Mindig ez a vége! Hát csoda, hogy nem szeretem, ha vitatkoznak!
0: A Kabaré Matiné ma Szabados Gábor villán tréfáival zárul, Görög László, Hernádi Judit és Kaszás Gergő tolmácsolásában.
6: Jósnőnél.
7: Azt látom a tenyeréből, hogy hamarosan nagyobb összeg üti a markát.
8: De jó, köszönöm. Fognak örülni a cimborák, amikor elmondom nekik.
7: Milyen cimborák?
8: Akikkel holnap megyünk betörni.
7: Bankfiókban.
3: Bejelentést szeretnék tenni. 1 millió forinttal megcsapolták a bankszámlámat. Követelem, hogy szerezzék vissza a pénzemet.
9: Ja, uram, az a helyzet, hogy ma már olyan fejlett módszereket alkalmaznak az ilyen tolvajok, hogy lehetetlen kideríteni az, hogy ki a tettes.
3: De én tudom, a feleségem.
9: fogmegtartó kezelés.
7: János, hol van a fogsorod?
3: A fogorvos megtartotta.
7: Orvosnál.
3: Doktor úr, úgy érzem, hogy az utóbbi időben egyre romlik az izém, hogy is hívják?
9: A memóriája?
3: Mit akar a memóriámmal? Hogyan ez most ide? Elfoglalja-e Kína Európát?
7: Szerinted elfoglalja Kína Európát? Szerintem nem.
3: Ha nem?
7: Hanem megfogja, hazaviszi Kínába.
9: Önvezető autó.
6: Vettem egy önvezető autót.
3: Hú, és milyen?
6: Nem tudom, mert úgy elment, hogy azóta sem láttam.
3: Az óriás pandák a kínai állam tulajdonai.
7: Te tudtad, hogy a világ állatkertjeiben élő összes óriás panda csak kölcsönben van ott? Mindegyik a kínai állam tulajdonát képezi.
9: Igen, tudtam. Sőt, azt is tudom, hogy ezek a pandák állítólag havonta jelentést küldenek haza.
3: Hosszú sor áll a bankautomata előtt.
7: Uram, ne haragudjon, de mondhatok valamit?
3: Parancsoljon, hölgyem.
7: Feltűnt, hogy ön már a sokadik sorban állót engedi maga elé, hogy felvegyék az automatából a pénzüket. Ön nagyon udvarias.
9: Nem akarom, hogy feleslegesen álljanak itt, és ne kapják meg a pénzüket, és esetleg megsérüljenek. Én ugyanis az egész bankautomatát fogom elvinni. Állatkertben dolgozik.
3: Végre megtaláltam a nekem való munkát. Az állatkertben dolgozom.
7: Mint állatápoló?
3: Nem, mint jegesmedve.
0: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
10: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
11: 9:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrész gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártóüzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt is jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos. Az erős forgalom miatt több helyen torlódás alakult ki az M1-es autópályán a terelt szakaszon Budapest felé a 61-es és a 39-es kilométer között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a dugó 3 kilométeres. Ma sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul.
10: Kedves hallgatóink! Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
12: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma az év első adásában gasztronómiai érdekességekről lesz szó. Olyan témákról, amelyek egész műsort nem adnának ki, ám mód felett érdekesek. Ilyenek a konyhababonák, a borra való kérdése, a dugóhúzó története, vagy a világ legdrágább levese, amelynek már a neve is meghökkentő. Kezdjük a konyhababonákkal. Nem lehet őket félvárról venni, mint a péntek 13-a ügyét, vagy a fekete macska kérdését. A konyhai babonák húsba vágóak, hiszen a vacsoránk múlhat rajta. Ha sós az étel, szerelmes a szakács, mondjuk. Ha a kenyérszeleteket különböző vastagságúra vágták, hazudós a háziasszony. Ha kidől a só tartó, veszekedés lesz. Ezt közömbösíthetjük, ha jobb kézzel egy marék sót hajítunk a bal vállunk mögé. Az okos vendég a farkától a feje felé haladva eszi a halat, talán azért, mert a pikkelyt is így kaparják le róla. Ha fakanalat teszünk a fazékba, nem fut ki a tej, és a többi, és a többi. A régi babonák azonban lassan megadják magukat az enyészetnek. Helyettük modern konyhabölcsességek kapnak lábra. Többségük makacsabb, mint bármely középkori vajákosság. Íme néhány közkeletű hiedelem.
13: Ha elsóztad a levest, a nyers krumpli megköti a felesleges sót.
12: Babona. A német Robert Wolke, kémia professzor, tesztelte a burgonya sóelszívó írnevét, és csalódottan állapította meg, hogy ez legenda. A krumpli ugyan tényleg sós lett, ám ettől a vízben lévő só koncentrációja egyáltalán nem csökkent. Hatástalan a tojás, a citromlé, az ecet, és furcsa mód a cukor is. Az elsózott leves megmentésének egyetlen módja, adjunk hozzá vizet, és minden más hozzávalót, persze a sót kivéve, és visszaáll az eredeti egyensúly.
13: A tengeri só egészségesebb, mint a konyhasó.
12: Marketing szöveg. Ez maga a nagy ásványi anyag átverés. A reklámok azt sugallják, hogy a tengeri só értékes ásványokat, például vasat, természetes jódot tartalmaz. Az igazság ezzel szemben az, hogy két pupozott evőkanál tengeri só se tartalmaz annyi vasat, mint egyetlen szőlőszem. Ha a szervezetünk számára szükséges vasmennyiséget tengeri só formájában akarnánk megenni, meghalnánk nátriumklorid túladagolásban. Nem is szólva arról, hogy a kereskedelemben kapható legtöbb tengeri só nem is tengerből származik, hanem sóbányákból.
13: A melegebb víz gyorsabban fagy meg, mint a hideg.
12: Hihetetlen, de igaz. Ez a furcsa paradoxon már Francis Bacon-t is foglalkoztatta a 17. század elején. Arra a brit tudós is rájött, hogy a meleg testek gyorsabban sugároznak ki hőt, így azonos időegység alatt a meleg víz több fokot hűl, mint a hideg. Igen ám, de ez az előnye csak addig tart, amíg egyenlő nem lesz a hőmérsékletük, utána már együtt hűlhetnek. Van azonban még egy jelentős különbség, állítják a fizikusok.
14: A meleg víz gyorsabban párolog, mint a hideg. Így, ha ugyanannyi meleg és hideg vizet próbálunk egyszerre lefagyasztani, akkor a vödörben kevesebb meleg víz lesz, mire eléri a fagypontot. A kevesebb pedig hamarabb fagy meg. Tehát a melegebb víz valóban hamarabb fagy meg, mint a hideg.
12: Ám ez nem hit kérdése, ez fizika. Borravalót azonban azért adunk, mert elhisszük, hogy akkor jobb kiszolgálásban részesülünk. Illetve néha adunk megszokásból is. Szépernő már magát a fogalmat is vitatja. Szerinte az a pár krajcár, amit adunk, egyáltalán nem is elegendő borra.
15: Bocsánatot kérek, el akarják törülni a borravalót a pincérek. Hála Istennek, eddig egy borzasztó probléma gyötört, most vége van ennek. Bocsánatot kérek, hol kaptak bort három krajcárért a pincérek?
12: Pedig a borravalót szó szerint borravalónak hívják az egész világon. Spanyol nyelvterületen propina, németül trinkgeld, franciául purboár. Brazíliában corjeta, feltehetően a portugál goelya, azaz torok szóból. Cucor Gergely, bencés szerzetes, nyelvtudós, 1862-ben a magyar nyelv első értelmező szótárában ezt mondja a borravalóról.
14: Munkabérhez vagy ingyenszolgálathoz ajándékul toldott pénzecske egy italbor fejében. A fösvény nem adja.
12: Tehát borravalót azért adtunk, hogy igyanak egyet az egészségünkre. Az üzlet is csak akkor lépett életbe, ha a felek legurítottak egy kancsó bort, esetleg sört. De a bibale mellett, ez volt a borravaló középkori neve, létezett fürdőpénz is, Badegeld. Andres Tucher, Nürnberg építőmestere már 1475-ben leírja könyvében, miért is volt fontosabb a kőműveseknek a fürdés, mint az ivás. 1509-ben pedig maga Albrecht Dürer köszöni meg egy levélben a testvérének küldött borravalót, amit egy oltár elkészítéséért kaptak. Úgyhogy nem igaz, hogy a borravalót Edward Lloyd találta fel 1688-ban londoni kocsmájában, amikor egy fazekat állított a pultra a következő felirattal. Ha gyors kiszolgálást akarsz, fizess! Amikor pénzt dobtak a fazékba, az így kongott. Tip, tip. Máig ez a borravaló angol neve. Mese, mondják más nyelvészek. Tutip alvilági körökben mindig is azt jelentette, szétosztani a lét. A borravaló Oroszországban nem is borra, hanem teára való. Na csaj. Mindegy is, hogyan nevezzük. Ha orvosnak adjuk hálapénz, ha hivatalnoknak, akkor korrupció. A kérdés inkább az, mennyit kell adni. Molnár Ferenc a Pesti Napló 1906. augusztus 2-ai számában megkísérli meghatározni, ki a gavallér és ki a fösvény.
13: Gavallér az, aki két krajcár borravalót ad a villamos kalauznak, s aztán izgatottan várja, hogy elég hangosan köszönje meg, s elég mereven szalutál-e.
14: Gavallér az, aki 5 pohár sört iszik, és a fizetésnél nem 3-at jelent be, hanem legalább 4-et.
13: Gavallér az, aki amikor pénzt ad kölcsön, azt mondja, köszönöm.
14: Végül elvitázhatatlanul gavallér az, aki csak a borravalót fizeti ki, de az ebédszámlával adós marad.
12: A borravaló nem egyetemes. Dániában, Kínában, Japánban, Dél-Koreában nem is létezik. Ott utánat szaladnak az asztalon hagyott apró pénzzel. Az Egyesült Államokban viszont kötelező. Számos országban szervizköltséget számolnak fel. Az olaszok ezt koperta, a teríték árával oldják meg. Magyarországon meg Kínunkban sokszor akkor is adunk borravalót, ha egyébként felszámolták a szervizdíjat is. Sőt, a felszolgálás csapnivaló volt. A legtöbb borravalót egyébként az amerikaiak és az oroszok adják. A legkevesebbet furcsa mód a franciák. A világ legnagyobb borravalóját egy amerikai pincérnő kapta 1984-ben, aki már 24 éve dolgozott egy egyszerű pizzériában. Robert Cunningham felajánlotta neki, hogy borravaló helyett inkább töltsék ki a lottószelvényt. Ha nyernek, a fele az övé. Nyilván sejtik, a szelvény 6 millió dollárt ért. Sorsjegyesek címmel film is készült a történetből Nicolas Cage és Bridget Fonda főszereplésével. Szegény Fridolin, az öregedő Challenger, akit a Pincérálma című Krúdi novellában dologtalan herének neveznek, nem is álmodhatott ilyen összegről. Ráadásul, amikor ő működött, az 1900-as évek legelején, az amerikai Anti-Tipping Society Európában be akarta tiltatni a borravalót. Szerintük erkölcstelen és megalázó. Ez ellen tiltakozik a Magyar Hírlap 1897. július 30-ai számában P. László hivatalnok, aki egy módfelett érdekes szempontra hívja fel a figyelmet.
15: Tekintetes szerkesztőség. A borra való kérdéséhez vagyok bátor hozzászólani. Szerintem a vendéglői és kávéházi publikum leginkább nagykorúakból áll, és mint ilyen, senkitől sem hagyom magam korlátozni. Én annyit adok, amennyit tudok. Ha jól esik nekem, mint hivatalnok embernek, akinek 20-ától kezdve a hónap végéig rendesen kevés a pénzem, ezeken a napokon itt vagy amottban kreditre ozsonnázni, ahol az illető főpincér szívesen lát, akkor miért vonnám én meg tőle az ő szívességéért a borravalót? Azt hiszem, e tekintetben sok kollégám van. Ha nem lesz borravaló, akkor nem lesz hitel sem.
12: A borravaló amúgy egyszer megmentette két magyar író életét. Kun Béla 1919 tavaszán vacsorára hívta Kóbor Tamást és Kródi Gyulát. A felejthetetlen estebéd után, ahol az írók szocializálásáról volt szó, hajnalban egy nagy hadi automobil gépfegyverrel, bakján két bőrkabátos késes legénnyel fuvarozta haza Kródit. Kóbor Tamás messzebb lakott, és szorongva suttogta.
14: Te most a leszállásnál próbáld meg, elfogadnak-e ezek borravalót. Ha elfogadják, nem lehetnek orgyilkosok.
12: Kródi egy 25 koronást nyomott Kun Béla sofőrjének a kezébe. Az meg megköszönte, mint egy Gizella téri bérkocsis. Így esett, hogy másnap Kródi nem ment el a szovjet házba előleget felvenni írói szocializálására. Bajor Andor, romániai magyar írónak rég elment a kedve az osztogatástól.
14: Én már adtam borravalót a kis Szent Teréznek Persejbe, a Szabónak a zsebébe, a doktornak a postaládájába. Fizettem a szerelőnek, hogy szereljen, a ruha elárusítónak, hogy árusítson. Egyszer öt lejt adtam a Mikulásnak, mert ő volt a Mikulás. Egyenesen a szakállára tűztem. Fizettem a kalauznak, hogy nézze meg a helyjegyemet, a csomagmegőrzőnek, hogy fogadja el a csomagjaimat. 10 lejt adtam a Csizmás Kandúrnak a gyermekvárosban, hogy ha fiammal arra megyek, tartson előadást a jó magaviseletről. Azután adtam egy lejt a fiamnak is, hogy hallgassa meg a Csizmás Kandúrt.
12: Harmadik témánk a dugóhúzó. Naponta több milliószor húzzuk ki a dugót a palackból, a világ legtermészetesebb mozdulatával, és még csak nem is gondolunk arra a zsenire, aki a dugóhúzót feltalálta. Pedig egy dolog bedugaszolni valamit, és egy másik kidugaszolni. Főként ha azt a dugaszt, az ördög tette az üvegbe. Egy morzsálló, töredező parafadugót, amit kihúzni szinte lehetetlen, a legjobb esetben csak benyomni lehet. Ezt a műveletet az élet és irodalom publicistája országmódszernek nevezte el. Hogy miért? Megtudjuk a lap 1997. június 13-i számából.
15: A palackot állítjuk egyenletes síkfelületre. Kérjük meg kollégánkat, hogy markolja erősen. A filctollat kupakjával lefelé helyezzük a parafadugóra, lehetőleg a mértani középpontba. Bal kezünkkel fogjuk erősen. Jobb kezünkkel ragadjuk meg az előzőleg odakészített országszótár vastagabbik kötetét, és egyenletes, nyugodt tempóban, de határozottan ütögessük vele a filctoll végét. Az eredmény garantált, a legmakacsabb dugó is könnyen becsúszik a palackba. Nincs morzsa, nincs dugóhúzó törés, nincs üvegtörés, legfeljebb néhány csepp bor fröccsen a ruhánkra, de a piros folt sóval, hideg vízzel könnyen eltávolítható. Bonyolultabb a probléma, de megoldható akkor is, ha nincs jelen kolléga, magunk vagyunk a borral. Ilyenkor a palackot két térdünk közé szorítjuk, filctól bal kézbe, országszótár jobb kézbe, a többit tudjuk.
12: Dugóhúzó persze nem kellett, amíg nem volt dugó. Dugót meg sokáig nem használtak, hiszen a régi görögök, rómaiak terakotta edényekben, a középkori vincellér meg faordókban tárolta a borát, amit a lehető leghamarabb megittak. Dom Perignon abbé legendája óta tudjuk, hogy a portugál parafadugó a 17. században került Champagne-ba, ez volt a pezsgő születésének pillanata. Az első dugóhúzó azonban, miként az első boros palack is, angol találmány. A dugóhúzó őse egy furdancs lehetett, amely a muskétások puskacső tisztító spiráljából fejlődött ki. A francia Szemberten kolostor oltárképén látható, amint egy jólelkű apáca lyukat fúr a hordóba, hogy a vitéz szolgálja a gyógyító nedűt kivihesse sebesült urának. Ekkor még borcsapot használtak, miként azt Petőfi Sándor Csokonairól írott 1844-es verse is bizonyítja.
14: És ím az étel és bor mellett, és a zenének hanginál, csapot, papot, mindent felejtett, Csokonai vitéz Mihály.
12: Pedig Samuel Henshall ekkor már fél évszázada bejelentette a világ első dugóhúzójára a szabadalmi kérvényt. Az oxfordi tiszteletes, az acélspirál és a nyél közé egy kis homorított lemezkét szereltetett, nehogy a fúró túl mélyre hatoljon a parafába. A fából vagy csontból készült fogó egyik vége Pemzliben végződött, ezzel lehetett a régi pókhálós palackokat megtisztítani. Ennek a típusnak rengeteg változata maradt fenn. Egy eredeti Henshall dugóhúzó mai aukciós ára 6 millió forint. Az első dugóhúzók többnyire egyszerűek voltak, egy fogóból, fa vagy csont, valamint egy acélspirálból álltak. Az ember bal kezével megfogta az üveget, jobbjával betekerte a fúrót a parafába, lehetőleg függőlegesen, majd a palackot térde közé szorítva, nyers fizikai erővel kihúzta a dugót. Az átkozott dugó azonban nem mindig jött ki. A házigazda ilyenkor, a vendégek pukkadozása közepette, fogvicsorgató erőművésszé alakult, de hiába. Az ördög nem akart kijönni a palackból. A mondás Louis Stevenson története nyomán terjedt el. A Palack Manója című novellában Keeve, a matróz, aki még az örök kárhozatot is vállalná a csodás flaskáért, természetesen mindent elkövet, hogy kihúzza az üvegből a dugót, de akárhány dugót is húz ki, az mégis sértetlenül az üvegben marad.
15: A következő dolog, amit tett, az volt, hogy egy boltban vett dugóhúzót, s aztán kiment a rétekre egy félreeső helyre. Próbálta kihúzni a dugót, de akárhányszor illesztette be a dugóhúzót, az megint kijött magától, s a dugó olyan sértetlen maradt, mint volt. Ez valami újfajta dugó, gondolta, s egyszerre reszketni meg izzadni kezdett, mert félt a palacktól.
12: Na, ilyen kínos esetek láttán kezdtek el csavaros agyú mérnökök azon gondolkodni, milyen erőátvitellel, emelőkkel, trükkökkel lehetne megsokszorozni a férfi erőt, hogy ne maradjon szégyenben. Igazi változást azonban csak a rostocki Karl Winke pincérnyitója hozott 1883-ban. Ez a hosszúkás formájú készség, emelővel, sörnyitóval, lékelőfoggal úgy néz ki, mint egy egyszerű zsebkés. Ám az utóbbi évszázadban mégis ez a dugóhúzó lett a szomeliék, pincnökök titkos fegyvere, a profi kellner alapfelszerelése. Magyar nevét Dréko a keletnémet gyártócég nevéről kapta, sehol máshol a világon nem nevezik így. Ez a nyitó minden későbbi dugóhúzós zsebkés őse. Nem is szóva arról, hogy komolyabb szaküzletekben külön változatot árulnak a balkezes pincérek számára. Ezek a dugóhúzók azonban makacs dugók esetében sokszor csődöt mondtak. Ezért 1884-ben a brit Marshall Weir egy harmonikához hasonló szerkentyűt talált fel. A cikcak nevű nyitónak, amit furcsa formája miatt Paprika Jancsinak is becéztek, a többszöri emelőkar adta volna az erejét, de dugót húzni felért egy bűvész mutatványa.
14: Feltehetően ezt a helyzetet unta meg 1889-ben a birminghami James Healy, és szabadalmaztatta az első kétszárnyú dugóhúzót. Miközben becsavarjuk a spirált, a dugóhúzó két szárnya felemelkedik, mint két kar. Amikor lenyomjuk őket, kijön a dugó. A franciák de Gaulle dugóhúzónak nevezik, mert ha az elnök úr fejét balról jobbra csavarjuk, védekezően felemeli két karját. Épp úgy, mint 1958-ban, amikor Algírban megértéséről akarta biztosítani a tüntető tömeget. de csak annyit ért el, hogy kitört a háború.
12: Ma a Földön szerény becslések szerint 3000 dugóhúzó fajta létezik. Negyedik témánk a világ legdrágább levese. A neve Butha átugrott a falon. A délkelet-kínai Fujian tartományból származik, és eredetének három változata ismert. Az elsőben a Song dinasztia idején, 960 és 1290 között egy fiatal szerzetes titokban levest főzött a kolostorkertben, de a főapát megérezte a mennyei illatot. A szerzetes úgy menekült, hogy fogta a fazekat, és átugrott a kerítésen. A második verzió szerint az ételt a Qing dinasztia korában, a 17. században készítette egy híres szakács. Zheng Kunfa olyan levest álmodott, amely magába zárja a kínai konyha minden zamatát, a hosszú élet és az életöröm ígéretét. A legköltőbb azonban a harmadik magyarázat. Egy tehetős Han kereskedő különleges levessel készült lánya esküvőjére. A kilenc ínyenség nevű fogást, amelyben együtt főtt minden finomság, amit a föld, a tenger, az égbolt adni tudott, napokig főtt a kertben. A szomszédban egy nagy fallal körülkerített buddhista kolostor állt. Buddha, aki épp itt tartózkodott, a harmadik napon már nem bírt ellenállni a csábító illatnak, s megszegve fogadalmát, átugrott a falon, és mahol lakmározni kezdett. Aztán visszaugrott a kolostorba. Elvégre a megvilágosodáshoz a gasztronómián keresztül is vezethet út. Helyes szaglás, helyes gondolkodás, helyes cselekvés, helyes ízlelés és helyes emésztés. A kilenc ínyenség a kínai konyha legmeghökkentőbb és legbonyolultabb fogása. 30 összetevője közül a következők a legfontosabbak.
13: Tengeri uborka. Két napig kell áztatni, majd megtisztítani és fölforralni.
14: Szecsuáni bambuszbél. Három napig kell főzni.
13: Licsi gyümölcs. Ezt nagyon sokféle levesbe használják.
14: Cápaúszony, amit muszlimba tekerve kell pácolni, hogy formáját megtartsa.
13: Szarvasín. Összezúzzuk és csirkelevesben megfőzzük.
14: Friss tengeri teknősök. Egyenként másfél kilósak.
13: Szárított fésű, azaz Szent Jakab kagyló.
14: Abalon nevű kagyló, valójában csiga, amit tengeri fülnek neveznek. Főzése 12 órát igényel.
13: Hó vagy ezüst gomba, ritka, méregdrága fagomba fajta, egyensúly teremt a yin és yang között.
12: De kell még a levesbe sóval bedörzsölt csirke, marhahús, disznóköröm, főtojás, gyömbér, rizsbor, mogyoróhagyma, szezámolaj, Hunan tartományból származó füstölt sonka, hogy csak a legfontosabbakat soroljam. Az összetevőket külön kell elkészíteni, majd egy hatalmas agyagedényben rétegenként összefőzni. Ne kíséreljék meg elkészíteni. Inkább utazzanak el Londonba. A Michelin csillagos Kai Mayfair étteremben megkóstolhatják 70 000 forintért. Bár a cápaúszonyt közben már betiltották. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellér Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 592. adásunk. Jövő héten Bródi Sándorral vacsorázunk. Ha Kródi az ínyencek királya, akkor Bródi a hercegük. A főzés művészetéről kevesen írtak olyan átéléssel, mint ő. Ha kíváncsiak a fekete arany történetére, hallgassanak bennünket.
11: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
3: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redemció eseményei, a jász települések, ezekben a percekben kezdődő díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércsenyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben. A föld mélyéről előkerült kincsek, a több mint 250 avarkori sírból előkerült régészeti leletek, és a pásztorok és állattartók védőszentjének, Szent Vendelnek tisztelete, és a határban álló kőkeresztek története. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban a 30. Jász világtalálkozó kulisszatitkai. Itt vagyunk a világtalálkozó helyszínén. Tartsanak velünk ma is 17:30-ig. Már is kezdjük a felfedezést. Előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Bordi András.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilág nincs veszélyben. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra, valamint a technológiai fejlesztésekre. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légicsapásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alexej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók Vegyi fegyverek nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban a halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a jogosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri majd el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz megfigyelni a természeti jelenséget. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok közötti értékek várhatók. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat.
0: Műsorajánlat.
5: A Rádiókabaré mai sztárvendége, Fandl Ferenc Fagyi.
6: Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon, fiatalember, legyen szorgalmas. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? De igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor olyan 40 ezer kilométert, mert hogy az ellenkező irányba van.
5: Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: A Rádiókabaré nyári válogató műsora ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
0: A Rádiószínház műsorán
7: nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
0: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
8: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
0: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre.

megcsalná az enyémet, ha lehetne. Olyan igaz szíve van a legénynek, hogy nem volna kár megenni a fenének. Olyan igaz szíve van a lejánnak, mint erdőben a szagosi bolyának. Sárga kukorica szár, másodjára papálatlan maradtál, szőke legény, barna lány, szombat este csókolat.

0: Mindezt a kerítés, de jól esik mellette az ölelés. Ölelj a babám kedvedre, soha-soha nem hányom a szemedre. Állj, de ölelj a babám kedvedre, mert soha-soha nem hányom a szemedre.
1: A Jász világ találkozó helyszínéről, Jász boldog házáról szólt a vidám dal, és hát bizonyít egymás keblére borulnak az emberek, a jászok, akik érkeznek a 18 jász település küldöttsége, illetve még a kirajzott települések küldöttségei találkoznak. Ezekben a pillanatokban indul a 30. Jász világ találkozó díszes felvonulása, amely Jász boldog háza utcáin halad, és majd hamarosan ide a strandfürdő területére is megérkezik, és hát őket is hívogatta Kovács Zoltáni Lajos Kriszta népdalénekes, népdalkörvezető. Hát ön egy igazi jászasszony, mert a viseletében is jász, és a szívében is jász. Ha tehette volna, ott lenne a menetben, én biztos vagyok benne.
2: Ez tökéletesen így van, a szívem szakad meg, de nagy öröm volt, hogy újra énekkel köszönthettem. A jász az, aki annak vallja magát, és én ezt teljes mértékben vallom, bár nem itt születtem, én délalföldi lány vagyok, de aki 2 kiló sót megevett a jászrákba, ő már jásznak számít, itt van a kedves családom, úgyhogy már több mint 20 éve itt élek, már igazi jásznak vallom magam.
1: Ez egy nagy-nagy ünnep a jászok életében, a jász világ találkozó, és most már az országjáró is 3., 4. alkalommal tér vissza, tehát már mi is ismerősökre lelünk itt a világ találkozó helyszínen, hát még ugye a jász települések képviselői. Itt azért olyan családtagok, olyan barátságok is születnek és kapcsolódnak egymáshoz, akik lehet, hogy csak ilyenkor találkoznak, de ilyenkor nagy örömmel.
2: A jászság 18 településből áll, illetve ezt bővítik a kirajzott települések, akik jász kötődésűek. Óriási öröm találkozni. Minden egyes településnél van ismerősünk, és ez annyira jó érzés, hogy minden településről, városból, faluból köszönhetjük egymást. Azt hiszem, ez egy igazi közösségi összefogás, amire a mai világban oldhatatlan szükség van.
1: És hát bizony a jász világ találkozó, hogy ezekben a pillanatokban indul, talán a messzeségből már a fúvó zenekar hanghullámait is elhozza ide nekünk a szél, de hát önök már egy héttel ezelőtt találkoztak, mert a jászok azért sportos emberek is, a nagy meleg ellenére is, ugye múlt hét szombaton rekkenő hőség volt, 3. fokú hőségriasztás, önök biciklivel gyalog érkeztek ide, mert volt egy küldetésük.
2: Ez így van, mindig megelőzi a világtalálkozót az előző szombaton egy települési zászlóvivő kerékpártúra, ehhez most futócsapat is csatlakozott, és a hőség ellenére igazán helytáltunk, és összetartott minket a találkozás öröme.
1: Milyen jó, hogy nem csak jász viseletben, hanem kerékpárra ülve is lehet Krisztával találkozni. Ez is híres és jellegzetes az ön életében.
2: Imádok tekerni. Van egy nagyon fontos túránk, 240 kilométert tekerünk egy nap, majd július végén Újreg nevű településre, amely Árokszállásnak egy kirajzott dunántúli települése, és olyan szeretettel várnak ott bennünket, amit nem tudok szavakba önteni, amikor betekerünk 7-8 óra között, és a messze település lakói azt mondják, hogy megjöttek a jászok, hát arra nincs szó, nem lehet elmondani, nem marad szemszárazon. Úgyhogy imádunk tekerni, és igen, a jász az egy sportos, lóra, biciklire, futóra termett nemzet.
1: Hát biztos vagyok benne, meg hát dalos a lelke is. Hát az előzőekben ugye sárga kukoricaszáról, meg dinnyéről volt szó, itt a határban virít a napraforgó. Akkor most várja a menetet, Kriszta, vagy elébük siet, hogy csatlakozzon?
2: Elébük fogok sietni, mert a kedves Rozmarin népdalköröseim már vonulnak, és mondtam, hogy ha végzek, akkor szaladok hozzájuk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy akkor útba ejtette ismét az országjáró műsorát. Kovács Zoltáni Lajos Kriszta énekelt nekünk a 30. Jász világ találkozó helyszínén, Jász boldog házán.
3: Túrák, tájak, élmények.

0: Országjáró vándorbot.
1: A vándorbotunkat ez alkalommal se felejtettük otthon, az országjáró vándorbot ott van, ahol mi is, Domokos Istváni a szó.
2: Jászboldogházán vagyunk, és itt az Alkotmány utca mellett már gyülekeznek a felvonulók, hamarosan kezdődik itt Jászboldogházán a jászok nagy felvonulása. Szépen pompásan díszben, sőt fúvó zenekar kíséretében vonulnak majd végig, és érkeznek meg ide a rendezvény helyszínére. Amíg ez megtörténik, a folytatásban Pap Izabellával beszélgetek, a Jászság díjas helytörténésszel, kezdjük csókolom. Egyébként tudni kell önről, hogy a Jász Nagykund Szolnok vármegyei levéltár nyugalmazott munkatársa volt egykoron, de a helytörténet, a hely múltja az nagyon is érdekli önt, és hát szívügye. Na de ha ránézünk a térképre, akkor Jászboldogházát hol találjuk?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A Jászság egyik legfiatalabb és számunkra a legszebb településéről. Jászboldogháza Jászberény pusztája volt, ezért hosszával legközelebb, mint egy 15 km távolságra. Jászorsó-Szentgyörgy, Tápjógyörgye még a szomszédos települések veszik körül.
2: Rendezett kis településről van szó, legalábbis itt járva az utcákat, kelve beszélgetve emberekkel azt tapasztaltuk, hogy itt gondos emberek élnek, akik szeretik a környezetüket, meg jókedvűek, és hát tartják is egymással a kapcsolatot.
3: Igen, ez így van, ezt örököltük az őseinktől, akik 80 évvel ezelőtt nagyon nagy összefogásolták az önálló községet, Jászberénytől önállóvá váltak, és ez bizony nagy összefogást, nagy munkát igényelt, és ez valahogy átöröklődött a későbbi nemzedékekre is. Mindig jellemző volt az összefogás, ma is ezt láthatjuk, de nem csak ma, nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokban is. Ez segíti a nagyon sok civil szervezet, szinte minden területen nagyon aktív civil szervezetek dolgoznak. Kiemelném a faluszépítőket, akik a mostani alkalomra különösen nagy munkát végeztek, és látványosat, reméljük, hogy tetszeni fog az ide látogatóknak.
2: És Izabella levéltárosként itt éli az életét, és olyanféle formában teszi ezt, hogy egy helyi lapot is ugye egy szerkeszt vezet, és azt mondják, hogy nagyon érdekes dolgokat szokott abba írni.
3: Nagyon szeretjük a Boldogházi Hírek címet viselő folyóiratot. Már több mint 20 éve megjelenik folyamatosan, és ebben nem csupán híreket közlünk, hanem szeretnénk közelebb hozni családiasan a boldogházi emberek történetét, az itt történt eseményeket. Én két állandó rovatot igyekszem vezetni. Az egyik a Múltidéző, ami a nevéből adódik, hogy Boldogháza múltjának apró részleteit is igyekszem földeríteni. A másik szívemhez közel álló az Alkotás Öröme, ami során kiderül, hogy mennyi értékes ember, mennyi kreativitás van itt az emberekben. És de ezen kívül nagyon sok színű. Például bemutatjuk azokat a családokat, akik nem olyan régen, egy-két éve költöztek Boldogházára. Az a cím, hogy Boldogházán itthon, hogy miért választották ezt a szép települést, és hogy érzik itt.
2: És mire jött rá Izabella, ha csak egy mondatban? Miért akarnak mások nagyvárosokból, messzevárosokból ide Jászboldogházára költözni?
3: Egy 4 éve ide költözött házaspár úgy fogalmazta meg, hogy nagyon elegedett Budapestről, az ottani körülményekből. Itt egy a falu legszélén egy nagyon szép, csendes ház van, kis tó az udvaron, nyugalmat és olyan körülményeket találtak, ami vonzóvá tette számunkra, és nem csak, hogy ide költöztek, de aktívan be is kapcsolódtak a település életébe.
2: És nézem, Izabella a kezét, szorongat egy könyvet, Törvényen kívül ez a címe, miről szól ez a könyv?
3: Számomra egy kedves könyv, a 1951-ben 39 budapesti családot telepítettek erre a kis településre, Boldogházára. És az ő történetüket szerettük volna bemutatni a befogadók és a kitelepítettek részéről egyaránt. Visszaemlékezések, megható élettörténetek idéződnek fel a könyvben, és az látható, hogy egy szomorú időszakról szól, de mégsem a szomorúság könyve, hanem nagy szeretettel emlékeznek a befogadó boldogháziakra, akikkel baráti keresztülői kapcsolatok is kialakultak az évek során.
2: És mindeközben a Jászok világtalálkozója élmenete már megérkezett a mazsorettekkel, és itt vannak a fúvósok, és azt nézem, hogy mindenki ünneplőben van. Nagy nap ez az önök számára.
3: Nagyon vártuk már 20 évet, gyakorlatilag akkor volt az első világtalálkozó, és nem mondom, hogy azóta készülünk, de most nagy öröm, hogy pont a községünk születésnapján 80 éve lett önálló boldogháza, és egybeesik a 30. világtalálkozóval.
2: És itt a fiatalok is viseletben vonulnak el előttünk, sőt, mindenki viseletben van, és nagyon büszkén viselik a múltat ilyenféle formában, öltözetükben. Egyébként itt a hétköznapokban mindebből mi az, ami megfigyelhető?
3: A Jászokra eleve a büszkeség, az öntudat, az nagyon jellemző régi idők óta. A mindennapokban talán a jelképek tiszteletében, mint a lehelkült, a viselet, a világtalálkozó, ami most is részesei lehetünk, meg az összefogás, hogy egymást segítve közös munkával próbáljuk szebbé tenni a települést.
2: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, közben a menet szépen halad itt mellettünk. Én meg továbbadom a szót Cifra Szilviának.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A 30. Jász világtalálkozó helyszínéről jelentkezünk, és itt megy el gyakorlatilag előttünk a Jász települések felvonulása, díszfelvonulása, Jászágó táblát látok épp az előbb, aztán Jász alsó Szent György érkezik, Jász Berény is, ha minden igaz, bár egy kicsit elfújta a szél az ászlót, szóval érkeznek a Jász települések erre a szép találkozóra, a világtalálkozóra. De az előbb a történelemről volt szó, egy kicsit visszakanyarodunk most az időben. Dávid Áron, a Jász Múzeum régésze áll itt mellettem, mert hogy az a fajta büszkeség, az a fajta identitás, ami a Jászokban ott van, azért az múltra tekint vissza. Itt már nagyon-nagyon régen a történelmi időkben komoly települések voltak, amelyekről ma már az előkerült leletek, a földmélyéről előkerült leletek mesélnek. Mi az, ami a legjelentősebb régészeti érték, emlék itt?
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát tulajdonképpen nem csak Jász boldogháza, de az egész Jászság, az összes Jász település határa már a kőkortól bizonyítottan itt lakik, illetve nem maga a kontinusan a lakosság, hanem a különböző népek, kultúrák tömkelege. Ami említésre méltó, Jászboldogháza határából került elő, Hild Viktor jóvoltából a múzeumban jelenleg is megtalálható egy római feliratos kő. Sajnos eléggé kopott a felirata, de még így is ki lehet olvasni egy nevet, hogy Januarius, illetve a különböző más alhangzók feloldásával, hiszen ez egy római mintára készítették ezeket. Kiderül, hogy tulajdonképpen ez egy olyan kő, ami tulajdonképpen párhuzamba állítható több Dunántúli, illetve a római birodalom belüli ez a típusú kövekkel. Az, ami még jelentős itt Boldogháza határából előkerült, egy több száz síros avarkori temető, aminek is egyik nagyon fontos emléktárgya is innen került elő az egyik sírból, egy ezüstveretes szabja tulajdonképpen, de hogyha végigmennénk itt a Jászboldogházi határba, szerintem nagyon-nagyon sok lelőhelyet találhatnánk még mai napig meg, amiben nekünk nagy segítségünkre van a múzeumbarát fémkeresős csapatunk, az úgynevezett jászkakasok, akik mint nevükből is ítélhetően kikapirgálják nekünk a régészeti leleteknek a helyét megtalálják, és tulajdonképpen nagyba segítik a feltérképezését a Jászságnak.
1: Lehet még olyan leletkincs, amit még a föld gyomra lejt? Tehát, hogy gondolkodnak azon a régészek, hogy merre kellene még keresni, vagy ez olyan, mint amikor az ember gyöngyöt fűz, talál egy gyöngyszemet, és akkor mellette próbálja a következőt felfűzni, megtalálni.
4: Szerintem mind a kettő helytálló. Egyrészt a gyöngy hasonlat az nagyon, nagyon pontosan visszaadja ezt.
1: Mehetek régésznek lassan.
4: Igen, igen.
1: A homokot is bírom, és a meleget is.
4: Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon telített, nem csak a járság egész Kárpát-medence régészeti lelőhelyekkel, bármikor előbukkanhat egy újabb úgynevezett kincs, de bármikor, vagy terv szerint meg tudunk menni olyan helyekre, ahol biztosan tudjuk, hogy ott van egy temető, vagy egy középkori település, vagy templomrom, és akkor azt célirányosan meg tudjuk, fel tudjuk tárni, de van valóban olyan, hogy találunk egy gyöngyszemet, és akkor kicsit körbenézünk, ott van megint egy gyöngyszem, megint egy gyöngyszem, és a végén összeáll majd a nyaklánc.
1: Gyönyörű volt egyébként, ahogy itt nyakláncszerűen a díszes viseletbe öltözött jásztelepülések felvonultak. Az ön édesapja és édesanyja is ide köszönt nekünk. Önök tőzsgyökeres jászok, és gyönyörű viseletben érkeztek a szülei, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet rájuk is, meg hát persze ők is önre.
4: Hát köszönöm szépen egyrészt a dicsérő szavakat, másrészt valóban tőzsgyökeres jásznak mondhatom magamat. Több ízedlegeni felmenőim a jászságba születtek, és ez több mint három generáció, az azt jelenti, hogy én mondhatom magamról, hogy jász vagyok.
1: Nagyon szépen köszönjük Dávid Áron régésznek, hogy egy kicsit a múltról is mesélt, és hát engedjük, mert hát gyülekezik a nagy színpad előtt a jászok világtalálkozójának résztvevői csapata, és hát várják önt a szülei. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
4: Köszönöm.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És a folytatásban akkor a jász múlt, a jász értékek mind a mai napig. Damokos Istváné a szó.
2: A 30. jász világtalálkozón vagyunk, itt Jász Boldogházán, a neve is már szép, hogy Jász Boldogháza. Ez egy olyan hely, ahol az emberek egyébként kiderült itt a beszélgetéseink közepette, hogy szeretik egymást, jobban vannak egymással, beszélgetnek egymással, és nem csak ünnepnapokon, hanem hétköznapokon is. De egyébként ez gondolom a jászokra is igaz, itt a folytatásban vendég. Dr. Dobos László, Jász Egyesület elnöke, szép jó napot kívánok. Mindig úgy kezdjük ezt a beszélgetést, hogy ez ünnep, mert ugye ez ünnep.
5: Köszöntöm szeretettel hallgatóinkat. Igen, hazajönnek a jászok itthonról és a nagyvilágból. Természetesen a főterheket a házigazda hordozza, immáron másodszor a világtalálkozók sorában, és 36-szor, de ezt azt hiszem már elhangzott a műsorban. Öröm ide hazajönni nekem. Boldogháza azért kedves hely, mert azt látom bizonyítva, hogy egy olyan település, amit mérnöki vonalzóval és pontossággal alakítottak és alapítottak, mégis képes olyan történelmi múltat magáinak tekinteni és tartani, amelyet évszázadokkal bíró jásztelepülések is ritkán. Tehát a boldogháziak ugyanúgy megbecsülik a jásztörténelmet, és nekük ugyanannyira sajátjuk, mint azoknak a sokszázados jásztelepüléseknek, amelyeket még annak idején királyok levelek alapítottak. Boldogháza kiszakadt Jászberényből, Jászberény pusztája volt. Ez az önállóság, ez a 80 éves önállóság teljesen kifejlesztette bennük azt a jász öntudatot, ami nélkül manapság nem lehet jászokról beszélni.
2: És a jászoknál ez a nagy összetartozás, ez honnan eredeztethető?
5: A gyökere ennek a redemció, az önmegváltás. Tehát az a pillanat, amikor az elvett, elrabolt szabadságunkat a saját erőnkből váltottuk vissza. Nekünk ez a legfontosabb történelmi tettünk. Ezzel írtuk be magunkat a magyar történelem nagykönyvébe, ráadásul nem is egyedül, mert a Kun testvéreinkkel együtt, tehát a Jász-Kun kapcsolat ennek az önmegváltkozásnak, ennek az egyedülálló közjogi eseménynek a következménye.
2: De ez miből merítkezett annak idején, meg honnan vették, fogalmaznak így a bátorságot, hogy ezt megmerjék lépni az itteniek?
5: Az eladatottság egy olyan alávetettséget jelentett a jászok és kunok számára, ami egyszerűen egy tarthatatlan állapot volt. Tehát ennek minden módon, minden erővel véget kellett vetni. És 43 évig tartott ez a harc 1702-től 1745-ig, hogy sikerüljön az ősi szabadságot visszaszerezni. Ebben aztán mindenféle szövetségest és mindenféle hasznos és sikeres eszközt bevetettek. Rengeteg kölcsönt fölvettek. Belenyúltak a saját zsebükbe. Olyan áldozatokat hoztak, amelyek szinte elképzelhetetlenek, de rájöttek arra, hogy a szabadság mekkora úr, micsoda hatalmas erő, és ezért mindent megtettek ennek a visszaszerzéséért.
2: És ennek az ereje megvan, máj napig tetten érhető. Nagyon sokan vannak itt jászok együtt, összegyűltek a világ találkozón.
5: Hosszú ideig ugye az volt a kérdés, ki a jász? Az, aki részt vett a redemcióban. Ma, ha fölteszük a kérdést, ki a jász? Az, aki tudja, hogy ennek mi a történelmi jelentősége. Tehát ma már nem tartunk sem genetikai, sem ilyen redemciós oklevél vizsgálatot, de azok, akik ismerik ennek a történelmi folyamatnak a lényegét, akik tudják, hogy mit tett hozzá a jászság és népe a magyar történelemhez, azok megértik, hogy miért fontos nekünk ennyire a jászöntudat, ennek a minden évben való kimondása, megvallása, ebben a közösségben való közzététele. Hallottuk ezt Érsek atyától is, aki szintén arról beszélt, hogy Jászboldogházában a nevében is hordozza a boldogságot, azt, ami ilyenkor minden jászt eltölt, ha itthon van a szülőföldjén.
2: És azt nézem, hogy korosztályok közül a legfiatalabbak is itt vannak, nem csak az idősek, az idősebb generáció éli meg ezt a múltat, meg tartja fontosnak.
5: Apraja nagyja összegyűlik ilyenkor. Ez mindannyiunké. És ez olyan, mint amikor ugye a vasárnapi ebédlő asztalnál a papa, a nagypapa meséli a donkanyar emlékeket, hogy ugyan már hallottuk százszor, de így növünk bele. Mi is így adjuk át, hogy évről évre föllapozzuk a jászok történelemkönyvét, évről évre fölidézzük ezeket az eseményeket, évről évre elmondjuk, hogy miért fontos jásznak lenni, mit adtak a magyar szabadsághoz és a magyar öntudathoz a jászok, és ennek a kimondása ennél szebb alkalom nincs, mint maga a jászvilág találkozó.
2: És azt lehet nagyjából tudni, hogy hányan lehetünk itt, folyamatosan vonulnak el mellettünk, én azt látom, hogy több százan, de mennyi lehet ez?
5: Ezek a rendezvények 3-4 ezer fősek szoktak lenni. Hogy most itt Boldogházán mennyi vannak, nem tudom, és hát még ugye messze nem kezdődött a program, még van 11 óráig egy kis idő, akkora van meghirdetve a programnak, a fő eseménynek, a központi ünnepségnek a szerkezdése. Én azt hiszem, most is meg lesz az a létszám, hál' Istennek nem 40 fok van, hanem csak 30, gyönyörűen süt a nap, mozog a szellő, és hát itthon vagyunk a Jászföldön, aminek különleges aurája, légköre van. Ez mindannyiunkat hazahív, akik jászok azért, akik meg vendégek azért.
2: És a nagy világból.
5: Onnan is természetesen. Ezért van az elszármazottak a tömörítő Jászok Egyesülete, hogy összehívjuk, megszólítsuk mindazokat, akiknek a jászgyökerek máig fontosak.
2: Nagyon szépen köszönjük dr. Dobos Lászlónak, a Jászok Egyesületének elnökének, hogy itt volt és beszélt a hallgatóknak a múltjukról, meg mindarról, hogy lelkiségében mit jelent a jászság.
5: Köszönjük akkor!
6: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
1: Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzik: a jászok és a kunok történetének kiemelkedő eseménye az 1745-ös redemció, azaz önmegváltás. Ezt mely uralkodó engedélyezte? Tehát az uralkodó nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: Fél tizenegy van, hét mérföldes csizmában a hétalmás mesekörrel már is mesés felfedező útra indulunk ki Házboldogháza hangulatos utcáin, majd Jásság a gyerekek szemében. Hogyan látják a fiatalok az idén 150 éves Jász nagykun szolnok értékeit, majd a pásztorok és az állattartók védőszentje Szent Vendel tisztelete, akinek különleges módon három szobra is állít Jászboldogházán. Már is ezzel folytatjuk, Jászboldogházáról jelentkezik ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk negyed hatig. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, csak nem 47 ezer zacskós vizet, illetve több mint 1 millió liter ivóvizet juttatva el a rászorulóknak. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről nem tudnak. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között várható.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáró ma a 30. Jász világtalálkozó helyszínéről, Jászboldogházáról jelentkezik, és ezekben a pillanatokban még folyamatosan érkeznek a Jász települések ide az úgymond végállomásra, ahol az ünnepség helyszíne lesz, és én úgy látom, hogy itt a sor végén az úgymond kirajzott települések képviselői állnak, Nagylók, Pilis Jászfalu, Portelek, ezeket a táblákat olvasom, Pusztamonostor, és még hosszan-hosszan ki az utcába az érkező csoportok még sorjáznak a Jász világ találkozó végállomására. De miközben folytatjuk az Országjáró műsorát, Ragonca Anna érkezett meg hozzánk, akinek az életében a gyerekkorától számítva nem mondhatom, hogy ott van a Jász világ találkozó. Ön úgymond betelepült ide Jászboldogházára, de most már otthon van, azt hiszem.
3: Jó napot kívánok, köszöntök szépen mindenkit. Igen, 4 éve lakom itt, pontosan Jászboldogházán születésnapján költöztünk be, július 1-én, most már 4 éve, és azóta beépültünk ide a közösségbe, befogadtak minket, és aktívan részt veszünk a kulturális életben.
0: Márpedig annyira aktívan, hogy a mai nap folyamán is a hétalmás mesekör tagjai, illetve hát Anna ennek a mesekörnek a megálmodója, egy mesés kalandozásra, Jászboldogháza felfedezésére hívja a kicsiket és nagyokat?
3: Hát valójában ez nem az, tehát az, hogy itt megvalósult, ez az én ötletem volt, de egyébként a noszvai Tátrai Vandának, a meseút kidolgozójának a ötlete volt. Jászboldogházán a jászokra vonatkozó történetek vannak, Szent Venderről, az Árvízről, akkor a Lehelkürtjéről, és jász mintákkal van díszítve ez a meseláda. Ez egy kalandos körtúra, úgy hívják, hogy hétalmás, az alma ügye a teljességet jelenti, az összetartozást jelenti, és a mesében az élet fáján nő, amit meg kell szerezni ahhoz, hogy bölcsességet kapjunk, boldogságot, termékenységet.
0: Nem csak a mai JÁSZ világtalálkozó alkalmával mesél, hanem ön, ahogy mondta, a helyi apróságok életébe rendszeresen elhozza a mese szépségét, és vannak olyan alkalmak, amikor ezen kívül is találkoznak. Tehát, hogy nem csak a világtalálkozóhoz kapcsolódik JÁSZ Boldog Házának a mesés múltja.
3: Hát igazából olvasókört tartok, tehát nem gyerekeknek tartok, hanem felnőtteknek tartok olvasókört, és közösen olvasunk el minden hónapban egy könyvet, és nem az irodalmi részét nézzük, hanem azt, hogy bennünk mit indít el, milyen folyamatokat, érzeteket vált ki, hogyan kapcsolódik az élethelyzetünkhöz. A mesekörnél van egy minden nyitó kulcsocska, és evel a kulcssal lehet elindulni, mint egy vándor, mint egy hős, egy hét állomáson keresztül, és ez az állomás mindig valamilyen kincset rejt, egy mesét, amely a hős tovább viszi, és talán talál benne valami olyasmit is, amit magával vihet.
0: A mai nap folyamán ez a mesés kalandozás mikor kezdődik?
3: 13 órakor várom a tájház előtt azokat az érdeklődőket, felnőtteket, gyerekeket, hiszen a mese 0-tól 99 éves korig való az embereknek, és én úgy érzem, hogy a mai világban reneszánszát éli a mese.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd ehhez a mesés felfedezéshez, de ez önnek is egyfajta felfedezés volt. Megismerte azt a települést, azt a falut, azt a közösséget, annak történelmét, ugye, amiből említett néhány momentumot, ahová megérkezett, ahol otthonra lehet.
3: Igen, csodálatos a JÁSZ nép, és most, hogy a kultúrsétát is vezetem, sokkal jobban utána néztem a JÁSZ kultúrának, és 11 tárlatot veszek, vagy hát kiállítást vezetek, és mindegyikben felfedeztem a jászoknak ezt a szabad, leleményes, büszke és független minőségét, amely egyébként egy nagyon kreatív alkotó módon nyilvánul meg.
0: Hát akkor kalandozzanak ma is a mese úton Ragonca Annával, aki a helyi olvasókör vezetője és a hétalmás mesekör megálmodója 13 órától, aki hallja adját, jöhetnek a gyerekek felfedezni JÁSZ Boldog Háza múltját.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban még mindig gyerekek, illetve hogy ők hogyan látják szülőföldjüket. Domokos Istváné a szó.
4: És mindeközben, mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, nézem itt a vonuló tömeget a JÁSZ világ találkozón. Táblákkal vonulnak Pilis JÁSZ faluit olvasom, Puszta Monostor, Tiszassüly, Új Szász és a Sort JÁSZ Boldog Háza zárja. No, hát szóval mennek a nagy színpad felé a vonuló tömegek itt a JÁSZok világ találkozóján, mindez a 30. alkalom. Eközben pedig mi arról beszélgetünk, hogy a fiatalok is megérik itt a világ találkozónak az örömeit, meg a jásságukat, mert hogy jásság gyermekszemmel kiállítást is szerveztek itt, ahol fiatalok különbözőféle alkotásokkal, munkákkal pályázhattak. Erről is beszélgetünk itt a folytatásban. Orci Andreával, tanítónővel kezik csókolom, a JÁSZ Boldog Házi Mátyás Király általános iskola tanárnője kezik csókolom, meg a diákok is vannak, szóval ez a rajzkiállítás mondhatjuk, hogy jól sikerült?
5: Igen, nagyon jól sikerült. Közel 70 rajzpályázat érkezett a környező jássági településekről, úgyhogy sikeresnek mondhatjuk.
4: És milyen témában hirdették, hogy jásság gyermekszemmel, csak ennyi volt a kikötés, és mindenki a szabad fantáziája szerint alkothatott?
5: Nem, kétféle téma is volt megadva. A település, mindenki a saját településének a különleges építményeit, vagy pedig a jásság növény és állatvilágát lehetett megjeleníteni a rajzokon.
4: Akkor nézzük, fiatalok, Perlak Izabella, hanyadikos vagy?
6: Negyedik osztályos.
4: Negyedik osztályos, te is rajzoltál, mi volt ez a munka, mi az, amit alkottál, elküldtél, megmutattad a zsűrinek?
6: Hát én egy tanyát rajzoltam, mert ugye mi kis faluban élünk, és ikletet vettem a mi házunkról. És
4: ez a mi kis faluban, ez JÁSZ Boldog Háza itt helyben?
6: Nem. Portelek.
4: Portelek, az még kisebb, mint ez a település?
6: Igen.
4: Hányan élnek ott?
6: Nem tudom.
4: Nem sokan minden esetre. Na és akkor egy kis tanya, meg mi az, ami még látható ezen a rajzon?
6: Hát sok házi állatot rajzoltam még hozzá.
4: Mert hogy nálatok ez otthon, ez így van.
6: Igen.
4: És ahogy nézem, a viseleted nagyon szép. Mit öltöttél magadra?
6: Hát egy gömöri viseletet.
4: És nagyon szép. Milyen volt ezt fölvenni reggel, magadra venni? Milyen érzés viseletben lenni?
6: Hát sokkal másabb, mint egy civil embernek.
4: Mert tudni kell ezt viselni, ezért viselet, ugye?
6: Igen.
4: Jobb kedélyű lesz az ember, és büszkébben vonulsz így?
6: Igen.
4: Na és egy másik fiatal hölgy, Olá, Anna?
7: Hanga.
4: Hanga, bocsánat, és az alkotás mi volt, mert te is pályáztál, és nálad is egy nagyon szép rajz van, amiről beszélnek itt.
7: Hát egy tanya, amin van néhány házjállat, mellette egy szántóföld bálákkal és egy gémeskút.
4: És te hol élsz?
7: Tápiószelén.
4: Tápiószelén, az nincs olyan túl messze. Milyen település az ott, hogy milyen ott gyereknek lenni?
7: Hát jó.
4: És ilyenkor nyáron mit csináltak?
7: Hát az udvaron szoktunk inkább lenni, de hát...
4: Na és amikor ezt a rajzot ugye elkészítetted, mondták, hogy jársák gyermek szemmel, készítsünk valamit, akkor egyből beugrott az, hogy mi az, amit én rajzolok?
7: Igen. Hát igazából a tanyák jutnak úgy eszembe a jársákról.
4: Már csak azért is, hogy én tanítónőhöz visszafordulok, mert itt egy tanyavilág azért jellemző.
5: Igen, igen. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy mi az, amit, hogyha itt a faluba, vagy pedig a falun kívül láthatnak, milyen állatokat, milyen természeti kincseket, illetve milyen nevezetességeink vannak például Jászboldogházán, vagy az ő településeiken, és akkor ezt vettük alapul. Ez segítette őket abban, hogy egy kicsit közelebb érezzék magukat ehhez a jársági rendezvényhez.
4: És milyen alkotások érkeztek, ugye, mert a jársák különböző településeiről elküldték a fiatalok, a tanulók a munkáikat, ez számában mennyi?
5: Közel 70 rajz érkezett, és hát a leginkább ugye a kis településeken a templom az, ami kiemelkedő.
4: Az ugye minden rajzon ott volt, vagy majd nagyon sok rajzon.
5: Igen. És a másik fele meg inkább a természeti kincseket vette előtérbe. Főként színes rajzok érkeztek, festmények.
4: És vidámak ezek a képek, szóval a gyermekek, a tanulók lelkivilágát, ha ebből elemezni szeretnénk, meg megérteni, akkor mit lehetett leszűrni?
5: Azt, hogy igen, nagyon jól érzik magukat, szeretik a településüket, szeretnek itt élni ezen a vidéken.
4: És akkor a fődíj, ugyan így első, második, harmadik hely volt, vagy a részvétel volt csak a fontos? Itt mi volt a rendező elv?
5: Első, második, harmadik helyezett, és nagyon sok külön díjat is kiadunk. Vasárnap lesz majd délután 3 órakor a pályázatnak az értékelése, akkor kapják meg a díjakat a gyerekek.
4: És hol lehet majd megnézni, vagy hol lehet megnézni az alkotásokat?
5: A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola épületében.
4: Ez mondjuk még majd fölkerül a valamelyik közösségi oldalra is, ugye, és akkor bárki megnézheti a nagyvilágban.
5: Így van.
4: Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt voltak.
5: És köszönjük a meg.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Folytatjuk Jászboldogháza múltjának egy kicsit felelevenítését, mert Szent Vendel neve több alkalommal is előkerült már. Hát nem véletlen, van egy Szent Vendel társulat is, ezen a településen Kispálné Baranyai Aranka érkezett meg hozzánk, egyébként lelkes helytörténeti gyűjtő. De miért olyan fontos Szent Vendel emlékének őrzése itt Jászboldogházán?
8: Jászboldogházát ugye a Szent Vendel falujának is nevezik, azért, mert az egész jászságban összesen 12 Szent Vendel szobor van, ebből 3 itt van Jászboldogházán. Őseink nagyon-nagyon fontosnak tartották azt, hogy tehát a tanyai világban őrizzék, védjék a termésüket, az állatokat, azoknak az egészségét, és ebben Szent Vendelt látták fő patrónusuknak. És egyértelmű, hogy a Szent Vendel imádat nagyon-nagyon fontos volt az ő életükben, ugyanúgy, mint a vallásosságuk. A különböző égtájak fele állították fel a Szent Vendel szobrokat, 1905-ben Jakabon az elsőt, 1935-ben és 35-ben a Csíkos Kutyinai, és ugyanúgy a Tápiói Szent Vendel szobrot. Ezekhez a Vendel szobrokhoz társulatok, önálló társulatok tartoztak, azoknak önálló vezetőségük volt, saját zászlójuk volt, és évente kétszer tavasszal Szent György nap körül volt a kihajtási ünnepség, ősszel Szent Vendel nap körül pedig a behajtás. Ennek az volt a lényege, értelme, hogy ekkor szent misét tartottak, hálát adtak a Szent Vendelnek az egész évi jóságáért, illetve kérték a következő időszakra, hogy védjék, óvják meg, vagy óvja meg a termésüket és az állatok egészségét.
0: Szent Vendelnek a tisztelet az mind a mai napig nagyon erősen él a jászokban, illetve a jászboldog háziakban, mert például a jász világtalálkozó alkalmából én láttam az interneten képeket, ezeket a Szent Vendel szobrokat úgymond felújították, megtisztították. Én láttam olyan képeket, hogy idős hölgyek, urak sikálják úgymond a szobrokat, hogy szépek legyenek, hogyha jönnek a vendégek, sőt, felkerestek több jász településen Vendel szobrot önök az elmúlt években.
8: Természetesen nagyon nagy gonddal féltve őrizték, meg őrizzük a mai napig is ezeket a Vendel szobrokat, gondozzuk, ápoljuk. Most zarándoklatokat szervezünk, zarándokutakat. Az első volt 2022-ben. Ugyanis, bocsánat, ezek a régi Szent Vendel társulatok feloszlottak, megszűntek, mert a tanyavilág megszűnt, az idős emberek elhaláloztak. Most 2021-ben újra alakítottuk a Szent Vendel társulatot, én is az egyik vezetőségi tagja vagyok, és ugyanúgy élnek, éltetjük tovább a hagyományokat, ahol régen, ahogy régen az őseink, elődeink, és nyilvánvaló, hogy Ezt óriási nagy tiszteletben tartjuk, a Szent Vendel imádatot. Nem csak a Szent Vendel szobrokat, hanem a kereszteket is állítattak az őseink, a tanyán lakó, tanyán élő emberek, mégpedig nagyon-nagyon öntevékenyen saját földjükre állítattak, saját költségüken, és ezeket a szobrokat, ezeket a területeket a mindenkori egyháznak ajándékozták. 8 kereszt van a Jászboldogháza határában, illetve így van belterületen. Ebből ugye egyetlen egy van magántulajdonban, családi tulajdonban, a többi pedig egyházi tulajdonban. Abból 2 keresztnek a teljes rombadőlése után én voltam a főszervezője, ostorkivágásig megszerveztük adományokból, kizárólag adományokból állítottuk föl ezeket a kereszteket. Ugyanígy megújult a Szent Vendel szobor, a Jakabi Szent Vendel szobor 2019-ben hatalmas összefogással, így ahogy említette, hogy tényleg a idősektől a fiatalokig mindenki síkált, füvet vágott, mindent, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a Szent Vendel szobroknak a gondozását, ápolását. Most legutóbb felkerestük az összes jászsági települést, a 10 szobrot, és ugye tiszteletünket tettük, nyilvánvaló, megállapítottuk, hogy a Boldogházi 3 Szent Vendel szobornak nincs szégyenkezni valója, mert nagyon szépek.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy nagy a lelkesedés a Szent Vendel társulatban. Kispálni Baranyi Arankát hallgatva, amik hosszan lehetne a szentekről, illetve hát a kőkeresztekről mesélni, meg a közösség összefogásáról. Hát nagyon szépen köszönjük, vigyázzanak még a Szent Vendel szobrokra a következő generáció tagjai. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban ugye az előzőekben Szent Vendelről, az állattartók és a pásztorok szentjéről volt szó, hát a föld megmunkálása, a föld adta javak szeretete, az itt van a hétköznapokban. Domokos Istváni a szó.
4: Köszönjük szépen a szót, Péter Pál napja már elmúlt, ugye a régi mondás szerint Péter Pál napján kezdődött az aratás. Mivel melegebb az időjárás, ez elérébb jött egy pár héttel. És itt a folytatásban érkezett hozzánk Fózer Tibor, aki hát az arató versenyek, ugye állandó résztvevője itt a jászsági arató versenyen, ez most volt a múlt héten, és Tibor bátyám egészen jól szerepelt, azt kell mondani, hogy a legjobb minősítést kapta.
9: Igen, első díjat nyert a csapatom, úgyhogy ennek nagyon örülök, de már nem az első, sokadik, mert részt szoktunk venni a hármas kerületi, a jászság, a nagykunsági és a kiskunsági aratóversenyen is. és többször első díjat nyertünk, ugyanis engem nagyon megtanította jóapám kaszálni, és a kaszásnak a műve nagyon sokat jelent az aratásba.
4: És hát ez úgy kezdődik, gondolom, mert hát persze, hogy így kezdődik, hogy jól ki kell kalapálni reggel a kaszát. És utána megfenni.
9: Igen.
4: És indulhat a munka.
9: Így van, így van. Nagyon jó minőségű búzák szoktak lenni, főleg a jászságba, de a kunságba is. Az idén gyengébb minőségű lett a időjárás miatt, de azt látom, hogy az utánam következő generáció szeretne kaszálni, de nem tud. Tehát ennek is megvan a saját technikája, a búzakaszálásnak vagy a szénakaszálásnak nem ugyanaz a technikája.
4: Persze, hogy az ember szép rendet vágjon, azt ugye meg kell tanulni.
9: Igen, igen, és ennek ez a kaszálás az embernek minden porcikáját megmozgat. Tehát az egész testtel hozzá kell állni a kaszáláshoz.
4: Nem kell konditerembe járni, hogy fiatalosan fogalmazzak.
9: Igen, igen, a kaszálás az fitten tartja az embert.
4: Na és akkor mit látott, hogy a kaszálás, a búzaszemek, az ember a kezébe vett, megmorzsolta, mondta, hogy kevesebb a termés, de milyen a minőség?
9: A minőséggel aránylag nincs túl nagy gond, mert a télen volt egy kis csapadék, hanem tavaszon, mikor a szárba szökkenése lett volna a búzának, akkor nem volt eső, és így a szalma termés is sokkal kevesebb, tehát ahol nincs elegendő szalma, ott kalász sincs, komoly fejlődött.
4: Ez a vidék, ugye itt ez a jászság búzatermő vidéknek mondható.
9: Igen, igen, a jászság ez megtermett mindent, mert van neki homokosabb része, szurkos feketeföld, úgymondati kötött talajjal rendelkezik a jászság, tehát vegyes talajjal rendelkezik, itt minden megterem, a cukorrépától kezdve a jó acélos búzáig.
4: És ugye Tibor bátyám 85 éves, csak azért mondom a hallgatóknak.
9: Helyes bíték. 87-nek a feliné tartok.
4: Akkor hát Isten éltesse még kétszer, mert ugye én le vagyok maradva.
9: Köszönöm szépen.
4: De hát én nem néztem még, bár bocsánat mondom, a 75-öt se ki.
9: Hát kaptam már többszörösen legidősebb kaszás díjat, de most az idén ilyen címen elmaradt még, de még ezután megyünk a nagykunságba. 18-án lesz majd ott a hármas kerületi verseny. És még lehet, hogy ott nem feledkeznek meg róla.
4: És hát azért azt is mondjuk el, hogy birka pörkölt főzésben is nagyon otthon van.
9: Igen, a nagyapám mellett tanultam, utána az apám is, még az a bogrács is megvan, amit a nagyapámtól apám örökölt, utána rám maradt.
4: Tehát, hogy ez milyen bogrács?
9: Ez acélos vasbogrács. Nagyon tudni kell kezelni, mert a birkapörköltet abba főzték mindig. Vasbográcsba és szabad tűznél, száraz akácfával, ha csak mód van rá.
4: És itt mi a titok? Ugye sokféleképpen főznek birkapörköltet, a karcagihoz képest az itteni az más?
9: Igen, a jászok borsot tesznek bele, a karcagiak nem, és a karcagiak pörzsölik a birka lábszárat, a fejét, beleteszik a bogrács fenekére, megpörzsölve, megtakarítva, és borsot nem tesznek a pörköltbe. De hát az hungarikum lett, a jászrági még nem.
4: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. Hózer Tibor volt itt a vendégünk, aratásról beszéltünk, kaszálásról, pörköltről. További jó egészséget kívánok.
9: Nagyon szépen köszönöm.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáró Jászboldog házáról jelentkezik ma, ugye itt aratásról volt szó, Szentvenderről, az állattartók szentjéről, hát bizony itt még a kiskertekben van mit tenni, és van még mit betakarítani. Jó Kovács Balázs érkezett meg hozzánk a legszebb konyhakertek versenyen, önök többször győztek a kedves feleségével, hát mi minden terem meg az önök kertjében?
10: Hát sok minden, családi hagyomány nálunk, a kert ápolása, művelése, szeretete, minden, ami szükséges a konyhára, minden, ami szükséges a tartósításhoz, befőzéshez.
0: Ez jó lecsóhoz már érik a paprika meg a paradicsom? Már saját kiskertből lehetett jó lecsót főzni?
10: Hát idén nehezebb egy kicsit, de már sikerült azért egy kis lecsószeletet készíteni a feleségemnek.
0: És hát azt mondta, hogy el is tesznek, tehát gondolnak a hűvös napokra, ilyenkor a nyári kánikulában, ez egy kicsit furcsa, azt gondolná az ember, hogy sose lesz hideg, meg mindig van mit enni a kertből, akár kiszaladva egy finom hagymát kihúzni a földből, vagy akár gyümölcsöt csipegetni, de hát a téli napokra is félre kell tenni, akkor ez itt még hagyomány. Szerencsére itt ez még él az emberekben.
10: Igen, tudjuk, mit termesztünk, tudjuk, mit teszünk el, és költséghatékony és takarékos is egyben, hiszen van tartalékunk.
0: Most sokat kell locsolni, én azt hiszem, és hát azért a vízzel meg úgymond takarékoskodni is kell. Kút is van?
10: Van, igen, és csöpögtetőöntözéssel spóroljuk a vizet, takarékoskodunk, és így hatékony is.
0: Nagyon fontos, hogy kicsit ezt a szemléletet a fiataloknak is átadjuk. Ők már nem nagyon szeretnek a melegben kint a kertben bogarászni, a növények között ott lenni, mert ott vannak a szúnyogok, csípnek a darazsak, nem tudom, szúrnak a bogarak, és hát itt közben izzadunk, pedig a saját magunk által termesztett zöldségnek, gyümölcsnek nincs párja.
10: Hát unokáim nagyon sokat mozognak a kertben, olykor segítenek is, ha éppen van olyan kedvük, de minden esetre látják ezt a szemléletet, látják ezeket a módszereket, érdeklődők is, így úgy gondolom, hogy tovább tudjuk majd adni azt, amit a szüleimtől, illetve a nagyszüleimtől tanultam.
0: És mitől lett a legszebb konyhakert az önöké? Mit mondtak az ítészek? Mert ezt nem csak úgy osztogatják, itt komoly bírálat is van.
10: 2022-ben csatlakozott a településünk a legszebb konyhakertek programhoz. Legnagyobb örömömre többen, olykor 16-on is beneveznek ebbe a vetélkedésbe, és az a jó benne, hogy kicsit inspiráljuk egymást, kicsit versenyzünk is, meg nagyon-nagyon sokat tanulunk egymástól.
0: És a végén együtt megfőzik azt, amit megtermeltek, és egy jó kvaterkázás közepette elfogyasztják.
10: Így van, pontosan, és szoktam hozzá pálinkát is főzni a gyümölcsösből, úgyhogy így teljes a kép.
0: Így teljes a kép. Hát nagyon szépen köszönöm Jó Kovács Balázsnak, hogy itt volt velünk a legszebb konyhakertek versenyén. Több alkalommal nyertek. Hát kívánjuk, hogy sokáig legyen még a kertben mit tenni, és az unokák is vigyék majd tovább. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: Tápió Györgyi ifjúsági fúvós zenekar muzsikál most az ország járóban, és Tatai József a hangot megadta, elindította az együttest, és annyira jól összeszokott már a csapat, hogy gyakorlatilag önnélkül is tudnak muzsikálni. Ez egyfajta megnyugvás, hogy egy menet elején is, akár ahogy itt a Jászok világtalálkozóján felvezették őket, tudnak együtt zenélni. Mióta muzsikálnak önök együtt?
1: Az együttes a 70-es években alakult, én jó magam 2012 óta dirigálom.
0: És hát azt hiszem, hogy nem az első Jász világtalálkozó, ahol muzsikálnak.
1: Így van, nem az első, találkoztunk már máskor is, akkor egy másik zenekar dirigáltam.
0: Ja, hát akkor ön az utazó, vándor, dirigens és a zenekar, aki változik ön előtt?
1: Így van, igen, rengeteg zenésszel van, hál' Istennek kapcsolatom.
0: Nagyon jó dolog azt látni, hogy a fúvós zene, a fúvós zenekarok, azok többnyire fiatalokból állnak. Valamiért a fúvós zene megragadja a fiatal lelkeket.
1: Az egy nagyon fontos dolog, hogy sok fiatal van, igen, viszont megtartó erő, tehát az 50-es, 60-as korosztály is ugyanúgy jelen van.
0: Ma itt muzsikálnak a Jász világ találkozón, Jász Boldogházán, de gondolom azért van még fellépés akár a nyárban, ebben vagy abban a formációban.
1: Igen, szerencsére sok fellépésünk van. A múlt hétvégén a 32. nemzetközi soproni fúvózenekari találkozón vettünk részt, július 20-án pedig egy hetes erdélyi turnéra indulunk.
0: Akkor még kell gyakorolni, vagy már minden ott van az újban, a szájban és a lélekben leginkább?
1: Gyakorolni mindig kell, hogy minél jobb legyen.
0: Hát mindenképpen nagyon jól szólt itt a felvezető muzsika, a Jász világ találkozón önök indították tulajdonképpen a menetet, és hát most egy kicsit még az országjáróban is muzsikálnak. Köszönjük szépen, hogy ide tudtak kanyarodni mi hozzánk. A Tápió Györgyei ifjúsági fúvós zenekar zenél most az országjáróban. Az előbb a vezetőjükkel, Tatai Józseffel beszélgettünk, önöké még a teret.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A folytatásban pedig felfrissülés, felidülés a nyári hőségben. Már is a Jászboldogházi strandmedencének hűsítő hullámaiban is megmerülünk. Majd jön a Nagybecsben tartott Jászboldogházi eperfa története, amely a falu központjában áll. A település életének ismerője, hűséges tanúja az itt élőknek. Már is erről a legendás fáról is szólunk. És Jászboldogháza érdekes emberei is érkeznek hozzánk. A 30. Jászvilág találkozó helyszínéről szól ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk 17:30-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indította a Finnöbölben lévő Viszock kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyag hiány alakult ki. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjainak koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, ezt állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzákapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, élővilága nincs veszélyben. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kékbolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, illetve több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, segítve ezzel a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amely árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaz, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatoknak. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható ma kevés felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
3: Műsorajánlat.
4: Vasárnapi újság.
5: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén nyáron.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
7: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
8: Milyen nyár vár rád?
7: A legjobb zenék, nyári történetek.
9: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
7: Különleges ízek.
10: Nem akarsz minden nap főzni rá?
7: Izgalmas programok.
11: Fantasztikus!
7: Emlékezetes találkozások.
12: Na, elmondom, mik a legendák.
13: Mondjad.
7: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét. A nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
3: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: A 30. Jász világtalálkozó helyszínéről, Jász Boldogházáról jelentkezünk ma, és szerencsénk van, mert itt vagyunk a strand területén, az árnyas platánfák alatt. Hát sokan érkeznek, nem csak a Jász világtalálkozó alkalmából. Domokos Istváné a szó.
14: Jász Boldogháza büszke lehet, mert hogy egy kis településnek van egy strandja, nem is akár milyen, nagyon szép zöld környezetben. Itt van mellettem Kis Balázs Anna, aki vezeti a strandot és a kempinget, és azt nézem, hogy nagyon sok a vendég.
15: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, rengeteg vendégünk van szerencsére, nem csak az esemény alkalmából, hanem egyébként is fürdő vendégként is nagyon sokan érkeznek, illetve rengeteg táboros csoportunk van. Családi rendezvényekre is nagyon szívesen kiveszik a kisházainkat, mivel kempingként is üzemelünk.
14: Ez a strand annak idején hogyan lett? Mert nem jellemző, hogy egy ilyen kis lélekszámú településnek legyen egy saját önálló strandja.
15: 1967-ben

0: 2010-ben már megnyitotta. Faházaink 2015-ben kezdtek épülni. 9 darab 6 férőhelyes és 3 darab 3 férőhelyes kisházunk épült, amely gyermektáboroztatásra van elsősorban, de nagyon szívesen tényleg családok is és üzleti emberek is jönnek ide megszállni.
1: De úgy mi a jellemző, hogy a helyiek használják ezt a strandot nagy szeretettel, gondolom a gyerekek meg most nyári szünet van, külön élvezik. Sőt, hát még lehet úszni is tanulni.
0: Igen, rengeteg úszó tanfolyam van a strandon. Elsősorban helyieknek is indítanak, de nagyon szívesen Szolnokról is például kijárnak ide úszó tanfolyamokat tartani, illetve a Boldogházi strandfürdő nagyon nagy kedvezménnyel van a boldogháziaknak, mert minden hétfőn teljesen ingyenesen fürödhetnek, egész héten, viszont 50%-os kedvezménnyel.
1: És azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy láttassuk, hogy milyen is ez a Jász Boldogházi strand. Tele van zölddel, hatalmas nagy fákkal, az látszik, hogy gondozott parkok vannak, vagy park részletek, tehát lehet itt pihenni. Jól érzi az ember magát.
0: Igen, nagyon nagy zöld felületen terül el a strand és a kemping. Közvetlen átjárás van a kempingből a strandfürdőre. A strandfürdőn 4 darab medencénk található, egy 10x30 méteres úszómedence, egy gyermekpancsoló medence és 2 melegvizes beülő medence.
1: Gondolom, hogy a szomszéd településre kirigyek önökre, hogy van egy strandjuk.
0: Igen, természetesen irigyek, hiszen sok környező településről járnak ide fürdeni. Viszont Tápió Györgyén is van, csak ott hidegvizes, így a mi melegvizes strandunkat jobban kedvelik, de Szolnokról, illetve Berényből, a környező városokból is szívesen érkeznek hozzánk, illetve Dunántúrról is szoktak jönni hozzánk, már egyre népszerűbbek vagyunk a lakóautós csapat irányába is, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy megtalálják a mi kis strandunkat, mert szeretik ezt a nyugodt környezetet.
1: Nyugodt környezet, jó a víz, kellemes hőmérsékletű, de mondjuk, hogyha megmártóztunk, csobbantunk egyet, akkor merre lehet itt még kirándulni? Mi az, ami még látványosság lehet? Érdemes megnézni.
0: Jász Boldogházán érdemes még megnézni a hétalmás mesekört, ez most egy újdonság nálunk. Viszont még nagy örvendesség az, hogy a játszóterünk is fel van újítva. Oda is nagyon szívesen kijárnak a gyermekek és családok.
1: És a nyitvatartás az egyébként hogyan működik? Mikor nyitnak? Milyen reggel vagy korán lehet ide érkezni? Főleg ebben a nagy melegben.
0: Mi egy picike strand vagyunk, és ez úgymond hátrány és előny is. A nyitvatartásunk az úgy alakul, hogy hétköznap 1 órától este 7-ig vagyunk nyitva, hétvégén pedig reggel 9-től este 7-ig.
1: Nagyon szépen köszönjük, csobbanunk egyet, minden jót, köszönjük szépen!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Az országjáró a Jász Boldogházáról jelentkezik, és itt a Jász világtalálkozót felvezető menet élén jártak a mazsorett leányok. Molnár Nikor most Laura érkezett vissza a lányok egy csapatjával, ő a Mátyás Király Általános Iskola mazsorett csoportjának vezetője, és hát itt állnak velünk a gyerkőcök, és mindjárt velük is beszélgetünk. De én Laurától azt kérdeztem, hogy vajon emlékszik-e arra, amikor azt hiszem 20 évvel ezelőtt azt mondták a Jász Boldogháziak, akkor volt itt utoljára világtalálkozó. Hát Laura nagyon fiatal, én azt gondoltam, hogy talán élt már, de nem hiszem, hogy emlékszik rá.
4: Üdvözöljük Önöket mi is, és a hallgatókat is. Igen, emlékszem. 20 évvel ezelőtt én húztam a menetet kisiskolásként. Most fordult a kocka, és én álltam edzőként a lányok mellett.
3: Hát emlékszik arra, amikor itt mazsorett leányzóként felvonult?
4: Igen, emlékszem, és nagyon nagy emlék maradt bennem, és úgy gondolom, hogy a mostani lányoknak is egy örök emlék lesz, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert ez volt az első menettáncuk, és a meleg ellenére is kitartóak voltak.
3: És mióta van mazsorett csapat akkor itt Jász Boldogházán? Akkor, ha már ön már volt mazsorett fellépő gyerekként, akkor már nem ma kezdték.
4: Így van, 20 éve is működött mazsorett csoport az iskolában, viszont velem a lányok 8 éve dolgoznak együtt, és 3 korosztályban táncolunk, egy mini kadett és egy junior korcsoportban, és különböző formációkban is megtalálhatóak vagyunk, duó, szóló és csapat szinten is táncolunk.
3: Na, akkor egy kicsit beszélgetek a lányokkal is, Olá Kamilla is itt van közöttünk. Talán itt a megérkező csapatból ön a, hát nem azt mondom, hogy idősebb, de az érettebb kategória. Hány éves ön, Kamilla?
5: 15 éves vagyok.
3: És mióta, hát a magát

0: Adásból. Nekem mindig nehéz visszaváltani tegeződésbe, de akkor veled természetesen próbálok tegeződni. Szóval te mióta táncolsz?
1: Én 5 éve mazsoráltozom itt a Boldogházán.
0: És néztem, nagyon határozottan, nagyon peckesen lépdeltetek, és hát az a fegyelem az benne volt az egész csapatban. Erre készültetek előre, hogy nem zavarhat meg semmi, nem állhat meg a menet, vinni kell a mögöttünk lévő díszmenetet, mert mi adjuk úgymond a ritmust.
1: Igen, itt szerintem a lányoknak egy kicsit én vagyok így a példaképük, és akkor így diktál, ami úgymond a tempót, de voltak előtte próbák is nekünk.
0: És akkor különféle zene ritmusára gyakoroltok? Vagy hogy találjátok meg azt a jó ritmust, amit még a tömeg is tud követni? Mert nem mindegy, hogy egyedül gyakorolok, egyedül sétálok, vagy több száz ember jön majd velem.
1: Hát igazából vannak különféle zenék, és arra szoktunk így a ritmusra eltalálni.
0: Ahogy én nézegetlek benneteket, különböző korcsoportból vagytok, te vagy a legkisebb, téged is megkérdezlek, hogy hívnak téged?
2: Sárkány Panni.
0: Panni, és figyelj, a kezedben van egy pálca, vagy hogy kell ezt hívni?
2: Mazsoretbot.
0: Mazsoretbot, és meg lehet emelni? Adod nekem egy picit?
2: Igen.
0: Köszönöm, ez nehéz, én azt hiszem. Neked nem nehéz?
2: Nem.
0: Figyelj, és hogyha esetleg nem kapod el, akkor a fejedre tud koppintani?
2: Igen.
0: És volt már olyan, az fájt?
2: Még nem volt.
0: Nem volt, mert te olyan ügyes vagy, Panni, nagyon jó, és látom, hogy itt van a testvéred is, ugye? Mert Sárkány Liza, te vagy a testvére a Panninak. Te hoztad Pannit táncolni? Együtt jöttetek?
3: Igen.
0: Uh-huh. És te miért szeretsz itt lenni a csapatban, Liza?
3: Jó pörgős a tánc, nem lehet közben unatkozni.
0: Az biztos, és gondolom anyáik is örülnek, hogy nem otthon unatkoztok, meg nyafogtok, hanem van egy olyan feladat, egy táncos feladat, ahova eljártok edzésre, és akkor jól telik az idő.
3: Igen.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez így van, visszalépek Laurához. Ugye a lányok különféle jelmezben, kosztümben, nem tudom, hogy kell-e szépen mondani, talán a kosztüm a megfelelő szó vannak. Ez azt jelenti, hogy különféle formációkban lépnek önök fel?
4: Így van, különböző formációkban lépünk fel, és különböző koreográfiákat adnak elő a lányok. Holnap leszünk láthatóak a nagy színpadon, délután 4 órakor.
0: Aha, tehát aki hallotta, az most már jöhet és megnézheti a lányokat. Mi az, amire leginkább büszke? Nyilván pedagógusként, tánctanárként minden egyes fellépés ugyanolyan fontos, hogy oda tegyék magukat a lányokat. De hát biztos vannak olyan sikerek, amelyekre szívesen emlékeznek.
4: Összességében a kitartásukra vagyok a legbüszkébb, mert hogy úgy gondolom, hogy ők egymást motiválják és segítik, és ez a való életben is majd nagy segítségre lesz náluk, az együttműködés és a kommunikáció fejlődése, de a legbüszkébb arra vagyok, amikor 2 éve egy országos bajnokságon első helyezést értünk el velük.
0: És általában felmerül az ember fejébe, hogy persze nagyon szépek, csinosak együtt a mazsorettes lányok, és hát itt az a lényeg, hogy egy egységet alkosson akár több tucat versenyző, táncos. Soha senki nem akart kitűnni, soha nem tesz bele egyéni koreográfiát? Vagy azért tudja, hogy ez attól működik, hogy egyformák vagyunk?
4: Csapatformációban ez attól működik, hogy egyformák vagyunk. Szóló formációban viszont a lányok kapnak némi önállóságot, és van olyan része a koreográfiának, amit ők módosítanak az engedélyemmel, de közösen alkotjuk meg őket, hogy személyre szabottabbak legyenek.
0: Ez milyen jó, hogy bevonja a fiatalokat, a lányokat a koreográfia megálmodásába, és akkor a koreográfia az hogy születik az ön fejében? Néz ilyen táncos videókat, vagy becsukja a szemét, hallgat egy zenét, és arra megálmodik valamit?
4: Igen, a második opció, hallgatom a zenét, és próbálom kitalálni a gondolataimban, hogy melyik mozdulat hova illene a leginkább.
0: És izgultok a holnapi fellépés miatt?
2: Nem.
0: Nem, hát ez egy profi csapat. Gratulálok, Laura. Molnárné Kormos Laura, a Mátyás Király Általános Iskola, a Mazsoret csoportjának vezetője, és a táncos lábú leányok voltak az országjáró vendégei. Ők vezették a JASZ világ találkozó menetét, és holnap délután a színpadon is láthatják majd őket. Köszönjük, hogy itt jártak.
4: Köszönjük szépen.
5: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az előzőekben akkor arról már volt szó, hogy itt vagyunk JASZ Boldogházán a strand területén, de hát itt nem csak a hűs hullámok, amik élményt nyújthatnak. Domokos Istváné a szó.
6: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. JASZ Boldogháza és környéke látnivalóban bővelkedik. Itt van mellettem Szendrei Péter, aki biológia szakos tanár, és diákjainak számos versenyen ugye ott megmutatta, hogy mi mindent érdemes tudni ahhoz, hogy sikereket érjenek kell, sőt, van itt egy jászlátogató központ, amiben ugye Péter egyik aktivista volt, hogy ez meg létrejöjjön, megvalósulhasson, mert hogy ez egy olyan tér, ahol interaktív formában meg lehet ismerni az itteni növényeket, állatvilágot, mi mindent mutatnak meg.
7: Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Hát nagyon fontos volt az, hogy itt a környéken a jászság élővilágát nem nagyon mutatta be semmi. Maga a településünk egy családbarát, gyerekbarát település, és ugye nagyon fontos volt az, nekem, mint pedagógusnak is, hogy megszólítsuk a kisebb, fiatalabb korosztályt, ráadásul elsősorban az óvodás és az alsó tagozatos diákokat, meg gyerkőcöket, és nekik be tudjuk mutatni azt, hogy attól, hogyha kimegyünk a falu szélére, hogy ott mennyi minden van. Tehát az, hogy amikor nem ismeri az ember az alföldi környezetet, nem ismeri a jászságot, csak azt látja, hogy átmegy az úton, hogy ez csak egy pusztaj, nincs itt semmi, az egy téves állítás.
6: Pedig van itt sok tücsök, meg bogár.
7: Ja, az is van, tücsök és bogár, és így van meg az őket megevőek, szóval igazából a táplálkozás az eléggé gazdag. Azzal ellentétben egy picit, hogy ugye rengeteg mezőgazdasági föld van, nagyon sokan gazdálkodnak még, illetve próbálnak ebben az asszályos időben is még túlélni. Nagyon sok az élővilág, nagyon sok az élőlény egymásra épülve, és a fő cél igazából az volt, hogy a látogató központnak a létrehozásával, hogy az kisebb korosztályt fogjuk meg egy interaktív, játékos formában történő bemutató központtal, ami mobilizálható, lehessen átalakítani egy picit úgy, ahogy a pedagógus szeretné, tehát mivel ugye az alsó óvodás, esetleg már a bölcsödéseink is szoktak ide kijönni, de voltak már középiskolás vendégeink is, és nekik egy picit így interaktívan, játékos formában be lehessen mutatni ezeket.
6: De Péter, ebből egy-két dolgot ragadjunk ki, mondjuk el például, hogy mi az, amit itt lehet látni, érdekesség, és a gyerekek mondjuk nagy szeretettel, meg kíváncsisággal veszik körül.
7: Hát például a vércsék. A vércsék borzasztóan fontosak itt a kék és a vörös vércsék itt a környéken, és az ürgék, a különböző réti, mezei élőlények, növények, rovarok, esetleg az agyvában, ami kicsit messzebb, mondja, a tápióban lévő gyakoribb, vagy ritkább élőlények, vagy halak. Sajnos nagyon kiszáradt már a tápjunk is, tehát erre is oda kell figyelnünk, de a fő profil az, én azt mondom, a vércsék. A vércsék egy borzasztó fontos szerepet töltenek be a településen, és az előbb is említetted itt a versenyeket, és például a vércsékből is csináltuk már többször országos szinten, méghozzá második helyezése, például Herman Otto versennyel, Gajdos Márti tanulómmal, nagyon szép eredményt, tehát próbáljuk az embereket is bevonzani valami élőlény által, és ilyen szempontból a vércse az egy központi szerepet tölt be a településen. Szeretném, hogy vércsés település legyünk, és úgy emlékezzenek ránk, és úgy is fent legyünk, mint élő világ, hogy a vércse élő helyet tudunk itt.
6: Tehát ez egy olyan látogató központ, interaktív, ugye a tájat, a környezetet mutatja be, ami ilyen kis településre nem jellemző.
7: Nem jellemző, általában legalábbis nem tudunk róla, és pont ezért kaptunk az alkalmat és lehetőségen, és jött az ötlet is, akár irányomból is, hogy csináljunk egy ilyet, legyen. Volt érdeklődés, mert az óvodásaink rendszeresen erre óvodáznak. Általános iskola alsó tagozatosainknak is egy ilyen hiány volt itt a környéken. Hogy akkor mutassuk már be, legalább a saját...
6: Ne csak beszélünk róla, meg láttatni tudjuk.
7: Ne csak képen nézegessük, így van, hanem legyen egy ilyen interaktív játékos. Tehát nagyon fontos az, hogy interaktív játékos, ez olyasmiben merül ki, hogy tudja lapozgatni, megsimogatni, megfogni, megtapogatni.
6: Élményszerűen
7: oktatunk, így van, egy picit. És a pedagógus a saját szájzének, a saját korcsoportjának megfelelően tudja ezt magáévá úgymond tenni, és megpróbálunk ehhez folyamatosan újdonságokat beszerezni, például 3D nyomtatott rovarok, élőlényeket szereztünk be, akkor különböző határozókönyveket veszünk, hogy azokat használják a gyerekek, és közben rajzolnak, színeznek, és
6: tanár úr, az ön életében, honnan ez a féle megszállottság mindenhez. Mert ugye egy tanárember megtartja az órát, hazamegy, kijavítja a dolgozatot, persze él azért a tárgyért, de ez több annál.
7: Hát ez több annál, hát ez gyerekkoromból ered. Igazából, hát kisgyerekkorban én Kishuszonáson nőttem fel, tehát én itt Boldogházban szokták mondani, hogy gyükment vagyok, már 16 éve itt élek.
6: És gondolom azóta, hogy örülnek annak, hogy van egy ilyen gyükmentjük?
7: Hát azt mondják, hogy igen, de ez másoktól kell megkérdezni. Így van, én gyerekként Kishuszonáson a város szélén éltem, és rengeteget gyerekeskedtem a határba. De rengeteget voltam ott egy öreg erdőnek hívták terület részen, és onnan jött a természet szeretete, és igazából ezt így gördítettem magam előtt, és azt mondtam, én azzal szeretnék foglalkozni, amit szeretek csinálni, és elérkeztem, én azt szeretem csinálni, amit csinálok.
6: De mi az, ami itt tartotta, mert ezzel a tudással, lelkesedéssel egy nagyvárosban lehet, hogy még nagyobbat tudott volna elérni?
7: Ez biztos is, mert ott erdéskolát csináltam, indítottam, de van az a szeretet, vannak azok az emberek, akik értékelik azt, hogyha valaki időt, energiát fektet, mondjuk egy ilyen szerelembe. És itt Boldogházán megtaláltam. Nagyon-nagyon sok rendes, kedves, segítőkész ember van. Nekem legelőször, amikor ide kerültem, azt mondta az igazgatónő, aki felvett, hogy Peti, te itt nem ismersz senkit, de mindenki tudja, hogy te ki vagy.
6: És honnan jött? Mondta, hogy erdei iskolát is csinált már.
7: Kishuszonáson volt. Kishuszonáson érkeztem. Ott szerettem volna egy álmomat megvalósítani, mint erdei iskolát. Az nem jött össze. Itt kaptam egy állás lehetőséget. Ott nem akartak annyira marasztalni, mint amennyire kellett volna, és így itt viszont nagyon-nagyon.
6: Az élet nagy rendező. Hát
7: igen. Házasodtam, 2 gyerkőc, tehát letelepettem is.
6: Még lehet, hogy lesz egy ilyen erdei iskola is előbb-utóbb.
7: Hát még ki tudja, lehet, hogyha most már sok dolgunk lesz, akkor lehet aktivizálunk egy ilyesmit is.
6: Nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt itt az Országjáróban, Jászboldogházán, Szendrei Péter, biológia szakos tanár.
7: Nagyon szépen köszönöm.
5: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Itt a strand területén az árnyas fák alatt különféle csapatok mutatják meg, hogy miért is dolgoznak a hétköznapokban. Így tesz a Magyar Madártani Egyesület is. Dr. Palatic Péterhez léptem, aki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programvezetője. És hát itt az árnyas fák alatt egy komoly természetismereti játszóházat, egy mobil játszóházat rendeztek be. Különféle madártollakat, madárlábakat, illetve hát gondolom ezek ilyen másolatok, vagy imitált eszközök, illetve tojásokat, madártojásokat is látok. Mi minden mesélnek itt a gyerekeknek, Péter?
8: Hát igyekszünk őket bevezetni azokba a természeti rejtelmekbe, amiket mi annyira imádunk, hogy ezért dolgozunk 7/24 a héten. Tényleg itt a kolléganők kitesznek nagyon magukért, minden van ebben a játszóházban szerintem. Itt, ha belép ide egy gyerek, akkor egy egész napot végig tudna itt játszani. Madár sziluettek, különböző bemutató eszközök, mikroszkóp, ami meg lehet tekinteni, hogy néz ki egy köpet, ki lehet belőle szedni preparált ilyen kis csontokat, ki lehet próbálni, hogy mit bír el egy madár, föl lehet akaszgatni például erre a kerecsen solyom sziluettre, különböző méretű prédaállatokat, elbírná-e még a kis nyulat, vagy akár az űrgét. Szóval próbáljuk kézzel foghatóvá tenni azt az élményt, amit a természet nyújt.
0: És hát nagyon fontos, lépjünk közelebb itt az egyik asztalhoz, itt látok mindenféle tollakat, meg ugye a tojásokat, amiről az előbb már így beszéltünk, egy fél mondatot, meg fészkeket, hogy itt a környékben van valami olyan madár, amely nagyon ritka, és hát bizony a jászsági vidéknek a büszkesége.
8: Igen, van egy csomó ragadozó madárfaj, amire ezt mondhatjuk, de hát hagyj beszéljek annyira haza, hogy én a kékvércséről szeretnék elsősorban beszélni, mert én 20 éve vezetem a Madártan Egyesületnél a kékvércsővédelmi programot, és most jubiláltunk, 20 éve raktuk ki először azokat a költőládákat, amiben itt a környéken 50 pár kékvércse költ, és aminek az életét 20 éve tanulmányozzuk itt a régióban.
0: A kékvércséknél önök családtagok?
8: Hát nem tudom, ők is így gondolnak-e ránk, mert amikor belenézzünk egy-egy ilyen fészekbe, és a rettegő, gyűrűzés előtt álló rettegő fiókák néznek vissza, a szülők pedig egy méterre víjogva csapkodnak az ember fölött, akkor nem vagyok benne biztos, de biztos mindenkinek van olyan családtagja, akit nem szeret annyira. Lehet, hogy mi olyanok vagyunk.
0: Na jó, akkor ritkán érkeznek azért, gondolom, kellőképpen csak a meghatározott időpontban a költő fészkekhez, illetve a költő családokhoz. Miért fontos a kékvércse, vagy miért ennyire különleges, hogy még odukat is telepítettek ki, meg költőfészkeket, hogy minél többen legyenek?
8: Igen, az Európai Unióban ez egy nagyon ritka faj, és Magyarország egy kitüntetett helyzetben van. Hát ez a madárfaj, ez a pusztai életközösséghez tartozik, és ugye itt ér véget nagyjából az a puszta, ami kezdődik valahol Kazaksztánba, és ütközik bele a gödöllői dombságba. Tehát itt van a legnyugatabb elterjedési állománya egy csomó pusztai fajnak, így a kékvércsének is. Ezért nekünk kiemelt szerepünk van, hogy az egyébként csökkenő állományú kékvércsét Magyarországon megtartsuk, és megmaradjon ez a jövő generációjának is.
0: Tehát tulajdonképpen ilyen utolsó utáni pillanatban próbálják megmenteni a kihalástól a fajt? Vagy azért már azért az elmúlt évek több tíz éves munkájának köszönhetően egy erősödik az állomány, és egy kicsit biztatóbb a helyzet?
8: Örömhírekkel szolgáljak, mert egy 20 évvel ezelőtt volt a mélypontján a kékvércse állomány, de akkor nagyszabású programokat kezdtünk a nemzeti parkokkal köröltve, és az akkori 600 párból most már 1400 párra növekedett az állományuk.
0: Azt mondta, hogy a kékvércse itt a pusztában igazán jól érzi magát, de a ragadozó madarakat, hogyha itt a környéken járunk, kellünk, azért lehet látni. Egyet-kettőt még említsen.
8: Igen, a parlagisas egy ilyen ikonikus faja, és a kerecsen sólyom mindenképpen ennek a területnek, de tényleg elég jól áll a jársák belőle, mert még nagyon sok természetes élőhely volt maradt meg, ahol ezek a madarak hosszú távon fennmaradhatnak.
0: Akik szeretnének a kékvércséről vagy a madarakról még többet tudni, és itt vannak Jászboldog házán vagy a környéken, akkor jöjjenek itt a strand területére. A Magyar Madártani Egyesület mozgó raptor mobiliában sokféle játék, interaktív eszköz segít megismerni a környezetünket. Dr. Palatic Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programvezetője hívogatta önöket az Országjáróban.

0: 12:30 van, az egykori jánsági lakodalmak, családi ünnepek elmaradhatatlan étele a birkapörkölt volt. Ma is több Bográcsban kora reggel óta fő a birkapörkölt itt a világ találkozó helyszínén. Már is kiderítjük, hogy hogyan készítik errefelé ezt a hagyományos ételt, majd mézes édességek egyenesen a jánsági mézlovagrend kínálásában. Tartsanak ma is az országjáróval, Jászboldog házára hívogatjuk Önöket. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, filadelfiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató és minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Itthon a legtöbb helyen süt a nap, a szél megélénkül, néhol megerősödik, délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű, holnap is hasonló idő lesz, de helyenként záporok előfordulhatnak. A híradást Bánáti Bence készítette.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda, mi igazi utitársunk, immár 8. éve járja velünk az országot, és persze, hogyha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat az értékeket, amelyre az adott település, ahol az országjáró műsora megfordul, büszke, és szeretné, hogy a következő héten, ahová érkezünk, egy kicsit meséljen róla. Múlt szombaton a szőregi rózsaünnepről jelentkeztünk, ahol minden a rózsákról, a rózsatermesztésről szólt, ezt szimbolizáló rózsával díszített emléktányér került az országjáró kincses ládába. Erre a kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, és ezt hoztuk most el ide, Jászboldog házára, a 30. Jászvilág találkozóra, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: És itt áll mellettem Szűcs Gergely, Jászboldog ház alpolgármestere, a település értéktár bizottság elnöke, és a Szent Vendel társulat elnöke is. Kezében két dolog, egy kürt, ami nagyon fontos, Lehel kürtje, meg egy kiadvány, egy nagyon szép képes könyv, múlt és jelen, még nagyon friss az illata.
4: Így van, ez a könyv tegnap jelent meg. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit egyébként. Erről a könyvről annyit szeretnék elmondani, hogy a Jászboldog házáról elszármazottak társasága az elmúlt 20 évben sok könyvet kiadott, és ezek a könyvek kiadásuk kapcsán összegyűlt rengeteg fotó, és ezeket a régi fotókat kiegészítettük a mai Jászboldogházi fotókkal, és ebből összeállítottunk egy könyvet. Ezzel köszöntöttük Jászboldogházát a 80 éve születésnapján.
3: Ezt a könyvet, ezt a könyvet, képes könyvet elhelyezzük az országjáró kincses ládába, és még mellé teszünk egy másik fontos ajándékot, amit tovább viszünk a műsor következő helyszínére, Bajára. No de mi az?
4: A másik ajándék az egy lehelkürt, ugyanis a jászságnak az egyik szimbóluma a lehelkürt, amit az eredetit a Jászberényi Jászmúzeumban őriznek. Ez annak a másolata.
3: És mi ennek a története, a legendája?
4: Hú, hát ez egy hosszú történet, ezt most nem fogom tudni elmondani, de ez egy legfőbb szimbóluma a jászoknak, ugyanis ugye mi, nekünk Jászberény a fővárosunk, 1000 szállal és egy rossz minőségű bekötőúttal kötődünk Jászberényhez, amit 20 éve várjuk, hogy felújítsanak, de még nem sikerült.
3: De azért a településen van bőségesen érték, mert hogy van ugye értéktáruk, és ebben az értéktárban mi az, amit legfőképpen büszkeségként említenek?
4: A Jászboldogháza értéktárában összesen 38 érték van nyilvántartva. Hát a legértékesebb? Hát ezt nem tudom így megfogalmazni, hogy mi a legértékesebb számomra, mint az értéktárbizottság elnöke számára. Mindegyik fontos, sőt nem is akarok senkit megsérteni azzal, hogy kiemeljek valakit. Van egy nagyon szép emlékhelyünk az 1963-as árvíz kapcsán, ugyanis 1963-ban a települést egy nagyon komoly árvíz sújtotta, az megállt az agyvának, elrobbantották a gátját, és a vizet ráengedték 300 tanyára. A csíkosi határrészen körülbelül 200 tanyát öntött el a víz, ebből 100 azonnal összedőlt, és ugye akkor ez Jászboldogháza fejlődésének egy akkora lökést adott, hogy akkor alakult ki Jászboldogháza mai arculata.
3: Hát akkor Jászboldogházát nézve ez egy mérföldkő, ez egy újabb időszámítás kezdete.
4: Így van, pontosan. És még annyit akartam elmondani a értéktárhoz kapcsolódóan, hogy az akkor a mentésben résztvevő magyar és szovjet katonák itt hagytak egy csónakot, és az a csónak több évtizedig hányódott itt a falu határában, majd a faluszépítő egyesület úgy döntött, hogy ezzel valamit kezdeni kellene, és felújítottuk ezt a csónakot, gyönyörűen lefestettük, egy nagyon szép helyet alakítottunk ki számára egy emelvényen, és ez azóta ott díszeleg ez a csónak.
3: És ugye a település Jászboldogháza arra is büszke, hogy van 3 szobra a Szent Venderről, ilyen település talán nincs is a világon másod.
4: Ez így van. Jászboldogházán 3 Szent Vendel szobor van.
3: De miért?
4: Azért, mert a boldogházi emberek, ezek állattartó emberek, pásztor emberek voltak, és ugye, mint köztudott, a Szent Vendel az a pásztorok védőszentje, és vallásosak is a jászboldogháziak, és Szent Vendel szobrokat állítottak, az elsőt 1905-ben, a másik kettőt pedig 1935-ben állították, és ennek ma is van kultusza ennek a Szent Vendelnek, működik egy Szent Vendel társulat, és minden évben zarándokutakat szervezünk. A legutóbbi zarándokúton felkerestük a jászság mind a 11 Szent Vendel szobrát.
3: És egyébként, hogyha vesszük Jászboldogházát, nézzük itt ezt a kis falut, szép falu, meg látszik az, hogy gondozott falu, de milyen itt a hétköznapi élet? Hogyan élik meg itt a hétköznapokat?
4: A hétköznapi élet az most egyre szebb, úgymond. Rengeteg fiatal beköltözött az utóbbi években a faluban. Ennek egyik legjobban látható jele az, hogy az általános iskolánkban szeptembertől 2 első osztály indul. A sok fiatal, hogy beköltözött, emelkedett a gyereklétszám, az óvodánk, a bölcsödénk és az iskolánk is teltházzal működik.
3: És mondjuk, hogyha hosszú távon gondolkodunk, 10-15-20 évre előre megyünk az időben, akkor mit kellene itt még tenni, hogy még inkább élhető legyen, még inkább szerethető legyen ez a kis falu, ez a kis település Jászboldogháza?
4: Fejleszteni kellene a községet átszelő vasutat, mert nagyon rossz állapotban van. A vonat Boldogháza és Újszáz között 20-30 kilométeres sebességgel megy, és rengetegen eljárnak dolgozni, mert munkahely alig van a faluban. Jászberénybe és Szolnokra járnak az emberek. Akik Jászberénybe járnak, azok autóval járnak zömében, és a Jászberénnyel összekötő út, az az úgynevezett Imrédi út is olyan állapotban van, hogy nagyon kellene felújítani.
3: Hát az nagyon kellene felújítani, az azt jelenti, hogy lehet menni ilyen 20-szal, ugye? Körülbelül 60-70-nel meg se próbálja az ember.
4: Így van pontosan, és tönkreteszi az autókat sajnos ez az út. Ígéret van rá, most úgy tudjuk, hogy tervezés alatt van a felújítás, de ugye most ez a kormányváltás által nem tudjuk, hogy hogyan, mi a jövő, mi a folytatás.
3: Hát bízunk benne, hogy meggyorsul, és akkor ismét jó út lesz, mert azért ugye ez a kis település életre van ítélve, ahogy nézem.
4: Természetesen, nem adjuk fel a végsőkig.
3: És akkor mi lesz itt a folytatásban még? Szóval megy a világtalálkozó, most a színpadon valami komoly dolog történik, hallom itt háttérből.
4: Igen, most zajlik a díszünnepség, ami a háromnapos jászvilágtalálkozónak a fő attrakciója.
3: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, engedem, mert önnek is van kötelezettsége. Vendégünk volt itt az országjáróban, Szűcs Gergely, Jászboldogház alpolgármestere, a helyi értéktárbizottság elnöke, és hallhatták, a Szent Vendel társulat pedig szíve ügye önnek és meg az ittenieknek, sőt az egész járságnak.
4: Így van.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
0: És a folytatásban egy kicsit úgymond belekóstolunk a táj ízeibe. Tóth László érkezett meg hozzánk, és hát ő már nagy erőkkel gondol a holnapi napra, mert hogy holnap gulyásfőző, illetve birkafőző pörkölt, birkapörkölt, na a meleg már kezden állam is hatni, szóval birkapörkölt főző verseny lesz itt a Jász világtalálkozó apropóján. De László nem most először készül majd főzni pörköltet. Mióta főz?
5: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Körülbelül 40 éve vagyok ebbe a nem szakmába, ebbe a megszállottságba, hogy pörköltet főzünk és próbáljuk a vendégeket jó ízekkel kiszolgálni.
0: És ő már gyerekkorában is szerette a birka pörköltet? Mert azért ez egy elég megosztó étel, valljuk be őszintén.
5: Igen. Hát itt a környékben sem minden faluban szeretik, van ahol akár családi ünnepségeken, valahol kifejezetten nem birkáznak, de azért egy Jászboldog, ezen nagy hagyománya van a birkafőzésnek és a birkafogyasztásának.
0: Én azt hallottam, hogy tényleg akár a mindennapokban is előkerül, hogyha egy családi összejövetel van, akkor ezt egyszerű, idézőben egyszerű megfőzni, szépen jól összehozza a társaságot, ott a bogrács körül lehet beszélgetni, várni, hogy elkészüljön az étel, ami közben pedig fő szinte önmagában, és a család meg jól érzi magát.
5: Igen. Mint ahogy mondta, hogy nagy hagyománya van a birkának, sokan szeretik, és valóban úgy van, hogy az idősebbek is akár egy hétvégén, vagy egy kis szőtésnap bulikor azt mondják, hogy akkor főzzünk egy birkapörköltet, és akkor ott a család elbeszélget, jól érzi magát, és akkor így telik az idő.
0: Azt mondják, hogy ahány ház annyiféle birkapörkölt, ez egy kicsit túlzás, de azért önök hogyan készítik? Mert a birkapörköltek között is van különbség.
5: Igen, itt egyik kollégámmal már szlogenné vált, hogy csak hagyományosan só, bors, paprika, és persze egy kis vöröshagyma. Mi biztosan a kedves hallgatók jobban ismerik a karcagi pörköltet, ami finomabb, az biztos.
0: Mindenki ezt mondja, ez teljesen természetes, igen?
5: Igen, és annyi a különbség, hogy tehát mi nem tesszük, vagy nem szoktuk belerakni a fejét, lábát, mint ahogy a karcagiak. Meg szerintem mi jobban ilyen vendéglőse, tehát kisebb darabokra vágjuk, ami szerintem akár még a szemnek is tetszetősebb.
0: Ha már a szemet említette, akkor a feje, lába itt nincs benne, akkor egyéb alkatrészek sincsenek nagyon benne, csak a teste?
5: A belső rész benne van, tehát a fején, lábán kívül minden alkatrész összeföl.
0: Mert ugye van, ahol még a szem is belekerül állítólag.
5: Hát ugye az a fejhez tartozik, de az nincs benne a miénkben.
0: Jól van, ez egy kicsit tetszetősebb számomra. Na, de a másik nagyon fontos kérdés, hogy hogy fagyús íz. Sokan azért nem szeretik a birkapörköltet, mert hogyha kiérzik belőle a fagyúnak az ízét, akkor ugye annyira nem kedves. Ezt hogyan tudják önök elkerülni?
5: Hát ezt még úgy tudjuk elkerülni, hogy tehát mi sem szeretjük ezt a régebben kedvelt fagyút. Az idősebbek azt mondták, hogy fagyún pirították a hagymát, meg ilyenek. A húsdarabolásakor szinte, amit csak tudunk, a fagyot mind leszedjük, és ez nem kerül bele a bográcsba.
0: Említette, hogy már jó 40 éve készíti a birkapörköltet, sőt, gyerekkorában is kedvelte ezt a fajta ételt. Most ugye itt a Jász világtalálkozón holnap lesz egy nagy birkapörkölt főző verseny. Ilyenkor azért hány család, hány baráti társaság jön össze? Mekkora lesz itt a főzicskézés?
5: 15-20 csapat szokott összejönni. Ugye minden évben van ilyen falunap alkalmában megtartva főzőverseny. Most én úgy gondolom, hogy többen lesznek, és talán változatosabb is lesz a főzés, mert nem csak birka pörköltet főznek, hanem palóc, gulyást, meg stb. Attól függ, hogy mivel jönnek a családok, mivel szeretnének benevezni a versenyre.
0: 20 évvel ezelőtt volt itt Jászboldogházán Jász világtalálkozó. Önre nézek, már akár itt is lehetett. Emlékszik rá?
5: Persze, természetesen. 20 éve is mi főztünk birkapörköltet.
0: Megvan a recept a fejben, nem kopott el a 20 év alatt?
5: Nem. Ez egyébként is gyakoroljuk, tehát sokszor, akár lakodalmakban, akár ilyen nagyobb rendezvényeket, úgyhogy ez nem, már vérünkben van.
0: És holnap pedig sokan meg is kóstolják, és vérükké válik, úgyhogy kívánom, hogy jól sikerüljenek. Holnap a birka pörköltek, Tóth László mesélt arról, hogy itt Jászboldogházán hogyan is készül a hagyományos birka pörkölt, és hát van még kóstoló, most egy kicsit édesebb ízekre váltunk. Domokos Istváné a szó.
3: Mézzel fogunk foglalkozni itt az országjáróban, mégpedig Takács László családi méhészetet vezet kedves feleségével, és ugye László két üveg mézzel érkezett, én itt elkezdtem fölfordítani, és akkor egy szép gömb alakult ki, ami lassan, de lassan ment fölfele. Az a jó méz? Ez egy próbatétel?
6: Hát a sűrűségét tekintve igen.
3: Hát hogyha hígabb, akkor ez a buborék, ez gyorsabban fölmen?
6: Gyorsabban közlekedik, igen, a mézbe.
3: De erre lehet adni, vagy csak egy ilyen népi hiedelem ez?
6: Nem, erre lehet adni, igen. Egy vásárlás folyamán erre lehet adni a méznek a sűrűségére tekintettel, hogy ha lassan közlekedik benne a buborék, akkor az a sűrűsége megfelelő lehet. Megfelelőbb, mint amiben gyorsabban közlekedik.
3: És nézem, ugye itt ugye Takács László, meg a nyakában egy jársági méz lovagrend 2017, egy ilyen, hát jelvény.
6: Hát egy tallárnak, vagy tallárnak hívják, nem is tudom.
3: Talán, igen, tallárnak, és akkor...
6: Tallárnak hívják, így van. Hát a jársági méz lovagrendet 2017-ben alapítottuk, és annak vagyok a nagymestere.
3: És mióta méhészkednek, vagy méhészkedik ön?
6: Én nagyapámtól örököltem a méhészetet, ő 2004-ben elhunyt, azóta méhészkerek önállóan. Addig nagyapám szárnyi alatt méhészkedtem még.
3: És mézből milyen mézlegelők vannak itt? Látok nagyon sok akácost, az biztos, hogy van, de mi az, ami még előfordul?
6: Hát itt a jászságban akác van főleg, meg napraforgó.
3: És most éppen a munkának melyik részénél tartanak? Milyen mézet gyűjtenek?
6: Napraforgó virágzásnál tartom most jelen pillanatban.
3: És hogy látják, minőség, hogy alakul mézből, napraforgó mézből?
6: Hát sajnos az idei évben ez a szárazság nagyon rányomja a bélyegét az idei termésre, főleg az átlagra, úgyhogy hát szerintem az egyharmada méz lesz, mint szokott lenni.
3: És az akác az minek ígérkezik?
6: Hát az akác az itt a jászságban egész jól sikerült idén. Bár el volt fagyva nagyon nagy százalékban, de az időjárás olyanra fordult, hogy furcsa mód egész jól adta a maradék virág a mézet.
3: És ebből a jófajta mézből kóstolókat is szoktak ugye szervezni, rendezni gyerekeknek, óvodásoknak mondjuk mézreggeliket is. Gondolom ezek nagy sikerűek.
6: Persze. Kettő településen tartunk mi a feleségemmel és a többi lovagtársa itt a környékben, mert a jászsági mézlovagrend tagjai az egész jászság területén tartunk. Van egy ilyen országos program november elején, ahol mézes reggeli programnak hívják, és ott minden gyerkőccel méz van kóstoltatva, hogy hát megismerjék a mézet, mert sajnos nagyon sok gyerkőc nem kap mézet, nem fogyaszt mézet, vagy nem is kóstoltatja meg vele a szülő, és mi ebbe próbálunk ilyen hasznos tevékenységet folytatni.
3: Akkor mondhatnám, hogy Lászlónak is, meg a méhésztársainak mindez egyfajta küldetés.
6: Igen, igen, igen.
3: Ez egy szép küldetés.
6: Ezért vállaltuk ezt a lovagrendtársakkal együtt, és a lovagrend is, hogy minél több gyerkőccel, emberrel megismertessük a hazai mézek ízvilágát, ízét, és a termelői mézeket főként, hogy mondjam, nem híresíteni, hanem
3: hát népszerűsíteni. És mindez egyébként, hogy látja, hogy ebből élnek családi vállalkozás, hogy ők megtalálják a számításukat, önök például?
6: Hát jelen pillanatban most eléggé...
3: Ilyen határeset?
6: Eléggé határeset a dolog, igen, mert az elmúlt évek nem arra hajaznak, hogy itt pozitív a dolog.
3: De mit lehetne csinálni? Jó, hát az időjárás az olyan az, amilyen, annak ki vannak szolgáltatva, ugye a méhek, a méhészek, meg mindenki, az egész gazdaság, mezőgazdaság, kertészet, és hagyd ne soroljam, de mit lát, hogy hogyan lehetne ezt egy picit is biztonságosabbá tenni, úgyhogy egy ilyen családi gazdaság meghozza azt a fajta hasznot, jövedelmet, amire már mondjuk lehet alapozni?
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés jelen pillanatban. A több lábon állás. Több lábon állás. Meg kell próbálni egyéb más dolgokkal is úgy foglalkozni, ami rátesz még a dolgokra. Tehát nagyon sokan ezzel a méz piacon való értékesítésére, mert termelői piacokon való értékesítésére állt rá, csak hát ugye van 10 000 méhész Magyarországon, ha mindenki kívül a termelő piacra, akkor egymást tapossuk, szóval elég nehéz most.
3: És akkor önök is, László családja több lábon próbálnak állni?
6: Hát próbálunk igen több lábon állni. Több kisebb-nagyobb sikerrel.
3: De például mézből hogyan lehet a több lábán, a több lábon állást megteremteni? Azt el tudom képzelni, hogy mézes kalácsot készítenének például, de vagy mi lehet itt még valami más ebben?
6: Hát a mézet mellett elmegy az ember dolgozni.
3: Hát elég komoly munka ez, nem úgyis a méhész.
6: Elég komoly munka, így van.
3: Sőt, ha szezon van, akkor nincs megállás.
6: Hát akkor nincs megállás. Ugye, hát sajnos az a több lábon állás abból van, hogy tudom én, most viaszgyertyákat gyártunk, akkor populiszt tinktúrát, tehát egyéb más olyan termékeket is készítünk, gyártunk a mézből, ami esetleg többlet bevételhez juttatja a családot.
3: Hát, hogy próbálkozni kell, gondolkodnak hosszú távon, és tehát olyan gazda, igazi gazda szemlélettel próbálják építeni a saját gazdaságukat.
6: Igen, hát most már ugye ott tartunk, hogy a méztanyánkat most már nem kaszáljuk, hanem birkát tartunk, úgyhogy egy kicsit azt fel is el kellett fordítani. Idáig kaszáltuk a méztanyát, most birkák vannak rajta.
3: És az nem biztos, hogy rossz?
6: Nem, egyáltalán nem.
3: Hát köszönjük szépen, hogy itt volt Takács László. Méhész hallhatták, sok-sok érdekesség, tudomány a méhészetben, és hát karitatív tevékenységet is folytatnak, mézreggeli például az óvodásoknak.
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
0: Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott: a jászok és a kunok történetének kiemelkedő eseménye 1745-ben, ugye a redemció, amikor megváltották az előzőekben elveszített jogaikat, ezt vajon melyik uralkodó engedélyezte nekik, ezt kérdeztük. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő itt van most velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el nekünk, legyen kedves!
7: Kedét sokkalom, maga ismer engem. A térkét meg a sok gombostű.
0: Hát akkor János, Kós János. Hát állandó játékosunk, aki egyszer még a műsorba is megkeresett minket, és elhozta azt a legendás térképet, amelyre gombostükkel van bejelölve, vagy mely települések játékait nyerte meg. Hát akkor azt hiszem, hogy Jászboldog házát már akár föl is tűzheti, vagy meg is gombostűzheti.
7: Már rajta van.
0: Na jó, de azért a rendkedvér árulja el nekünk a helyes megfejtést, János.
7: Mert ő Mária Terézia.
0: Mária Terézia, így van, ő engedélyezte a megváltást, a redemciót, ő engedélyezte, úgyhogy nagyon helyes a válasz. Hát nagyon szépen köszönöm, János, hogy ma is játszott velünk, meg hogy hallgat minket. Gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyert, és egyszer lehet, hogy még egy doboz gombostűt is fogunk küldeni önnek.
7: Még azt szeretném mondani, hogy én nagyon sokat tanulok ebből a műsorból, és nagyon örülök neki, hogy van egyáltalán egy ilyen.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi örülünk, hogyha ezt is a mi nevünk mellé gombos tűzheti, hogy sok-sok információhoz jutott. Köszönöm szépen, gratulálok, János.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Jászboldog házáról a Jász világtalálkozó, a jubileumi 30. Jász világtalálkozó helyszínéről jelentkezik ma az Országjáró magazin, és hát volt már itt fúvós zene, volt már népdal, és hamarosan muzsika lesz ismét. Fehér Endre jászsági cigány zenekara sorakozott itt fel a kis sátrunk alatt. Endre, sokat játszanak itt a jászságban, jól ismerik önöket, Jász világtalálkozón is muzsikáltak már?
8: Igen, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahol hívnak, oda mindenhol megyünk, de ez fontos dátum mindig az életünkben, hogyha a Jász világtalálkozó kerül sor megrendezésre. Mindig itt vagyunk, ha hívnak, akkor természetesen itt vagyunk, nagy örömmel és boldogsággal jövünk az ilyen helyekre.
0: És hát itt áll ön mellett Zsiga István prímás úr is, és azt mondta, hogy hát a mentora itt van önnel. István, akkor hát én azt kérdeztem, hogy mióta muzsikál? Én azt gondolom, hogy a cigányzenészek életében a muzsika az élettel, a születéssel együtt megérkezik. Na de mégis, mikor fogott először hegedűt a kezébe?
9: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, nagyon régen, körülbelül 65 évvel ezelőtt fogtam legelőször a hegedűt a kezemben, amikor már kisgyerekkoromban kezdtem muzsikálni, mivel zenész muzsikus dinasztia családból származunk, így folytattuk tovább a hangszeres tanulmányokat és a muzsikálásokat. Itt a jászságban is rengeteg sok fellépésünk van, mivel megalapítottuk a jászsági cigányzenekart. Itt a világtalálkozón, a jászvilágtalálkozón azt hiszem már egy-kettő kivételével mindig muzsikál itt közösen a zenekar. A kedves tanítványom Fehér Endre prímás úr, aki itt áll mellettem, és az egész zenekarral.
0: Hogyha már a gyerekkorról beszéltünk, akkor van egy ifjú legény itt az önök csapatában, Kálai Tibor. Hány éves vagy, Tibi?
10: 10.
0: 10, és mióta csellózol?
10: 2 éve.
0: 2 éve, és ki volt, aki ebbe a csellózásba belevitt? A nagypapa, mert itt áll a hátad mögött, büszkén néz rád.
10: Tata.
0: a Tata. Hát gratulálok a Tatának is, meg Tibornak is, és azért nem szövöm tovább a szót, hogy még a muzsika is felcsendüljön. Endre, mit fogunk önöktől hallani?
8: Jársági csárdásokat fogunk muzsikálni.
0: Hát akkor szóljon a muzsika itt az Országjáró műsorában. Fehér Endre, Jársági cigányzenekar a muzsikál nekünk még az utolsó pillanatokban. Én pedig, kedves hallgatók, a délutáni műsor részig 14:30-ig elköszönök. Jászboldog házára hívjuk majd önöket vissza az Országjáró délutáni műsor részében is, hiszen a 30. Jász világtalálkozó még számtalan élményt és érdekes egyéniséget tartogat önöknek. És hát még szól a muzsika, addig elárulom, hogy jövő héten is jó, izgalmas helyszínre érkezünk, majd Bajára érkezik az Országjáró műsora, ahol a Halé lesz a főszerep. Tartsanak majd akkor is velünk, de most még Jász Boldogháza és a 30. Jász világtalálkozó élményei 14:30-tól az Országjáróban. A felelős szerkesztő Domokos István nevében is most rövid időre elbúcsúzok, de hát szóljon a muzsika innen Jász Boldogházáról.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a Jászboldogházi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Jászboldogháza a Jászság nyugati peremén, a Tápió és a Zagyva között fekszik. Ősidők óta lakott terület, a Csíkos nevű határban réz- és bronzkori, valamint a szarmatákhoz és a népvándorlás népeihez, elsősorban az avarokhoz köthető tárgyak kerültek napvilágra. Boldogháza első ismert írásos említése 1458-ból maradt fenn. Nevének boldog előtagja a gazdag szóból ered. A török hódoltság elején lakott maradt, de később elnéptelenedett. 1667-ben Jászberény pusztája volt, amely a Jász önmegváltás a redemció során 1745-ben 8000 rajnai forintot fizetett érte. Legelőnek használták, az első tanyák állandó lakosság nélkül csak a 19. század derekán épültek, amikor a pusztát takosították. Ezt követően kiterjedt tanyavilág alakult ki, mint egy 3000 lakossal. Jászboldogháza 80 évvel ezelőtt, 1946-ban vált önálló településsé. A 20. század első felében három szobrot állítottak, Szent Vendel a pásztorok védő szentje tiszteletére. Idén Jászboldogháza ad otthont a 30. Jászvilág találkozónak, mely a Jász közösség egyik legfontosabb kulturális hagyományőrző eseménye. A Jászboldogházi Római Katolikus Templom 1930-ban épült neobarokk stílusban, és a Szent Család tiszteletére szentelték. Tornyában 4 harang lakik, valamennyit más-más harangöntő készítette. A reggel, délben és este a híveket imádságra hívó 348 kilós nagyharangot Szlezák László öntötte 1930-ban.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Washington szerint Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. Moszkva egy ilyen akcióval tenni próbára a NATO keleti védvonalának képességeit.
2: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról.
1: Orvosokat avattak Budapesten a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén, csak nem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
2: Sok napsütés várható, esőre nem kell számítani. Délután 26-31 fok valószínű, holnap is hasonló idő lesz, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet. Az erről szóló jelentés szerint Moszkva egy ilyen akcióval tenni próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök azt mondta, országa felkészül az esetleges orosz támadásra. Kara Barnabás és Ambrós Róbert összeállítása.
3: Komoly figyelmeztetést adott Varsó számára az Egyesült Államok. Washington szerint ugyanis Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. A jelentés szerint Moszkva drónokkal és szárazföldi csapatokkal indítaná az offenzívát. Szakértők szerint egy ilyen provokáció célja, hogy nyomást gyakoroljanak Ukrajna nyugati szövetségeseire, és visszafogják a Kijevnek nyújtott katonai támogatást. A következő hónapok kritikusak lehetnek, így reagált a fenyegetésre a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk kiemelte, országa felkészült az esetleges orosz támadásra. A következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Ismételten hangsúlyozhatom, tisztában vagyunk a fenyegetésekkel, többek között a szövetségeseinktől kapott információknak is köszönhetően. Mondta a lengyel miniszterelnök hozzátéve, országa továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Néhány napja az Európai Tanács elnöke tette egyértelművé, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. Fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta António Costa. Közben az Európai Unió külügyi főképviselője bejelentette, az orosz csapások miatt újabb szankciókat vetnek ki Moszkva ellen. Kaja Kallas kiemelte azt is, hogy a héten megkezdték az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetését. Oroszország továbbra is fokozni fogja a nyomást a kitűzött célok eléréséért, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt mondta, az EU konfrontálódni akar Oroszországgal. Kétségtelen, hogy Európa élezi a konfliktust. Az sem vitás, hogy miközben az Európai Unió kialakítja saját védelmét, a fegyverkezés útjára lépett. Ugyanígy kétségtelen az is, hogy lényegében elkötelezték magukat az Oroszországgal való konfrontáció mellett, szögezte le a Kreml szóvivője. Az orosz-ukrán háború és Kijev pénzügyi támogatása az ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája lehet. A Reuters szerint a szövetség tagjai 140 milliárd euró katonai támogatást fogadhatnak el Ukrajnának a következő két évre.
1: Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részlete Kíváncsik Attilától.
4: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
1: Azonosították a monakói robbantás feltételezett elkövetőjét, a hatóságok szerint egy 39 éves ukrán nő hajthatta végre a merényletet, egy ukrán milliárdos ellen, ezért nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Közben Németországban az északi áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében az ügyészség az ukrán vezetést tette felelőssé. Kijev továbbra is tagad. Mészáros László összeállítása.
5: Azonosították a monakói bombatámadás gyanúsítottját. A hercegség ügyészsége és az Interpol közölte, a robbantást a 39 éves ukrán Anasztázia Berezovska követte el, aki ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. A merénylet hétfő este történt. A célpont Vadim Jermolajev ukrán milliárdos volt, aki éppen a párjával és 13 éves fiával tartott hazafelé. A robbanásban mindhárman megsérültek. Az üzletember állapota már stabil, a kamaszfiú könnyebb sérülésekkel túlélte a támadást. A férfi élettársa viszont életveszélyes állapotban van. A nizzai kórházban mindkét lábát amputálni kellett. Morgan Raymond ügyészhelyettes azt mondta, a rendőrség visszanézte a környék kameráinak korábbi felvételeit is. Ebből kiderült, hogy a nő napokig tervezte a robbantást, és azért maradt észrevétlen, mert férfinak álcázta magát. A gyanúsított június 26-án este és 27-én reggel is pontosan ugyanabban a ruhában, ugyanazzal a táskával tűnt fel a helyszínen. Ezek az új képek, illetve egy tanúvallomás, aki a bűncselekmény estéjén beszélt is az elkövetővel, megerősítették a nyomozókat abban, hogy egy férfinak álcázott nőt keresnek, mondta Morgan Raymond. A hatóságok gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak. A nemzetközi sajtó szerint a támadást mögött ukránok állhatnak. Vadim Jermolajev ellen Kijev korábban szankciókat léptetett életbe, mert az orosz invázió után is folytatta a krími alkohol és ingatlan üzleteit, amivel Moszkvának fizetett adót. Nem a monakói az egyetlen robbantásos merénylet Európában, aminek a szálai Ukrajnáig vezetnek. A német ügyészség ugyanis hivatalosan is felelőssé tette az ukrán vezetést az északi áramlat gázvezeték felrobbantásáért. A szövetségi főügyész vádirata szerint az akciót kormányzati parancsra hajtották végre. A nyomozás arra jutott, hogy a tavaly Olaszországban elfogott Szerhij Kuznyecov katonatiszt közvetlenül a felettesei utasítására tervezte meg és vezette a gázvezeték elleni támadást. Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő szerint a nyomozás eredményét az Európai Uniónak is figyelembe kellene vennie, amikor Ukrajna felvételéről tárgyal. Világosra vált, hogy a kijevi vezetés és az ukrán állam közvetlenül érintett az Európai Unió kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett terrorcselekményben. Ez komoly tény, és a tagállamoknak ezt mérlegelniük kell, amikor Ukrajna EU tagságának kilátásairól vagy szorosabb kapcsolatokról tárgyalnak, hangsúlyozta Dmitrij Peszkov.

0: Ali Hameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra, szülővárosában, Mesedben.
1: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról emlékeznek ma az Egyesült Államokban. Az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri. Július 4-e csúcspontja az ünnepi évnek. Az események központi helyszínei Washington, Philadelphia és New York. Nárai Balázs tudósítása.
2: Philadelphia központjában a megemlékezés a máig látogatható klasszikus épület köré csoportosul, ahol 250 éve a II. Kontinentális Kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló függetlenségi nyilatkozatot, és 13 gyarmat megalapította az új országot, ami aztán évekig tartó háború során vívta ki ténylegesen a jogot a függetlenségre. New Yorkban ezen a napon történelmi felvonulást tartanak, mégpedig több bárbócos vitorláshajókból álló nemzetközi haditengerészeti menet halad végig a Hudson folyón. Tegnap nagyszabású ünnepség volt Mount Rushmore nemzeti emlékhelyen, amelynek sziklafalába vésve az Egyesült Államok történelme szempontjából 4 meghatározó elnök portréja látható. George Washingtoné, Thomas Jeffersoné, Abraham Lincolné és Theodore Rooseveltté. Itt, az ország fővárosában, Washingtonban több helyszínen zajlanak ma az ünnepi események. Ezek a hagyományos parádéval kezdődnek a megszokott útvonalon, a függetlenség sugárúton. A kora délutáni óráktól az amerikai légierő különböző egységei is bemutatkoznak. Feltűnik a mindenkori elnök hivatali gépe, az Air Force One. Az esti órákban a George Washington emlékmű előtti füves területen álló nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, ami Donald Trump elnök beszédével zárul. Majd késő este minden idők legnagyobbjaként beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Mintegy 850 ezer tűzijáték rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd a látványosság. A National Mall, a nemzeti emlékhely területén pedig már csak nem másfél hete látható a szövetségi államok nagy seregszemléje, így nevezik az eseményt, ahol minden állam bemutatkozik. Vannak zenei programok, előadások, és kiemelt érdeklődés kíséri a napi rodeó bemutatót.
1: 14. Leó pápa Lampedusa szigetén mindenki számára emberségesebb világot sürgetett. Az egyházfő az Európába tartó bevándorlás egyik déli kapujának számító szigeten. Felkereste a migránsok sírjait őrző temetőt, és misét mutatott be a kikötő közelében. Sárközi Júlia tudósított.
3: Ne a háború, hanem a béke logikáját kövessük, hangoztatta a 14. Leó pápa a Lampedusán bemutatott misén, amelyre egész Dél-Olaszországból érkeztek a hívők, amelyen részt vettek a szigeten évtizedek óta működő bevándorlótábor lakói is. Az egyházfő megemlékezett a tengeri migrációs útvonalon meghalt emberek sokaságáról. Kijelentette, hogy a halottakat a meghozott és az elmaradt döntések okozták. Úgy vélte, mindenki szabadon választ az igazságot, mérsékletességet, gondoskodást követő béke, csak közönnyel, cinizmussal, hazugsággal és gyűlölettel teli háború logikája között. 14. Leó pápa a hatalmi és döntési pozícióban levők felelősségét is hangsúlyozta. Felszólította Európát, hogy közös, hosszú távú stratégiai tervvel szálljon szembe a migrációs válsággal, a befogadás, a védelem, az integráció elősegítésével.
1: Csodával határos módon 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrre szolgálat közben omlott rá egy bevásárlóközpont épülete. Egy mentőkutya talált rá, és napokon át egy csövön keresztül itatták. Kérdés, hogy a katasztrófa sújtotta országban hány embert sikerülhet még megmenteni. A halálos áldozatok száma a 2700-at közelíti, de még mindig a 36 ezer eltüntet tartanak számon. Pékbúcsú összeállítása.
4: Itt vagyok, fogd meg a kezem, ki kell jutnod. Kint orvosok várnak, hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal biztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. A 43 éves biztonsági őrt végül csodával határos módon épségben sikerült kiemelni. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Holly a mexikói Vöröskereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit, ha később talál rá, a férfi valószínűleg kiszáradt volna. Holly a pince felől talált egy másik járatot, amin keresztül vizet tudtunk be.

0: juttatni, illetve kamerákat és mikrofonokat helyezhettünk el, magyarázta a kutya gondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. A tengerparti Karaballeda városában egy 9 éves kisfiú még mindig életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk. Minden nagyon kockázatossá vált, mert napok teltek el, és az eső fellazította a talajt, mondta egy katasztrófavédő. A héten online adatbázist hoztak létre az eltűntek nyilvántartásához. Ez szerint jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
1: Erdőtüzek pusztítanak több nyugat-európai országban. Dél-Franciaországban több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. A tüzek miatt a közlekedésben is fennakadások vannak, és csaknem 300 embert evakuáltak. Spanyolországban egy embert őrizetbe vettek a Katalóniában pusztító, egyik bozót tűz okozásának gyanúja miatt. Portugália pedig az Európai Unió segítségét kérte az országban tomboló 6 erdőtűz eloltásához. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
2: Dél-Franciaországban Montpellier felé kigyulladt az útmenti növényzet. A forgalmat leállították. Az emberek autóikból kiszállva nézték, ahogy a tűzoltóság repülőgépekkel és helikopterekkel is oltotta a közvetlen közelükben pusztító lángokat. Az ország déli részén a forróságban újra és újra felcsapnak a lángok. Canet-en-Roussillon kikötőjében még a hajók is kigyulladtak, és a környéken több épület is leégett. A térségben lévő üdülőhelyekről csaknem 3000 embert evakuáltak. Olyan, mintha egy rossz filmben lennénk. Szinte fel sem fogjuk, mi történt. Mindenünket elvesztettük, semmink nem maradt, mondta egy belga férfi. Spanyolország északkeleti részén is hasonlóan ijesztő a közlekedés az autópályán. A katalán tűzoltók a levegőből és a földről is próbálták megfékezni, hogy az erdős területen gyorsan terjedő lángok elérjék a környékbeli településeket. Girona tartományban több utat lezártak, csaknem 45 ezer embert, köztük egy 150 fős gyerektábort szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és ne szellőztessenek a terjengő füst miatt. A rendőrség egy férfit őrizetbe vett, akit azzal gyanúsítanak, hogy sarokcsiszolóval végzett munka közben okozta az egyik bozót tüzet. Maszkban, kertislaggal, vödrökkel és minden lehetséges eszközzel próbálták oltani a házaik körül pusztító lángokat az éjszaka közepén az emberek Portugália északi részén. A szárazságban gyorsan terjedő tűzzel szemben azonban esélytelennek bizonyultak. Országszerte 6 erdőtűz oltásával küzdenek egyszerre. A portugál kormány az Európai Uniótól kért segítséget. Az ország nagy részén hétfőig a legsúlyosabb hőségriasztás van érvényben.
1: Déli krónika. Több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok nyíltak meg. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
3: Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága.
1: Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. A kocsiszekrényeket Szolnokon gyártják, és Lengyelországban szerelik össze a járműveket. Leghamarabb 2027. augusztusában vagy szeptemberében állhatnak forgalomba az új vonatok. Részletek Ambrus Róberttől.
4: Hamarosan már alacsonypadlós vonatokon juthatnak el az emberek Budapestről a Vasi megyeszékhelyre, és nem csak oda, hanem Sopronba is. Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. Klimatizált utastér, wifi, USB-C töltők, kerékpárszállítási lehetőség, a mai kornak megfelelő felszerelésekkel látják el az új vonatokat. A soproni utasok örülnek annak, hogy új vonatokon utazhatnak.
5: Mindig jó, hogyha újítunk, nem csak a minőség, hanem a biztonság miatt is.
4: És a szombathelyiek is.
6: Örülök neki, hogy talán kényelmesebb vagonok lesznek.
4: A Gyesev 2022 elején indította el a flotta beszerzést, amit hitelből finanszíroz a társaság. Rázó László, a Gyesev ZRT sajtószóvivője.
7: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első négy motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
4: A közlekedési miniszter azt írta, ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit Lázár János korábbi miniszter sem tudott leállítani. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 évet is igénybe vehet.
1: Nem tartják jó ötletnek a 24.hu-nak nyilatkozó bírók, hogy a kormány az ő kezükbe adná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének sorsát. A portál annak kapcsán kereste meg a bírókat, hogy múlt héten kiderült, az alaptörvény módosító javaslat nem megszüntetné a két bírósági vezető pozícióját, hanem visszahívhatóvá tenné őket, amelyhez a bírók kétharmadának szavazata szükséges. A cikkre reagálva Magyar Péter miniszterelnök úgy pontosított, nem az összes, hanem csak a szavazáson résztvevő bírók kétharmada kell majd a visszahíváshoz. Kis Júlia Lilla összeállítása.
8: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
9: Az alaptörvény 17. módosítása kapcsán beszélt a parlamentben a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásáról múlt hét elején Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy jelentősen módosulnak az új vezetők megválasztására vonatkozó szabályok. A módosító javaslat ugyanis nem szüntetné meg a jelenlegi elnökök megbízatását, hanem visszahívhatóvá tenné őket, a döntés pedig a bírók kezébe kerülne. A vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a bírók kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig az országgyűlés mondaná ki.
8: Azt javasoljuk, hogy bizonyos számú bíró kezdeményezhesse a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívását, és hogyha ezen javaslatot a bírák több mint kétharmada támogatja, akkor az országgyűlés szintén kétharmados többséggel hívja vissza a kúria és vagy az országos bírói hivatal vezetőjét.
9: Emellett a kúria és az OBH vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott jelöltek közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé.
8: A bíráktól a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kelljen a köztársasági elnöknek az országgyűlés felé kúriai elnököt vagy és OBH elnököt jelölnie. Így, remélem egyetértünk, valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás.
9: Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zsé Andrást. Ezzel a címmel közölt cikket pénteken a 24.hu. A lap több bírót is megkérdezett az ügyben, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem tartják jó ötletnek, hogy a kormány az ő kezükbe adná Varga Zsé András kúria elnök és Senyei György OBH elnök sorsát. Szerintük ugyanis a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba. Ha pedig a visszahívás sikertelen lenne, annak súlyos következményei lehetnének rájuk nézve. Miközben az új kormány máshol végigviszi a rendszerváltást, addig az igazságszolgáltatásban cserben hagynak minket, fejtette ki a 24.hu-nak az egyik bíró. De volt, aki azt mondta, ez a rendszer nem hatékony, hiszen ha a beosztottak választhatják meg és mozdíthatják el a saját főnöküket, annak hosszú távú következményei lehetnének. A cikkhez a miniszterelnök is hozzászólt, Magyar Péter pontosított a tervezett módosítással kapcsolatban. Azt írta, nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmadáé. A 24.hu megkereste az ügyben az érintett vezetőket is, véleményüket azonban egyelőre nem fejtették ki az ügyben. Az Országos Bírói Tanács pedig azt közölte a portállal, hogy a héten tárgyalják a javaslatot, és utána ismertetik az álláspontjukat.
1: Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról.
3: Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el, és július 11-éig bárki hozzászólhat ezekhez. A tervek szerint ősszel több, eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik, miközben a személyes adatok védelme továbbra is biztosított marad. A törvényjavaslatról kedden szavazhat az országgyűlés.
1: Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát.
3: Szeged és Békés Csaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakát helyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban múlt héten döntött a közgyűlés a plakát helyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet.
1: Eddig 18,3 milliárd forintot kapott Áder János alapítványa. Ezt írta ma reggel közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök korábban közpénzhorgásznak nevezte a volt államfőt. Az ügy előzménye, hogy Áder János szerint alkotmányellenes lenne Súlyog Tamás elmozdítása. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Császár Attila összeállítása.
8: De legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
10: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt, erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást.
11: Súlyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
10: Alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia. Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
11: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
10: A volt államfő kritikájáról Magyar Pétert a csütörtöki kormányzati tájékoztatón kérdezték.
12: Kell nekem ezt kommentálnom.
10: A kormányfő hiteltelennek nevezte Áder János szavait, majd a volt államfőnek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát kritizálta.
12: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
10: Áder János az elhangzottakra közleményben reagált. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, üzent a felszólításra Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a volt köztársasági elnök adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. Majd péntek este bizonyítékként egy drónnal készült videót is megosztott a kormányfő Áder János villájáról, ami azonban állami tulajdonban van. Szombat reggel pedig újfent írta a Facebook oldalán, azt állítva, a volt kormányfő alapítvány eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek csak a töredéke jut a 10 nemzeti parkunk működésére évente.
1: Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
3: Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
13: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
3: Egy perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Washington szerint Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. Moszkva egy ilyen akcióval tenné próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Szó volt arról, hogy nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról, és hamarosan beszámolunk arról, hogy megkezdődött a 10. felvidéki vágta.
14: Déli krónika.
1: Az elmúlt napok extrém időjárása az ország faállományát is megviselte. Az erdők épp úgy szenvednek a hőségben, mint a városi fák. Az idősebb példányok még nagyobb veszélyben vannak, mert azoknak a gyökérzete már nem tud alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz. Vég András összeállítása.
15: Egyre gyakrabban hívnak ki, hogy veszélytelenítsem a területet.
16: Lerre is Márta favágó azt mondja, a klímaváltozás fokozottan veszélyezteti a városban élő fákat. A kiszáradt egyedek a lakókörnyezetben életveszélyesek is lehetnek.
15: A kiszáradó fák, kiszáradó ágrészek, törzsrészek veszélyeztetik a tetőt, az alatta lévő parkolóautókat, és ezek a fák nem tudnak túlélni. Kevés nekik az öntözés, elfogy a földterületük, hiába próbáljuk meg öntözéssel, locsolással segíteni. Ezek már olyan állapotban vannak, hogy abszolút nagyon veszélyesek a lakosságra, a vezetékekre, az utcán lévő vezetékekre, tetőre. Tehát muszáj időben gondoskodni a veszélytelenítésről.
17: Ezek az elhalt gajak. Már. Ebben már nincs élet.
16: A tartós hőség és szárazság az erdőket sem kíméli. Hraboszki János 20 éve telepített erdőt Békés megyében Gyula mellett. Azt mondja, a fiatal kocsányos tölgyek, csertölgyek és kőrisek viszonylag jól tűrik a szárazságot, de az öregebb fák, amiknek a gyökérszerkezete 70-80 évvel ezelőtt a csapadékosabb időszakban alakult ki, sorra száradnak ki.
17: Valószínű azért, mert a nagy lombkoronájuk miatt ez a légköri aszály kapcsán egyszerűen emiatt is kiszárad. Nem csak a földből nem kap annyi nedvességet, hanem a levegő is elszívja a nedvességet tőle, és emiatt elhalnak ezek a fák.
18: Ez a tölgyfaszáradásnak indult.
16: A mecsek déli oldalán az erdészet már a tavalyi felmérésében 300 hektárnyi területen tapasztalt foltszerű kiszáradásokat. A probléma minden fajt érint, korosztálytól függetlenül. Mondja Kincses Miklós, a Mecsekerdő ZRT erdővédelmi osztályának vezetője.
18: Törekszünk arra, hogy asszisztált migrációval déli származású szaporítóanyagokat hozzunk be az országba, és kísérleteket állítsunk be. Így próbálunk készülni arra, hogy milyen fafajok lesznek majd a jövőben itt alkalmazhatóak, illetve kutatjuk a mecseken kifejezetten itt a déli oldalon azokat a fajokat, azokat a szárazságtűrő fajokat, amik helyi megoldást jelentenek.
16: A Mecsekerdő ZRT műholdas felvételekkel és drónokkal térképezi fel a veszélyeztetett területeket, illetve a már kiszáradt facsoport. A képek alapján döntik el, hogy hol és milyen mértékű beavatkozásra van szükség az erdő megmentése érdekében.
1: 200 civil állatvédő szervezet kapja meg a korábban elmaradt állami támogatásokat a Bethlen Gábor alapon keresztül. Az állami támogatások mellett a menhelyek működéséhez a civil felajánlások és az önkéntes munka is elengedhetetlen. Varga Dávid és Harcsás Gergely összeállítása.
19: A Noé Állatotthon szergényi telephelyén naponta mintegy 70 kutyát látnak el. Ez azonban kemény fizikai és anyagi terhet jelent az ott dolgozóknak. Az élelem, ivóvíz és a hűtés a mindennapi rutin része a tikkasztó nyári hőségben is. A szervezet szóvivője elmondta, a legnagyobb anyagi terhet az orvosi költségek és az ivartalanítás jelenti. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön azt közölte, hogy a július 1-től felálló állatjólétért felelős államtitkárság felgyorsítja a civil szervezeteknek járó támogatások kifizetését, ami mintegy 200 ilyen szervezet munkáját segíti.
20: Ez hatalmas könnyebbség.
19: Nagy Levente, a Noé Állatotthonok szóvivője azt mondta, örülnek a kifizetések felgyorsításának.
20: Például most mi a karantén részlegünket fogjuk ebből felújítani, és az a pillére minden menhelynek, nem csak a Noé Állatotthonnak, hanem minden menhelynek, mivel onnan indulnak a kutyák, ott kell 2 hétig tartani őket, hogy biztosan ne hozzunk be fertőzést a menhelyre, és ennek a felújításával a gondozók dolgát megkönnyítjük, és a fertőzés veszély sokkal kisebb lesz.
19: Gajdos László miniszter pénteken azt közölte, hogy az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kánikula hatását enyhítő eszközöket is kapnak a kormánytól.
1: Megkezdődött a 10. felvidéki vágta. A Nemzeti Vágta Dunaszerdahelyi előfutamát látványos lovas és kulturális szórakoztató műsorok kísérik.
3: A felvidékről 3 lovas juthat el a szilvánsváradi döntőbe, amelyet október 2. és 4. között rendeznek meg.
1: Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Balaton már évek óta a gyerektáborok egyik legfontosabb helyszíne.
3: Fekete Tamás hangsúlyozta, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Hozzátette, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak.
14: Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf vagy éppen vitorlás tábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választék van ebben az időszakban.
1: Még egy hétig látogatható a Nemzeti Múzeum nagyszabású Attila Hun királyról szóló kiállítása. A tárlatra több mint 100 000-en váltottak jegyet. A látogatószám alapján a Nemzeti Múzeum 2 évtizedének egyik legnépszerűbb kiállítása volt, mondta a tárlat régészeti kurátora a Krónikának.
3: Szente Gergely azt nyilatkozta, hogy a külföldi látogatók száma is kiemelkedően magas volt, amely mutatja, hogy Attila kultusza világszinten is töretlen. Hozzátette, több mint 400 magyar és nemzetközi múzeumból kölcsönzött műtárt segítségével mutatják be a Hun király életét, történeti korszakát és a máig tartó emlékezetét, emellett kiemelt szerepet kap a magyar kultúrával való kapcsolata is.
21: Jelentőséggel bírt számunkra az, hogy ez a történeti emlékezet, ami összekapcsolja Attilát, a hunokat, a magyarokat, az árpádokat, ez hogyan illeszthető összefüggései közé az európai kultúrában, sőt a világ kultúrájában, és ugye ez lett a kiállításnak is az alapvető megközelítése.
22: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a terelt szakaszon, a Budapest felé vezető oldalon, a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kecskemét térségében, a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között helyenként lelassul a haladás.
1: A fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Kovács Botond, PKK Info.
22: Időjárás jelentés.
1: Kellemesebb nyári időjárásra készülhetünk ma kibírhatatlan hőség után. Milyen lesz a hétvége másik fele? Förhéz Adriánt kérdezem.
24: A hét elején tapasztalt forróság nem tér vissza. A hétvége második napja azonban változékonyabb és szeszélyes időt tartogat. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A tegnapi hidegfront, bár csapadék szempontjából egyáltalán nem jeleskedett, visszafogta a melegedést. A hőmérséklet ma délután 25 és 31 fok között ingadozik. A gyengén felhős időhöz élénk északnyugati szél társul, de a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén néhol erős lökések is lehetnek. Csapadék nem valószínű, de egy-egy rövid életű futózápor benne lehet a pakliban, ami némileg mérsékelheti a súlyosbodó asszályt. Jelenleg nagyon erős az UV-sugárzás, egészen 15-16 óráig kerüljék a tűző napot, és még árnyékban is óvják a bőrüket, szemüket. Az előttünk álló éjszaka 10 és 18 fok közé frissül fel a levegő, de a völgyekben még ennél hűvösebb is lehet napkeltekor. Érdemes jól lehűteni az otthonokat, egyszellőztetni a lakásokat, házakat a nappali felmelegedés előtt. Vasárnap egy érintő, meleg majd hideg front hatására feltámad a szél, és időszakos felhősödés kezdődik a sok napsütés mellett. Legfeljebb az ország 20-30%-án alakulhatnak ki záporok. A nyugati határvidéken és az északkeleti csücsökben néhol akár még az ég is megdördelhet, vagyis egy-egy gyengébb zivatarda is megvan az esély. A legfrissebb számításaink azt mutatják, hogy csapadékra a nap első felében északnyugaton, főleg Gyurmoson-Sopron és Vas megyében van esély. A Dunántúlon azonban dörgés és villámlás is lehetséges, tehát nem lesz teljesen zavartalan strandidő. Jövő héten a Kárpát-medencében az átlagnál kissé melegebb és csapadékszegényebb időkör vonalazódik. Szomjazik a föld, az élénk gyakran erős szél pedig tovább szárítja a talajt. Égető szükség lenne országos áztató esőre, de a jövő hét közepéig erre csekély esély mutatkozik. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Robert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le a VB újonc zöldfoki köztársaságot 3-2-re. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a 8-döntőben. Lionel Messi így nyilatkozott a zöldfoki köztársaság fölött aratott győzelem után.
5: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
2: Lionel Messi után a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitaur Brito is megosztotta gondolatait a búcsút követően.
6: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
2: Most pedig következzen az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah, aki az általa elvégzett büntetőről is beszélt az Ausztrália ellen 1-1-es döntetlen után 11-es párbajban megnyert összecsapást követően.
7: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyenkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
2: A Kolumbia-Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc értékelte.
4: Eltérő stílusban futballozott a két csapat, és ugye a korai kolumbiai gól rányomta a bélyegét a mérkőzés tervekre is. A gánai válogatottban én úgy érzem, nem volt meg az a minőség az előrejátékban, hogy ezt a szervezett kolumbiai válogatottat nem hogy legyőzze, hanem egyáltalán gólt szerezzen. A mérkőzés utolsó harmadába érve, az utolsó 30 perc meg arról szólt, hogy a gánai válogatott extrém mennyiségű játékost biztosított a támadójátékhoz, viszont nem tudott még komoly gólhelyzetet sem kialakítani, a kolumbiai válogatott pedig a megnövekedett terület által és azáltal, hogy a középpás védekezése megszűnt Gánának, rendre könnyedén kontrázhatott. Én nagyon csodálkozom, és ez valahogy egy kicsit ugye a dél-amerikai játékstílusban is benne van, és különösen a kolumbiaiakra jellemző, hogy nagyon-nagyon élvezték a futballt, már-már játszik könnyedséggel játszották, szó szerint játszották ezt a csodálatos játékot, de nem volt meg az a racionalitás, az a hatékonyság a kontrajátékukban. Valójában akár agyon is verhet ezt a gánai válogatottat az utolsó 30 perc alapján, nem tudtak rárugni második gólt, és az utolsó 5-10 percben pedig kizárólag a labda birtoklásra, a labda megtartására törekedtek, ezt viszont nagyon-nagyon látványosan csinálták, a közönség imádta őket, élvezte, olézott, nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, de én egy picit hiányoltam azt a hidegvért, azt a igazi gyilkos ösztönt, amivel ha ott a gólhelyzet, akkor be kell rúgni, amennyit csak lehet, talán később ez a mentalitás kárára lehet ennek a kolumbiai válogatottnak. Egyébként nagyon-nagyon stabilan futballoztak, és nagyon-nagyon szépen, igazi dél-amerikai stílusban.
2: A kolumbiaiak argentin szövetségi kapitánya Néstor Lorenzo csapata védelmét dicsérte a Gána ellen sikerrel megvívott mérkőzés után.
8: A védőink ma nagyon jól játszottak. Hatalmas felelősség hárult rájuk, hiszen komoly feladatot kellett megoldaniuk. A mérkőzés felét egészen magasan feltolva a középpályán játszották le, folyamatosan járatva a labdát. Nagyszerűen dolgoztak, és kiválóan semlegesítették az ellenfél támadóit. Nyilván szerettem volna, ha folyamatosan mi birtokoljuk a labdát, támadunk és helyzeteket dolgozunk ki, de ma a védekező stabilitásunk nyomorodott ki, és pontosan ez kellett a sikerhez.
2: A szövetségi kapitány Néstor Lorenzo mellett a Gána elleni meccs legjobbjának megválasztott Luis Diaz is összegzett.
9: Nagyon örülök, hogy tovább jutottunk, és külön köszönöm az egyéni elismerést, azonban akkor lennék teljesen elégedett a teljesítményemmel, ha góllal is segíthettem volna az együttest. Mindenkire büszke vagyok, nem az egyének, hanem a csapat sikere volt ez a mai. Fáradtak vagyunk, szóval mostantól a pihenésen van a hangsúly, és ha továbbra is ilyen keményen és alázatosan dolgozunk, lépésről lépésre fejlődünk, akkor szép eredményeket érhetünk el.
2: Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze a találkozókat. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A kanadaiakat irányító Jesse Marsh így várja a marokkóiak elleni mérkőzést. We're excited,
9: like we want to be here. Izgatottan várjuk a meccset, hiszen még sosem jártunk itt korábban. Tudjuk, hogy Marokkó nagyon erős csapat, amelynek nincs gyenge pontja. A mi feladatunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki azokból a játékelemekből, amikben jók vagyunk, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Nem foglalkozunk azzal, hogy a legutóbbi VB-n kikaptunk tőlük, csak a következő mérkőzésre koncentrálunk.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Nemzeti együttesünk a záró fordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhameddel 7-5-6-2-re győzött a Nagyja Kicsanok, Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Keti McNally Ausztrál ausztrál amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. Stolár Fanni a hazai szövetség közösségi oldalán nyilatkozott Siklós Eriknek.
10: Szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kell szokni az elején a pályához, mert itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, próbáltunk minél több return behozni, és okosan szerválni végig.
11: A második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
10: Sokkal bátrabban returneztünk, meg jöttünk a hálóhoz. Ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is. Más csináltunk, mint amit az első szettben, és szerintem ez így jobb is volt. Jó, két hetet játszottunk, egyre több meccset tudtunk játszani, és így füvön szokjuk meg egymás játékát. Egyre jobban jövünk bele a játékba, és nagyon sokat edzünk, tehát remélem ez kifizetődik.
11: Így, hogy így egy jó lendületben vagytok, van bármi olyan cél, hogy mit lehet elérni itt Wimbledonban együtt Muhammaddal?
10: Egyikünk se nézi meg a táblát, tehát azt se tudjuk, hogy milyen águnk van, vagy ki ellen játszunk. Meccsre meccsre megyünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból minden meccsen.
11: A legfontosabb, hogy egészséges vagy, és jó formában érzed magad, vagy azért úgy a hátad egy kicsit még zavar?
10: Az a baj, hogy ez sose lesz jó. Van, amelyik nap szerválok, van, amelyik nap nem szerválok. Például Londonban 3 napig nem tudtam szerválni, semmit edzeni. Nagyon hullámzó a hátam, de sajnos nincs vele mit csinálni. Próbálok nem arra figyelni, fiziózni, mindent megcsinálok, amit tudok, hogy jobb legyen. Sajnos erre nincs olyan megoldás, és úgy nem nagyon tudok játszani, hogy nincsen fájdalom.
2: Stolár Fannit hallották. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkohoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Manhec Krisztián pedig 3-szor talált be a hollandok kapujába. Őt kérdezte Török Olivér a meccs után.
12: Elsősorban igyekszünk a játék szemszögében megközelíteni ezt a meccset. Támadásban nagyon sok mindent végre tudtunk hajtani, védekezésben is, főként az első félidőben, a másodikban kevésbé. Bár ha úgy érzi, hogy 11 gólt kaptunk, abból 6 büntetőt, akkor végül is az nem olyan rossz, nyilván azonnak meg kell nézni az okait, hogy miért kaptuk őket.
13: Végre egy nyugodt nyárnak nevezhető a mostani időszak. Arra gondolok, hogy az EB már megvolt januárban, jövőre lesz a világbajnokság. Hát most igaz, hogy vár rátok majd Ausztráliában egy világkupa szuperdöntő, meg mondjuk a mostani torna, de azért ez jóval nyugis. Mint a korábbi években.
12: Nem látom, hogy hol nyugisabb, mert azért csak 2 hétre mindenki elutazik a családjától, csak egy edzőtáborban vagyunk. A pihenőnk az nem egy több hónapos pihenő, tehát azért a nyugodt nyártól ez azért odébb van, de nyilván mindenkinek nagy öröm válogatottnak lenni, úgyhogy szívesen.
2: Manhec Krisztiánt hallották. A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 centiméterrel a 3. helyen végzett a franciaországi Nancy-ban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VB-n lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a 4-szeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti a 13 órakor kezdődő sprint versenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
22: Vízállás jelentés.
3: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. július 4-én. A Duna a hazai szakaszán gőnyűig apad, lejjebb árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 23,7, Budapestnél 24,6, Mohácsnál 26,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 83 cm 16%, Medve 141,14, Nagybajcs 106,17, Gönyű 70,17, Komárom 123,16, Esztergom 89,13, Nagymaros 30,13, Budapest 128,11, Dunaújváros mínusz 13,8, Dunaföldvár mínusz 134,7, Paks mínusz 22,8, Dombori 3,9, Baja 90 cm 7%, Mohács 100 cm 5%. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 34 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 252 cm, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 282, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló. 1699,3 és 1697,7 között 234, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló. 1616,7 és 1616,3 között 199, 110, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület. Szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. Arába Szentgotthárdnál mínusz 110, 1. Árpás mínusz 101, 7. Győr 203, 23. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 44, 10. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 31, 4. Balassagyarmat mínusz 89, 6. A Sió-Siófoknál nincs jelezve. Simontornya 112, 15. Szekszárd 263, 38. A Mura-Letenyénél 109, 13, a Dráva Őrtilosnál mínusz 84, 15, Barcs mínusz 116, 7, Dráva Szabolcs 44, 15. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig árad, máshol alig változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig, és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 22,5, Tokajnál 28,2, Szolnoknál 27,5, Szegednél 27,2 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 209 cm, 2%, Záhony mínusz 336, 3, Dombrád mínusz 5, 18, Tokaj 462, 58, Tiszalök alsó mínusz 67, 25, Tiszafüred 546, 70, Kisköre felső 742-62, Kisköre alsó 342-0, Szolnok mínusz 300-0, Csongrád mínusz 174-13, Szeged 80-26. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 cm, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 között 58 cm, 40, 500 méter, 367,2 és 366,6 között 46, 40, 600, 366,4 és 364,2 között 46 cm, szélessége 40 méter, hosszúsága 2200 méter. 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 96 cm, szélessége 40 méter, hosszúsága 200 méter. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 71 cm, 36%, átlag vízmélysége 319 cm, hőfoka nincs jelezve. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 45 cm, 0%, hőfoka nincs jelezve. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 27 cm, 32%, hőfoka Fertőrákosnál 21,5. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. július 4-én.
22: Műsorajánlat.
15: Novellák, versek elektronikus könyvbe zárva, és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Dutra, Pannonia, Ikarus, hazai gyártású retrojárművek és szenvedélyes gyűjtőik találkozása. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, a Tiffany lámpák, képek, dekorációk, varázslatos mesevilága. Jászboldog háza érdekes emberei, értékálló alkotásai.
22: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
16: Tartson velünk nyáron is!
17: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
16: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
18: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
16: Pihenésről.
20: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
16: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16:55-kor. A Dunán.
22: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
25: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
22: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 13 óra, hírek röviden. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját, az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre, több mint 16 000 nevezés érkezett. A legtöbb helyen süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél több felé megérénkül, délután 26:31, este 18:25 fok lesz.
22: Műsorajánlat.
26: Rádiókabaré mai sztárvendége, Fandl Ferenc Fagyi.
27: Szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon, fiatalember, legyen szorgalmas. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag. Azt mondta, hogy erre? De igen, mennyire van? Hát, hogyha erre megy, akkor olyan 40 000 kilométer, mert hogy az ellenkező irányba van.
26: Házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Humor nélkül lehet, de érdemes.
22: A Rádiókabaré nyári válogató műsora ma 13:30 után a Kossuth Rádióban.
28: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
16: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
29: Milyen nyár vár rád?
16: A legjobb zenék, nyári történetek.
30: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
16: Különleges ízek.
31: Nem akarsz minden nap főzni rá?
16: Izgalmas programok.
32: Fantasztikus!
16: Emlékezetes találkozások.
33: Na, elmondom, mik a legendák.
34: Mondjad.
16: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán.
22: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
25: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
22: Reklámot hallottak. Jó ebédhez szól a nóta.

napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. július 4-én szombaton is jó ebédhez szól a nóta itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem ma is egészen 13:30-ig, hiszen remek nótákat hoztam el Önöknek. Jónás Géza és a zenekar a muzsikált adásunk első perceiben, Szomora Zsolt prémás vezette a zenekart. A Kalapom Kalapom Csurgóra című csárdást hallottuk, és már is a folytatásban Vörös Sári és Reményi Sándor nóta kettősei szólnak Kozák Gábor József zenekarának kíséretében. A felvétel 1958-ban készült a Bródi Sándor utcai stúdióban. Felcsendül a Nincsen annyi tengercsillag az égen és a Csárdás kis kalapot veszek című klasszikus magyar nóta. Hallgassuk tehát Vörös Sárit és Reményi Sándort itt a Kossuth Rádióban. Jó nótázást kívánok!

És most, kedves hallgatóink, Kócé Antal szerzeménye szól, Emlékezés címmel, egy 1976-os rádiófelvételen Radu Járpád Gordonka játékát halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Egri Józseffel együtt Baranyai István és Fekete Dávid felkérésére egy teljes lemezanyagát énekeltük fel Győr mellett egy kis faluban. Most erről az albumról hoztam el önöknek Egri József nótacsokrát. Hallgassuk meg, a Ha szíved bezárnál, szebb lenne az élet, a Kecskebéka felmászott a fűzfára, a Befogom a lovam és a Szép asszonynak kurizálok című klasszikus magyar nótát. Egri József énekel Baranyai István zenekarával.

0: a cigány meg a pap, aki minket összead, csak azt tudja, egyes egyedül.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben hallottuk Jónás Géza zenekarát Szomora Zsolt prímás vezetésével, de gyönyörködhettünk Rádó Járpád Gordonka játékában, és hallhattuk Vörös Sári, Reményi Sándor és Egri József Nóta felvételeit. Legvégül a száztagú cigányzenekar muzsikál Lendvai Csócsi Jenő prímás vezetésével. Én ezzel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást. Tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőr Napon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőség riadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, este 18-25 fok valószínű. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
0: Műsorajánlat.
5: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Válogatás a Rádió Kabaré elmúlt évadának műsoraiból. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
7: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, az itt ülőket és a hallgatókat. Én a házigazdájuk, Aradi Tibor vagyok. Hölgyeim és Uraim, a megújult rádiókabaréban minden alkalommal egy sztárvendéget hívunk meg, akivel felelevenítünk néhány kalandosabb történetet a pályájából. Így lesz ez ma is, úgyhogy fogadják szeretettel Vida Pétert és mai sztárvendégünket, Fandl Ferencet.
8: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és téged is, Fagyi. Évtizedek óta dolgozol a Miskolci Nemzeti Színház társulatának oszlopos tagjaként, valóban szinte az egész drámairodalmat, végjátéktól a tragédiákon át mindent eljátszottál, de 20-valahány éve, amikor a városba kerültél, azért az nem volt egy egyszerű kaland.
9: Nem, való igaz, ez így van, de mindenekelőtt megjegyezem, nagyon jól esik ez a sztárvendég titulus, de hát akkor a sztár vagyok, hogy amikor jöttem be az ajtón, mondták, hogy jegyet azt ott kell majd venni. Igen, tehát hogy a városba kerültem, az valóban nem volt egy egyszerű történet, mert én ugye Esztergomban születtem, az egy jóval kisebb város, mint Miskolc, aztán utána az Zalaegerszegen, Kecskeméten dolgoztam, azok már viszonylag nagyobb városok, de még mindig nem akkorák, mint Miskolc, már legalábbis egy kiterjedésben, és akkor megérkeztem, megkérdeztem a portást, hogy hova járnak itt a fiatalok szórakozni, 25 éves voltam akkor, elmondta, hogy az egyetemre, a Rockwell klubba, a Rockiba járnak, kérdeztem, merre van, nagyon egyszerű, kimész ott, lemész a villanyrendőrig, ezt máig nem értem, hogy miért így mondják, de villanyrendőrig, és akkor ott jobbra fordulsz, és ott jár a 12-es busz, mondtam, hogy nem megyek busszal, egy kemény srác vagyok, én kisétálok, meg amúgy is meg akarom ismerni a várost, ahol élni fogok mostantól. Úgyhogy kérdeztem, milyen messze van, mondta olyan 3-4 kilométer, mondtam, az nem tűnik olyan soknak, nem is sok, hogyha jó irányba indul az ember, akkor valóban nem sok. Hát ugye én színész vagyok, Péter is tudja, hogy nekünk ugye a jobbal-ballal ugye vannak problémáink, ugye, mert ugye még mindig a rendező szemszögéből látjuk, mikor azt mondja nekem, menjél jobbra, én automatikusan balra lépek, ugye, mert az neki jobbra. Hát én megérkeztem a megyei kórház elé, már akkor éreztem, hogy a lábaim nem akarják ezt. És szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon fiatalember, legyen szorgalmas. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag szeretnék. Azt mondta, hogy erre? No igen, mennyire van, milyen messze? Hát, hogyha erre megy, akkor olyan 40 ezer kilométer nagyjából, és még úszni is kell közben, mert hogy az ellenkező irányba van. És akkor mondta, hogy menjek át a másodtól, 12-es busz, mondtam, nem ülök buszra. Azért sem, most a végig csinálom. Végig csináltam, mentem, gyalogoltam, a hideg soron jártam már.
8: Csodálatos hely.
9: A hideg sorról tudni kell, hogy ott hogy mondjam, tehát a hideg sor neve magáért beszél, és megérkeztem nagy nehezen a Rockwell klubba. Most kettő dolog van, amit utálok, az a tömeg és a technózene. Ezt ott nagy dózisba adták, rengeteg ember, délutáni 6-7 óra felé lehetett, és a harmadik, amit az előző kettőnél még jobban utálok, az a sör műanyag pohárban. Ott ez is elérkezett, én félrevonultam oda, álltam, néztem a tömeget, mondtam, én ezt egyszerűen nem fogom tovább bírni, megiszom ezt a sört, aztán megyek, és láttam, hogy messziről egy fiú elkezd engem így nézni. Azt előre bocsátom, de lehet, hogy tudják is, hogy Borsodban, ha az embert nézik, az nem jó. Főleg, mikor úgy nézik, az meg nagyon nem jó. Ha még el is indul, az, hogy a... és hogy jött. Nem mondom, hogy biztos lépteken, de megérkezett oda hozzám, és azt mondta, hogy bocs, haver, megfognád a poharam, amíg pisilek. Mondom, persze. Elvettem tőle, gyászat, de figyelj, tartsd már kicsit lejjebb. Ott éreztem meg, hogy ez nem az én helyem. Áttörtem magam a tömegen, és mondom a pultos lánynak, hogy azonnal hívjál nekem egy taxit. Azt mondta, nem kell taxi, mert kilész az ajtón, elfordulsz jobbra, fölmész a lépcsőn, mész egy kicsit, lemész, és a főépület mellett ott van a taxiállomás. 3-4 óra múlva éreztem, hogy vagy a lány nincsen tisztában a távolság fogalmával, vagy megint rossz irányba mentem, de nagy nehezen megérkeztem, láttam egy táblát, ki van írva, taxi, állt is ott egy autó, beültem, ó, Isten, de ezt mondom, ez órák közben hozzáteszem, mondom a taxisnak, hogy a Nemzeti Színházhoz, vigye Miskolci Nemzeti Színházhoz. Azt mondta a taxis, az gyalog gyorsabb lesz, mert itt kiszállít, átmegy ezen a parkolón, és ott van szembe a színház. Átmentem a parkolón, megérkeztem a színházba, fölmentem a büfébe, hogy a negyedik emeleten van, de van lift. Fölmentem, kértem egy sört, ott ültem, és megjöttek a helyi kollégáim, ugye Sata, Molnár Sándor, Tamás, Masa Attila, Éder, Vera, a fiatalok, és mondta, hogy yeah, én vagyok az új hús, a friss, az új fiú. Elmegyünk bulizni, hát mondom, hogy a bán, arra várok egész nap, gyere, hogy olyan helyre viszünk. Hívtak egy taxit, beütünk, az a jó ebben a történetben, nem kell befejeznem. Vajon hova vittek?
8: A Rockwell klubban, az
9: egyetemvárosban. Közben mondtam a taxisnak, hogy soha az életben én többet gyalog ebbe a városban, nem megyek sehova, az így is volt. Ennek köszönhető, hogy én a konkurens taxivállalatok között konszenzus teremtettem, ugyanis egy emberként kereste az összes miskolci taxitársaság a Trombita utcát.
8: Amit bemondtál, mint
9: színe. Így van, beültem, és mondtam, hogy Trombita utca 2-4. Gyerekek, hol a Trombita utca? Nem tudom, mert erre van, arra van, nem tudom, mindenki kereste, de ez az én kecskeméti lakcímem volt. Tehát...
8: A szokás, nagy úr. Pont akkor szerződtél Miskolcra, amikor én elszerződtem a városból, és ugye, hogyha valahova új kollega érkezik, és a repertoáron lévő darabokat ugye tovább játssza a színház, akkor viszont úgynevezett beugrásokra kerül sor.
9: Így van, és én nekem volt szerencsém Vida Péter összes szerepét megörökölni utána. Én megérkeztem, sose fogom elfelejteni, ugye Hamlet volt az első darabom, Hamletben Horációt játszottam, Müller Péter Szijjámi rendezésében, és megérkeztem ugye Miskolcra, megtörtént az évadnyitó társulati ülés, de nekem Kecskeméten még voltak előadásaim, és egy hónap múlva volt az olvasó próbánk, hát én teljes nyugalommal elutaztam, ugye? Hazamentem apámékhoz Esztergomba, ott csörög a vezetékes telefonon, apám mondja, hogy a Miskolci Színházból keresnek. Hát mondom, tessék. Müller Péter Sziámi azt mondja, nem vetted föl a szövegkönyvet. Hát mondom, Péter, hát hova vegyem még föl, hát egy hónapul ez az olvasópróba. Azt mondta, ha vasárnap előadás van. Mondtam, milyen előadás? Hát a szomorú vasárnap. Tudom, nekem mi közöm a szomorú vasárnaphoz? Hát, hogyha Vida szerepi, át kell venned, te nem nézel próbatáblát? Hát de mondom, nézek, de amikor Dona mindegy, hát visszautaztam Miskolcra. Na most tudni kell a darabot, három szereplős darab, ugye Seres Rezső életéről szól, a kupléi, Sanzonyai keresztül meséli az életét, történetét, stb. És ugye váltott szerep utában játszott a Tyutyival, Ábrahám István művészül, hol a Péter volt a Seres Rezső és a Tyutyi a pincér, hol Tyutyi volt a Seres. Na most én egy olyan felvételt kaptam videókazettán, amin a Péter a Seres Rezsőt játszotta éppen. Ez 30 dal, 15 koreográfia, meg 50 oldalszöveg. És mondta, hogy én ezt nem nagyon tudom abszolválni vasárnapig, tehát nem vagyok benne biztos, abu sem vagyok egy énekes színész, de mondták, de miért, hát ez biztos egy dal, de mondom, nem egy dal, ez rengeteg dal. És akkor rájöttek a tévedésre, minden nagy nehezen sikerült, aztán beállom, de ez egy rettenetesen rossz érzés volt.
8: Aztán a Mária az evangéliuma is.
9: Igen, abban egy dala volt a Péternek, egy duett volt a Molnár Sándor Tamással, azt mondtam, hogy Vak meg egy süket koldus duettjei, megkaptam. Ott nem nagyon bíbelődtek a próbálással ugye a Jutocsa idejébe, kapta egy videókazettát, hogy akkor tessék megtanulni, én megtanultam gyönyörűen, majd aztán eljött a beúrás napja, én vártam a soromra, sétálgattam a takarásba, jobbra néztem, és egyszer csak ott állt mellettem a Vikidál Gyula. Mondom az ügyelőnek, hogy Pipe, mit keres itt? Gyerekkorom bálványa. Azt mondta, hát ő játssza a József. Tényleg? Nem a Földi Laci játssza? Hát te, hát kettő szerepust ott, tehát mert itt a Viki, nem érted? Hallod, Viki, nem jól hallod, nem az jusszített. Na mindegy, rácsorogtunk, és akkor közeledik ugye a dal, nagyon izgulok, mert azért nem vagyok egy zenés színész, és ugye az ügyelő egy hát, hogy lögdös. Mit lögdösöl már? Azt mondta, hogy menjé már. Na hova? Hát menjé be. Hát de mondom, ez még hol van? Hát ott még lapoznod kell hármat. Igen, de előtte van egy jelenet. Aha. Ezt velem ugye elfelejtették közölni, tehát hogy ott nekem előbb be kell menni. A Dézsi Gabi volt aznap este a Jézus. Na most a dolog pikantériája az, hogy mi együtt öltöztünk, ugye, de a Gabinak elfelejtettek szólni, hogy nem a Vida lesz. Én ott kúsztam, másztam, mint egy hülye, és amikor fölnézek Jézus arcába, és ezt látom.
8: Igen, mert a szám onnan indul, hogy a hegyi beszéd, fölkapaszkodunk, lelöknek, és abból lesz majd igen, maga a szám.
9: És a végén ugye be kell ugrani a zenekari árokba. Én életemben még egy gödörbe ennyire nem akartam beleugrani, mint akkor. De lement az is, aztán utána már nagy sikerrel játszottam kétszer.
8: Végezetül ugye a színészek bebeszélni szoktak, van ez a szakkifejezés, hogy előadás előtt bemelegítjük ugye a rágóizmokat, ugye a magánhangzókat, mással hangzókat, hát ezt hívják ugye bebeszélésnek. Igen. Te az elmúlt években, évtizedekben különböző költeményekkel, írásokkal beszéltél be, de volt egy időszak, amikor
9: abban az időszakban még, amiről Péter beszél, József Attila Mama című versével szoktam bemelegíteni. Hát a Mama ez egy kicsit másképp szól. József Attila Mama. Már egy hete. Csak. A mamára gondolok mindig, meg megállva. Nyikorgó kosárral ő lében ment a padlásra. Ment s erényen. Én meg ő szinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat a ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra. Csak ment. És te eregetett. Némán nem szidott. Nem is nézett. Én rám a ruhák fényesen suhogva kerintek, szálltak. A magosba nem nyafognék. De most már kés ő. Most látom, milyen óriás. Ő szürke. Haja lebben az égen. Kékítőt old az ég. Ben. Köszönöm.
8: Hölgyeim és uraim, Fandl Ferenc Fagyi.
10: Szabados Gábor mindig vicces apróságokkal lát el minket. 113. apróság bokrétáját előadja Bertalan Ági, Elek Ferenc és Vida Péter.
11: Két agresszív troll. Borzasztó. Két agresszív troll zaklat állandóan a Facebookon.
12: Egyszerű a megoldás. Tiltsd le őket.
11: Nem lehet.
12: Miért ne lehetne?
11: Azért, mert az egyik az anyósom, a másik meg a feleségem. Ernő bácsi és Edith néni.
13: Editkém, szeretnék valamit mondani.
14: Mit szeretnél mondani?
13: Nem tudom.
14: Hogy nem tudod? Most mondtad, hogy szeretnél valamit mondani.
13: Igen, de nem jut eszembe, hogy mit szeretnék mondani. Elfelejtettem, megvan. Azt szerettem volna mondani, hogy Editkém, szeretnék valamit mondani.
11: Fáj a feje.
12: Fáj a fejem.
14: Hol fáj?
12: Hol? Itt a nyakamon.
14: Összeházasodott a meteorológus és a szintén meteorológus menyasszonya.
11: Örök hőséget esküdtek.
12: Vettek egy szőlőt.
11: Mi újság veletek?
14: Semmi különös. Vettünk egy szőlőt.
11: Gratulálok, és merre van?
14: A Spájzban.
11: Ernő bácsi és Edith néni.
14: Ernő, étteremben vagyunk. Ne rágd a körmöd. Nem illik. Nesze, itt egy körömolló. Feltűnés nélkül csináld.
13: A körömolló nem lesz jó.
14: Miért ne lenne?
13: Mert azt nem tudom rágni.
14: Ha nem jut eszébe egy szó.
12: Nemrég megtanított rá a feleségem, hogyha nem jut eszembe egy szó, például egy név, akkor mondjam magamban az ABC-t. És ha a megfelelő betűhöz érek, szinte biztos, hogy eszembe jut a keresett szó, illetve név. Te ismerted ezt a módszert?
11: Nem ismertem, de nekem nem is válna be.
12: Miért?
11: Mert nem tudom az ABC-t.
14: Valamilyen Béla.
11: Szia!
12: Szia.
11: Megismersz?
12: Persze, valamilyen Béla.
11: Nem Béla vagyok, hanem Károly.
12: Csak bemutatkoztam, én vagyok valamilyen Béla.
7: Mi történik egy labdarúgó mérkőzés előtt és után? Vegyünk egy példát, mondjuk a Vihar Némedi csapata játszik a Bayern Münchennel, abszolút leális. A riporter elkészíti a meccs előtti interjút a magyar csapat sztárjával, és megkérdezi, hogy mit vár a mérkőzésről. Ilyenkor jön a szokásos optimista válasz. Természetesen nagyon bízom a sikerünkben, nagyon bizakodóak vagyunk, és most végre megmutatjuk, hogy nem kell temetni a magyar focit. És ekkor jön a meglepő kérdés a riportertől. Lacikám, a stábnak rohannia kell egy másik helyszínre, kivételesen most vennénk fel veled a meccs utáni interjút is, ha nem baj, jó? Oké, jó. Akkor forog a kamera. Laci, mi a véleményed a mérkőzésről? Hát, nagyon szomorúak vagyunk a vereség miatt. Többit képzeljék hozzá. Móricz Tamás is valami hasonlót képzelt el jelenetében, mégpedig, hogy mi hangzik el egy meccs előtt, a szünetben és a mérkőzés után. Akik előadják, Fandl Ferenc és Kaszás Gergő.
15: Az edző meccs előtt.
16: 4-3-3 felállásban játszunk. Rövid passzokkal és magasra tolt védőjátékkal lefocizzuk őket a pályáról.
15: Szünetben?
16: Figyeljetek, a második fél időben próbáljunk meg fele annyi gólt kapni, mint eddig.
15: Lefújás után.
16: Hogy mi ez a tűz? Csak az edzői oklevelemet meg a szerződésemet gyújtottam fel.
15: A labdaszedő meccs előtt.
16: Adnátok autogramot a pólómra?
15: Szünetben.
16: Szaladgáljon ezeknek a hóhér.
15: Lefújás után.
16: Remélem a mosás kiszedi a pólóból az írást. A csapat szponzora meccs előtt.
15: Egy arany bánya ez a csapat. Minden pénzt megérnek.
16: Lefújás után.
17: Ennyi pénzért egy dél-amerikai lajhármentő programot is támogathattam volna.
15: Az erőléti edző meccs előtt.
16: Ezek a srácok oxigén palack nélkül felfutnának a Monteverestre.
15: Lefújás után.
16: Baranyai, jól láttam, hogy maga tényleg nekifutott a szabadrúgásnak és félúton megállt pihenni. A mozgóárus meccs előtt.
18: Itt a Szotyi, a győztes Szotyi.
16: Szünetben.
18: A Seduxen taxanaxot tessék.
16: És lefújás után...
18: Na itt jön a csapatbusz. Folyamik a vicsót, féltéglát tessék.
19: A csapatkapitány meccs előtt.
16: A klubért, a csapatért, hajrá! Tömjük ki őket!
19: Szünetben.
16: Egy becsületgólt azért megpróbálunk összehozni.
19: Lefújás után.
16: Mit szólnátok egy csoportos harakirihez?
19: A csapat idegen légiósa meccs előtt.
16: Érteni, érteni, én rugni sok gól, sok-sok gól, rugni sok gól.
19: Szünetben.
16: Honnan tud néző, hogy én anyám lenni durva?
19: Lefújás után.
16: Mit jelent szó menekülj?
19: A tűzoltó meccs előtt.
16: Majd halára fogjuk unni magunkat.
19: Szünetben.
16: Milyen mókás volt a csapat kabala figurája, hogy szaladgált itt, mert felgyújtották a szurkolók.
19: Lefújás után.
16: Te Karesz? Melyik helyszíni jegyzőkönyv nyomtatványt kell kitöltenünk porig égett stadion esetén? A vezérszurkoló meccs előtt.
20: Istenek vagytok!
16: Szünetben.
20: Csak most segíts, Istenem!
16: Lefújás után.
20: Hát ez meg mi az Isten volt?
7: Állítólag van olyan egészségügyi intézmény az országban, ahol annyira kisadag a kórházi koszt, hogy a napokban az egyik beteg egy faliképből kiette a csendéletet. Persze az egészségügyben nem csak az egyik oldalon vannak problémák, hanem bizonyos betegek is megérik a pénzüket, mint például Varga Ferenc József jelenetében is, melynek címe Orvosnál, akik pedig előadják Varga Ferenc József és a Radi Tibor.
21: Doktor úr, nem érzem jól magam.
7: Értem, mi baja?
21: Az egy város, de hogy jön az ide?
7: Nézze, itt még nagyon sokan várnak. Nem tudom, láttam, mennyien vannak odakint?
21: Láttam, mind velem jöttek.
7: Értem. Mi a panasz?
21: Hát, amikor valaki nyavajok, hogy ez nem jó, meg az nem jó, ezt hívják panasz.
7: Az ön panasz, ami?
21: Az enyém? Hát, hogy hónap nem tudok bemenni dolgozni.
7: Ennyire rosszul van?
21: Nem, kirúgtak. Nem tud valami munka?
7: Nem, nem.
21: Megnyugodtam.
7: Akkor ön nem beteg?
21: Még nem vagyok beteg, de majd leszek, meg fáradt is.
7: Hogy?
21: Kinn a nővérke mondta, hogy én leszek a következő beteg, fáradjak be.
7: Fáj valamilyen?
21: A nővérkének fogalmam nincsen, nem mondta, én nem kérdeztem.
7: Önnek van-e fájdalma?
21: Nekem nincsen, de ha maga ingerlékeny, akkor lesz hamar.
7: Komolyan, nem tudom, miben tudnék önnek segíteni.
21: Leszakadt a könyves szekrényem.
7: És?
21: Polcleválásom van.
7: Értse meg, nekem erre nincs időm, én egy házi orvos vagyok, aga azt mondta, rosszul érzi magát, de szerintem semmi baja.
21: De doktor, engem majd megöl a stressz.
7: A stressz?
21: Igen, a munkahelyi stressz.
7: Hát az előbb mondta, hogy elbocsájtották.
21: De nekem van egy mellékállásom.
7: És pedig?
21: Erotikus női felsők ügyeit intézem.
7: Miket hordít össze?
21: Top menedzser vagyok.
7: Felírjak valamit?
21: Hát, ha el fogja felejteni, jobban teszi a fölé. Én nem tudom, mi az, de én is úgy szoktam csinálni.
7: Úgy értem, gyógyszert, kére tablettát.
21: Azt arulok én is, nem kell az nekem.
7: Van a családban gyógyszerérzékenység?
21: Van, egyszer rákiabáltam egy kalmopirére, aztán nagyon magára vettem. A nospánk az meg hiperérzékeny, még verekszik is.
7: Hát, ahogy elnézem, maga nem sűrűn jár orvoshoz.
21: Nem nagyon, legutoljára csak a feleségemet kellett orvoshoz vinni, kicsit átnézték.
7: Milyen orvoshoz ment a feleségével?
21: Először a szemészetre, aztán meg a lábászatra.
7: És mit vizsgáltak meg nála?
21: Hát a nézését meg a járást.
7: Tehát az ortopédiára vitte.
21: Orrának semmi baja nem volt, ami fő nem idegesített.
7: Na, ha már itt tartunk, szenved-e valamilyen idegrendszeri betegségben?
21: Mi van?
7: Van-e baj az idegeivel?
21: Semmi baj, mi lenne az idegeim? Hagyjon már engemet békén, na.
7: Hogy alszik?
21: Hogy lefekszem a párnára, leújom a szememet, azt akkor mondom, hogy hork pitypi, mert néha azt álmodom, hogy nem tudok elaludni, azt akkor mindig fölébredem.
7: Milyen a szexuális életük?
21: Hát az enyém kiváló, az asszonyét nem tudom.
7: Ugye, ezek szerint nem jó házastársi viszonyuk.
21: Na jó, meg vagyunk. Végül is jó, kijövünk, csak bemenni nem tudok vele sehova se.
7: Mi a legnagyobb baj a feleségével?
21: Tapintatlan.
7: Értem.
21: Évek óta nem nyújt hozzá senki. Nem tapintottak.
7: Nézze, szerintem valami nagyon komoly betegsége van, csak én nem tudom megállapítani, hogy mi.
21: Hát tessék engem beutalni.
7: Hová?
21: A papográfiára.
7: Micsodára?
21: A papográfiára, gondolom ott van a mammográfia mellett. Kell, hogy legyen, ha kell, hogy legyen, ha nem mondjam ma, hogy olyan nincs.
7: Jó, elég, elküldöm MR vizsgálatra.
21: Mire?
7: MR-re.
21: De én amarra lakom.
7: Ha jó, nézze nekem, erre nincs időm. Menjen haza, és hogyha rosszul lesz, akkor jöjjön majd vissza.
21: Jó, akkor ma jövő héten szerdán rosszul leszek, és meglátogatom a drága doktor.
7: Jó, jövő héten szerdán jöhet, jól van.
21: Jó, akkor kevesebben lesznek?
7: Abszolút, zárva lesz a rendelő.
21: Viszont. Mindig meg kell újulni, azt mondják nekem, úgyhogy én is megpróbáltam most megújulni. A műsoromba belevettem az autó hangutánzást. Egyelőre csak a parkolóautók hangját tudom utánozni. Remélem nem rontom el ezzel Lorán Barnabás Trabarna piacát. Lehet, hogy igen, de hát kapitalizmus van, hagy romoljon egy kicsit neki a piacát. Trabarna meg úgyis inkább stand-up-ol. Újabban érkezik Lorán Barnabás.
1: Köszönöm szépen. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Hát annyi, hogy bocsánat, csak ez a telefon nem tudom hova tenni, mert nekem van egy ilyen problémám vele, a hülye telefon, hogy ez nagy. Nem lehet hova, nem tudom, mert férfi társaimnak okoz ez fő problémát, mert berakjuk ebbe a zsebünkbe, a rádióhallgatók kedvéért mondom, a farmerem bal zsebébe rakom be, és hát ez így... Igen, nyom, rosszul áll. De hogyha így rakom be, akkor még nincs gond, de ha lépek négyet, akkor a rádió hallgatók kedvére mondom, anatómiailag rendkívül rossz irányba fordul el a telefon. És ebben addig nincsen probléma, amíg hirtelen váratlanul lenem ül az ember. Egy megbeszélésre siettem, és hát elkéstem. Leültem egy csinos csaj mellé, és a telefon már anatómiailag viszonylag rossz helyen volt, és ahogy leültem, így... Ott szúrt meg, ahol az ember nem akarja, hogy megszúrja, és így köszönöm, ilyenkor torzul az ember hangja, és miután ez egy olyan folyamat, hogy erre mi egy életen át emlékezni fogunk, mert annyira fáj, elindul a bevésődés, hosszú, fájdalmas folyamat, amikor úgy vagyunk, hogy használjál meg azt, ha ott ülök a csaj mellett, hogy megkérdezik, mi van, mit csinálsz?
2: Tudod nekem?
1: Mutatok a nadrágom bal részére, ahol a telefonaltó mindleg nagyon rossz helyen áll, érintkezve a valatestés szemmel, mivel nem akarom, hogy érintkezzen olyan erővel.
2: Tudod nekem, túl nagy az izém. Ebbe a szűk gatyába akár jobbra, akár balra teszem. Ha, nyom, mint a rosszabb. Egyszer volt, hogy hátra tettem a farzsebembe. Nem mertem ráülni, féltem, hogy elgörbül.
1: Mit csinálsz te az a nagy...
2: Tudod, most akarom lecserélni egy kisebbre.
1: Kisebbre?
2: Igen, nekem egy a lényeg. Egy napig bírja.
1: Mit csinálsz vele te egy napig?
2: Leginkább játszom.
1: Tehát... Nehéz ezt a telefont hova tenni, mert nagy nekem meg a zsebem kicsi, nem tudom, mert nem akarok következtetéseket levonni, de olyan élményem volt, ez kb. Tavasszal történt meg, én Bessenyei Péter rajongó vagyok. Bessenyei Péterrel nem lehet csak úgy találkozni. Jó, Moszkva téren már láttam, de most kimegy oda Bessenyei Péterhez, de találkoztam vele egy benzinkúton, megvette a kis szendvicsét, az újsága, de elegáns, finom, repülőműs világbajnokunk ott állt, én meg így, ha. Megfagytam, mint a buta telefonom programja, hogy anna, Péter, orosz Gyuriékkal voltam, és a Gyuri mondja, na ott a szerelmed, menjél, kérj autogramot, nem áll, nem áll. Oda mentem, jó napot kívánok, nem lehetne egy, hogy szelfit, és egy autogrammal gondolkodnék. És akkor, hogy felfordult Bessenyei Péter, természetesen elővett egy kártyát, kitöltöttem, lefotózkodtunk kétszer, háromszor, amennyiszer csak lehetett, elköszöntünk, kiment. Én ott voltam, nézem a papírt. Majd bejön egy külföldön dolgozó, azt hiszem írországi srác. Meg, Trabarna, hogy kerülsz ide? Hát mondom, megyek fellépni, most találkoztam Bessenyei Péterrel. Csinálunk egy szelfit. Persze, lelőttük a szelfit, közben egy német csoport ott volt mellettünk egy ilyen asztalnál. Azok meg így nézték, hogy ki lehet ez az ember, aki lefotózkodott avval az emberrel, és már olyan híres lett, hogy bejött egy vadidegen, és már vele is lefényképezkedett. Szóval Bessenyei Péterrel, ha fotózkodunk, akkor abszolút meghíresülünk. A másik meg az, hogy mondjam, tehát
3: Szeretek pecázni, de nem tudok. Nem tudom, van evel valaki így rajtam kívül. Ez egy nagyon jó szórakozás, és nekem van egy ilyen vonzódás a peca iránt, és a barátaim meg tudnak pecázni, elmentünk pecázni, de azt hiszem, a pecásan ott csak ennyit szokassanak, hát aztán ez van. Semmi ott olyan terrorva, hogy éjszakorra hozzá képes egy liberális társadalom, figyelj. Ott ülök így a stége, na, figyelj, már nyithatjuk, és a kusolja. Nem ennek a halak. Vedd fel a terepszínű ruhát. Mondom, hova? Ott ültünk terepszínűbe. 28 fok volt este. Nem ihattam sört. Megcsináld meg a horgot. Húzzál rá kukacot. Kukacot? Én a horogra? Hogy? Mert akkor áthúzod. Hát mondom, én biztos, hogy nem fogok kukacot húzni, meg mit tudom, ilyen hagyjál. Elővettem a kekszes dobozt. Hát mondom, ha nincsen, itt alakul legyen étel. De ez egy régi keksz volt, már ilyen por volt benne. Hát mondom, akkor régi a keksz, beletúrok. És ahogy új begyen hozzáértem, alvanapja 50 kukac így. Előbukott bele, így bedugtam a vízbe. Elővettek egy másikat, horogra tegyél föl egyet, meg egy kukoricát. Mondom, és hogy? Uniós elvárás szerint, hogy én ilyet még nem csináltam, hát szegény kukacnak ez a sorsa. Én a száján be, a fenekén ki. Egy kukorica, egy ilyen 37 centis giroszt csináltam a halnak. Bedobtuk, és 2 óráig, mondom, figyelj már, Gerga, jó Isten áldja meg, ezek már 4000 elejkel előttünk vannak. Itt már mindenki iszik. Menjünk már, egy sört ígyunk meg, vagy valami. Jó, akkor átteszem a kapás jelzőt. Tessék, volt ilyen, mi meg itt ülünk, 2 órája. Fölmentünk, patintottuk a sört, egyszer csak, hogy pirigy, jelzett, hogy van kapás. És ezzel a pillanattal az én giroszomat botostul egy hal, evitte. Majd mondta a Gergő, 100 000 volt a bot. Te botod, menjünk utána, hajóval. Mondom, figyelj, hajnali 2 van. Árad a Duna. Én nem vagyok ott a motorcsónak. Nincs is lámpánk. Van fejlámpa, ahogy villog, majd úgy nyitjuk ki a szemünket, és akkor nem lesz gond. Ott ülünk a motorcsónak, hogy hrr, hrr, hrr, hrr. Hajnali 3-kor, a botom már az baján volt. Ó, 4 centi után azt mondja a motorcsónak, de kint voltunk már az ártérbe. Oh, aztán már nem volt pitpalagy, csak egy bácsi így áll kint. Evezzél, hülye gyerek! Nincs evező, mivel evezek? A motorral, hülye gyerek! Tehát nehéz a mi életünk, nehéz a... De én nem csodálkozom semmi. Például ott vannak a munkahelyek. Nekem a legutolsó munkahelyemről engem kirúgtak. Egy hely volt, ahol kirúgtak, de úgy volt, hogy volt Eliza. Ő volt a titkárnő, aki mellbe erős, agyba szűk, és... Szia, Barna, be kéne jönni az irodába. Itt ülök tőled 2 centire. Nem? Figyelj, be kéne jönni, Kacsi főnök beszélni akar veled. És mit szeretne Kacsi? Szerintem nem tudom, de ki fog rúgni. Hát nem lehetem Károly főnök, közösségek, vannak ezek a genyók, akik még 30 napot le kell dolgozzálni. Most, hogy a 30 napot még ott tartanak egy cégnél. És ki vagy fizetve. És mentelmi jogod van. Hát akkor a király vagy, nem? Tehát akkor bármit szabad. És jön itt Kacsi főnök ide a Lacikához, hogy megfogta a drága Mercedes kocsát, de leállta azt a mosás, kereket fújt föl, külső, belső, taxi, morá, fél órád. Én meg olyan figyelj, csak ezt én intézem. Jössz, még hozzátette a Lacikának, kiskapucsinó laktózmentes tejjel. Bevittem neki a kiskapucsinót laktózos tejjel, én elmentem a Mercivel. Automosóba kellett átküldeni, de ilyen újnyira lehagytam az ablakot, meg a tetőablakot egy picit, hogy érezze a szeretetet. Nem záródott be, hát egy szoftverhiba, mit hibáz az autó. És utána úgy van, hogy a cég előtt egy kicsit balra, a negyedik parkoló, egy rokkant parkoló, én oda ferdén beálltam. Majd a köztereseket felhívtam, hogy paraszt ide át, eh! Kacsi főnök mondta, hogy ez nem jó vicc, de csörögött a telefon, és hogyha a negyedik csörgésen nem veszi föl senki, akkor ez így szétdobta az irodába. És a Kacsi főnök felesége volt Erika. Szia, Barna, Erika vagyok. Te, Karcsi, bent van? Szia, Erika. Karcsi 2 hete nincs itt. A titkárnővel elmentek valami megbeszélés konferencián vannak. Tehát azt mondta, hogy csak hazajár, de idebe most nem tud jönni. Az autóját is itt hagyta. Csak annyit hallottam, működő Erika letette a telefon, hogy az a rohadt rib! Köszönöm szépen a figyelmet.
7: Életem egyik legmeglepőbb mondata az volt, amikor a hangos beszélő a következőt közölte a strandolókkal. Figyelem, figyelem, a gyermekmedence mellett találtunk egy mobiltelefont és egy pénztárcát. Köszönjük! Dr. Horváth Tibor Nyári Emlékek című jelenete is a strandra kalauzol el minket, akik előadják Major Melinda és Kaszás Gergő.
4: Reggel 8 óra. Kinyit a strand.
19: Egy fogorvos a strand pénztárához rendeli egy hisztis páciensét. Itt végre nyugodtan ki tudja húzni a fogát, mert a betegnek a belépődíjaktól tátva marad a szája. Kicsit odébb úszógumi bérelhető, bár a vendégek többségének már van sajátja.
4: Egy anya érkezik, 7 apró gyerekkel. Látszik a bőrén, hogy nincs ideje napozni. Ő hófehérke.
19: Megjönnek a Pál utcai fiúk. A víz egyeseknek bokáig, másoknak nemecsekig ér. A fagylaltosnál nagy a választék. Vanília, stracciatella, szalmonella.
4: A büfén felirat. Frissen csapolt sörhas kapható.
19: Egy strandoló reklamál. Miért tett a lángosomra újságpapírt?
4: Nem önkért sajtós tejfölöset?
19: Egy pocakos férfi szégyenlősen takargatja az ágyékát. Leesett róla a túlméretes fürdőnadrág. Nagy a derültség, csupasz pisztoly.
4: Dél van. 2 egyetemista pokrócokkal takarja le az indexét. Ugyanis ilyenkor a legveszélyesebb az UV. Hangos bemondó. Figyelem, figyelem! Találtunk egy pénzzel teli pénztárcát. Kérjük, hogy a tulajdonosok érkezési sorrendben várakozzanak a pénztárnál.
19: Elérkezik a záróra. Az utolsó vendéget, egy szénné égett napimádót most seprik le a pokrócáról.
4: Sajnos már lekéste az utolsó buszt is.
19: Se baj, majd hazafújja az esti szél.
10: Jó meleg nyár van. De hát a nyár nem csak a melegről, hanem mondjuk az érettségi találkozókról is szokott szólni. Nekem most nem volt, de ettől függetlenül én azért beülhetek vendéglőkbe, és az egyik vendéglőben egyszerre több csoport is osztály találkozott. Természetesen ezen a helyen én bekapcsoltam a hangrögzítőt, úgyhogy most jöjjön Varga Ferenc József írása érettségi találkozó címmel, aki előadja Aradi Tibor és a szerző, akinek a nevét most mondtam, és én vagyok.
5: Elnézést, kicsit sokan vagyunk, átülhetünk ahhoz az asztalhoz?
10: Az foglalt, egy másik osztály is ott tartja az érettségi találkozóját.
5: És akkor miért nem ül ott senki?
10: Mert állítólag mindenki utál mindenkit.
5: És ott a sarokban az a 3 fiatal jöhet ide esetleg?
10: Ja igen, mindjárt intézkedem.
5: Azt gondolom nem érettségi találkozó.
10: De csak a többiek állítólag már mindkit költöztek Angliába.
5: És ők 3-an?
10: Lekésték a gépet. 6. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik 20 éve együtt érettségiztünk, nyelvvizsgáztunk, diplomáztunk.
7: Melyikből maradt a legtöbb?
10: A jogosítványból, de ma abból is eladtam 2.
5: Na, hello, hát de jó látni titeket!
10: Ja, ez nekünk téged nem annyira, de mindegy. Ja, szervusz, hello, 10 évet simán letagadhatsz.
5: Igen, inkább azt a 4-et tagadnám le, amikor egy osztályba jártunk.
10: Te, hallod, ez kicsoda?
5: Az a Fritko Ági.
10: Hogy megöregedett? Szia, Ágica, de jól nézel ki!
7: Sziasztok, tinédzserként kicsit őszintébbek voltatok.
10: Te, és ez kicsoda?
5: Az a Stropán Erika.
10: Atya úristen, de randa le. Szia, Erika, de jól nézek, van itt neked hely. Elférsz ezen a 3 széken?
5: Elférek.
10: Itt van már mindenki?
7: Még nem, de úgyse figyelne senki, nyugodtan kezd el.
10: Jó, hát kedves 4. K-osztály, most érezzük igazán az idő rohanását. Tegnap még a tanteremben tanultunk a múmiákról, az emésztésről, az etilizált folyadékokról, és most mindez itt van egyben, ahogy egymásra nézünk. Eszegetünk, iszogatunk.
0: elment mellettünk az élet. A Zenta Ildinek nem is köszönt, ahogy így elnézem. Sokszor kívánjuk, hogy bárcsak visszamehetnénk időben, és újra ott lehessünk a gimiben, hogy belerúghassunk abba a mocsok gordosnébe, aki mindenért egyest adott. Sajnos két társunkkal már soha nem fogunk találkozni. Egyikük színész lett, a másik meg politikus, úgyhogy szóba se állnak velünk.
7: Bocsánat, hogy közbeszólok, hozhatok még valami italt?
0: Nem, köszönjük, már így is alig ismerjük meg egymást. Elnézést, itt van az osztály találkozó.
7: Igen, melyik gimnázium, melyik osztály?
0: Nem tudom, majd mindegyikhez odaülök egy kicsit, aztán kiderül. Sajnos elkéstem.
7: Semmi gond, gondolom, unokák, család, ugye?
0: Fenét, most sikerült leérettségiznem.
7: Figyelj, ma nem rendelünk kaját?
0: Várjuk meg a Dóci Csabát.
7: A minek?
0: Mert ha még mindig ugyanaz a csíkos pulóver van rajta, amit 4 éven át hordott, akkor úgyse lesz itt vágyunk.
7: Tényleg, mit csinál most a Dóci Csaba?
0: Hát szerintem egy üres helyen parkolóőr.
7: Üres helyen? Miből gondolod?
0: Régen se volt jó mellettem megállni.
6: És veled, Darika, mi újság?
0: Jaj, nekem annyira rossz életem van. Van rajtam plusz 90 kiló fölösleg.
6: Ó, nem látszik.
0: Persze, mert most nem feküdt rám az a mocsok bandi.
6: Tudomásul kell venni, hogy az vagy, amit megeszel.
0: Akkor én parizer vagyok.
6: Inkább savanyú káposzta. De nyugi, az én férjem megvizet.

0: De az mire jó?
1: Egy fél hanggal mindent lejjebb csinálok.
0: Na jó, lányok, nekem mennem kell.
1: Jó, akkor nekem is. De te most hova sietsz?
0: Igen, nekem még három másik osztálytalim is van.
1: Hogy?
0: Nem emlékszel, nekem mindig évet kellett ismételnem.
1: Megyek én is. Még haza is kell találnom ennyi sör után.
2: Jó, srácok, 5 év múlva találkozunk?
1: Igen, de csak ha nagyon muszáj.
2: Akkor 5 év múlva veletek ugyanitt?
1: Ha itt ugyan nem.
2: Hát akkor hol?
1: Ott, ahová nem kell kiöltözni.
2: Dunaparton, vagy valaki lakásán?
1: Rá, azt a Facebookon.
3: A következő fellépő művészünket én konferálhattam be, amikor évekkel ezelőtt életében először lépett a Rádió Kabaré színpadára. Akkor még egy fiatal, ismeretlen humorista volt, ki gondolta volna, hogy eltelik 15 év, és ugyanolyan ismeretlen marad. Fogadják szeretettel a még mindig fiatal és tehetséges Fülöp Viktort.
4: Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Mi inkább hosszú hétvégékre szoktunk elmenni a családdal, nem szeretjük a hosszú nyaralásokat. Pünköskor el szerettem volna vinni őket, csak hát közben jött egy kis baleset, a feleségem rosszul lépett a lépcsőn, eltört a lába, csavarozták, műtötték, fekvőgít, stb. De már volt egy foglalásunk egy Mátrai Wellness Hotelben, és hát felhívtam, hogy elnézést, de hát nagyon sajnáljuk, nem tudunk elmenni, mert a feleségem ez történt. Azt mondták, hogy sajnos ezt már nem lehet lemondani, ezt a foglalást, csak előtte 3 héttel. Mondom, hát ez a nem, akkor is sajnos ki kell fizetni a teljes összeget. Mondom, azt szeretnénk, hogy másik időpontra esetleg át lehet-e tenni ezt a foglalást. Azt mondták, természetesen semmi akadály, mondom, akkor legyen szíves november 18-ára tegyék át. Sikerült áttenni? Igen, sikerült. Mondom, akkor le is szeretném mondani azonnal. Érdekes egyébként, nekem van egy ismeretlen szám, már évek óta üzengetünk egymásnak SMS-ben, hogy boldog békés ünnepeket, ez megy húsvét, pünköst, karácsonykor, és az évek óta megy, és ma olyan ciki megkérdezni sok év után, hogy amúgy meg ki vagy te? Úgyhogy gondoltam, hogy karácsonykor kiugrasztom a nyulat a bokorból, és ráírtam, hogy képzeld, a Ferit meg bevitték a kórházba. Erre visszaírt, hogy tudom, mert a Laci mondta. Egyébként független attól, hogy mi 2 napra vagy 3 napra megyünk el valahova nyaralni, vagy hétvégére, nekünk mindig pont annyi cuccunk van, amekkora a kocsink. Ha csukló sikaroszunk lenne, akkor azt is teletömni a feleségem. Egyébként 2féle család van, van, aki pakolás közben veszik össze egymással, mi azok vagyunk. Amikor én gyerek voltam, mi útközben vesztünk össze egymással, mondjuk nem tudom, hogy 2 hétre hogy tudtunk elmenni egy Trabanttal a Balatonra nyaralni, úgyhogy már előre fel volt fújva az úszógumi, kumimatrac, minden. És a Trabant belsejében volt, mint egy ilyen pótlék zsák. Mondjuk ott az első percben mindenki összeveszett mindenkivel keresztbe, kasba. Mondjuk amikor megláttuk a Balatont, anyukám békülni szeretett volna, megszólalt a békülés hangján, apukámnak annyit mondott, jaj, Lajos, olyan benzinszag van. Apám annyit mondott, ha krumplival menne, krumpliszag lenne. A végére azért mindig sikerült kivékülnünk, és azt is észrevettem, ez mondjuk nem változott, hogy régen is, és most is, hogyha nyaralni mentünk, akkor mindig kellett venni új ruhákat. Nem tudom, ennek mi értelme van. Kell új papucs, kell új fecske, minden új kell. Pont ismeretlen emberekhez megyünk, de azért mutassuk meg, hogy nekünk új van. Hát én tanár vagyok, és vannak a nyílt órák. A nyílt órák azt jelentik, hogy a leendő 9-esek jönnek a szüleikkel, és nézik, hogy hogy működök ott az osztályteremben a meglévő diákjaimmal. Nem szeretem ezt, mert az olyan, amikor vendégségbe jönnek hozzánk, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, nem sikerül. És én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább kérdezzenek meg felsőbb évfolyamosok szüleit, hogy milyen az iskola, milyen egyéb programok vannak, az alapján hozzanak döntést. Hogyha nekem olajat kell cserélni a kocsimban, én nem úgy választok autószerelőt, hogy elmegyek ezt, hogy elnézést, de beülnék ma önhöz. Megnézem, hogy hogy muzsikál. Vagy éttermet se úgy választok, hogy bemegyek a konyhába, hogy pucolnak krumplit. Nézzük csak meg, nem jó pucolnak, nem. Egyébként én olyan 5féle diáktípus szoktam megkülönböztetni a tanteremben. Van az első, a lelkes, a buzgó, a legidegesítőbb, aki már óra előtt odajön. Elnézést, talán azt szeretném kérdezni, hogy a nettó jelenértéket, azt mikor veszük, azt ma veszük, mert ez engem annyira érdekel a nettó jelenérték, hogyha vettük a nettó jelenértéket, akkor én felálltok a nettó jelenértékből, tanáról. Meg még azt szeretném kérdezni, hogy amúgy tanárnak mi a véleményet ramnak elő a vámpolitikájára, mert ez engem annyira érdekel, hogy én apukámmal annyit szoktam erről beszélgetni, meg azt szeretném kérdezni, hogy tanárról amúgy milyen ilyen gazdasági szakkönyveket szokott olvasni. Hagyjál már engem békén. Hát ha megbeszélted a bukáddal, akkor az megvan beszélve. Vagy hívd fel Trumpot, azt kérdezd meg tőle. De nekem nem mondd el, hogy mit mondott, jó? Engem nem érdekel. Vannak az időhúzók, a leendő szélszesek. Tanár úr, azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy most írunk dolgozott, csak azt szeretném kérdezni, tanár, hogyha véletlenül nem úgy sikerülne, ahogy terveztem, hogy akkor lesz a javító.

0: És azt szeretném kérdezni tanárul, hogyha véletlenül a javító az rosszabbul sikerül, mint az eredeti, akkor melyiket írja be tanárul, meg azt szeretném kérdezni, hogy amúgy most az ablaktól fog kezdődni az ácsoport, mert amúgy mindig onnan szokott kezdeni az ácsoport. Azt szeretném kérdezni tanárul, hogy így felteszem a kezem tanárulnál, van esetleg pótszámológép, mert amúgy van nálam számológép, csak anyám vett bele elemet, azt, hogyha véletlenül lemerülne, nem azért, mert szerintem nem fog lemerülni, csak... Van a fogoly. Minek kell nekem itt ülni? Mi szükségem lesz nekem erre? Ha ennyire tudod, akkor miért nem csinálod? Ki nem tudja, azt tanítja. Belső kamatlá. Apámnak eladtam a 20 éves golfját, ha senki nem kérdezte, hogy belső kamatlá. Vannak a filozófusok. Ők csak ülnek, nem zavarnak senkit, néznek. De látszik, hogy hozzájuk nem jutunk be. Ők csak néznek, kezük a pad alatt, néznek. Valamire el vannak foglalva, de nem akarod őket megzavarni. Nem, nekik feladatok van, nekik küldetésük van. És oda megyek óra végén, mi újság van, Károly, mi történt? Hát képzelj el, tanár úr, hogy vettem a papírírószerben egy vonalzót, és azt mondták, hogy törhetetlen, de csak sikerült eltörni. És a végére hagytam, akiket én legjobban kedvelek, akiket legjobban tisztelek, aki minden elismerésem, akik előbbe se jönnek. Úgy vannak alá, hogy van még igazolatlan, meg Fülöp hát, ha nem ír be. És én nem csak más gyerekével, hanem sajátjaim is nagyon szívesen foglalkozom, és nagyon sok podcastet meghallgatok mostanában ilyen gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy mik a legújabb trendek, és ha tehetem, akkor elmegyek személyesen, és meghallgatok ilyeneket. Legutóbb egy pszichológus előadásán voltam, és azt mondta, hogy nagyon hatékony módszer a gyerekhiszti kezelésére, hogyha gyerek hisztizik, akkor megállunk mellette, és 100-ból elkezdünk visszafelé számolni 7-esével fejben. Elmentem a kislányommal hipermarketbe. Apa, szeretnék egy babát. Jó kislányom, menjél, válasz egyet. Már a pénztárnál. Apa, hogy mégis a szőkét szeretném. Kislányom, menj, akkor cserélt ki. Hát apa, mégis a barnát. Hát akkor cserélt ki. Apa, nem tudok dönteni. Vegyük már meg mind a kettőt. Nem, kislányom, én szőke voltam. Anyád barna, te barna vagy, válasz. Nem, apa, én mind a kettőt meg szeretném venni. Jó. 193. Hí, mondom. Hozzad mind a kettőt, inkább. Hazamegyek, mondom a feleségemnek, hogy te figyelj, már nem normális ez a pszichológus. Ha jó, hogy azt nem mondja, hogy köbgyököt vonjak. Miért nem lehet 10-esével, vagy 5-esével visszafelé számolni? Ha miért? Ha mondom, hogy miért? Hát 193, 87. Szerintem én matek órára lehet, hogy neked is érdemes lenne bejönnöd. Köszönöm szépen.
1: Miért kell nekünk profi űrhajós? Ott vannak a politikusok, súlytalanok, az is, amit mondanak, hozzá vannak szokva, hogy körülveszi őket a sötétség. Kilőhetnénk az űrbe celebeket is, és végre megbizonyosodhatnánk afelől, hogy a Földön kívül nincs értelmes élet. De hát itt van Kapu Tibor, aki olyan népszerű lett, hogy telefon neveztek el róla. És ennek a telefonnak bizony van egy üzenetrögzítője, és Kapu Tibor üzenetrögzítőjét megszerezte Móricz Tamás, akik a rajta levő hívásokat tolmácsolják, Aradi Tibor, Bach Szilvia és Varga Ferenc József.
2: Szia, Sorbert Noli vagyok. Jön ki a új termékem, a szárított mohával töltött lapulevélgolyók. Lehetnél a reklámarca. Küzdjünk együtt a túlsúlytalanságért.
3: A Didi, Adidi. Szabú, Pakó vagyok. Föl volt a úrbe, a úrhajóval. Ja, tudod, mi hiányzik nekem Afrikából? Biztos sok ilyet láttál ott fent. Szóval mesélsz nekem a fekete lyukakról?
4: Szia, szerelmem! Mikor megkérted a kezem, azt mondtad, lehozod nekem a csillagokat. Hol vannak?
1: Karácsony Gergely vagyok. A főváros úgy döntött, hogy elismerésként elnevezünk önről egy metróállomást, mivel a kassa üres, ezért a kék metró vonalán a város szót fogjuk leszedni a városkapu állomásról.
5: Kövér László vagyok, gratulálok, és hatalmas öröm, hogy ott fent földkörüli pályára állíthatta azt a mini űrkapszulát, melyben elhelyeztük a hazánkat szimbolizáló kavicsot a veleckei hágóból, pár cseppet a Dunából és a Tiszából, egy bűvös kockát és a levágott bajszomat.
1: Farkas Berci, szevasz! Bravo, barátom, bár úgy már könnyű volt, hogy előtte megmutattam, hogy hogy kell ezt csinálni.
4: Tibikém, kisfiam, hát lenhagytad a töltött káposztát, amit csomagoltam neked. Beszélek Houstonnal, hogy tudják utánat küldeni, és ha kimész űrsétára, öltöz melegen, nehogy megfázzál nekem, puszi lanya.
1: Jó napot, Lázár János beszél. Tisztelt kapúr, örülök a sikerének, de ezt a földkörüli luxizást be kellene fejezni.
5: Azon gondolkoztam, hogyha eljönne az a nap, amikor a világ egyetlen állatkertjében sem születne kisoroszlán, vagy esetleg medve, bocs, akkor elmaradna az esti híradó? Mert ugye a sok erőszakot mindig azzal próbálják kompenzálni a szerkesztők a híradó végén. A Maksa híradó végére nem kell cukiság hír, mert abban olyan kevés az erőszak, mint kínai kajában a természetes anyag. Következik a Maksa híradó és annak három szerzője és előadója, Maksa Zoltán, Varga Ferenc József és Aradi Tibor.
6: Köszöntjük hallgatóinkat!
5: Mint most arra kiderült, magyar gyártmányú volt az ókori egyiptomi uralkodók koporsója, ezért hívták szarkofágnak.
6: Részletes jelentéseink. Véletlenül élve temettek el egy veterán tengeralattjáró kapitányt az Egyesült Államokban. A hibára akkor derült fény, amikor a koporsó elföldelését követően nem sokkal egy periszkóp emelkedett ki a sírhangból.
1: Baleset történt a Nemzeti Bankban, amikor egy dolgozó kamatvágáskor véletlenül odatette az ujját.
6: Magyar házi orvos küldöttség tanulmányozza a 106 éves Karmazsin Rozi nénit Újfalun, mert ezt a modellt az orvos egyetemen már rég nem tanítják. Az amerikai űrkutatási hivatal bejelentette, hatalmas tárgy közeledik a Föld felé, melynek pályája metszi a Jupiterét, fényessége változó, méretei megdöbbentőek. Arra az esetre, ha a tárgyat idegen civilizáció képviselői irányítanák és leszállnának bolygónkon, a pézsmatülöki Everybody utcai óvoda a virtuális nyuszi csoportja kedves kis műsorral készült. Kapcsoljuk a helyszínt, ahol épp a főpróba zajlik.
7: 1, 2, 3, és...
8: Köszöntünk hát benneteket, drága űrhajósok, azt, hogy egyszer meg...

0: Együttemre béget.
1: A mi falunkat Kolos Lajos bácsi alapította, utána őt egy traktor hamar kilapította.
2: Mi vagyunk a kisfiúk, azok meg a lányok, némelyikük olyan csúnya, hogy én attól rosszul leszek.
1: Jaj, de jó, hogy eljött végre az idegen értelem, mert itt lassan nyoma sincs, már pedig ez egy lételem.
3: Egy idevágó hír. Elmeszakértő vizsgálja a 35 éves P. Károly budapesti lakost, miután egy kínai vendéglőben összegyűjtötte a mesztelen csigákat és felöltöztette őket.
4: A kőgazdag fiatalok után új reality show indul egy kereskedelmi csatornán, Fullcsöves nyuggerek címmel. A készülő sorozat egyik sztárjával, Survivor Edittel beszélgettünk a kamerapróbán.
5: Magától jelentkezett?
1: Nem, akkor választottak ki a műsorba, amikor egy 800 forintos kínai karórát villantottam a buszon.
5: Bankszámlája van?
1: Van, azért nem futja semmire. Oda megy a nyugdíjam, a bank leszedi a kezelési költséget, a számlavezetési díjat, az ajtókinyitási díjat, a gomnyomási díjat, a köszönési illetéket, meg ugye a bankszámla nyitási díjat is.
5: De a nyitási díja legtöbb banknál 0 forint.
1: Nekem is annyi volt, de hát én azt csak részletre tudtam megengedni magamnak.
5: Ha netalántán ön lesz a győztese ennek a show-nak, mit kezd a nyereménnyel?
1: Hát azt mondták, kijön belőle, húzd a parizer meg egy kis élesztő tejföl, úgyhogy nagy bulit csapok, az biztos.
4: Nagy sikerű harangöntő versenyt rendeztek Érbivajon, melyet Nyomot Géza helyi lakos fölényesen nyert meg. A verseny után módszeréről elárulta, hogy ő nem csalogatja a harangot, csak elbújik a lyuk mellett és megvárja, míg magától kijön levegőjét. Akkor nyakon önti és már viheti is.
5: Hiába volt az új trafipaxok miatt tegnap forgalomra sító sztrájk a fővárosban, nem lehetett észrevenni.
4: Ismét levideóztak egy az M3-as autópályán a forgalommal szemben közlekedő autóst. A Suzuki vezetőjét a rendőrség előállította, autóját pedig a legfrissebb jelentések szerint Salzburgnál látták egy török kamion hűtőrácsán.
5: Elkezdődött az iskola, és ezzel együtt hamarosan minden családnak nagy gondot okoz a szokásos őszi megfázásos betegség, valamint az ilyenkor szokásos vírusok, amiket a gyerekek rendszerint otthon adnak tovább szüleiknek. Híradónk vendége dr. Pekár Marian belgyógyász. Doktornő, vége a nyárnak, és kezdődik az iskola. Mire kell figyelni a szülőknek, milyen betegségeknek érkezett el a szezonja?
6: Ugye szeptemberben a gyerekek először mennek iskolába, mi orvosok ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek ilyenkor olyanok, mint a ganajtó. Bogarak, mert az iskolából megérkezve tuti, hogy magukkal hoznak valami szar.
5: Bocsánat, ez egy korhatár nélküli műsor, úgyhogy ha megkérhetném, ugye...
6: Szalvétát akartam mondani.
5: Ja, bocsánat.
6: Tehát ezek a meghűléses jellegű betegségek olyanok, mint én voltam a terhességem után, vagyis nem lehet őket kikerülni.
5: Hogyan védekezzünk az ilyen betegségekkel szemben?
6: Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb a rengeteg bevitt folyadék. Érdekes, hogy ezt a gyerekek annyira nem tartják be, de az apjuk sajnos igen.
5: Ha mondjuk mégis taknyosan köhögve jön haza a gyerek az iskolából, érdemes azonnal elmenni egy patikába?
6: Mindenképpen, mert addig sem hallják, hogy a gyerek otthon üvölt.
5: És mi a helyzet akkor, ha a gyermekünk esti iskolás?
6: Akkor nem kell tenni semmit, az élet hamarosan elrendez mindent.
4: És egy most érkezett sporthír. A Műkorcsolya országos bajnokságon ma a női egyesben léptek égre a versenyzők. Az első helyet óriási fölénnyel özvegy Simon Béláné nyerte a járdán bemutatott kürjével. Érdekesség, hogy ő lett az első versenyző a világon, aki a tripla axelt úgy ugratta meg, hogy közben nem gyűrödött össze a szatyrában az akciós újság. Az időjárás jelentéssel török Dalmata érkezett a stúdióba.
6: Jó napcsét kívánok, mindenek előtt egy rossz hír. Az erős szél miatt elment az a felhő, amiben Szabó Marika néni leletei és a felírt gyógyszerei voltak. Sok jóra mi sem számíthatunk, a levegő már csak 20 fokig melegszik fel. Aki esetleg 21 fokot mér, kérjük, ne szóljon róla senkinek. Stúdióci.
4: Híradónk végén szokásos, érdekes, de nem fontos híreink.
3: Vihar rongálta meg Tarka Lóránt háza utcáit. Egy elektromos vezeték leszakadt. Ez az érintetteket nagyon megrázta.
5: Madár influencer járvány van országszerte. Rengeteg baromfi indított YouTube csatornát, ahol öltözködési tanácsokat és gasztrotippeket osztanak meg a többiekkel, de olyan jó tanácsokat is megosztanak, mint például hogyan kezeljük az ortojást, mit tegyünk, ha golyóstollas a hátunk, vagy éppen a táppal megbotló gazdák magömlésének kezelése.
4: Leszavazta az országgyűlés azt a képviselői indítványt, mely szerint az állatvilághoz hasonlóan párzás előtt az emberpároknál is kötelező legyen a tánc. Az elvetés indoklása az volt, hogy a napi munkamennyiség mellett a partner alig ha tudná ébren kivárni a tánc végét. Ez volt a Vaksöradók, viszont hallásra egy hónap múlva.
7: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré elmúlt évadának műsoraiból összeállított válogatást hallották. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József voltak. Munkatársak Berta Zsolt, Kajzer Hajnal és Kapuvári Gábor. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A műsort az MTVA készítette 2026-ban.
8: Az elhangzott műsor termékmegjelenítés tartalmazott. Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
9: 14:30 van, folytatódik az Országjáró magazin. A Jász Boldogházára, a 30. Jász világtalálkozó helyszínére hívogatjuk Önöket a délután folyamán is. És az Országjáró délutáni műsor részében sorban érkeznek majd hozzánk azok az aktív közösségek, lelkes emberek, akik nem csak a világtalálkozó alkalmával, hanem az év többi napján is mozgatják a közösségi életet, színesítik a hétköznapokat, csinosítják, díszítik az utcákat. Például szorgos kezeknek köszönhetően szépült meg Jász Boldogháza is a világtalálkozóra. Az elmúlt hetekben sövényt nyírtak, szobrokat, kőkereszteteket takarítottak és virágokat is ültettek. Hogy kik a lelkes díszítők, ez is kiderül mindjárt. Tartsanak az Országjáróval 17:30, már is folytatjuk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
10: Ukrán drón támadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Piton újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a távhőt. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
9: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Jászboldog házára hívogatjuk Önöket. Hamarosan érkeznek hozzánk azok a lelkes hölgyek, akiknek szorgos kezének köszönhetően szépült meg a világtalálkozóra a település. Az elmúlt hetekben bizony virágokat ültettek, sövényt nyírtak, szobrokat és kőkereszteket takarítottak, hogy igazán szép és takaros legyen Jászboldog háza a Jász települések képviselőinek fogadására. Egyébként más alkalmakkor, ünnepeken is serénykednek, húsvétre, karácsonyra díszítik a falu utcáit, köztereit, mert vallják, a közösségbe fektetett energia, a jobbítás szándéka megtérül, többszörösen visszakapja nem csak a közösség, hanem annak minden tagja külön-külön is. Majd matatós mondókáskönyvek, totyogóknak sópárna és figurákba töltött gyógyító só, vagyis a fülbajokat segítő sóbarátok. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki Molly néven szeretettel var, alkot kisgyerekeknek. Hogy milyen csodák kerülnek ki kezei alul, már is kiderül. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is Jászboldog házáról 4-6-ig tartsanak velünk.

0: Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Jász Boldog házára is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt áll mellettem Kócárné dr. Fehérvári Márta, Jász Boldog háza polgármester asszonya, és kezében egy szalag, a szalagon pedig egy jelmondat. Ez a jelmondat, drága polgármester asszony, mi?
2: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: És akkor javítok, ugye, Mária, és akkor elnézést kérek itt a sok találkozás közepette. Ez a jelmondat az önök számára mit jelent?
2: Ez a jelmondat pár évre visszavezethető. Volt nekünk egy alpolgármester úrunk, dr. Papp Béla, aki sajnos már elhunyt, és én mindig azt hallottam, hogy neki volt ez a jelmondata. Hogy mennyire fontos, hogy egy kis település ahhoz, hogy megmaradjon, fejlődjön, és további évek álljanak előtte, a két legfontosabb dolog, hogy az iskola és a templom megmaradjon.
1: Jász Boldog házán hány lélek él?
2: 1700 körüli a lakosság számunk.
1: És ez azt jelenti, hogy ez növekvő vagy csökkenő, mi az, ami megfigyelhető volt itt az elmúlt időszakban?
2: Nagyon érdekes, mert egyébként a lakosság számunk csökken, viszont a valóságban mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal család költözik a településre, akik már gyermekekkel érkeznek, vagy éppen a gyermekvállalás előtt állnak, de fiatalodik a település, ezt abszolút el lehet mondani.
1: Mert hogy a környékbeli nagyobb településekről érkeznek ide?
2: Igen, igen, tehát úgy is mondhatnám, hogy itt Szolnok, Jászberény közt vagyunk félúton, tehát egy ideális távolságra mind a két nagyvárostól, ahol nyilván nagyon sok munkahelyi lehetőség van. Nagyon jó a vonatközlekedésünk, illetve tényleg bármelyik várost fél óra alatt el lehet érni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért is nagyon szívesen választják Jász Boldog házát, illetve egy nagyon csendes kis barátságos település vagyunk, ha lehetek egy kicsit elfogult, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk a új betelepülőket.
1: De miért szerethető ez a kis település, ez a kis falu?
2: Nagyon összetartó közösség vagyunk, én úgy gondolom. Ezt mutatja az, hogy több mint 10 civil szervezet működik a településen. Van önkéntes tűzoltó egyesületünk, polgárőrségünk, faluszépítő egyesületünk, és még sorolhatnám. Mindenki megtalálja azt a feladatot és munkát, amit hozzátesz ahhoz, hogy ez a település igazán élhető legyen. Nagyon jó a közbiztonságunk, van egy saját kis strandfürdőnk, aminek most a helyszínt biztosít a világtalálkozóhoz. Bátran kiengedhetjük a gyermekeinket az utcára, egyedül az iskolába, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy nem elhanyagolható szempont a családok számára.
1: És ez a mai nap Jász Világ találkozót szervezni egy nagy kihívás volt az önök számára?
2: Ó, abszolút. Abszolút, igen, még most így a közepén elég frissek az élmények, biztos, hogy ez majd le fog csengeni egy picit. Hát egy éve szervezzük, amióta átvettük Jász Szent Andráson a stafétabotot. Az utóbbi két hónap az már rendkívül sűrű volt, hát az utóbbi két hét az pedig valóban már ilyen éjszakában nyúló és hajnalban kelős, de hála az égnek nagyon sok segítő vett körül, akiknek nagyon hálás vagyok ezért.
1: És annak idején, amikor csatlakoztak, meg vállalták ezt a feladatot, akkor mi járt a fejükbe, hogy miért gondolták ezt fontosnak, hogy Jász Boldog háza megrendez a jászok nagy találkozóját?
2: Fontosnak tartottuk, és azt is, hogy pont 2026-ban legyen, mert hogy több olyan jubileumi dátum is kapcsolódik ehhez a 2026-os évhez, hiszen 2006-ban, 20 évvel ezelőtt rendeztünk legutoljára a világtalálkozót, illetve hát az idén ünnepli a településünk a 80. születésnapját, 80 éve önálló a település, előtte Jászberényt anyavilága volt, és ez a két jubileumi időpont még tetőzte azt, hogy a 30. világtalálkozóról beszélünk. Annak a megrendezése meg egyébként is egy úgy gondolom, hogy felemelő érzés.
1: És akkor ez az esemény, ez a mostani nagy esemény, ahová nagyon sokan érkeztek, sőt a világ más részéről érkeztek, ez fajta erő, muníció a jövőre nézve, szóval ebből tudnak majd építkezni, táplálkozni a jövőben?
2: Igen, én biztos vagyok benne, hogy ha elmúlik az esemény, akkor ez egy óriási nagy lendületet ad majd nekünk. Nagyon féltünk tőle kis település révén, hogy birkózunk meg ezzel a nagy feladattal. Én bízom benne, hogy a vendégek jól érezték magukat, és látható, hogy azért komoly szervező munka volt e mögött, és ez bizonyítja azt, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni.
1: Hát hányan vannak még egyszer lélekszámát tekintve?
2: 1700 körül.
1: És hány vendéget fogadtak?
2: Hát nem tudom pontosan.
1: Ennek legalább a háromszorosa.
2: Igen, több ezer vendég érkezik ilyenkor.
1: Tehát minden Jász Boldog házira ugye jut három vendég.
2: Körülbelül igen, mondhatjuk így is. Igen.
1: És akkor itt nagy összefogás, nagy segítség, ezt hallhattuk, tehát ilyenkor az van, hogy civil szervezetek is odaültek a nagy kerek asztal mellé, és akkor mindenki vállalta azt, amit éppen tudott.
2: Igen, ez tényleg így van, mindenki a saját hatásköréhez tartozó dolgokat felvállalta, de a legtöbbet egyébként a Faluvédő és Szépítő Egyesület dolgozott annak érdekében, hogy valóban nagyon szép környezetben tudjuk fogadni a hozzánk látogatókat, de tényleg mindenki kivette a részét, az egyház, a polgárőrség, hát óriási feladat volt itt most a parkoltatásnak, egyéb szervező munkának a lebonyolítása, úgyhogy tényleg nem szeretnék senkit kihagyni, meg külön kiemelni, de ez egy igazi csapatmunka volt.
1: Hát úgy történik itt minden, mintha nem is történne semmi, tehát olyan nyugodtan minden rendezett.
2: Hát örülök neki, hogyha jön a külső szemben.
1: Zűrzavar.
2: Így látják, mi egy kicsit belülről zűrzavarosnak látjuk. Vannak igen váratlan fordulatok, amikre nyilván nem is lehet mindig felkészülni, de a lényeg az, hogy megoldjuk.
1: És ami itt jó volt látni, hogy fiatalok is itt vannak, kiveszik a részüket, tehát a segítésben nagyon aktívan.
2: Igen, megszólítottuk egyébként az iskolás korosztályt is, általános iskolás, középiskolásokat, mert fontosnak tartjuk, hogy őket is bevonjuk a közösségi munkába, és ezt megtapasztalják, és akkor a későbbi éveikben is csatlakozzanak ezekhez a kezdeményezésekhez.
1: Köszönjük szépen, még egyszer a jelmondat, ami felkerült az országjáró vándorbotra.
2: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: Köszönjük szépen Kócáné dr. Fehérvári Máriának, Jászboldog háza polgármester asszonyának, hogy itt volt, felkötötte az országjáró vándorbotra szalagot, és akkor minden jót, mert van még teendő. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Arról volt szó, hogy talán a legtöbbet serénkedtek a mostani 30. JASZ világtalálkozó előkészületében a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai. Persze a polgármester azt mondja, senkit nem akart csekihagyni, és a megbántani mindenki kellett ahhoz, hogy ez egy ilyen szép, rendezett ünnepség legyen a mai napon. Szűcs Gergelyné Marika érkezett meg hozzánk, a Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke, és mikor azt kérdeztem, hogy mikor kezdték a készülődést a világtalálkozóra, annyit mondott, hát nem tegnap. Na, olykor, mikor is?
1: Igen. Hát már egy ideje a világtalálkozóra való készülés tölti ki a mindennapjainkat. Mondhatnám úgy, hogy már tavaly kezdtük el a tájház igen hosszú kerítésének a befestésével. Aztán az idén folytattuk. Gyakorlatilag a faluban mindent befestettünk, az összes padot, az összes táblákat, tehát minden, ami létezik, ami korlátokat, ami csak látott a szemünk, már az egyesületi tagok is rendkívül lelkesek, és mindent meglátnak, és akarják, és vegyünk még festéket, még ezt is fessük be.
0: Milyen érdekes, hogy még a kerítésre is oda kell figyelni. Ezt az átlag ember, a vendég, aki ide érkezik, az nem biztos, hogy észreveszi, de ez az apróságok kellenek ahhoz, hogy az egész település egy rendezett képet mutasson. Én néztem az interneten az annak Facebook oldalát, hát az elmúlt hetekben olyan fényképek kerültek ki, hogy mindenhol füvet nyírnak, lombokat vágnak, bokrokat nyírnak, sőt, még a kő kereszteket is megsikálták, hogy szépek legyenek, a vendelszobrokat is rendbe tették, megszépítették, mert ugye a falunak a Szent Vendelszobra, három Szent Vendelszobra milyen híres. Szóval, hogy mennyi apróság kell ahhoz, hogy díszbe öltözzön a település, és így a lelkünk is.
1: Igen, így igaz. Virágültetés is rendkívül fontos számunkra. Most is a világtalálkozóra gyakorlatilag, ami kikerült a faluba, virág, ami díszíti a települést, azt mind a falu szépítők ültették el.
0: Számolták, hogy hány palántának kellett új helyet találni? Vagy volt egy olyan pillanat, mikor megjött a teherautó, vagy a nem tudom, a sokraklapnyi palánt, és azt mondták, úristen, ezt mind el kell ültetni, de nem baj, szép lesz a falu.
1: Igen, hát fáradtságot nem ismerve ültettünk mindent. Hát szerintem ez 1000 palánta biztos volt, muskátlén, meg egyéb zöldek, és tehát nagyon lelkismeretesen hozzáláttunk, majd amikor eljött az ideje, akkor ki is vittük a faluba, és én úgy érzem, hogy tehát tetszésére van a ide látogatóknak is, a lakosságnak is, mert mi magunk is látjuk, hogy igen szép a falunk. Az még érdekes, hogy tehát mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk a mi egyesületünk, mert bármit megvalósítunk, az látványos. Akár ha ültetünk tényleg egy virágot, vagy egy közteret létrehozunk, már is értéket teremtünk vele, és nekünk is tetszésünkre van, de annak is, aki látja, átjön Boldogházára, vagy csak átutazó, annak is sokat jelent. És a egyesületi tagjainknak is nagy köszönettel tartozok, igazából, ha szabad mondanom, szerintem nagyon összekovácsolódtunk, minél több munka állt előttünk, annál inkább összébb kovácsolódott a csapat, és akartuk, és tehát éjszakában nyúlóan, ahogy már korábban is elhangzott, éjszakában nyúlóan dolgoztunk. Most például, ami nagy dolog történt, a megvalósítás itt a világtalálkozóra, hogy a hivatal előtti parkot létrehoztuk. Ebben nagy része van a faluszépítőknek is, az önkormányzat is segített, illetve a Boldog BT, a Boldogháziak Baráti Társasága közösen valósítottuk meg, és utolsó percig, tehát a kavicshordástól annak a elsimításáig, virágültetés, minden is, még az, ami nagyon szívet melengető dolog, hogy nagyon sok önkéntesünk is volt, tehát a lakosság is segített nekünk, és nem kellett szinte kérni se, hanem arra sétáltak, látták, hogy dolgozunk, és csatlakoztak, hazaszaladtak lapáté, hogy ők is hozzák, és akkor ők is részese akarnak lenni, illetve az egyesületi tagjaink is olyan annyira lelkesek, hogy már családostól jönnek ők is, hogy például a hölgytag, ugye a faluszépítő, és akkor hozza a férjét is, a gyerekét is, mert hogy fiatalok is vannak köztünk.
0: Jó volt ezt látni egyébként, már István is kiemelte, hogy a fiatalok is itt vannak köztünk. Hát hosszan tudna még mesélni a sok-sok előkészületről, mert majd most jön a nagy pihenő, hogy a Jászvilág találkozó is lassan ugye már a végébe fordul, bár még holnap is lesznek programok. Nagyon sok eseményt szerveznek még, most csak tényleg egy mondat erejéig. Mi a következő, amire majd megszépül a település?
1: Igen, tehát nem lesz pihenő igazából, szerintem csak egy nagyon rövid idő, mert augusztus 20-ára készülünk, ami a tájháznál szokott megvalósulni, és a nyugdíjas egyesülettel közösen valósítjuk meg minden évben ezt az ünnepséget.
0: Hát kívánom, hogy sok szorgos kéz érkezzen a Faluvédő és Szépítő Egyesülethez, és hogy legyen ugyanez a lelkesedés, mint amit az előbb itt mutatott nekünk a szavak segítségével Szűcs Gergelyné Marika, az Egyesület elnöke. Köszönjük, hogy itt járt, és köszönjük, hogy ilyen szép lett a település.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai első feladványunk így hangzik: melyik jászsági településen tartották az első jászvilág találkozót 1995-ben, tehát egy település nevet írjanak meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
2: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
3: Szeretettel Molly ilyen néven alkot és mindenféle jót készít. Molnár Lilla, aki fiatal kézműves alkotó. Kezében két dolog is van, egy ilyen kocka-szerű valami, meg egy ilyen mesebeli házikó.
4: Igen.
3: Mire jó ez?
4: Hát a fő profilom közé tartozik, hogy matatókönyveket készítek, és illetve most már matatókockákat is. Ezek a különböző oldalakon különböző kis apró feladatokat rejtenek a gyerekek számára, amik érdekesek lehetnek, kis gyöngyöket, címkéket, mindenfélét, amit babrálhatnak, játszhatnak vele, kinyithatják, becsukhatják, és így tovább.
3: De vegyük kézbe a matató kockát, nézem én is, itt van. Nagyon érdekes, ugye, mint egy dobókocka, csak nagyobb, könnyű, ilyen habkönnyű, vagy a legkisebb gyermekek, ugye, szinte 3 éves kortól, vagy mi? Hány éves kortól ajánlja? És különböző színű, meg figurák vannak, és akkor mit lehet csinálni? Le lehet róla tépni?
4: Hát mindent meg lehet mozdítani, kis gyöngyöket a tűl alatt mozgatni. Tulajdonképpen
3: készségfejlesztő, ilyen manipulációs készségeket fejleszt.
4: Hát
3: motorikus készség.
4: Igen. Nagyon jól fejleszti őket. Ugye nyilván a kontrasztos színek, ezért vannak például a kis apró gyöngyök, amikkel el tudnak babrálni, készemkoordináció, kis ügyességi feladatok, hogy mit hova kell beilleszteni, és ugyanez a matatókönyvekben is megjelenik.
3: És ez Lillának saját ötlete volt?
4: Hát nem, én találtam föl a spanyol viaszt.
3: Nem, de az újítás benne van.
4: Igen, nyilván csak saját minták alapján dolgozom. Más is készít ehhez hasonlót.
3: És ön is anyuka?
4: Igen.
3: És ezt kipróbált, otthon tesztelte?
4: Persze. Így jött az egész ötlet.
3: Tehát amikor ott van a saját gyermeke, ezzel elkezdett játszani, és így fejlesztette ugye a játékot is, meg a gyermeket is.
4: Nagyon-nagyon régóta hobbim a varrás, és amikor a gyermekeim megszülettek, akkor nagyon sok ilyen kis apró dolgot kezdtem el varrogatni nekik. És aztán megtetszett nekik, játszottak vele, lekötötte őket, és aztán elkezdtem ebbe rációt látni. Hát akkor ez biztos másnak is tetszene, más gyermek is fejlődhetne ezek által, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor elindítom ezt a vállalkozást.
3: Ez a matató kocka, de milyen a matató könyv?
4: Hát ez ugyanez, csak könyvformában.
3: Lehet lapozni?
4: Igen, igen, igen.
3: Tehát mint egy mesekönyv, igen. Csak különbözőféle az is textilanyagokkal igen, van megoldva?
4: Igen, filcanyagokkal dolgozom leginkább a matatókönyvekben, illetve rengeteg kiegészítővel, szalagokkal, zsinórokkal, gombokkal, patentokkal, mindenfélével.
3: El tudom képzelni, mint egy 3 éves kisgyermek, lány, kisfiú a kezében ott ül, terpezben, és elkezdi lapozni, igen. És vígan mosolyog, miközben az anyuka még mindenhez mesélhet is.
4: Igen, pontosan. És pont ebből a mesélésből jött az az ötlet, hogy elkezdek olyan típusú matatókönyveket is készíteni, aminek az oldalain különböző régi igazi mondókákat jelenítek meg, így jött a Matatós mondókák könyv ötlete is.
3: Na mondja például egy fél mondatot a mondókás könyvből.
4: Hát a mondókás könyv lényege az, hogy 6 oldalon keresztül eljátszható mondókákat tartalmaz, és hozzá tartozik még egy laminált lap, amin rajta vannak maga a mondókák. Ezek a régi...
3: Mondjon egy mondókát.
4: Mondok egy mondókát. Gomba, gomba, gomba például, amit mindenki ismer, süsfelnap. Tehát klasszikusok, amiket még régen höcögtetve a mi nagyanyáink is meséltek.
3: Akkor ez a matatókönyv. Nem hangos könyv, matatókönyv.
4: Igen, pontosan.
3: Óriási találmány egyébként, és ami ebben nagyon érdekes, hogy mindezt Lilla, ugye nagy örömmel, mosolyogva mondja, mert látom és érzem önből, hogy ez jó hatással van a gyerekekre, azt próbálja visszaadni, mint ahogyan ők kezükbe veszik ezt a kockát, a matatókockát, vagy a matatókönyvet. Szóval az élmény, ami benne van, és az a fontos.
4: Igen, ez így van, teljesen. És ez teljesen hivatásként élem meg.
3: Hát önnek nem játék ez a játék, úgy látom, és komolyan veszi ezt a játékot.
4: Igen, igen, és próbálom mindig például, hogyha egy megrendelés érkezik hozzám, úgy mindent egyeztetni a megrendelővel, hogy az tényleg személyre szabottan az ő kisgyermekének.
3: Tehát van személyre szabott matatókönyv, vagy matatókocka?
4: Igen, persze, természetesen.
3: És akkor mit vesznek figyelme a színeket, hogy a kisgyermek milyen színeket szeret jobban, az anyuka miket mond el a tulajdonságából?
4: Igen, persze, és azt például, hogy mi az érdeklődés.
3: Szereti a cicákat például.
4: Például, és akkor egy cica tematikájút például, vagy egy munkagépes tematikájú könyv készül, vagy ez számtalan megoldás létezik.
3: Azért ez fantasztikus dolog ebben a mai rohanó világban, amikor ugye a high-tech meg a számítógépek világát éljük, és a legkisebbek kezében is már odaadják, nem mondom, hogy a gondotlan szülők egy picit óvatlanul azokat a bizonyos készülékeket, ahelyett, hogy matatókocka meg matatókönyvet adnának a kezükbe, ami valóban fejleszt, és nem az idegrendszerüket mondjuk rombolja.
4: Igen, ez egyébként nagyon-nagyon fontos. Tehát nyilván a fejlesztő szemlélet ott van minden munkámban.
3: És ezt szabadalmaztattad, Lilla, mert hát szerintem ez csoda ez a dolog.
4: Nem, mint ahogy már korábban mondtam, nem én találtam föl a spanyol viaszt, tehát létező
3: dolog. Jó, de amit hozzátett az a saját maga lelkéből, meg tudásából, tapasztalatából, az mégiscsak az öné.
4: Hát igen. Igen.
3: És most dolgozik otthon, van valami újabb fejlesztés?
4: Mindig. Számtalan ötletem van. Csak időm nincs, hogy megvalósítsam. És ez egyrészt nagyon jó, mert ugye nyilván a megrendelések miatt nem telik rá időm, de tulajdonképpen annyi ötletem van, hogy...
3: Hát akkor most már kezdem érteni, hogy Jász Boldogháza nevében is, ugye Boldogháza, Jász Boldogháza, ezért boldogok itt az emberek és a gyerekek, mert hogy ilyen játékok mellett közepette tudnak felnőni.
4: Hát, nagyon bízom benne.
3: És ön is ide való, ugye, tőzsgyökeres.
4: Igen, igen, igen.
3: Ez egy szerethető kis falu.
4: Igen.
3: Rengeteg zöld van benne, van egy strandjuk, ami nem egy utolsó, és jó emberek.
4: Igen, és én nagyon szeretem, hogy a gyerekeim is itt nőnek föl, mint ahogy én is itt nőttem föl, és hogy tényleg itt azért ez egy biztonságos kis burok. Tehát ezt kijelenthetjük.
3: Sosem volt úgy, hogy mondjuk Jászberény vagy a közeli nagyváros?
4: Nem, nagyvárosba semmiképpen nem költöznék.
3: És az, amikor azt eldöntötték, hogy családot alapítanak a férjével, gyerekek születnek, gyerek születik, akkor gyermek születik, akkor ezek voltak a fő hívó szavak, hogy itt ki lehet engedni az utcára nyugodtan?
4: Hát tulajdonképpen igen. De a férjem is egyébként tőzsgyökeres boldogházi, és én is, tehát úgy tulajdonképpen föl sem merült más, úgy... Ez volt az első, ami...
3: Jász Boldogháza, maga a boldogság. Köszönjük szépen! Vendégünk volt itt az Országjáróban, Molnár Lilla, fiatal kézműves játékalkotó, matató könyv és matató... Mi is volt a másik?
4: Matató kocka.
3: Kocka. Köszönjük szépen!

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van, az Országjáróban ma Jász Boldog házára hívogatjuk Önöket. Novellák, versek elektronikus könyvbe zárva és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki nem csak sorokkal gazdagítja a könyveket, hanem átalakított könyvekkel gazdagítja a képzőművészeti alkotások sorát. Hogy hogyan születnek a költemények és a könyvszobrok, már is elmeséli nekünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Slotta Judit.
2: Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indította a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben pokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni. Jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Szász-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A több városban zajló szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt helyszíneken, Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban lesz például légi bemutató és nemzetközi haditengerészeti felvonulás. Donald Trump elnök beszéde után pedig minden idők legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. Három hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést. rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt. A szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. A Deák tértől az Őrsvezér teréig pótlóbusszal lehet utazni. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő. Eső nem lesz, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Műsorajánlat. Új világ.
3: Jára Judit köszönti a világ iránt érdeklődőket az új világban. Ezúttal picit kevesebb szó esik majd az úgynevezett nagy politikáról, nemzetközi folyamatokról és hátterükről, és több Amerikáról, pontosabban az Egyesült Államok nagy ünnepéről, boldog születésnapot Amerika. Azért szó lesz fontos politikai döntésről is, nevezetesen Szerbiában, ahol az államfő Alekszandar Vučić bejelentette, hogy lemond, de mindenki biztos abban, és ő is ezt érzékelteti, hogy nem távozik a szerb politikából. Végül újabb járvány, az Ebola, amely azonban ezúttal nem világjárvány, csak Afrikában szedi áldozatai. Tartsanak hát velünk ezúttal is.
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
5: Hány filmet rendezett Mak Károly?
4: És a jelenkor magyar filmjeiből.
5: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
4: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáróban ma Jászboldog házára hívogatjuk Önöket. Amikor a testvérvárosi kapcsolatból valódi barátságok, sőt némileg rokonság születik, már is érkezik hozzánk két úr, akik jó néhány évtizeddel ezelőtt még gyerekfejjel kötöttek barátságot annak köszönhetően, hogy Jászboldog háza és az erdélyi Sinfalva testvértelepülések. Az első találkozás még a 90-es évek elején nem volt túl reményteli. A fiúk annyira nem lelkesedtek ezért az úgymond kényszer találkozásáért, mint szüleik, hiszen akkor a közel 400 kilométerről érkezett vendégeket a családoknál szállásolták el, és valljuk be őszintén, egy 10 éves srác biztos nem annyira örült annak, hogy a szobáját egy idegen fiúval kellett megosztani a néhány napra. Aztán a kényszer szülte társbérlet jobban vizsgázott, mint gondolták. A közös nyári élmények, csatangolások, biciklizés, a jászboldogházi strand kínálta élmények összekovácsolták a fiúkat, akik ezek után ugyanolyan lelkesedéssel várták már a sinfalvi és a jászboldogházi találkozásokat, mint szüleik. Az idő pedig múlik, a fiúkból férfiak lettek, akik immár családjukkal kiegészülve ápolják tovább ezt a távolba futó különös barátságot. Sőt, keresztülőség révén jászboldogházi gyerekek a sinfalvai unitárius közösséget is erősítik innen 400 kilométer távolságból. Hogy pontosan hogyan zajlott ez a régi mese, ami mind a mai napig tart, már is elmesélik nekünk, tartsanak ma is az Országjáróval. Jászboldogházán keressük az értékeket 17:30-ig.

0: tettem, a megörökített pillanat.
1: Régi mesékről szól a dal. Régi mesék, amelyek mind a mai napig élnek. Hát ilyen a Jász világtalálkozó és a jubileumi 30. Jász világtalálkozó itt Jász Boldogházán is. Hortinét dr. Bató Edit néprajzkutató, a Jász világtalálkozók aktív tagja, sőt a Jász kapitány intézményének megálmodója érkezett hozzánk. Hát Editke nélkül, mert mindenki csak Editkének és mindenkinek a nagy szeretetteljes ölelésével emlegetik itt a Jászok között. Szóval Editke nélkül nincsen világtalálkozó, én azt hiszem. Mi is jártunk már sok Jász világtalálkozón az országjáróval, és hát örömmel tapasztaljuk, hogy itt van, lelkesedik, motorja, szíve, lelke a találkozóknak.

0: aki akkor Jászberényben dolgozott, egyébként ő is jász volt, de ő csak felvetette a gondolatot, és még korábban, még 95-ben csak nem valósult meg. És én ezt a lehelytett szálat vettem föl 98-ban, és a kollégáimmal, illetve Jászfényszaru önkormányzatával, meg a Jászok Egyesületével elindítottuk a Jászkapitányság intézményét, bár ugye akkor még a kezdete volt, ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a legújabb kori jászkapitány az nem egy hivatalt viselt ember, nem kap a munkájáért pénzt, nincs irodája, nem kell neki hadiadót gyűjteni és katonát állítani, mint a régi jászkapitányoknak, hanem a legfőbb feladata a mai jászkapitánynak a jász hagyományok minden némű istápolása és a jász identitás erősítése minden módon.
1: A minden módon az azt jelenti, hogy minden módon, ahol meg lehet jelenni, ahol erről lehet beszélni, ahol önmagunk példáján, vagyis a jászkapitány példáján keresztül meg lehet mutatni, hogy kik is azok a jászok. Egyébként öröm látni azt, amikor itt bevonultak előttünk ma délelőtt is a dísz felvonuláson, a jász települések képviseletében, hogy mindenki gyönyörű viseletben van. Tehát hölgyek, urak viselik magukon büszkén a jász viseletet. Önön is, Editke is gyönyörű viseletbe érkezett hozzánk. Szóval, hogy ezek mind olyan fontos külsőségek, amelyek megerősítik a belső lelki tartalmat.
0: Hát ugye eleve a leendő kapitány már egy olyan személy és a kapitányné is, akik valamilyen módon már dolgoztak, vagy dolgoznak a hagyományőrzésben. Ez fontos kritérium, és ugye ennek megfelelően a kapitányi munkát is nagyon-nagyon becsületesen és elkötelezetten végzik, és én el tudom mondani azt, hogy kezdetől fogva velük dolgozom, én a szakmai segítője vagyok nekik, bár ők ugye egy kicsit túldimenzionálva ezt úgy szokták mondani, hogy én vagyok az édesanyjuk.
1: Ezt én sok helyen hallottam. Én nem akartam így szemébe mondani, de akkor ezt nem tudja.
0: Hát azt nem mondom nekik, hogy kedves fiaim, hát akkor ezt így meg úgy kellene csinálni, de nagyon jó kapcsolatunk van, és tényleg minden erőmmel segítem őket, mert nagyon fontosnak tartom, hiszen ez egy olyan hagyomány, amit régi gyökereken, de új alapokra helyeztünk, és ezt azért szépen ki kellett dolgozni, és hát úgy kell ezt végezni, hogy ez ne legyen nevetséges, hogy ez ne legyen visszatetsző, tehát, és nem az. És én nagyon büszke vagyok arra, ezt el szeretném mondani, hogy eleve, hogy ez létrejött, és ezt meg tudtuk valósítani, és hogy úgy bele tudtuk illeszteni a 21. századi viszonylag modern életünkbe, hogy nem egy idegen test. Gondolja el, hogy a jász önkormányzatok polgármesterei partnerek benne, elfogadják, jól tudják, hogy hogyan kell kezelni a kapitányokat, kapitánynékat. Egyébként egy protokoll szabályzat írja ezt elő, egy kicsit segítségül is van az ő foglalkoztatásukban, és mindenki helyén tudja kezelni a dolgot. Senki nem gondolja, hogy valakivel akarnak vetekedni, tehát a maguk helyén kezelik, és ez rettentő jó dolog, és én nagyon büszke vagyok rá.
1: És nagyon fontos, hogy ugye a jász települések között a jászvilág találkozók szervezése staféta módon megy tovább, tehát hogy mindenki részese lehet ennek a feladatnak, ennek a szép hagyománynak, hogyha elvállalja, hogyha úgy érzi, hogy ő ebben szeretné magát és a települését megmutatni.
0: Így van, ez nagyon fontos, ugye az összetartozás, mi jászok nagyon büszkék vagyunk az identitásunkra, és azért persze a nehézségek ellenére, mert hát nem mondanék igazat, hogyha nem mondanám, hogy nincsenek hát olyan pillanatok, amikor nem értünk egyet. De azért mi összetartozunk, és aki jásznak tudja magát, az éljen a világ bármelyik szegletében, az mindig, ha más nem, lélekben ide tartozónak érzi magát. És a kapitányság és a világtalálkozónak is a lényege az, hogy mi összefogunk a magunk módján, nyilván az adott település elsősorban, hát oly jó látni, hogy itt Jászboldogházán az egész település megmozdult, és mindenki szervezője ennek a fantasztikus rendezvénynek. Jó érzés itt lenni. Na, én 30 világtalálkozót hát éltem már át, és ez egy felemelő érzés minden egyes alkalommal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagy dolog, és persze vannak nehézségek, de tovább szeretnénk vinni még azért jó darabig, és a kapitányság is ilyen. Egyébként a mi példánkon elindulva 2000-ben a Nagykunak, 2005-ben pedig a Kiskunok is kapitányt választottak, és most már kialakult a Jászkun 3-as kerületi kapitányság intézménye, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, aminek a külön

0: a lényeg az, hogy oly sok év után a jászok és a két kunság, ugye lakosai újból összefogtunk a hagyományőrzésben, jelesen a kapitányság intézményében, és együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk dolgozni.
1: Hát öröm volt ismét találkozni Hortiné dr. Bató Edit néprajzkutatóval, a Jász világ találkozók meghatározó alakjával, a Jász kapitány intézményének egyik megálmodójával. A Jóisten adjon önöknek még sok erőt és sok-sok világ találkozót. Köszönjük, hogy most is itt járt nálunk.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Az idő fut, az idő száll, hallhatjuk itt a muzsikában, és az időknek nagy történései is tudnak lenni, főleg, hogyha barátságok, kapcsolatok alakulnak ki, egy ilyen világtalálkozó, mint a mai, hát sok mindenre képes, mert hogy Pálffy Csongor érkezett hozzánk, ő Várfalváról, Erdélyben, illetve Papp Ferenc, ő meg helyét jársz Boldogházi, és egyszer ugye úgy volt, hol nem volt, mint a mesében, és találkozott a két fiatal legény, és utána ez a találkozás barátsággá alakult, majd odáig fajult a dolog, idézőjelbe, hogy hát keresztülői minősítésé is alakult, de hát jó a kapcsolat, de akkor kezdjük az elején, nézzük Csongor, aki ugye jó messziről, 400 kilométerről, mert valójában ez a kapcsolat Sinfalván kezdődött, csak hogy ön ugye átközödött Várfalvára, de ez a kapcsolat megmaradt, de hogyan kezdődött?
1: Köszönöm a szót, jó napot mindenkinek. Hát ugye 30 éve már pont ezen a nyári napon majdnem.
0: Majdnem ezen a helyen.
1: Igen, ezen a helyen. Hát úgy kezdődött, hogy kialakult egy testvér kapcsolat a két Sinfalva meg Gázboldogháza között, és 96-ban egy ilyen csoportos meghívást kaptunk, gyerekek, meg három felnőtt, hogy ide látogassunk Gázboldogházára.
0: És akkor Csongor hány éves volt?
1: Én 11 voltam akkor, és eljöttünk, vonattal elindultunk, 45 gyerek, azt hiszem, ha jól emlékszek.
0: Egy jó napos út volt.
1: Igen, és akkor tudom, hogy Szolnokról meg busszal, szóval hosszú út volt akkor is, és akkor itt megérkeztünk, és azt mondták, hogy el leszünk szállásolva családokhoz. És akkor ugye felszólítottak, hogy na, Pálffy Dénes meg fia a Papp családhoz kerül.
0: És azt tudni kell ugye, hogy Csongornak az édesapja az unitárius lelkész.
1: Igen, igen, így van, és akkor így jött a papok mentek a papokhoz, ugye, és azóta Feri, ő 12, én 11, meg az öccse Ferinek, Gyuszi, az 10 éves volt, akkor mi voltunk a papfiókák.
0: Na és akkor ugye Papp Ferenchez fordulnék, ez a nagy találkozás emlékezetes volt, de hát olyan emlékezetes, hogy mai napig tart. Hogyan tudták ezt a kapcsolatot így sok-sok évtizeden keresztül megőrizni?
2: Üdvözlök mindenkit. Hát ez a kapcsolattartás az többé-kevésbé úgy történt, hogy minden évben voltak látogatások innentől fogva. Jöttek a erdélyek is hozzánk, szinte minden évben visszatértek, és egy idő után már mi is mentünk. Ráadásul édesapámék az akkori polgármester úrral egy vendégházat alakítottak ki Sinfalván, és emiatt oda többször mentek dolgozni, építkezni, és egy alkalommal én is így jutottam ki életembe először Sinfalvára, illetve egyáltalán külföldre, hogy ha szabadult fel egy hely, és megkérdezték, hogy van-e kedvem menni.
0: És ez a fajta kapcsolódás, hogy ugye keresztülői kapcsolat is kialakult, ez ennek a sok-sok szép évnek köszönhető, hogy jól megismerték egymást, a két család összebarátkozott?
1: Igen, igen, persze, mert ugye hát én 96 óta én minden nyáron eljöttem, volt úgy, hogy egy egész nyarat is itt voltam, dolgozgattam itten, és utána meg kialakult az is, ugye, hogy már szilveszterezni is összejártunk, hol itt, hol ott. És akkor apukám, mint lelkész, ő keresztelte Ferinek meg Gyuszinak a gyerekeit, és akkor így Feri meg a felesége lett a kereszt szülei az én lányomnak.
0: Akkor mondhatjuk, ez valódi kapcsolat, nem csak ilyen papíron, ugye sokszor vannak ilyen testvértelepülési kapcsolatok, amit persze protokollális szinten megtartanak, de hát itt egyáltalán nem erről van szó.
2: Nem, egyáltalán nem erről van szó. Én már ezt inkább testvéri kapcsolatnak gondolom, milyenket is, ez már barátság, ez már testvér kapcsolat inkább, mert úgy mondanám, mint az ismerős arcokból, hogy egy vérből valók vagyunk.
0: Igen, és ugye elmondtuk, hogy Jász Boldogházáról tudjuk, ugye ha ránézünk a térképre, akkor Jász Belén környékén megtaláljuk, de Várfalvát hol keressük?
1: Hát Sinfalva és Várfalva az ugye az egymás mellett van, a két falu, és ez Torda mellett, a Tordai hasadék meg a Székelykő közt található.
0: Na és akkor ez a kapcsolódás úgy van, hogy most ki megy majd kihez, most fordítva?
2: Hát ez mindig az idő határozza meg, meg a pillanat. Mi legutoljára szüretelni voltunk itt novemberben, illetve a Csongor éppen építkezésben volt, besegítettünk a házfelújításba, és úgyhogy folyamatosan történik. Most ők vannak itt, aztán mikor következő alkalom lesz, akkor mi megyünk.
3: Mondhatom, ez egy példás kapcsolódás.
1: Persze, mert nagyon sokat segítünk egymásnak. Ugye volt, amikor mi jöttünk ide disznót vágni, segíteni, ugye elnézni az új recepteket, mert van, amit nálunk nem készítenek, például a hurkát, úgyhogy azt is megtanultuk, elkészítjük. Meg úgy járok ide, mint haza, hát már ugye a kocsmába is úgy szólítanak, hogy megint hazajöttél.
3: Igen, de van birka pörkölt is itt.
1: Van az is.
3: Önöknél is.
1: Az is van.
3: Másképp készítik ott?
1: Hát lehet, hogy egy kicsit másképp.
3: Na hát köszönjük szépen.
4: A sültet szeretik.
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Hát ez egy nagy találkozás volt számunkra is, hogy egy ilyen létezik, és ilyen jól működik. Minden jót kívánunk.
1: Köszönjük nagyon szépen.
5: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
6: Mai első feladványunk így hangzott, melyik jászsági településen tartották az első jászvilág találkozót 1995-ben. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, gyorsan a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
7: Jó napot kívánok, Bácsi Tünde vagyok, Békésről.
6: Üdvözlöm, Tünde, hát akkor hol volt az első világ találkozó?
7: Jászberényben,
6: így van. Esetleg volt, ha más nem, Jászberényben, esetleg jászvilág találkozom valahol máshol?
7: Hát, sajnos én nem voltam ilyen világ találkozom, és csak ilyen átutazóban voltam, de majd jó lenne menni, igen.
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, kívánom, hogy sikerüljön a jászvilág találkozón, vagy akár Jászberényben is megfordulni. Gratulálunk, a vendéglátóink ajándékát nyerte.
5: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Kincsek, legendák, folytatásban Berkó Fejes Györgyi érkezett hozzánk, óvoda pedagógus, verseket, novellákat ír, és még könyv szobrászkodik is, de kezdjük a versekkel először, mert mikor kerülnek az első versrímek a papírra?
8: Szeretettel köszöntöm először is a Kossuth Rádió összes hallgatóját, innen Jász Blokkházáról, a Jász Világ találkozó alkalmából. Kérdésére a válasz az, hogy viszonylag korán, 13 éves koromban kezdődött a versírás. Volt egy nagyon erős álmom, melynek hatására másnap megírtam első versemet, és onnantól kezdődött.
3: Nem, emese álma volt, hanem Györgyi álma, és ez az álom, ez szerelemmé hivatássá kezdett majd, hogy nem formálódni?
8: Mondhatni, igen, és azóta is nagyon fontos életemben a költészet, az irodalom.
3: És a novellákat ír például, mikről szólnak azok az írások?
8: Vannak teljesen realisztikus alkotások, tehát például megyek a boltban, és megfigyelek egy-két embert, és kikerekedik belőle egy szuper történet.
3: És jászsági szereplők akkor a résztvevők akár?
8: Természetesen vannak helyi jászbodokázi szereplőim is bizonyos novellákban.
3: De mondjam már ilyen kis szösszenetet itt témailag, hogy mikről ír, tehát hogy a hallgató is érezze.
8: Hát... Ez maradjon titok inkább, jó?
3: Vagy olvass el a könyvet.
8: Igen, vagy olvass el egy-két írásom. Jut eszembe, ami viszont közelmúltban volt, hogy a strandról indul az írás. Ahhoz képest, hogy óvodapedagógus vagyok, nem sok gyermekeknek szóló írásom van. Ez két külön dolog. Viszont van egy olyan, amiben egy kifakult napernyő a főszereplő, amit egy vihar felkap itt a strand területéről, és aztán az óvoda udvarán landol ez a
3: milyen
8: kifakult.
3: Milyen érdekes, ilyen meseszerű, de ugye van realisztikus, de mégis képzeletszerűen valóságos mondhatni. Na de hogyan jön ehhez a könyvszobrászat? Amikor mondjuk a rímek elkezdnek sántítani, akkor jön ez a könyvszobrászat?
8: Nem. A könyvszobrászat úgy jön, hogy az irodalom és a könyvszobor is könyvek társa. Egyiket írjuk, másikat pedig csodáljuk. A Gutenberg galaxis mostoha gyermekei ezek a könyvek, én így hívom őket, mert pincében porosodó padláson lapuló könyveket.
3: Új életet kapnak a könyvek.
8: Pontosan.
3: Mindazon túl, hogy a sorok még ott maradnak a nyomtatott betűkkel.
8: Igen, igen. Igen, és ezt egy missziónak tartom, hogy újra helyzetbe hozom az elfeledett könyveket, és már nem olvasnak, viszont így, hogy lesz belőlük egy zongora, egy szív, egy elefánt, egy teáskanna.
3: Hát a könyv önmagában is csoda, és amit még ön hozzátesz, az már egy varázslat.
8: Hát köszönöm szépen, ha így látja.
3: Hát így a szemnek, szóval. És most mind dolgozik? Van valami írás, ami éppen születőben van?
8: Hát az mindig van több a fejemben, igen, és akkor egyszer csak papírra kerülnek. De vannak olyan történetek, amik soha nem kerülnek papírra, csak fejben íródnak.
3: És ez a millió Jász boldog háza, ugye, ahol minden boldog nevében is boldog. Itt most mesélték nemrég, hogy volt egy szavazás, hogy a legszebb település nevek, Jász boldog háza, az ott van az első négy között, nem véletlen. De ez egy jó alkotó millió?
8: Persze, mindenképpen. Ez a kis falu, ez egy kincs. Habár én a Kiskunságból származom, első pillanattól kezdve, Soltról pontosabban, első pillanattól, hogy ide kerültem, a férjem révén, ő magával ragadott ott ez a kis falu, és van is egy olyan novellám, hogy Jász boldog háza, boldog Jász haza, ez a címe.
3: Ilyen szép, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
8: Köszönöm szépen én is.

0: Fél négy van az országjáróban, ma a 30. Jász világtalálkozó helyszínére, Jász Boldogházára hívogatjuk Önöket. Ma Jász Boldogházára gyűltek össze a jászok, a délelőtt folyamán a 18 jász település és a kirajzott települések képviselői díszes, hagyományőrző jászviseletben vonultak végig az utcákon, hogy az ünnepség keretében beiktassák az új jászkapitányt, aki a jászok hagyományainak, értékeinek védelmében, annak képviseletében jár el a következő esztendőben. Már is az új jászkapitány is érkezik az országjáróba, úgyhogy érdemes velünk tartani. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika Budapesten a stúdióban. A hírolvasó Szlotta Judit.
1: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei. Fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Posfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok lesz.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, Jász Boldogházára hívogatjuk ma Önöket egészen 17:30. És a folytatásban egy kicsit kalandozunk a gasztronómia területén. A grillás, vagy más néven pörkölt vagy pergelt torta a 10. században még orvosságként kezdte pályafutását, és a 14. század folyamán vált fűszerekkel együtt élvezeti cikké. A történelemben az a hír járja, hogy Mátyás királynak nápolyi Beatrixel 1476-ban kötött házasságakor Budán tartott lakodalmán a 7. fogadás pörkölt cukorból készült torta volt. Ezután vált népszerűvé és terjedt el hazánkban is. Egyébként egyre több cukrászmester kezdte el készíteni, és a grillás egyedi stílussal, sajátossággal, díszítési móddal népszerűvé vált a gasztronómiában. Egyébként a hagyományos lakodalmakon vőlegény tortaként is ismert, és legyen bármilyen díszes, csodás alkotás sorsa az, hogy darabokra törjék. Ugyanis úgy tartják, ha az ifjú pár széttöri, nem mindegy hány darab hullik szét. Úgy hiszik, ahány darabra törik, annyi boldog év vár az ifjú házasokra. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki sok-sok ifjú pár boldogságát előlegezte meg csodálatos grillás tortáival. Grillás torta királynő címmel is büszkélkedhet. Őt is megismerhetik, hogyha az Országjáróval tartanak Jász Boldogházán 17:30.

0: Egyszer majd úgyis hazatalálsz, hallhattuk itt az előző muzsikában, Ruzsa Magdi énekelte. És nagy kérdés, hogy Baranyi István Jászboldogháza ma beiktatott jászkapitánya is hazatért?
1: Igen, sőt én mindig is itthon voltam.
0: Miközben nem itt dolgozik.
1: Miközben nem itt dolgozom, igen. A más személyszállítási ZRT kötelékében vagyok már, hát már 34 éve.
0: És akkor ingázik folyamatosan, mert hogy Budapest a munkahelye?
1: Így van, Budapesten az üzemirányítási központban dolgozom, és minden alkalommal föl kell utaznom.
0: Ez így megy, oda, vissza, nagy kitartás.
1: Igen, igen, igen. De megvan, a kitartás az megvan.
0: Hát egy jászkapitánynak is a kitartás az, ugye az egy ellenvonása kell, hogy legyen.
1: Így van, és erre törekszem.
0: Mi a feladata egy jászkapitánynak, egy újonnan beiktatott jászkapitánynak? Mit kell tegyen, hogy jó dolgozzon, jó munkát végezzen?
1: Legelső sorban az én véleményem az, hogy eleget kell tenni a településekről történő meghívásnak, mert lényegében ez a cél, hogy az identitást erősítsük azáltal, hogy látogatásunkkal megjelenünk a különböző településeken, és ott kiállításokat nyitunk meg, rendezvényeket, egyéb is beszédeket tartunk, lelkesítő beszédeket.
0: És amikor először felhívták telefonon, vagy hogy történt, hogy akkor jelölnénk jászkapitánynak, vagy ez hogyan megy az életben, hogyan zajlik ez?
1: Egy kedves helyi ismerősöm megkeresett azzal tavaly, hogy úgy gondolja, hogy én alkalmas lennék erre a feladatra. Akkor még nem vettem ezt komolyan, mondjuk elgondolkoztam rajta, de aztán amikor a polgármester asszony említette nekem ezt, hogy szeretné, hogyha én lennék, akkor elvállaltam boldogan.
0: És ilyenkor mi történik? Az embernek dobban a szíve, vagy leesik egy nagy kő, vagy mi játszódik le?
1: Igen, igen, úgy örültem, tehát öröm, büszkeség töltött el azzal, hogy én rám esett a választás.
0: És itt van, kéz a kézben vannak, csak azért mondom, a rádióhallgatók, mivel nem láthatják, de ezért közvetítem, kedves feleségével, Baranyi Nagy Bernadettel, Bettivel, aki ugye jászkapitányné szerepet tölti be, és hát nagyon szép ékes az öltözéke. Ez erre az alkalomra készült?
2: Igen, ez kimondottan erre az alkalomra készült, nagy ünneplő jászviselet.
0: És hogyha ezt láttatni akarjuk a hallgatókkal, akkor mit mondjunk el, mit képzeljenek el a szemük előtt, ha mondjuk becsukják, és úgy gondolatban itt vannak?
2: Hát az alap, az ugye van alul egy Madeira blues, erre van egy sötétkék bruszlik, és ugyanabból az anyagból egy nagy ünneplő szoknya, alatta persze most egy kis titok, hogy nagy alsó szoknya is van bőven alatta.
0: De hát,
2: és a kötény, a főkötő, a kerepélyes főkötő, ez teszi teljessé a jászviseletet.
0: Nagyon ünnepélyes, és kedves férjehez, ugye a kapitány úrhoz fordulnék. Hát gondolom most is elvenni a feleségét még egyszer, ugye, ha mindez most kezdődne.
1: Természetesen. Nem is kérdés.
0: Na és az önviselete, az sem egy utolsó, szóval erről is érdemes beszélni.
1: Igen, ami a fejemen van, az egy tollforgós bársonysüveg, ez vándor tárgy.
0: És a toll az darutoll?
1: Darutoll, így van, így van. A vállamon panyókára rakva ez a zsinóros mente, ez is vándor tárgy, ez kapitányról kapitányra száll.
0: Milyen szép ezüstös színű.
1: Így van, igen, igen, igen. Az Attila, amit már én készítettem magamnak, az is egy...
0: Saját magának készítette?
1: Így van.
0: Hát bocsánat, azt mondta, hogy ja, készítette.
1: Lehet, hogy rosszul fogadott. Készítettem, igen, igen. Illetve alatta van egy magyar nadrág, meg egy kemény szárú csizma.
0: Azért nagy büszkeség, ugye viseletnek mondjuk, az embernek ezt tudnia kell viselni, már pedig önökre nézve ez nagyon is ugye illik, és jól is viselik. Szóval amikor ezt magára öltötte legelőször, akkor ugye elhitte, hogy a viseletnek azért ereje van?
1: Igen, igen, ugye én a szakmámból adódóan is
0: egyenruhában
1: teljesítettem, úgyhogy tőlem nem áll távol ez a dolog, és remélem is, hogy tudom viselni. Látszik is rajtam, hogyha rám néznek.
0: És ugye itt a mai beiktatáson sok minden volt, ön jászkodik, és jól tudom, ugye?
1: Hagyományőrző. Hagyományőrző, ijászattan foglalkozom már 2010 óta.
0: És volt itt ugye ílővé, tehát kilőtték a nyílveszőket, nyílzápor.
1: Nyílzápor volt.
0: Ez egész a pozsonyi csatáig?
1: Pontosan így van. Pozsonyi csatára való emlékezés, ugye 907-ben volt ezekben a napokban, illetve a IASZ barátaim mondták, hogy az én tiszteletemre is, úgyhogy most ez ilyen kettős.
0: Az ön tiszteletére is, meg történelmi nyílzápor.
1: Így van, igen, igen.
0: Na és akkor a kedves felesége Betty is, ugye itt a hagyományőrzés, ápolás, annak megérése az nem csak külsőség, hanem szívügy is.
2: Így van, ez teljes egészében a belülről fakadó.
0: Ez honnan ered? Szóval a családból, otthonról, mélyről, a gyökerek?
2: Hát a család tekintetből talán inkább azt mondanám, hogy a lányom az, aki miatt ez bennem van igazából. Ő évekig népi táncolt a Jársági Népi Együttes utánpótlás csoportában, Barkósza Néptánc Együttesben. Tehát ott én már valamilyen szinten megismerkedhettem így a viseletekkel, hagyományokkal. Most meg újra felelemítjék ezt a tudást.
0: Tehát a gyerekeknek is próbálja mindezt ugye átadni, saját maga is megélít, különbözőféle horgolás, meg mindenféle figurakészítés, motivumok.
2: Igen, sőt a jársági szűcshímzésnek a motív, melyet festem kézzel különböző textilekre.
0: Hát akkor azt kell mondjam, hogy jó helyre került ez a jászkapitányság, jászkapitány és jászkapitányné cím.
2: Köszönjük szépen.
0: De önök is örülnek, ugye? Ő megijem. Mosolyognak egyébként.
2: Igen.
0: Nem csak protokoláris részvétel, ezt én érzem itt meg, ez a tényleg szívvel lélekkel teszik, és a munkahelyén tudják mindezt a vasutas kollégák.
1: Természetesen én ezt már leegyeztettem a kollégáimmal, már mikor megkaptam ezt a megbízást.
0: Most nem azért kérdeztem, csak hogy rá őre néztek nagyot, hogy úristen, van egy jászkapitányunk.
1: Hát remélem, hogy azért büszkék rám. De ő nekik is ezzel egy valamennyi áldozatot kell hozni, hiszen én kértem a vezetőimet, hogy akkor hétvégére ne kapjak beosztást, mert olyan a munkarendem, hogy hétvégén is ünnepnap is kellene dolgoznom, és ők ezt biztosítják nekem. Akkor ezek, a többieknek kell azokon a napokon helyettem dolgozni, de remélem majd valamikor elég tételt tudok nekik adni ezzel kapcsolatban.
0: És ilyenkor, hogyha van egy mondjuk seregszemle, csak így idézi ebbe jászok, mert ha van jászkapitány, akkor hogyan köszöntik egymást, hogyan üdvözlik egymást? Van ilyen hivatalos köszönés?
1: Csak egyszerűen szervusz kapitány úr.
0: Akkor szervusz kapitány úr. És a kedves feleségének mit mondhatnék ilyenkor?
1: Szia szívem.
0: Legyen így, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.

0: És a folytatásban még mindig azoknak a személyeknek a sorát keressük, kutatjuk, akiknek köszönhető, hogy ma itt Jászboldog házán a Jászok világtalálkozóján sikeres legyen, mert nagyon fontos persze a jászkapitány, meg a jászkapitányné, de akik a hátteret biztosítják, lehet, hogy talán még fontosabbak, hogy ez ilyen szép ünnepélyes pillanat legyen. Szemes Csecselics Hajnalka, a könyvtáros közművelődési munkatárs érkezett meg hozzánk, akivel az elmúlt napokban mi nagyon sokat beszélgettünk. Szerintem Hajnalka, nincs olyan pontja, szeglete az eseménynek, amiről ön ne tudna, illetve ne tudna, hogy kit kell ott keresni. Tehát, hogy hány ember szervezte ezt körülbelül, ezt a találkozót?
1: Hát volt egy kisebb mag, egy olyan 20-30 ember, aki közvetlenül a bizonyos területekért felelt, de úgy gondolom, hogy olyan 100-150 ember biztos, hogy benn volt ebbe a faluszépítéstől kezdve a szeméthordásig mindenbe, minden területen.
0: Amikor kiderült, vagy amikor elvállalta a települési Jászboldogháza a jubileumi találkozó szervezését, akkor könnyű volt megnyerni a segítőkezeket? Vagy azért nagyon kellett toborozni? Mert azért tulajdonképpen az ünnepet megteremtik, de talán nem is tudják önök megélni, hiszen a feladatok vannak egész nap, ide menni, oda menni, szervezni, javítani, megoldani. Tehát tulajdonképpen az ünnepnek kevéssé tudják átadni magukat.
1: Igen, volt egy kis lelkes réteg, aki belevetette magát mindenbe. Örültünk is, meg féltünk is a feladattól, be kell valljam. De
0: 20 évenként jut egy-egy ilyen szép pillanat a falu életében, szóval ebben nem nagyon lehet rutint szerezni.
1: Igen, de mindenképp megtaláltuk minden területre az embereket, és igyekeztünk minden feladatot elvégezni, mire eljön ez a nap.
0: Mi több jászvilág találkozón jártunk, és mondhatom, ahogy kollégám Domokos István is mondta, hogy olyan rendezette, nyugodtan, kellemesen telik ez a nap, úgyhogy én azt hiszem, jól vizsgáztak, bár még nem akarom elkiabálni, de szerintem ez egy ügyes csapatmunka volt. De beszéljünk arról, hogy nem csak egy-egy ilyen 20 évenkénti alkalom, amikor a közösséget összefogják, megépítik, megszervezik, mert nagyon sok olyan esemény van, akár a könyvtár házatáján, amiben ön is benne van, ami arról szól, hogy találkozzunk, legyünk együtt, alkossunk esetleg valamit, és közben tényleg a kapcsolódások meglegyenek a falu lakosai között.
1: Igen, régen a 50-es, 60-as években nagyon nagy kulturális élet volt itt Jászboldogházán. Az utóbbi egy-két évtizedben talán egy kicsit visszaesett. Civil szervezetek voltak azok, akik talán jobban ösztönözték ezeket. De most igyekszünk minél több kulturális eseményt a faluban létrehozni. Közösségeket teremteni. Olvasókör, kertbarátkör alakult, ez is az utóbbi években. Szakkörök vannak, adventi programsorozat, gyerekeknek rengeteg programot igyekszünk szervezni, kerekítőtől a legkisebbektől kezdve gyereknap, úgyhogy minden rétegnek igyekszünk a érdeklődési körét kielégíteni.
0: És mi ez a pillanat, amikor esetleg Hajnalka is úgymond, ha nem is hátradől, de élvezni tudja a közösséget? Azok az alkalmak, amikor ezek a csodák készülnek, hozott itt nyakláncot, kalárist, hozott horgolt kis dobozt, mert hát ugye vannak itt alkotókedvű hölgyek a hétköznapokban is.
1: Igen. A Nemzeti Művelődési Intézettől van a szakkör programja, és már 5. éve vettünk részt benne. Nagyon sok területet kipróbáltunk, a gyöngyfüzéstől kezdve a horgolásig, szövésig, és hát én mindig ott vagyok ezeken az alkalmakon, mivel hogy fényképezek, dokumentálni kell, de nagyon lelkesen én is mindig kipróbálom a dolgokat, de nem állítom, hogy profile vagyok, de szeretettel csinálom.
0: Mi az, amit ott tanult meg ezeken a foglalkozásokon? Mi az, ami új volt esetleg?
1: Mindegyik.
0: Igen, mert a mai hölgyek már azért kevésbé híveznek, horgolnak, pedig milyen jó. Emlékszem, a nagymamám mindig horgolással indult el, bárhová is ment, az ott volt egy kis szatyorban áll a ridikül mellett, és volt 5-10 perc pihenőidő, akkor alkotott, és kikapcsolt teljesen. Tehát nem volt ez butaság annak idején.
1: Igen, igen. Sokan részt vesznek ezeken az alkalmakon, és ők tovább is viszik. Az az igazság, én rögtön szinte utána elfelejtem, de akkor is egy nagyon nagy élmény, és nagyon jó látni, hogy ilyen lelkesen jönnek. Nem kevés 20 alkalom egy fél év alatt, és mégis mindig jönnek kitartóan, és elvégzik, elkészítik az alkotásokat.
0: Most nyár van, a világtalálkozó alkalmára a strand bezárt a kapui, de hamarosan ugye szerintem a jövő héttől már újra lehet jönni, tehát egy ilyen nyugodalmasabb időszak jön, előkerül a hímzés, előkerül a horgolás, vagy egy jó könyv a könyvtáros kezébe is kerül?
1: Hát igen, be kell valljam, hogy az olvasókörbe én vagyok a renitens, aki mindig kilóg a sorból, mivel hogy nincs időm elolvasni a könyveket, de most igyekszem majd bepótolni. Ott vannak egymás hegyén hátán a ágyam mellett, úgyhogy erre szánom az időt majd, igen.
0: Hát bízunk benne, hogy akkor kellemesen telik még a mai nap, illetve a holnapi nap a világtalálkozóból, és utána egy kicsit önnek is lesz ideje pihenni. Szemes Csecselics Hajnal, a könyvtáros közművelődési munkatárs volt az országjáró vendége, a háttércsapat pedig jól vizsgázott, én azt hiszem.

0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai második játékfaladványunk következik. A kérdés úgy hangzik, mi a jászboldogháziak legfőbb ünnepi és lakodalmi étele? A leggyorsabb helyes megfejtőnk, vendéglátónk ajándékát kapja, SMS számunk továbbra is változatlan, 0639666.
0: Tájak, ízek a szombat délutánban.
2: Az kiderült ma már, hogy itt a jász világtalálkozó apropóján meg a jászsági embernek az egyik kedvelt étele a birkapörkölt. Na de hát most valami édesebb és izgalmasabb történet következik Juhász Józsefné Terikével, grillás királynővel. Mióta tetszik ezt a címet birtokolni? Mikor kapta a királyi koronát?
3: 2024-ben Pándon megnyertem a 20. aranyérmemet, és egyúttal megválasztottak a grillás királynőnek.
2: Grillás királynő ki lehet, aki legtöbb pergelt tortát, vagy pörkölt tortát készített az életébe, vagy olyan bravúrokat tud csinálni, mint amiről most nekünk Terike hozott képeket. Például van itt egy hatalmas grillás torta, ami emeletes torta, de ha jól látom a fényképen, az emberek szinte eltörpülnek mellett. Ez milyen magas volt?
3: Igen, az 2005-ben csináltuk Budapesten a BMW-n, 28 az országból, 15 emeletes volt, és 3,63 méter magas.
2: És ez egy nap alatt elkészült, vagy otthon készítették az alkotórészeket, és őt rakták össze?
3: Igen, itthon ki volt adva, hogy 4,5 kiló cukorból ki milyen alkatrészt csinál, és akkor ott reggel 6-kor találkoztunk, és ott állítottuk össze. Meg volt az állványa, 15 emelt fából, azt bevontuk cukorra, hogy hozzáragadjon, és akkor úgy építettük fel.
2: De van itt egy grillás vonat is, amin rajta van Jászboldog házának a címere is. Ez egy újabb alkotás.
3: Igen, ez most nagyon friss. Március 21-én megint csak az országból 67-en, sőt 4 országon kívül is jöttek, és megcsináltuk a magyar rekordvonatot. 26 méter hosszú, 183 kiló volt, és 67 vagon, meg a mozdony.
2: És miért pont vonatot kellett csinálni? Volt valami tematika?
3: Mert ebből lehetett
2: bőszúrni
3: akármennyit. Amennyi jelenkező lett, annyival több vagon lett.
2: Milyen egyszerű. Bárcsak az életben is így benne, ugye? Ahány jelentkező, annyival több vagon. De hát grillás motor, vagy grillás vasút az így születik. És egyébként Terike, mikor csinált az első grillás tortát?
3: Hát azt 14 éves koromban csináltam az elsőt önállóan, mert édesanyámtól tanultam. Addig csak segítkeztem kavargatni, meg diót törni, darálni, és akkor 14 éves koromban megcsináltam önállóan az elsőt egy barátnőmnek születésnapjára, és 58 éve csinálom.
2: Hát ha 58 éve készít grillás tortát, amit ugye vőlegény tortaként is ismernek, akkor már nagyon sok ifjú párnak a boldogságához tetszett hozzájárulni a tortával legalább.
3: Hát remélem. Az a szólás van róla, hogy ahány darabra törik, annyi boldog évet élnek együtt.
2: És vannak már olyan korábbi ifjú párok, akik még visszajárnak, vagy visszaköszönnek esetleg Terikének, hogy na, a torta jól vizsgázott, még mindig itt vagyunk, együtt vagyunk?
3: Igen, vannak, sőt, nem egy van, aki már a saját gyerekének csináltatja a tortát.
2: Azért ez szép, nem? Amikor már a generációk egymás között adják át a hagyományt, és Terike még mindig süti a grillás tortát.
3: Igen.
2: Nagyon nehéz lehet ilyen nyári napokon, amikor az ember majd megfullad a melegtől, de hát az esküvők, a lakodalmak nyáridőre esnek, és Terike úgymond vállalja ezt a szép feladatot. Ez egy küldetés is, én azt hiszem.
3: Hát igen, felér egy szaunába.
2: Az biztos. Egyébként, hogyha még valaha készíthetne grillásból olyan tortát, amit csak a fejében látott eddig, vagy álmodott meg, akkor mi lenne az? Mi lenne az, amit még úgy nagyon meg szeretne csinálni?
3: Különösebb álmom nincs. Az az álmom van, hogy van egy 21 éves lányunokám, hogy az vigye tovább. az alapokat tudja, mert kicsikora óta együtt segítkezett, meg járt velem a versenyekre, meg a falunapokra, jászok találkozójára, de eddig tanult. Tehát meg nagyon meleg az ő kis finom kezinek, még nagyon meleg.
2: Kívánjuk, hogy ez az álma és Terikének valóra váljon, vigyék tovább a grillás torta készítésének hagyományát. Juhász Józsefné Terike grillás királynő volt az országjáró vendége.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az Országjáróban ma Jászboldog házára hívogatjuk, csalogatjuk önöket. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, Tiffany lámpák, képek, térrel választó falak, dekorációk, varázslatos mesevilága. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki mesébe illő csodás kertjét üvegben is álmodja. Szóval már is őt is megismerhetik, ha velünk tartanak. Előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Ukrán drón támadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni drón támadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember halt meg, több mint 30-an megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai városban ma gyásznapot tartanak. Rakéta találat ér több civil létesítményt Odessa megyében is. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a távhőt. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az országos polgárőrnapon a belügyminiszter. Posfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőség riadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete. Az M5-ös autópálya közelében Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzet lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg, a szél nehezíti az oltást. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. sok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ott alvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt. A szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. A Deák tértől az Őrsvezér teréig pótlóbusszal lehet utazni. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
0: Műsorajánlat.
3: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
5: A Rádiószínház műsorán.
4: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
5: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
6: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
5: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Jászboldog házára hívogatjuk ma önöket, és a folytatásban különleges gépmatuzsálemek, ma is működő csodák és a lelkes gyűjtők, akik egy-egy ritka darabért képesek akár a világ végére is elutazni. Ugyanis itt a világtalálkozóhoz kapcsolódó a magyar gép és jármű matuzsálemek bemutatója is zajlik Jászboldog házán. Dutra, Pannonia, Csepel, Ikarus és még más legendás gépek, amelyek gyakran szinte a teljes pusztulástól születnek újjá egy-egy lelkes autóbarát szakinak köszönhetően. Hogy mi a titkuk ezeknek a régi gépeknek, miről mesél egy-egy csapágy, kormány, visszapillantó tükör vagy küllő, annak, aki érti ezeknek az alkatrészeknek a szavát, kiderül már is. És a folytatásban is mese, csak egy kicsit másként, következő vendégünk nem a karosszériát és alkatrészeket fogja mesére, hanem vélhetően a napi, olykor megterhelő, segítő szakmája nehézségeit feledi el, fantáziájának köszönhetően. Érkezik hamarosan egy hölgy is, egy állatorvos hölgy, aki szabad idejében a magyar legendák nyomába eredve, magyar helyszínekhez, történelmi helyekhez kapcsolódóan ír fantasy regényeket. Két könyve már megjelent, hogy vajon mi lesz a harmadikban, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, ezúttal Jászboldog házán kalandozunk negyed hatig.

0: Virágok, pillangók és a Tiffany alkotások. Erről beszélgetünk Berceli Ildikóval, a helyi kertbarát körvezetőjével. Ildikó, Tiffany vagy a kert élvez önnél elsőbséget?
1: Hát most jelenleg a Tiffany, ez az álom. Ebben próbálom kifejezni önmagamat.
0: És mióta kertészkedik?
1: Hát a gyermekkoromban kezdtem el, nagymamámnak nagyon szép kertje volt, és megfertőzött a kertészkedéssel, és akkor nagyon megszerettem ezt a szakmát.
0: Ugye ön a kert barátkör vezetője, szoktak versenyezni, vagy mivel telik itt az idő az ide, vagy a körben benne lévő emberek?
1: Hát a kertbarátkörrel szoktunk kirándulásokat szervezni, vannak növénycsereberék, beszélgetünk, van egy Facebook oldal, ahová mindenféle fontos információkat közlünk, illetve tagjai vagyunk az Országos Kertbarátka Szövetségnek is, és ezen

0: Neten láttam meg ezt a technikát, akkor nagyon megtetszett. Először megpróbáltam saját magamtól videókutyán tanulni, aztán rájöttem, hogy az üvegvágást azt nem fogom tudni megtanulni, úgyhogy Pestre mentem el egy műhelybe, és ott sajátítottam el a szakmafogásait.
1: És hol van többet, a kertjében vagy a műhelyében?
0: A műhelyben. Most a műhelyben, igen.
1: Miért?
0: Hát, mert itt ki tudom fejezni magamat, megnyugtat az üvegvágás, precizitásra tanít, úgyhogy nagyon szeretem.
1: Milyen formákat szokott csinálni? Ugye itt látom, hogy szorongat a kezében egy nagyon szép angyal formát. Hogyan készülnek ezek?
0: Hát először is ki kell választanom az üveget, majd sablonokat készítek, és üvegből kivágok minden egyes kis formát, megcsiszolom, majd forrasztom. Nagyon érdekes az, amikor forrasztás után nagyon összekenődik az üveg, és alaposan meg kell mosnom, és amikor megmosás után az üveg látszódik a fényben, az valami varázslatos számomra.
1: Ez nagyon aprólékos dolog, ugyanúgy, ahogy a kertészkedés, ugye?
0: Hát igen, talán még jobban.
1: És mi az, amit ön belülről inspirálja, tehát a természet, a virágok, vagy ehhez a például a Tiffany alkotásokhoz, mi inspirálja önt leginkább?
0: Hát például nemrégiben készítettem egy tükröt középen egy száraz virággal, és az valahogy a belsőmből éreztem, hogy nekem ezzel a törött üveggel van dolgom, és a neten néztem formát, majd ezt utána összeraktam.
1: Ezek az alkotások, látom, hogy nagy örömet okoznak számára, mert ez kiül az ön arcára, ez így van?
0: Igen, igen.
1: Mit tanácsol azoknak, akik most vágnak bele akár a kertészkedésbe, vagy ennek a Tiffany technikának az elsajátításában?
0: Hát óriási türelem kell mind a kettőhöz, a kertészkedéshez is, hogy egy kis növényből meg tudjuk, legyen időnk kivárni, hogy mi alakul, milyen szép növény lesz, illetve az üvegből is, hogy olyan formák alakuljanak ki, amilyeneket mi szeretnénk. Ez rengeteg türelem és kitartás kell.
1: És a kertészkedés az hogy kapcsolódhat esetleg a Tiffany készítéséhez?
0: Hát a természetben rengeteg csoda forma van, úgyhogy ezekből lehet meríteni.
1: Volt már erre önnél példa?
0: Hát igen, lefotóztam, lerajzoltam, és akkor úgy is készült már alkotás.
1: És ez körülbelül mennyi idő egy ilyen Tiffany-t elkészíteni?
0: Hát több óra.
1: És ezt egy átlag ember idézőjesen, aki nem tanulta ezt a szakmát, ezt otthon el tudja készíteni?
0: Hát az üvegvágás nagyon sokáig kell tanulni, hogy olyan legyen, hogy megfelelő ahhoz a sablonhoz.
1: Megvannak akkor a technikái ennek.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: És ezt hol lehet tanulni? Vannak erre kiképző helyek esetleg?
0: Igen, Pesten van. Például én Jócsák Zsolt üvegmesternél tanultam, aki országos hírű, de van több műhely, ahol el lehet sajátítani.
1: Végül pedig, milyen terveik vannak a közeljövőben? Készül új kiállításra, vagy valamilyen különleges kerti projektre?
0: Hát a kertben mindig változtatok, illetve most a műhelyemet szeretném olyanra kialakítani, amilyenre én szeretném, szóval ez most egy nagy projekt nekem.
1: Akkor tele vannak itt élményekkel és projektekkel. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen.

0: Az előző muzsikában hallhattuk, hogy az élet olyan, mint a gyors vonat, de milyen az élete annak, aki régi járműveket, veterán járműveket gyűjt. Vendégünk itt az országjáróban Szalóki István, aki már több éve, évtizede, ugye, ezzel foglalkozik. Ez egy szerelem. Régi járműveket, járgányokat, oldalkocsis motorokat, csepelmotorokat, pannóniát, dutrákat gyűjteni.
1: Igen, ez egy óriási dolog. Én szeretem ezeket az öreg veterán gépeket. Itt azt kell tudni a gyűjteményről, hogy csak is kizárólag magyar gyártmányú gépek találhatók meg, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a varrógéptől egészen a Icarus autóbuszig minden megtalálható. Itt vannak járművek, gépek, teherautók, traktorok, motorkerékpárok, stabil motorok, meghajtó motorok, és a felújításhoz szükséges mindenféle alkatrész.
0: Aki szereti az régi magyar ipar által készített járműveket, járgányokat, meg különböző gépeket, annak mindez egy kincses bánya.
1: Ez így van. Nagyon sok ember megfordul nálam, mert ez a magángyűjtemény, ez látogatható előre egyeztetett időpontban, és nagyon jó látni a veterán szerető emberek arcán a mosolyt, amikor egy-egy ilyen gépet meglátnak, és visszaemlékeznek arra, hogy az édesapjának volt, ő gyerekkorában ilyenen utazott, a katonai idő alatt ilyen teherautót vezetett, és ezekkel a gépekkel netalán a mezőgazdaságban dolgoztak.
0: Itt van például ez a Csepel teherautó, ezt sokat látott már, de jó állapotban van. Saját lábán érkezett ugye ide Jászboldog házára, Portelekről, ugye az Jászberénynek egy külső része, ott van ez a kiállító tér, az ön gyűjteménye István, amit gondoz nagy szeretettel, szívügyel. Na de hát ez a Csepel teherautó is sokat látott, ahogy elnézem, és hát mondhatnám, hogy kés csoda, hogy pöccenésre indul.
1: Igen, ez a teherautó le volt téve nálunk, mert most ő nem projekt, de itt erre a felkérésre a polgármester asszony mondta, hogy jó lenne, ha jönne egy teherautó, egy Csepel teherautó.
0: És jött.
1: És hát a teherautó jött, és hát a teherautó 3 éve nem volt indítva, és tényleg pöcre indult. Kicsi igazítások voltak rajta, hogy azért dekoratív legyen, egy kicsit megmosogattuk, és ez egy felelt állapotú teherautó. És ugye ő egy honvédségi teherautó volt, csapatszállító volt fénykorába, de utána szolgált egy méhész embert, és én ettől az embertől vásároltam ezt a teherautót olyan 6 évvel ezelőtt.
0: És még a platót is helyrehozzák, akkor akár további szolgálhat még más munkahelyen, vagy más nem embert is.
1: Hát igen, most a platója egy kicsit viharvert, mert ugye a deszkázat az nem bírja az időjárás viszontagságait. Hát most jelen pillanatban a gabonaszállítást nem vállunk vele, mert nem alkalmas rá, úgyhogy most a gyerekek a platóra nem mászhatnak, de bele az autóba beleülhetnek, és tekergethetik a kormányt.
0: Na, de az oldalkocsi és pannónia motorral már más a helyzet, ott be lehet ülni, és ha nem is szágudozni, de szépen még lehet menni itt a falun.
1: Igen, ezt szoktuk is, ezt az oldalkocsi és motort ilyenre használni. Volt itt egy porteleki lánynak a műtétjére gyűjtöttünk, és avval részt vettünk egy ilyen jótékonysági guruláson. Itt Boldogházán szerveztek egy motoros találkozót, itt a gyerekeket motoroztattuk ezzel a motorkerékpárral, úgyhogy ezt a motorkerékpárt szoktuk ilyenre használni. Ez műszakival, forgalmival, mindennel rendelkezik, úgyhogy ezt a közúton lehet használni szabályosan, úgyhogy ez a motorkerékpár teljesen hétköznapi használatban van.
0: És ugye Istvánnal beszéltük, megmondja is, hogy sok-sok minden van a gyűjteményében. A varrógéptől egészen a repülőgépig, tényleg van repülőgépe?
1: Hát repülőgép sajnos nincs, de azt azért tudni kell, hogy a magyar ipar gyártott repülőgépet, elég komoly haditechnikai és repülőgépgyár is folyt itt nálunk. A harckocsitól kezdve mindenfélét gyártottak. Hát bízom benne, hogyha...
0: Tervben van.
1: Bízom benne, ha komolyabb nem is, de egy vitorlázó repülő, hát ha egyszer beesik a gyűjteménybe.
0: Hát legyen így egyébként, amit érdekes, be is indította, most itt a háttérben nem halljuk a hangot. Ez a bizonyos stabil motor, 4,5 ló erő, ha jól emlékszem, és hát annak a hangja az csodálatos, és azt mondja István, hogy ez akár több napig is képes működni, ha megvan benne, vagy hát ott van az üzemanyag hozzá.
1: Igen, ezek a motorok, ugye meghajtó motorok voltak, cséplőgépet, szivattyút, darálót, szecskavágót, mindenféle ilyen dolgot, amit meg kell hajtani, ezekkel meghajtottak. Hosszú lapos szíjakkal hajtották meg, főleg azok a dolgokat tették messzebbre ezzel a laposszíjjal, ami tűzveszélyes volt, mert ugye csak tartottak tőle, hogy egy robbanó motor az nehogy tüzet okozzon, de ezek igen, több órát, több napot is képesek működni. Ugye felügyeletet igényelnek, mert ezeket a szelepeket még kézzel kellett olajozni, a vizet öntögetni kellett utána, mert ez egy forraló motor, és fogyik belőle a hűtővíz.
0: Meg hát bocsánat, hogy közbeszólok, ugye beszéltük, hogy ez a bizonyos csettegő meghajtására is jó.
1: Hát igen, most ugye, amikor a lovas...
0: A csettegő egy teherautó, vagy mondja ön.
1: Hát ugye a csettegő az azért úgy néz ki, hogy a megmaradt lovaskocsikat gépesítették ezekkel a stabil motorokkal. Mondjuk azok különböző teherautók és gépjárműveknek a futóműveit kapta, hajtásait kapta, és ezeket az emberek abban az időben még otthon a kis udvarukba, a műhelybe létre tudták hozni, és a kis gazdaságokba ezekkel elpüttyögtek, elcsettegtek, és A-ból B-be elvitték a cuccokat.
0: És István, honnan van ez a nagy szerelem a gépek iránt, a régi járművek iránt, a régi motorok iránt? Önt mi hajtja?
1: Hát tulajdonképpen ez ugye nagyon kicsi korban kezdődött. Én 10 éves koromban szereztem meg az első motorkerékpáromat. Egy csíkos szatyorba, ez be a retro csíkos szatyorba volt szétszedve egy Java Mustangnak a motorblokja, és azt felakasztottam a motor kormányára, és úgy toltam haza, 500 forintért és egy 28-as férfi kerékpárért cseréltem.
0: Nagyon szépen köszönjük, és most itt virtuálisan képzeletben meghívjuk az összes valamennyi országjáró hallgatót egy körre, hogy a Pannonia oldalkocsis motorral száguldozzunk, és ugye ezt meg is tehetik majd portereken, ha ott járnak. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm!
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai második játék kérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy mi jársz boldog háziak legfőbb ünnepi és lakodalmi étele. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Jó napot kívánok! Itt vagyok, Úrú Sándorné vagyok, Ágnes Nyírbérdekről.
0: Csókolom, Ágnes, mondja gyorsan a megfejtést!
3: Birkapörkölt.
0: Birkapörkölt, kimondta, és már mindenki meg is éhezett, gondolom ön is szereti.
3: Nagyon, imádom. És is csinálni többször, gyakran.
0: És ilyen jász boldogházi féle módon?
3: Hát úgy, igen, nem teszek bele semmi különleges fűszer, csak borsó, paprika.
0: Meg a szíve és a tudása. Köszönjük szépen, gratulálunk, hamarosan érkezik a postás, viszi az ajándékot innen egyenesen jász boldogházáról. Köszönjük.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Az előbb a történelmi motorok bűvöletében éltünk, hát most a fantázia szárnyán robogunk tovább, nem az oldalkocsis motorban. Szalókiné dr. Petrocki Ildikó érkezett meg hozzánk, aki a hétköznapokban állatorvos, de én mint regényíró beszélgetek majd a következőkben vele. Hát Ildikó, hogyan kezdődött, hogy ön fantasy regényeket kezdett el írni? Nagyon unatkozott? Vagy kevés volt a paciens, hála Isten, az orvosi rendelőbe, vagy ez teljesen másképp alakult?
5: Ez egy hosszú történet. Kamaszkoromban nagyon szerettem olvasni, és mint a tinédzser lányok közül nagyon sokan, én is álmodoztam róla, hogy egyszer majd írok egy regényt. Aztán elmentem egyetemre, elkezdtem dolgozni, családot alapítottam, ez az álmodozás, ez háttérbe szorult hosszú időre, majd 40 éves korom körül kezembe került egy nagy takarításnál egy félig megírt kamaszkoromban elkezdett regénynek a kézirata, beleolvastam, és ugyan egy pár évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez csak egy ilyen értéktelen álmodozás volt, hogy én kamaszkoromban írogattam, de ahogy beleolvastam, arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ebben vannak egészen izgalmas részek, és ez megérdemelné, hogy ez a regény ez befejeződjön. Ekkor megírtam a folytatását. Majd amikor elkészültem a regénnyel, kicsit így utána olvasgattam, körülnéztem, hogy most hogyan lesz egy regényből könyv. Szembesültem vele, hogy az írás az egyrészt egy szakma, másrészt egy kőkeményen tanulható és tanulást igénylő művészeti ág. Neki láttam, hogy pótoljam a lemaradásaim, elkezdtem írástechnikát tanulni, javítgattam, csiszolgattam a kéziratot, újra tanultam még írástechnikai elemeket, újra javítottam, csiszolgattam a kéziratot, és így eljutottunk odáig, hogy néhány év alatt lett belőle egy kiadásra alkalmas színvonalú mű.
4: És azóta két regénye is megjelent, mind a kettő önállóan értelmezendő, tehát nem egymásnak a folytatása, és komoly sikereket is elért, vagy hát legalábbis jelöléseket már begyűjtött a Hajnallánya című könyvével.
5: Igen, a Hajnallányát azt a Zsoldos Péter díj shortlistjére felkerült, vagyis Zsoldos Péter díjra jelölték. A díjat nem én kaptam meg, de nagyon megtisztelőnek éreztem a jelölést, és nagyon örültem neki, hogy egyáltalán mint egy esélyest meghívtak a díjátadóra, és így ott lehettem, és láthattam a díjátadását.
4: Nagyon izgalmas, mert a könyv, amit hozott ugye a Hajnallányának a borítóján, tényleg a műfajnak minden jelleme ott van, ugye urban fantasy. Én a fantasyt értettem, és az Urbant pedig elmagyarázta, és azt mondta, hogy hát ott van a jelzés tulajdonképpen a könyvnek a szegélyén, hogy miről is szól ez a műfaj.
5: Igen, urban fantasynek azt szoktuk nevezni, hogyha a fantasztikus lények és a mágia az a jelenkorunkban és a valós helyszíneken jelenik meg. Tehát nekem ez a Hajnallánya című regényem, ez a napjaink Magyarországán játszódik, hogy a Hortobágyon, a budapesti utcákon, a szupermarketnél az üveg visszaváltó automata mellett, tehát teljesen hétköznapi, tipikus magyarországi helyszíneken játszódik a történet.
4: Formálódik a következő regény? Hát a helyszínek, a magyar legendák alapjai azért ott vannak a fejében, lehet még szőni ezt tovább.
5: Több regény ötletem is van, most úgy komolyan még nem kezdtem bele egyikbe sem. Egy-két novellát írtam mostanában, és indultam novella pályázaton is, aminek még várom az eredményét.
4: Bízunk benne, hogy a novellák egyszer majd regényé formálódnak, és megszületik a harmadik könyv is. Hát alapötlet van, az biztos. Szalókiné dr. Petrocki Ildikó állatorvos, és egyébként urban fantasy regényíró volt az országjáró vendége. Szője tovább a fantázia szárnyán az utat.
5: Köszönöm.

0: Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin Jászboldog házára, hívogatjuk Önöket, és a folytatásban már is száll a nóta, szól a muzsika, a Csillagvirág énekkar dalol majd nekünk. Már is folytatjuk tehát a kincsek értékek bemutatását, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
1: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A rendezvények lebonyolítását a hőség nehezíti. A 40 fokos meleg miatt Washingtonban lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást. A nap végén ugyanakkor minden idők legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők a George Washington emlékműnél. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. Három hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Itthon ma kezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett séta és programhajókat, valamint bulihajókat is indít a Bahart. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. A Duna-Tisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete, az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzete lángol foltokban. Ceglédtől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A híradást Berente Marian készítette.
2: A Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: A következő fél órában a művészeteké és a sporté lesz a főszerep itt az Országjáróban. A nótától egészen a Shakespeare-i szonettekig jutunk, megbolondítva egy kis labdajátékkal. Már is száll a nóta, szól a muzsika, mert hogy a Csillagvirág énekkar dalol majd nekünk, akik néhány napja még a világhálon is dalra fakadtak. Nótával hívogatták a Jászvilág találkozóra az érdeklődőket. A kis filmnetűtben pedig feltűnt a tájház, és mellett a közösségi kemence is, ahol gyakran gyűlik össze a falu apraja nagyja, hogy ünnepeljen, beszélgessen, miközben egy-egy finom rétessel, kenyérlángossal kényeztetik magukat és a közösség tagjait. Hamarosan nálunk is dalra fakadnak. Majd hűs hullámok, vidám edzések itt Jászboldog házán első pillantásra olyan, mint egy kicsit fordítva ülnének a lovon, mert hogy a vízilabdázáson keresztül tanulnak meg, legalábbis sokan a fiatalok közül úszni. A vonzerő pedig maga a labda a vízben. Az edzések elején a kicsik még nem tudnak úszni, persze ilyenkor még nem a mély vízben gyakorolnak. De mivel a labda és a vízben való játék érdekes számukra, elkezdik a labdával végzett gyakorlatokat, és szinte észrevétlenül tanulnak meg úszni. Hát erről is beszélgetünk. Mindjárt érkezik hozzánk a lelkes vízilabdaedző, akinek szíve, lelke a vizes sportok és persze a fiatalokért dobog. Szóval tartsanak ma is az Országjáróval, Jászboldog házára hívogatjuk Önöket.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Boldog házán, és hamarosan dalra fogunk fakadni, mert hogy érkezett hozzánk a Csillagvirág énekkar szép számmal. Itt vannak Hölgy Koszorúban vagyok, hát nagy örömmel számodra persze, itt vannak muzsikusok, citerások, férfiak. Már is ide lépek Túróciné Teréki Erikához, a Csillagvirág énekkar vezetőjéhez. Sosok minősítést, köztük arany minősítést látom, szóval hát ez egy büszke énekar.
2: Így van, nagyon büszkék vagyunk erre az minősítésre, háromszor értük el az arany minősítést. Szerint számunkra ez a legcsodálatosabb élmény.
1: Erre készülnek, ugye, hogy az arany minősítést megkapjuk, mert olyankor dobban a szív és jó a közösség szellem.
2: Így van, természetesen nagyon sokat készülünk, és mindenki a saját szabadidejét használja erre, tehát feláldozza a szabadidejét, hogy fel tudjunk készülni.
1: És ebben a sok-sok mosolygós arcban, amit itt látok magam körül, benne van a nóta, a muzsika, az ének, a zene?
2: Igen, benne van minden.
1: És ezért is alakultak, vagy jöttek így össze szép számmal annak idején, hogy egymás örömére énekelhessenek?
2: Igen, ezért alakultunk 2011. februárjában. Amatőr, nem képzett kórus vagyunk, csak énekelni szerető asszonyokból álltunk össze.
1: Amatőrök, de mégis profi módon csinálják. Hát ha itt van ez a bizonyos aranyminősítés, nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor, az már jelent valamit.
2: Igen, igyekeztünk nagyon, hogy jelentsen valamit számunkra.
1: Na és akkor tovább lépek, Kőhídi Györgyné, kezi csókolom, ugye van egy nagyon aktív nyugdíjas klubjuk, ami...
3: Igen, Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete.
1: Hát ebben az Ezüstkor talán nem is lehetne igaz, hát mindenki olyan fiatalos.
3: Igen. Szerintem a hajszínen mondja ezt az Ezüstkor.
1: Hát de lelkükben meggyőződésem, hogy aranyszívűek, fiatalosak, lendületesek, mint ahogyan az előzőekben itt ugye Erika is elmondta, a dal, a muzsika, az sok mindenre képes, gyógyítja a lelket, meg még néha a reumát is.
3: Elképzelhető, igen.
1: Szóval itt a nyugdíjas klubban mivel telik az élet? Van egy tájház, ugye, annak egy szép udvara, ha odaülünk, ott is lehet dalolni, de ha szét akarunk nézni, akkor miket láthatunk?
3: Hát a tájház az 2006-ban épült az előző világtalálkozóra, és a régi paraszti hagyományoknak az eszközeit gyűjtötte össze, úgy a használati tárgyakat, mint a mezőgazdasági tárgyakat, megőrizni az utókor számára, mivel azok kidobásra kerül volna, és mindenki szívesen hozta, mert tudta, hogy jó helyre kerül.
1: Hát tulajdonképpen új életet kaptak ezáltal, hogy oda kerültek.
3: A tájház is él, mert 2013-ban épült egy kemence, amiben minden évben több alkalommal sütünk kenyérlángost, pogácsát, rendezvények vannak a tájházban, tehát él a tájház, gyerekek, a kempingezőknek szoktunk sütni, óvodásoknak, akkor vannak ilyen búcsúk, tehát ott rendezzük meg mi magunk nyugdíjasok is.
1: Hát ez is azt igazolja, hogy a házi tűzhelyebb az esetben, a kemence, az mennyire fontos, közösségteremtő ereje is van.
3: Szét a férjem vállalta be annak idején a fűtését, és még most is ő teszi, 87 évesen.
1: És akkor még ott a parazsatek húzogatják, és utána bekerül a nagy kenyér.
3: Igen.
1: Igen, itt az augusztus 20-a mondják.
3: Igen, augusztus 20-án is, igen. Akkor ott szoktuk megrendezni az augusztus 20-át.
1: És akkor vissza Erikához, ugye, mert hogy az énekkar az már nagyon készül, hamarosan valamit elő is fognak itt nekünk adni, pontosabban az országjáró hallgatóinak. De miket szoktak úgy énekelni, mielőtt még itt belekezdünk a nagy éneklésbe?
2: Általában népdalokat éneklünk, ezeket gyűjtjük össze sok több csokorba, és amikor milyen kedvünk van, azt vesszük elő, és azt énekeljük.
1: Saját kedvelésükre, de elmennek más településekre is, és ez is fontos egyébként.
2: Igen, elmegyünk, minden meghívásnak eleget teszünk, dalos találkozókon részt veszünk, a jászvilág találkozókon mindenhol részt vettünk eddig.
1: És a viseletükről, vagy hát arról is mondjanak, vagy öltözék, minek neved viselet?
2: Hát öltözék, inkább mi nem nép dalének.
1: Nagyon szépek, egyformák, egységesek, mondjuk el a hallgatóknak, színében, díszítésében, miben öltöztek, mit látunk?
2: Egy bordó szoknya, egy hosszú bordó szoknya, gyönyörű drapszínű brokált blúzunk van, bordó csipkével.
1: No, a citálások már készen állnak, akkor megkérjük őket is, meg önöket is. Mit fogunk hallani?
2: A Boldog házán este van, már késő este.
1: Na, akkor még gyorsan egy nagy levegő mindenki, és már is intünk, kolléganőm Szifra Szilvia, és akkor kezdhetünk.

0: érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai harmadik feladványunk így hangzik. Ki az állattartók védőszentje, akinek Jászboldogházán több szobrot is állított a közösség, sőt, még címerükben is látható. Tehát az állattartók védőszentjének nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: A mai nap folyamán tulajdonképpen mindenki egy kicsit jó értelembe véve szerepbe bújik. A jászvilág találkozó alkalmával a jászok bele bújnak a jászság figurájába, szerepébe, ami az ő szívükben ugyan benne van, de ilyenkor meg is mutatják. Hát valahogy a színház is ilyen, hogy ami a lelkünkben, érzéseinkben ott van, azt kivisszük a színpadra és megmutatjuk. Rigó József érkezett meg hozzánk, ő a Szolnoki Híd Színház művészeti vezetője, és hát több alkalommal is itt a környéken, a Pajta Színház programban több mindent rendezett. Mennyire könnyű vagy nehéz manapság azt mondani, hogy vigyük ki az érzéseinket, a megélt problémáinkat, örömünket, bánatunkat egy színpadra, tegyük közkincsé. Manapság mindenki egy kicsit a, hogy mondjam, a közösségi médiában él, de ott nem biztos, hogy a valódi arcát mutatja.
1: Ez igen, így van. A színház viszonyos szempontból nincs könnyű helyzetben, mert meg kell találni azt a valóságát, amin keresztül beszélni tud az emberi kapcsolatokról, a lélekről, az érzelmekről, és ugye ezeket sokszor a hétköznapokban inkább átszázni szeretnénk, vagy nem megmutatni. A színház pontosan ezért tud tükörként működni, azt hiszem, mert hogy azt mutatja meg, hogy van erre lehetőség, hogy megmutassuk magunkat. Fontos, hogy megmutassuk magunkat. Ugyanakkor lassít is ebben a rohanó világban, és ez azzal, hogy lassít, az elmélyít is.
0: Mennyire könnyű ma a fiatalokat, vagy akár az idősebbeket arra rávenni, hogy tanuljanak szöveget, hogy szálljanak erre időt, hogy adjanak magukból, az érzéseikből, tehát, hogy azért a színház csinálás, és direkt használom ezt a csúnyaszót, mert ugye a színház berkein belül ezt mondják, hogy színházat csinálunk, az időrabló feladat, de nagyon szép út önmagunkhoz is akár.
1: Kétségkívül eléggé nehéz. Nagyon sokszor úgy van, hogy elkezdődik valamilyen műhely munka, és igazán általában az szokott lenni, hogy a folyamat első harmadában, vagy nem tudom, tehát az induláskor, amikor az egymásra hangolódó dolgok vannak, azt eléggé könnyedén behangolódnak, élvezik, de amikor feladatok vannak, például, hogy szöveget kell, a jövő hétre tudni kell 16 sort, akkor néhányan valamitől nem érnek rá, vagy már nem olyan fontos, vagy nem tudom, tehát, hogy eléggé nehéz. Már én dolgoztam 10 évet nyugdíjasokkal, és egészen izgalmas dolgokat csináltunk. Plautus bögréjét, a Zsári Übü királyát csináltuk, a báb változatot, de nem bábként, hanem élőszínházként, és aztán csináltunk kreatív anyagokat is. A Covid korszakában például Karanténban címmel közösen írt etüdöket dolgoztunk föl, tehát hogy lehet dolgozni idősebbekkel, fiatalabbakkal egyaránt.
0: A Pajta Színházi program keretében itt a környékben, jásztelepüléseken sokfelé rendezett, alkottak kreatív dolgokat. Mi az, amire legszívesebben emlékszik? Hol állított színpadra különféle dolgokat?
1: Összesen 10 alkalom volt a Pajta Színházból, ebből 9 alkalom volt Jász Nagykunszolnok megyében, mert az első évben valamitől itt a megye nem indult, nem nevezett ebben, de volt Alattyámon, Jászterkent, Pusztamonostoron, Tiszaderzsen, Tiszagyendán, tehát ugye így van, igen, tehát ugye is sok településen. Mindenütt úgy van, hogy meg kell találni, tehát van egy közösség, viszont ugye a Pajta Színház az egy eléggé intenzív folyamat, ősszel kezdődik, és januárban a Nemzeti Színházban van szemle ebből, tehát tulajdonképpen sokszor olyan emberek, akik életükben nem dolgoztak még színpadon, néhány hónap alatt kell valamilyen előadást létrehozni, ami azért befogadható akár bárkinek, ugye? Tehát és ez egy műhely munkával kezdődik. Figyelem, hogy ki hogyan kommunikál, hogyan kapcsolódik, hogyan beszél, hogyan mozog, és ezekből a műhely gyakorlatokból alakul ki, hogy tudjuk, mi is történjen. Tehát, hogy inkább valami mélyebb dolgot akarnak, vagy inkább valamiféle humorosabb dolgot. Tehát, hogy mi legyen a műfaja annak, amit csinálunk, az ezekből a műhelyekből alakul ki, és aztán január végére pedig a Nemzeti Színházban mutatjuk meg ezt. Ugye minden alkalommal 19 bemutató van 19 megyéből.
0: Milyen az, amikor teljesen civil emberek egyszer csak a Nemzeti Színház színpadán, mint színészek, persze amatőr színészek, de a legjobb értelemben vett amatőr színészek színpadra visznek akár egy darabot, egy etüdőt, bármilyen átiratot. Szóval azt gondolom, hogy ez egy óriási átlényegülés. A színház önmagában is az. De egy civilnek színpadra állni és színészként teljesíteni, szerintem ez egy különleges kihívás.
1: Igen, de azt gondolom, hogy a lényegét tekintve nincs különbség az amatőr vagy a hivatás. Nyilván a technikai ismeretei, a technikai készletei azok nyilván sokszorosak egy amatőrhöz, de a belső állapotok és a lélek az ugyanaz, egyformán kellene. Ugyanígy van, ha nézzünk is előadást. Én azt gondolom, hogy tehát nyilván, ha valaki a színházat elég jól ismeri, sokat tanult erről, és akár kritikusként nézi, ugye, tehát mint szakember, tehát kritikus szakemberként nézi a színházat, akkor ő is tulajdonképpen ugyanazokat az érzelmeket él át az előadásban, mint akár, ha úgy tetszik, a legnaívabb néző, csak azzal a különbséggel, hogy a néző nem tudja megfogalmazni, hogy miért érezte ezt, amit érzett. A kritikusban annyi a több, de ez nem több, hanem inkább csak más. Az a más, hogy ő azt is meg tudja fogalmazni, hogy miért érezte azt, amit érzett.
0: Arról beszéltünk, hogy a Jászvilág találkozó is egyfajta megmutatkozás. Hát ön is nem is olyan régen még Shakespeare szonetteket mondott, illetve muzsikált itt a Jászvilág találkozón. Milyen találkozás ez, amikor a Shakespeare, a középkori, illetve a reneszánsz tartalom egyszer csak itt van a 21. században egy jubileumi Jászvilág találkozón. Hogy született az ötlet, hogy pont Shakespeare-t fog muzsikálni és mondani?
1: Egyrészt kb. 16 évvel ezelőtt volt Jász Boldogházán a Jászvilág találkozó, akkor itt voltunk a Hit Színházzal két előadással is, Arisztofanész madarakjával és Csehov leány kérésével. Ez az előadás, tehát a Szonettek csillagidőben című előadás, ez 21 szonet, és ez 2024 karácsonya környékén született. Én azért jöttem ide Jász Boldogházára, mert én Jász Boldogházán születtem, és életem első 21-22 évét itt ezen a településen éltem, és nagyon szeretek ide visszatérni. Mindig egy kicsit hazatérek, és most is azt gondoltam, hogy fölkínálom ezt a műsort, és akkor hazajövök ezzel, és nagyon örömmel fogadta a község vezetése. Még valamikor a tél utó környékén beszéltem erről, hogy szívesen elhoznám ezt a Shakespeare-t ide.
0: Hát köszönjük, hogy a Shakespeare-t is elhozta, meg hozzánk az Országjáróba is eljött. Rigó József, a Szolnoki Alternatív Híd Színház művészeti vezetője volt az Országjáró vendége.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Jász Boldogházán vagyunk, és mondtuk, hogy van itt egy szabad strand, és ennek medencéjében a csoda is megszületik. Erről is beszélgetünk Balogh Tiborral, aki ugye Budapestről érkezett, egykori ifjúsági vízilabda válogatott játékos. Egyébként a vízilabda az a szerelme, és valamilyen féle módon ide keveredett a családjával Jász Boldogházára, és akkor itt a medencébe pedig a csodát próbálja varázsolni, jól mondom?
4: Igen, 4 éve élünk itt ebben a csodás kis közösségben. Nagyon befogadó a falu, dolgos, ezt azért meg kell mondanom, és az a 10 gyerek, akivel foglalkozom, úgy néz ki, hogy ennek a sportágnak elkötelezettje. A téli edzéseink még ugyan nincsenek megoldva, de azon vagyunk, hogy...
3: Mert hogy nyitott a medence.
4: Igen,
3: úgy... Nem fedett.
4: Igen, úgyhogy új szilvásra járunk át edzeni szeptembertől májusig.
3: Akkor lehet, hogy egyszer majd az is elkövetkezhet, hogy Jász Boldogházáról egy fiatal a válogatottban lehet a nagyok között?
4: Hát azért van nagy húzás a Boldogházának, mert itt van Szolnok, ahol most a vízilabda akadémia jön létre, itt van Cegléd nem messze, és az se titok, hogy Gödöllőre is várják a gyerekeket. Tehát én nekem csak az a feladatom, hogy a tehetségeket kiemeljem, fölfedezzem, és aztán továbbadjam.
3: Hát jó, hát itt van ez is, meg ott van az is közel, na de hát itt van Balogh Tibor, akinek szíve, lelke erről szól, szóval az éjjelét nappal át azzá tesz, hogy a gyerekeket inspirálja arra, hogy a vízilabdában van lehetőség, meg maga a sport az sok mindenre jó.
4: Hát igen, azért is kezdtem bele, mert amikor ide költöztünk, akkor küldtem egy barátomnak Kanadába egy fényképet a faluról, és konkrétan a medencéről.
3: Csak úgy ott egy üres medence.
4: Igen, és ebből azonnal látott fantáziát, ismert engem, és fél év múlva megérkezett egy mobil vízilabdapálya felfújható kapukkal, sapkákkal, labdákkal, és azóta elkezdtem itt a munkát. Fél éve dolgozunk.
3: Beszélgettem fiatalokkal, gyerekekkel, mondták, hogy Tibi bácsi az Isten, akkor még nem ismertük egymást, és kérdeztem, ki az a Tibi bácsi, hát aki Budapestről jött, és vízilabdát tanít nekünk, szóval mi itt a varázslat, meg az a hívószó motiváció, hogy a fiatalok lelkét így sikerült megfogni úgy, hogy erre a fizikai munkára is képesek legyenek, mert a vízilabdáz az azért kell az erő, meg a kitartás.
4: Hát köszönöm, Hízelgő, de nagyon jó érzés, hogy a faluban élő szülők is nagyon szeretik ezt a sportágat, és a napközis táborokat, amikor vezetem, ott a vízben lévő gyerekeknek a mozgását, vízfekvését fölfedezve tudom rögtön mondani, hogy érdemes tovább csinálni, vagy menjen el cselgáncsozni, tehát nem is kábítom, a tiszta, nyílt beszédbe hiszek.
3: És ugye ennek a foglalkozásnak, ennek a labdajátéknak ugye van egy neve, hogy itt ír, a labda varázsa.
4: Igen, és most elérkeztünk a kulcshoz. Gyakorlatilag itt nem vízilabdázókat nevelünk, hanem nekem az a célom, mint testnevelő is, hogy erősek legyenek a legyerekek. És a labda annyira elveszik a figyelmet az erős edzésekről, hogy szinte nevetve úsznak labdával, krallóznak, taposnak, és rengeteget passzolgatnak, és egyszer csak fönnmaradnak a vizen.
3: Úgy megerősödnek időközben. Meg hát maga a sport, ugye ez a vízesport, az úszás, a vízilabda, az azért olyan annyira fejleszti a fiatalok izomzatát, meg az egész vázrendszerüket ebben a korban, hogy szerintem ennél jobb alap nem lehet. Mert ahogy mondják, ugye, hogy az atlétika, ugye a sportok királynője, de az is az úszás után jön.
4: Igen, hát ez a cél, hogy ezek a gyerekek megerősödjenek, és ebben látott többek közt Zoltán barátom is, aki holnap lesz egyébként a bemutató játékon a nap egyik díszvendége, és amire én nagyon büszke vagyok, hogy sikerült fővédnöknek megnyerni dr. Beck Györgyöt, a Magyar Vízilabda Szövetség társelnökét, aki tegnap nyitó beszédében is méltatta ezt a sportágat.
3: Miközben ő hát nem is jársz, ugye? Vagy félig jársz?
4: Gyuri Ceglédi, és mint kiderült, még játszottunk is egymással, mert hát ő is már egy kicsit megette a kenyere javát, és amikor megkerestem, akkor azonnal azt mondta, hogy ennek az élére áll, és ahogy elmondta, nem is csalódott ebbe a rendezvénybe.
3: Igen, egyébként meg maga ez is csoda, hogy egy ilyen kis településen alig érnek itt ugye néhány százan, másfél ezren, és egyszerűen van egy szabad strand, abban van egy medence, és van egy ember, aki eljön Budapestről, itt megtalálja a lehetőséget, és a gyerekeknek pedig a segítő kezét nyújtja ez ön. Ebből azért lehet még egy nagyobb boldogság, mint Jász Boldogháza.
4: Hát igen, én bízom benne, és azt érzem a szülőkhöz, mert ezt hangsúlyoznám, hogy a szülőkön rengeteg múlik, meg a faluban élőktől, hogy közvetlenek, lehetőséget adnak, biztosítanak, támogatnak, tehát csak ezt tudom mondani, hogy ez egy olyan település, ami lehet, hogy ritka, de mi megéreztük ezt, és nagyon nagy szeretet vesz minket is körbe.
3: Akkor lehet, hogy még lesz egy ilyen fedett medence is, ahol majd télen is lehet edzeni és készülni. Hát, ha nem nagyba, kicsibe.
4: A bölcs szóljon belőled, így legyen.
3: Köszönjük szépen, és akkor hajrá, Jász Boldogháza, és ilyen a vízilabda.
4: Köszönöm szépen.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Egy gyors megfejtésre van most időnk. Ki az állattartók védőszentje? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtés küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Gyorsan a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
5: Attila vagyok.
0: Üdvözlöm, Attila. Hát ki a védőszent?
5: Szent Vendel.
0: Így van, gratulálok, Szent Vendel, a védőszent. Gratulálunk, sok szeretettel, vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Jász Boldogházára hívogatjuk Önöket, és van még kincs érték, úgyhogy érdemes velünk tartani, utazzanak velünk Jász Boldogházán egészen negyed hatig. Már is folytatjuk, előbb azonban Klónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit. benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több pontot változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. Az esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. A színpad előtt hatalmas mobillelátókat emeltek. Az éjszakában nyúló esemény nagyszabású tűzijátékkal zárul. Az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember halt meg, több mint 30-an megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai városban ma gyásznapot tartanak. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a sziget temetőjében, a tengeri átkelés közben elhunytak sírjánál imádkozott. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Szász-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait, az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete, az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzete lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Tűz keletkezett 2 helyen a fővárosban is. A 9. kerületben a Soroksári útnál, a vasúti töltés közelében, Óbudán pedig a hajógyári szigetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A híradást Berente Marian készítette.
2: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
6: A Körösmaros Nemzeti Park sóstói telepének kiemelt feladata az őshonos gének megőrzése.
7: A magyar pásztorhagyomány is őrzi egyébként ezt a ősi jelleget, hiszen a régi magyar pásztorok szerint a racka volt a juh, minden más pedig a birka. Ezek az állatok, ezek rendkívül fontosak a Nemzeti Park igazgatóságnak a számára, gyakorlatilag egy ilyen hármas funkciót töltenek be.
6: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
8: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
9: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
10: Ez überelhetetlen.
8: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
9: A van igazán sláger, akkor ez az.
8: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáróban a Jász Boldog házára hívogatjuk Önöket, ahol nem csak a település neve hordozza magában a boldogság szót, hanem a körülötte lévő föld is jót ad. Már ha van, aki megérzi, és munkára is tudja fogni a termőföld kínálta erőt. Következő vendégünk környezetgazdálkodási agrármérnökként végzett, és a település határában egy romos tanyában látta meg jövőjét. A tanyát szívós, kemény munkával szinte az enyészettől mentette meg, és a körülötte lévő területen természetközeli gazdálkodás önellátásra rendezkedett be. A gazdálkodás során nem használ vegyszereket, a hagyományos paraszti tudást ötvözi a modern, környezettudatos megoldásokkal, és csak őshonos állatokat tartanak. Feleségével mintegy 240 tájfajta gyümölcsfát gondoznak, és több mint 150 tájfajta zöldséget termesztenek. Hogy mi az, ami hajtja napról napra, mi az, amit szeret ebben a nem kemény, nem túl könnyű, hanem inkább keménynek mondható életben, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az Országjáróval. Jász Boldog házára hívogatjuk még Önöket 17:30-ig.

0: Százszor szép mesés családi történettel folytatjuk itt az országjárót. Érkezett hozzánk Hegyesi József, hát agrárszakember, jól mondom?
1: Igen, környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok.
0: Szóval ez a mesés történet úgy kezdődött, hogy Dunántúlról elindult egy fiatal legény, mondhatnám, egyszer volt, hol nem volt, és megérkezett Jászboldog házára.
1: Majdnem tökéletes, a Tiszántúlról indult a mesés legény, de Jászboldog háza lett a célállomás.
0: Hát akkor nem is tudom, hogy honnan ez a Dunántúl iskolai, vagy milyen vonatkozás. Valahol olvastam.
1: Nem tudom igazán.
0: Nem is járt a Dunántúlon.
1: Voltam már ott egyébként.
0: Na szóval, és amikor elindult világot látni, miért erre vette az irányt?
1: Hát ez egy tudatos döntés volt igazából. Éveken keresztül terveztem, hogy majd egyszer egy kis öko tanyát fogok majd üzemeltetni, veszek egy kis földet egy kis tanyával, és mivel alföldi gyerek vagyok, ezért csak az alföldön tudtam elképzelni az életemet.
0: Ilyen egyszerű?
1: Ilyen egyszerű.
0: Semmi szerelem nem háttérbe?
1: Az a szerelem, amit Petőfi is megénekelt, hogy az alföld a mátkája, nekem is ő.
0: És akkor itt hogyan találta meg a boldogságát? Szóval mi az, ami itt tartotta, itt tudta tartani?
1: Igazából egy természeti környezet egyrészt, ami egyre azért nehezebben művelhető, de amikor ide csöppentem, akkor hihetetlen befogadó közösségre leltem a faluban.
0: Mert hogyan fogadták, hogy szerbusz Józsikám, messziről jöttél, milyen deréklegény vagy, akarsz itt gazdálkodni, akkor itt van helyed, maradásod, nem csak gyütmegy vagy?
1: Lehet, hogy gyűjtned maradok bizonyos emberek szemében, hiszen én nem jászboldogházi születésű vagyok, hanem szeghalmi Békés megyei, de már az első pillanatban, amikor leszálltam a vonatról, és életemben először róttam Jászboldogháza utcáit, mindenki köszönt, és a polgármesteri hivatalba beérve pedig tártkalokkal fogadtak, és örömmel segítettek abban, hogy hol van esetleg eladó tanya, föld, gazdaság. Amit
0: most már így értem, mert ugye Szeghalom, Füzesgyarmat és környéke, majd hogy nem hazaérkezett akkor, az is ugye síkvidék, mint ahogy ez a vidék is.
1: Ugyanaz, csak egy megyében nyugatra.
0: És akkor utána vett egy kis tanyát magának, vagy hogyan kezdődik ez a családi gazdálkodás, családi gazdaság, hogyan épül, miből épül?
1: 2012-ben sikerült vásárolni egy romos lepusztult tanyát 3,2 hektár földdel, és elkezdtünk építkezni a múlt romjain, az ősök számunkra örökül hagyott romokon szó szerint.
0: És ezt elkezdtünk, miért?

0: ötféle fajta, ugye? Igen. Milyenek például ezek?
1: Régi hagyományos fajtákkal foglalkozunk csak, sikulai alma, simonfi piros.
0: Batul?
1: Batulalmánk is van, erdélyi batulalmánk, sárga cseresznyék.
0: Pónyik?
1: Pónyikunk nincsen, de van rengeteg féle fajta. Cseresznyék, medgyek, almák, körték, birsek, szilvák, naspolyák, barackok.
0: Hát ha így sorolja, olyan, mintha egy génbank lennének már.
1: Gyakorlatilag egy kicsi mini génbankként üzemelünk, igen.
0: És honnan sikerült beszerezni ezt a sokféle csemetét, alajnt?
1: A gyümölcsfákat meg lehet szerezni különböző kertészetekből, akik foglalkoznak fajtamentésről, és régi fajtákat is be lehet szerezni. A zöldségeknél, ugyanis van 150 tájfajta zöldségünk, azokat pedig a génbankból, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központból szereztük be.
0: Ez megszállottság is kell, márpedig önben, meg a feleségében úgy tűnik, hogy ez megvan.
1: Nem kevés, kitartás kell hozzá, igen, főleg.
0: És van itt valami nagy távlati cél? Szépen haladnak, hát a romokra építkezve, már itt ugye azért beszámolunk különböző féle eredményekről, de mi a nagy álom? Mi lehet itt a kiteljesülés?
1: A nagy álom a példamutatás, megvalósítani a gyakorlatban azt, amit elképzeltünk az elméletben, egy önellátó, fenntartató, környezetbarát életmódot, életstílust, és ezt másoknak is megmutatni, a tapasztalatainkat átadni, hogyha más is ebben gondolkodik, szeretne tapasztalatot, tanácsot, egy kis instrukciót kapni, akkor készen állunk rendelkezésre másoknak.
0: És most hol tartanak ebben a folyamatban? Tehát ugye, ha van 100%, vagy mondjuk azt, hogy 1-től 10-ig, most hol tartanak?
1: Erre nem tudok válaszolni, egy élethosszig tartó tanulás a dolog, egy folyamatos újratervezés, folyamatos tanulás, évről évre újabb készségeket, képességeket, tapasztalatokat gyűjtünk, és ameddig élünk, addig ez folyamatosan így fog történni.
0: Ehhez a tudást honnan szerzik?
1: Egyrészt elméleti tudást szereztünk több helyről, de én azt mondom mindenkinek...
0: Itt a gyakorlat az mindig más, fölülír mindent.
1: A gyakorlat a lényeg. Mindenkinek azt javaslom, aki hasonlóban gondolkodik, minél több, minél különbözőbb gyakorlati helyszínekre menjen el, akik már gazdálkodnak, akinek vannak már állataik, növényeik, mert mindenhol lehet nagyon sokat tanulni, a hibákból is, meg a jó dolgokból, a sikerekből is nagyon sokat.
0: Megjelenik a permakultúra, ezt is sorolhatnám, az is szívügyük.
1: Igen, igen, egyértelműen. Műtrágyát, vegyszereket, növényvédőszereket, semmit sem használunk.
0: Hozott egy befőttet, mondta, hogy most tették el a feleségével, ugye? Milyen gyümölcs van ebben az üvegben?
1: Ez egy sárga cseresznye, egy hagyományos régi fajta cseresznye, egy középkései érésű cseresznyefajta, aminek az a különlegesség, hogy sárga színű, ezért nem is támadja például a cseresznyelégy, és a seregelyek sem szokták levadászni, mert mindenki csak a pirosat keresi.
0: Hát különleges, de egyébként ritka a fajta, azt is mondjuk el.
1: Ritka, de beszerezhető.
0: És a gyümölcsök közül mondta, hogy nagyon sokféle van, vannak még olyan álmok, amit meg szeretne szerezni, mondjuk nincs meg abban a bizonyos saját génbankban otthon?
1: Folyamatosan változik a génbanknak az összetétele, ugyanis az éghajlat változás hatására egy nagyon erős szelekciót élünk meg napról napra, évről évre, úgyhogy tűnnek el fajták, és jönnek be új fajták, illetve új fajokkal is próbálkozunk, olyan afrikai vagy déli származású növényekkel, amelyek ugye az éghajlat változás következtében is bírják a strapát.
0: Azért azt is mondjuk el, hogy a hallgatóknak, hogy ez egy szerelem, de azért mással is foglalkozik, tehát a család nem csak ebből élnek.
1: Igen, nyilván. Több lábon állás a cél, úgy, mint régen a klasszikus paraszt ember is, ahogy gazdálkodott, állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozott, volt esetleg mellette valami kiegészítő tevékenysége. Nálunk a környezeti nevelés, a tudás és tapasztalat átadás az, ami kiegészíti ezt a termelő tevékenységet.
0: És a korosztály, a barátai mit szólnak, vagy mit szóltak ehhez, hogy így visszament a múltba, egy régi romostanyát vett, és onnan próbálta az életet elindítani?
1: Nagyon sokan örültek neki, támogattak, hiszen egy olyan közegben szocializálódtam az egyetemi éveim során, ahol nagyon hasonló volt a mentalitás a csoporttársaimnak, úgyhogy többen ugyanazt az életformát folytatják azóta is közülünk.
0: Ebben van egyfajta biztonság, nyugalom, ami itt tartja, vagy csak a kísérletező kedv?
1: Nem, óriási nyugalom és biztonság az, hogy az élelmiszerbiztonság, az ember meg tudja termelni magának a saját élelmiszerét, a családjának, nincs kiszolgáltatva, tehát ezért nagyon komoly stratégiai döntések is vannak mögötte.
0: És akkor ugye itt a tervezés az megvan, akkor ezt a családi birtokot, ugye ezt a tanya körüli birtokot, meg körülötte van minden a tanya körül?
1: Igen, egyben van ez a 3,2.
0: Ezt így próbálja majd bővíteni? Van ilyen terv, vagy lehetőség?
1: Nincs szükség rá, nem akarok beleesni a növekedés csapdájába, amiben a legtöbben beleesnek, úgyhogy maradunk kicsik és fenntarthatóak.
0: Na és akkor most itt a beszélgetésünk végén, hogy másokat, fiatal embereket inspirálni szeretne, hogy merjenek belevágni mindebbe, amiben ön is, meg kedves felesége is belevágtak, akkor milyen mondatot kéne mondani ahhoz, hogy ez megtörténjen?
1: Hát én a környezetvédelem mondatát tudnám mondani, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, tehát mindenki helyben próbáljon minél többet magából ellátni, minél inkább megtermelni a saját

0: javait a közösségének, meg a saját magának, és akkor így tudunk választ adni a világ globális nagy környezeti és humán kihívásaira.
1: És akkor utána végén még boldogok leszünk János Boldog házán
0: is. Igen, így van.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen Hegyesi Józsefnek, hogy itt volt és mesélt életükről, hogy milyen csoda van abban a múltban, ha valaki megtalálja azt az alapot, amire lehet építkezni.
2: Kedves hallgatóink, az Országjáró 341. adása ezzel a gondolattal most elköszön Jász Boldog házától. Itt voltunk a 30. Jász világ találkozón. A Kossuth Rádió Országjáró műsora jövő szombaton Bajára hívogatja majd önöket délelőtt 10 órától és fél 3-tól a bajai halászléfőző népünnepé forgatagából jelentkezünk majd. Keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán mai képes beszámolónkat és a jövő héthez kapcsolódó játék kérdésünket. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a munkatársak voltak Barna Tamás, Misányi Olivér, Petelilla, Pap János, Kisdaróci László és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Kuklis Béla, Galló Dániel és Polgár Balázs, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen Jász Boldog házának, hogy megmutatta igenis boldog arcát nekünk és önöknek, az Országjáró hallgatóinak. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Lionel Messi már 7 gólos a világbajnokságon. Jürgen Klopp szerint hosszú lesz a tárgyalás a német szövetségi kapitányi posztról. Kimi Antonelli nyerte a sprintfutamot Silverstone-ban. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a 8-at döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örökranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Lionel Messit halljuk.
3: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
2: Pedro Leitão Brito, a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya érthetően büszkén értékelt.
4: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
2: Argentina kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Az egyiptomi Mohamed Salah így nyilatkozott a lefújás után.
5: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy pányánkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
2: Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a 8-at döntőben. Most következzék a kolumbiai Luis Díaz.
3: Nagyon örülök, hogy tovább jutottunk, és külön köszönöm az egyéni elismerést. Azonban akkor lennék teljesen elégedett a teljesítményemmel, ha góllal is segíthettem volna az együttest. Mindenkire büszke vagyok. Nem az egyének, hanem a csapat sikere volt ez a mai. Fáradtak vagyunk, szóval mostantól a pihenésen van a hangsúly. És ha továbbra is ilyen keményen és alázatosan dolgozunk, lépésről lépésre fejlődünk, akkor szép eredményeket érhetünk el.
2: A labdarúgó világbajnokságon a 8-at döntőben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele, az első mérkőzése július 9-én a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az FTCBA főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zorán Kuntics mindkét csapathoz kötődik, Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
6: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezzel a meccseré, hogyan várod?
7: Hát én inkább szeretném volna az elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfél között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kijev, volt Sheriff, én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfél, inkább ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogunk játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazott 7 éve a Ferencvárost játszott, hogy jönnek a csapatkörbe, konferencialiga, vagy bajnokligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szalgi részéről.
6: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
7: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolások. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fladinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában. Úgyhogy mondom, hogy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek az Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak a Zvezdát megverik kétszer is. Aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
2: A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a VB címvédő és szintén hazai közönség előtt szereplő McLaren-es Lando Norris zárt. Az időmérő 17 órakor kezdődött Silverstone-ban, a futamot holnap 16 órától rendezik. Zsoldos Barna, a nemzeti sport szakírója beszél a hétvégéről és a 4-szeres világbajnok Max Verstappen esélyeiről is.
8: Ugye ebben az idényben most már a teljes összteljesítmény nagyjából felét az elektromos hajtás biztosítja, és egy elég kicsi akkumulátor áll a rendelkezésre, amit folyamatosan a féktávokon vagy a kanyarokban visszalasítva kell újra töltögetni. Ugye ez az ilyen pályákon, mint a Silverstone, ahol villámgyors kanyarok vannak, és ezeken a korábbi években nagyon élvezetes volt átszágoldani, óriási erőhatások hatnak a pilótákra. Itt idén ezekkel az új autókkal, ezekkel az új hajtóegységekkel ez az élmény már kevésbé van meg, mert minden versenyzőnek az a célja, hogy az egyenes szakaszokban minél jobban fel legyen töltve az akkumulátor, mert köridő szempontjából ez a legkedvezőbb, ez az optimális. És emiatt voltak panaszos, kritikus hangok a hétvége előtt, hogy tulajdonképpen ezek a nagyon jó, ikonikus, fantasztikusan gyors kanyarok gyakorlatilag töltőállomással silányodnak, vissza kell venni a tempóból, elfogy majd az energia folyamatosan. Ugye ez a hétvége további részében lehet majd inkább kritikus, mert az időmérőn ugye visszavágják, korlátozzák, hogy mennyi elektromos energiát lehet újra tölteni az akkumulátorban, tehát az időmérőn talán kevésbé lesz látványos a spórolás, ennek a veszélye inkább majd versenykörülmények között lesz meg.
2: Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is lépett pályára. A másodikként rangsorolt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a brassói salakpályás Challenger tenisztornán. A Nemzeti Sportkronika ezzel véget ért, megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink. Először röviden, benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
10: Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetemen csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét, és felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem.
9: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára.
10: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 26-31 fok várható.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot a kormány nevében széleskörű társadalmi egyeztetés után. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, több tízezer ember, valamint szakmai és civil szervezet mondta el a véleményét a 12 pontos tervezettel kapcsolatban.
10: Magyar Péter kifejtette, a javaslatok között szerepel a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az új államfőt pedig várhatóan még nyáron megválaszthatja az országgyűlés. Helyreállítják az alkotmánybíróság függetlenségét, és visszaadják korábbi jogköreit, mondta Magyar Péter, aki hozzátette, bevezetnék, hogy egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 ciklust tölthet be, illetve vármegye helyett visszatérnének a megye elnevezésre.
11: Létrehozzuk továbbá a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Az Orbán rendszer janicsárjai számára Magyarország közös vagyona egy hadizsákmány volt. Vittek, amit tudtak. Akik közülük ma még mindig azt hiszik, hogy elég gyorsan el tudják rejteni, ki tudják menekíteni, vagy strómanok és céghálók mögé tudják bújtatni mindazt, amit a magyar emberektől elvettek, azoknak innen is üzenem, tévednek. Amit a nemzettől elloptak, azt a magyar állam vissza fogja venni.
9: Eddig 18,3 milliárd forintot kapott Áder János alapítványa. Ezt írta ma reggel közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök korábban közpénzhorgásznak nevezte a volt kormányfőt. Az ügy előzménye, hogy Áder János szerint alkotmányellenes lenne Sulyog Tamás elmozdítása. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Császár Attila összeállítása.
12: De legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
13: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt, erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sulyog Tamást.
14: Sulyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
13: Alkotmány ellenesnek nevezte Sulyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia. Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
14: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
13: A volt államfő kritikájáról Magyar Pétert a csütörtöki kormányzati tájékoztatón kérdezték.
15: Kell nekem ezt kommentálnom?
13: A kormányfő hiteltelennek nevezte Áder János szavait, majd a volt államfőnek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát kritizálta.
15: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye
11: ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
13: Áder János az elhangzottakra közleményben reagált, ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, üzent a felszólításra Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a volt köztársasági elnök adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. Majd péntek este bizonyítékként egy drónnal készült videót is megosztott a kormányfő Áder János villájáról, ami azonban állami tulajdonban van. Szombat reggel pedig újfent írta a Facebook oldalán, azt állítva, a volt kormányfő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek csak a töredéke jut a 10 nemzeti parkunk működésére évente.
9: Több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok nyíltak meg. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. Cserei Judit összefoglalója.
16: Ennyit fizetünk a szolgáltatónak, 2% per hó, és önellátásból megy. Majdnem közel 100%, 98%.
17: Idén áprilisban telepítették a napelemes rendszert a digitális nyomdában, hogy spóroljanak az áramszámlán. A cég tulajdonosa szerint májusban és júniusban is szinte 100%-ban megtermelték maguknak a szükséges energiát. Kapás Gyula, a Mungus BT tulajdonosa.
16: Az elmúlt 7 évben már nem nagyon vagyunk meg klíma nélkül. Spórolunk, tehát reggel azért szellőztetünk.
17: A siófoki szállodában. A kiadható több mint 200 szoba mindegyik elég kondicionált. A szállodában korszerű napelempark üzemel, amely jelentősen növelte az élménykomplexum energiahatékonyságát.
18: 10-15%-kal megnő az energiafogyasztás. A napelem parkunk nagyban ellensúlyozza ezt a megnövekedett igényt, úgyhogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
17: Tette hozzá Karádi Andor, a Hotel Azur szálloda igazgatója. Ma már a 330 ezret is meghaladja a háztartási kiserőművek száma Magyarországon. A családok és a vállalkozások is egyre aktívabban bővítenek és alkalmaznak megújuló energiaforrásokat rezsiköltségeik mérséklésének érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a zöld átállást. Pénteken pedig megnyílt két együttesen több mint 500 milliárd forintos uniós energetikai pályázat a vállalkozások számára. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. A kiírt programok okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják, hogy a rendszer több megújuló energiaforrást tudjon befogadni. Míg előbbi pályázat keretösszege több mint 26 milliárd forint, a villamos energiahálózat korszerűsítését célzó támogatás teljes keretösszege ennél jóval nagyobb, csak nem 480 milliárd forint. A fejlesztésektől biztonságosabb ellátást, kiegyensúlyozottabb, környezetbarátabb energiamixet várnak, és azt remélik, hogy a vállalatok energiaköltsége is csökkennek. Kapitány István kiemelte, egy friss piaci jelentés alapján Magyarország az egyfőre jutó napelemes teljesítményben a világ első 10 országa között van, és a Solar Power Europe adatai szerint tavaly is legalább 1 gigawatttal nőtt a hazai naperőművi kapacitás. A családok és vállalkozások fejlesztéseinek köszönhetően Magyarország a napenergia hasznosításában már a nemzetközi élmezőnybe került. A tárcavezető azonban leszögezte, a megújulók további térnyerésének gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült hálózati csatlakozási lehetőségek. Kritikaként fogalmazta meg, hogy 10 éve adminisztratív akadályokkal lehetetlenítették el a szélerőművek telepítését, a fejlesztések ezért féloldalasak maradtak. Kiemelte. Ezért szánnak kiemelt szerepet a hazahozott uniós források hasznosításában az áramhálózati korszerűsítéseknek. A támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét leszünk képesek kiépíteni 2030-ig, tette hozzá.
9: Megkezdődött a GSF 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. A kocsiszekrényeket Szolnokon gyártják és Lengyelországban szerelik össze a járműveket. Leghamarabb 2027. augusztusában vagy szeptemberében állhatnak forgalomba az új vonatok. Részletek Ambrus Róberttől.
19: Hamarosan már alacsony padlós vonatokon juthatnak el az emberek Budapestről a Vasi megyeszékhelyre, és nem csak oda, hanem Sopronba is. Megkezdődött a GSF 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az első négy szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. Klimatizált utastér, wifi, USB-C töltők, kerékpárszállítási lehetőség, a mai kornak megfelelő felszerelésekkel látják el az új vonatokat. A soproni utasok örülnek annak, hogy új vonatokon utazhatnak.
20: Mindig jó, hogyha újítunk, nem csak a minőség, hanem a biztonság miatt is.
19: És a szombathelyiek is.
21: Örülök neki, hogy talán kényelmesebb vagonok lesznek.
19: A GyeSeV 2022 elején indította el a flotta beszerzést, amit hitelből finanszíroz a társaság. Rázó László a GyeSeV ZRT sajtószóvivője.
22: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első négy motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországban. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
19: A közlekedési miniszter azt írta, ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit Lázár János korábbi miniszter sem tudott leállítani. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 évet is igénybe vehet.
9: A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, ezt mondta a belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán.
10: Pósfai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
23: Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. A hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
9: Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
10: Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
24: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
9: Felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem.
10: Ma adták át a doktori, a habilitált doktori és a professzor emeritus címeket. Emellett átadták az egyetem és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány PhD kiválósági ösztöndíjait is. Idén összesen 104-en szereztek doktori fokozatot több tudományterületen, tájékoztatott Bács Zoltán rektor.
25: Az egyetemeken, a kutatóintézetekben a humán erőforrás az igen értékes és nagyon nehezen cserélhető. Vigyázni kell rájuk, támogatni kell őket, és ez a mai alkalom, amikor 104-en veszik át magyarok és külföldiek a doktori fokozatukat, ez egy jelentős esemény, és ezen kívül más tudományos életpályához kapcsolódó mérföldkőhöz illeszkedő habilitációs címek, illetve professzor emeritusi címek átadására is sor kerül, hogy ez egy nagyon kiemelt ünnepség.
0: Esti krónika.
9: Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet. Az erről szóló jelentés szerint Moszkva egy ilyen akcióval tenné próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, országa felkészül az esetleges orosz támadásra. Kara Barnabás és Ambrus Róbert összeállítása.
19: Komoly figyelmeztetést adott Varsó számára az Egyesült Államok. Washington szerint ugyanis Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. A jelentés szerint Moszkva drónokkal és szárazföldi csapatokkal indítaná az offenzívát. Szakértők szerint egy ilyen provokáció célja, hogy nyomást gyakoroljanak Ukrajna nyugati szövetségeseire, és visszafogják a Kijevnek nyújtott katonai támogatást. A következő hónapok kritikusak lehetnek, így reagált a fenyegetésre a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk kiemelte, országa felkészült az esetleges orosz támadásra. A következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Ismételten hangsúlyozhatom, tisztában vagyunk a fenyegetésekkel, többek között a szövetségeseinktől kapott információknak is köszönhetően. Mondta a lengyel miniszterelnök hozzátéve, országa továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Néhány napja az Európai Tanács elnöke tette egyértelművé, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. Fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta António Costa. Közben az Európai Unió külügyi főképviselője bejelentette, az orosz csapások miatt újabb szankciókat vetnek ki Moszkva ellen. Kaja Kallas kiemelte azt is, hogy a héten megkezdték az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetését. Oroszország továbbra is fokozni fogja a nyomást a kitűzött célok eléréséért, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt mondta, az EU konfrontálódni akar Oroszországgal. Kétségtelen, hogy Európa élezi a konfliktust. Az sem vitás, hogy miközben az Európai Unió kialakítja saját védelmét, a fegyverkezés útjára lépett. Ugyanígy kétségtelen az is, hogy lényegében elkötelezték magukat az Oroszországgal való konfrontáció mellett, szögezte le a Kreml szóvivője. Az orosz-ukrán háború és Kijev pénzügyi támogatása az ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája lehet. A Reuters szerint a szövetség tagjai 140 milliárd euró katonai támogatást fogadhatnak el Ukrajnának a következő két évre.
9: Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részlete Kíváncsik Attilától.
3: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
9: Megkezdődött a néhai Ali Hamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
10: Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Hameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában Mesedben.
9: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára.
10: Az amerikai elnök a Rushmore-hegy lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump szerint az amerikai nemzet születése és megmaradása a legnagyszerűbb dolog az emberiség történetében. Az elnök úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok.
9: 14. Leó pápa Lampedusa szigetén mindenki számára emberségesebb világot sürgetett. Az egyház fő az Európába tartó bevándorlás egyik déli kapujának számító szigeten felkereste a migránsok sírjait őrző temetőt, és misét mutatott be a kikötő közelében. Sárközi Júlia tudósított.
4: Ne a háború, hanem a béke logikáját kövessük, hangoztatta 14. Leó pápa a Lampedusán bemutatott misén, amelyre egész Dél-Olaszországból érkeztek a hívők, és amelyen részt vettek a szigeten évtizedek óta működő bevándorló tábor lakói is. Az egyházfő megemlékezett a tengeri migrációs útvonalon meghalt emberek sokaságáról. Kijelentette, hogy a halottakat a meghozott és az elmaradt döntések okozták, Úgy vélte, mindenki szabadon választ az igazságot, mérsékletességet, gondoskodást követő béke, és a közönnyel, cinizmussal, hazugsággal és gyűlölettel teli háború logikája között. 14. Leó pápa a hatalmi és döntési pozícióban levők felelősségét is hangsúlyozta. Felszólította Európát, hogy közös, hosszú távú stratégiai tervvel szálljon szembe a migrációs válsággal, a befogadás, a védelem, az integráció elősegítésével.
9: Csodával határos módon 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrre szolgálat közben omlott rá egy bevásárlóközpont épülete. Egy mentőkutya talált rá, és napokon át egy csövön keresztül itatták. Kérdés, hogy a katasztrófa sújtotta országban hány embert sikerülhet még megmenteni. A halálos áldozatok száma a 2700-at közelíti, de még mindig 36 ezer eltűntet tartanak számon. Pékbulcsú összeállítása.
1: Itt vagyok, fogd meg a kezem, ki kell jutnod, kint orvosok várnak, hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal bíztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. A 43 éves biztonsági őrt végül csodával határos módon épségben sikerült kiemelni. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Holly a mexikói Vöröskereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit, ha később talál rá, a férfi valószínűleg kiszáradt volna. Holly a pince felől talált egy másik járatot, amin keresztül vizet tudtunk bejuttatni, illetve kamerákat és mikrofonokat helyezhettünk el, magyarázta a kutya gondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. A tengerparti Caraballeda városában egy 9 éves kisfiú még mindig életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk. Minden nagyon kockázatossá vált, mert napok teltek el, és az eső fellazította a talajt, mondta egy katasztrófavédő. A héten online adatbázist hoztak létre az eltűntek nyilvántartásához. Ez szerint jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
9: Erdőtüzek pusztítanak több nyugat-európai országban. Dél-Franciaországban több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. A tüzek miatt a közlekedésben is fennakadások vannak, és csaknem 300 embert evakuáltak. Spanyolországban egy embert őrizetbe vettek a Katalóniában pusztító egyik bozót tűz okozásának gyanúja miatt. Portugália pedig az Európai Unió segítségét kérte az országban tomboló 6 erdőtűz eloltásához. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
2: Dél-Franciaországban Montpellier felé kigyulladt az útmenti növényzet. A forgalmat leállították. Az emberek autóikból kiszállva nézték, ahogy a tűzoltóság repülőgépekkel és helikopterekkel is oltotta a közvetlen közelükben pusztító lángokat. Az ország déli részén a forróságban újra és újra felcsapnak a lángok. Canet-en-Roussillon kikötőjében még a hajók is kigyulladtak, és a környéken több épület is leégett. A térségben lévő üdülőhelyekről csaknem 3000 embert evakuáltak. Olyan, mintha egy rossz filmben lennénk. Szinte fel sem fogjuk, mi történt. Mindenünket elvesztettük, semmink nem maradt, mondta egy belga férfi. Spanyolország északkeleti részén is hasonlóan ijesztő a közlekedés az autópályán. A katalán tűzoltók a levegőből és a földről is próbálták megfékezni, hogy az erdős területen gyorsan terjedő lángok elérjék a környékbeli településeket. Girona tartományban több utat lezártak, csaknem 45 ezer embert, köztük egy 150 fős gyerektábort szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és ne szellőztessenek a terjengő füst miatt. A rendőrség egy férfit őrizetbe vett, akit azzal gyanúsítanak, hogy sarokcsiszolóval végzett munka közben okozta az egyik bozót tüzet. Maszkban, kertislaggal, vödrökkel és minden lehetséges eszközzel próbálták oltani a házaik körül pusztító lángokat az éjszaka közepén az emberek Portugália északi részén. A szárazságban gyorsan terjedő tűzzel szemben azonban esélytelennek bizonyultak. Országszerte 6 erdőtűz oltásával küzdenek egyszerre. A portugál kormány az Európai Uniótól kért segítséget. Az ország nagy részén hétfőig a legsúlyosabb hőségriasztás van érvényben.
9: Ezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat az erdőtüzek miatt az Egyesült Államokban is.
10: Colorado államban, Denver környékén több mint 160 épületet emésztettek fel a lángok. A tűzoltók legalább 40 kiterjedt tűzoltásán küzdenek, amiket még nem tudtak körbezárni. A lángok a hónapok óta tartó szárazság miatt gyorsan terjednek. A kitelepített településekre vezető utak mentén ellenőrző pontokat alakítottak ki, amelyeknél a Nemzeti Gárda tagjai is jelen vannak.
9: Az elmúlt napok extrém időjárása az ország faállományát is megviselte. Az erdők épp úgy szenvednek a hőségben, mint a városi fák. Az idősebb példányok még nagyobb veszélyben vannak, mert azoknak a gyökérzete már nem tud alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz. Az erdészetek már a mediterrán térségből hoznak be szaporító anyagot, hogy legyen utánpótlása a kiszáradt fáknak. Víg András összeállítása.
5: Egyre gyakrabban hívnak ki, hogy veszélytelenítsem a területet.
6: Lerreich Márta favágó azt mondja, a klímaváltozás fokozottan veszélyezteti a városban élő fákat. A kiszáradt egyedek a lakókörnyezetben életveszélyesek is lehetnek.
5: A kiszáradó fák, kiszáradó ágrészek, törzsrészek veszélyeztetik a tetőt, az alatta lévő parkolóautókat, és ezek a fák nem tudnak túlélni. Kevés nekik az öntözés, elfogy a földterületük, hiába próbáljuk meg öntözéssel, locsolással segíteni. Ezek már olyan állapotban vannak, hogy abszolút nagyon veszélyesek a lakosságra, a vezetékekre, az utcán lévő vezetékekre, tetőre. Tehát muszáj időben gondoskodni a veszélytelenítésről.
7: Ezek az elhalt gajak. Már. Ebben már nincs élet.
6: A tartós hőség és szárazság az erdőket sem kíméli. Hraboszki János 20 éve telepített erdőt Békés megyében Gyula mellett. Azt mondja, a fiatal kocsányos tölgyek, csertölgyek és kőrisek viszonylag jól tűrik a szárazságot, de az öregebb fák, amiknek a gyökérszerkezete 70-80 évvel ezelőtt a csapadékosabb időszakban alakult ki, sorra száradnak ki.
7: Valószínű azért, mert a nagy lombkoronájuk miatt ez a légköri aszály kapcsán egyszerűen emiatt is kiszárad. Nem csak a földből nem kap annyi nedvességet, hanem a levegő is elszívja a nedvességet tőle, és emiatt elhalnak ezek a fák.
8: Ez a tölgyfaszáradásnak indult.
6: A mecsek déli oldalán az erdészet már a tavalyi felmérésében 300 hektárnyi területen tapasztalt foltszerű kiszáradásokat. A probléma minden fajt érint, korosztálytól függetlenül. Mondja Kincses Miklós, a Mecsekerdő ZRT erdővédelmi osztályának vezetője.
8: Törekszünk arra, hogy asszisztált migrációval déli származású szaporítóanyagokat hozzunk be az országba, és kísérleteket állítsunk be. Így próbálunk készülni arra, hogy milyen fafajok lesznek majd a jövőben itt alkalmazhatóak, illetve kutatjuk a mecseken kifejezetten itt a déli oldalon azokat a fajokat, azokat a szárazságtűrő fajokat, amik helyi megoldást jelentenek.
6: A Mecsekerdő ZRT műholdas felvételekkel és drónokkal térképezi fel a veszélyeztetett területeket, illetve a már kiszáradt facsoportokat. A képek alapján döntik el, hogy hol és milyen mértékű beavatkozásra van szükség az erdő megmentése érdekében.
0: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Bábolna térségében a 96-os kilométernél korábban elesett egy motoros. A helyszínelést befejezték, már mindkét sávon halad a forgalom. A több mint 3 kilométeres torlódás feloszlóban van. Az ellenkező irányban, Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion személygépkocsival ütközött. A sávzárás itt is megszűnt a torlódás feloszlóban. Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán az Oszlári Tisza híd közelében baleset történt. A 169-es kilométernél tart a helyszínelés, csak egy sáv járható. A 83-as főúton Farkasgyepű térségében a 9-es kilométernél is baleset történt, a forgalmat megállították.
9: A fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajtatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a Csobomondnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Kovács Baton, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
14: Jó estét kívánok!
11: Északa-északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Az északnyugati szelet a nappali órákban nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 18, vasárnap délután 26 és 31 fok között várható. Hungaromet, Kuntár Roland.
9: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint Sors Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
13: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 18 óra, hírek röviden. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. A többi között 12 évben korlátozzák a képviselői munkát, megszűnik a jelenlegi államfő megbízatása, és létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Nagyszabású ünnepségeket tartanak az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóján. Washingtonban ugyanakkor lemondták az ünnepi felvonulást a hőség miatt. Itthon napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok lesz.
13: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
14: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a Wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén nyáron?
13: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
16: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
15: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
16: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
15: Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
13: Határok nélkül Berek Janikóval.
18: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Eseménydús fél évet tudhatnak maguk mögött a kanadai magyarok. Megkezdte műsorainak sugárzását a Rákóczi Rádió, a szövetség Sátoraljó új helyi táborában. A washingtoni Szikra Banda autentikus csángó népzenével köszönti az Egyesült Államokat fennállásának 250. évfordulója alkalmából. Most következzenek a részletek. Szente Anna, a Magyar Diaszpora Tanács kanadai regionális elnöke 47 éve választotta új hazájának Kanadát. Az észak-amerikai országban nagyon hamar az ott élő magyar közösség aktív tagja, majd idővel választott vezetője lett. Azonban az óhazáron sem feledkezett meg, hiszen férjével együtt rendszeresen hazajár az itthon élő rokonokhoz, barátokhoz. Amikor júniusban találkoztunk, akkor örömmel beszélt arról, hogy a Magyar Diaszpora Tanács megalakulása óta eltelt 15 évben egyre jobb az együttműködés a kanadai magyar közösségek között, egyre inkább odafigyelnek egymásra. A kanadai magyarok önkéntesekként segítik közösségeiket, ezért jól esik nekik, ha figyelnek rájuk, ha ismerik és elismerik munkájukat. A beszélgetés elején arról beszélt Szente Anna, hogy milyen volt az első fél év a kanadai magyarok számára.
26: A kanadai diaszporában eléggé sűrű volt a programunk egészen januártól mostanáig. megtartottuk a KAMASZ-t, a Kanadai Amatőr Színházak Fesztiválját, ezúton Edmontonban tartottuk, és ez inkább egy ilyen szakmai továbbképző konferencia volt, itt most nem voltak előadások, hanem inkább szakmailag készítettük jobban fel az amatőr színjátszókat. Nagyon szépen fejlődik ez a része a diaszporának, és nagyon sok embert érint meg a színház kultúra, és nagyon büszke vagyok a torontói Hangyaboly színjátszó társulatra, akik a gyerekeket is bevonták, és most már van gyerekszínházuk. Éppen most adták elő a napokban Jónás Báró címmel egy jókai adaptációt a Cigány Báró témájára. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez a kezdeményezésünk annak idején most már 7 éve elindult, és ebből tényleg egy elég komoly szervezés alakult. Természetesen mi is megtartottuk ugye a március 15-i ünnepségeinket, és az összetartozás napján is megtartottuk az ünnepségeket. Ott a nyugat-kanadai részen 4 városban Luther Imre és Huzella Péter verseszenés műsora volt a fő része ennek a megemlékezésnek. Elkezdődtek a fesztiválok, nálunk nyáron általában fesztivál szezon van. Most az első fesztivál, ugye a legnagyobb az a Hungarofest, azt meg kell, hogy említsem, hogy Torontóban most már többedik alkalommal szervezik meg a Torontó belvárosában ezt a magyar napot, ahol neves magyar együttesek jönnek ki, fellépnek, és néptánccsoportok lépnek fel, és az egész a magyarságról szól. Ezen felül rengeteg városban van fesztivál, nemzetiségi fesztiválok általában a város szervezése, de ott mindig presztízs helyet kapnak a magyarok, és ott mindig van lehetőség arra, hogy bemutassuk kultúránkat, hagyományainkat, néptáncosok lépjenek fel, ételeket szervírozzunk. Most nem sorolnám föl, de legalább 7 városban olyan fesztivál van Kanadán keresztül, ahol a magyarok komolyan részt vesznek. Meg kell, hogy említsem, és meg kell, hogy köszönjem az önkéntesek munkáját, mert itt nagyon sok önkéntes, például az edmontoni helyütésnapokon is 40 ember van kint a sátorba, 10 000 lángos sütnek, és hosszú órákba áll a sor a lángosért, úgyhogy máshol is ugyanez van.
18: Jellemzően miből gazdálkodnak?
26: Általában a helyi magyar szervezetek azok, akik ezt szponzorálják, a magyar házak. Toronto egy kicsit kiváltságosabb helyzetben van, mert ott van a HEPA, aki elég komoly támogatást kapott, és ők tudnak szponzorálni ilyen nagyobb kaliberű fesztiválokat. A többi az egy kicsit szerényebb és kisebb, viszont a sok önkéntes munkája azért az mindig valamiféle profitot is hoz a konyhára, mert a 10 000 eladott lángosból azért visszajön az ára annak, hogy ott kint vagyunk a fesztiválon, és még azért egy kicsi marad is a további kulturális programokra.
18: Általában mennyire jellemző, hogy a kanadai magyarok összetartanak, összefognak?
26: Nagyon sokat fejlődtek a kanadai magyarok, és ez köszönhető annak, hogy azért elég sok támogatást kaptunk az elmúlt 16 évben, és ebből a támogatásból meg tudtuk engedni azt, hogy fesztiválokat szervezünk, de olyat, ami egész Kanadán keresztül összefogja érdeklődése alapján az embereket, mint ahogy a KAMASZ, ugye a Kanadai Amatőr Színházak Fesztiválja, de éppen diaszpora tanács által szervezett gyűléseket is tudunk tartani, amiket rá szoktunk szervezni egy-egy nagyobb összejövetelre, mint a Nyugat-Kanadai Néptáncfesztivál, ahol több néptánc együttes is összejön, és ott van körülbelül 500 magyar, és akkor azokból a vezetőket összehívjuk, és odahívunk még mindenhonnan vezetőket, és akkor itt össze tudunk jönni, és meg tudjuk tárgyalni a magyarság sorsát a kanadai diaszporában. Megalakítottuk a Kanadai Magyar Ifjúsági Tanácsot is, ami szintén egy ugyanolyan fórum, ahol meg akarjuk hallgatni azt, hogy a fiatalok mit szeretnének, mi az, ami bevonza őket, mi az, ami érdekli őket, és természetesen információt adunk nekik az olyan programokról, mint a Rákóczi tábor, meg a felsőoktatási diaszpora ösztöndíj program, amiről nem hallanának különben, hogyha mi ezt nem vinnénk tovább. Szerintem nagyon sok szálon fut össze, de mégis összetartóak a kanadai magyarok. Én azt mondanám, hogy 90%-ban kohézívan együtt dolgozunk, és nagyon jó kapcsolataink vannak a magyar házakkal, és egymással is most már, és nem csak telefonon, és ismerjük egymást, hanem személyesen is, és az a személyes barátság és ismerettség nagyobb tiszteletre ad lehetőséget, és így sokkal jobban tiszteljük egymás munkáját, és építünk egymás munkájára.
18: Az év második felében lesz október 23-a, amikor is emlékeznek majd az 56-os forradalom és szabadságharcra. Jeles évfordulóban idén.
26: Igen, a 70. évfordulóra szeretnénk készülni és közös programot csinálni. Egyelőre még nem tudjuk, hogy lesz-e támogatás, és tudunk-e arra számítani, hogy valamiféle segítséget kapunk az Óhazától. Ha nem tudunk és nem kapunk, akkor is természetesen megtartjuk az ünnepséget, és valahogy igyekszünk valamiféle láncot alkotni Kanadán keresztül, hogy ezzel is valami egységeset csináljunk. Természetesen már készülünk olyanokra, hogy a hidak kivilágítása, a vízesés, meg ilyeneket, azokat már lefoglaltuk arra a napra, ugye, hogy az meglegyen, és erre mi egy háromnapos ünnepségre készülünk Edmontonba, próbálunk ezzel együtt összehozni közös megbeszéléseket is, meg vendégeket, ha hívunk, szeretnénk egy ünnepi műsort is összehozni, és hát nagyon reméljük, hogy sikerül magyar előadókkal Magyarországról egy kicsit nevesebbé tenni Kanadán keresztül ezt a megemlékezést. Mindenki elvesztette egy pillanatra a talajt, mert még nem tudjuk, hogy milyen kapcsolata lesz a kormánynak a diaszpora magyar. Mindenki várja, hogy ezzel kapcsolatban valamiféle fejlemény legyen. A Körösi Csoma ösztöndi program az egyik legfontosabb programja az előző kormánynak. Nagyon sokan várják, hogy lesz-e vagy nem lesz. Még mindig nem tudjuk, hogy folytatódik-e ez a program. Főleg a néptáncosok nagyon rá vannak szorulva, hogy ott oktatók jöjjenek ki és fejleszik a néptánc tudásokat, és az iskolák is, ahol ösztöndíjasok támogatásával tanítottuk a gyerekeket, és hát nagyon sokat tettek azért, hogy színvonalas lett az oktatás. Úgyhogy ezeket várjuk igazából, és még nem tudjuk, hogy tervezzük a további fél éve.
18: De hát nyilvánvaló, hogy együttműködésre törekszik Kanada magyarsága is, az új kormányzattal is.
26: Természetesen nem vagyunk pártfüggőek, mi nemzetpolitikát folytatunk, és nekünk ez az elsődleges. Még Potápi Árpád államtitkár úr fektette le ennek az alapjait, és ezt mi tartjuk is. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy 100 éves intézményeink vannak Kanadában, templomaink, egyházaink lassan 100 évesek lesznek, magyar házaink 70-75 évesek, 80 évesek. Az élet mindig is volt, és mindig is folytatódott tovább, tehát generációról generációra átadtuk a magyarság tudatot és a magyarság szeretetét, és összejöttünk a magyar házakban és az egyházakban és mindenhol. Ez természetesen folytatódni fog, és ez soha nem fog megszakadni. Az, hogy milyen színvonallal és milyen nívóval tudjuk ezt tenni, és mennyi támogatás jön otthonról, de nem csak anyagi támogatásra gondolok, én inkább erkölcsi támogatásra gondolok. Mennyire tudják összetartani a diaszpora magyarságát, az nagyon sokat fog számítani.
18: Szente Annát,

0: Moszkvából vagy a Kárpát-medencéből érkezett tanárok, diákok, és közben tanulhatják is a rádiózást. A Rákóczi Rádióról szóló összeállításban Horváth Ágnes először Kozma Bálintot, a Kárpátok hangja című reggeli adás műsorvezetőjét kérdezte.
1: Kárpátok hangja.
2: Kárpátok hangja.
1: Kárpátok hangja.
2: Kárpátok hangja.
3: Hírek.
1: Információk.
3: Portrék.
2: Élménybeszámolók.
4: Szép jó reggelt, Rákóczi tábor! Elérkeztünk a negyedik napunkhoz. Nagyon meleg lesz a mai napon. Legyen nálatok sapka, kalap, illetve továbbra is működik a stúdiónk az egyes és a kettes ház között. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne akár egy podcastben, akár egy kis beszélgetésben, azt nagy szeretettel várjuk a mai nap folyamán. A zöld nagy csapat kirándulni fog. Megyünk vissza a Sárospatakra, a Bodrogra, illetve a Zempléni Kalandpark lesz. Pirosoknak 11 órára Pólus Enikőnek a mentálhigiéniás előadására vissza kell érni. És vacsora után pedig elmegyünk a Kozma Imre Parkba, ahol egy hatalmas nagy tábortüzet fogunk ott rakni. Úgyhogy kérek mindenkit, akinek esetleg van hangszere, gitárja, készítse elő.
5: Kozma Bálint nagyon álmosan ült ide a rádiós pulthoz. Szoktál ilyet csinálni máskor is, hogy ilyen rádiós pult mögött ülsz?
4: Életemben nem használtam. Szerintem ilyen keverőpultot talán 3 hete láttam először, és van négy mikrofonom, tudom állítani a hangerejét, van egy rózsaszín gombom, amelyel az összehívó zenét intézem.
5: Ez? Itt jobb oldalt?
4: Igen, ott jobb oldalt.
5: Össze... Mindenek van zenéje? Most mi megy, milyen zene?
4: Jelenleg a reggeli szerelem megy, ideje megébredni a tábornak.
5: Ezek a papírok itt előtted, ezek micsoda?
4: Van nekem egy heti menüs lapom, elmondom, hogy a mai napon milyen ételekre számíthatnak a diákok, illetve van egy programtervem. Mindjárt a 3-as mikrofonba be fogom mondani, amint lemegy most a reggeli zene.
5: Hányan hallanak benneteket?
4: Körülbelül olyan 900 embernek kellene közel hallania.
5: Néhány másodperc múlva meg kell szólalnod, ahogy látom. Melyik volt számodra eddig a legizgalmasabb beszélgetés? Van, amilyen területről többet tudtál itt meg?
4: Talán amikor a diaszpórás tanárok bejöttek hozzánk beszélgetni, és Ausztrália élővilágát fejtegettük, az nagyon izgalmas volt. Közben 2 kollégám bejött a stúdióba, úgyhogy szerintem én most be is nyomok egy szignált, és pár perc múlva találkozunk.
5: Bihari Eszter, a Rákóczi Szövetség kommunikációs munkatársa, hányféle felületen próbál kapcsolatot tartani a szövetség táborozóival és a különböző szervezetekkel?
6: Kiemelt felületünk az a Facebook profilunk, ahol napi szinten küldjük az aktuális híreket, információkat. Emellett jelen vagyunk Instagramon, TikTokon, illetve a YouTube csatornánk is napra készen elérhető, illetve a honlapunk is az a felület, amelyen minden információ rendelkezésre áll.
5: Miért jó dolog, hogy most már itt van egy rádió is, ami tulajdonképpen csak a táboron belül szólt.
6: A Rákóczi Szövetségnek nagyon sokféle arca van, hiszen a közösségben nagyon sokan vagyunk, sokféle történettel, és szerettük volna ezeket a történeteket valamilyen formátumban személyesebbé, elérhetőbbé tenni. És hát ugye a mai világban nem csak videós tartalmakat tudunk már gyártani, hanem rádió formájában is, és a tábor életében pont azokat az időközöket próbáltuk ezzel kiaknázni, amikor a diákok éppen ebédelnek, reggeliznek, és a táboron belüli lehetőség nyílik arra, hogy a diákok belekóstoljanak abba, hogy milyen a tartalomgyártás, legyen szó fotóról, videóról, vagy éppen rádiós formátumról, vagy legyen szó podcastről. És ebben olyan személyes szálak is megjelennek, hát az egyik legaranyosabb történet, amivel az idei táborozók közül találkoztam, hogy egy pár a Rákóczi Szövetségben találkozott, és a pár egyik tagja Amerikában él, a másik tagja itt a Kárpát-medencében, és 2 év után most találkoztak a táborban újra először.
5: Ugye a lényeg a személyes találkozás ilyenkor nyáron, a beszélgetések. Nem megy ezzel szembe ez a sok közösségi felületen való megjelenést?
6: Ezt próbáljuk úgy kezelni, hogy megfoghatóvá váljon ennek az értéke, és nem múljon el. Tehát 2 érték van egyébként a táborokon belül, az egyik a személyes jelenlét és a közösség ereje, és minél tágabb megismerése ennek a 900 főnek a táborban. Viszont szeretnénk azokat a történeteket is ugye megtartani, amelyek ott vannak a személyek, az arcok a résztvevők között. Pont ez a köztes formátum az, ami talán alkalmas lehet arra, hogy ezt megőrizzük.
7: Tanulmányi eredmények alapján igyekszünk kiválasztani, hogy jó képességű, jó magaviselő gyerekeket tudjunk hozni. A háború miatt nem nagyon van ezeknek a gyerekeknek lehetősége együtt kikapcsolódni, együtt lenni. Épp légiriadó van, úgyhogy jel ez a telefonom. Most már nálunk, éppen van. Pont most jel ez, igen. Májusban eléggé megrengetett mindenkit, amikor röpködtek a drónok, és ugye ezek

0: A gyerekekkel ott kellett ülni az óvóhelyen, jel ez az applikáció, és akkor megszól annak az iskolába a csengők háromszor, és akkor le kell menni az iskola óvóhelyére. Megcélozzák az országot, vagy felszállnak a migek, vagy misszálfe, szóval vannak különböző csatornák, ahol sajnos ezt meg lehet nézni, és soha nem szabad feljönni addig, míg nincsen vége. Bár megszólal az egész városban, és szól a szirén, a Beregszászon is, Munkácson is, a nagyvárosokban, de mikor Kárpátalja felé, hát az félelmetes volt. Mindenki aggódik a saját gyerekeért, én is az enyémért, aki egy másik iskolába jár, de ott kell maradni a tanároknak, és vigyázni azoknak a gyerekeknek az életére, akiket rájuk bíztak napközben, hogy tanítsák. Úgyhogy mi nem csak tanítunk, hanem tényleg, ha a légiriadó van, ránk bízzák a gyerekeink életét.
1: Így közelebb is kerülünk egymáshoz, így olyan, mintha mi lennénk nekik a második anyukájuk, például a biztonság.
0: Megrendítő volt. Akkor azt mondta az egyik kislány, hogy Erika nén, akkor most mi meg fogunk halni. Szóval ez gyerekek is félnek, de ugye mi nekünk nem szabad azt mutatni, hogy mi félünk.
2: Kárpátok hangja.
3: Kárpátok hangja.
2: Kárpátok hangja.
3: Kárpátok hangja.
4: Hírek.
2: Információk.
4: Portrék.
3: Élménybeszámolók.
5: Milyen csatornákon keresztül tudják megszólítani ma a fiatalokat? Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
6: Nem véletlen az, hogy fiatal egyetemista munkatársainkkal a tanév során számos iskolát látogattunk meg, számos olyan fórumot kezdeményeztünk, ahol el tudtuk mondani közvetlenül a diákoknak azt, hogy mi az a programkínálat, ami nekik szól. És hát amellett nyilván a pedagógusoknak, a tanároknak is kulcs szerepe van, hiszen ők azok, akik minden nap találkoznak a diákokkal. De természetesen a fiatalokkal való kapcsolatban maradás is egy olyan fontos dolog, és itt mindig azt igyekszünk leszűrni, hogy mik azok a platformok, amiket ők használnak, és hát nyilván a saját üzeneteinket itt próbáljuk megfogalmazni feléjük. És egy nagyszerű dolog az előttünk álló nyáron, hogy a hétről hétre megvalósuló nagy táboraink, ahol alkalmanként közel 1000 diák együtt van Sátoraljóújhelyen, ott is elindítottunk egy olyan média helyiséget, egy olyan szobát, ahol egyrészt rádióadás hangzik el minden nap, közel 20 hektáron ki van hangosítva ez a tábor, és a fiatalok nekik létrehozott rádióműsort hallhatnak, de ez a stúdió arra is alkalmas, hogy itt egyrészt megvágják azokat a videókat, azokat a filmeket, amelyeket ők készítenek, azokat el tudják helyezni azokra a felületekre, amelyek nekik fontosak, és hát azon túlmenően pedig, hogy ez a tábori stúdió állandóan élettel van teli, itt azért olyan beszélgetések készülnek, amelyek érdekes emberekről szólnak, akár tanárokról, akár diákokról, akár magyarországiakról, akár Kárpát-medencében belül élőkről, vagy akár a diaszpórából érkező vendégeinkkel készítünk olyan beszélgetéseket, amelyekről azt gondoljuk, hogy érdemes megosztani a nagy nyilvánossággal. Ezek a tartalmak is elérhetőek a Rákóczi Szövetségnek a különböző közösségi oldalain.
7: Tanárként pihenhetne, de zenei vezetőként és énekesként is különböző fellépéseket vagy mesterkurzusokat szervez. Löffi Gergely, a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Római Katolikus Templom karnagya Brassóban énekesként is fellépett, kórusaival pedig a csíkszeredai régi zenefesztiválra készült. Löffi Gergellyel Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett.
8: Tudom, hogy éppen hazaérkezett a vizsgáztatásból, lezárult a tanév. Több ideje marad a kórus munkára?
9: Több időm nem marad, mivel utolsó éves doktorandusz növendék vagyok, és szeptemberig elég sok mindent kell leadnom, de igen, törekszünk a kórusokkal nagyon szép dolgokat a nyáron megvalósítani, hiszen most nem sokára, július 12-én a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál keretén belül lesz egy Kájonival kapcsolatos koncertünk, a tavalyi évnek a folytatása. Ez szintén része az én doktorandusz képzőmnek, hiszen ez egyfajta vizsgakoncertem is, és az idén arra törekedtünk, hogy a Csíksomlyói Kegytemplomba ismételten, hiszen a helyszín adott Kájonival kapcsolatosan, hogy most olyan műveket szólaltassunk meg főként a Kájoni kódexből, amit főként egyházi karnagyok és szerzetesek írtak. Tehát nagyon sok zeneszerző, aki a Kájoni kódexben szerepel a műveivel, főként a ferences rendházaknak voltak különböző zeneszerzői, Viadánával az élen lehet így a sort folytatni, és arra törekedünk az idén, hogy a Krisztus Király Templom Laudate Camara kórus kórusával, a Rugos Sándor Művészeti Liceum Campanella gyermekkarával, és szólistákkal megszólaltassunk olyan 2, 3 és 4 szólamos, elegészen 8 szólamú művig, ami a Kajani Kódexnek oszlopos részét képezi.
8: A Kajani Kódexről olyan egyértelműen beszélünk, hogy az van, Kajani János nevét ennek kapcsán megemlítjük, a csíksomlyói ferencesekét is, de azt hiszem, hogyha el kellene mondani, hogy mi is van a Kajani Kódexben egyértelműen, akkor már nagy bajban lennénk.
9: Kajani az egyik összeírója ennek a kódexnek, tehát ez magától értetődik, hogy nagy többségében nem az ő művei szerepelnek benne. Feltételezzük, hogy vannak olyan anonim művek, ami Kajaninak a zeneszerzői képességét bizonyítják. Ő főként és Eregély Mátyás, mert ketten írták össze, olyan műveket választottak, ami a korszaknak a kórus repertoáriát képezi, tehát főként olasz-német zeneszerzők művei vannak a Kajani kódexbe beleírva, nagy többségükben egyházi tematikai művek, de szerepelnek benne világi művek is, tehát hangszeres muzsika is szerepel benne, korabeli táncok, mifelénk Erdélyben a nyugati zenei kultúra egy picit később érkezett ide is, ez vélhető felfedezni a Kajani kódexben.
8: Vannak olyan közismert egyházi énekek, amelyek a mai gyakorlatban is megtalálhatóak, akár a magyarországi, akár az erdélyi liturgiákban?
9: Igen, nagyon sok olyan egyházi népének van, ami a Kajani által írt Canzionale Catholicumban szerepel, és a mai egyházi ének gyakorlatban is megtalálható. Mifelénk eléggé használt 1805-ös kiadás a Baka János féle gyűjtemény, vagy ezt majd egy modernebb kiadásban a Szent vagy Uram is tovább vitte, valamint a Dicsérétek az Uradban is ugyanúgy találhatóak még olyan népénekek, ami az első Canzionale Catholicumban volt lejegyezve Kajani János által. Ugyebár akkor ezek mind csak szövegben voltak lejegyezve, Domokos Pál Péter volt az a személy, aki ezeknek a népénekeknek törekedett a teljesség hiánya nélkül a még szájhagyományban élő dallamait mellé csatolni, hiszen Kajani az énekes kötetét csak szöveggel adta ki. Hál' Istennek, hogy még nagyon sok hasonló népdalkincs élt, főként a moldvai katolikusok ajkán, és nem csak, tehát Háromszéken is, Csíkszéken is még nagyon sok régi dallamot szájhagyomány után tudott ő följegyezni és társítani a megfelelő énekszövegekhez.
8: Van-e lehetőségük arra is, hogy nyáron esetleg tovább képezzék magukat a kórusokkal?
9: Egy nagyon jó lehetőség kínálkozott az idén, most már második alkalommal, 2016 vagy 2017-ben, már nem emlékszem pontosan melyik évben, megszerveztük az első egyházzenei karnagyi szemináriumot. A Szegedi Bartók női kar és az ő akkori vezetőik, Rozgonyi Éva tanárnő, valamint Ordasi Péter tanár úr vezetésével. Feltett szándékunk volt több éven keresztül, hogy ezt a kurzust megint elhozzuk Erdélybe. Az idén sikerült, most már sajnos Rozgonyi tanárnéni az egészségállapota miatt nem tud részt venni, viszont Ordasi Péter tanár úr fogja vezetni a kurzust, és a Szegedi Bartók Béla női kar jelenlegi karnagya is, dr. Valgai Dávid is itt lesz velünk. A szeminárium hallgatóit a Szegedi Bartók Béla női kar, valamint a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templom Laudate Camara kórusa szolgálja ki. Július 16-a reggeltől 21-e estéig egy záró koncerttel befejezve ebben az idő intervallumban Brassóból, Csíkszeredából, Udvarhelyről, Erdély más városaiból és az anyaországból is érkeznek hallgatók, hiszen a Liszt-Ferenczen Akadémiának is jelentkezett énekarvezeti szakos hallgatója, aki ezen a nyári mesterkurzuson részt vesz, mindez a mesterkurzus Kardos Pál tanár úrnak az emlékét őrzi.
8: Ilyenkor mi az, amit elsősorban célul tűznek ki egy-egy ilyen mesterképzésen?
9: Próbáljuk elsősorban az erdélyi magyar szerzők liturgikus műveit előnybe részesíteni, de ezt kiterjesszük főként a magyar szerzők liturgikus műveire. Tóth Pétertől Kodály Zoltánig, Szokolai Sándortól Orbán Györgyig, Deák Bárdostól Halmos tanár úr műveig minden. Főként olyan egyházi tematikai műveket szólaltatunk meg, amit a résztvevő karnagy palánták, vagy már megérett karnagyok a mindennapi gyakorlatban is föl tudnak használni.
7: És még mindig maradjunk a zenénél. Az Egyesült Államok függetlensége kinyilvánításának 250. évfordulóját ünnepli július 4-én. Az amerikai magyar közösségek is megemlékeznek erről, és köszöntik az országot. Ennek a köszöntésnek sajátos módját választotta a washingtoni Szikra Banda, amely autentikus csángó népzenét játszik amerikai és magyar tagokkal. A köszöntés részleteiről Nárai Balázs beszélgetett Prandovszky Odonel Emese zenekarvezetővel.
4: Több zenekari tag összeült, és előálltunk egy olyan fúzió zenével, ami magába foglalja azokat a csángódalokat, amiket rendszeresen játszunk, és ezt kiegészítettük olyan amerikai dalokkal, vagy népszerű énekekkel, vagy akár rock számokkal, amiket a hallgatóság felismer, hogyha megcsendül.

illúzióként, tényleg ezek csak beleletek építve ezekbe a dalokba. Érdekességként mi így gondoltunk arra, hogy boldog születésnapot kívánunk az Egyesült Államoknak.

0: És játszani ezeket zenészként is érdekes, izgalmas. Tehát az exotikum az ott van az amerikai fülek számára, a csángó zene exotikum, játszani pedig azt a fúziós verziót szintén egyfajta exotikum a zenész számára?
1: Mindenképpen exotikum a zenész számára. Ezt a hangszerelésben is megpróbáltuk visszahúzni, vagy felvillantani. Nem csak tradicionális csángó hangszerek vannak, hanem megjelenik a gitár, ugye az övesben van egy nagyon szép blues aláfestés, ami egy vált fülű rögtön kihal, aki a moldvai zenéhez szokott, de viszont nagyon szépen összeütvöződik a kettő, tehát szerves egészé válik, nem két külön entitás.

0: érdekesség, mert furuján, kavalon játszom a dallamot, ezeknél az amerikai daloknál, számoknál is, emellett, ahogy mondom, megjelenik a gitár is benne, tehát igazi fúzió, hangszerelés és dallamok szempontjából is.
1: Volt alkalmam az elmúlt hónapokban is koncerteket látni, hallani. Ennek a zenének pusztán csak az autentikus csángó zenének is olyan energiája van, az embereket tényleg táncra perdíti, és olyan amerikaiak, akik esetleg még soha nem hallották ezt a zenét, beállnak, táncolnak. Ez az igazi vonzerő?
0: Igen, ez mindenképpen, ugye a csángó zene az egy ősi zene, az akkor jó, hogyha a bennünk is megmozgatja ezeket a belső energiákat. Egyszerűen, hogy az ember nem tud ülni, hanem föl kell állnia és táncolnia kell. Azt szeretem nagyon, hogy ez így mindenkihez közel áll. A lépések elképesztően egyszerűek, ez az egyik legegyszerűbb magyar néptánc, ugye a Kárpátokon túl. Nagyon egyszerű átadni azt a pár lépést, és utána a zene így magával ragadja az embereket. És igazából bárhova megyünk, mindenkit megtáncoltatunk. Nem egyszer voltunk kisebb népi kocsmákban is, ahol még a pincérek is beálltak moldvai zenére táncolni. Nincs olyan táncház, ahol ne a mi zenénk lenne az, amire mindenki táncol, és ez mindig olyan jó. Mert igazából akkor van ereje a zenének, akkor van benne energia, ha ezt a táncosok is érzik, és rajtuk keresztül is átsugárzik, és visszaadják nekünk.
2: Kedves hallgatóink! A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok nélkül.

0: Talán bontan lója van, még ízben tegyettem. Lészant a Dunát, csecsény a híd rajta. Némény ragalámból, mellé jössé róla. Konyából kalló, az is még tartsengébb. Csak egy ajtó láskan, hozzad rátsengébb. Jó van?
1: Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Kodály Zoltán 1914-ben a Zoborvidéki Alsócsitáról rögzítette fonográfhengerre Maga János népéli Ilona énekét. Az Aras Rózsám Aras kezdetű első ének eredetét a középkornál régebbre vezetik vissza a kutatók, s e kisévű dallam párhuzamai a csuvas és más török népek folklórjában is fellelhetők. Mai Népzene határok nélkül című műsorunkba hagyományőrző énekes csoportok és városi táncházas előadók aratónótáit, summás dalait hallhatják, mert most zajlik a gabona betakarítása, mely a hagyományos közösségekben a gazdasági év legnagyobb, legmegterhelőbb munkája volt. A régi időkben sem volt egységes az aratás kezdete, hisz az eltérő földrajzi területeken más-más időpontban ért be a gabona, de abban egyetérthetünk, hogy a gazdák akkor fogtak az aratás előkészítéséhez, mikor a búza töve megszakadt. Ez egyes vidékeken június 15-én, Szent Vid napján történt, máshol úgy tartották, Szent Iván napján, június 24-én történik meg. Innentől kezdve már csak érik a búza. Az aratás megkezdéséhez és befejezéséhez számos hiedelem és szokás kapcsolódik. Sok helyen tartottak aratómisét, a pap megáldotta, megszentelte az eszközöket. Az első kévének sok helyen gyógyító erőt tulajdonítottak, például az aratók a derekukra kötötték, hogy ne fájjon. Gömörben, kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen. Úgy mondták, ezt a madaraknak és a szegényeknek hagyják. Kishartyánban az első kévét a pap számára vették le, a másodikat a gazdasszony vitte haza. Ez került azután a karácsonyi asztal alá. Az utolsó kalászokból készítették az arató koszorút, melynek átadását a nagy gazdaságokban, uradalmakban mulatság követte. A gabona érésének térbeli és időbeli eltérése tette lehetővé, hogy a bandákba szerveződött szerződéses idénymunkások, a summások hetekig vándoroltak egyik nagy birtokról a másikra aratni, elsősorban Észak-Magyarországról indulva. Az 1974-ben alakult palócföldi fedélmesi népdalkör, majd a Nyiradonyhoz tartozó aradványpusztai asszonykórus énekel summás dalokat Népzene határok nélkül című műsorunkban.

Arató és summás dalok következnek ismét Népzene határok nélkül című műsorunkban. A Palóc föld és Hajdú Bihar után a Rákos mentéről fúj szlovák és magyar aratási dalokat Török Ábrahám Brigitta, majd a vajdasági Csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület Csalogány asszony kórusa énekel délalföldi summás dalokat.

Ahogy mai adásunkban már említettem, a sumás bandák nagy távolságokat jártak be és végeztek nehéz fizikai munkát nagy birtokokon az intenzív növénykultúrák elterjedésével. Gyakran egy fél évig voltak távol otthonuktól, s végezték az idénymunkákat a kapálástól a betakarításig. A legismertebb summás csapatok a Palócföldről indultak. Bár nem a summások leszármazottai, de a Palócföldről az 1750-es évektől elszármazott családok a vajdasági Kupuszinában, mai nevén Bácskertesen telepedtek le más vidékekről érkező betelepülőkkel együtt. Itt a legdélebbi Palóc településen született Csizmadia Anna énekes, aki szülőföldjének dalait fújja Csonka Balázs, Szabó András, Szerda Balázs és Jovánovics Péter kíséretével, majd adásunkat a vajdaság másik híres muzsikusa, a hegedű és citera virtuóz Lajkó Félix Most jöttem címmel 2016-ban megjelent albumának egyik kompozíciója zárja. Énekel Csizmadia Anna, Paja Bea, Tintér Gabriella, a muzsikusok Lajkó Félix, Porteleki László, Brasnyó Antal és Szabó Csobán Gergely. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepe legyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap, az ünnep előestéjén, a Montresmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételezettebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőt állóbb alkotmányának nevezte. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leópápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Portugáliában nyáron gyakoriak az erdőtüzek, az elmúlt évek közül a 2017-es volt a legsúlyosabb, akkor több mint 100-an vesztették életüket a természeti katasztrófában. Itthon is több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajos-Mizsa határában mintegy 3 hektáron égett az erdő ajnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzete lángolt. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gazavar és lábon álló gabona gyulladt meg. Az oltást a szél nehezítette. A Dunántúlon Kislőd közelében szárazfű, ajnövényzet és bálák égnek. Több helyen keletkezett tűz a fővárosban is, a 9. kerületben a Soroksári útnál a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az M0-as autóút közelében az Oportó utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Rangos német irodalmi díjat kapott Viski András regénye a Kitelepítés, a nemzetközi irodalmi díjat egy kortárs világirodalmi mű német fordításáért ítélik oda, az elismerést tegnap vette át a szerző, valamint a fordító, Tankó Tíme a Berlinben. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11 és 18, napközben 26 és 31 fok között várható a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprusz Évát hallották. 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat. holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: A Körösmaros Nemzeti Park sóstói telepének kiemelt feladata az őshonos gének megőrzése.
3: A magyar pásztorhagyomány is őrzi egyébként ezt a ősi jelleget, hiszen a régi magyar pásztorok szerint a racka volt a juh, minden más pedig a birka. Ezek az állatok, ezek rendkívül fontosak a Nemzeti Park igazgatóságnak a számára, gyakorlatilag egy ilyen hármas funkciót töltenek be.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
5: A következő műsor termék megjelenítés tartalmaz. Örök zöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

Azt, hogy a korabeli rádióslágerek filmzenék vagy tánczenék dallama dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örök zöld. Köszöntöm Önöket! Hold ragyog a Dunán, szeretném bejárni a földet, most kéne abba hagyni. Dalok, melyeket egy dolog biztosan összeköt, valamennyi sláger sorait ifjabb Kalmár Tibor vetette papírra. Az általa megálmodott szövegvilággal olyan előadók váltak még sikeresebbé, mint Toldi Mária, Harangozó Teri és Szécsi Pál. A következő majd egy órában hallhatjuk az ő hangjukat, de a fiatalabb generáció is képviselteti magát egy-egy sikerszerzeménnyel. Nyissuk válogatásunkat a Szikonor együttes bátorító dalával, Ne törődj te mással! A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld, melyben ma este ifjabb Kalmár Tibor slágereiből válogatunk. Következzen most egy újabb nyári visszaemlékezés az 1997-ben bemutatott Csini Baba című zenés vígjátékból. Irány tehát a Margit-sziget Czerowski Henriettel.

Ezek után nem kérdés, a Duna összehozza a szíveket. Ezt erősíti meg Szántó Erzsi is, akivel a szerelmet megpecsételő csillogást kémleljük a víz tükrén.

Eljött az idő, hogy jegyet váltsunk a legközelebbi sétahajóra, amely jó messzire visz bennünket. Talán éppen a szívek tengerére? Kiderül Kós János slágeréből, amely az 1971-es Táncdalfesztiválon debütált.

kapitány, kapitány, ahány dob, annyi lány, kár a szó, értenék.

0: de mi marad mindazoknak, akik nem fértek fel a hajóra? Csupán az álmodozás, amellyel viszont messzebbre juthatunk bármelyik tengernél. Arangozó Teri olyan lelkesen tervezgette képzeletben a nagy utazást, hogy végül Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményével elnyerte a második helyezést az 1969-es Táncdalfesztiválon.
1: Nézem a színes prospektusokat, s közben elábrándozom.

0: Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Vajon mégis mivel töltheti az ember a nyugdíjas éveit? Hogyan tovább a legutolsó munkanap leteltével? Válaszok egy igazi színész legendától, Páger Antaltól.
1: Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépem, fém barát.

is jól esik majd a semmit tevés. Barkácsolsz délig és ebéd után, kiülsz egy padra vagy sétál.

0: Hát igen, egy életet töltöttünk itt együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg műhely? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a vekker csörgése, a hajnali villamosok álmosító, zötyögő zakatolása, a gépek harsogó muzsikája, a cimborák törmögése, és az inasok, bocsánat, az ipari tanulók féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Majd elbepecselgetek a kertbe. Nézem a sakkozókat a téren, majd kijárok pecázni a Dunára. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a gyárban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd a semmit tevés. Barkácshoz délig és ebéd után kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát. Ne búsulj, öregem, akad dolgod elég. Igazán most fogsz csak élni még.
1: Ez biztos, de mégis meddig? Ha a tervekből nincs hiány, jó lenne akár 120 évig élni. Csárosi Katalin is erről álmodozott, legalábbis erről szól a közkedvelt táncdalénekesnő 1987-es slágere.

ifjabb Kalmár Tibor éppen nem is volt jós, igyekezett újra és újra a jövőről elmerengeni szövegíráskor. Jól mutatja ezt Vámosi János felvétele is, amelyet az 1966-os Táncdalfesztiválon ismerhetett meg a nagy közönség. Mit hoz

Magai Clementina neve hallatán a legtöbbünknek az a bizonyos ropogós alma juthat eszünkbe, pedig az énekesnőnek számos dúdolható slágere akadt. Ilyen a következő is, amelyet az 1974-es Made in Hungary mutatott be Székesfehérváron. A dal akár a Carpe Diem címet is kaphatta volna. Hallgassák csak!

0: Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Most egy újabb legendás színművész következik. Csákányi László pontosan tudta, hogyan kell egy karaktert prózában és dalban is életre kelteni.
1: Én úgy szeretek részeg lenni, mert nékem akkor nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy más világot, egy szebbet, hol boldog a táj. Nem élhetek én itt így józanul, szívemre száz bánat borul. Csalfa itt minden és hazug a szó, részeknek lenni de jó. Én úgy szeretek részeg lenni, mert nékem akkor nem áll semmi, semmi, de semmi sem.

Nem élhetek én itt így józanul, szívemre száz bánat borul, csalfa itt minden én.

Van-e bódítóbb dolog a szerelemnél? A válasz határozott nem, már ha rátaláltunk a nagyőre. És addig marad az álmodozás és a bizakodás, hogy valaki valahol éppen ránk vár. Hollós Ilona slágerét a Dolliról 1991-es feldolgozásában forgatjuk.

Alig 3,5 percet kellett várni, és előkerült a nagy ő, legalábbis Toldi Mária szíve választotja. Persze ezzel még nem dőlt el minden. Határozott kérdésre egyenes választ vár. Ugye?

Ez az örökzöld, benne egy újabb közkedvelt előadó, Cserháti Zsuzsa, aki Szécsi Pállal ellentétben sem a barátkozásból, sem a találkozásból nem kér.

Még egy dal, és a hozzá kapcsolódó intelem, amelynek mi is eleget teszünk. Most kéne abba hagyni. Kovács Kati örökbecsű slágerével a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar zárja a fellépőink sorát. Ez volt az Örök Zöld, amelyben ma este ifjabb Kalmár Tibor dalszövegíró szerzeményeiből válogattunk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Megkezdődött a néhai Ali Hamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat, napközben 26-31 fok várható. Következnek a részletek. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök egy videóban elmondta, a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkorhatár bevezetése szerepel. Hozzátette, az alkotmánymódosítás javaslatában a közpénz védelmének erősítése, valamint a vármegyék visszanevezése megyékre is szerepel.
3: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyúlik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Alkotmányt, nem alaptörvényt alkotunk. Olyan alkotmányt, amely közös szabálya lesz mindannyiunk életének. Olyan alkotmányt, amelyet tisztelet övez, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.
2: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkény uralom kezdete Magyarországon, így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A kiírt programok okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják. Kapitány István úgy fogalmazott, a fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. Megkezdődött a Gyesef 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt közölte, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban. Az első jármű év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. A korszerű vonatok jövő augusztusban vagy szeptemberben állhatnak forgalomba, tájékoztatott Rázó László, a Gyesef sajtószóvivője.
4: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első 4 motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
2: A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, ezt mondta a belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán. Posfai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
5: Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. Hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Lengyel és brit lapok is arról írnak, hogy Oroszország, Lengyelország megtámadására készülhet. A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenni a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Az állításra Washington és Moszkva nem reagált, Donald Tusk lengyel miniszterelnök viszont valósnak nevezte a fenyegetést.
6: Senkit nem akarok megrémíteni, de nem kis részben az ukrajnai háborúban tapasztalt változások miatt a következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Köszönjük a szövetségeseinknek, hogy tájékoztattak minket erről.
2: Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részletek Iváncsik Attilától.
7: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
2: 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrt egy mentőkutya találta meg a romok alatt. A halálos áldozatok száma a 2700-at közelíti, de még mindig 36 ezer eltűntet tartanak számon. Pékbulcsú összeállítása.
6: Hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal biztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Holly a mexikói Vörös Kereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit. Talált egy járatot, amin keresztül vizet tudtunk bejuttatni, magyarázta a kutya gondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. Egy 9 éves kisfiú életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk, mondta egy katasztrófavédő. Jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
2: Megkezdődött a néhai Ali Hamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Hameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben. 14. Leó pápa a földközi tengeren keresztül Európába tartó, a veszélyes úton életüket vesztő migránsokra emlékezett meg Lampedusa szigetén. A pápa miséjét csak nem 4000 fős tömeg hallgatta. Háláját fejezte ki a migránsokkal foglalkozó szervezeteknek, civileknek és egyházi vezetőknek, majd átfogó Európa stratégia kidolgozását sürgette.
8: Földrajzi helyzetének és intézményeinek köszönhetően Európa ebben a térségben képes a migrációs válsággal szembeszállni, az azonnali segítségnyújtást egy hosszú távú stratégiai terv részeként kezelve, amely képes fogadni, védeni, felkarolni és integrálni a migránsokat, és ezzel egy időben a fejlesztésen is dolgozni, hogy senki ne kényszerüljön kivándorolni.
2: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Az amerikai elnök a Rushmore-hegy lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump szerint az amerikai nemzet születése és megmaradása a legnagyszerűbb dolog az emberiség történetében. Az elnök úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11 és 18, napközben 26 és 31 fok közötti hőmérséklet várható. A krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották. Viszont hallásra 21 órakor.
1: Műsor ajánlott.
9: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. Eheti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
1: Érdekességekkel.
11: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
1: Ismeretszerzéssel.
11: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
1: És sok-sok kulturális értékkel.
12: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
1: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán. Esti mese.
0: Kedves gyerekek! A Furfangos király kisasszony című magyar népmesét Halász Judit

Volt egyszer egy szegény ember, meg annak három fia. Amikor a gyerekek felnőttek, bevonultatta őket a király katonának. Nem nagyon ízlett ám nekik. Váltig azon tanakodtak, hogyan szabadulhatnának meg. De csak nem adódott rá alkalom. Egyszer aztán a legkisebbiket egy elátkozott malomhoz vezényelték strázsának. A gyerek nem tudta, hogy itt úgy járnak ki meg be az ördögök, mint máshol a konyhába a legyek. Alig, hogy besötétedett, már is megjelentek. Mit járkálsz itt, te szerencsétlen? Azonnal tűnj el, ha kedves az életed! Förmettek rá. Nem lehet, mert ide állítottak. Akkor elkezdték rémizgetni. Nagy, tüzes kerekekkel mentek neki, és ígérgették, hogy széttépik. De a legénynek a szeme se rebbent meg. Őt odaállították, hát ott marad. Az ördögök meg azt akarták kipróbálni, hogy milyen bátor. Ahogy a templom órája elütötte az éjfélt, abban a szempillantásban eltűntek. A főördög még visszafordult az ajtóból, és azt mondta: na te legény, mert ilyen bátor voltál, ez a tiéd! Azzal odavetett egy zacskó aranyat. A gyerek még tovább őrködött, reggel fogta a zacskót és zsebre vágta. Letelt a szolgálata, elmente át a kocsmába. Ivott, rendelt mindenfélét. Jönnek ám a bátyjai. Honnan van neked, öcsénk, ennyi pénzed? Faggatták. Elmondott mindent, töviről hegyire. Szöget is ütött a bátyjai fejébe a dolog. Estére a középső ment el strázsálni. Jöttek is ám az ördögök, de hiába rémizgették ezt is, ez se ijedt meg. Ennek búcsúzóul odavetettek egy katonasipkát, amit ha megrázott, csak úgy dőltek ki belőle a katonák. Harmadnap a legidősebb tett próbát, neki meg az

Itt szerencsét próbálunk, mondták. A legkisebb kapta az ördögöktől a pénzes zacskót, ő ment először. Van-e pénzed, te legény? Kérdezte a király kisasszony. A legény megmutatta a zacskót. Aztán addig-addig beszélgettek, a királylány cirógatta jobbról, cirógatta balról, még mindent el nem mondott. A sipkát is, meg a bundát is. Akkor nekiültek kártyázni. A fiú már annyi pénzt nyert, hogy nem is tudta a zacskóba tenni. A király kisasszony erre azt mondta a legénynek. Most egy kicsit pihenünk. Hozok inkább valami harapnivalót. Hozott is mindent. A végén még egy pohár borral is megkínálta. Alig, hogy megitta a legény, már is lecsukódott a szeme. Álompor volt benne. Akkor a király kisasszony elvette a zacskót, a legényt meg a szolgákkal kilökette a szemétdombra. Hajnalra nagy nehezen felébredt a legfiatalabb, látja, hova került. Rájött, hogy a király kisasszony csak a bolondját járatta vele. Megy a testvéreihez, és elmondja, hogyan járt. Azok igencsak méregbe jöttek. Elhatározták, hogy ezt a csúfságot nem hagyják magukon száradni, fegyverrel mennek a királylányra. Most a második fiú indult szerencsét próbálni. Megrázta a bűvös sipkát, csak úgy dőlt belőle a sok katona. Pergett a dob, szólt a trombita. Mire az őrség fegyverhez kapott, már is elfoglalták a várat. Nagyon megijedt erre a király kisasszony, és úgy elkezdett kedveskedni a legénynek, hogy mire az körbenézett, már is megitta az álomporos innivalót. Akkor a király kisasszony elvette a bűvös sipkát, megforgatta, a sok katonát visszaküldte, a legényt meg sapka nélkül úgy kilökette a szemétdombra, hogy csak úgy nyekkent. Most már a legidősebb ment szerencsét próbálni. Magára vette láthatatlanná tevő bundáját, és mint a tolvaj be a várba. Csinált is ám ribilliót. Úgy veregette le a fazekakat meg a lábasokat a konyhában, hogy ahány szakácsnő volt, annyi felé futott. Csak a király kisasszony nem vesztette el a fejét. Óvatosan kiment a szobájából, nem nézett se jobbra, se balra, csak ment a nagy dörömbözés után. A legidősebb legény éppen a trónszobában rámolt. A király kisasszony meg bement, és elkezdett tapogatózni jobbra-balra. A legény csak nevetett rajta. Nem sokáig. Egyszerre csak a király kisasszony kezébe akadt a bundának az ujja, és lerántotta róla. Elmúlt a legidősebb legény nevetett nékje, de már későn. Ahogy lekerült róla a bunda, láthatóvá vált. A szolgák meg berohantak, és mire körbenézhetett volna, ő is a szemétdombon találta magát. Még álomporos borra sem volt szüksége. Most aztán búsulhattak. Se pénz, se sipka, se bunda. Semmiük sem maradt, mehettek világgá. Útnak indultak tehát, és mentek, mendegéltek. Keresztül mentek egy nagy erdőn, és az erdő szélén találtak egy szép almafát. Nagyon éhesek voltak már. A legfiatalabb gyorsan odaszaladt, és egy szép almába beleharapott. Vesztére! Abban a szempillantásban akkora szarva nőtt, mint egy szarvasbikának. A két idősebb persze, hogy erre rá meg sem kóstolta. Azért csak szedtek belőle egy kosárkával. Ahogy tovább mennek, találnak egy másik almafát. A fiatalabb nagyon el volt keseredve, hiába óvták a testvérei, ebből is megevett egy szemet. Hát abban a pillanatban leesett a szarva. No, szedtek ebből is egy kosárkával, és mentek vissza a városba. Ott a legidősebb felöltözött öregasszonynak, és elment almát árulni. Úgy intézte a dolgot, hogy amikor a király kisasszony sétálni ment, szembe találkozott vele. Nagyon szerette az az almát, megvette át az egészet. Bezárkózott a szobájába, kivette a legszebbet, és beleharapott. Abban a szempillantásban akkora szarva nőtt, hogy az egyik ága a szoba egyik falát, a másikat verdeste. Lett erre nagy rémület? Vagy ezer katona kereste az öregasszonyt életre halára? Persze nem találták. Hivatták a doktorokat. Hiába jött egyszerre száz is, csak nem tudott segíteni egyik sem. A hír sok felé szárnyalt, jöttek az orvosok hetet hét országból is, mint hiába. Mikor már senki sem mert szerencsét próbálni, fogja magát a legidősebb testvér, felöltözik orvosnak, és jelentkezik a palotában. Hívják be rögtön a király kisasszonyhoz. Megnézi a baját, maga elé morog valamit, és elszalasztja a szolgák egyik felét az egyik határba, másik felét a

másikra, hogy szedjenek gyógyfüvet. Aztán elővette a király kisasszonyt. Amíg felséged be nem vallja, milyen bűnt követett el eddigi életében, addig le nem esik a szarva. Furcsája ugyan a király kisasszony a gyógymódot, de elmondott mindent. Az orvos ezzel még nem volt megelégedve. Van még valami felséged, mert a szarva még mindig nem esett le. Erre bevallja a király kisasszony, hogy egy katonától elvett egy bűvös sapkát. Lassan a zacskó pénzt meg a bundát is bevallotta. Na, adja csak ide felséged, majd én visszaadom a gazdájának. Mit tehetett mást a király kisasszony, ráállt erre is. Akkor a legidősebb elővett egy almát, és odaadta. Alig, hogy beleharapott, le is esett rögtön a szarva. Nem is csintalankodott többé a király kisasszony. Igen jó képű legény volt a legidősebb, hát hozzáment feleségül. A két kisebb testvért meg megtették generálisnak. Csaptak akkora lagzit, hogy még a mi falunkból is hivatalos volt, vagy 30. Még tarthat a lakodalom, mert még mindig nem értek vissza.

Forfangos király kisasszony című magyar népmesét Berze Nagy János gyűjtésében Halász Judit olvasta fel. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1981-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Köldszaft. Mi van az arcomon? Kérem, tállajkvár.
1: Lekvár.
0: Mi van az arcomon? Kérem, valami icipici kicsi csoki

0: soft. Mi van az arcomon, kérem, tá lekvár?
1: Lekvár?
0: Mi van az arcomon, kérem, valami icipici kicsi csoki folt?
1: Nem!
0: Mi van az arcomon, kérem, valaki mondja meg nekem most!
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
3: Kisfaludy Károly nem csak költő, drámaíró és festő, hanem a magyar irodalmi élet egyik jelentős szervezője is volt a 19. század elején. Most szatirikus epigrammáiból és Xéniáiból Szilágyi Tibor és Avar István mond néhányat.
4: Epigram. Összezavart hangok, nap, hold, láng, fergeteg, égföld, bú, panasz és új szók a költőt nem teszik ám még. Benned, hogyha nem él a nagy, s szép érzete, hagy fel sasnak szárnyaival. Ha erőd nincs, szinte alant jársz.
5: Érzékeny drámaíró. Drámád érzelgős, ha víg, s a komoly csupa könnyár. Víz, mely ürgegyanánt, végre kijönti híred.
4: Intés. Sajnállak, te szegény, a sok tömjén neked átok. Füstjét szívod csak, s összezavarja fejed.
5: Terméketlen múzsa. Kotlik bár eleget, zajt ütne, de költeni nem tud. Könyvet irál, mégis sok szakaszokkal ürest.
4: Egy tehetetlen poétához. Akarni s nem tudni írni, egek minő gyötrelem. Izzadni s képet nem lelni, ó, kába szenvedelem. De ha nem tudsz, miért kapsz bele? Véled, hogy hazádnak élsz, ó, ne hidd, bár gőggel tele dolgozol, mégis henyélsz. Kiben versgyártás szomja ég, és lelkében nincs ügyesség, annak élte szomorú, bére tövis koszorú.
5: Egy jó rímelőhöz. Ha úgy nézed költésedet, rímkovács, mint főjavad, szánlak gyarló én tégedet, mert megcsalod magadat. Hidd el, kevés ez magában, törött fazék zörgzete, üres, feszes tartalmában, azért nincsen kelete. Gondolj szívvel és lélekkel többet, mint a jó rímekkel, mert a rímed bárminő épp, hidd el, versed mégsem szép.
4: Egy rossz versíróhoz. Metrum és rím külön kalauz a poéta versében. Boldog, akit egyfelé húz, mind a kettő röptében. De te nálad ellenkeznek, ez jobbra, az balra megy, s ha néha meg is egyeznek, olvasódnak már mindegy. Amit a recenzens óhajt, arra füled nem igen hajt, sőt, tudós haragra gyúlsz, pedig nem árt, ha tanulsz.
5: Egy majmolóhoz. Miket szíved ömledezvén mást utánolt hangokban, énekeltél szánlak szegény, nem nagy észszól azokban. Pillongásnak szüleményi versbe nyomott szavaid, vevőnek rossz szerzeményi álomhozó dalaid. Ha tehetség nincs eredben, a lant doromb lesz kezedben, s élelmed a nap alatt csak agyagból sült falat.

Kisfaludi Károly szatirikus epigrammáiból és Xéniaiból Szilágyi Tibor és Avar István mondott néhányat. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.

0: műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Márai Sándortól származik. Az ember valahogy az anyanyelvén álmodik arról, akit szeret. Márai Sándor a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának e mondata az anyanyelv legmélyebb rétegére mutat rá. A nyelv nem csak eszköz, amellyel gondolkodunk vagy beszélünk, hanem az a belső közeg, amelyben érzéseink, emlékeink és kötődéseink megszületnek. Amit igazán szeretünk, arról nem tanult szavakkal, nem idegen kifejezésekkel gondolkodunk, hanem azon a nyelven, amelyet először hallottunk, amelyen először szólítottak meg bennünket. Az anyanyelv így nem csupán kulturális örökség, hanem érzelmi otthon is. Márai számára a nyelv a hűség terepe, ahhoz a világhoz köt, amely formált bennünket. Ez a gondolat ma is érvényes. Különösen akkor, amikor a világ gyorsan változik, és könnyű elszakadni a gyökerektől. Az anyanyelv megtart. Nem parancsszóval, hanem emlékezéssel. Abban él tovább mindaz, amit szerettünk, és mindaz, akiket soha nem akarunk elveszíteni.
2: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
4: Déblisztere Kávtú Mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A futball művészet. Vallja Pisont István, válogatott labdarúgó, sikeres edző, a Honvéd legendája. Pisont István a magyar futball egyik meghatározó alakja. A 31-szeres válogatott középpályás a Budapest Honvéd ikonjaként írta be magát a hazai labdarúgás történetébe. Játékosként külföldön is sikereket ért el, edzőként pedig generációk fejlődését segíti. Hisz abban, hogy a futball több, mint sportág. Önkifejezés, kreativitás és szenvedély. Köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Én is köszönöm.
4: Ugye több évtizedes szakmai pályafutás van mögötted a labdarúgás területén. Ha mostanság kéne jellemezned magad, vagy visszagondolni, akkor inkább játékosként, vagy inkább edzőként gondolsz magadra?
5: Játékosként. Jó ebben gondolkodni, mert tudod, akkor a játékhelyzetekben, meg a futballnak a szépségében bele tudsz merülni. Ha nem lenne ez az előélet, akkor nem nagyon tudnék úgy gondolkodni, mint egy edző, mert ugye át kell élni, meg kell élni. Sokszor azt mondják, hogy az igazi edzőknek meg kell tapasztalni játékos korukban azokat a szituációkat, helyzeteket, megélve, tudni hozni döntést, szóval tudni gondolkodni a másik fejével is. Ez egy rendkívül fontos dolog. Bár bebizonyosodott, hogy vannak kivételek, hogy sok olyan edző volt, aki nem nagyon futott be olyan pályát. Mondjuk tegyük fel José Mourinho, aki nagyon sikeres lett, mint edző. Úgyhogy vannak kivételek, de összességében jó, ha az ember benne élt és tudja, hogy mit kell csinálni.
4: Egy picit még a kezdetekre visszatérve, te hogyan kerültél bele a futball világába? Mikor érezted, hogy ez lesz a te utad?
5: Egész gyerekkoromban ez a játék meghatározta a gyermekkoromat. Én 1970. május 16-án születtem, és a 78-as világbajnokság, a 82-es, 84-es Európa-bajnokság a Franciaországban, a 85-ös videóton menetelés, és a 86-ig tartó válogatottnak, a Mezei Gyurinak a vezetésével egy fantasztikus időszak volt a gyerekkoromnak. És ugye ott volt édesapámnak a sikere, a felhalmozott iszonyatos mennyiségű szeretet, ami onnan áradt abból a faluból felé, és a családunk felé tiszteletképpen, az rendkívül fontos volt számomra, hogy a futball világába egy olyan képet kapjak. És természetesen mindig mondom, hogy az én aranycsapatom az Gádoros volt. nekem ez volt a döntő, hogy a helyi sztárokra én felnéztem, a helyi nagyságokra, és ez borzasztó motiváció volt. Motiváció volt az is, hogy kimentem ugye a pályára, és játszottam, és jöttek szurkolók, néztek minket, figyeltek. Ott 500 és 1000 ember között mozgott a nézőszám a Gádorosnak. Megye, egy megye kettőt váltotta folyamatosan a csapat, de nagyon jó közeg volt, nagyon hasznos és nagyon szenvedélyes. A mi falunk futball iránt egy nagyon szenvedélyes, mert van múltja, van kultúrája, többször szegény bíróknak kellett menekülni, mert nem úgy fújtak, vagy valami, és akkor a szurkolók ellenük fordultak. De összességében ez mind-mind meghatározta az én gyerekkoromat. Nagyon szerettem játszani, nagyon szerettem ebben a közegben élni. Talán azt mondhatom, hogy a Jóisten erre terelt, szóval valamilyen formában. Ami végül is majd aztán kijön belőle, ugye az életutamban, az nem véletlen, hiszen azért hordozni kellett egy olyan példamutatást, olyan alázatot, amivel nagyon sok kisgyereknek akár megváltoztathatta az életét.
4: Ki volt az az első mestered, akire felnézel, vagy akitől nagyon sok támogatást kaptál, vagy tudást?
5: Mindenképpen nagyon sok embernek hálás vagyok, mert azért magadtól nem nagyon tudsz. Szóval kell egy nevelői, egy pedagógiai, különösen a cigány származásoként, tudod, az a segítség, az a támogatás, ami fontos, támogató közeg, hogy ne különböztess meg. Nagyon sok kisgyerek most ebben a nehézséggel él, hogy őket még mindig ilyen nehézségek érik, hogy egy közegben nem tudnak beilleszkedni, mert nincs az a támogatásuk. Nagyon sokan panaszkodnak el. Nekem ez megvolt. És itt a Markovics Józsi bácsi a kezdetén, aki mint egy kis tyúkanyó fogta körbe a kis csibéit, és támogatott minket, és vitt minket, és gondoskodott rólunk. Ő volt az első olyan, akihez szerettem járni, és utána jött egy szakember, aki tanári diplomával rendelkezett Szegedről, ő pedig a Kozmer Imre, akit nagyon tisztelek, nagyon szeretek, mert benne már egy olyan győztes karaktert is megismerhettem, ami nem csak a játékról szólt, hanem a győzelmekről is, a sikerekről. És ez nagyon jó összhangban volt. Szóval az egyensúly, a játék és a küzdelem dominancia, az rendkívül jó össze tudott kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok. A Lenti Józsi bácsiért, aki már nem él, ő vele kerültem fel a felnőtt csapathoz, 14-15 évesen már a felnőttek között játszottam, és ugye ott akkor volt az a szabály, amit tulajdonképpen most is alkalmaz a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy egy fiatalnak vagy kettőnek pályán kell lenni, ott akkor egynek kellett a pályán lenni, és ez 80-as évekről beszélünk. Úgyhogy ez mind-mind meghatározta az én gyermekkoromat. Szombati Gyuribáról semmiképp nem szerették megfeledkezni, ő volt a megyei régió válogatottunknak az edzője. Nagyon szerettem Békés Csabára járni hozzá, nagyon jó közösséget. Pont meséltem nemrégiben a játékosoknak, hogy például ahol úgy lettem csapatkapitány, hogy így összeültünk mi gyerekek az asztalnál, és vártuk ugye a vacsorát, hogy hozzák, és akkor a vacsora, ahogy ment szépen a menüknek a folyamata, itt szedtem mindig össze a tányérokat, kanalakat, meg minden ilyen kis, voltam kis pincér, és akkor úgy gyűjtögettem, és akkor folyamatosan ez ment, és az estő égén, amikor ilyen beszélgetésünk volt, akkor kijelölte, hogy a tornán a Pison Pisti lesz a csapatkapitány. Kiszúrta.
4: Tehát kell ez az odafigyelés egymásra, ez a gondoskodás, vagy úgy kézben tartani a dolgokat, nem csak a pályán.
5: Igen, itt jön az edzői, hogy mindent látok, mindent figyelek, és a játékosokat figyelem, és ez jött ki belőle, hogy rám bízhatja a csapatot, mert gondoskodok róluk. Szóval ez nagyon érdekes dolog volt, utána tudtam meg, és éreztem, hogy ennek van jelentősége, és azon a tornán különben annyit jelentett ez pedagógiailag, hogy képzeld el, a torna legjobb játékosa lettem. Szóval ez annyit segített, motiváció.
4: Teljesítményt is.
5: Nagyon jó volt, és akkor utána ugye feljöve zárkózva a Biskay Bertalant mindenkit meg kell említsem, ugye a Honvédnál, aki az ifjúsági válogatott időszakomat teljesen átöleli, Bot Józsefet, akinek nem maradt más választása, mint hogy ugye rengeteg fiatal maradt a bundabotrány után, történt egy óriási probléma a klubon belül is, és az országban is, hiszen ez nagyon elhíresült dolgok voltak. Ez a bundabotrány, és ugye ott maradt a Honvéd szinte meghatározó játékosok nélkül, és fiatalokat kellett beépíteni, és rendkívül fontos lépéseket tett meg, és megnyertük a magyar bajnokságot és a kupát. Úgyhogy dupla öröm volt, meg hát legfőképp az, hogy bemutatkozhattam NB1-be. Egervári Sanyi bácsi, aki segítője volt akkor, majd később ugye már a válogatottaknál dolgoztam vele együtt, és együtt is, mint edző. Verebes József, aki roma származása, fantasztikus pedagógiai, pszichológiai menedzser volt, ha lehet így fogalmazni. Tényleg nagyra tartottuk őt, és nagyon tiszteltük őt. Úgyhogy mind ezek az emberek, és természetesen még egy külföldit hagy mondjak ide, a Dror Kastánt. Nagyon nagy tisztelője voltam az izraeli futballban, amit ő megálmodott, meg mint vízió felépített. A futballról az rendkívül hatékony volt, és megelőzte szintén úgy a korát, mint Mezei György. Nem tudom, Mezei Györgyöt említettem-e? Természetesen Gyuribának a szakmaiságát, az emberi oldalát nagyon nagyra értékeltem, hiszen ő volt az, aki egy-egy esetben odajött és csak megsimogatta a fejemet. Összességében az a pedagógiai rész, amivel ő az én pályafutásomat segítette, az valami fantasztikus volt, és tényleg mindig az a megnyugtató, az a hitbeli, az a tudás, amit elkezdett velem játszatni, nagyon értékes dolgok voltak, hiszen a későbbi pályafutásomban nagyon sokat tudtam belőle kamatoztatni. Na visszatérve Izraelre, ugye Dror Kastán, mondtam mindig, hogy megelőzte a korát, hiszen azokkal a nemzetközi trendekkel dolgozott, ami most van tulajdonképpen benne a világ futballjában. Ugye nagyon magas labdabirtoklás, meg támadó futball és technikai képzés. Nagyon sok oldalú volt az ő képzése, rendkívül hatékony, amellett, hogy nagyon jól kihasználta azt a pedagógiai részt. Ugye a háborús helyzetről beszélünk, izraeli területeken játszottunk. Ugye minden egyes olyan szituációt hogyan tudott a mi javunkra, akár nemzetközi, ugye a legjobb 8 közé kerültünk az UEFA kupába Izraelbe, a Hapoel Tel Avivval, és nagyon jól tudta mentálisan motiválni minden játékost, mert baj volt az országon belül, háborús helyzetet, és ezt nagyon jól tudta előnyére elkovácsolni.

0: Nagyon sok minden szóba került itt. Még picit így a karriered elejére visszatérve, milyen érzés volt először a válogatott mezét magadra venni? Ez azért gondolom egy nagy pillanat az ember életében, hogy mégiscsak eljön ez és beteljesül.
1: Igen, ez a 78-as világbajnokságnak egyik olyan álom megvalósulása, amit akkor éreztem. 78-ban nézem a tévét, Argentina-Hollandia VB döntő van. 8 éves vagyok, és figyelemmel tekintem a konfettik, egyebek szállnak be a pályára, és egy gyereknek nagyon látványos volt. Szóval nem értjük a futballt, csak szeretjük, csináljuk, és akkor szállnak a konfetti, tele a stadion, gyönyörű mezek, ugye az a kék, fehér, fekete nadrág, ugye minden csodálatos volt, és akkor úgy Mario Kempes, tudod, és akkor az a hihetetlen érzés. Na, akkor jön egy ilyen álom megvalósulás 91-ben, amikor válogatott leszek, hiszen Argentínában történik meg ez az első válogatottság. Szóval a jó Istennek a gondoskodása, a szeretete, az ott nyilvánult meg, hogy én ezt az álmot valóra válthattam, hogy Argentinában én ezt magamra ölthettem az első válogatottságomon. Szóval ennél csodálatosabb dolog nincs a világon, és visszagondolva, felnőtt fejjel jut ilyenkor az embernek bőven eszébe, hogy Istenem, hát ez csodálatos vagy, mert ezt nekem ajándékoztad.
0: Igen, itt talán visszatekintve jobban átlátja az ember, hogy ez mennyire nagy pillanat, vagy hogy mennyire szépen van ez így elrendezve, igen, a Jóisten által. Hogy látod, hogy a te sikerednek a kulcsa az mi volt játékosként? Ugye nyilván a tehetség az megmutatkozott, de hát gondolom még számos dolog kell mellé, hogy az ember tényleg ilyen sikereket tudjon elérni.
1: Én azt gondolom, a szorgalom és az alázat. Ez egy olyan két erénynek éreztem így utólag, hogy ami ide vezetett, az életünkbe is jelen kell legyen az alázatnak. Az isteni tanítás egyik legfontosabb erényei között tartozik az alázat. Ez rendkívül fontos volt, és az a szorgalom, amit napi szinten 7-8 órát jelentett a futballal. Rengeteg gyakorlás. Ez vezetett csak erre a szintre, hiszen tényleg, ahogy mondod, volt egy alap tehetség.
0: Azért, ami elengedhetetlen,
1: igen, gondolom. Egy genetikai dolog, ami hasonló volt édesapámhoz, kis termet, ami középpályásnak nagyon fontos, tudod, ezek a dinamikus dolgok, nagyon jó izomzattal rendelkeztem ahhoz, hogy ezeket a robbanékony, gyors dolgokat véghez tudjam vinni a pályán, és természetesen kell mindig egy szakmaiság, ami elvezet oda, mert azért kellenek az edzők, akik mint módszertani dolgokat felvezetve eljutatják azt a tudást, vagy azt a képzési folyamatot, amit ilyenkor egy fiatalnak meg kell, hogy kapjon. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém is volt, így a Kozmár Imrét említve, mert ugye egy tanár érkezett, aki tulajdonképpen tudatában volt, hogy mit csinál, mint edző. Mert azért ő egy testnevelési egyetemet végzett, és ugye itt kellett tudománynak is, hogy hogyan, miképpen módszertani dolgokat illetően. Úgyhogy nagyon össze volt rakva az én életutam a Jóisten által.
0: Mennyire fontos szerepe van mindebben a családnak? Akár a te esetedben, vagy akár úgy a tanítványaid esetében, akiket látsz, hogy ugye nyilván hát az edzők elengedhetetlenek, meg a támogatás, amit onnan kap az ember, de mennyire kell az a családi háttér, az a támogatás, amit onnan kap egy fiatal, hogy tényleg sikeres legyen?
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb részhez értél és kérdezel ebben kapcsolatban, mert ez egy nagyon fontos dolog. Mi nagyon szegények voltunk, és hát ott volt a pályaválasztás, hogy 14-15 évesen merre, milyen irányt. Ugye bekerültem a felnőttek közé, láttak bennem a felnőttek is már tehetséget, már szó volt, hogy ide menjek, ide hívnak, oda hívnak. A bátyám bekerült Orosházára, és ő családfönntartó lett, mert édesanyám még külön elváltak, viszont ha ő nem vállalta volna ezt a szerepet, akkor minket valószínű, hogy egy nevelőintézetbe vittek volna, mert öten voltunk testvérek, és ugye a bátyám ott kellett hagyja az iskolát, hogy elkezdjen dolgozni, és valami bevétel keresett legyen. Nem volt egyszerű döntés. És nekem sem, hiszen akkor ugye hát a régi a cigányságnál hamar nősültek, korán nősültek, és ott volt ugye a nyomás édesanyámon, aki egyedül volt, hogy hát ne csak a bátyám, hanem én is hozzak bizonyos összeget be a kasszába, hogy meg tudjunk élni. És ez rendkívül nehéz volt. Ez a döntés, hogy mi legyen, és itt jön édesanyámnak a fantasztikus szerepe az életünkbe, mert ő látta édesapámnak a sorsát. És látta, hogy mikor abba hagyta a futballt, ugye nem tudott befutni akkor a karriert, pedig aztán ő a faluban csak úgy hívták, hogy Puskás, öcsire hasonlító futballtudással rendelkezett, Csucsa volt a beceneve. A Csucsa olyan, mint a Puskás öcsi. Fantasztikus rugótechnika, elegancia, rendkívül jó futballozott, és a faluban nagy tisztelettel, amit korábban említettem, nagyon-nagyon szerették őt. És sok NB1-es csapat hozta, csak ugye aztán ő nem nagyon akart váltani. Meg volt ebbe a kis közegében, meg volt ebbe a szeretetben, a barátságok, stb. Stb. Úgyhogy ő megmaradt. És neki ez jó volt. Csak elment az idő. És ugye itt a család semmit nem tudott visszakapni ebből. És ezt látta édesanyám, ezt a fájdalmat benne, ezt a befejezetlen pályafutást. És ez rendkívül fájt édesanyámnak is, meg édesapámnak, meg aztán pláne. De ezt látta édesanyám, és azt mondta, hogy ha egy forintom is van, azt mind a gyerekeimre fogom, támogatom őket, és itt jön a támogatás, támogatom őket, hogy álmaikat valóra válthassák. Ha ez van, és leült emberekkel, szakemberekkel, hogy beszéljen, tényleg tehetséges a Trezi, ugye úgy becéztek, tényleg tehetség, hogy látjátok, mint látjátok, és ugye ment a figyelj Terikém, nagyon bíz ránk, és indulni fog, ő más lesz, mint a apjuk, stb. Ő egy nagyon szorgalmas, stb. Stb. És képzeld el, hogy ez az ifjúsági válogatottság, az egész története nem engedett semmiképp, hogy az iskolámat ne fejezzem be, be kellett fejeznem, utána mehettem. És így jött a szarvas. És akkor utána a honvéd. Úgyhogy, ha nincs meg édesanyámnak ez a felfogása, és ott aztán jöttem olyan nyomásra, nem csak az élet maga, hanem a nagyszülők, a nagynénik. Hát Dúda, az meg az ő ecene volt. Dúda, hát miért nem mennek dolgozni ezek a gyerekek? Hát miért nem nősülnek meg? Hát miért nem engeded őket szabadjára, hogy elkezdjék a család életet, stb. Stb. És édesanyám ott volt, és nem tudta senkivel megbeszélni. Képzeld, ez az egyetlen egyezé, hogy egyszerűen ilyen jellegű tanácsot honnan kitől? Tudod, ez a...
0: Tehát egy úttörő volt így a családotok sok
1: hát
0: szempontból.
1: Ezért szoktam mondani, volt. És édesanyámra mindig így visszatérve, hogy a megpróbáltatások, a próbatétel, amit a Jóisten ad, szóval nem veszi el tőled azt, hogy te ne tapasztalj, majd az élet útján kapod meg azt a segítséget a Jóistentől. Az Isten dicsősége az út közben jelenik meg. A próbatétel elől nem ment föl, az kőkeményen belevisz téged a próbatételbe, és út közben látod az ő dicsőségét. És ez a legcsodálatosabb. És édesanyám így volt, hogy a Jóisten hagyta. Valószínűleg kapott valami hangot, jelet valahonnan. A Szentléleknek ez a csodálatos dolga, hogy valahonnan azt a sugallatot, hogy Dúda, engedd, hadd csinálják a gyerekek, mert tehetségesek, mert én vigyázok rájuk. És akkor ez lehetett ez a belső dolog, ami őt átélt, és akkor a Jóisten őt is próbára tette, hogy hogyan, miképpen, és azt a szabadságot, amit megadott nekünk, és azt a lehetőséget, azt kamatostól visszakapta a mi édesanyánk, meg hát mi is, akik benne vagyunk, részesei vagyunk ennek a folyamatnak. Csodálatos dolog visszagondolni erre, mert ezt megélni, meg utána visszaemlékezni, visszagondolni erre, hát az még szebb. Mert tudod, akkor abban benne vagy abban a szenvedésben. Volt, hogy nem tudtunk enni, nem volt ennivalónk.
0: De hát akkor igen, hihetetlenül fontos a családi megerősítés és támogatás. Igen, például ilyen helyzetekben is, hogy azt mondja az ember, hogy de igen, akkor is támogatom, és akkor is mindenek felett, ha ez az álma, és tényleg azért nem utolsó sorban is látszik, hogy tehetséges a gyerek, akkor azt ilyen meg mindenféle módon is támogatni kell, aki tudja és teheti.

0: Ugye említetted a Honvédot is közben. A Honvéd családjába, ha lehet így fogalmazni, tartozni, az mit jelent számodra?
1: Megint vissza kell idézem a 80-as éveket, hiszen ott a gádorosi időszakomban majdnem mindenki fradista volt. Ezek közé mi is tartoztunk, és valahogy a 80-as évek 83-84-ben elindult a magyar válogatottnak, mint ahogy most is. Tele a stadion, hihetetlen nagy szeretet veszik körül őket. Ezt éreztem akkor a 80-as években, hogy a Mezei Gyuribának volt egy fantasztikus csapata. Egy olyan csapat, amelyről mindenki álmodik. És ez meghatározta a futball iránti vágyat és a futball iránti szeretetet, és ezt a csapat teljesen átadta magát az egész országnak, annyira szerették. És képzeld el, hogy abban a csapatban 8-10 honvédos játékos volt. És nagyon imádtam őket nézni, különösen Détáriért voltam oda, Détári Lajosért. A technikája, a rugó technikája, az alázat, amit a csapatért tett, amit mint tényleg futballista, és tízes, tudod, az a irányító játékos, nagyon-nagyon tetszett. Gyimesi Laciék, és még sorolhatnám azokat a játékosokat, és képzeld el, hogy amikor megtörténik, hogy behívnak katonának, és a Honvéd öltözőjébe mentem, úgy vert a szívem, hogy el sem tudom mondani neked. Ha ott megkérdeztek volna, szerintem elsírtam volna magam, mert annyira csodálatos volt ott lennem ebben az öltözőben, visszaemlékezve, tudva, hogy egy Puskás Ferenc, egy Tihi Lajos, egy Kocsis Lajos, és még sorolhattam azokat a játékosokat, akik generációra, generációra ebben a futballkultúrában, ebben a történelemben, ami a Honvédot, a Honvéd nagy családját, ahogy említetted, viszi, az mindig egy csodálatos emberek, szinte a kiválasztás is ezen alapult, hogy jó emberek kerüljenek be. Adva volt különben, mert a katonai élet, ugye a katonasággal kiválasztás történt, és ebben valószínűleg ez lehetett az egyik alapkövetelmény, hogy jó ember. Jó játékos, jó ember. És akkor ebbe beleillik ez a profil. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon megszerettem a Honvédot. Eredmények, egyéni számszerű eredmények, fejlődési eredmény, minden összejött, minden, és a jó ütembe. Egyet azért sajnálok, hogy abban az időben nagyon nehéz helyzetbe került a Honvéd, és ugye nagyon sok játékost el kellett adni ahhoz, hogy fönnmaradjon a klub. Tulajdonképpen majdnem, hogy az én helyzetem is ezt hozta, ezért kellett váltani, máshova menni. De rendben van, mert nemzetközi tapasztalatokat szereztem. Belgiumban voltam, Izraelben, Németországban játszottam, úgyhogy ilyen szempontból tényleg csodálatos volt, de maga a klub helyzetét figyelembe véve volt egy nagyon hosszú időszak, amikor tényleg reménytelen, kilátástalan volt az egész helyzet.
0: Kicsit az edzői éveidről is beszéljünk. A diákoknak mik azok a legfontosabb értékek, amit te szeretnél nekik átadni?
1: Nagyon sok dolog van, természetesen. Olyat kell tegyenek, amit eddig nem tettek. Az én életemből ez az álom megvalósulásának a története, ha merjenek nagyot álmodni. Ha ugye te diákot említesz, ez játékos kapcsán. Köszönöm. Mondom, és a fiataloknak. Ez egy nagyon nagy motiváció a gyerekek számára, és természetesen a reális célok. Ha rövid távút nézed, akkor mindenképpen azt mondod, azt csináld, amit tudsz. Szóval amire képes vagy jelen pillanatban, hiszen látni akarom, hogy te mire vagy képes. Ne kezdjél bele olyan dolgokba, amiket csak úgy... De hosszú távú dolgoknál, az már a csillagoség. És itt jön az én tanítási részem, ugye ezekből a kiinduló pontokból, ugye azt látni kell, hogy mi az a kiinduló pont, ahol jelen pillanatban áll egy játékos, vagy egy csapat, vagy, és hogyan teszed össze ezeket a szakmai dolgokat. Mindenképp fontos a kiinduló pont. Honnan kell indulnunk, és hová szeretnénk. És aztán majd, hogy mit fogunk csinálni, hogyan fogjuk csinálni, ezek a kérdés, ezek mindig egy nagyon fontos szerepek, de valószínű ez lenne, hogy ez a nevelői munkában olyat kell tenni, amit eddig nem tettünk meg. Szóval csillagoség el kell érni.
0: És az utánpótlást látva, te hogyan látod a magyar labdarúgás jelenét, jövőjét?
1: Azért örülök, hogy szakma is vagy, szóval örülök, hogy ilyen jó beszélgetésünk van. Nem lehet félretenni a tanulási folyamatot. És itt a technikai rész, a technika koordináció. Mindig mondják, hogy mi mindig fizikálisan vagyunk lemaradva a nemzetközi trendektől. Én nem ebben látom. Én abban látom, hogy technikailag kell még képzettebbé tenni a magyar futballt, mert akkor lesz legalább 5 vagy 10 passz egymáshoz. Persze, ahhoz el kell mozogni, ahhoz, stb. Tehát ez tanítási rész. De alapvetően a technika koordinációs szintet kell olyan szintre hoznunk, ez lesz az első szint, amelyet automatizmussá kell tenni. Ezek az automatizmusoknak a beállítása, és ez nem tudsz tovább lépni. Hiszen a második szint, a második része már ennek a folyamatnak az egy felgyorsult játékhoz való alkalmazkodás. Az lesz a nemzetközi szint. Ha ezen a két szinten te nem tudsz teljesíteni, többi szintekre nem tudsz lépni. Szóval az első szinten, ha nincs meg a technika koordinációs szint tökéletesítése, akkor nem tudsz egy második szintre, egy gyorsabb játékhoz, egy felsőbb rendűbbhöz, ha így fogalmazza, nem tudod fölvenni a versenyt, mert az gyorsabb játék, de azért gyorsabb, mert ők tökéletes technikával rendelkeznek, és csak kergetni fogod a labdát. Persze sokfajta filozófia van, van, aki azt mondja, hogy neki nem kell a labda, elég, ha védekezünk, és akkor meg kontrázunk, és akkor megnyerjük a meccset, meg lehet így is nyerni a meccset, tény, több út vezet Rómába, de én, mint szakember, én szeretem, ha nálam van a labda, mert ez gazdaságosá is tudod tenni. Nem kell annyit futnod a pályán, hogy a beled kifutod, mert nincs nálad a labda, és akkor mindig csak taktikai részek, hanem az egyéniség, hogy felszínre jöjjön. Tudod, ez egy domináns szerep, hogy a felszínre jöjjön az, amikor nálad van a labda. Például, ha nagy válogatottat veszem, akkor a Sallai Roland, a Szoboszlai Dominik, a Séferék, a Vitális, stb. Mind azok a technikailag képzett játékosok, azok nem tudnak abba kiteljesedni, ha mindig csak futnak. Nálunk is kell lenni a labdán, hogy ezek a játékosokat, mi azért veszünk jegyet, a szurkolók, mert én kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a Szoboszlai, a Sallai a labdával. Erre vagyok kíváncsi, nem arra, hogy hogyan fut meg, hogyan ez az amaz. Ehhez kell az, hogy nálad legyen többet a labda. Ha nálad van a labda, akkor valószínűleg majd jönni fog egy játék, meg így megalakulhat úgy, hogy egy látványos játék, hiszen majd azt az eredmény szépen össze fogja rakni. De összességében én ezt javaslom, vagy hát ezt látom, hogy nem szabad átlépni ezt a részt, technikailag tökéletesíteni kell a dolgokat, és erre kell, hogy szálljunk kellő időt mi edzők, hogy ne lépjünk túl ezen a részen, mert ez az alap. Mint egy háznál fölépíteni egy házat, ez az alap. És természetesen nagyon sokat játszatni, megszerettetni a gyerekekkel a futballt, hogy szeressék, imádják, ehhez kell egy jó közösséget alkotni, közeget kialakítani, támogató közeget, hogy ugye nem baj, ha hibáztál. Ez a tanulási folyamatodnak az egyik sikere lehet, hogy te hibázol, mert abból tanulhatsz. És ezt szépen rávezetni. Nagyon szép az utánpótlás világ, nagyon csodálatos dolog, hogy honnan mi jön ki, mint ahogy a felnőtt futballnak is, ha most nézed ezt a világbajnokságot, hogy milyen ez a felnőtt focinak a dolgai, mindegyikben van szépség. Gyönyörű.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, így elhallgatva téged még ugye sokkal több minden lenne ebbe, csak hát az idő hiányában így korlátozni kell, de hát tényleg ekkora a szakmai múltal, ami mögötted van, hát úgy érzem és úgy hallom, hogy rengeteget tudnál mesélni, de hát ugye nyilván van egy kerete ennek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és hogy megosztottad a gondolataidat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlesza, Fitzanatos, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok! Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Ukrajna nagyra értékeli az Egyesült Államok támogatását, különösen most a háború idején, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij az amerikai függetlenség napja alkalmából írt üzenetében. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Amerika a 20. században olyan szövetségeket hozott létre, amelyek a világ jelentős részének békét és a szabad fejlődés lehetőségét biztosították. Közben Ukrajna és Oroszország között már a virradóra is folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, és az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője ellen is. Az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakétatalálat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Az Egyesült Államokban ma nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek arra, hogy 250 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá Philadelphiában a függetlenségi nyilatkozatot, amellyel 13 amerikai gyarmat szakított a brit koronával. Teheránban megkezdődött Ali Khamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. Már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén amerikai légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A megemlékezések csaknem egy héten át tartanak, a több városban zajló szertartásokon várhatóan milliók vesznek részt. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén, több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. Itthon is több helyre riasztották ma a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez, a Duna-Tisza közén Lajosmizse, Bugac és Ceglét határában, a Dunántúlon Kislőt közelében égett ajnövényzet, lábon álló gabona, szénabála. Több helyen keletkezett tűz a fővárosban is, a 9. kerületben a Soroksári útnál a vasúti töltés közelében, Óbudán, a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11 és 18, napközben 26 és 31 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A híreket Berente Marian szerkesztette.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Krimi, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a Tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
4: Sportvilág.
5: Marokkó jutott elsőként a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kimi Antonelli a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban. Jó estét kívánok, Berő Emese vagyok. Véget ért az első nyolcaddöntő a labdarúgó világbajnokságon. Marokkó 3-0-ra nyert a társ házigazda Kanada ellen. Hamarosan értékelünk Bene Ferenccel, akit várunk ide a stúdióba. Előjáróban csak annyit, hogy 23 órától rendeznek egy újabb nyolcaddöntőt, ezen majd Paraguay Franciaországgal csap össze. És ha már a franciák, akkor a statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére. A nyolcaddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66% volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak. A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentina VB elsőségét kicsit több mint 16%, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 13%-ban adja meg a komputer. Ezzel tekintettünk előre, de akkor tekintsünk vissza a Kanada-Marokkó találkozóra. Ez a mai nap eddigi egyetlen lezárult találkozója. Igaz, hogy összesen kettőt rendeznek ma. Itt van már a stúdióban Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, aki végig közvetítette ezt a találkozót a Nemzeti Sportrádióban. 0-3, tehát a társházigazda Kanada búcsúzott, az első házigazda, amely búcsúzott ugye a labdarúgó világbajnokságról. Megérdemelt Marokkó győzelme még ilyen arányban is?
4: Tisztelte, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nagyon érdekes, és két ellentétes félidőt láthattunk. Nagyon érdekes a megállapítás, mert ugye a 3-0-ás különbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt. De az első félidőben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat. Egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól. Viszont ez nem született meg, és egy egészen más második félidőt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia. Ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második félidő alapján megérdemelten jutott tovább.
5: Talán annyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy a szünetben azért én hallottam némi párbeszédet, amivel az első fél időt értékeltétek, és hát nem szeretnék nagy szavakat használni, de talán az unalmas, az elhangzott mindenképpen ezekben a beszélgetésekben, és valami olyasmit is kihallottam, hogy ez a Marokkó, ez igazából egy jó csapat, de talán mentálisan sem volt az első fél időben teljesen toppon, ez kapcsolt át, vagy ez változott meg, főleg a második fél időre?
4: Véleményem szerint igen. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat. A kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor ez a marokkói válogatott miatt volt.
5: A második fél idő alapján azonban valószínűleg megváltozott ez a vélemény, amennyiben lehet mondjuk 15 perc alatt változásról beszélni, de hogyha előre tekintünk egy picit a VB-re, akkor ez a Marokkó mire lehet képes, mert azért az előző világbajnokságon is láthattuk, ott voltak a négy között, valóban egy jó csapat, jó játékosaik vannak, csak az a kérdés velük kapcsolatban, hogy majd melyik fél idő játéka jön elő a folytatásban?
4: Hát először is a szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond. És mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről. A másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet. Tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második fél idő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszanak Kanada Marokkóban, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Ami a folytatást illeti, én nagyon meglepődnék, ha Paraguay-Franciaország mérkőzésén nem Franciaország jutna tovább, és ebben az esetben viszont egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
5: Ha egy picit még visszatérünk erre a mai mérkőzésre, azt mondod, hogy a fordulópont az első gól volt, a harmadik gól az meg már olyan minden mindegy, ugye akkor már nagyon közel voltunk a mérkőzés végéhez, az már a ráadás perceiben született, gondolom, hogy Kanada ott már szinte mindent feladott, tehát az 2-0-3-0 igazából már szinte mindenkinek mindegy volt.
4: Igen, az mindegy volt, több esetben a kanadai kapus Crépeau is előre jött az utolsó percekben, hát ha gólt tud szerezni, teljes mértékben kitámadott a kanadai válogatott. Talán személyesen Rahiminek volt a gólszerzőnek a legfontosabb ez a harmadik találat, hiszen alapjában ő nem számított kezdőjátékosnak, de a megsérült Saibari helyett állt be már az első fél időben, és nagyon-nagyon sokat dolgozott a mérkőzés folyamán. Ugye egy személyes csúcs ékként rengeteget vett részt a kontratámadásokban, mindig megjátszható volt, felemás teljesítmény nyújtott, nem mindig voltak jók a megoldásai, de ez a gól úgy gondolom, hogy kárpótolja az erőbefektetését, és úgymond a futballistene megjutalmazta őt az addigi produkciójája.
5: Egy utolsó kérdés, csak hogy Kanadáról is ejtsünk egy-két szót. Van miért sajnálnunk, hogy Kanada nem szerepel már a továbbiakban a világbajnokságon?
4: Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásunkon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra.
5: Köszönjük szépen Bene Ferencnek, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének a szakértelmet itt a Kossuth Rádióban is. És egy picit még maradjunk a labdarúgásnál, illetve a világbajnokságnál, bár nem teljesen szorosan már a VB. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához, Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Ennyit most a labdarúgásról, még egyszer emlékeztetőül csak annyit, hogy 23 órától Paraguay Franciaországgal játszik majd a labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntőjében. Ezt a találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton, most pedig légtornával megyünk tovább. Szerdától holnapig tart ugyanis a légtorna Európa-bajnokság Budaörsön, de mi is az a légtorna? Ez is kiderül most következő interjúcsokrunkból, ami az EB helyszínen készült.
6: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége. A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor

0: kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
1: A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcsport szakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúcsport szakágat, meg a légtorna szakágat. Most ugye csak a légtornáról van szó, és több eszközt láttok. A légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag. Két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
0: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
1: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
0: Hardos Lilien ül már itt mellettem, Európa bajnok, ez az első aranyérmed Európa bajnokságon?
2: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
0: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
2: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
0: Hány éves vagy egyébként?
2: 8,5.
0: És mióta légtornászkodsz?
2: 2,5 éve.
0: És hogy kerültél a sportág közelébe egyáltalán?
2: Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
0: Az érdekelne a legjobban, hogy találtatok rá erre a sportra?
2: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya egy keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
0: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
2: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
0: De mindegyiket csinálod?
2: Igen, igen.
0: És azért, mert félsz, attól még megcsinálod? Mert hogy próbálod legyőzni magad?

0: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
1: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, de nagyon sok magánórám volt.
0: Az otthon gyakorolni az azt jelenti, hogy akár otthon az otthonodban, a lakásotokban is gyakorolsz?
1: Van légtornaállványom is, azon szoktam.
0: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
1: Azért, mert tudok új elmeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
0: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
1: Igen.
0: És akkor sem féltél a legelején?
1: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintem, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, meg féltem.
0: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
1: Igen.
0: Akkor most már nem nagyon félsz?
1: Most már egy kicsit sem.
2: Sánta Renáta és nevelőedző.
0: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
2: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesületversenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
0: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
2: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy alatatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
0: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
2: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával és tánccal is a versenyekre.
0: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
0: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
0: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a sok gyakorlás?
2: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
0: Neked ebben mi a legszebb?
2: Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
0: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
2: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is havonnetetik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
0: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
2: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva attól függ, mikor hogy jön ki a lépés.
0: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
2: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
0: És ez is egy külön művészet?
2: Igen, szerintem ez is.
0: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
2: Nagyon, szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, a nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ez az alkotási részét is.
0: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
2: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztálya, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
0: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
2: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért ez már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyző szinthez.
0: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
2: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk, nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
0: Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
2: Most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
0: A Budaörsön zajló Európa-bajnokság holnap zárul. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Az 52 körös brit nagydíj holnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik, megnézhetik az M4 sporton. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ialától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott,
3: miután két szedben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott. A sportvilág ezzel véget ért, legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Viszont hallásra!
4: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizedik rész.
1: Szentírmai egy évig fel nem jött jószágáról Pestre. Családja előtt így is sok talányos maradt Zoltán minden előkészület nélküli elutazásában.
2: Azért ő mindig tudott kérdezősködéseikre felelni. Minden lépése Zoltánnak tudva volt előtte. Minden héten kapott levelet Pestről, melyben egy előtte egészen ismeretlen kéz tudósította egykori gyámfia hogy léte, haladása, apró bajai felől. Az ifjú előre bocsátotta, hogy ő ezeket a leveleket nagyságos főnöke a hét személynök megbízásából írja. Ő maga egy jámbor jurátus, akit Kovácsnak hívnak. A pesti gyásznapok után ismét levelet kapott Kovácstól Szentírmai, melyben leírta Zoltán magaviseletét a vésznapjaiban. Szentírmai elolvasta a levelet nejének és leányának, s az ifjú hőérzelmű irata abban az elégtételben részesült, hogy a legszebb szemek könnyei hullottak rá. Ezen levélvétele után hetek, havak múltak, és Rudolf nem kapott újabb tudósítást. Eleinte csak várt, később türelmetlenkedni kezdett. Végre levelet írt Tarnavárinak.
3: Kedves barátom, méltóságos úr! Amely gyöngét figyelmet ez ideig éreztettél velem és tájékoztattál Zoltán előmeneteléről, azt legyél szíves ezentúl is folytatni. Ha nem érződik tehernek számodra. Ha netalántán az eddig levelező Kovács nevű jurátus nem érkeznék-e levelezés folytatására, kegyeskedjél a feladattal más valakit megbízni alkalmas embereid közül. Őszinte barátod, Szentírmai.
4: Kedves barátom, méltóságos gróf úr. Volt szerencsém folyó évben küldött több rendbeli leveleidet készhez vennem, melynek folyamán megértettem, hogy te neked egyik jurátuszom saját buzgalmából relációkat küldöz az ifjú úr felől. Erről én semmit sem tudok, mert én nem bíztam rá a levelezést. Amit tett Kovács, azt maga jó szántából tette. Én bizony erre a célra külön hivatalt nem tarthattam. Hogy az érintett levelezések megszűntek, annak oka az, hogy Kovács letette a cenzúrát, praeclarummal, s ilyen formán megszűnt jurátusom lenni. Zoltán külföldre utazott, oda lesz egy pár esztendeig. Elég nem szép tőle, hogy ő maga nem tudósított semmiről, mikor te még most is olyan jól emlékezel róla, pedig milyen galibába hozott téged. Az a per különben rád nézve igen jól áll. Ha nem restelnéd egy kissé kitenni magadat, dicsőségesen megnyerhetnéd. Pedig Kőcserepi erősen üti a vasat. Már nyomára jöttem az érdekeltségnek. Cessziója van attól a bolondtól. Zoltán az árvíz alkalmával a haláltól mentette az egyetlen leányát. Ha, szeles kölyök! Magam is majd elpatkoltam akkor, azóta nem iszom rossz topicsint. Rettenetes dolog volt az, barátom, na de hiszen olvashattad az újságokból. Zoltánt 3 napig nem láttam, mindig Miklóssal járt. Olyan szeles bolond lesz belőle, mint az, nem fog rajta semmi. Egyéb iránt maradok igaz barátod, és alázatos szolgád, Tarnavári.
3: Tehát Zoltán a nagyvilágot járja egy előttünk egészen ismeretlen ifjú kíséretében. Vajon ki ez az ifjú, kit Zoltán barátjának nevez, és együtt indul vele a világot meglátni? A leveleit jellemző férfias biztonsággal odavetett vonások egyenes lélekre. A kezdőbetűk egyszerűsége szabad elvűségre mutatnak, a toll gyöngédebb kezelése, ahol csak Zoltán neve előfordul, bizonyítja a szeretetet, melyel ez ifjú növendéke iránt viseltetik. A cikornyátlan aláírásban meglelhető a magát túl nem becsülő szerénység. A komoly, ábrándatlan férfi. Talán jól ítélem meg.
2: Rudolf meg volt győződve afelől, hogy Tarnavári kínnal és verítékkel írt levele után ismét egy örökké valóságig várhat, amíg tőle egy másik levelet kap. Meglepetése annál nagyobb volt, midőn alig múlt el pár hónap, s ismét megérkeztek a nem is várt becses sorok. A levél oly sűrűn volt teleírva, hogy még a széleire is jutott írás keresztben, hosszában, hogy keresni kellett, hol az eleje, hol a hátulja.
4: Kedves barátom, méltóságos gróf úr! Számtalan dolgaim közepette, mikkel el vagyok halmozva, fáradtságot veszek magamnak, hogy hozzád ezt a levelet írjam. Tudhatod pedig, hogy mennyire nem kenyerem a levélírás, hogy képes vagyok inkább elmenni gyalog oda, ahova valami üzenni valóm van, mint sem leüljek és írásba tegyem. Zoltán fráter Németországban időzik. Kaptam tőle 2, Kovácstól 3 levelet. Amit ő írt, azt nem értettem, mert igen cifra. Hanem a Kovácséból megtudtam a következőket. A kölyök beállt Berlinben a filozófiai kurzusba, s a napokban letette a doktorátust. Küldött is egy egész láda nyomtatott disszertációt. Fel nem bontottam, azon módon küldöm neked, tétesd a családi archívumba. Hiába csak mindegyik Kárpátinak van valami bolondsága. János úr ilyen idős korában már leányokat szöktetett el. A Bellino pedig 3 adósok börtönében is járt. Zoltán meg doktorságot szerez. Ugyan mi a kőnek az olyan embernek, aki 500 000 költhet esztendőnként? Ha ezt az öreg nábob megtudná, megfordulna a sírjában. Ő még szintaxist sem végzett, s gyűlölt mindent, amit doktornak neveznek, még a lódoktort is. A gyerek alig van 14 esztendős. Az ilyennek még labdázni kellene. Engem 14 esztendős koromban de sokszor elfelekeltek, mert a leckémet nem akartam megtanulni. Most meg a kis ujjamban van a Corpus Juris. Nem ér semmit az a korán érés. Az ilyen romlik el aztán leghamarabb. Kőcserepi, menj kőember! Ellenfeled ügyvédét, Maszlackit nagyon megnyergelte. Amint veszem észre, azzal hitegeti, hogy a leányát neki fogja adni. Fél bolond. S ez meg olyan egész bolond, hogy elhiszi, s eget földet pokollá változtat ellened és Zoltán ellen. Én csak azon csodálkozom, hogy amikor annyi helyen leüt az Isten nyila, miért nem tud beleütni éppen ebbe az egy emberbe? Alászolgált, Tarnavári.

0: Néhány hónap múlva új levél érkezett Tarnaváritól. Úgy látszik, hogy a hét személynök úr kezdte mulatságát találni a levelezésben, melyet ránézve a tárgy furcsasága tett egyre érdekesebbé.
1: Kedves barátom, ki nem jövök a csodákból? Zoltán egyik bolondból a másikba esik. Alig ugrattam ki a doktorátusi katedrából, megint mit cselekszik? Ahelyett, hogy az én okos tanácsaimat megfogadta volna, s egyenesen ment volna Párizsba, útba ejtette Génuát. Hajóra ült, s onnan írt nekem a hajó fedélzetéről gyönyörűséges tirádákat a tengerről. Hogy milyen szép a tenger, hogy milyen pompás dolog a zivatar, hogy micsoda mulatság az orkán zúgása mellett a vitorla kötelekbe kapaszkodni. Nekem, aki utálom a tengert és mindenféle néven nevezendő vizeket. Olyan dübe jöttem, hogy máig is emlegeti a nagyobbik fiam, ahogy pofont találtam vágni Zoltán helyett. Két álló hónapig nem hallottam róla. Képzelheted azt az aggodalmat, amit ez alatt ki kellett állnom? Hol járhat? Mi történhetett vele? Nem süllyedte el vele a hajó? Nem vetette el ki a szél valami puszta szigetre, mint Robinsont? Csak hogy megvan. A lánc hordta kölyke. Bizony már attól tartottam, hogy a magaméi közül kell egyet helyette adnom, ha elvész. Jól le is szittem egy levélben. Nem a magyarnak való a tenger. Az angol sem menne arra, de nem fér egymástól a szárazföldön. Ember hátán ember, mint a fügelevél. Mi pedig egyik toronyból nem látjuk a másikat, olyan tágan vagyunk. Hát mi a lelkét keresnénk a víz hátán? No, de végre Párizsból kapok tőle levelet. Itt már gondoltam, csak észre fog térni, ha mindannak a szépnek és jónak, amin a Bellino keresztül kasúl járt, csak egy tizedét elveszi. Az neki éppen elég lesz, s azzal átesik a kórhelyesztendőkön, amiken minden fiatal embernek át kell esni. Mentül elébb, annál jobb. Levelét azzal a hittel bontottam fel, hogy bizonyosan pénzt kér. De egy szó sincs erről. Az én Zoltánom, ahelyett, hogy a hozzáillő klubokba vezettetné magát, megismerkedett mindenfele ütött-kopott tudós, bigfic komédiás néppel, nyifnyaf poétákkal és más eféle csavargókkal. Azok között tölti az idejét. Velük estélyezik. Náluk vesztegeti talentumát. Összeírt nekem egy csomó kimondhatatlan nevet, s azzal akart megvesztegetni, hogy hozzátette mindegyikhez, hogy ez ilyen híres, meg amolyan híres. Ezek az emberek egészen kicsavarták Zoltán eszét a helyéből. Még egy színművet is írt, amire Hugo Viktor, csak tudnám, hogy melyik a keresztneve, azt mondta, hogy tökéletes romantikai iskolai mű. No, ezeket a leveleket nem szeretném, ha Amice Maszlacki megkaphatná. Mert ezekkel a világra be lehetne neki bizonyítani, hogy Zoltán nem az apja fia. Legutóbbi levelében példálózott, hogy elhagyja Párizst, és átmegy Angliába. Szeretném tudni, hogy ott miféle új csodát talál ki a bosszúságomra, mert valami még lesz belőle. A legközelebbi gyorszekéren érkezik a kérdéses színdarab. A komédiások járnak arra, még el is játszathatod a Kárpát-falvi színházban. Hogy nem él az öreg János úr, hogy megláthatná. Nem sokára váratod újabb levelemet, addig is maradok. Tarnavári.
2: Ez a derék, nyers, nyakas hazafi, akit semmiféle lében meg nem főztek, minő sajátságos nézőpontból veszi fel a dolgokat. És mi végtelen öröm látnom, hogy Zoltán nemes, emelkedett, magasztos irányban halad. Minden, amit tesz, amit érez, egy túlömlő, érzelemgazdag ifjúi kedélyről nyilatkozik. Ilyenné akartam őt nevelni. Csalódnom kellett volna, ha más formának látom. Elég tétel a sorstól, hogy az ifjú egyedül, kivetve a világba is, az maradt, akinek neveltem.
1: Kedves barátom, kátrányon és szirupon végeztem a múlt levelemet. Amik eddig történtek a fiúval, az még mind tréfa volt. Eddig csak versben volt bolond, most már prózában is. Úgy megmerítkezett Angliában reformokkal, hogyha rajta állna, tetőtől talpig újra öltöztetne valamennyiünket. Még az ökreink szarvait is más formára szabná. Azt írja, hogy ott milyen boldogság van, milyen gazdag a nemzet, mekkora a hitel, milyen óriási az ipar, milyen új találmány, mi üzlet, mi gyors emelkedés. Azzal ijeszget, hogy jöjjön csak ő haza, mind megmutogatja, hogy lehet ipar és tanulmány által a nemzet gazdagságát 10-szeres fokra emelni. Ahó, ne siess úgy, öcsém! Hagy te nekünk békét a te Angliáddal! Itt ugyan nemigen hánykolódunk a millióinkkal, s nagyon megnézzük azt, aki pengőben beszél. Viszont nem is halnak nálunk éhen az emberek százával, ezrével. Addig is maradok, Tarnavári.
2: Zoltán, drága fiam, mély örömmel tölt el, hogy mi jó, mi érdemes a világból, az megérinti tiszta szíved, megmozgatja éles elméd, és nemzetünk áldott lelkű fiaként teremtő új utakra sarkal. Bár tehetném, hogy keblemre öleljelek.
1: Kedves barátom, ha az Isten megengedi érni az én kedves gyámfiamnak, hogy nagyra megnőjön, csodákat fog velünk elkövetni. Eddig csak tréfának vettem a dolgot, de most már látom, hogy komolyan fenyegetőzik. Legközelebbi levele Londonból érkezett. Elküldeném azt neked, de meg akarom tartani magamnak, mint kuriózumot. Nevezetesebb pontjait illető kommentárjaimmal együtt olvassad.
3: A Szentírás szavaiként sokkal könnyebb a hajókötélnek a tűfokán keresztül menni, mint a gazdagnak a mennyországba bejutni.
1: Itt parentésziszbe teszi, hogy régi fordítások szerint hibásom van héberből a hajókötél tevének nevezve. Hol a patfarban tanult ez a gyermek zsidóul?
3: Szomorú ítélet a gazdagokra nézve. E mondat logikája az, hogy a gazdagoknak sokkal több módjuk, több eszközük van arra, hogy vétkezzenek, mint másnak. Az ő szenvedélyük ismerteti meg a romlottsággal a nép erkölcseit. Az ő pénzük hívja vásárra az erényt. Azon a piacon, ahol az ártatlanságot árulják, ők az egyedüli fogyasztók. Az ő oktalan fényűzésük fosztja meg az emberi tökét, a nemzeti emelkedés utáni törekvést életnedveitől. Az ő hidegségük áll jéghegyként, jeges felhőként az ég és a föld között, kétségbe ejtve a melegebb szíveket, kik náluk nélkül hasztalan törekszenek minden nagy és szép után. Az ő nagyra vágyásuk viszájaik hoznak vészt, pusztulást az emberiségre, s mindazért, amit tettek, őket éri legkevesebb vezetlés itt a földön. Azért nem juthatnak ők a mennyországba.
1: Ez ideig meglehetős kemény prédikáció, de megengesztel mindjárt.
3: Ama nagy szellemnek, ki e szigorú ítéletet hozta a gazdagok felett, nagy öröme lehetett ott fenn az égben, ha a legutóbbi évek alatt letekintett erre a kis földre, s ezen a kis földön a mi kis hazánkra. Láthatta, miként ment át vékony sejemszálként a tűfokán hatalmasaink legnagyobb része. Mint iparkodott azt a mély sebet, mit Isten keze ütött hazán és társadalmon elfedezni oltáráldozataival, mint érdemelt ki egyszerre két mennyországot, egyet, mint embertárs, mást, mint jó hazafi. Csak most érzem, mennyi édes kötelességet ruházott Isten arra, kinek gazdagságot adott. Egy nap alatt annyi jót tehet az, mint más egész életében. Amin egész nemzedékek hiába dolgoztak, azt ő neki elég meggondolni, akarni, és már is létrejött. Teheti boldoggá, naggyá, művelté nemzetét, építhet a jövő ivadékok számára, s még a mennyországba sem egyedül megy fel, Oda is ezreket vihet fel magával. Ó, nagy és nemes hivatás gazdagnak, hatalmasnak lenni. Ha én visszatérek jó hazámba, fogadom az égre, nem leszek utolsó, aki e hivatást betölteni törekszik. Csak most látom, milyen szegények vagyunk odahaza, pedig milyen gazdagok lehetnénk. Más nemzetnek nagy, népvilágító szellemei vannak. Nekünk is van elég, ám azok a homályba vannak temetve. Fel fogjuk őket keresni, felemeljük őket, hogy új fényt, új nagyságot kölcsönözzünk tőlük, és velük emelkedjünk. Más nemzetnek vannak nagyszerű emlékei. Nálunk is vannak, akik azt megérdemelték volna. A mi kötelességünk őket megmenteni az elfeledéstől. Más nemzetnek tudománya, ipara, gazdagsága, hatalma van. Vajon a miénknek nincs-e természeti esze, szorgalma, bősége és ereje, hogy mindazt megszerezze? Csak vezére legyen. Soha sem örültem, hogy a sors gazdaggá, főnemessé engedett lennem. Most örülök annak. Anglia jó iskola annak, aki tanulni akar és tenni tud. Mikor egész nap London utcáin járok, elkezdve reggel az ipartárlatokon, végezve este a Drury Lane színházon és az éjszakai parlament ülésein, hazatérve Pestet látom magam előtt, ha behunyom a szemem. Midőn elhagytam azt, egy összedőlt, népe hagyott rom volt az. Csak 20 évig építhessünk rajta fáradatlanul, én Istenem, mivé fog lenni az? Hogy látom magam előtte paloták sorait, míg büszkén néznek a Duna vizébe fényes ablaksoraikkal? Minden magyar főúr épített magának házat a nemzet fővárosában, hogy oda térjen meg örömeivel, ragyogásával, miket eddig máshová hordott. Az idegen szemei megakadnak nemzeti múzeumunkon, melynek termeiben múltunk becses erekéi lesznek összehordva. Elismerően járhatja végig szellős bazáraink boltíveit, hol a hazai ipar és terményvilág gazdag választékat tanúskodik haladásunk felül. Benézhet közintézeteinkbe, és egyetemeink, színházaink, középületeink nem fognak félni egybehasonlító ítéletétől. Minden, amit lát, el fogja ragadtatni. Amint elhagyja Pestet, annak árnyékos ligeteit, hűs szökőkútjait, fájni fog a szíve utána, és még akkor is megáll hátra nézni, amikor az alkony eltakarja azt szemei elől, és csak ezernyi lámpafény mutatja, hova szállt le egy darabja a csillagos égnek.
1: Nota bene, tegnap este 10 órakor a kocsison felfordított a Bálvány utcán, mert a lámpások már kialudtak, s az utca közepén neki mentünk egy halom omladékkőnek. Szerettem volna a Zoltán fráter ott ült volna mellettem, amint ezt a sok furcsát behunyt szemmel kigondolta.
3: És hogy ne legyen két város között több válaszfal, ott áll majd, amit még most csak rajzban látni, a világ 8. csodája. A Lánchíd. Egyik partot a másikhoz kötve, mintha óriások csinálták volna remekben.
1: Itt álljunk meg egy szóra. Erről már Széchenyit is hallottam beszélni, és így nem állhatom szó nélkül. Először azért, mert nem értem. Másodszor, mert nem hiszem. Harmadszor és ezerszer azért, mert nekem nem kell. Nem! Ha lehetséges volna is, hogy valaha ilyen monstrum elkészüljön, nekem törjék el a lábam, ha valaha reálépek. Hogy ott engem, mint ős nemes embert, mindenféle vámszedő kaputomnál fogva megragadjon, s én ott a zsebemből krajcárt keressek elő, mint holmi mesterlegény. Aztán a túlsó féle meg a cédulát kérjék el tőlem, mint egy fontos talpú zsírszagú parasztól. Inkább csónakon vitettem át magamat. Pedig irtózom a víztől, és nem ültem hajón soha, de csónakra ülök. És azon megyek át, mert nem irtózom sem a Dunától, sem a tengertől úgy, mint attól a gondolattól, hogy engem vagy a hintómat két krajcáért megállítsák Magyarország kellős közepén.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 10. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Tarnavári Schneider Zoltán, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Megkezdődött a néhai Ali Khamenei Ayatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetemen csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét, és felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem is. A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 26-31 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. Ha a képviselők elfogadják a javaslatot, létrejön a vagyonvisszaszerzési hivatal, és a vármegyéket visszanevezik megyékre. Császár Attila összeállítása.
2: A beérkezett vélemények 95%-a támogatja az alaptörvény 17. módosítását.
3: Magyar Péter hétfő jelentette be az alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának 12 évre szűkítését. A miniszterelnök akkor közölte, a társadalmi egyeztetésre és az írásbeli véleményezésre a kormány 5 napos határidőt biztosított, amire 25 ezeren reagáltak.
2: Ez az egyeztetés most szándékosan rövid, pontos és önkorlátozó.
3: A mai napon a kormány nevében benyújtom az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását, írta a közösségi oldalán Magyar Péter szombat délután, majd röviddel később egy videóban beszélt a 12 pontba szedett változtatások részleteiről, köztük arról, hogy a módosítással meg fog szűnni Súlyog Tamás államfő megbízatása.
4: Magyarország újjáépítése ugyanis nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Sőt, éltette a jogállamot lebontó kormányt.
3: Magyar Péter szerint Súlyog Tamás cserben hagyta Magyarországot, amikor tanárokra, ápolókra, diákokra, újságírókra, civilekre, művészekre, vagy egyszerűen csak a vele egyet nem értőkre támadt az Orbán kormány. A miniszterelnök közölte azt is, hogy az új köztársasági elnököt az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés választja meg, várhatóan még a nyár folyamán.
4: Helyreállítjuk ezen kívül az alkotmánybíróság függetlenségét.
3: Az alaptörvény módosítása bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, a taláros testület pedig saját tagjai közül választhatna magának elnököt. A sarkalatos, vagyis kétharmados többséget igénylő törvények számát csökkentenék, erősebb lenne a bírói önigazgatás, és egy új intézmény, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal segíteni a közvagyon védelmét és a jogellenesen felhasznált közpénzek visszaszerzését, erősítette meg a kormányfő.
4: Bevezetjük, hogy egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
3: Magyar Péter szerint ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Bejelentette, megszüntetik a költségvetési tanács vétójogát és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságai.
4: A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről. A kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
3: Megszűnik a jelenlegi vármegye rendszer is, erősítette meg a miniszterelnök, majd jelezte, hogy ősztől egy újabb folyamatot indítanak el, amelynek a végén egy olyan alkotmányt írnak, amelyet egy egész nemzet el tud fogadni sajátjának. Korábban a Helsinki Bizottság többek között úgy fogalmazott, a kormány ilyen horderejű kérdésekben rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre, és nem indokolta meg kellő részletességgel, milyen megfontolások állnak a javasolt módosítások mögött.
1: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkény uralom kezdete Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Eddig 18,3 milliárd forintot kapott Áder János alapítványa, ezt írta ma reggel közösségi oldalán Magyar Péter. Az ügy előzménye, hogy Áder János szerint alkotmány ellenes lenne Súlyog Tamás elmozdítása. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Császár Attila összeállítása.
2: De legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
3: Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt, erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást.
5: Súlyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
3: Alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia. Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sértené az intézkedés.
5: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
3: A volt államfő kritikájáról Magyar Pétert a csütörtöki kormányzati tájékoztatón kérdezték.
6: Kell nekem ezt kommentálnom?
3: A kormányfő hiteltelennek nevezte Áder János szavait, majd a volt államfőnek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát kritizálta.
6: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
3: Áder János az elhangzottakra közleményben reagált. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, üzent a felszólításra Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a volt köztársasági elnök adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. Majd péntek este bizonyítékként egy drónnal készült videót is megosztott a kormányfő Áder János villájáról, ami azonban állami tulajdonban van. Szombat reggel pedig újfent írta a Facebook oldalán, azt állítva, a volt kormányfő alapítvány eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek csak a töredéke jut a 10 nemzeti parkunk működésére évente.
1: Adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. A kedvezményt végrehajtása alá sem lehet majd vonni. Erre Kármán András pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet. A támogatás első részletét, 50 000 forintot, augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár. Ugyanennyit pedig utalvány formájában novemberben kapnak az érintett családok. Az anyagi segítség mintegy 400 000 gyermeknek jár majd, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök. Automatikusan jogosult lesz minden iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, emelt összegű családi pótlékban részesül, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal él, vagy sajátos nevelési igényű. Támogatást kapnak a Dobbantó programban és a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok is.
6: Minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermek szintén jogosult lesz, és az árva ellátásban részesülő gyermekek is jogosultak lesznek. A gyermekvédelmi intézményekben a gyámok felügyeletével lehet majd elkölteni, felhasználni ezt a pénzt.
1: Az intézkedés bevezetése mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a büdzsét. Megnyertek a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, a kiírt programok okos mérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják. Kapitány István úgy fogalmazott, a fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. A kocsiszekrényeket Szolnokon gyártják, és Lengyelországban szerelik össze a járműveket. Leghamarabb 2027. augusztusában vagy szeptemberében állhatnak forgalomba az új vonatok. Részletek Ambrus Róberttől.
7: Hamarosan már alacsony padlós vonatokon juthatnak el az emberek Budapestről a Vasi megyeszékhelyre, és nem csak oda, hanem Sopronba is. Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az első négy szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. Klimatizált utastér, wifi, USB-C töltők, kerékpárszállítási lehetőség, a mai kornak megfelelő felszerelésekkel látják el az új vonatokat. A soproni utasok örülnek annak, hogy új vonatokon utazhatnak.
8: Mindig jó, hogyha újítunk, nem csak a minőség, hanem a biztonság miatt is.
7: És a szombathelyiek is.
9: Örülök neki, hogy talán kényelmesebb vagonok lesznek.
7: A Gyesev 2022 elején indította el a flotta beszerzést, amit hitelből finanszíroz a társaság. Rázó László, a Gyesev ZRT sajtószóvivője.
10: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler-Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első négy motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
7: A közlekedési miniszter azt írta, ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit Lázár János korábbi miniszter sem tudott leállítani. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 évet is igénybe vehet.
1: A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei. Ezt mondta a belügyminiszter az országos polgárőr napon Kalocsán. Posfai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
11: Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. A hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Lengyel és brit lapok is arról írnak, hogy Oroszország, Lengyelország megtámadására készülhet. A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenni a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Az állításra Washington és Moszkva nem reagált. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök viszont valósnak nevezte a fenyegetést.
12: Senkit nem akarok megrémíteni, de nem kis részben az ukrajnai háborúban tapasztalt változások miatt a következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Köszönjük a szövetségeseinknek, hogy tájékoztattak minket erről.
1: Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részletek Iváncsik Attilától.
13: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban.

0: megmentette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Hamenei-t jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben. 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrt egy mentőkutya találta meg a romok alatt. A halálos áldozatok száma 2700-at közelíti, de még mindig 36 ezer eltüntet tartanak számon. Pékbolcsó összeállítása.
1: Hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal biztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Holly a mexikói Vöröskereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit. Talált egy járatot, amin keresztül vizet tudtunk bejuttatni, magyarázta a kutyagondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. Egy 9 éves kisfiú életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk, mondta egy katasztrófavédő. Jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
0: Erdőtüzek pusztítanak több nyugat-európai országban. Dél-Franciaországban több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. A tüzek miatt a közlekedésben is fennakadások vannak, és csaknem 300 embert evakuáltak. Spanyolországban egy embert őrizetbe vettek a Katalóniában pusztító egyik bozót tűz okozásának gyanúja miatt. Portugália pedig az Európai Unió segítségét kérte az országban tomboló 6 erdőtűz eloltásához. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
2: Dél-Franciaországban Montpellier felé kigyulladt az útmenti növényzet. A forgalmat leállították. Az emberek autóikból kiszállva nézték, ahogy a tűzoltóság repülőgépekkel és helikopterekkel is oltotta a közvetlen közelükben pusztító lángokat. Az ország déli részén a forróságban újra és újra felcsapnak a lángok. Canet-en-Roussillon kikötőjében még a hajók is kigyulladtak, és a környéken több épület is leégett. A térségben lévő üdülőhelyekről csaknem 3000 embert evakuáltak. Olyan, mintha egy rossz filmben lennénk. Szinte fel sem fogjuk, mi történt, mindenünket elvesztettük, semmink nem maradt, mondta egy belga férfi. Spanyolország északkeleti részén is hasonlóan ijesztő a közlekedés az autópályán. A katalán tűzoltók a levegőből és a földről is próbálták megfékezni, hogy az erdős területen gyorsan terjedő lángok elérjék a környékbeli településeket. Girona tartományban több utat lezártak, csaknem 45 ezer embert, köztük egy 150 fős gyerektábort szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és ne szellőztessenek a terjengő füst miatt. A rendőrség egy férfit őrizetbe vett, akit azzal gyanúsítanak, hogy sarokcsiszolóval végzett munka közben okozta az egyik bozót tüzet. Maszkban, kertislaggal, vödrökkel és minden lehetséges eszközzel próbálták oltani a házaik körül pusztító lángokat az éjszaka közepén az emberek Portugália északi részén. A szárazságban gyorsan terjedő tűzzel szemben azonban esélytelennek bizonyultak. Országszerte 6 erdőtűz oltásával küzdenek egyszerre. A portugál kormány az Európai Uniótól kért segítséget. Az ország nagy részén hétfőig a legsúlyosabb hőségriasztás van érvényben.
0: Felvették az első beteget az ebola kezelésének klinikai vizsgálataihoz, ami mérföldkőnek számít a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört járvány elleni harcban. A kutatásban több mint 1000 beteg vesz részt, és hónapokig tarthat, mire a kétféle szertesztjei eredményt hoznak. Kongóban az utóbbi 2 hétben naponta átlagosan 38 új esetet jelentenek. Az afrikai országban már több mint 1500-an fertőződtek meg, és csaknem 500 halálos áldozata van a járványnak. 14. Leó pápa a földközi tengeren keresztül Európába tartó, a veszélyes úton életüket vesztő migránsokra emlékezett meg Lampedusa szigetén. A pápa a miséjét csaknem 4000 fős tömeg hallgatta. Háláját fejezte ki a migránsokkal foglalkozó szervezeteknek, civileknek és egyházi vezetőknek, majd átfogó Európa stratégia kidolgozását sürgette.
3: Földrajzi helyzetének és intézményeinek köszönhetően Európa ebben a térségben képes a migrációs válsággal szembeszállni, az azonnali segítségnyújtást egy hosszú

0: távú stratégiai terv részeként kezelve, amely képes fogadni, védeni, felkarolni és integrálni a migránsokat, és ezzel egy időben a fejlesztésen is dolgozni, hogy senki ne kényszerüljön kivándorolni.
1: Nagyszabású rendezvényekkel emlékeznek az amerikaiak a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Az Egyesült Államok születésnapjának is nevezett ünnepet beárnyékolja a keleti parton tomboló hőhullám, ami miatt több nagyvárosban, így Washingtonban is elmarad a hagyományos függetlenségnapi felvonulás. Réti Margit összeállítása.
2: Több mint 100 vitorláshajó tartott pénteken a New York-i kikötő felé, hogy részt vegyen a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára rendezett parádén. A Hudson folyón felvonuló árbócosokhoz az amerikai, valamint több szövetséges ország haditengerészetének hajói is csatlakoztak. Az ünnepelő estéjén Donald Trump amerikai elnök a Dél-Dakota államban lévő nemzeti emlékparkban mondott beszédet a Rushmore-hegy sziklájába faragott szoborcsoport előtt. 250 évvel a nemzet megszületése után az amerikai identitás ismét támadás alatt áll, fogalmazott beszédében Donald Trump. Egy nemzedékkel azután, hogy megnyertük a hidegháborút a kommunizmussal szemben, országunkban újra felütötte fejét a kommunista fenyegetés, beleértve a most érkezőket is, akik az életmódunkkal és a nagy sikereinkkel szöges ellentétben álló eszméket vallanak. A kommunizmus halálos fenyegetést jelent az amerikai szabadságra, jelentette ki az elnök az ellenzéki demokrata párt politikusaira utalva. Közben a keleti parton brutális hőség tombol, emiatt elmaradt az ünnepi parádé Philadelphiában is, ahol 250 évvel ezelőtt a gyarmati területek képviselőiből álló kongresszus elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot. A városban működő Nemzeti Alkotmányossági Központ idén az amerikai születésű pápának adományozta az ünnep alkalmából odaítélt szabadságérmet. 14. Leo élő videókapcsolásban szólt a philadelphiai ünneplőkhöz. Ma, amikor a jövőbe tekintünk, ez a történelmi évforduló arra ösztönöz, hogy ismét elgondolkodjunk a nemzet alapító elvein, remélve, hogy Amerika mindig hű marad ahhoz az álomhoz, amelynek köszönhetően elnyerte a szabadságot. A szabadság földje és a bátrak hazája címet, fogalmazott az egyházfő. Philadelphiában az egykori törvényhozás épületének szomszédságában szombaton egy lezárt acélhengert süllyesztettek a talajba. Az időkapszulába a szövetségi államokból származó tárgyakat, egy digitális adathordozót és ikonikus amerikai termékeket helyeztek el. A tervek szerint a kapszulát 250 év elteltével 2276. július 4-én nyitják fel.
1: Magyarország is számos módon csatlakozott a függetlenségi napi ünnephez. A Lánchídra az Egyesült Államok zászlóit feszítették ki, a Nemzeti Múzeum kertjében pedig a két ország közötti kapcsolatot bemutató fotókiállítás nyílt. Részletek Csontos Ábeltől.
3: Az amerikai függetlenségi naphoz köthető programok július 4-ével sem érnek véget. Augusztusban például a 40. mesterségek ünnepe esemény sorozaton Egyesült Államok lesz a díszvendég. Amerikai kézművesek, egy úgynevezett bluegrass zenekar és egy őslakos táncegyüttes is bemutatkozik majd.
1: Itt a késő esti krónika. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét. Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átérte a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
4: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alaptövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
1: Felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem. Ma adták át a doktori, a habilitált doktori és a professzor emeritus címeket. Emellett átadták az egyetem és a gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány PhD kiválósági ösztöndíjait is. Idén összesen 104-en szereztek doktori fokozatot több tudomány területen, tájékoztatott Bács Zoltán rektor.
5: Az egyetemeken, a kutatóintézetekben a humán erőforrás az igen értékes és nagyon nehezen cserélhető. Vigyázni kell rájuk, támogatni kell őket, és ez a mai alkalom, amikor 104-en veszik át magyarok és külföldiek a doktori fokozatukat, ez egy jelentős esemény, és ezen kívül más tudományos életpályához kapcsolódó mérföldkőhöz illeszkedő habilitációs címek, illetve professzor emeritusi címek átadására is sor kerül, hogy ez egy nagyon kiemelt ünnepség.
1: A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak a kormánytól az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt is közölte, hogy 200 civil állatvédő szervezet kapja meg a korábban elmaradt állami támogatásokat a Bethlen Gábor alapon keresztül. A Noé állatotthonnál a megítélt forrásokból a legfontosabb fejlesztéseket és az orvosi költségeket finanszírozzák, tájékoztatott Nagy Levente szóvivő.
6: A karantén részlegünket fogjuk ebből felújítani, és az a pillére minden menhelynek, nem csak a Noé állatotthonnak, hanem minden menhelynek, mivel onnan indulnak a kutyák, ott kell 2 hétig tartani őket, hogy biztosan ne hozzunk be fertőzést a menhelyre, és ennek a felújításával a gondozók dolgát megkönnyítjük, és a fertőzés veszély sokkal kisebb lesz.
1: Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Balaton már évek óta a gyerektáborok egyik legfontosabb helyszíne. Fekete Tamás hangsúlyozta, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Hozzátette, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A gyermekeknek napközis és utalvos táborokat egyaránt biztosítanak.
7: Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf vagy éppen vitorlástábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választék van ebben az időszakban.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11 és 18, napközben 26 és 31 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Budapesten 21 órakor 24 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, alig süllyed. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Sor Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprus Évát hallották, a holnapi viszonthallásra.
0: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
8: Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén nyáron?
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
9: Krimi, ahol a bor és az étel is nyomokat hagy maga után. Sikeres magyar fagylaltmester, elfeledett gabonák a dédszüleink kamrájából, és egy közgazdász, aki hobbiból indult, ma pedig saját borászatot vezet a tanúhegyek között. Történetek ízekről, hagyományokról és szenvedélyről a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Sportvilág. Marokkó jutott elsőként a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Kimi Antonelli a sprint futamot és az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban. Jó estét kívánok! Berő Emese vagyok.
11: Sportvilág.
10: 2-8 döntővel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Egy mérkőzés már véget ért, ezen a társházigazda Kanada és Marokkó csapott össze. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Edvi László foglalja össze.
11: Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bonau kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugást, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz. Azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó, és tulajdonképpen ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta még, így aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
10: Marokkó tehát az első csapat, amely ott van a 8 között, Kanada pedig az első házigazda, amely nincs már versenyben a világbajnokságon. Hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Jesse Marsht.
12: Jesse, először is a mérkőzés, azután, amit a csapat adott neked, mennyi mindent kell még tanulni ennek az együttesnek, hogy hogyan lehet változtatni az intenzitáson egy ilyen marokkai mérkőzésen. Mi voltunk a jobbik csapat, Nyilván volt egy-két jobb játékok és befejezésük, de hogyha az intenzitást nézzük, nem ez a gond, egész egyszer a minőség a kapu előtt jobb volt, ebben egy kicsit hiányoztunk, nem tudtuk befejezni az akciókat, amiket kellett volna, de ami a tervet, a felfogás, hogy hogyan akarunk focizni, a srácok hitét saját magukkal kapcsolatban, és egy ilyen top csapattal felvették a versenyt, amelyik nem tudom mióta nem kapott ki, és hogy egy ekkora szintre vittük ezt a csatát, és sokkal jobbak voltunk az első fél időben, ez tényleg elképesztő dolog. Volt egy helyzet, az elmendeket, miénk volt a meccs. Jó, de mennyi mindent adott a csapat, minden, amit kértél, hogy magasabb szintre kerüljön, a sérések ellenére mit tanultál a saját csapatodról itt az elmúlt 4-5 hétben? De ez mindig arról szól, hogy a legnagyobb meccsek a legjobb pillanatokban, mennyire tudunk saját magunk lenni, mennyire tudjuk megmutatni a hitünket magunkkal kapcsolatban, mennyire tudjuk kiversenyteni az ellenfelet, mennyire tudjuk mirányítani a meccset, mi ezt tettük. Az egész pályán 11 fantasztikus teljesítményt láttam az első fél időben, pekhesek voltunk, hogy nem szereztük meg a vezetést, vezetnünk kellett volna, hiszen mi voltunk fölém, aztán kis apróságokon múlt, ott volt az a szabálytalanság, az kellett-e vagy sem, hogyan oldjuk meg a rögzített helyzetet, de hát tényleg minőségi játékosok alkotják őket, magas szinten játszanak, de ahogyan játszottunk, amilyen tervünk volt, ahogy tagaszkodtunk ahhoz, hogy kik akarunk lenni, elképesztő teljesítmény volt. És nyilván az a fajta lendület, mozgalom, amit kreáltatok Kanadában, ez már az út 2030-ban, az a VB felé már most kezdődik, milyen lesz holnap? Most, hogy Kanada egy másik nemzet. Óriási megtiszteltetése volt a szurkolóknak, hogy ilyen csapatot bízhathattak, hogy ez nem egy védekező csapat volt, hogy megmutatta, hogy képes arra, hogy jobb legyen. Természetesen ilyen helyzetekben többször kell legyünk a jövőben, hogy megtaláljuk az utat a sikerhez, és erre építenünk kell majd, de nagyszerű csapatunk van. Sokkal inkább legyük én magunk, mint ők, inkább lennék, mi nem cserélnék Marokkóba. Nagyon büszkék a srácokra a mérkőzés után. Nyilván fáj nekik, de te jó ég, egyszerre nem lehetnék büszkébb. Kanada, köszönöm neked, Jesse, köszönöm Kanadának.
10: A Kanada-Marokkó találkozót Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is értékeli.
13: Nagyon érdekes, és két ellentétes fél időt láthattunk. Nagyon érdekes a megállapítás, mert ugye a 3-0-ás gólkülönbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első fél időben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat. Egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól, viszont ez nem született meg, és egy egészen más második fél időt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második fél alapján megérdemelten jutott tovább. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat, a kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt.
10: A második fél idő alapján azonban valószínűleg megváltozott ez a vélemény, amennyiben lehet mondjuk 15 perc alatt változásról beszélni, de hogyha előre tekintünk egy picit a VB-re, akkor ez a Marokkó mire lehet képes, mert azért az előző világbajnokságon is láthattuk, ott voltak a négy között, valóban egy jó csapat, jó játékosaik vannak, csak az a kérdés velük kapcsolatban, hogy majd melyik fél idő játéka jön elő a folytatásban?
13: Hát először is a szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond, és mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről, a másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet, tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második fél idő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszanak Kanada Marokkóval, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Ami a folytatást illeti, én nagyon meglepődnék, ha Paraguay-Franciaország mérkőzésén nem Franciaország jutna tovább, és ebben az esetben viszont egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
10: Ha egy picit még visszatérünk erre a mai mérkőzésre, azt mondod, hogy a fordulópont az első gól volt, a harmadik gól az meg már olyan minden mindegy, ugye akkor már nagyon közel voltunk a mérkőzés végéhez, az már a ráadás perceiben született, gondolom, hogy Kanada ott már szinte mindent feladott, tehát az 2-0, 3-0 igazából már szinte mindenkinek mindegy volt.
13: Igen, az mindegy volt. Több esetben a kanadai kapus Crépeau is előre jött az utolsó percekben, hát ha gólt tud szerezni, teljes mértékben kitámadott a kanadai válogatott. Talán személyesen Rahiminek volt a gólszerzőnek a legfontosabb ez a harmadik találat, hiszen alapjában ő nem számított kezdőjátékosnak, de a megsérült Saibari helyett állt be már az első fél időben, és nagyon-nagyon sokat dolgozott a mérkőzés folyamán. Ugye egy személyes csúcs ékként rengeteget vett részt a kontratámadásokban, mindig megjátszható volt, felemás teljesítmény nyújtott, nem mindig voltak jók a megoldásai, de ez a gól úgy gondolom, hogy kárpótolja az erőbefektetését, és úgymond a futballistene megjutalmazta őt az addigi produkciójára.
10: Csak hogy Kanadáról is ejtsünk egy-két szót, van miért sajnálnunk, hogy Kanada nem szerepel már a továbbiakban a világbajnokságon?
13: Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásokon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra.
10: Ma a labdarúgó világbajnokságon még egy nyolcad döntőt rendeznek, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe egyébként a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére. A nyolcad döntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66% volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak. A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentina VB elsőségét picit több mint 16%-ban, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig közel 13%-ban adja meg a kompjúter. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Azt tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a Szűcs Kornéllal felálló szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele. Az első mérkőzésre július 9-én a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zorán Kuntics mindkét csapathoz kötődik, hiszen jelenleg a Vojvodina játékos megfigyelője. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
14: A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezzel a meccseré, hogyan várod?
15: Hát én inkább szeretném volna az elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között, ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kijev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet hittem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább én ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogok játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazott 7 éve a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencialiga, vagy bajnokligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szagi részéről.
14: Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
15: Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolások. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában. Úgyhogy mondom, hogy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvert a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy a Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
14: Beszéljünk egy kicsit rólad is, ugye ennél a klubnál dolgozol a scoutingban, és ugye játékosokat szoktál nézni, Szűcs Kornélt is esetleg te nézegetted.
15: Szűcs Kornél nagyon jól játszik. Nyilvánvalóan neki nehéz volt, ugye az Angliába jönni, valószínűleg a Szerbiába, ahol 5-6 pályán a műfőn játszanak a csapatok. Ez elég szokatlan volt számomra, de abszolút megállt a helye, szóval nagyon sok dicsérő szavakat kapott a teljesítmény után. Egy igazi profi gondolkozású játékos, és az igazság, hogy nem én javasoltam, hanem az elnök küldte nekem, hogy lecsekoljam őt, és elég magas osztályzó kapott a scouton, és akkor a klub úgy döntött, hogy megveszi őt. Valadina, amióta a Dragoljubusz Bílics az elnök, nagyon sokat fejlődik minden szempontból, szóval most is csinálják ott az edzőcentrumban két új pályát, szóval van 5 pálya, műhős pálya, most nem sokára kész lesz egyik legmodernebb konditerem, úgyhogy rengeteg pénzt befektetek, és nyilvánvalóan ezzel a szándékkal, hogy próbálják a Vojvodinás is olyan teljesítményt nyújtani, ami Fradi volt képes utolsó 7 évben.
14: És hogyha ami téged illet, te hogy érzed magad ott?
15: Én jól érzem magam. Igazán, hogy én is szoktam mondani, hogy a scoutingnak a munkáját igazán lehet ott megnézni és értékelni, ha meglássuk, hogy mennyiért vettünk játékost, és mennyiért eladtunk, ugye. És ilyen szempontból mi nagyon jó álltunk, szóval elég sok játékost ugye sikerült eladnunk, kevés pénzért vásároltunk, és eladtunk egyik, ugye a Bamidelle, aki most a Fradiba játszik. Mondom, én jó érzem, hogy újvidékként fejlődik, nagyon fejlődik a klub. Pár év, hát nem is annyira pár év, inkább több év végétállás után most úgy érzem, hogy eljött a Vojvodina ideje.
14: Fordítsuk meg egy kicsit, és beszéljünk a Fradiról, amihez azért te is ezer szállal kötött. Mennyire lepett meg, hogy a csapat végül nem tudott bajnok lenni, illetve most mennyire figyelted a átigazolásokat, mit gondolsz a klubról, keretről?
15: Hát nyilvánvalóan figyelek a magyar bajnokságot, főleg a volt Jugoszlávia országban figyelünk a játékosokat, meg a bajnokságot. Természetesen is figyeltem a tavaszi szezon Magyarországon. Ugye a Ferencváros erről híres, ha szabad így mondanom, hogy a tavaszi szezon nagyon beindul a gép, és akkor meghozza a focinak a pontokat, és nyeri a bajnokságot. Most az idén ez nem így történt. Nem tudom, ennek az ára az, hogy a Fradi ugye elég sokáig ment a Európai Kupában, és lehet, hogy azt elvitte az erőt, ha szabad is mondanom, de közben a Gyér abszolút véleményem szerint megérdemelt a bajnokságot megnyerni, mivel legstabilabb volt a formájuk, legalábbis én úgy gondolom. Úgyhogy az edző, ki most átment a Fradiban, megmutatok, hogy egy fiatal edzőről van szó, ki szeret lehet focit játszani, támadott focit szeret játszani, és mondom, gratulálom neki, most a Fradi edzője, nem hiszem, hogy vele is ugyanezt a szisztémát fog játszani, mint Robi Keane-nel. De én úgy gondolom, hogy talán érdemes lesz most a Vojvodina szakmai stábnak figyelni, hogy gyere a meccseket, amit tavasszal játszottak, mint hogy nézik a Ferencváros mondjuk tavaszi meccseket, mivel ugye ebből a csapatban már nincsenek 4-5-6 játékos, úgyhogy hát igen, elég sötét ló talán lesz most a Ferencváros olyan számára, de mondom, ennek ellenére én is úgy gondolom, hogy talán egy kis előny élvezi a Ferencváros, de nyilvánvalóan az nem jelent sokat. Pályán azt kell bizonyítani.
10: Zorán Kunticsot hallottuk. Az Ácsi Milán a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a DVSC labdarúgó csapatától az elmúlt idény végén távozó Sergio Navarro veszi át a tartalékcsapat, a Milán Futuro irányítását. Az Úza 3-as együttes az olasz negyedosztályban szerepel. Vitályos Viktor és Hegyi Krisztián is bemutatkozott a Sparta Praha csapatában a cseh másodosztályú Opava ellen 4-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Vitályos Viktor az MTK-tól, Hegyi Krisztián a West Ham United-től érkezett. Előbbi az első, Hegyi pedig a második félidőben megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. Mindez a beavatási procedúra része az újonnan érkezőknek a klubnál. Második mérkőzését is megnyerte a magyar férfi vízilabda válogatott a Margit szigeten zajló felkészülési tornán. Varga Zsolt együttese 17-13-ra győzte le Szerbia csapatát. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő hétszeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Az 52 körös brit nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik. Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Virányi Zsolt beszélgetett.
16: Megőrizte a lendületét a világbajnoki élvas Kimi Antonelli, mert azt követően, hogy megnyerte a sprintfutamot, az időmérőn sem talált legyőzőre, és igazából egész nap meggyőző formában vezet. Ugye ez különösen annak fényében hangsúlyos, hogy Mercedes-es csapattársa George Russell csak a negyedik lett, majdnem 4/10-es lemaradással, úgyhogy kettejük közül ne egyelőre még mindig az olasz tinédzser, amelyik sokkal jobb formának örvend. A két Mercedes közébe ékelődött, a két Ferrari viszont érdekes módon most Leclerc meg tudta előzni Hamilton. A monacói versenyző azt nyilatkozta, hogy rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, nagyon sokat kellett elemezni a mérnökével, és hosszú-hosszú idő után most először ezen az időmérőn érezte magát magabiztosnak az autóban, kényelmesen az autóban, és emiatt ki tudta hozni a maximumot a Ferrariból.
17: Mi történt például Russell-lel, aki még a fallal is találkozott az időmérő elején?
16: Igen, neki nagyon kalandos és nehéz időmérője volt, valószínűleg valamilyen jellegű elektronikai, technikai hiba miatt a Q1-ben kisodródott, és csak a szerencsének köszönheti, hogy ki tudott kecmeregni a sódirányból egy orrkup csere után, vissza is tudott jönni a pályára, és noha eljutott a döntő etapig, azért ugyanazt a tempót nem tudta megtalálni, mint ami Antonellinek volt, úgyhogy ő még mindig egy nehéz perióduson megy keresztül, vannak felvillanásai, vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, mintha már látszana a fény az alagút végén, de egyelőre konzisztensen és következetesen nem tudja azt a tempót hozni, ami a Mercedes-éből kihozható lenne.
17: Mercedes-Ferrari csata lesz a holnapi futamon, és mit vársz?
16: Egyelőre nagyon úgy tűnik, mert az időmérős eredmény is ezt vetíti előre, és azért ezt láthattuk a sprint futamon és délután, és annak ellenére, hogy azért itt 300 kilométeres a versenytáv, tehát háromszor annyi, mint a sprinten, azért bizonyos trendek már kezdenek kirajzolódni. Ugye az időmérő előtt hozzá lehetett nyúlni a beállításokhoz, tehát mindenki fel tudta használni azt a tapasztalatot, amit a hétvége elején gyűjtött, és továbbra is a Mercedes és a Ferrari áll a mezőny élén. Ugye az ötödik helyezett Ágyár több mint 6/10-et kapott itt egyetlen mért körön Antonellitől, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy jó esetben Mercedes-Ferrari csata lehet, de igazából a papírforma sokkal inkább azt sugallja, hogy Antonelli sima győzelmet arat majd.
10: Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A magyarországi forduló második futamát holnap 11 óra 10 perckor rendezik, a harmadik viadalra pedig 18 óra 10 perctől kerül majd sor. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Jalától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szentben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna. A másodikként rangsorolt Piros Zsombor bejutott a brassói salakpályás Challenger tenisztorna döntőjébe, miután szett hátrányból fordítva legyőzte a lengyel Max Kasznikovskit. A Visma Liza Bike nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt megnyitó csapatidőfutamot. A sárga trikót Jonas Vingegaard vehette fel a nap végén. A mai versenynap végén interjúk is készültek, amelyeket Székely Dávid segítségével hallgathatunk meg. Először Tadej Pogacsárt halljuk.
18: Ez a szezon eddig egészen remek volt. A felkészülés is jól alakult, nem paraszkodhatok, mondja Tadej Pogacsár. A forma ott van, és harcolunk. Nehéz 3 hét vár ránk, természetesen soha nem tudod, hogy mi történik, mindig ki van gada. De eddig ez jó. Szombat, a csapat időfutam. Mekkora munkát végeztetek? Te is, meg a csapat is, hogy felkészültek erre. Eléggé komoly munkát végeztünk el a csapat időfutamot tekintve, és így együtt, de igen, természetesen mindig lehet a többet is, ugyanakkor nem csak a szombatról szól ez a verseny, 21 napról beszélünk, 21 szakaszról, úgyhogy nem minden csak a szombatról szól. Közben pedig ebben a pul azt mondja, hogy szerintem mindent el tudtam végezni, amit akartam. Hosszabb volt a felvezetés, edzőt is váltottam. Nyilván az ő filozófiához is hozzá kellett szoknom, de szerintem eléggé jó felkészülési időszakon vagyunk túl, és jól itt vagyunk a túron. Miközben a Camp Nou-t látjuk. Azt mondják néhány, hogy őrület, hogy ennyi kiegyás után versenyzel újra egy túron. Szerintem ez jó, az első nap egy csapatidőfutam, a második pedig egy kis idő, hogy belerázódj. Hogyha megnézzük, hogy mennyire kemény volt a túr, és mennyire lesz kemény az utolsó 10 nap, akkor ott a frissességet megőrizhetem. Nyilván kockázatos, de szeretük volna ezt is megnézni a jövő szempontjából. Ez volt a tökéletes módja annak, hogy felkészülünk a túra. Említetted a csapatidőfutamot, komoly remények, úgy érzem. Persze, természetesen erre koncentrálunk már egy ideje. Jó stratégiánk van, jó tervünk van, és abban reménykedünk, hogy jó eredményt tudunk elérni az első napon. A szakasz győzelem a célunk, de sok csapat mondja ezt már magáról. Meglátjuk, hogy alakul. Hallgassuk meg Tobias Foszt, hogy ő ugyanis értékelt, mégiscsak fantasztikusan ment a Netcompany-nál, a gondjai ellenére is, Várhegyi Benjamin kérdezte. Kérlek, pár szót mondj nekünk angolul is, nagyszerű teljesítménye volt ez a csapatnak, még úgy is, hogy megint jöttek balszerencsés pillanatok, például Vokrán defektje. Mennyire volt nehéz ezt az egészet így menedzselni, és mennyire tudtok megvalósítani azt, amit terveztetek? A terv az volt, hogy Josh, én és Egen és Kevint elvigye egészen az aljáig a kemény emelkedő miatt. Szerintem elég jó tempóban mentünk, nagyon jó munkát végeztünk, elképesztő pek, hogy Kevinnek jött a defektje, hogyha az tényleg defekt volt, az teljesen bal szerencse. Ahogyan mentünk hatan, amikor a ketten csak ott ültek, az meg is lenyűgöző volt, és szerintem csapatként egy nagyon jó munkát végeztünk, úgyhogy a végén próbáltuk a legjobbat Pippóval befejezni. Eléggé megfőttem a végére, de szerintem Pippónak még voltak jó lábai a hajrá, úgyhogy ez jól alakult.
10: Műsorunkból megtudhatták többek között, hogy Marokkó az első csapata 8 között a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát, illetve azt is, hogy Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es brit nagydíj időmérőjét, így ő indulhat majd az érről. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Berelmesét hallották. Viszont hallásra!
19: A sportvilágot hallották.
20: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
21: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alaptörvényét pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Ukrajna nagyra értékeli az Egyesült Államok támogatását, különösen most a háború idején, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij az amerikai függetlenség napja alkalmából írt üzenetében. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Amerika a 20. században olyan szövetségeket hozott létre, amelyek a világ jelentős részének békét és a szabad fejlődés lehetőségét biztosították. Közben Ukrajna és Oroszország között már a virradóra is folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, és az ukránok támadást indítottak a finn öböl egyik kikötője ellen is. Az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek. Rakéta találat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. London és Washington a jövőben is megvédik közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly király. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Teheránban megkezdődött Ali Khamenei ayatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. Már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén amerikai légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A megemlékezések csak nem egy héten át tartanak. A több városban tartott szertartásokon várhatóan milliók vesznek részt. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő német választásokon, a Sachsen-Anhaltban a felmérések szerint először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-24 fokot mérnek. A Dunántúl északi felén, a középső ország részben, valamint a Mátra és a Bükk térségében többnyire borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, hajnaltól azonban helyenként már kialakulhatnak futózáporok, elszórta a zivatarok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, délután 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 27 fokos. Kedves hallgatóink, 23 óra múlt, 5 perccel.
20: Műsorajánlat. Új világ.
2: Járai Judit köszönti a világ iránt érdeklődőket az Új világban. Ezúttal picit kevesebb szó esik majd az úgynevezett nagy politikáról, nemzetközi folyamatokról és hátterükről, és több Amerikáról, pontosabban az Egyesült Államok nagy ünnepéről. Boldog születésnapot, Amerika! Azért szó lesz fontos politikai döntésről is, nevezetesen Szerbiában, ahol az államfő Alekszandar Vučić bejelentette, hogy lemond, de mindenki biztos abban, és ő is ezt érzékelteti, hogy nem távozik a szerb politikából. Végül újabb járvány, az Ebola, amely azonban ezúttal nem világjárvány, csak Afrikában szedi áldozatai. Tartsanak hát velünk ezúttal is.
20: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
20: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
22: A magány néha a világ végére visz.
23: Meg szívesebben csak oldítanék.
22: Néha pedig egymás karjába. Amikor az élet összehoz két elveszett lelket.
24: Mert nem egy szlahieros zaj.
23: Hova mennék?
22: Minden megváltozhat.
24: Mi történt velem? Ki tette ezt?
25: Azt nem mondta, hogy belézugtál.
22: A Sors hét útja. Az első rész. Kedden 22 óra 30 perckor az M5 műsorán.
20: A Kossuth Rádió Csávolyon FM 96,7. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Válogatás a Rádiókabaré elmúlt évadának műsoraiból. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
27: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, az itt ülőket és a hallgatókat. Én a házigazdájuk Aradi Tibor vagyok. Hölgyeim és uraim, a megújult rádiókabaréba minden alkalommal egy sztárvendéget hívunk meg, akivel felelevenítünk néhány kalandosabb történetet a pályájából. Így lesz ez ma is, úgyhogy fogadják szeretettel Vida Pétert és mai sztárvendégünket, Fandl Ferencet.
28: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és téged is, Fagyi. Évtizedek óta dolgozol a Miskolci Nemzeti Színház társulatának oszlopos tagjaként, valóban szinte az egész drámairodalmat, végjátéktól a tragédiákon át mindent eljátszottál, de 20-valahány éve, amikor a városba kerültél, azért az nem volt egy egyszerű kaland.
29: Nem, való igaz, ez így van, de mindenekelőtt megjegyezem, nagyon jól esik ez a sztár vendég titulus, de hát akkor a sztár vagyok, hogy amikor jöttem be az ajtón, mondták, hogy jegyet azt ott kell majd venni. Igen, tehát, hogy a városba kerültem, az valóban nem volt egy egyszerű történet, mert én ugye Esztergomban születtem, az egy jóval kisebb város, mint Miskolc, aztán az Zalaegerszegen, Kecskeméten dolgoztam, azok már viszonylag nagyobb városok, de még mindig nem akkorát, mint Miskolc, már legalábbis egy kiterjedésben, és akkor megérkeztem, megkérdeztem a portást, hogy hova járnak itt a fiatalok szórakozni, 25 éves voltam akkor, elmondta, hogy az egyetemre, a Rockwell klubba, a Rockiba járnak, kérdeztem, merre van, nagyon egyszerű, kimész ott, lemész a villanyrendőrig, ezt máig nem értem, hogy miért így mondják, de villanyrendőrig, és akkor ott jobbra fordulsz, és ott jár a 12-es busz, mondtam, hogy nem megyek busszal, én kemény srác vagyok, én kisétálok, meg amúgy is meg akarom ismerni a várost, ahol élni fogok mostantól. Úgyhogy kérdeztem, milyen messze van, mondta olyan 3-4 kilométer, mondtam, az nem tűnik olyan soknak, nem is sok, hogyha jó irányba indul az ember, akkor valóban nem sok. Hát ugye én színész vagyok, Péter is, ő tudja, hogy nekünk ugye a jobbal-ballal ugye vannak problémáink, mert Mert ugye mi mindig a rendező szemszögéből látjuk, mikor azt mondja nekem, menjél jobbra, én automatikusan balra lépek, ugye, mert az neki jobbra. Hát én megérkeztem a megyei kórház elé, már akkor éreztem, hogy a lábaim nem akarják ezt. És szembe jött egy úr, mondtam, hogy elnézést kérek, hogy az egyetemre szeretnék eljutni. Azt mondta, tanuljon fiatalember, legyen szorgan. De nem úgy értem, mondom, hogy fizikailag szeretnék. Azt mondta, hogy erre? De igen. Mennyire van, milyen messze? Hát, hogyha erre megy, akkor a 40 ezer kilométer nagyjából, és még úszni is kell közben, mert hogy az ellenkező irányba van. És akkor mondta, hogy menjek át a másodtól, 12-es buszra, mondtam, nem ülök buszra. Azért sem, most a végig csinálom. Végig csináltam, mentem, gyalogoltam, a hidegsoron jártam már.
28: Csodálatos
29: a...
28: hely.
29: A hidegsorról tudni kell, hogy ott hogy mondjam, tehát a hidegsor neve magáért beszél, és megérkeztem nagy nehezen a Rockwell klubba. Most kettő dolog van, amit utálok, az a tömeg és a technózene. Ezt ott nagy dózisba adták, rengeteg ember, délutáni a 6-7 óra felé lehetett, és a harmadik, amit az előző kettőnél még jobban utálok, az a sör műanyag pohárban. Ott ez is elérkezett. Én félrevonultam oda, álltam, néztem a tömeget, mondtam, én ezt egyszerűen nem fogom tovább bírni, megiszom ezt a sört, aztán megyek, és láttam, hogy messziről egy fiú elkezd engem így nézni. Azt előre bocsátom, de lehet, hogy tudják is, hogy Borsodban, ha az embert nézik, az nem jó. Főleg, mikor úgy nézik, az meg nagyon nem jó. Ha még el is indul, az, hogy a... és hogy jött. Nem mondom, hogy biztos lépteken, de megérkezett oda hozzám, és azt mondta, hogy bocs, haver, megfognád a poharam, amíg pisilek. Na, persze. Elvettem tőle, gyászod, de figyelj, tartsd már kicsit lejjebb. Ott éreztem meg, hogy ez nem az én helyem. Áttörtem magam a tömegen, és mondom a pultos lánynak, hogy azonnal hívjál nekem egy taxit. Azt mondta, nem kell taxi, mert kilész az ajtón, elfordulsz jobbra, fölmész a lépcsőn, mész egy kicsit, lemész, és a főépület mellett ott van a taxiállomás. 3-4 óra múlva éreztem, hogy vagy a lány nincsen tisztában a távolság fogalmával, vagy megint rossz irányba mentem, de nagy nehezen megérkeztem, láttam egy táblát, ki van írva, taxi, állt is ott egy autó, beültem, úristen, de ezt mondom, ez órák közben hozzáteszem, mondom a taxisnak, hogy a Nemzeti Színházhoz vigye, Miskolci Nemzeti Színházhoz. Azt mondta, a taxis, az gyalog gyorsabb lesz, mert itt kiszállít, átmegy ezen a parkolón, és ott van szemben a színház. Átmentem a parkolón, megérkeztem a színházba, fölmentem a büfébe, hogy a negyedik emeleten van, de van lift. Fölmentem, kértem egy sört, ott ültem, és megjöttek a helyi kollégáim, ugye Sata, Molnár Sándor, Tamás, Masa Attila, Éder, Vera, a fiatalok, és mondta, hogy gyere, én vagyok az új hús, a friss, az új fiú. Elmegyünk bulizni, hát mondom, hogy a bán, arra várok egész nap, gyere, azt mondja, olyan helyre viszünk. Hívtak egy taxit, beütünk, az a jó, ebben a történetben nem kell befejeznem. Vajon hova vittek?
28: A Rockwell klubban, az egyetemvárosban.
29: Közben mondtam a taxisnak, hogy soha az életben én többet gyalog ebbe a városban, nem megyek sehova, az így is volt. Ennek köszönhető, hogy én a konkurens taxivállalatok között konszenzus teremtettem, ugyanis egy emberként kereste az összes miskolci taxitársaság a Trombita utcát.
28: Amit bemondtál, mint
29: szépen. Így van, beültem, és mondtam, hogy Trombita utca 2-4. Gyerekek, hol a Trombita utca? Nem tudom, mert erre van, arra van, nem tudom, mindenki kereste, de ez az én kecskeméti lakcímem volt. Tehát...
28: A szokás, igen. Nagy úr. Pont akkor szerződtél Miskolcra, amikor én elszerződtem a városból, és ugye, hogyha valahova új kollega érkezik, és a repertoáron lévő darabokat ugye tovább játssza a színház, akkor viszont úgynevezett beugrásokra kerül sor.
29: Így van, és én nekem volt szerencsém Vida Péter összes szerepét megörökölni utána. Én megérkeztem, sose fogom elfelejteni, ugye Hamlet volt az első darabom, Hamletben Horációt játszottam, Müller Péter Szijjámi rendezésében, és megérkeztem ugye Miskolcra, megtörtént az évadnyitó társulati ülés, de nekem Kecskeméten még voltak előadásaim, és egy hónap múlva volt az olvasó próbánk, hát én teljes nyugalommal elutaztam, ugye? Hazamentem apámékhoz Esztergomba, ott csörög a vezetékes telefonunk, apám mondja, hogy a Miskolci Színházból keresnek. Hát mondom, tessék, Müller Péter Szijjámi, azt mondja, nem vetted föl a szövegkönyvet. Hát mondom, Péter, hát hova vegyem még föl, hát egy hónap múlva ez az olvasó próba. Azt mondta, ha vasárnap előadás van. Mondtam, milyen előadás? Hát a szomorú vasárnap. Mondom, nekem mi közöm az a ború vasárnaphoz? Hát, hogy a Vida szerepé át kell venned, te nem nézel próba táblát? Hát, de mondom, nézek, de amikor na mindegy, hát visszautaztam Miskolcra. Na most tudni kell a darabot, három szereplős darab, ugye Seres Rezső életéről szól, a kupléi, Sanzonyai keresztül meséli el az életét, történetét, stb. És ugye váltott szerepotában játszott a Tyutyival, Ábrahám István művészül, hol a Péter volt a Seres Rezső és a Tyutyi a pincér, hol Tyutyi volt a Seres. Na most én egy olyan felvételt kaptam videokazettán, amin a Péter a Seres Rezsőt játszotta éppen. Ez 30 dal, 15 koreográfia, meg 50 oldal szöveg. És mondta, hogy én ezt nem nagyon tudom abszolválni vasárnapig, tehát nem vagyok benne biztos, abu sem vagyok egy énekes színész, de mondták, de miért? Hát ez biztos egy dal, de mondom, nem egy dal, ez rengeteg dal. És akkor rájöttek a tévedésre, mindegy, nagy neheze sikerült aztán beállnom, de ez egy rettenetesen rossz érzés volt.
28: Aztán a Mária evangéliuma is.
29: Igen, abban is, abban egy dala volt a Péternek, egy duett volt a Molnár Sándor Tamással, azt mondtam, hogy Vak meg egy süket koldus duettjei, megkaptam. Ott nem nagyon bíbelődtek a próbálással ugye a Jutocsa idejébe, kapta egy videókazettát, hogy akkor tessék megtanulni, én megtanultam gyönyörűen, majd aztán eljött a beúrás napja, én vártam a soromra, sétálgattam a takarásba, jobbra néztem, és egyszer csak ott állt mellettem a Vikidál Gyula.

0: Tehát, hogy ott nekem előbb be kell menni. A Dézsi Gabi volt aznap este a Jézus. Na most a dolog pikantériája az, hogy mi együtt öltöztünk, ugye? De a Gabinak elfelejtettek szólni, hogy nem a vida lesz. Én ott kúsztam, másztam, mint egy hülye, és amikor fölnézek Jézus arcába, és ezt látom.
1: Igen, mert a számonnal indul, hogy a hegyi beszéd, fölkapaszkodunk, lelöknek, és abból lesz majd igen, maga a szám.
0: És a végén ugye be kell ugrani a zenekari járókba, én életemben még egy gödörbe ennyire nem akartam beleugrani, mint akkor. De lement az is, aztán utána már nagy sikerrel játszottam kétszer.
1: Végezetül ugye a színészek bebeszélni szoktak, van ez a szakkifejezés, hogy előadás előtt bemelegítjük ugye a rágóizmokat, ugye a magánhangzókat, mással hangzókat, hát ezt hívják ugye bebeszélésnek. Te az elmúlt években, évtizedekben különböző költeményekkel, írásokkal beszéltél be, de volt egy időszak, amikor...
0: Abban az időszakban még, amiről Péter beszél, József Attila Mama című versével szoktam bemelegíteni. Hát a Mama ez egy kicsit másképp szól. József Attila Mama. Már egy hete. Csak. A mamára gondolok mindig, meg megállva. Nyikorgó kosárral ő lében ment a padlásra. Ment s erényen. Én meg ő szinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat a ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra. Csak ment. És te eregetett. Némán nem szidott. Nem is nézett. Én rám a ruhák fényesen suhogva kerintek, szálltak. A magosba nem nyafognék. De most már kés ő. Most látom, milyen óriás. Ő szürke. Haja lebben az égen. Kékítőt old az ég. Ben. Köszönöm.
1: Hölgyeim és uraim, Fandl Ferenc Fagyi.
2: Szabados Gábor mindig vicces apróságokkal lát el minket. 113. apróság bokrétáját előadja Bertalan Ági, Elek Ferenc és Vida Péter.
3: Két agresszív troll.
4: Borzasztó. Két agresszív troll zaklat állandóan a Facebookon.
1: Egyszerű a megoldás. Tiltsd le őket.
4: Nem lehet.
1: Miért ne lehetne?
4: Azért, mert az egyik az anyósom, a másik meg a feleségem. Ernő bácsi és Edit néni.
5: Editkém, szeretnék valamit mondani.
3: Mit szeretnél mondani?
5: Nem tudom.
3: Hogy nem tudod? Most mondtad, hogy szeretnél valamit mondani.
5: Igen, de nem jut eszembe, hogy mit szeretnék mondani. Elfelejte. De megvan! Azt szerettem volna mondani, hogy Editkém, szeretnék valamit mondani.
4: Fáj a feje.
1: Fáj a fejem.
3: Hol fáj?
1: Hol? Itt a nyakamon.
3: Összeházasodott a meteorológus és a szintén meteorológus menyasszonya.
4: Örök hőséget esküdtek.
1: Vettek egy szőlőt.
4: Mi újság veletek?
3: Semmi különös. Vettünk egy szőlőt.
4: Gratulálok, és merre van?
3: A Spice-ban.
4: Ernő bácsi és Edit néni.
3: Ernő, étteremben vagyunk. Ne rágd a körmöd. Nem illik. Nesze, itt egy körömolló. Feltűnés nélkül csináld.
5: A körömolló nem lesz jó.
3: Miért ne lenne?
5: Mert azt nem tudom rágni.
3: Ha nem jut eszébe egy szó,
1: Nemrég megtanított rá a feleségem, hogyha nem jut eszembe egy szó, például egy név, akkor mondjam magamban az ABC-t, és ha a megfelelő betűhöz érek, szinte biztos, hogy eszembe jut a keresett szó, illetve név. Te ismerted ezt a módszert?
4: Nem, nem ismertem, de nekem nem is válna be.
1: Miért?

0: mert nem tudom az ABC-t.
1: Valamilyen Béla.
2: Szia!
3: Szia!
0: Megismersz?
3: De persze, valamilyen Béla.
0: Nem Béla vagyok, hanem Károly.
3: Csak bemutatkoztam, én vagyok valamilyen Béla.
4: Mi történik egy labdarúgó mérkőzés előtt és után? Vegyünk egy példát, mondjuk a Vihar Némedi csapata játszik a Bayern Münchennel, abszolút leális. A riporter elkészíti a meccs előtti interjút a magyar csapat sztárjával, és megkérdezi, hogy mit vár a mérkőzésről. Ilyenkor jön a szokásos optimista válasz. Természetesen nagyon bízom a sikerünkben, nagyon bizakodóak vagyunk, és most végre megmutatjuk, hogy nem kell temetni a magyar focit. És ekkor jön a meglepő kérdés a riportertől. Lacikám, a stábnak rohannia kell egy másik helyszínre, kivételesen most vennénk fel veled a meccs utáni interjút is, ha nem baj, jó? Oké, jó. Akkor forog a kamera. Laci, mi a véleményed a mérkőzésről? Hát, nagyon szomorúak vagyunk a vereség miatt. Többit képzeljék hozzá. Móricz Tamás is valami hasonlót képzelte jelenetében, mégpedig, hogy mi hangzik el egy meccs előtt, a szünetben és a mérkőzés után. Akik előadják, Fandl Ferenc és Kaszás Gergő.
5: Az edző meccs előtt.
6: 4-3-3 felállásban játszunk. Rövid passzokkal és magasra tolt védőjátékkal lefocizzuk őket a pályáról.
5: Szünetben?
6: Figyeljetek, a második fél időben próbáljunk meg fele annyi gólt kapni, mint eddig.
5: Lefújás után.
6: Hogy mi ez a tűz? Csak az edzői oklevelemet meg a szerződésemet gyújtottam fel.
5: A labdaszedő meccs előtt.
6: Adnátok autogramot a pólómra?
5: Szünetben.
6: Szaladgáljon ezeknek a hóhér.
5: Lefújás után.
6: Remélem a mosás kiszedi a pólóból az írást. A csapat szponzora meccs előtt.
5: Egy arany bánya ez a csapat. Minden pénzt megérnek.
6: Lefújás után.
7: Ennyi pénzért egy dél-amerikai lajhármentő programot is támogathattam volna.
5: Az erőléti edző meccs előtt.
6: Ezek a srácok oxigén palack nélkül felfutnának a Monteverestre.
5: Lefújás után.
6: Baranyai, jól láttam, hogy maga tényleg nekifutott a szabadrúgásnak és félúton megállt pihenni. A mozgóárus meccs előtt.
8: Itt a Szotyi, a győztes Szotyi.
6: Szünetben.
8: A Seduxent Axanax ott tessék.
6: És lefújás után.
8: Na itt jön a csapatbusz. Folyamikavicsot, féltéglát tessék.
5: A csapatkapitány meccs előtt.
6: A klubért, a csapatért, hajrá! Tömjük ki őket!
5: Szünetben.
6: Egy becsületgólt azért megpróbálunk összehozni.
5: Lefújás után.
6: Mit szólnátok egy csoportos harakirihez?
5: A csapat idegen légiósa meccs előtt.
6: Érteni, én rugni sok gól.
5: Szünetben.
6: Honnan tud néző, hogy én anyám lenni durva?
5: Lefújás után.
6: Mit jelent szó menekülj?
5: A tűzoltó meccs előtt.
6: Majd halálra fogjuk unni magunkat.
5: Szünetben.
6: Milyen mókás volt a csapat kabala figurája, hogy szaladgált itt, mert felgyújtották a szurkolók.
5: Lefújás után.
6: Te Karesz, melyik helyszíni jegyzőkönyv nyomtatványt kell kitöltenünk porig égett stadion esetén? A vezérszurkoló meccs előtt.
9: Istenek vagytok!
6: Szünetben.
9: Csak most segíts, Istenem!
6: Lefújás után.
9: Hát ez meg mi az Isten volt?
4: Állítólag van olyan egészségügyi intézmény az országban, ahol annyira kisadag a kórházi koszt, hogy a napokban az egyik beteg egy faliképből kiette a csendéletet. Persze az egészségügyben nem csak az egyik oldalon vannak problémák, hanem bizonyos betegek is megérik a pénzüket, mint például Varga Ferenc József jelenetében is, melynek címe Orvosnál, akik pedig előadják Varga Ferenc József és a Radi Tibor.
10: Doktor úr, nem érzem jól magam.
4: Értem, mi baja?
10: Az egy város, de hogy jön az ide?
4: Nézze, itt még nagyon sokan várnak. Nem tudom, látta, mennyien vannak odakint?
10: Láttam, mind velem jöttek.
4: Jöttem. Mi a panasz?
10: Hát amikor valaki nyavajok, hogy ez nem jó, meg az nem jó, ezt hívják panasz.
4: Az ön panasz, ami?
10: Az enyém? Hát, hogy hónap nem tudok bemenni dolgozni.
4: Ennyire rosszul van?
10: Nem, kirúgtak. Nem tud valami munka?
4: Nem, nem.
10: Megnyugodtam.
4: Akkor ön nem beteg?
10: Még nem vagyok beteg, de majd leszek, meg fáradt is.
4: Hogy?
10: Kinn a nővérke mondta, hogy én leszek a következő beteg, fáradjak be.
4: Fáj valamilyen?
10: A nővérkének fogalmam nincsen, nem mondta, én nem kérdeztem.
4: Önnek van-e fájdalma?
10: Nekem nincsen, de ha maga ingerlékeny, akkor lesz hamar.
4: Komolyan, nem tudom, miben tudnék önnek segíteni.
10: Leszakadt a könyves szekrényem.
4: És?
10: Polcleválásom van.
4: Értse meg, nekem erre nincs időm, én egy házi orvos vagyok. Aga azt mondta, rosszul érzi magát, de szerintem semmi baja.
10: De doktor, engem majd megöl a stressz.
4: A stressz?
10: Igen, a munkahelyi stressz.
4: Hát az előbb mondta, hogy elbocsájtották.
10: De nekem van egy mellékállásom.
4: És pedig?
10: Erotikus női felsők ügyeit intézem.
4: Miket hordít össze?
10: Top menedzser vagyok.
4: Felírjak valamit?
10: Hát, ha el fogja felejteni, jobban teszi, ha fölírja. Én nem tudom, mi az, de én is úgy szoktam csinálni.
4: Úgy értem, gyógyszert, kére tablettát.
10: Azt arulok én is, nem kell az nekem.
4: Van a családban gyógyszerérzékenység?
10: Van, egyszer rákiabáltam egy kalmopirére, aztán nagyon magára vettem. A nospánk az meg hiperérzékeny, még verekszik is.
4: Hát, hogy elnézem maga, nem sűrű jár orvoshoz.
10: Nem nagyon, legutoljára csak a feleségemet kellett orvoshoz vinni, kicsit átnézték.
4: Milyen orvoshoz ment a feleségével?
10: Először a szemészetre, aztán meg a lábászatra.
4: És mit vizsgáltak meg nála?
10: Hát a nézését meg a járást.
4: Tehát az ortopédiára vitte.
10: Orrának semmi baja nem volt, ami fő nem idegesített.
4: Na, ha már itt tartunk, szenved-e valamilyen idegrendszeri betegségben?
10: Mi van?
4: Van-e baj az idegeivel?
10: Semmi baj, mi lenne az idegeim? Adjon már engemet békén, na.
4: Hogy alszik?
10: Hogy lefekszem a párnára, leújom a szememet, azt akkor mondom, hogy hork pitypi, mert néha azt álmodom, hogy nem tudok elaludni, azt akkor mindig fölébredek.
4: Milyen a szexuális életük?
10: Hát az enyém kiváló, az asszonyét nem tudom.
4: Úgy, de ezek szerint nem jó a házastársi viszonyuk.
10: Na jó, megvagyunk. Végül is jó kijövünk, csak bemenni nem tudok vele sehova se.
4: Mi a legnagyobb baj a feleségével?
10: Tapintatlan.
4: Értem.
10: Évek óta nem nyúlt hozzá senki. Nem tapintottak.
4: Nézze, szerintem valami nagyon komoly betegsége van, csak én nem tudom megállapítani, hogy mi.
10: Hát tessék engem beutalni.
4: Hová?
10: A papográfiára.
4: Micsodára?
10: A papográfiára, gondolom ott van a mammográfia mellett. Kell, hogy legyen, ha kell, hogy legyen, ha nem mondjam ma, hogy olyan nincs.
4: Jó, elég, elküldöm MR vizsgálatra.
10: Mire?
4: MR-re.
10: De én amarra lakom.
4: Na jó, nézze, nekem erre nincs időm. Menjen haza, és hogyha rosszul lesz, akkor jöjjön majd vissza.
10: Jó, akkor ma jövő héten szerdán rosszul leszek, és meglátogatom a drága doktor.
4: Jó, jövő héten szerdán jöhet, jól van.
10: Jó, akkor kevesebben lesznek?
4: Abszolút, zárva lesz a rendelő.
10: Viszontlátás. Mindig meg kell újulni, azt mondják nekem, úgyhogy én is megpróbáltam most megújulni. A műsoromban belevettem az autóhangutánzást. Egyelőre csak a parkolóautók hangját tudom utánozni. Remélem nem rontom el ezzel Lorán Barnabás Trabarna piacát. Lehet, hogy igen, de hát kapitalizmus van, hagy romoljon egy kicsit neki a piacát. Trabarna meg úgyis inkább stand-up-ol. Újabban érkezik Lorán Barnabás.
2: Köszönöm szépen. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Hát annyi, hogy bocsánat, csak ez a telefon nem tudom hova tenni, mert nekem van egy ilyen problémám vele, hogy hülye telefon, hogy ez nagy. Nem lehet hova, nem tudom, mert a férfi társaimnak okoz ez fő problémát, mert berakjuk ebbe a zsebünkbe, a rádióhallgatók kedvéért mondom, a farmerem bal zsebébe rakom be, és hát ez így... Ugye, nyom, rosszul áll. De hogyha így rakom be, akkor még nincs gond, de ha lépek négyet, akkor a rádió hallgatók kedvére mondom, anatómiailag rendkívül rossz irányba fordul el a telefon. És ebből addig nincsen probléma, amíg hirtelen váratlanul le nem ül az ember. Egy megbeszélésre siettem, és hát elkéstem. Leültem egy csinos csaj mellé, és a telefon már anatómiailag viszonylag rossz helyen volt, és ahogy leültem, így... Ott szúrt meg, ahol az ember nem akarja, hogy megszúrja, és így... Ilyenkor torzul az ember hangja, és miután ez egy olyan folyamat, hogy erre mi egy életen át emlékezni fogunk, mert annyira fáj, elindul a bevésődés, hosszú, fájdalmas folyamat, amikor úgy vagyunk, hogy használjál meg az... Ott ülök a csaj mellett, hogy megkérdezik, mi van, mit csinálsz?
11: Tudod nekem...
2: Mutatok a nadrágom bal részére, ahol a telefon anatómiailag nagyon rossz helyen áll, érintkezve avval a testi szemmel, mert nem akarom, hogy érintkezzen olyan erővel.
11: Tudod nekem, túl nagy az izém. Ebbe a szűk gatyába akár jobbra, akár balra teszem. Nyom, mint a rosszabb. Egyszer volt, hogy hátra tettem a farzsebembe. Nem mertem ráülni, féltem, hogy elgörbül.
2: Mit csinálsz te az a nagy...
11: Tudod, most akarom lecserélni egy kisebbre.
2: Kisebbre?
11: Igen, nekem egy a lényeg. Egy napig bírja.
2: Mit csinálsz vele te egy napig?
11: Leginkább játszom.
2: Tehát... Nehéz ezt a telefont hova tenni, mert nagy nekem meg a zsebem kicsi, nem tudom, mert nem akarok következtetéseket levonni, de olyan élményem volt, ez kb. Tavasszal történt meg, én Bessenyei Péter rajongó vagyok. Bessenyei Péterrel nem lehet csak úgy találkozni. Jó, Moszkva téren már láttam, de most kimegy oda Bessenyei Péterhez, de találkoztam vele egy benzinkúton, megvette a kis szendvicsét, az újsága, de elegáns, finom, repülőmű és világbajnokunk ott állt, én meg így, ha. Megfagytam, mint a buta telefonom programja, így anya, Péter. Orosz Gyuriékkal voltam, és a Gyuri így mondja, na ott a szerelmed, menjél, kérje autogramot, nem áll, nem áll. Oda mentem, jó napot kívánok, nem lehetne egy, hogy szelfit, és egy autogrammal gondolkodnék. És akkor, hogy felfordult Bessenyei Péter, természetesen elővette egy kártyát, kitöltöttem, lefotózkodtunk kétszer, háromszor, amennyiszer csak lehetett, elköszöntünk, kiment. Én ott voltam, nézem a papírt. Majd bejön egy külföldön dolgozó, azt hiszem írországi srác. Meg, szavarod, hogy kerülsz ide? Hát mondom, megyek fellépni, most találkoztam Bessenyei Péterrel. Csinálunk egy szelfit? Persze, lelőttük a szelfit, közben egy német csoport ott volt mellettünk egy ilyen asztalnál. Azok meg így nézték, hogy ki lehet ez az ember, aki lefotózkozott avval az emberen, és már olyan híres lett, hogy bejött egy vadidegen, és már vele is lefényképezkedett. Szóval Bessenyei Péterre, ha fotózkodunk, akkor abszolút meghíresülünk. A másik meg az, hogy mondjam, tehát szeretek pecázni, de nem tudok. Nem tudom, van ebben valaki így rajtam kívül. Ez egy nagyon jó szórakozás, és nekem van egy ilyen vonzódás a pecázni, és a barátaim meg tudnak pecázni, elmentünk pecázni, de azt hiszem, a pecásan ott csak ennyit szokassanak, hát aztán ez van. Semmi ott olyan terror vagy, éjszakorra hozzá képes egy liberális társadalom, figyelj. Ott ülök így a stége, na, figyelj, már nyithatjuk, és kusolja. Nem ennek a halak? Vedd fel a terepszínű ruhát. Mondom, hova? Ott ültünk terepszínűbe. 28 fok volt este. Nem ihattam sört. Megcsináld meg a horgot. Húzzál a kukacot. Kukacot? Én a horogra? Hogy? Mert akkor áthúzod. Hát mondom, én biztos, hogy nem fogok kukacot húzni, mert mit tudom, ilyen hagyjál. Elővettem a kekszes dobozt. Hát mondom, ha nincsen, itt alakul legyen étel. De ez egy régi keksz volt. Már ilyen por volt benne. Hát mondom, akkor régi a keksz, beletúrok. És ahogy új begyen hozzáértem, abban a 50 kukac így... Előbukott belőlem, így bedobtam a vízbe. Elővettek egy másikat, horogra tegyél föl egyet, meg egy kukoricát. Mondom, és hogy? Uniós elvárás szerint, hogy én ilyet még nem csináltam, hát szegény kukacnak ez a sorsa. Én a száján be, a fenekén ki. Egy kukorica, egy ilyen 37 centis gyroszt csináltam a halnak. Bedobtuk, és 2 óráig mondom, figyelj már, Gerga, jó Isten áldjon meg, ezek már 4000 lájkkel előttünk vannak. Itt már mindenki iszik. Menjünk már, egy sört ígyunk meg, vagy valami. Jó, akkor átteszem a kapás jelzőt. Tessék, volt ilyen, mi meg itt ülünk, 2 órája. Fölmentünk, patintottuk a sört, egyszer csak, hogy pirigy, jelzett, hogy van kapás. És ezzel a pillanattal az én giroszomat botostul egy hal, pum, evitte. Majd mondta a Gergely, 100 000 volt a bot. Te botod, menjünk utána, hajóval. Mondom, figyelj, hajnali 2 van. Árad a Duna. Én nem nagyon, ott a motorcsónak. Nincs is lámpánk. Van fejlámpa, ahogy villog, majd úgy nyitjuk ki a szemünket, és akkor nem lesz gond. Ott ülünk a motorcsónak, hogy hrr, hrr, hrr, hrr. Hajnali 3-kor. A botom már az baján volt. Hó! 4 centi után azt mondja a motorcsónak, de kim voltunk már az ártérbe. Hó! Aztán már nem volt pitpalagy, csak egy bácsi így áll kint. Evező, hülye gyerek! Nincs evező, mivel evezek? A motorral, hülye gyerek! Tehát nehéz a mi életünk, nehéz a... De én nem csodálkozom semmi. Például ott vannak a munkahelyek. Nekem a legutolsó munkahelyemről engem kirúgtak. Egy hely volt, ahol kirúgtak, de úgy volt, hogy volt Eliza. Ő volt a titkárnő, aki mellbe erős, agyba szűk, és... Szia, Barna, be kéne jönni az irodába. Itt ülök tőled 2 centire. Nem? Figyelj, be kéne jönni, Kacsi főnök beszélni akar veled. És mit szeretne Kacsi? Szerintem nem tudom, de ki fog rúgni. Hát mondom, mehetem Károly főnök közös, vannak ezek a genyók, akik még 30 napot le kell dolgozzál. Most, hogy a 30 napot még ott tartanak egy cégnél. És ki vagy fizetve. És mentelmi jogod van. Hát akkor a király vagy, nem? Tehát akkor bármit szabad. És jön így Kacsi főnök ide a Lacikához, hogy megfogta a drága Mercedes kocsit, de puf, leadta azt a mosás, kereket fújt föl, külső, belső, taxi, van rá, fél órád. Én meg mondom, figyelj, Lacik, ezt én intézem. És még hozzátette Lacikának, kiskapucsinó laktózmentes tejjel. Bevittem neki a kiskapucsinót laktózos tejjel, én elmentem a Mercivel, automosóba kellett átküldeni, de ilyen újnyira lehagytam az ablakot, meg a tetőablakot egy kicsit, hogy érezze a szeretetet. Ő nem záródott be, hát szoftver hiba, mit hibáz az autó? És utána úgy van, hogy a cég előtt egy kicsit balra, a negyedik parkoló, egy rokkant parkoló, én oda ferdén beálltam. Majd a köztereseket felhívtam, hogy paraszt ide állt, Kacsi főnök mondta, hogy ez nem jó vicc, de csörögött a telefon, és hogy a negyedik csörgése nem veszi föl senki, akkor ez így szétdobta az irodába. És a Kacsi főnök felesége volt Erika. Szia, Barna, Erika vagyok. Te, Karcsi, bent van? Szia, Erika. Karcsi, 2 hete nincs itt. A titkárnővel elmentek valami megbeszélés konferencián vannak. Tehát azt mondta, hogy csak hazajár, de idebe most nem tud jönni. Az autóját is itt hagyta. Csak annyit hallottam, mikor Erika letette a telefon, hogy az a rohadt rib! Köszönöm szépen a figyelmet.
4: Életem egyik legmeglepőbb mondata az volt, amikor a hangos beszédő a következőt közölte a strandolókkal. Figyelem, figyelem, a gyermekmedence mellett találtunk egy mobiltelefont és egy pénztárcát. Köszönjük! Dr. Horváth Tibor Nyári Emlékek című jelenete is a strandra kalauzol el minket, akik előadják Major Melinda és Kaszás Gergő.
12: Reggel 8 óra. Kinyit a strand.
13: Egy fogorvos a strand pénztárához rendeli egy hisztis páciensét. Itt végre nyugodtan ki tudja húzni a fogát, mert a betegnek a belépődíjaktól tátva marad a szája. Kicsit odébb úszógumi bérelhető, bár a vendégek többségének már van sajátja.
12: Egy anya érkezik, 7 apró gyerekkel. Látszik a bőrén, hogy nincs ideje napozni. Ő hófehérke.
13: Megjönnek a Pál utcai fiúk. A víz egyeseknek bokáig, másoknak nemecsekig ér. A fagylaltosnál nagy a választék. Vanília, stracciatella, szalmonella.
12: A büfén felirat. Frissen csapolt sörhas kapható.
13: Egy strandoló reklamál. Miért tett a lángosomra újságpapírt?
12: Nem önkért sajtós tejfölöset?
13: Egy pocakos férfi szégyenlősen takargatja az ágyékát. Leesett róla a túlméretes fürdőnadrág. Nagy a derültség, csupasz pisztoly.
12: Dél van. 2 egyetemista pokrócokkal takarja le az indexét. Ugyanis ilyenkor a legveszélyesebb az UV. Hangos bemondó. Figyelem, figyelem! Találtunk egy pénzzel teli pénztárcát. Kérjük, hogy a tulajdonosok érkezési sorrendben várakozzanak a pénztárnál.
13: Elérkezik a záróra. Az utolsó vendéget, egy szénné égett napimádót most seprik le a pokrócáról.
12: Sajnos már lekéste az utolsó buszt is.
13: Se baj, majd hazafújja az esti szél.
4: Következő fellépő művészünket én konferálhattam be, amikor évekkel ezelőtt életében először lépett a Rádió Kabaré színpadára. Akkor még egy fiatal, ismeretlen humorista volt, ki gondolta volna, hogy eltelik 15 év, és ugyanolyan ismeretlen marad. Fogadják szeretettel a még mindig fiatal és tehetséges Fülöp Viktort!
14: Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Mi inkább hosszú hétvégékre szoktunk elmenni a családdal, nem szeretjük a hosszú nyaralásokat. Pünköskor el szerettem volna vinni őket, csak hát közben jött egy kis baleset, a feleségem rosszul lépett a lépcsőn, eltört a lába, csavarozták, műtötték, fekvőgés, stb. De már volt egy foglalásunk egy Mátrai Wellness Hotelben, és hát felhívtam, hogy elnézést, de hát nagyon sajnáljuk, nem tudunk elmenni, mert a feleségem ez is ez történt. Azt mondták, hogy sajnos ezt már nem lehet lemondani, ezt a foglalást, csak előtte 3 héttel. Mondom, hát ez a nem, akkor is sajnos ki kell fizetni a teljes összeget. Mondom, azt szeretnénk, hogy másik időpontra esetleg át lehet-e tenni ezt a foglalást. Azt mondták, természetesen semmi akadály, mondom, akkor legyen szíves november 18-ára tegyék át. Sikerült áttenni? Igen, sikerült. Mondom, akkor le is szeretném mondani azonnal. Érdekes egyébként, nekem van egy ismeretlen szám, már évek óta üzengetünk egymásnak SMS-ben, hogy boldog békés ünnepeket, ez megy húsvét, pünköst, karácsonykor, és az évek óta megy, és ma olyan ciki megkérdezni, és sok év után, hogy amúgy meg ki vagy te? Úgyhogy gondoltam, hogy karácsonykor kiugrasztom a nyulat a bokorból, és ráírtam, hogy képzeld, a Ferit meg bevitték a kórházba. Erre visszaírt, hogy tudom, mert a Laci mondta. Egyébként független attól, hogy mi 2 napra vagy 3 napra megyünk el valahova nyaralni, vagy hétvégére, nekünk mindig pont annyi cuccunk van, amekkora a kocsink. Ha csukló sikaroszunk lenne, akkor azt is teletömni a feleségem. Egyébként kétféle család van, van, aki pakolás közben veszik össze egymással, mi azok vagyunk. Amikor én gyerek voltam, mi útközben vesztünk össze egymással, mondjuk nem tudom, hogy 2 hétre hogy tudtunk elmenni egy Trabanttal a Balatonra nyaralni, úgyhogy már előre fel volt fújva az úszógumi, kumimatrac, minden. És a Trabant belsejében volt, mint egy ilyen pótlékzsák. Mondjuk ott az első percben mindenki összeveszett mindenkivel keresztbe, kasba. Mondjuk amikor megláttuk a Balatont, anyukám békülni szeretett volna, megszólalt a békülés hangján, apukámnak annyit mondott, jaj, Lajos, olyan benzinszag van. Apám annyit mondott, ha krumplival menne, krumpliszag lenne. A végére azért mindig sikerült kivékülnünk, és azt is észrevettem, ez mondjuk nem változott, hogy régen is, és most is, hogyha nyaralni mentünk, akkor mindig kellett venni új ruhákat. Nem tudom, ennek mi értelme van. Kell új papucs, kell új fecske, minden új kell. Pont ismeretlen emberekhez megyünk, de azért mutassuk meg, hogy nekünk új van. Hát én tanár vagyok, és vannak a nyílt órák. A nyílt órák azt jelentik, hogy a leendő 9-esek jönnek a szüleikkel, és nézik, hogy hogy működök ott az osztályteremben a meglévő diákjaimmal. Nem szeretem ezt, mert az olyan, amikor vendégségbe jönnek hozzánk, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, nem sikerül. És én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább kérdezzenek meg felső B-folyamosok szüleit, hogy milyen az iskola, milyen egyéb programok vannak, az alapján hozzanak döntést. Hogyha nekem olajat kell cserélni a kocsimban, én nem úgy választok autószerelőt, hogy elmegyek ezt, hogy elnézést, de beülnék ma Önhöz. Megnézem, hogy hogy muzsikál. Vagy éttermet se úgy választok, hogy bemegyek a konyhába, hogy bucolnak krumplit. Nézzük csak, meg nem jó bucolnak, nem. Egyébként én olyan 5 féle diáktípus szoktam megkülönböztetni a tanteremben. Van az első, a lelkes, a buzgó, a legidegesítőbb, aki már óra előtt odajön. Elnézést, talán azt szeretném kérdezni, hogy a nettó jelenértéket, azt mikor veszük, azt ma veszük, mert ez engem annyira érdekel a nettó jelenérték. Hogyha vettük a nettó jelenértéket, akkor én felálltok a nettó jelenértékből, tanáról. Meg még azt szeretném kérdezni, hogy a tanárnak mi a véleményet annak erről a vámpolitikájáról, mert ez engem annyira érdekel, hogy én apukámmal annyit szoktam erről beszélgetni, meg azt szeretném kérdezni, hogy tanáról amúgy milyen ilyen gazdasági szakkönyveket szokott olvasni. Hagyjál már engem békén. Hát ha megbeszélted a bukáddal, akkor az meg van beszélve. Vagy hív fel Trumpot, azt kérdezd meg tőle. De nekem nem mondd el, hogy mit mondott, jó? Engem nem érdekel. Vannak az időhúzók, a leendő szélszesek. Tanárul azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy most írunk dolgozott, csak azt szeretném kérdezni tanárul, hogyha véletlenül nem úgy sikerülne, ahogy terveztem, hogy akkor lesz a javító, és azt szeretném kérdezni tanárul, hogyha véletlenül a javító az rosszabbul sikerülni, mint az eredeti, akkor melyiket írja be tanárul, meg azt szeretném kérdezni, hogy amúgy most az ablaktól fog kezdődni az átcsoport, mert amúgy mindig onnan szokott kezdeni az átcsoport, meg azt szeretném kérdezni tanárul, hogyha így felteszem a kezem tanárulnál, van esetleg pótszámológép, mert amúgy van nám számológép, csak anyám vett bele elemet, azt, hogyha véletlenül lemerülne, nem azért, mert szerintem nem fog lemerülni, csak... van a fogoly.
15: Minek kell nekem itt ülni, mazsa? Mi szükségem lesz nekem erre? Ha ennyire tudod, akkor miért nem csinálod? Ki nem tudja, azt tanítja. Belső kamatlá. Apámnak eladtam a 20 éves golfját, a senki nem kérdezte, hogy belső kamatlá.
14: Vannak a filozófusok. Ők csak ülnek, nem zavarnak senkit, néznek. De látszik, hogy hozzájuk nem jutunk be. Ők csak néznek, kezük a pad alatt, néznek. Valamire el vannak foglalva, de nem akarod őket megzavarni. Na, nekik feladatok van, nekik küldetésük van. És oda megyek óra végén, mi újság van, Károly, mi történt? Hát képzelj el, tanár úr, hogy vettem a papírírószerben egy vonalzót, és azt mondták, hogy törhetetlen, de csak sikerült eltörni. És a végére hagytam, akiket én legjobban kedvelek, akiket legjobban tisztelek, aki minden elismerésem, akik előbe se jönnek. Úgy vannak alá, hogy van még igazolatlan, meg Fülöp hát, ha nem ír be. És én nem csak más gyerekévélen sajátjaim, és nagyon szívesen foglalkozom, és nagyon sok podcastet meghallgatok mostanában ilyen gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy mik a legújabb trendek, és ha tehetem, akkor elmegyek személyesen, és meghallgatok ilyeneket. Legutóbb egy pszichológus előadásán voltam, és azt mondta, hogy nagyon hatékony módszer a gyerekhiszti kezelésére, hogyha gyerek hisztizik, akkor megállunk mellette, és 100-ból elkezdünk visszafelé számolni 7-esével fejben. Elmentem a kislányommal hipermarketbe. Apa, szeretnék egy babát. Jó kislányom, menjél, válasz egyet. Már a pénztárnál. Apa, hogy mégis a szőkét szeretném. Kislányom, menj, akkor cserélt ki. Hát apa, mégis a barnát. Hát akkor cserélt ki. Apa, nem tudok dönteni. Vegyük már meg mind a kettőt. Nem, kislányom, én szőke voltam. Anyád barna, te barna vagy, válasz. Nem, apa, én mind a kettőt meg szeretném venni. Jó. 193. Hű, mondom. Hozzad mind a kettőt, inkább. Hazamegyek, mondom a feleségemnek, hogy te figyelj, már nem normális ez a pszichológus. Ha jó, hogy azt nem mondja, hogy köbdököt vonjak. Miért nem lehet 10-esével, vagy 5-esével visszafelé számolni? Ha miért? Ha mondom, hogy miért? Hát 100, 93, 87. Szerintem én matek órára lehet, hogy neked is érdemes lenne bejönnöd. Köszönöm szépen.
10: Miért kell nekünk profi űrhajós? Ott vannak a politikusok, súlytalanok, az is, amit mondanak, hozzá vannak szokva, hogy körülveszi őket a sötétség. Kilőhetnénk az űrbe celebeket is, és végre megbizonyosodhatnánk afelől, hogy a Földön kívül nincs értelmes élet. De hát itt van Kapu Tibor, aki olyan népszerű lett, hogy telefon neveztek el róla. És ennek a telefonnak bizony van egy üzenetrögzítője, és Kapu Tibor üzenetrögzítőjét megszerezte Móricz Tamás, akik a rajta levő hívásokat tolmácsolják, Aradi Tibor, Bach Szilvia és Varga Ferenc József.
16: Szia, Sorbert Noli vagyok. Jön ki a új termékem, a szárított mohával töltött lapulevélgolyók. Lehetnél a reklámarca. Küzdjünk együtt a túlsúlytalanságért.
17: A Didi állít. Szávú, Pakó vagyok. Föl volt a úrbe, a úrhajóval. Ja, tudod, mi hiányzik nekem Afrikából? Biztos sok ilyet láttál ott fent. Szóval mesélsz nekem a fekete lyukakról?
18: Szia, szerelmem! Mikor megkérted a kezem, azt mondtad, lehozod nekem a csillagokat. Hol vannak?
10: Karácsony Gergely vagyok. A főváros úgy döntött, hogy elismerésként elnevezünk önről egy metróállomást, mivel a kassa üres, ezért a kék metró vonalán a város szót fogjuk leszedni a városkapu állomásról.
19: K-
4: Kövér László vagyok, gratulálok, és hatalmas öröm, hogy ott fent földkörüli pályára állíthatta azt a mini űrkapszulát, melyben elhelyeztük a hazánkat szimbolizáló kavicsot a Veleckei hágóból, pár cseppet a Dunából és a Tiszából, egy bűvös kockát és a levágott bajszomat.
19: Farkas Berci, szevasz! Bravo, barátom, bár úgy már könnyű volt, hogy előtte megmutattam, hogy hogy kell ezt csinálni.
18: Tibikém, kisfiam, hát lenhagytad a töltött káposztát, amit csomagoltam neked. Beszélek Houstonnal, hogy tudják utánat küldeni, és ha kimész űrsétára, öltöz melegen, nehogy megfázzál nekem, puszi lanya.
19: Jó napot, Lázár János beszél. Tisztelt kapúr, örülök a sikerének, de ezt a földkörüli luxizást be kellene fejezni.
4: Azon gondolkoztam, hogyha eljönne az a nap, amikor a világ egyetlen állatkertjében sem születne kisoroszlán, vagy esetleg medve, bocs, akkor elmaradna az esti híradó? Mert ugye a sok erőszakot mindig azzal próbálják kompenzálni a szerkesztők a híradó végén. A Magsa híradó végére nem kell cukiság hír, mert abban olyan kevés az erőszak, mint kínai kajában a természetes anyag. Következik a Magsa híradó és annak három szerzője és előadója, Magsa Zoltán, Varga Ferenc József és Aradi Tibor.
20: Köszöntjük hallgatóinkat!
4: Mint most arra kiderült, magyar gyártmányú volt az ókori egyiptomi uralkodók koporsója, ezért hívták szarkofágnak.
20: Részletes jelentéseink. Véletlenül élve temettek el egy veterán tengeralattjáró kapitányt az Egyesült Államokban. A hibára akkor derült fény, amikor a koporsó elföldelését követően nem sokkal egy periszkóp emelkedett ki a sírhangból.
21: Baleset történt a Nemzeti Bankban, amikor egy dolgozó kamatvágáskor véletlenül odatette az ujját.
20: Magyar házi orvos küldöttség tanulmányozza a 106 éves Karmazsin Rozi nénit Újfalun, mert ezt a modellt az orvos egyetemen már rég nem tanítják. Az amerikai űrkutatási hivatal bejelentette, hatalmas tárgy közeledik a Föld felé, melynek pályája metszi a Jupiterét, fényessége változó, méretei megdöbbentőek. Arra az esetre, ha a tárgyat idegen civilizáció képviselői irányítanák és leszállnának bolygónkon, a pézsmatülöki Everybody utcai óvoda a virtuális nyuszi csoportja kedves kis műsorral készült. Kapcsoljuk a helyszínt, ahol épp a főpróba zajlik.
22: 1, 2, 3, és... Köszöntünk! Hát benneteket, drága űrhajósok, azt, hogy egyszer megérkeztek, megírták a jósok. Űrhajótok olyan fényes, hogy az szinte éget, hátunk mögött minden birka együttemre béget.
23: A mi falunkat Kolos Lajos bácsi alapította, utána őt egy traktor hamar kilapította.
24: Mi vagyunk a kisfiúk, azok meg a lányok, némelyikük olyan csúnya, hogy én attól rosszul leszek.
23: Jaj, de jó, hogy eljött végre az idegen értelem, mert itt lassan nyoma sincs, már pedig ez egy lételem.
21: Egy idevágó hír. Elmeszakértő vizsgálja a 35 éves P. Károly budapesti lakost, miután egy kínai vendéglőben összegyűjtötte a mesztelen csigákat és felöltöztette őket.
20: A kőgazdag fiatalok után új reality show indul egy kereskedelmi csatornán, Fulcsöves Nyuggerek címmel. A készülő sorozat egyik sztárjával, Survivor Edittel beszélgettünk a kamerapróbán.
4: Magától jelentkezett?
23: Nem, Makó választotta ki a műsorba, amikor egy 800 forintos kínai karórát villantottam a buszon.
4: Bankszámlája van?
23: Van, azért nem futja semmire. Oda megy a nyugdíjam, a bank leszedi a kezelési költséget, a számlavezetési díjat, az ajtókinyitási díjat, a gomnyomási díjat, a köszönési illetéket, meg ugye a bankszámla nyitási díjat is.
4: De a nyitási díja legtöbb banknál 0 forint.
23: Nekem is ennyi volt, de hát én azt csak részletre tudtam megengedni magamnak.
4: Ha netalántán ön lesz a győztese ennek a show-nak, mit kezd a nyereménnyel?
23: Hát azt mondták, kijön belőle, húzd a parizer meg egy kis élesztő tejföl, úgyhogy nagy bulit csapok, az biztos.
20: Nagy sikerű harangöntő versenyt rendeztek Érbivajon, melyet Nyomot Géza helyi lakos fölényesen nyert meg. A verseny után módszeréről elárulta, hogy ő nem csalogatja a harangot, csak elbújik a lyuk mellett és megvárja, míg magától kijön levegőjén. Akkor nyakon önti és már viheti is.
4: Hiába volt az új trafipaxok miatt tegnap forgalomra sító sztrájk a fővárosban, nem lehetett észrevenni.
20: Ismét levideóztak egy az M3-as autópályán a forgalommal szemben közlekedő autóst. A Suzuki vezetőjét a rendőrség előállította, autóját pedig a legfrissebb jelentések szerint Salzburgnál látták egy török kamion hűtőrácsán.
4: Elkezdődött az iskola, és ezzel együtt hamarosan minden családnak nagy gondot okoz a szokásos őszi megfázásos betegség, valamint az ilyenkor szokásos vírusok, amiket a gyerekek rendszerint otthon adnak tovább szüleiknek. Híradónk vendége dr. Pekár Marian belgyógyász. Doktornő, vége a nyárnak, és kezdődik az iskola. Mire kell figyelni a szülőknek, milyen betegségeknek érkezett el a szezonja?
0: Ugye szeptemberben a gyerekek először mennek iskolába, mi orvosok ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek ilyenkor olyanok, mint a ganajtú. Bogarak, mert az iskolából megérkezve tuti, hogy magukkal hoznak valami szalagot.
4: Bocsánat, ez egy korhatár nélküli műsor, úgyhogy ha megkérhetném, ugye...
0: Szalvétát akartam mondani.
4: Ja, bocsánat.
0: Tehát ezek a meghűléses jellegű betegségek olyanok, mint én voltam a terhességem után, vagyis nem lehet őket kikerülni.
4: Hogyan védekezzünk az ilyen betegségekkel szemben?
0: Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb a rengeteg bevitt folyadék. Érdekes, hogy ezt a gyerekek annyira nem tartják be, de az apjuk sajnos igen.
4: Ha mondjuk mégis taknyosan köhögve jön haza a gyerek az iskolából, érdemes azonnal elmenni egy patikába?
0: Mindenképpen, mert addig sem hallják, hogy a gyerek otthon üvölt.
4: És mi a helyzet akkor, ha a gyermekünk esti iskolás?
0: Akkor nem kell tenni semmit, az élet hamarosan elrendez mindent.
20: És egy most érkezett sporthír. A műkorcsolya országos bajnokságon ma a női egyesben léptek égre a versenyzők. Az első helyet óriási fölénnyel özvegy Simon Béláné nyerte a járdán bemutatott kürjével. Érdekesség, hogy ő lett az első versenyző a világon, aki a tripla axelt úgy ugratta meg, hogy közben nem gyűrödött össze a szatyrában az akciós újság. Az időjárás jelentéssel török Dalmata érkezett a stúdióba.
0: Jó napcsét kívánok, mindenek előtt egy rossz hír. Az erős szél miatt elment az a felhő, amiben Szabó Marika néni leletei és a felírt gyógyszerei voltak. Sok jóra mi sem számíthatunk, a levegő már csak 20 fokig melegszik fel. Aki esetleg 21 fokot mér, kérjük, ne szóljon róla senkinek. Stúdióci.
20: Híradónk végén szokásos, érdekes, de nem fontos híreink.
21: Vihar rongálta meg Tarkalóránt háza utcáit. Egy elektromos vezeték leszakadt. Ez az érintetteket nagyon megrázta.
4: Madár influencer járvány van országszerte. Rengeteg baromfi indított YouTube csatornát, ahol öltözködési tanácsokat és gasztrotippeket osztanak meg a többiekkel, de olyan jó tanácsokat is megosztanak, mint például, hogyan kezeljük az ortojást, mit tegyünk, ha golyóstollas a hátunk, vagy éppen a táppal megbotló gazdák magömlésének kezelése.
20: Leszavazta az országgyűlés azt a képviselői indítványt, mely szerint az állatvilághoz hasonlóan párzás előtt az emberpároknál is kötelező legyen a tánc. Az elvetés indoklása az volt, hogy a napi munkamennyiség mellett a partner alig ha tudná ébren kivárni a tánc végét. Ez volt a Vaksöradók, viszont hallásra egy hónap múlva.
1: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré elmúlt évadának műsoraiból összeállított válogatást hallották. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József voltak. Munkatársak Berta Zsolt, Kajzer Hajnal és Kapuvári Gábor. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A műsort az MTVA készítette 2026-ban.
3: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt.
3: Éjfél van.

0: fél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Nagyszabású ünnepségeket tartanak az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóján. Idehaza orvosokat avattak Budapesten a Semmelweis Egyetemen. Országos polgárőrnapot tartottak Kalocsán. Többnyire napos idő lesz, helyenként futózáporokkal, délután 26-31 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Ukrajna nagyra értékeli az Egyesült Államok támogatását, különösen most a háború idején. Fogalmazott Volodymyr Zelenszkij az amerikai függetlenség napja alkalmából írt üzenetében. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Amerika a 20. században olyan szövetségeket hozott létre, amelyek a világ jelentős részének békét és a szabad fejlődés lehetőségét biztosították. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly király. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Az Egyesült Államokban ezekben az órákban nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek arra, hogy 250 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá Philadelphiában a függetlenségi nyilatkozatot, amellyel 13 amerikai gyarmat szakított a brit koronával. Teheránban megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. Már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén amerikai légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A megemlékezések csak nem egy héten át tartanak. A több városban zajló szertartásokon várhatóan milliók vesznek részt. Idehaza orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béra rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. A polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében elmondta, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. A kalocsai eseményen a tárca és az Országos Polgárőr Szövetség közötti együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legforgalmasabb helyszín. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést. A kiállítás legjobb képeiből ma tárlat nyílik a Tolentinoi Palazzo San Gallo galériában. Sport. A marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és ezzel elsőként jutott a legjobb 8 közé. A világbajnoki összetetben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzésén, így ő rajtolhat az érről ma délután Silverstone-ban. Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. A magyar férfi vízilabda válogatott 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa bajnok szerb csapatot az OTP kupa második fordulójában. Végül az időjárásról: jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-23 fokot mérnek. A Dunántúl északi felén, a középső ország részben, valamint a Mátra és a Bükk térségében többnyire borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, hajnaltól azonban helyenként már kialakulhatnak futó záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. Munkatársaim, köztük Berente Marian, Berő Emese és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következőkben az országjáró múlt heti adásából hallhatnak válogatást. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hát hűvös italokat kínálok erre a meleg, forró nyári napra, legalábbis a szavak erejével, mert hogy az országjáró délutáni műsor részében lesz egy olyan gasztronómiai utazásunk, ehető virágokat és főleg rózsát kóstolunk, amelyet például hűtött italokban is fel lehet használni, vagy jégkockába fagyasztani. Szóval milyen tippeket tudunk adni erre a hőségre, meg azt kívánjuk, hogy esetleg egy hűvös szobában kuporodjanak a rádió közelébe, és hallgassák az országjárót, amely Szőregről, az ország egyetlen rózsatő termesztő vidékéről jelentkezik. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal ide Szőregre hívogatjuk, csábítjuk önöket a hangok segítségével. Mert hogy itt tart a szőregi rózsaünnep ezen a napon, színes, illatos, virágos forgatag vesz minket körbe, és a közösség nem csak ezt a virágzó kincset, a rózsát védi, óvja féltő gondoskodással, hanem a rózsához hasonló tüskés ellenállással és a futórúzsa kapaszkodó képességéhez hasonlóan más természeti és kulturális értékeket, kulturális kincseket is körbefonnak, óvnak, védenek. Tartsanak ma is az országjáróval, egy igazi virágos sétára hívjuk önöket ma Szőregen 17:30-ig.

0: Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorút.
1: Nyílik százvirág hallhattuk az előző muzsikában, és itt Szőregen is sok száz, sok ezer rózsa nyílik. A folytatásban vendégünk Szekeres Sándor Gábor, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetője, és az országjáró vándorboltot is elhoztuk, mint ahogyan azt tesszük más alkalommal, és felkerül egy szallag, a szallagon egy jelmondat, a szőregiek számára ez fontos.
2: Nagyon egyszerű, Szőreg a rózsák hazája.
1: A rózsák hazája, ez milyen messzire nyúlik vissza?
2: 80 éve kezdődött azért Szőregen a rózsatermesztés. Nagyon nagy területeket úgymond rózsáztak be idézőjelbe. Tehát nem azt arra kell gondolni, hogy a szálas virág miatt, hanem a rózsatő miatt termesztették itt Szőregen a rózsát. Mind a mai napig azért termesztik. Sajnos van egy elszomorító helyzet, hogy azért ez egy nagyon kemény munka. Majd lesznek utána nyilatkozók, akik erről többet fognak tudni beszélni, de ez egy nagyon kemény, nagyon fárasztó munka, és hát a fiatalok, nem mindenki veszi át azt a stafétát, amit az idősek már elkezdtek. Éppen azért, mert ennek a nehézsége ez azért fizikailag is, lelkileg is megterhelő. Attól függetlenül azért tényleg egy gyönyörű szép végeredménye van, de nagyon sokan abba hagyják, nagyon sok termesztő abba hagyja ezt a tevékenységet, és hát a szőregi rózsatőből is évről évre sajnos egyre kevesebb lesz. Én azért bizakodó vagyok, hát ha azért lesz egy-két olyan fiatal, aki hátára veszi ezt a missziót.
1: És a rózsa az hogyan jelenik meg itt a mindennapokban? Szőregen a rózsakultusz az milyen?
2: Mivel 1999 óta ugye szőregi rózsafesztivál vagy rózsa ünnepet is indítottak ezen alkalomból, ezért azt mondhatom, hogy nagyon nagy. Tehát mindenki, ha tényleg itt a környékben azt mondjuk, hogy rózsa, kell gondolni természetesen a rózsaföldekre, kell gondolni a rózsakertészekre.
1: Megyünk, járunk itt Szőreg utcáján, akkor azt látjuk, hogy nem is minden portán, de azért elég sok portán vagy porta előtt ott van a rózsatő.
2: Hál' Istennek ez így van. Mondhatnám azt, és akkor tényleg a szimbólum szinte itt Szőregen.

0: Viszont a Rózsahölgyek Rendje Egyesületét kell még kiemelnem, hisz évek óta minden, ami rózsa, illetve minden, ami rózsás kezdeményezés rendezvény szempontjából, ők oszlopos tagjai a szőregi közösségnek.
1: Most nézzük, itt a hőmérőt csúgják a fülem, hogy 39,5 fok van, szóval tényleg meleg van, de a rózsák jó bírják ezt a hőséget, mi emberek kevésbé.
0: Hát szerintem is a rózsák jobban bírják, én már kevésbé, de azért akkor majdnem eltaláltam, 40 fokot tippeltem, jó a bőrérzékelésem.
1: És mi minden lesz itt még a mai napon, tehát a rózsa ünnepe, itt egy nagy színpad a háttérben, ebből lehet, hogy behallatszódik valami a háttérből, de hogyan ünnepelnek még itt a nap hátra lévő részében?
0: Igen, folyamatosan vannak programok a színpadon, főleg a helyi közösségek mutatkoznak, lesz egy órás néptánc bemutató, illetve táncgála, a Ha te tudnád táncnoddal jó voltából, utána 7 órától 8 óráig a Szőregértérem átadás kerül kiosztásra, ez minden évben egy olyan valaki kapja, aki a közösségért nagyon sokat tesz, illetve a Rózsahölgyek Rendje minden évben adományoz a Magyar Rózsatermesztők Egyesületével közösen egy év dísznövénytermesztője díjat, ez is akkor kerül majd átadásra.
1: Nagyon szépen köszönjük Szekeres Sándor Gábornak, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetőjének, hogy elhozta a szalagot, amit fölkötöttünk az országjáró vándorbotra, és elmondjuk, hogy mi ez a jelmondat még egyszer itt a beszélgetésünk végén.
0: Szőreg a rózsák hazája.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A mai nap folyamán az országjáróban már nagyon sokat beszéltünk a szőregi rózsáról. Na hát rózsa vagy virág szavak következnek a folytatásban is. Monostori András István helytörténész tért vissza hozzánk itt a délutáni műsor részben, mert hogy nem is olyan régen fejeződött be egy irodalmi virágos séta. Kinek a nyomán haladtak itt az érdeklődők a rózsa ünnepen?
4: Hát stílusszerűen a Tömörkény István Művelődési Ház közreműködésével. Tömörkény István híres írónk, régészünk, múzeumigazgatónk, könyvtárosunk, újságírónk, újságszerkesztőnk nyomában haladtunk, és a tematikát az képezte, hogy Tömörkény Istvánnak a szőregen született novelláiból szemezgettünk egy pár érdekes részletet, előadtam a novella adott részletét, és hozzá természetesen a vele járó helytörténeti kontextust. Ugyanis Tömörkény, hála az égnek, így Csongrád, Csanád, Zorontál megyében úgy itt is igen jelentős emléket hagyott maga után.
3: Tudna akkor akár idézni is egy-két sort Tömörkénytől?
4: Nem keveset lehet tőle idézni. Tömörkének leginkább először a régészet hozta ide Szőregre. 1904-ben az archeológiai értesítőben írta a monostor ásatásairól, és ő már így jól látta, hogy így a plébánia templom, monostor templom részletei miként hogyan vannak, ami akkor még nagyon bizonytalan volt. Később viszont előszeretettel akarta inkább a helyi életet megírni. Többek között egy Mári nevű cigányasszonyról írt, aki az első világháborúban kártyavetésből próbálta eltartani magát, szeretettel írni a helyi szerb és magyar viszonyokról is.
3: Hát akkor idézzen valamit, legyen kedves. Mondjuk képzeljük magunkat arra az állomás helyre, ahol az felhangzott a mai délelőtt során, az az idézet, és akkor mondja el, hogy miért azt a sort választotta, mi kapcsolódik ahhoz ott helytörténetileg.
4: Hát Tömörkény inkább szeretett az emberek élesebb oldaláról írni, de egy apróság, ami az én szívemet abból a szempontból megmelengette, hogy eléggé erőteljes kávéfogyasztó vagyok, ezt bevallom őszintén, és Tömörkénynek volt egy írás, amikor egy helyi paraszbácsival beszélt, és mondta, hogy maguk is szeretik a kávét. Mondta a paraszbács, hogy igen, isszuk is, főzzük is, termesztjük is. Tömörkény megdöbbent, hogy termesztik, hát mit, a cikóriát, vagy ezt a kávébabot, és mondta, hogy nem. Ugyanis Szőregen, kint a kertben technikailag kávé ültetvények működtek az 1800-as évek végén valahol, valamerre, és Tömörkény dicsérte, hogy az egész országban csak Puszta-Szentpéteren, Pest megyében és itt Szőregen, Torontál megyében termesztette kávét. Hogyan, miként, senki sem tudja. Tömörkény volt az egyetlen, aki jó orra kiszimatolta ezt a részletet és megörökítette egy novellájában, de nekem így kávé rajongóként így megdobogtatta a szívemet ez a részlet, és erre hivatkozok, hogy mi itt Szeged, Szőreg környékén már akkor lassan 150 éve ennyire kávébolondok vagyunk. És ezt Tömörkény igazolta.
3: Tömörkény ezen a vidéken miért is lehet otthonra, vagy hogy kapcsolódik ő Szőreghez?
4: Tömörkény, inkább azt mondom, hogy ő az Alföldhöz kapcsolódik. Neki érdekes a születése, különleg Cegléden született. Hogy pontosítsunk, a mai ceglédi vasútállomás épületében, ami akkoriban egy étterem volt, amit az édesapja bérelt, és még hivatalosan az sem volt Cegléd része, mert a város jóval kiebb esett akkor, csak a ceglédi vasútvonal ott állt meg, ott a szegedi gyors, ami aztán Pest felé ment, és a családja egészen korán visszaköltözött Szegedre. Tehát ő mindig azt szokta mondani, hogy a fivérei Szegeden születtek, de ő csak véletlen született Cegléden, ő azért csak szegedi. Lakott egy ideig Makón is, amikor fiatal diák volt, de makóinak se vallotta magát,

0: Vagy büszke volt az ott töltött idejére. Ő mindig Szegeden érezte magát otthon, Szegedet tartotta az otthonának, de az apósának, egy híres kocsmárosnak, akit Kispalcsi bácsinak hívtak, a mai Ásótalom Zákányszék tengelyén, vagy ahol akkor hívták a szegedi felsőtanyákon, volt egy birtoka. Tömörkény és a családja, a felesége, fia, lánya minden nyarukat, minden szabad hétvégüket ott töltötték. Felhigyezték, hogy volt alkalom, amikor Tömörkény nyári melegben a sétapálcájával, az élire vasalt nadrágjával, öltönyével kisétáltott a sétapálcájával 4 óra pár perc alatt.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Fenntartható kertek és sok-sok minden a következőkben érkezett hozzánk Kis Zoltánné, Androsovics Petronella. Szóval egy fenntartható kert ebben az időszakban, mondjuk ebben a nagy forróságban hogyan néz ki?
3: A fenntarthatóságot és a gondozhatóságot mai napig keverik, tehát nem gondozhatóságról beszélünk, hanem egy ökológiai fenntarthatóságról. Ugye, hogyha most akarjuk ezt csinálni ebben a pillanatban, az egy nagyon nehéz dolog, erre fel kellett volna készülni, vagy fel kellene készülni. Ugye most naponta születnek olyan posztok, cikkek, hogy jaj, de meleg van, fát kell ültetni, stb. Ezt jegyezzük meg, nézzük meg, hogy hova kell az árnyék, és meg.
2: Mindennek megvan az ideje.
3: Mindennek megvan az ideje. Nem most van az ideje a növények ültetésének, mert sokkal több energiába fog kerülni, hogy életben maradjanak. Ilyenkor, amikor ránk rúgja az ajtót a klímaváltozás, akkor vegyük komolyan, és majd amikor jön az ültetési idő, akkor próbáljunk felkészülni rá, ökológiai fenntartatóság.
2: Most Petronella itt a rózsa ünnepén előadást tartott, miről beszélt a közönségének.
3: Nagyon jó témát kaptam. Egyrészt, ugye nekem egy arborétumom van, és annak a születésének.
2: Kaposváron,
3: így van, Kaposváron, egy fél hektáros terület, egy kicsit annak a születése, de mivel hogy egyrészt mert rózsaünnep, másrészt az én kertemben 154 különböző rózsa van, amiben sok történelmi egyszer nyíló rózsa van, én ők közülük bemutattam egy csomót, és hát nyilván beszéltem a fenntartható kertekről, a fenntartható kertek versenyről, ami 2023-ban indult először, és nem szép kerteket várunk, hanem úgymond a kisember kertjét, hogy mutassam már meg, hogy lehet kertészkedni úgy, hogy az adottságokhoz igazítom a növénybe ültetés.
2: Hát mondhatni, hogy nem is olyan nagy dolog persze az, ha az embernek megvan a szakértelme hozzá, meg az ismerete.
3: Meg a józan paraszti ész.
2: Ez a legfontosabb.
3: Így van, józan paraszti ész. Tehát minél távolabb van egy növény adottsága, vagy a növény igénye az adottságtól, annál több energiába fog kerülni, hogy életben maradjon. Tulajdonképpen ennyire egyszerű, és ezt engedtük el mégis, mert azt hiszük, hogy úgymond mindent megtehetünk.
2: És ezen a fél hektáros arborétumban mi minden van, szóval miben lehet ott gyönyörködni?
3: 154 különböző rózsa, 80 különböző japájuhar, aztán pizsamás juharok például, rengeteg fenyőféle, tehát a jegenyétől a hosszú tűzfenyőkig, rengeteg lompullató, különböző fásszárú, akkor így mondom, és ezen kívül ugye bár nyilván látszárúak is vannak, de a talajtakaró szint az abszolút úgy van megoldva, hogy önvető, tarackoló növények, ami jól érzi magát csak úgy, mert hogy ez egy öntözés nélküli kell.
2: Önnél hogyan jött ez, hogy egy saját arborétumot alakítson ki, és ráadásul ennyiféle rózsával, meg sok-sok különleges növényel?
3: Hát valószínűleg az, hogy mindig is kíváncsi ember voltam, tehát hogy akkor elkezdtem kertészkedni, és az ember rájön arra, hogy ez micsoda egy gyönyörű egy világ, hogy mennyi féle növény van, és hogy ezt az, ott a saját kertedben nevelheted. Én mai napig csodálatos dolognak érzem azt, hogy egy 20 centis növényt elültetek, és eljön az az idő, amikor elsétálok alatta, mert hogy egy üteményes kertbe így kerülnek a növények.
2: Elkezdett ezzel foglalkozni, mert hogy előtte mivel foglalkozott?
3: Abszolút nem kertész a végzettségem, tehát adminisztrátorként dolgozom. Azért kezdtem.
2: Ült a számítógép mellett, és egyszer csak hopp, kertészkedünk, arborétumot készítünk.
3: Nem, nagyon szép lenne, hogyha ez így lenne, nem. Kerestünk egy olyan területet, ahova egy pótosifa teherautóval be lehetett állni. Ennyire rettenetesen száraz a történet, de mivel 25 évvel ezelőtt, hogyha kerted volt, családi házad, neked kellett megcsinálni, hát így az ember neki áll, de én akkor rögtön könyveket vettem, és magába szippantott ez a világ, és elkezdtem utána nézni dolgoknak. És az, hogy lehet olyan növényed, ami másnak nincs, mert soha nem voltam trendkövető, ez engem mai napig lenyűgöz.
2: És ugye mondta azt, hogy először itt a folyamat a kertből kertbe, majd pedig kilépett a kertből. Ez mit jelent önnél?
3: Igen, hát ez azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt a felszaporodott évelőimet nem eladtam, hanem meghirdettem, hogy óvodáknak, iskoláknak szívesen elajándékozom, sőt be is ültetem, és gyakorlatilag így született egy-két ágyás a városban, plusz a kaposdiskavári állomáson már 6 éve működnek magas ágyások. Azért magas ágyás, mert alul ott maradt az aszfalt.
2: Ez vasútállomáson?
3: Vasútállomáson.
2: Ilyen jó oda megérkezni.
3: Fantasztikusan
2: kell indulni is.
3: Így van, és élvezik nagyon az utasok is egyébként, néha visznek onnan magot belőle, de tulajdonképpen ennyi az egész. Egy nagyon jól működik, ha már azt mondjuk, akkor fenntartható ágyás, ugyanis 6 éve nem kellett új növényt vinni, mert azon az elven alapul, hogy tarackoló és önvető növények zöme van benne, az ott levő egyébként rózsákon kívül.
2: Petronella, azt árulja el, hogy milyen az a kert, amit infúzióra kötnek?
3: Az az infúzióra kötött kert, ami nem él meg anélkül, hogy a kertész ne hozzon neki műtrágyát, ne hozzon neki akár biocuccokat és biostimulátorokat, nem működik anélkül, hogy ne lenne öntözve. Tegyük föl magunknak a kérdést, mi van, ha 2 hétre elmegyek nyaralni, és nem öntözhetek? Mi van, ha 2 hétre azt mondják, hogy nincsen öntözve?
2: Mi van akkor?
3: Hát ezek az infúzióra kötött kertek közül
2: kiszáradnak ugye a növények.
3: Életben így van.
2: Mert hogy az önnövényei ebben az arborétumban szimbiózisban van a természettel.
3: Én kukoricásból csináltam ezt az arborétumot. Tehát a 4000 négyzetméter kukoricásot valamikor, és én mai napig szántóföldnek használt területtel vagyok körbevéve.
2: És ez egy családi ház mellett.
3: Így van, mögötte van tulajdonképpen. Tehát nekem nem olyan jók az adottságaim, nincs más, aki árnyékoljon, nincs erdőcske, nincs víz a közelemben, semmi. Abszolút úgy azzal a tudattal ültettem, ugye azt a klímaváltozásról nem most hallunk először. Azzal a tudattal ültettem, hogy ennek a kertnek működnie kell, anélkül, hogy én beavatkoznék.
2: Most idézőjelben ön sivatagból oázist varázsolt.
3: Hát tulajdonképpen igen. De legalábbis élő helyet mindenképpen. Egy zöld folyósot,
2: és ezt a zöld folyósot lehet látogatni. Ugye ez olyan arborétum nyitott.
3: Meghirdetve van a saját Facebookos oldalamon a kertlátogatások, oda be lehet jelentkezni, és akkor úgy lehet jönni látogatni. Ugye nyilván ezek vezetett látogatások, ahol én nagyon-nagyon-nagyon sokat szoktam beszélni aktuálisan a kertről.
2: Kevés az időn kára egyébként, ha most hozzákezdenék bárki, vagy mindenki van fél hektárunk, de vagy kevesebb, akkor mi legyen az első kapavágás, hogyha ilyen irányba akarok menni?
3: Kapavágás ne legyen. Az legyen, hogyha olyan területen kezdi el, ahol vannak növények, ne írtsa ki a természetet, ne rombolja le.
2: Füvet se kaszálja le.
3: Az ott élőhely ne rombolja, minden árnyék számít, és gyakorlatilag sokat-sokat ültessen. Nagyon sok pionír növényt, amik majd később akár visszalényegülnek talajjá. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok növény legyen, az majd menet közben szépen tud alakulni a kert.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Halmos Mónika, fitoterapeuta, a Rózsakunyhó alkotóműhely megálmodója, az ehető növények szakértője, már hajnalok hajnalán a kertben van, kertben volt az elmúlt napokban, mert hát a leginkább a meleg előtt érdemes dolgozni a kertben. Hogy vannak most a rózsák meg a növények?
2: A rózsák azok éppen a virágzásuk teljében vannak, sőt a nagyja már elvirágzott, de mivel a rózsa ugye májustól egészen a fagyokig elérhető, ilyenkor is vannak olyan rózsák, amelyeket vagy gyűjtenünk kell, vagy kapásból meg is ehetjük őket, tehát a rózsa azért nagyon sok hónapra ad az embernek munkát, és hát bizony ilyenkor ők is egy picit szenvednek ettől a hihetetlen kánikulától. Tehát én régebben azt mondtam, hogy a rózsákat mindig a napsütésben és a déli órákban kell gyűjteni, mert akkor a legaromásabbak, most viszont amióta ez a hihetetlen forróság van, inkább azért ez mégis a reggeli órákra tevődik, talán nem is a harmad felszáradása után, mert most éppen napokban harmad sincsen, de hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon aromás rózsákat lehet ilyenkor születelni.
1: Azt mondtam, hogy lehet csipegetni már a rózsaszirmokat, és mielőtt belekóstolunk a rózsába, nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a rózsa az végig kíséri a történelmünket. Hogyha a gülbaba türbéjére gondolok, meg a rózsakertekre gondolok, akkor mint dísznövény nagyon régen velünk van. De mióta esszük, mióta próbálkozunk azzal, hogy ízesítsük vele a konyhánkat?
2: Amióta a rózsa velünk van, azóta természetesen az ember mindig ugye kíváncsiságból meg is kóstolta, és hát a történelmi leírások szerint már a római korban hatalmas virág ünnepeket tartottak. Ezek az óriási rózsaünnepek vagy florália ünnepek során rózsaszirmokkal hintették fel a lakomatermeknek a padlóját, a fejüket rózsakoszorúkkal ékesítették, és természetesen nem hiányoztak a rózsás ételek és főleg italok sem. Ezekben voltak nagy mesterek egyébként, és különböző gyümölcsökkel, mézzel, rózsaszirommal ízesített italokat fogyasztottak. Ahogy későbbiekben így megyünk végig a történelemben, ugye a középkor volt az, amikor egy picit a rózsa mint dísznövény háttérbe szorult, és inkább a gyógyításban használták a rózsát, akkor ismerték fel azt, hogy mennyi olyan anyag van a rózsában, amely például gyulladás csökkentő, bőrápoló, hogy akkor kezdtek el kozmetikai célra használni rózsát, tehát akkor inkább ez egy picit háttérbe szorult, hogy gasztronómiai élvezeteket nyújtson a rózsa. Utána, ahogy tovább haladunk a történelembe, amikor a kastélykertek elkezdtek létesülni, és ugye különböző rózsákkal népesítették be őket, amikor például Európában már nem csak az angol rózsák, hanem ide kerültek már a kínai rózsák, a távol-keleti rózsák, és már számtalan fajta volt elérhető, akkor meg aztán igazán különleges dolgokat komponáltak a rózsából.
1: Melyik ételhez passzol legjobban a rózsa? Mit lehet a rózsaszirommal, vagy magával a rózsával kezdeni a konyhában?
2: A rózsa az, amelyik nem csak leghosszabban elérhető, hanem a legesleg sok oldalúban felhasználható virág, tehát az italoktól kezdve a leveseken, az édességeken át, sós ételekbe beletehetjük, tisztába gyúrhatjuk, kandírozhatjuk, tehát annyi mindent készíthetünk belőle, hogy ebből regényeket lehetne írni.
1: Akkor kezdjük el mondjuk a leveseknél?
2: Kezdhetjük igen rögtön például a levesekkel is, hiszen ott van, hogyha valaki nem szeretne nagyon bonyolult dolgot készíteni a rózsával, akkor akár egy gyümölcslevest is ízesíthet rózsával. Akár frissen szedett rózsaszirmokkal, akár pedig, hogyha szárított rózsája van, akkor azt porrá őrölve, mint fűszert lehet adni hozzá a leveshez. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy csak tiszta helyről szedett és permetezetlen rózsát szabad elfogyasztani. Ez azért fontos, mert a mi éghajlatunkon azért a rózsát sokszor permetezni kell. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ez a rózsa tényleg tiszta legyen. A másik pedig nagyon fontos dolog, hogy mielőtt bármire felhasználunk egy rózsát, előtte mindenképpen meg kell kóstolni. Mert a rózsáknak nagyon kicsi része, talán 2-3%-a keserű. Ez nagyon sok mindentől függhet egyébként, fajtától, termőterülettől, talajtól, de hogyha keserű, akkor nem lehet felhasználni semmi, hiszen azt a keserűséget nem tudjuk kiszedni belőle. Viszont, hogyha az a rózsa jó ízű, és úgy érezzük, hogy amikor lenyeltük, akkor tényleg ott van a szánkban az egész virágos kertnek az amata, akkor használhatjuk föl bátran, tehát ezek a legfontosabbak a rózsa szempontjából.
1: Folytatni fogjuk még Halmos Mónikával a rózsakerti sétánkat a gasztronómiában a rózsával ízesítve, tehát lehet a rózsa keserű is, de bizony nagyon zamatos is, innen folytatjuk majd.

0: Az előbb a fekete tulipánról énekel Dániel Figergely, és mi a folytatásban nem a fekete tulipán titkát keressük, de akár egy időutazásra is mehetünk a filmszerepek apropóján, akár Gülbaba törbéig, mert hogy ugye a rózsa az nem csak a vázában gyönyörű vagy művészeti alkotásokat ihlet, hanem a rózsavíz, a rózsaillat, a rózsának az illóolaja, akár naturkozmetikumokba keverve, mind a mai napig különlegesek és szépek lehetnek. Törőcsik Anikó közművelődési szakember érkezett meg hozzánk, aki szabad idejében szívesen készít mindenféle kozmetikumokat, és hát amiket hozott, azokban nem tudom, hogy magában mondjuk ebben a fürdőgolyóban is ezek a szirmok, ezek rózsaszirmok?
1: Igen, abszolút minden.
0: Szőregi rózsából gondolom.
1: Szőregi rózsából, sőt még az illatuk is rózsás.
0: Hogyan tudták kitalálni, hogy milyen lehet a rózsának az illata? Mi a technika? Van hozzá illó olaj, amit belecseppentenek ebbe a fürdőgolyóba?
1: Elő is lehet állítani, mindenféle technika van rá, a lepárlással, a főzéssel is elő lehet állítani.
0: És hát természetesen szappant is hozott, ami rózsa formájú.
1: Az idei évben kitaláltuk a közösséggel, hogy mi lenne, hogy részt vennénk egy naturkozmetika tanfolyamon. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Nem csak szappant készítettünk, hanem mindenféle testápoló tusfürdőt. Volt, amiben sikerült belecsempészni a rózsát, volt, amiben mézet csempésztünk, volt, amiben egy kicsi szint, és például ajkápolót készítettünk. A rózsa is megjelent nálunk természetesen.
0: A rózsa az összeköt generációkat, csak más-más szirmát kell megtalálni.
1: Nálunk voltak fiatalok is, gyerekek is, de azt kell, hogy tudja a hallgatóság, hogy nálunk nem csak naturkozmetika volt, hanem voltak más tanfolyamok is, a mézes kovács készítés, a gyertyaöntés. Kisebb közösség jött össze az évek során, ahol folyamatosan egymást fejlesztettük, de azt gondolom, hogy itt nálunk elsősorban a közösségépítés, ami a művelődéséhez ma meg kell, hogy jelenjen a rózsa mellett. Nagyon fontos, minél több ember bevonzunk, minél több kisebb közösségünk legyen, akik jól érzik magukat nálunk, akik részt vesznek a rendezvényeinken, meg lehet mozgatni, vagy a naturkozmetikával, vagy valami más foglalkozással. És azt gondolom, hogy egy ilyen 50-60 fős bázisból tudunk gyűjteni, és folyamatosan válogatni az, hogy kik azok, akik jönnek hozzánk, és nálunk részt vesznek.
0: Mi a következő? Mi az, ami már ott motoszkál a fejükbe? Persze most nyilván nyár van, most mindenki pihen, meg ezerfele mennek kirándulni a családok, de majd jön az ősz, és akkor az anyukák újra egy kis én időre is vágynak, és valami alkotást szívesen készítenének. Van már ötlet, hogy mivel hívják újra össze a közösséget?
1: Természetesen van már az idénre is ötletünk. 2-3 szakkör fordult meg a fejünkben, a pici apró aranyos ilyen gyerekfigurák horgolásától elkezdve a szép íráson át, ilyenekben gondolkozunk. Reméljük, hogy ha előre meghirdetjük, akkor a tagjaink lelkesen fognak jelentkezni hozzánk.
0: Hát kívánom, hogy jöjjön össze szeptemberben ismét a csapat. Én nagyon szépen köszönöm Törőcsik Anikónak, közművelődési szakembernek, hogy egy kicsit a naturkozmetikumok világában és a közösségépítés világában is kalauzolt minket.

0: Sok-sok rózsa féléről beszéltünk már, rózsafajtákról itt az elmúlt műsor részben. Most is a rózsákkal folytatjuk. Elhangzott már egy név, hogy Márk Gergely, hogy aki rózsanemesítő, nagyon sok-sok rózsa kötődik a nevéhez. És itt most beszélgetek Godzsák Zoltánnéval, Ilonával, aki szintén rózsatermesztésbe vágott annak idején. Mi az, ami erre az útra vitte, Ilona?
1: Ezek a fajták nem voltak termesztésbe, de szerettem volna megismertetni a magyar emberekkel a magyar fajtákat, amiket elnevezett a Gergely bácsi. Magyarságunkról elnevezett rózsafajtákat, ami Trianonkor elcsatolt településekről, magyar írókról, körtőkről, szentekről nevezte el.
0: És hogyha például rózsákról beszélünk, rózsa nevekről, önnek melyik a legkedvesebb rózsája?
1: Hát az Árpádházi Szent Erzsébet, ez a legfontosabb. 2000-ben Rómában aranyérmes lett az Árpádházi Szent Erzsébet. Ez a hazai éghajlatnak a legmegfelelőbb rózsafajtája. Szép levelei vannak, ellenálló képessége van, illatos. Futónak, parkrózsának lehet ültetni.
0: És színében milyen színben tetszelek pompázik ez a féle rózsa, az Árpádházi Szent Erzsébet rózsa?
1: Rózsaszín a Szent Erzsébet.
0: És ennek az a lényege, hogy jól tűri ezt a klímát?
1: Igen, mert a hazai klímán szélsőséges időjárásunkon nemesítette. A nemesítő területén öntözés, permetezés nélkül választotta ki a megfelelő fajtákat.
0: Mai napon is ugye kedves Ilona is előadást tartott itt a művelődési házban. A rózsafajták kapták a főszerepet?
1: Fenn kellene maradni ezeknek a fajtáknak, illetve felsoroltam, hogy hol találhatóak Magyarországon. A Fertődi Eszterházi kastélyban van a legtöbb fajta.
0: És merre kell még mennünk az országba, hogy hasonlóféleképpen ilyen szép rózsákkal találkozhassunk, ami kötődik Márk Gergelyhez is?
1: Szolnoki, Tiszaparti sétányon, ahol egy béres cseppel együtt pompázik. Az országban több botanikus kertben is megtalálható. A Szent Erzsébet az szinte mindegyikben. Budapesten a Szent István parkban.
0: Ez egy komoly tudás, komoly ismeret, amivel Ilona is rendelkezik. Ezt ugye átadja valakinek ezt a fajta tudást?
1: Az Acsádi Márk örökség rózsakertbe vannak a fajták elmentve, sok fajta ott gondozzák, sőt szaporítást is vállal.
0: Rózsával foglalkozni, rózsatermesztéssel foglalkozni, ez egy hálás dolog?
1: Hát, aki szereti a rózsát, annak igen. Nagyon sok fáradtságos munkával jár, nagyon sokszor le kell hozzá hajolni. Egyszer összeszámoltuk legalább 100-szor.
0: Mondják, hogy nincs rózsa, tövis nélkül, de mégis van.
1: Igen, van, de csak az, aki szereti a rózsát, azt nem szúrja meg.
0: Hát, hogy minden rózsán van tövés?
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és ezt a fajta hagyatékot ápolja és szívén viseli.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A szőregi rózsatermesztésben, meg rózsakereskedelemben nagyon fontos szerepe volt a vasútnak. És ha a vasútról beszélünk, akkor van vasút történeti gyűjtemény. Vendégünk itt az Országjáróban dr. Kurunci Ferenc, akinek van egy alapítványa, Vasút Történeti Alapítvány, és itt hozott nekünk egy rögtönzött kiállítás, sok-sok olyan kellék, amit a vasutasok egykoron, sőt még lehet, hogy jelenben is használnak. De honnan ez a vasutas imádat, és elmondom itt a hallgatóknak, hogy ön azért civilben belgyógyász.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Vasúttörténeti Alapítvány 1993-ban jött létre Szegeden, és annak van egy állandó kiállítás a Szőregen, a szőregi vasútállomás két épületében. Az egyik az egy sorompó és váltókezelő őrhely, népies nevén Bakterház, aminek a külső részén van egy mindenki által kezelhető, előcsengető sorompó, a beltéren pedig található váltó és jelző állító berendezések, illetve biztosító berendezések, különféle régi relikviák, fényképek. A kiállítás másik helyszíne az pedig az állomásnak a váróterme, ahol még bővebb és még nagyobb repertoár látható.
0: És doktor úr, itt az előbb megfújt egy kürtöt, ez milyen kürt?
3: Ez egy 100 évnél is idősebb részkürt. Korábban ezt a tolatásvezetők, illetve a forgalmi szolgálattevők az utasok figyelmének felhívására, illetve az indulás előtti felhívás jelét adták ezzel, hogy mindenki figyeljen oda, hiszen akkor az utas tájékoztató rendszer még nem volt ilyen modern, mint most.
0: És akkor ez a kürt majd később sípra változott? Kisebb lett?
3: Ez a kürt később sípra változott, mint ahogy a testnevelő tanárok is, amit fújnak, és az edzők. Később a forgalmi szolgálattevők is azt fújták, de a mai világban már ilyen jeleket nem nagyon adnak.
0: De a sok-sok minden vasút történeti relikvia, ez hol látható pontosan?
3: Ennek a központja a Szegeden, a MÁV igazgatóságon, a MÁV palotában van, Szeged-Tisza Lajos körút 28-30. Vasút történeti O, mondom a honlap címét, ékezetek nélkül kisbetűvel, vasuttörténeti.hu. Ezen található. Ennek két bázisállomása van, az egyik a MÁV palota alaksorában, illetve az egész épületben, a másik a Szentesi vasútállomáson található, és három vármegyében, Bács-Kiskun, Békés és Csonád vármegyében pedig emlékhelyek vannak. Normál nyomtávú vasúti emlékhelyek is vannak, illetve keskeny nyomközű emlékhelyek, azok közül a Bugacit, illetve a Kaszaperit szeretném kiemelni.
0: Mert ugye, hogy a vasút, itt ugye Szegeden vagyunk, Szeged-Szőreg pontosabban, de itt a térségben, mint vasút, ez egy csomó pont, nagyon sok leágazás sok fele, akár még Nagybecskerek irányába is.
3: Pontosan így van. 1854 márciusában érkezett Szegedre a vasút. Három évet kellett várni, hogy Cézanne tervei alapján fölépüljön a kétvágányú vasúti híd. Kétvágányú vasúti híd addig talán nem is nagyon volt.
0: Na és az a sok-sok tárgy, ami látható, ezt hogyan sikerült így összegyűjteni ilyen pontosan? Meg mindegyikhez azért van történet, anekdota.
3: Vasúttörténeti alapítvány minden kedves hivatásos és önkéntes segítője adta ezt össze közadakozásból. Ahogy említettem, 1993. április 1-én történt a cégbejezés az alapítvány részéről, és utána három vármegyéből hát elindult a gyűjtés. Hál' Istennek sikerült megmenteni az enyészet elől nagyon sok minden. Kezdve a gőzmozdonyoktól is, hát gőzmozdony Szegeden a MÁV igazgatóságnál a 375-551-es pályaszámú, Mezőhegyesen a 375-657-es, és ha jól emlékszem, Békéscsaba vasútállomás mellett a 375-1015-ös pályaszámú gőzmozdonyok, és a gőzmozdonyokat, mint legnagyobb relikviát említettem, de a legnagyobbtól a legkisebbig szinte minden megtalálható.
0: És hát nézem itt a sorban, hogy van ilyen, hogy váróterem restaurálása, őrbódék felújítása.
3: Igen, igen, ezek is megtörténtek. Hát a szőregi állomás ennek eklatáns példája, mert egy sorompó és váltókezelő őrhely lett a semmiből 2009-re teljesen felújítva, illetve a felvételi épületnél, az állomásnál egy háromszobás váróterem lett kialakítva muzeális emlékhelynek.
0: Egy érdekes személyiség ön, doktor úr, mert ugye az embereket is, mint humán orvos gyógyítgatja, meg itt a relikviákat is azért próbálja megmenteni.
3: Ezt kikapcsolódás jelleggel végzem, ez nem csak az én érdemem, hanem ez a nagyon sok gyűjtőnek és nagyon sok adakozónak az érdeme. Ha betegekkel, akár kardiológiai vagy belgyógyászati szakvizsgálaton beszélek, és rákérdezek a foglalkozásukra, és ha említik, hogy vasúttal kapcsolatos a foglalkozásuk, és ha van otthon valami nélkülözhető relikvia, azt mindig meg szoktuk beszélni.
0: Azt érteném, hogyha fonendoszkópokat gyűjtene, de hogy miért pont lett ilyen vasútmániás?
3: Gyerekkorom óta a mi kertünk végében ment az Újszeged mezőegyesi vasút, és valószínűleg az első látványokat követően én már akkor elköteleződtem a vasút felé.
0: Akkor a családban ez folytatódik, vagy hogy áll ez a folyamat?
3: Igen, a mozdonyvezető, igen.
0: Akkor van utánpótlás, és hogy látja egyébként, milyen az érdeklődés, szóval a látogatottsága ezeknek a kiállító tereknek?
3: Szabad említeni, egy héttel ezelőtt volt a MÁV palotában a múzeumok éjszakája, 300-nál több érdeklődő is volt, 18 és 23 óra között. És ez csak a MÁV palotában volt, mert nyitva volt a nagy állomáson a központi forgalomirányítás, és nyitva volt a mozdonyszervíz, illetve hát a fűtőház is nyitva volt.
0: És egy fél mondatban is zárásképpen, mi a szépsége mindennek? Persze sok mindenről beszél, de hogy egy szívhez szóló mondattal hogyan lehetne zárni ezt a beszélgetést?
3: Az a helyzet, hogy most jelen pillanatban a személyforgalom nincs, de abban bízunk, hogy a személyforgalom is helyreáll, és helyreáll valamikor a Szeged-Temesvári vasúti közlekedés is. Nagyon bízunk. Megért.

0: Ebben a muzsikában benne is van a beszélgetésünk Sava Borsa, mert Szeres azért, aki én vagyok, énekelte Kádár Kolos, mert hogy minden rózsákkal kezdődött, mondhatnám én, Attila vendégünk, Tóth Attila, aki tulajdonképpen a rózsák közé született, és a nagyapa, a dédnagyapa mindenki rózsával foglalkozott. 14 éves korában már ott volt a rózsakertben, és akkor szemezte a rózsákat Attila?
1: Igen, hát ez valóban így történt. Igazából ilyen 9 éves koromtól kezdtem el úgymond kaparni kifele a csemetét, még anno, aztán megtanultam kötni, de hát láttam, hogy a szemző után nagyon iparkodni kell, meg a szemző tartja mindig a ritmust, úgyhogy gyorsan megtanultam.
0: Mi az a szemzés, aki még nem hallott erről?
1: Hát igen, a szemzés az a rózsának a sava borsa, igazából a nemesítés. Van a rózsatő, és a rózsatőbe beillesszük a kis nemes szemeket, tehát ezáltal adunk a vadrózsának szint.
0: Vadrózsa az alany?
1: Így van, vadrózsa az alany, és arra szemezzük rá a nemes.
0: És akkor hogyan szemezte, vagy hát szemezett azon a szép asszonnyal, akit elvett feleségül? Ez hogyan történt? És utána együtt szemezték a rózsát.
1: Hát igazából egy 2 hétig kerülgetni kellett jobbról-balról, mire aztán összetalálkoztunk, de tulajdonképpen összehozott a sors minket, és hát nagyon hálás vagyok neki mai napig.
0: Tóth Rácz Antónia, az első találkozáskor Attila rózsával érkezett önhöz?
2: Nem rózsával érkezett hozzám. Az volt az első mondata, hogy szeretem-e a rózsát.
0: Mi volt a válasz?
2: Hát, hogy szeretem, persze, hogy szeretem, csak nem gondoltam bele, hogy a rózsa szó mellett mit ért, hogy rózsa. Aztán később már megtudtam, megértettem.
1: Igazából, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet, tehát én ebből indultam ki alap.
0: Meg abból indult ki, hogy nagypapa, nagymama, ugye mindenki a rózsával foglalkozott. Milyen lett volna egy olyan lányt vissza a házhoz, aki nem szereti a rózsát?
1: Természetesen, hát akkor ők is csak vagatták volna a fejüket, az biztos.
0: És akkor komolyra fordítva a szót, elindultak közösen ezen az úton, Anita megtanulta a rózsákat, való mindenféle olyan dolgot, ugye ez bajos dolgot, amivel sikereket tudtak elérni.
2: Ez nagyon hosszú folyamat, mivel ugye ha egy évig figyeled a rózsatermesztést, akkor is minden csak egyszer látsz, hisz ugye 3 éves folyamat, úgyhogy hát láttam, figyeltem, én máshol dolgoztam, és aztán arra a döntésre jutottunk közösen Attilával, hogy egyszerűbb és családiasabb és a legjobbat tudnánk csinálni, ha együtt csinálnánk ezt az egészet.
0: Egy rózsakertben dolgozni nem könnyű, mert ugye a rózsa szép, elgyönyörködik az ember, és még könnyen megszúrja a tenyerét is.
2: Nekem egyébként ez nem okozott gondot, lehet, hogy azért, mert édesanyukám is virágnövény imádó volt. Én a természetet imádom, és már nem is tudnám elképzelni máshol az életemet.
0: És akkor Attila, rengeteg kiállításon vettek részt, és nagyon sok oklevelet, emléklapot kaptak. Nemzetközi díjakról beszélünk.
1: A helyzet az, hogy ugye kaptunk egy elit díjat Szombathelyről 2022-ben, októberében, ami hát egy nagyon nagy elismerő történet volt. Aztán Romániában kerestek fel minket a Turul emlék alapító cégtől, akitől számos évben már például 23-ban is első helyet kaptunk, például az idei évben is legjobb cégek közé bekerültünk magyarországi viszonylatba. Nagyon szívemhez nőtt egyébként, Szőregen kaptam a Magyar Rózsatermesztő Egyesülettől egy oklevelet.
0: És akkor van egy nagy könyv, nézem itt, Magyarország sikeres személyiségei, ez egy angol kiadvány?
1: Igen, mi a 8. kötetben szerepelhetünk, ez tulajdonképpen Magyarországon a legsikeresebb személyiségek kerülnek bele. Állítólag Magyarország 2%-a, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk.
0: Antónia, azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó találkozás volt, mert hogy rózsáson alakult az életük, a helyzetük. Díjak vannak, szerelem van, minden megvan, ugye?
2: Igen, hosszú út vezetett egyébként idáig, de úgy gondolom, hogy együtt tudtuk ezt létrehozni. Kiegészítjük egymást.
0: Majd, hogy nem könnyedik a szeme is egy kicsit önnek is, meg a férjének is.
2: Igen. Nagyon nehéz ez a munka egyébként, és tényleg éjjel-nappal dolgozik az ember, de amikor kapunk egy ilyen díjat, vagy épp a mai rózsafesztiválon több százan ellátogatnak hozzánk, akkor mindig összenézünk, hogy ezt megéri, és köszönjük minden követőnknek, és minden vásárlónknak, és bízunk benne, hogy még több rózsát elő tudunk állítani nagyon sokáig, és örömet tudunk mindenkinek okozni.
0: Antóniának ez tényleg szívját látja, könnyes a szeme,
1: párásom. Igen. Tulajdonképpen mi az egész országot próbáljuk ellátni, és jó kívánságokat kívánunk.
0: Nagyon szépen köszönjük, rózsás volt a beszélgetésünk, legyen rózsás a jövőjük is. Vendégünk volt itt az Országjáróban Tóth Rácz Antónia és Tóth Attila, rózsatermesztő házaspár.
3: És ezzel a gondolattal most a Kossuth Rádió Országjáró magazin műsora elköszön Szőregről. Egy igazán illatos, színes rózsa úton haladtunk az elmúlt közel 5 órában az Országjáró 340. adásában. Meleg volt, de sok szép mosolygó ember, a rózsa szeretete és a csodálatos rózsák, amelyeket hoztak és mutattak nekünk az ide érkező vendégek, örömmel töltötték el szívünket. Úgyhogy bízunk benne, hogy önöknek is kedvet csináltunk ahhoz, hogy keressék a szőregi rózsát, vagy jöjjenek akár Szőregre. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Öröm volt Szőregen itt lenni a rózsák között. Bízunk benne, hogy önöknek is tetszett ez a mai utazást. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása is. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. Jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Rangos német irodalmi díjat kapott Viski András regénye, a kitelepítés. A Nemzetközi Irodalmi Díjat egy kortárs világirodalmi mű német fordításáért ítélik oda. Az elismerést tegnap vette át a szerző és a fordító Tankó Tímea Berlinben. Viski András regénye saját családja sorsát mutatja be az 1950-es évek Romániájában. Sport. A marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát a labdarúgó VB 8-ad döntőjében, és ezzel elsőként jutott be a legjobb 8 közé. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-23 fokot mérnek. A Dunántúl északi felén, a középső ország részben, valamint a Mátra és a Bükk térségében többnyire borult, másút derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, hajnaltól azonban helyenként már kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: A förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Első rész. Hunyadvára, Erdély, Magyar Királyság. 1449. Böjtmás havának harmadik napja.
1: Hunyadvár országtermének hatalmas asztalát Magyarország és a déli tartományok kiterített föld abrosza borította. Amikor Hunyadi János kormányzó és Vitéz János kancellár beléptek a terembe, Kassa városának követe az asztal előtt várakozott, mintha azt silabizálná, hol lehet a földabroszon Kassa városa.
2: Isten hozott követ! Messziről jöttél, mondd hát gyorsan, hogy mit akarsz.
3: Városom szenved, kormányzó úr. A huszita rablóportják immár elviselhetetlen terheket rónak ránk. Arra kérünk, szabadíts meg végre az idegen elnyomástól. Hát hogyan tűrheted, hogy az ország hatalmas részei, melyek mind a te gondjaidra bízattak, a nép akarata ellenére huszita önkény alatt tengődjenek?
2: A nép akarata ellenére? Én úgy tudom, Kassa városa jelentős összeggel segíti a huszitákat.
3: Nem tudom, miről beszélsz, kormányzó úr.
4: Csak ugyan nem tudod.
1: Vitéz leült egy iratokkal zsúfolt másik asztalhoz, és kiemelt egy pergament a sok közül.
4: E jelentés szerint Kassa és Bártfa városa szabályszerűen felbérelte Giskra huszita csőcselékét, hogy akadályozza meg Eperjes városát abban, hogy céhesei vászonfehérítéssel foglalkozhassanak, és ezzel rontsák a ti esélyeiteket.
3: Hát ez hazugság.
4: Itt van Giskra levele a szerencsétlen eperjesieknek.
3: Élnünk kell valahogy, uram. Végtére is Giskra úr a király országkapitányának tekinti magát, és mivel az ifjú király ő felsége is éppen ekként gondolja, hát rend s törvény szerint...
2: Rend és törvény szerint? Az országgyűlés megszüntette Giskra kapitányi megbízását. Ti mégis pénzelitek azt a gonosztevőt.
3: Nem minket vádolj, kormányzó uram. Inkább szabadíts meg az idegen. Rabigától.
2: Ha békében és nyugalomban akarsz élni Kassán, miért nem harcolsz Kassáért?
3: Én nem vagyok harcos, nagyuram. Városi ember vagyok, hát nem értek a kardforgatáshoz.
2: Van pénzetek. Fogadjatok zsoldotokba szegény legényeket. Fegyverezzétek fel a környékbeli falvak népét.
3: Engedelmeddel, kormányzó uram. Gyermek királyunk helyett te irányítod most a magyar hazát. Hát a te dolgod megvédelmezni bennünket.
2: Ha tesztek valamit saját magatokért, akkor ígérem, másnap ott leszek én is.
3: Úgy megviszem a hírt a kassaiaknak, uram, hogy kormányzónk nem törődik velünk.
2: Vigyázz, mit beszélsz!
3: Vigyázok, uram. Isten vigyázza lépteidet.
1: A követ kikullogott a teremből. Hunyadi rosszkedvűen fordult a barátjához.
2: Érj Perénynek, Vitéz, hogy csapjon le a csehekre, és szorítsa ki őket Árvából, Liptóból.
4: Miért nem mész éjszakra magad?
2: Én nem mehetek. Újra meg fogom támadni Murádot. Túz már gyűjti a pénzt, Szilágyi pedig toboroz.
4: Nincsen 2000 katonát se. Ennyivel akarod megtámadni a törököt?
2: Akkor hát magad is beláthatod, hogy nem nélkülözhetek egyetlen harcos sem. A huszitákkal majd később törődünk.
4: Jankó, tudok még veled őszintén beszélni?
2: Miért ne tudnál?
4: Mert fölöttébb ingerlékeny vagy. Pedig most észnél kell lennünk. Különben minden, amit felépítettünk, semmivé lehet.
2: Ugyan mit építettünk fel?
4: A jövőt! Káoszban vetted át az országot, és elindultunk a rend felé.
2: Káosz van most is. Hallhattad?
4: Ezért kell őszintének lennünk egymással. Alig van már kézzelfogható hatalmunk az országban.
2: Kormányzó vagyok az ég szerelmére, és az országtanács segítségével a szövetségeseim...
4: Felső Magyarországon nem csak a huszita hordák garázdálkodnak, hanem a te szövetségeseid is.
1: Vitéz egy köteg iratot tett Hunyadi elé.
4: Szent Miklósi Pongrác a lengyeleknek elzálogosított városokat fosztogatja. A Komorovszki testvérek a szepességben pusztítanak. A főurak, akiknek feladata lenne megfékezni őket, egymás birtokait perzselik. Nyugat-Magyarország Habsburg Frigyes kezében van, az ifjú királlyal és a Szent Koronával egyetemben. Brankovicsnak vissza kell adni a városait, birtokait, azok fölött többé semmi hatalmad. Elvesztettük Horvátországot is. Erdélyben is névleges a hatalmad, mióta Újlaki és Rozgonyi tölti be a vajdai címet.
2: Erdély mögöttem áll. Rozgonyi az én emberem a székely spáni székben.
4: Aha. És mi a helyzet a többi szövetségeseddel? Skanderbéget visszaszorították Murád hadai. Az áruló Dan Basarab halott. Ki tudja, mi lesz Havasalföldön? Moldvában megölték Péter Vajdát, a másik szövetséges.
2: Elég! Értem.
4: Akkor számíthatok arra, hogy mostantól reálisan tekinted az ország helyzetét?
2: Számíthatsz rá.
4: Lehetségesnek tartod, hogy mielőbb hathatós tervet állítsunk össze a felső magyarországi vármegyék megtisztítására?
2: Lehetségesnek tartom.
4: Esetleg arra is számíthatok, hogy támogatsz a bárókkal való megegyezési tervemben?
2: Számíthatsz rá. A püspök kancellár már kapott volna tollhoz tintához, de Hunyadi mormogott még valamit az orra alá. Mindenre sort kerítünk, vitéz. Miután legyőztük a törököt?
4: Nincsen sereged a török ellen.
2: Majd lesz.
4: Fontosabb dolgaink is vannak.
2: Nem, vitéz. Nincsenek.

0: Hunyadi magányra vágyott a megbeszélés után. Léptei ösztönösen a menekvő torony felé vezették. A toronyszobába hetekkel ezelőtt hozatott magának egy durván gyalult asztalt és egy kecskelábas széket. A sarokban kis boros hordó, az asztalon ólkupa. Ennyi volt a berendezés. Bort löttyintett magának, lehuppant a székbe.
1: Sokasodnak a bajok. Hiába vagyok kormányzó. Nem tudom orvosolni őket.
0: Érezte, hogy elönti a szégyen. Várdó után is nehezen talált magára, na de Rigó mező után. Az újabb vereség talán soha be nem gyógyuló sebet ejtett az önérzetén. De még csak nem is ez nyomasztotta leginkább. Mostanra nyilvánvaló lett előtte, hogy asszonya milyen áldozatot hozott érte, amikor ő Vlad fogságába került. Erzsébet új laki seregét kérte kölcsön az ő kiszabadítására, és cserébe
1: egy éjszakára odaadta magát új lakinak. Egy biztos, új lakit meg fogom ölni. És Erzsébet velem legyen.
0: Újabb kupa bort töltött.

0: Egy mocsár ködös képe merült fel emlékei közül. A lány. A lány, aki szerette. Ecselni. Odakint már csak nem teljesen sötét volt. Csupán lenn a falu házai közt lobogott néhány fákja. Az ablakból a vár déli falát látta, a zólyomi szárnyal, a déli bástya és a fehér bástya közti falszakasszal, amelynek szédítő magasában egy apró alak kucorgott.
1: Teremtő Istenem! Magyko!

0: Néhány perc múlva maga is ott egyensúlyozott a fal magasán.
1: Hely, te kölyök!
2: Édesapám!
1: Mi a búbánatos istennyilát csinálsz te itt?
2: Ide szoktam kimászni, ha egyedül akarok lenni.
1: Meg ne próbáld még egyszer! A bátorságot soha ne tévezd össze az esztelen vakmerőséggel. Ha letalálsz esninnét és valami bajod lesz, édesanyád belebetegszik.
2: És édesapám?
1: Én is belebetegednék.
2: Édesapám, sokat törtem a fejem azon, hogyan segíthetnék én neked.
1: Te nekem?
2: Ha már eljegyeztél Cillei Erzsébettel, hát nem bánnám, ha kicserélnél Lackóval, és én lennék Túsz Brankovics várában, hiszen Erzsébet is ott van.
1: Derék fiú vagy, köszönöm. De a bátyád már felnőtt. Ő tud vigyázni magára. Írtam is Brankovicsnak, hogy helyetted Lackó legyen a Cillei Jány jegyese.
2: Nem, én vagyok Erzsébet jegyese. Nem Lackó. Csináld vissza a dolgot, apám. Én vagyok Erzsébet jegyese. Feleségül fogom venni.
0: Hunyadi meglapogatta a fia vállát, beletult göndörfürtjeibe. Későre jár, kisfiam.
2: Holnap beszéljünk még erről, apám.
1: Menj szépen aludni.
0: Búcsúzóul megcsókolta atya kezét. Odakint már sötét volt. A Kárpátok felett búsüvítéssel nyargalt a szél.

0: Újlakvára, Magyar Királyság, 1449. Böjt Máshavának 16. napja.
1: Újlaki Miklós hónapokon keresztül a szobájába

0: Csutorást kicsin gyermekkora óta az újrakibárók szolgálatában állt. Igen szívén viselte a nagyúr sorsát.
1: Nem nézhetem tétlenül, hogy bánatában és félelmében elemészze magát.
0: Kiválasztott a faluból egy takaros cselédlányt. Felvitte a várba, megfürdette, beillatosította. Aztán este benyitott vele Miklós szobájába.
1: Hoztam neked egy jányt, lelkem, hogy felvidítson.
2: Nem kell.
1: Jaj, fiam!
2: Küld ki!
0: Az öregasszony kiküldte a lányt. Maga is távozott volna, ha Miklós rá nem förmed.
2: Te maradj, vénbaszorkány! Kérdezni akarok tőled valamit.
1: Mit akarsz kérdezni, lelkem?
2: Újilaki vagyok én egyáltalán.
1: Hát mi más volnál?
2: Te már akkor itt voltál, amikor anyám a várba került. Születésemtől szoptatós dajkán voltál. Lefogadom, hogy hallgatóztál a nász éjszakájukon. Szóval ki vele, vénszipirtyó. Csak ugyanaz apám fia vagyok én?
1: Ki másé lennél? A Szent Háromságra esküszöm, szakasztott újlaki vagy.
2: Jól van. Akkor azt is meg tudod mondani, hogy a ringyó feleségem fia az enyéme.
1: Miklóska!
2: Reggeltől estig ott sertepertél a szoknyád mellett. Ő az én fiam-e, vagy nem?
1: Az élő Istenre mondom, nem tudom. Egyik nap úgy látom, hogy kicsit, mintha rád hasonlítana, a másik nap meg, hogy egy kicsin sem.
2: Holnap látni akarom. Délben vezesd elé.
1: És ha nem azt látod majd benne, amit szeretnél, akkor mit teszel?
2: Az az én dolgom.

0: Csutarásné alaposan szemügyre vette a kisfiút. Mennyi idős lehet? 5 éves? Vagy elmúlt már? A várban úgy lézeng napestig, mintha valami cselíd gyerek volna, és mivel a nevelésével a kutya sem törődik, hát úgy nő akár a gabona közé szórt dudva. Mit akarhat vele most Miklós? Jót semmiképpen.
1: Figyelj rám, fiam!
2: Figyelek, néne.
1: Holnap reggel érted jön egy ember. Elvisz innen, és többé nem hoz vissza.
2: Miért?
1: Mert holnaptól nem Miklóska a neved, hanem Sebő.
2: Miklós a nevem, úgy laki Miklós.
1: Nem, kisfiam, a neved ezen túl Sebő. Másút fogsz élni. És ha sokat imádkozol, ahogy mutattam neked, a jó Isten nem engedi, hogy elkallódjál.
2: Téged soha nem foglak elfelejteni, néne.

0: kamonci plébános napkelte utánra ígérte magát Csutorásnénak. 3 aranyat kapott azért, hogy elvigye a várból a fiút, és még 2, hogy épségben eljuttassa a ferencesek valamelyik rendházába, minél messzebb Újlaktól.
1: 5 arany.
0: Ez volt Csutorásné minden megtakarított vagyona. Úgy tervezte, ebből eléldegél majd valahol Körös megyében a rokonainál.
1: De most másra kell a pénz. Mi atyán, ki vagy a mennyek?
0: Elrebette reggeli imáját, aztán egy vászonkendőbe rakosgatni kezdte az elemózsiát, amit az útra szánt.
1: Legalább még ma egyen, bőségesen, hogy holnap mi lesz, az csak a jóisten tudja.
0: De a jóisten úgy

0: Óhajtotta, hogy már aznap zavarodottság és káosz legyen úrrá az asszony gondolatain. Mert amikor úgy döntött, ideje felébreszteni a gyereket a kamrában, nem találtott senkit.
1: Miklóska!
0: Kiviharzott a folyosóra.
1: Miklóska!
0: Valahol a vár alatt egy kutya vonított. Az istállóban lovak horkantottak idegesen, más válasz nem érkezett. Csutorásné minden ízében remegni kezdett.
1: Muszáj szólnom róla, ha a fiú valahol a közelben kószál, még elérhetik.
0: Benyitott a várúr szobájába.
1: Lelkem, lelkem, ébredjél! A fiú eltűnt.
2: Mi?
1: Kerestem mindenütt, de nincsen. Talán kiszökött a várból.
2: Riasztottad az őrséget?
1: Még nem.
2: Akkor rohanj! Meg kell találni azt a fattyút!

0: elhangzott a Förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Első rész. Szereplők. Mesélő Pap János, Hunyadi János, Borbicki Ferenc, Hunyadi Mátyás, Koch Bulla Benyámin, Vitéz János, Quintus Konrád, Újlaki Miklós, Gazdag Tibor, Követ, Újvári Zoltán, Csutorásné, Farkas Éva, Sebő, Losszman Leó. A felvételt készítette Jantyik Levente, zenei szerkesztő Horváth János, munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Második rész. Az előző rész tartalmából.
1: Jankó, tudok még veled őszintén beszélni?
2: Miért ne tudnál?
1: Mert fölötti ingerlékeny vagy. Pedig most észnél kell lennünk. Különben minden, amit felépítettünk, semmivé lehet.
2: Ugyan mit építettünk fel?
1: A jövőt! Káoszban vetted át az országot, és elindultunk a rend felé.
2: Káosz van most is. Hallhattad?
1: Ezért kell őszintének lennünk egymással. Alig van már kézzelfogható hatalmunk az országban.
2: Kormányzó vagyok az ég szerelmére, és az országtanács segítségével a szövetségeseim...
1: Felső Magyarországon nem csak a huszita hordák garázdálkodnak, hanem a te szövetségeseid is.
0: Hunyadi János leküzdhetetlennek látszó nehézségekkel küszködve látja el a kormányzói feladatát.
1: Szentmiklósi Pongrác a lengyeleknek elzálogosított városokat fosztogatja. A Komorowski testvérek a szepességben pusztítanak. A főurak, akiknek feladata lenne megfékezni őket, egymás birtokait berzselik. Nyugat-Magyarország Habsburg Frigyes kezében van, az ifjú királlyal és a Szent Koronával egyetemben. Brankovicsnak vissza kell adni a városait, birtokait, azok fölött többé semmi hatalmad. Elvesztettük Horvátországot is.
2: Elég! Értem.
0: Mind gyakrabban gondol, a becsületén esett gyalázatra. Miszerint hűséges asszonyát, Újlaki Miklós csak azért segítette csapataival az ő kiszabadítására, mert cserébe Szilágyi Erzsébet egy éjszakát vele töltött. Hunyadi arra gondol, csak azzal moshatja le a nevén esett foltot, ha megöli a gyalázattevőt.
2: Egy biztos. Újlakit meg fogom ölni.
0: A várába zárkózott Újlakit is nyugtalanító gondolatok nyomasztják.
3: Valóban az apám fia vagyok én, és a Riherony feleségem fia az enyéme.
4: Fertályóra sem telt bele, a vár a feje tetejére állt a nagy sürgésforgásban. De Miklóska nem mutatkozott. Egy órával napkelte után Újlaki döngő léptekkel megindult asszonya szobája felé.
5: Nyissátok ki!
4: Két őr vigyázta az ajtót, amit parancsára réges-rég zárva tartottak. Csikordult a zár, kitárult a vasalt tölgyfa ajtó. Sűrű, ragacsos bűz áradt ki bentről. A szobának nem volt ablaka, csak egy lőrésszerű vágat bokamagasságban, amin keresztül nem szellőzött kellőképpen a zárka. Hisz valójában az volt.
5: Hol van a fiú?
6: Mi? Milyen fiú?
4: Újlaki hátra szólt az őröknek.
5: Küldjétek ide Surdi várnagyot és Kevermest, a kőművest!
4: A derengő félhomályban úgy látszott, hogy a zárkafogoly fél arca lebénult. A szobában dermesztő hideg volt, a kosz réteg alatt az asszony bőrén fagyás nyomok szürkéllettek. Bőre fonnyat volt, vizenyűs szeme alatt árok sötétett.
7: Hogy nézel ki, Réherongy?
6: Ha nem tartanál bezárva, megint nő lehetnék. Szülhetnék még fiút neked.
7: Amíg nő voltál, végig hemperget rajtad a király és a kis Hunyadi is.
6: Lehet, hogy Miklóska mégis a te fiad. Fogadj vissza magad mellé, és...
7: Hogy képzeled, hogy bármilyen tekintélyen megmarad, amíg te vagy a feleségem? Senki és semmi vagyok, amíg el nem temetem a múltamat, és vele együtt téged.
6: Csak nem akarsz megölni?
4: Rihegbe érkezett a várnagy.
8: Jelentem, nagyuram, a fiúnak semmi nyoma.
7: Hozzatok ide 3 napnyi eleséget. A feleségem sokat nélkülözött az elmúlt hónapokban. Hozzátok ide a legszebb ruháit, meg az ékszereit. Nem így szeretnék emlékezni rá.
4: Már délre járt az idő, mire Rozgonyi Máriát megfürdették, ráadták legszebb ruháját, asztalt hoztak a zárkába, gazdagon megterítették 2 főre, gyertyát is gyújtottak az asztal középre.
7: Gyere, Mária! Biztosan éhes vagy már. E bort nem hozatta, mától új életet kezdek. Addig nem iszom, amíg meg nem özvegyülök.
4: Az asszony reszketve engedelmeskedett. Megreggeliztek. Közben újra ki vidáman fecsegett. Elmesélte, milyen régen járt Budán, s mennyire kíváncsi rá. Változott-e a város, mióta Hunyadi tartja a kezében. Mária eddig meg sem ukkant. Ám ekkor félve megkérdezte.
6: Már nem tartasz Hunyaditól?
7: Ráébredtem, hogy nem fog megölni. Nem teheti meg, végtére is kormányzó. Egyél!

0: Amikor a szolgák leszették az asztalt, újra ki körülnézett a gyertyafényes zárkában.
1: Itt lesz időd gondolkozni azon, hogy mit műveltél velem. Pojácává tettél a világ szemében, de ne félj, nem esik bántódásod. Az élelem kitart 3 napig, a víz is, levegőt is kapsz. Persze 5-6 nap után nehezebb lesz. Szívem szerint megnéznélek akkor is, de az már nem lesz lehetséges. Viszont hallani foglak, csupa fül leszek, inni fogom könyörgő szavaidat. Isten veled a pokolban!
2: Miklós!
0: Újdaki ráparancsolt a folyosóra halmozott építőkövek közt várakozó kőművesre.
1: Kezd el a munkát!
0: Az ajtó elé rakott fal már derék magasságra emelkedett, amikor Csotarásné előviharzott.
2: Mit művelsz, te istentelen? Ne tégy olyat, drága fiam, amit megbánnál később. Nem vagy te olyan gonosz, amilyennek hiszed magad.
1: Igazad van, vén boszorkány. Eredj! Rakj rendet a kápolnában! Mától nem a sátánhoz, hanem az Úristenhez imádkozom.
0: Csotorásné elsietett, hogy rendet rakjon a régóta nem használt várkápolnában. Helyére tegye a feszületet, letakarítsa az oltárt, és új felszentelt gyertyákat hozzon. Legalább valami hasznát veszi az immár feleslegesen érkező kamonci plébánosnak. Újraki ott maradt a folyosón, és élvezettel hallgatta az egyre emelkedő fal mögül hallható nyöszörgést.
2: Eresz ki, Miklós! Könyörgöm, eresz ki innen!
0: Még néhány kő, és az ajtó előtt szilárd fal húzódik majd. Áthatolhatatlanul, mintha mindig ott lett volna az ajtó helyén.

0: másnap reggel a kamonci plébánosnak misét kellett celebrálnia. A kápolna ragyogott a tisztaságtól, a feszület ezüstje csillogott-villogott a gyertyák aranyos fényében. Az oltáron szépen hímzett terítő, rajta vaskos evangéliumos könyv.
1: Itt van a várura.
2: Te ne kérdezz semmit, atya! És ne is fecsek feleslegesen, hanetán olyasmit találnál látni és hallani, amit nem értesz. A fiúért már nem tehetünk semmit, de Mária asszony talán még megmenthetjük. Na, ne feledje, a várúr lelkére kell hatnod. Vigyázz már, jön is!
1: Szép misét mondjál, páter, mert ebben az ugban sokáig csak sötétség honolt. Te vagy a szerencsés, aki új lakfalai közé újra fényt hozhatsz.
3: Mária asszony nem jő a misére?
1: Mária asszony gyengélkedik, páter.
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
4: Ne ölj meg, Miklós!
0: A befalozott új lakiné vicsorgó üvöltése valahogy kijutott a zárka szellőző nyílásán, s behatolt a kápolna visszhangos csendjébe. A pap félbehagyta a mise latin igéit, s megpróbálta rábeszélni újlakit a felesége szabadon bocsátására. Szó-szót követett. Újlaki megfenyegette a pátert, ha kiderül, hogy köze van a fattya eltűnéséhez, bitóra juttatja. Ha viszont mindenről hallgat, és mindenben engedelmeskedik neki, magas jövedelemmel járó álláshoz juttatja.
1: Aki az én oltalmamban áll, az előtt nem létezhet akadály, páterka. Nem kérek én tőled különösebbet, csak azt, hogy Isten és az ország törvényeit betartva segítsd a munkámat. Új életet akarok kezdeni. Isten félő, hasznos életet.
3: Ez terék igyekezett, nagyuram. Ebben készséggel segíthetek neked.
1: Nos, akkor kezdjük ezt a mi együttműködésünket először is azzal, hogy elmeséled töviről hegyire, miért hívott téged a várba ez a tréfás kedvű csutorásné.
3: De ugye nem esik baja, ha elmondom.
1: Hát már hogyan este? Hisz szoptatós dajkám volt, én pedig szótartó ember vagyok, mint valamennyi ősöm, páterka.
0: Demián atya önkéntelenül is arra gondolt, amit a várúr kivételével a faluban mindenki tudott. Újlaki Miklós valódi szülőanyja nem a megboldogult Stiborici Alina volt, a hajdani Újlaki Lászlóbán hites asszonya, hanem bizony Csutorásné, aki akkoriban csupán mezitlábas jobbágy leány volt. A környékbeliek azt is tudni vélték, hogy amikor az öreg újlaki báró úr meglátta balkézről született fiát, úgy megtetszett neki, hogy rögvest fölvitte magával a várba, a felesége kezébe nyomta, mondván, itt van a most született gyermekünk. A jobbágy leány pedig rögvest hozzáadta akkori kulcsárjához. Így aztán Csutorásné egész életében két férj urának kellett, hogy mindenben engedelmeskedjen. A halálra rémült pap persze mindenről egy árva szót sem szólt. Hebegve folytatta a misét.
3: Introibo ad altare Dei.
0: Újra kileintette.
1: Akarsz püspök lenni, páterka?
3: Ó, nagyra vágyás, nem keresztényi erény, uram.
1: Ne kertelj, akarsz vagy nem?
0: Demián atya nem akart hazudni, ezért csak bűnbánóan lehajtotta a fejét.
1: Na, jól van. Első lépésként összeszedjük a fattyaimat. Van belőlük fél tucatnyi a faluban meg a környéken. Idehozod mindet a várba. A nevemre veszem valamennyit. Komoly terveim vannak velük. Annyi turpisság van csak a dologban, hogy írást kell tenni róla, hogy minnek az én szeretett Máriám az anyja.
0: A pap meglepetten nézett rá. Az apró csalástól eltekintve ez igazán irgalmas cselekedetnek tetszett a számára.
1: Aztán nekivágunk a Budára vezető útnak. Volna egy-két kellemetlen feladatom, mielőtt új asszonyt keresek magamnak.
3: Uram, szabadjon figyelmeztesselek, hogy Isten rendelése szerint, míg a halál el nem választ mostani hitvesettől...
1: Ne aggódj, páterka! A halál lesz oly kedves is, hamarost elválaszt.
4: Miklós!
1: Ne rémüldőzz, és ne sajnálkozz! Azt akarom, hogy újlak ezentúl az erkölcs és a rend otthona legyen. Tisztes úrral, tisztes újasszonnyal, szent életű pappal és kellő hatalommal. Ehhez mindent előről kell kezdenem.
4: Eresz ki!
1: A holmidért már elküldettem Kamoncra. Mostantól itt fogsz élni a várban. Előre figyelmeztetlek. Látni fogsz még olyasmit, amit nem szabadna látnod.
4: Könyörgöm!
1: Ilyenkor mindig gondolj arra, hogy az erényesség útja sokszor a bűnök mocsarain át vezet. Páterka.
0: Az újlaki zsoldosok még 5 napon keresztül kutatták a környéket, de a befalazott Rozgonyi Mária fiának nyoma veszett. Egy héttel később újlaki díszes temetést rendezett neki és az édesanyjának. A fiúnak csinos kis koporsót csináltatott, feleségének durván gyalult egyszerű ládát. Mindegy is volt, hogy melyik milyen, hisz egyikben sem volt semmi.
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Elég! Isten legyen irgalmas az ő lelkükhöz. Vigyétek!
0: Miközben a szolgák gyászos képpel kicipelték a két koporsót, hogy elhantolják őket a családi sírboltban, addig valahonnan az emeletről, egy lezárt folyosó végéből a fal mögül még ekkor is eszelős sikolyok visszhangoztak. Igaz, egyre halkabban. Néhány nap múlva aztán csend lett. Akkor újraki Miklós felöltötte legdíszesebb öltözetét, és útnak indult Budavárosa felé. Magával vitte a rettegő kamonci papot.

0: Hunyadi János is Budára igyekezett, miután kis időre megállott Gyulafehérvárott, hogy találkozzon az erdélyi nemesség képviselőivel. A hő erdélyi urak 500 fős bandériumot állítottak ki, ne utazzon olyan szegényesen Budavárosába a kormányzó. Hunyadi az erdélyi sószállítók által használt úton haladt keletről nyugat felé. Újlaki a régi hadi úton délről északnak. Mindketten tudták, hogy a másik is úton van, de azt nem, hogy mikor indult és merre járhat épp. Aztán úgy alakult, hogy valahol Kecskemét előtt jelentették Hunyadinak, hogy délről újlaki zászlós lovasok közelednek a sárral rakott, fűzfa vesszővel erősített városfalak felé.
1: Hát jó, akkor legyen meg itt, legyen meg most.
0: Vágtára akarta ösztökélni a lovát, ám Vitéz János megállította.
2: Várj!
0: Egy levélkét vett elő köpenye redői közül, és szótlanul Hunyadi felé nyújtotta. Az Mélán ránézett.
1: Tudod, hogy nem tudok olvasni.
2: Akkor felolvasom én.
1: Nem érek rá. Dolgom van.
2: Igen, tudom. Megölni Újlakit. De előbb hallgasd meg ezt. Erzsébet írta.
0: Jankó visszarántotta a lovát, és ez elég volt ahhoz, hogy Vitéz felhatalmazva érezze magát a levél felolvasására. Amikor végzett, összehajtotta a levelet, és eltette a zsebébe. Hunyadi hosszan bámult maga elé. Arcán egyetlen izom sem rándult.
2: Ez történt. Így történt. Tudnod kell, hinned kell.
1: Van erre tanú?
2: Van, de nyoma veszett.
1: Akkor kerítsd elő.
2: A kérdés most az, hiszel-e ennek a levélnek?
1: Erzsébet soha nem hazudott nekem. Jobban hiszek neki, mint saját magamnak.
2: Istennek hála. Akkor nem kell megölnöd Újlakit.
0: Hunyadi egykedvűen vállat vont, aztán megsarkantyúzta lovát. Kísérete utána vágtatott. Az újlaki zsoldosok messziről megismerték a hollós zászlókat és a sebesen közeledő lovas hollós pajzsát. Felvonták sisakrostéjukat és kérdőn néztek urukra. Újlaki Miklós nagyot sóhajtott.
3: Hát jó, akkor legyen meg itt. Legyen meg most.
0: Gyalogosan rontottak egymásra a két egybegyűlt sereg körében. Hunyadi páncélkesztyűs ökle olyan erővel csapott Újlaki halántékára, hogy a közelben állók hallották a recsenést. Hunyadi hatalmas ökölcsapásaival talán meg is öli az immár aliltan fekvő Újlakit, ha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy szeliden megfogja a vállát.
4: Fiam! Látod, hogy már nem védi magát. Hagyd abba, kérlek.
0: Hunyadi ökle mozdulatlanná meredt a levegőben.
1: Ki vagy te?
4: Csak egy ember, aki megment egy felesleges gyilkosságtól.
0: Újlaki nemrég felfogadott plébánosa Demián atya térdelt Újlaki mellé. Intésére öten ugrottak oda, hogy megnézzék. Újlaki éle még? Miklós péppézúzott arcán, kivert fogai és felszakadt szájszélén valami torz vigyorféle jelent meg.
3: Ezt nem sietted el, fáterka.
0: Motyogta kitört fogai csorba rácsán át, alig érthetően. Demián atya azonban így is értette.
4: Gondolom ez volt az a kellemetlen feladat, amin túl szerettél volna esni. Ha engem kérdezel, elég jól sikerült.

0: elhangzott a Förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Második rész. Szereplők. Mesélő Pap János, Hunyadi János, Borbicki Ferenc, Vitéz János, Quintus Konrád, Újlaki Miklós, Gazdag Tibor, Újlakiné Rozgonyi Mária, Gyöngyösi Csenge, Csutorásné Farkas Éva, Plébános Ruszina Szabolcs, Várnagy Horváth Péter. A felvételt készítette Jantyik Levente, zenei szerkesztő Horváth János, munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen.
2: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ezekben az órákban az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Teheránban megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. Már tegnap kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén amerikai légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A megemlékezések csak nem egy héten át tartanak, a szertartásokon várhatóan milliók vesznek részt. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldali előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban a felmérések szerint először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. Sport. Kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszmában kapott ki Alexandra Ihalától. Búcsúzott a második helyen kiemelt kazakh Jelena Rybakina és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Közben kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térsérülése.